nagyon borzalmasnak tartom, hogy a római jog és az európai jog erről nem vett szinte tudomást. Isten azt mondta, hogy az emberi élet elvétele után a második égbe kiáltó bűn azt elvenni, amiért az ember megdolgozott, és ami az övé. Bibliában két dologra használ a Biblia, hogy égbe kiáltó bűn. Mózes első könyve, 4. fejezetében az emberülésre, a Kain Ábel történetében, a te atyád fiának vére kiált én hozzám az égre. Tehát az emberülés égbe kiáltó bűn. De Jakab levele, 4. és 5. fejezetében olvashatunk olyan tulajdonosokról, vagy főemberekről, akik nem adják meg a munkabért a munkásaiknak, és azt mondja, az általatok lefoglalt munkabér, kiállt én hozzám az égre. Ez is égbe kiáltó dolog. Én is mindig felszoktam háborodni azzal, amikor az emberek elmondják, hogy elmennek egy munkahelyre, megegyeznek, talán szerződés is van, papír is van, nem fizetik ki nekik. Vagy amikor megvesznek egy áruciket, még egy év múlva se fizetik ki nekik. Hogy tele van az ország ugye ezzel, az elmúlt másfél évtizedben máshol se hallunk, mint erről a körbetartozásról és a körbelopásról. Isten ezt szankcionálta. Röviden, mert erről majd a következő alkalommal szeretnék beszélni, 2%-ot jegyezzünk meg. 20% és 400%. A legkisebb lopásért is, vagy a kölcsönvett dolog vissza nem adásáért is, 20%-kal többet kellett visszaadni, mint amit elkért. Ha valaki elkért mondjuk egy 100.000 forintnak megfelelő összeget negyedévre, és azt nem adta vissza, akkor neki a negyedév első napja után már 120.000 forintot kellett visszaadni. Erre kötelezték a mózesi törvények. De ha valakit súlyosabban károsítottak meg, például ellopták az ökrét, vagy lovát, vagy szamarát, és lefülelték a tolvajt, ott a 400%-ig menő kártérítés volt hatályban. Mai példát mondok, ha valaki tényleg megdolgozott azért, hogy legyen egy gépkocsija, és az a gépkocsi ér 2 millió forintot, és őtőle ma ellopják a gépkocsit, nagy dolog, ha Magyarországon visszaszerzik a gépkocsit. Ugye körülbelül így állnak a dolgok. Ezt a mózesi törvények szerint 4-szeresen kellett visszaadni. Tehát nem tudom, hogy mekkora lenne a kocsilopás, ha most kimondaná a törvény, hogy aki kocsit lop, az kérem 4 kocsit adjon vissza az illetőnek. Na, erre mindenki persze tiltakozna, mert ezt túl drasztikusnak tartják. Az arab országokban, aki lop, bizonyos országokban, például Algériában, amely kézzel lopott, voltak olyan időszakok, levágták azt a kezét. Valaki azt mondja, hogy nagyon drasztikus, de mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy sokszor nagy tömegekben elrettentéssel lehet visszatartani valamitől. Tehát ha a BKV azt mondja, hogy neki a vonaljegye nem tudom én 200 forint, hogyha valakinek nincs vonaljegye, attól nem 500 forintot kér, hanem 10.000 forintot kér. Ott senki nem tartja drasztikusnak, pedig az is drasztikus, nem? Hát 200 forintért mehetnék, és esetleg nem tudtam váltani jegyet, stb. És nekem 10.000 forintot kér. Hát miért? Miért nem ott mondjuk, hogy drasztikus? Én azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott társadalomban védeni kell a tulajdont, mármint az olyan tulajdont, amihez tényleg tisztességes munkával jutott hozzá az ember, de amihez tisztességes munkával, hogy régen mondták, hogy egy életmunkája van benne. Régen például egy házban egy életmunkája volt. Nem? Hát most itt csak most más a szerkezet, mert most ugye kölcsönökből, meg egyéb más dolgokból ez most nem úgy néz ki, mint egy életmunkája. Régen, ha valaki megházasodott, az nem tudott rögtön kézházba, általában nem tudott kézházba költözni, arbérlő volt, vagy kivett házat, vagy a szülőkkel együtt lakott. Azért én, amikor az előadásomat kezdtem a 80-as években, az Alföldön egy orvos mondta nekem, hogy a szüleim, meg a nagyszüleim 20-30 év után költöztek a maguk által megspórolt és felépített házba. És én nem akarok 5 éven belül házba költözni, én szeretném tisztességes munkával megkeresni rá a pénzt. Ki is nézte magából az orvos társadalom, hogy ő egy kis
házikóban nyomorgott. Tehát most más lett a szerkezet. Most sok a kölcsön, ugye függő helyzetbe akarják hozni az embereket, bele akarják kényszeríteni az embereket egy iszonyatos élettempóba, hogy azt a kölcsönt vissza is tudják fizetni. Most erről nem akarok beszélni, majd a következő előadáson erről is lesz szó. Én csak most annyit szögeznék le, hogy a Biblia nagyon komolyan veszi ezt a ne lopj parancsolatot. Például mindenkinek eszébe juthat Lukács evangélium a 19. fejezetéből Zákeus története. Zákeus sokat lopott, mint ahogy egy vámszedő, vagy egy pénz közelében élő embert ma is sokszor megkísért ugye a gonosz, hogy többet tulajdonítson el, és vegyen el a másik embernél, mint amit a törvények lehetővé tesznek. Zákeus, amikor megtért, mit mondott? A vagyona felét szétosztja a szegényeknek, és amit valakitől patvarkotásból vett el, 4 annyit ad cserébe. Ezt nem azért mondta Zákeus, mert nem tudom, én most nagyot akart mondani, ismerte az ószövetségi törvényeket. A 4 annyit nem hirtelen fellobbanásból mondta, vagy megindulásból mondta, ő nagyon jól tudta, és igazságnak tartotta, hogyha ő sokat vett el, és emlékezett, hogy azt az embert nagyon megkárosította, akkor ő utólag 4 annyit fog visszaadni. Ezt megtért embernek nevezhetjük. Ez megtért ember. Ez az ember igazán megtért. És hogy a vagyona felét szétosztja a szegényeknek, ez mit fejezett ki? Hogy nagyon sok embert nem tudott fejbe tartani, hogy ő kiket, miket károsított meg. Ott viszont azt mondta, hogy amihez hozzájutottam, ehhez az óriási vagyonhoz, egy zsarolt nyereséggel, ennek a vagyonnak a felét szét fogom osztani a szegények között. Azt mondom, hogy ez megtért ember. Beismerte a bűnét, megbánta a bűnét, és ne felejtsük el, annak a megbánása az igazi, aki jóvá tételt fizet. Én nem tudom elfogadni azt a megbánást, ha valaki megbánja a bűnét, beismeri, és egy várándítással azt mondja, hogy na és. Az nem igazi megbánás, de aki ezért jóvá tételt fizet, aki azt mondja, hogy kérem, én kártalanítani szeretném azokat az embertársaimat, akiket megkárosítottam, ott Zákeus igazán megtért ember volt, ezért is mondta Jézus, hogy ma lett meg üdvösség ennek a háznak. Figyeljük meg, a tulajdon után mit kell még védeni? A tulajdon után még egy nagyon érzékeny dolgot kell védeni, és a 9. parancsolatban ez be kellett, hogy kerüljön, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Mit kell védeni a tulajdon után? A másik ember jó hírét. Mert sokszor nem ölik meg az embereket, meg se lopják az embereket, de befeketítik az embereket. Rágalmazzák az embereket. Sokszor olyan dolgokat mondunk emberekre, amelyeket az ő jelenlétükben soha nem mondanánk. De egy harmadiknak könnyű valakiről azt mondani. Egy negyedik, ötödik embernek könnyű úgy állítani be a helyzetet, hogy az mindig a magunk malmára hajtsa a vizet. Tehát a 9. parancsolat tiltja azt, hogy mi a másik embert befeketítsük, hogy mi a másik embert vádoljuk és károztassuk, tehát a másik ember jó hírét úgy kell vennünk, mint a tulajdon életét. A másik ember jó hírét úgy kell vennünk, mint a tulajdon vagyonát. Ezért nagyon vigyázzunk, hogy kiről mit mondunk. Mert azzal, hogy valakit így és így állítunk be, egy másik emberben önkéntelenül rossz érzést kelthetünk, annak a másik embernek a magatartása meg fog változni azzal szemben, az emberrel szemben, akit mi befeketítettünk. Tehát erre nagyon vigyázni kell, inkább ne mondjunk semmit, inkább maradjunk semlegesek. Nem arról van szó, hogyha valamit tudunk, nem a titkolódzásról és nem az elvtelen meghunyászkodásról van szó, de például a Biblia nem hatalmaz fel bennünket arra, a keresztény közösséget se hatalmazza fel arra, hogy például egyik legsúlyosabb hibákról, a jellemhibákról túl sokat beszéljünk. Mások jellemhibáiról túl sokat beszéljünk. Máté evangélium a 18. fejezete szerint Jézus csak arra hatalmazta fel a keresztény közösséget, ha valaki nyilvánvaló és durva bűnt követel, és országvilág szemelátára műveli azt a bűnt, akkor lehet figyelmeztetni és eljárni, és másoknak elmondani majd, ha nem tér meg a gyülekezetnek elmondani. Na de azt, hogy például valaki ilyen és ilyen, vagy velem ilyen volt, mondjuk lehet, hogy velem türelmetlen volt, vagy lehet, hogy nekem egyszer hazudott. De hogy akkor úgy állítani be a másik embert, mint aki maga lenne a megtestesült idegesség, vagy maga lenne a megtestesült hazugság, ez nagyon nagy bűn, mert lehet, hogy csak velem, és egyszer volt ilyen,
ki tudja, hogy miért, ne állítsam be a másik ember életét úgy, mintha össze lenne nőve a bűnével. Tehát a régi jó tanácsa, a Biblia egyik nagy tanácsa, bűnt és bűnöst ne azonosíts. Bűnt és bűnöst ne azonosíts. Mert mi azért élünk, hogy a bűnével szembeforduljon a bűnös. És megint a logika. Ugye, hogy védi az idősek életét, védi minden ember életét, védi a házastárs életét, védi a tulajdonát, védi a vagyonát, de még valamit bele kellett foglalni Istennek a 10 parancsolatba. Mert most már ezek után nem tudunk mit mondani, tehát ugye az élet, a tulajdon, a jó hír után már nem tudunk mit mondani, de még a 10. parancsolatra sor kell, hogy kerüljön, nem azért, hogy meglegyen a 10, hanem azért, hogy a római levél 7. fejezetére hívnám fel a figyelmet, hogy Pál apostolnak igaza legyen, aki azt mondta, valaki lehet, hogy úgy gondolkozik, hogy mind a 9 parancsolatot már ismeri, és megtartja. De ő személy szerint Pál apostol a 10. parancsolatból döbbent rá arra, hogy ő kicsoda, és hogy ő benne mi van. Mert amikor kezdte a 10. parancsolatot úgy hányni, vetni magában, hogy mit jelent ez a ne kívánt parancsolat, akkor kezdte megérteni Pál apostol, hogy jó, ő nem ölt. Már olyan szintig se, hogy. Vagy nem lopott, már olyan szintig se, hogy. És akkor el lehet ezt mélyíteni. Igen, mind a 9 parancsolatra azt mondhatjuk, hogy nem is közönséges ismeretünk és küzdelmünk van, hogy ezeket a parancsolatokat Isten segítségével megtartsuk, de mi van akkor, hogyha van egy tartomány az életünkben, amit senki nem lát, senki ember, csak mi, hogy a lelkünk mélyén hogy tekintünk a másik ember tehetségére, vagyonára, előrehaladására, és akkor megirigyeljük a másik embert. A legmegfoghatatlanabb bűn az irigység. A Jakab levelében olvassuk ezt a 4. fejezetben, hogy irigységre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik. Az emberi természet önkéntelenül irigy. Akár akarod, akár nem. Az emberben úgy benne van az irigység, hogy általában az ember csak már utólag látja. Valljuk be magunknak, hogy hányszor jött az, jaj de jó a másiknak, jaj de szép ruhája van, micsoda kocsia, micsoda háza, hova megy. Már csak azután, hogy már belevettük magunkat az ilyen gondolatokba, már belül úgy jól meg is keseredtünk, hogy nekünk se ez nincs, se az nincs, se amaz nincs. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Ne irigykedj a másik életében semmire. Vagyis hogy mondhatnám, hogy a 10. parancsolat logikailag hogyan jön az előző 5 után? Hogy védeni kell a másik ember életét, tulajdonát, jó hírét egy bennünk lakozó és legmélyebb dologgal szemben, amit csak mi tudunk, mert ezt más nem tudja. Az irigység megfoghatatlan. Ezért mondta bölcs Salamon, hogy a búsulásban kegyetlenség van, a haragban áradás, de kiállhat meg az irigység előtt. Egy neki búsult ember, egy haragvó ember kiabál, csapkod, hát azt mindenki látja. Az irigység az láthatatlan. És sokszor nem csak az emberek számára láthatatlan. Mondom, valljuk be őszintén, sokszor mi is utólag látjuk, amikor megvizsgáljuk az indítékainkat. Miért mondtam azt a másik embernek? Miért csináltam ezt? Mi vett rá arra, hogy most én ezt és ezt megirigyeltem? Irigy voltam. Az irigység nagyon be tud csapni, nem csak a másik ember csapja be, tulajdon magunkat is becsapja az irigység. Jézust végül is miért végezték ki? Az apostolokat miért börtönözték be? Olvassuk el a történeteket. Pilátus látta, hogy csak irigységből adják a kezébe. Apostolok bebörtönzése, és betelt a szájuk irigységgel. Tehát a Biblia rámutat arra, hogy a legtöbb bűnnek a végső oka az irigység. Az irigység a bűnöknek az a gyökere, amit hogyha a 10. parancsolat nem világítana meg, és nem kérne bennünket, hogy vágjuk el ezt a gyökeret, akkor akár a többi 9 parancsolatnál csodálatos tapasztalatokat szereznénk, de az életünk még mindig elveszett életlen, mert ott van lent a mélyben a gyökér.
Lehet, hogy nem öltél, nem loptál, nem csaltál, nem mondtál rosszat más ember, és erre nagyon figyelsz, és kéred az Isten segítségét, de ott van belül az, hogy te mindig hasonlítasz. Ott van a vetekedés, a versengés. Isten mindannyiunknak ad adottságokat és képességeket. De miért ad talentumokat? És miért ad különböző talentumokat? Mert mindenkinek az erejéhez képest adja. És miért ad? Azért ad, hogy azzal foglalkozzunk, hogy a másiknak milyen van. Nekünk csak azzal kell és szabad foglalkoznunk, hogy amink nekünk van, azzal mi csinálunk. Egy nagyon fontos dolog ez. Az emberek többsége sajnos azzal foglalkozik, hogy a másiknak milyen van. Ugye a második világháború idején nagyon sok embert följelentettek. Sokáig nagy beszédtéma volt. Emlékszem, a 70-es, 80-as években kezdték ezt pedzegetni, hogy például Magyarországon miért jelentettek föl annyi embert? Azért jelentettek föl annyi embert, mert többje volt nekik, mint azoknak, akik följelentették őket. Aztán a 60-as, 70-es években nagyon sok névtelen levél ment Magyarországon. Talán erre is emlékszünk. Akkor is megkérdezték, miért megy annyi névtelen levél, névtelen följelentés? Azért, mert nem tudják ugyan, hogy a másik hogyan jutott ahhoz. Lehet, hogy becsületes úton jutott valamihez, de nekem nincs annyi, mint a másiknak, tehát följelente. Van, amikor vállalni kell a nevünket, és rámutatni arra, hogy igen, a másik ember az most ezt lopta és ezt harácsolta össze, de ez nagyon ritka, hogy ezt valaki veszi a bátorságot, a merszet, hogy megteszi. De nagyon elterjedt dolog az, hogy az emberek irigységből adják föl a másik embert, hogy szokták mondani, hogy a másiknak ne legyen több, mint nekem. Ez borzalmas. Az emberi társalmakat ez áthatja. És amikor ebből már nemzeti sport lesz, nemzeti szokás lesz, mondom, sok ország van így, hogy nem az a fontos, hogy a másiknak mennyi van, az a fontos, hogy nekem kevesebb van, mint neki, ezért följelente. Tehát az irigység, hogy irigységre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik, és tudjuk jól azt, hogy az irigységet kitalálta fel, és az irigységgel hogyan jött a világra az összes többi bűn is, mint az irigység következménye. Ézsaiás könyve 14. fejezetéből, Ezékiel könyve 28. fejezetéből látjuk, hogy a mennyben volt egy nem közönséges teremtmény, az angyalok fejedelme volt, aki irigységből, Krisztus és Istennel szembeni irigységből ellene fordult az Istennek. Tehát ezért a 10. parancsolatnak le kell világítani a lélek mélyére. Semmilyen más emberi törvény nem világít le ilyen mélyre. Különben hát nem is várható polgári törvényektől, mert hát egy polgári törvény örül, hogyha a cselekedeteket helyre tudja tenni, nem hogy még az emberi vágyakat, meg irigységről beszéljen, de Isten törvénye nem fejeződhetett be enélkül a 10. parancsolat nélkül, hogy ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáját, se ökrét, se szamarát, és semmit, mint a te felebarátodét, tehát összefoglalja a második kőtábla összes részét, az életet, a tulajdont, a hírnevet, stb. És arra világít rá, hogy Istennek, ha tökéletes parancsolatot akart nekünk adni, akkor a legmélyebb dologtól is védeni kellett az ember életet, és ezek pedig a kívánságok. Az emberben eluralkodó irigység és rossz kívánságok, ami ellen az emberi életet védeni kell. De hogy mennyire csodálatosak ezek a tiltó rendelkezések is, befejezésül egy új szövetség igeverset hadd olvassak fel. Pál apostol már előbb említett efézusi leveléből szeretném megmutatni, hogy Pál apostol az őskeresztény gyülekezeteknek milyen egyszerű szavakkal, de milyen mélyrehatóan magyarázta ezeknek a parancsolatoknak az értelmét. Az Efézusi Levél 4. fejezetében a 28. verstől olvasom, és figyeljük meg, hogy akik megértették a 10 parancsolatot és ezt a második kőtáblát, milyen mélységben értették meg, és azt is tudjuk, hogy kinek köszönhetően. Jézus magyarázta a ne ölj parancsolatot, magyarázta a ne paráználkodjál parancsolatot, ugye Máté evangélium a 5. fejezetében, és hogy az evangéliumok terjedtek, és hogy az apostolok hirdették az igét, most figyeljük meg, hogy a
Második kőtáblát milyen mélységben értették meg? Efézus 4.28, nálam a 230. oldalon az Új Szövetségben. Aki orozott, tehát aki lopott, többé ne lopjon. Jó, hát ezt még én is el tudom mondani. De ami most következik. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Ugye ez mélység? Mert azt mondja, hogy eddig loptuk az időt, eddig nem csináltunk problémát egy-egy kis tikliből, de amikor én keresztény lettem, amikor megtértem, akkor erkölcsi kötelesség a munka. Ugye a fiataloknak szoktam mondani, csak azt a pénzt köszönd meg, amiért megdolgoztál. Amiért nem dolgoztál meg, ne fogadd el. És akkor néznek. Hát mondom, ez tartozik hozzá az emberhez, hogy munkálkodjék, cselekedvén a kezeivel azt, ami jó. Tehát olyan munkát végezzünk, ami jó. Hát manapság már ugye megkérdezik az utcanőket is, hogy végzik a munkát. És akkor nyilatkozik az egyik, hogy az embereknek szeretetre van szükség. Nekem annyit panaszkodnak, hogy nem kapnak szeretetet. Én nyújtom a szeretetet. Útszélen, ugye? Meg ilyen körülmények, meg így nyújtja a szeretetet. És hát el kell ismerni, mert hát ez a munkája. És hát nagyon sok embernek olyan munkája van, ami enyhén szólva nem jó. Ne menjünk bele olyan munkába, ami nem jó. Ne menjünk bele seftelésbe, trafikálásba, határon átmegyek, jövök, hozom a benzint, az olajat, kereskedek. Fél Magyarország ugye sajnos ebből él. Erről bizonyságot kell tenni. Nekem is szokták fölajánlani, amikor szoktam a nyírségben egy hétig ott tartózkodni, hogy ennyit meg ennyit tudok megspórolni. Hát mondom, nekem az időm nem arra való, hogy ide-oda menjek, és ott a vámosoknak még ezt adjunk, azt adjunk. Inkább megveszem itt a drágább benzint, ez engem nem érdekel. De nagyon sok ember, jaj, hogy most itt lehet 2 fillért nyerni, ezért belemegy. Ezért mondja, hogy cselekedjél azt, ami jó. És mondja a harmadikat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Ha valaki keresztény, ez a mérce. Tudunk adni a szűkölködőknek? Rendelkezésre tudunk állni embereknek? Oly sok mindent kell adni olyan embereknek, akik valóban szűköd, nem azok, akik megjátszák és hazudoznak, hogy ők szűkölködnek, és nem arra kérik, ami jó. De csak mondom, hogy ezt a parancsatot, hogy ne lopj, Pál apostol milyen mélységben állítja a gyülekezet elé. A következő. Jön a 9. parancsolat. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. A 9. parancsolat. Mi az, hogy rothadt beszéd? Mi az, hogy rothadt? Nem a durva beszédet érti csak ezen, hogy rothadt beszéd. Itt van magában az igében, ebben a versben itt van a magyarázat. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki nem szám, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre. Megint figyeljük meg a mércét. Ha nekem mondanom kell valamit, mert tételezzük fel, hogy akkor teszek jót, mondjuk, ha nem mondok semmit. Ez is egy kategória. Akkor nem mondjak semmit. De ha mondanom kell valamit, akkor most jó időben mondom? A másik ember elbírja, és valószínűleg el fogja fogadni, mert ha úgy látom magam is, hogy nem, akkor nem mondjam. Azt mondja, hogy ami hasznos a szükséges építése, mi akkor a rothadt beszéd? Ami nem tartozik ebbe a kategóriába, hogy hasznos a szükséges építésre, így naponként sajnos nagyon sok rothadt beszédet mond az ember. Az az igazi beszéd, ami hasznos a szükséges építésre. Hasznos nem csak az építése, a szükséges, ma szükséges építése. Se több, se kevesebb. Jézus erre mutatott példát, mindig csak annyit mondott, adott levegőt az embereknek, teret. Gondold meg, visszakérdeztek, megint mondott valamit. Annyit mondott, gondold meg. Az embereket nem lehet a beszéddel lerohanni, az embereket nem lehet megtéríteni, az embereknek nem lehet ráerőltetni. Hagyjuk meg a másik ember szabadságát, akkor szereted a másik embert, és akkor vagy igazságos, amikor a szükséges építésre szólsz a másik embernek. Ha nem ebbe a kategóriába tartozik a te beszéded és megnyilvánulásaid, akkor az a rothadt beszéd kategóriájába tartozik. Milyen mélység ez?
Meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Az Isten szent lelke mennyit küzd értetek? Az Isten szent lelke el akarja érni, hogy ti a törvényt betöltsétek. Ti ne öljetek, ne lopjatok, ne csaljatok, de a legkisebb dolgokba se, mert hiszen tudjuk jól azt, hogy nem a durva nagy dolgoknál kezdődnek ezek az ölés, meg lopás, meg csalás, meg mások befeketítése, hanem csak úgy a kis hazugságok, csak egy kis elferdítés, csak egy kis ilyen, csak egy kis olyan. Aztán meg ne szomorítsátok az Istenek szent lelkét, a Szentlélek a lelkiismereteken keresztül a legkisebb rezdülést is jelzi, hogy ez nem helyes, ez nem hiteles, ez nem idevaló, ez nem jó. Hogy jelzi a Szentlélek? Többek között úgy, hogy ha veletek a legkisebb rossz dolgot teszik az emberek, rögtön följajdultok. Nem így van? Velünk a legkisebb rossz dolgot teszik. Nem annyira kedves valaki. Nem azt adja, amit adhatna. Rögtön megjegyezzük a legkisebb rossz dolgot is. Hát akkor fordítsuk magunk számára is ezt a tanulságot. Minden mérgesség, és fölgerjedés, és harag, és lárma, és káromkodás, ki vettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Ezt ki kell vetni, mint azt szoktuk mondani, ki kell dobni az ablakon. Ki kell tessékelni az ajtó. Itt az ember nem, hogy mondjam, nem lehet nyámnyila. Ha az ember látja, hogy valami rossz, azt ki kell vetni. A magunk életében nem szabad megtűrni. És én azt ajánlom, hogy a gyermekneveléstől fogva a más emberekkel való viszonyulásig, igenis, ki kell vetni, például egy egyszerű példa, sokan kérdezik tőlem, hogyha találkozom egy emberrel, állandóan káromkodik, mint a vízfolyás. Hát mit csinálok? Hát nyilván felnőtt emberről van szó, nem vagyok fölhatalmazva arra, hogy én őt leckésztessem, meg úgyse fog rám hallgatni. De azért némán elhallgatok. Én megszeppenek helyette. Ezt meg kell csinálnom. Ezt meg kell csinálnom. Nem mosolyoghatok közben, hogy ha, hát ma ez a beszédstílus, akkor vagyok modern ember, hogyha én is ezt fölveszem. Ez is egy kivettetés, egy jelezni kell, hogy én amikor a hithez közelítettem, és kezdték velem a Bibliát megismertetni, hogy nagyon érdekesnek, egyik legérdekesebb dolognak találtam a hívő emberek hallgatását. Például panaszkodtam valamit, vagy nem tudom, mondtam valaki, és akkor látom, hogy a másik hallgat. Akkor úgy gondoltam, hogy nem akar nekem igazságot osztani. Olyan megnyerően mondom, hogy nekem van igazam, nem a másik. Akkor még rátettem, hogy a másik így megint hallgatott a másik ember. És egy idő után én megvallom őszintén, erről tudtam eldönteni, hogy ki a hívő, ki a nem hívő. Hogy aki hallgatott, aki nem is igazolt, de nem is mondta, hogy most ne így beszélj, hogy hallgatott. A hallgatás az nagyon beszédes dolog. És ők is érzékeltették azt, hogy ő hozzájuk ez nem tartozik. Jó, oké, meghallgatják, mert ott vannak, udvariasan meghallgatják. Ő hozzájuk, ki volt vetve az életükbe. És akkor láttam, hogy a hit a gyakorlatban annyit jelent, hogy én nem vádaskodom, nem rágalmazok, nem feketítek be, nem panaszkodom. Hol vagyok én ettől gondoltam? Hol vagyok? Hol tudok én ilyen? Soha az életben nem tudnék ilyen lenni. Később megértettem, hogy a szívnek egészen a belső részünknek kell megváltoznia. Nem is lehet úgy törekedni, most fogom az ollót és lenyesegetem most ezeket a mondatokat, ezeket a szavakat, most nem. Erre így nem lehet törekedni. A jó fa majd jó gyümölcsöt hoz. A rossz fa, mi vagyunk mindannyian, az csak férges rossz gyümölcsöket tud hozni. Meg kell térnünk, meg kell változnunk, hagynunk kell, hogy az Isten átalakítson bennünket. Ezért fejezi be így ezt a csodálatos dolgot. Tehát áttekintette a ne lopj parancsolatot, a ne tégy hamis tanúságot, a ne ő parancsolatot, azt mondja, minden mérgesség, fölgerjedés, kivetessék közületek, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is Krisztusban megengedett néktek. Legyetek jóságosak, irgalmasak. Emlékszem, amikor először hallottam ezt a keresztény közmondást, mert bátran mondhatnám, egy legszebb keresztény közmondásnak tartom, nem a Bibliából származik, gyakorlati életből, de teljesen a Biblia szellemének megfelelő, inkább az irgalmasság javára tévedjünk, mint az igazság javára. Inkább legyünk irgalmasok, beleértve ezen, hogy talán valakire valami rosszat ráhagyunk, de inkább legyünk irgalmasok, mint hogy
olyan igazságosak legyünk, amelyben nincs irgalom. Az Isten dolgaiban a szeretet és az igazságosság együtt jár. De ha mi most nem tudjuk a jó magatartást, vagy olyan kétesélyes a dolog, hogy nem tudom pontosan fölfogni, hogy hogyan döntsek, akkor inkább az irgalmasság. Inkább akkor mondja másik emberek, hogy majd folytatjuk, majd megbeszéljük. Adjunk egy szívélyes buzdítást, hogy mi is küzdünk a jóért, és hogy együtt vagyunk vele, mint hogy embereket vádoljunk, vagy kritizáljunk, vagy embereknek olyanokat hozzunk a tudomására, amelyek még nem érett a lelki fejlődésük. Szóval ez csak egy kis bepillantás, de aki olvassa az apostoli leveleket, olvassa az új szövetséget, az látja, hogy milyen képtelen az a teológiai felfogás, ami manapság azt mondja, hát a 10 parancsolatot nem is ismerti el az új szövetség. Mert van ilyen teológiai felfogás. Kérem, hát a 10 parancsolat csak az Ószövetségben van. Hát hol van így leírva az új szövetségben a 10 parancsolat? Hát 100-szor mélyebben. A mélységei ott vannak a 10 parancsolatnak, mert a parancsolat szent, igaz és jó, mondja a Római Levél 7. fejezetében Pál apostol. Aki a 10 parancsolatot megérti, aki elmélyed ezekben a parancsolatokban, az látja, hogy Isten milyen szeretetre, milyen megújult más életre akar bennünket elvezetni, és lehetséges ilyen élet. Magunktól nem lehetséges. Magunktól, amire képesek vagyunk, az, hogyan is mondta Luther Márton, a legnagyobb erényeink csak tündöklő bűnök. Ez nagy igazság. Luthernek a legnagyobb, amit mi úgy tartunk, hát én jó ember vagyok, becsületes, hogy nem loptam, nem csaltam, ilyen és ilyen. A legnagyobb erényeid, amiket te hajtogatsz, az Isten szemében tündöklő bűnök. Ha az Istent elfogadod, ha elfogadod a megváltást, ha Jézus Krisztus ott van a te életedben, gondolkodásodban, akkor majd ő segít betölteni a törvényt, és akkor nem tündöklő bűnöket teszel, hanem tündöklő csodálatos cselekedeteket, de azt már nem te teszed, hanem ő teszi benned.

0: Kedves gyerekek, egy bibliai történetet szeretnék felidézni előttetek, ami nagyon életszerű, akár mostanában is történhetne, és ennek a történetnek a szereplője, főszereplője mondhatnám, egy kisfiú. Olyan 3 év körüli, többségetekben ti ennél már egy kicsit idősebbek vagytok. Kezdjük ennek a kisfiúnak a történetét ott, hogy az édesanyja nagyon szeretett volna a gyermeket, és még nem volt. Tudjátok, hogy az édesanyák, akik ugyan még nem szültek gyereket, nagyon vágyódnak egy kisgyerek után, akár több kisgyerek után. Az édesanyák különleges szeretet töltenek be mindannyiunk életében. Nagyon ragaszkodnak hozzánk, kötődnek hozzánk, és valami egészen elképzelhetetlen szeretettel tudnak szeretni minket. Nagy sokára megszületik ez a kisfiú. És a kisfiú születése feletti örömben elhatározták, hogy a Jóistennek szentelik ezt a kisgyermeket, ami azt jelentette, hogy 3 éves korában el kellett hagyni a szülői házat, és be kellett költözni a templomba a főpap közvetlen felügyelete alá. Képzeljük csak el, hogy az édesanyja, aki annyira várta ennek a kisfiúnak a megszületését, milyen nagyon-nagyon mély szomorúságot érzett, amikor ezt a kisgyermeket el kellett otthonról bocsátani. És egy kisgyerek, egy 3 éves kisgyerek az édesanyja nélkül is olyan kiszolgáltatottnak érzi magát, belecsöppen a nagyvilágba, idegen emberek közé, akik lehetnek bármilyen jó akaratúak, mégiscsak egy idegen ember, aki iránt nem lehet bizalom olyan mértékű, mint egy édesanyja iránt. Szóval egy ilyen rideg környezetben, a templom rideg falai között kellett ráadásul magában aludni. Én emlékszem annak idején, amikor mi kisfiunkat úgy próbáltuk leválasztani magunkról, akkor azért időnként estéről estére visszaszökött és láb felől bebújt közénk a takaró alá. Ez a kisfiú nem tehette meg ezt, mert messze voltak a szülei. És ez a kisfiú, aki nagyon érzékeny lelkiismerettel rendelkezett, egyszer csak éjjel egy hangot hall. És azt hitte, hogy a főpap szólítja őt, és ezért odaszaladt a főpaphoz, aki egy másik helyiségben aludt, hogy szólj, uram, mert hallom, hogy hívtál. Ebben is van egy nagyon érdekes kis mozzanat, hogy ebben a kisfiúban valami nagyon-nagyon komoly készség volt az engedelmességre. Szól egy felnőtt, egy ilyen komoly valaki, mint a főpap, akkor teljes készséget tanúsítva odaszalad hozzá, az éj közepén is kap el, és elmondja, hogy itt vagyok, parancsolj velem, mit tegyek. És ez 3-szor megismétlődik. És a főpapnak jutott eszébe, hogy ezt a kisfiút valószínűleg a Jóisten szólítgatja. És ebben a számomra levonható tanulság, amiben remélem, hogy ti is valamennyit magatokévá tudtok tenni az, hogy titeket, kisgyerekeket is szólítgat a Jóisten. Ad ösztönzéseket, késztetéseket. És ugyanennek a kisgyermeknek az első megnyilatkozása az volt, hogy a válasz készségét azt a főpap felé nyilvánította ki, de ugyanezzel a készséggel kell nekünk is a Jóisten felé megnyilatkozni. A Jóisten szólítgat bennünket a lelkiismeretünkön keresztül, rá akar vezetni arra, hogy ezt most talán nem lenne szerencsés csinálni, nem kéne, inkább szót kellene fogadni, jónak kell lenni, akkor vajon mi a ti válaszotok? És az a különlegessége ennek a történetnek, hogy egy olyan időszakban élt ez a gyermek, amikor a Biblia azt mondja, hogy ebben az időben meglazult az Isten és az emberek kapcsolata. Nem igazán figyeltek oda az Isten szavára, nem jutott el hozzájuk az Isten hívása, és mégis volt egy kisgyerek, akin keresztül az Isten tudott szólni. És ebben nagyon sok tanulság van, nem tudom ebből mennyit tudtok ti most így befogadni, de lehet, hogy érzéketlen felnőttek világában ti érzőszívű kisgyerekek sokkal nyitottabbak lehettek a Jóisten hozzátok intézett szava felé. Az Isten mindannyiunkhoz szól, azt mondja Jób könyvében, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá. Ez a kis történet ezzel a fiatal kis fiúval, Sámuellel azért olyan sokat mondó, mert egy olyan időben, amikor nem volt látás Izraelben, amikor az Isten szavára nem figyeltek oda, akkor voltak kisgyerekek, akik erre mégis odafigyeltek, amiket az Isten megszólíthatott. És én olyan jónak tartanám azt, hogyha abban a családban, amiben éltek, ti egy ilyen kis megszólítható gyermek szerepét töltenétek be, aki készséggel szólalnak, meg akár a szülők szólnak, akár a Jóisten szólít meg benneteket, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Legyen ez a ti szállóigétek. Tudjátok, a szállóigé egy olyan kis mondatka, amit az emberek mély tartalommal megtöltve, akár magukban is többször ismételnek, mert fontos. Tehát szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Mondogassátok ti is, és ezzel a készség, akár a Jóisten szólítgat benneteket, akár a szülők szólnak hozzátok, legyen a ti életeteknek egy vezérfonala. És akkor, ha Jóisten szavára valaki odafigyel, akkor mindig éberebb és éberebb lesz, és mindig világosabban és világosabban fogja meghallani a Jóisten szavát. Tudjátok, szól az Isten hozzánk felnőttekhez is, csak mi sokszor már kicsit érzéketlenek vagyunk ezért a hívás iránt. Ti pedig gyermek létetekre még nagyon érzékenyek és megszólíthatók vagyok. Ezért legyetek ti azok, akik betöltitek egy család életében azt a szerepet, hogy rajtadok keresztül is megszólíthat az Isten. Tudom, hogy ebből nem sokat tudtatok befogadni, de azért gondolkodjatok el rajta, jó? Majd a Jóisten segít megérteni teljes valójában mindaz, amit most elmondok. Tudjátok, amikor az ember gyerekeknek készül valamilyen mondani való, valami időnként felnőttesebbre sikerül, mint az ember szeretné, ugye, mert mi felnőttek a magunk szókincsével és kifejező eszközeivel fogalmazzuk meg mindazt, és nagyon nehéz olyan egyszerű és a gyermekek számára is könnyen érthető szavakat találni, de hát azt mondja a Biblia, hogy az Isten jóra fordítja azt, amit mi elrontunk, és remélem, hogy ezek a gondolatok is átjutnak oda, ahova a Jóisten szánta őket. És a másik, miután az ember sokkal többet töpreng azon, hogy vajon mit mondjon a gyerekeknek, akközben a felnőttek részére is sok esetben megfogalmazódik valamilyen mondani való, és így lesz ez most is. Voltak éppen a gyerekeknek elmondott néhány gondolatot folytatnám most a hozzátok intézett bibliai üzenetben. Így olvasom. Példabeszédek könyve 20. fejezetének 27. versét. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Nagyon fontos mondani való sűrűsödik ebbe a néhány kis kifejezésbe. Egyrészt azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek az embernek lelke. Tehát az Isten megajándékozott bennünket valamivel, egy szövétnek kell. Ugye lefordítva a Biblia teljes gondolatvilágát, mondani valóját szem előtt tartva, az embernek lelkét akár a lelkiismeret kifejezéssel is helyettesíthetnénk. És azt mondja itt a Biblia, hogy az Isten ajándékaként jelenik meg az életünkben a lelkiismeret, mint olyan. Már az elbukás után is az Isten ezt tartotta legfontosabbnak, az első emberpár tudomására hozni, hogy ő ellenségeskedést ébreszt. Az ellenségeskedés az ember belső lényében nem más, mint szembesülés azzal, ami helytelen, és ilyenkor valami ezt az ellenségeskedést, ami szívünkben felszítja. Miért beszélek én mindenről, hiszen ezt mindannyian tudjátok. Az utóbbi hetekben elgondolkodtam azon, hogy is működik ez a lelkiismeret, és hogy egyáltalán léteznek-e lelkiismeretlen emberek. Miután sokszor mondjuk, hogy hát ez olyan lelkiismeretlen dolog volt, magyarán azt akarjuk ezzel kifejezni, hogy az illető életében a lelkiismeret szava abszolút nem
1: szólalt meg, vagy annyira elfojtotta, hogy a lelkiismeret tevékenységéből semmi nem érvényesült. És ugye elgondolkodtam azon, hogy kinek van lelkiismerete. Mert ha vannak lelkiismeretlen emberek, akkor nem mindenkinek van. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy mindenkinek van, de kinél működik? Hát egyrészt egy olyan embernél, akinek vannak elvei. Mert a lelkiismeretnek kell egy etalon, amihez igazítva működik. Ha nincs etalon, akkor nincs mihez képes tájolja az ember tevékenységét. Két alapvető dolog kell ahhoz, hogy a megváltás terve működjön ebben a szövegösszefüggésben. Hogy a lelkiismeret a maga Istentől kapott funkcióját kifejthesse. Kell tehát egy etalon. És kell egy motiváció. Az egyik az Isten ígéje, a másik Krisztus áldozata. Nagyon leegyszerűsítve. Az Isten elénk tárja a maga törvényét, a maga ígéjét, hogy legyen mihez igazodni a lelkiismeretnek, hogy legyen mihez viszonyítottan a tudomásunkra hozza, hogy most az Isten szavától eltérően éljük a mi életünket. És kell legyen egy késztetés, egy belső motiváló erő, ami segít kifejezni azt a készségünket, hogy mi igen a lelkiismeret szavára oda akarunk figyelni, mert elkötelezettkei vagyunk az Istennek, az irántunk bemutatott és tanúsított áldozat és szeretet révén. Tehát a lelkiismeret úgy működik, és akkor figyelek oda a szavára, hogyha én eleget akarok tenni az Isten elvárásainak. Az igazán megtért emberről mondja a Szentírás az, hogy ő kész elváltozni az ő elméjének megújulása által, és vizsgálni azt, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, mert van mihez igazítsa az életét, és van késztetés is, ami miatt oda akarja az életét szánni, az Istennek kedves, jó és tökéletes áldozatul. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. És ebben az ajándék halmazban a lelkiismeret központi helyet és szerepet foglal el. Munkája az Isten az akarást is. Nem hagy magunkra, és nem csupán ránk zúdítja a maga elképzeléseit, ránk vonatkozóan, nem csak a maga törvényét állítja oda elé, na ez igazít az életedet, és akkor majd jól megy a sorod, hanem erőt és készséget is ad arra, hogy mi az életünket összhangba akarjuk hozni az Isten akaratával. Talán elmondtam korábban, hogy az ember menet közben is változik, én magam is ezt tapasztalom. Központi élet és szerepet foglalt el az életemben János 3.16. Ugye ott az áll, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát ad, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez számomra nem mindig volt személyes, vagy csak akkor, amikor úgy gondolkodtam felőle, hogy az a valaki, az akár én is lehetek. Hogyha valaki hiszen ő benne. Ennél sokkal személyesebb és talán ösztönző erőként is sokkal hatékonyabban munkálkodik Pál apostolnak a Galata beliekhez írott levelében a 2. fejezet 20. verse, főleg annak a 2. része, ahol azt mondja, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ez az a motiváló erő, és ez az a cselekvéshez, és az engedelmességhez felajánlott isteni segítségnyújtás, az az elkötelező hatalom, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És éppen ezért élek pedig többé nem én. Ennek hatása alatt akarom keresni az Istennek kedves, jó és tökéletes akaratát. Ezért szeretném azt, hogy az életemben a lelkiismeret ehhez az etalonhoz viszonyítottan működjön. Mert szükségem van rá, hogy az Isten megmutassa, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mert én a magam esze után menve eltévejednénk. Ezért milyen jó, hogy van lelkiismerete, amelyik időnként megszólal, amelyik szembesít az eltévejedéseimmel, és szomorú az az emberi állapot, amikor az Isten szava nem hallatszik. A gyerekeknek elmondott ige szakaszban benne van az a néhány nagyon szívet fájdító megjegyzés, hogy abban az időben nem volt látás Izraelben. Abban az időben az Isten szava nem hallatszott Izraelben. Egy olyan környezetben volt egészen kiemelkedő, szerepet betöltő tevékenysége Sámuelnek, amikor az Istenről már szinte elfelejtkeztek. Valószínűleg azért, mert nem működött az Istentől kapott szövétnek. És nem azért, mert az Isten nem adta volna, vagy nem segített volna hozzá a működéséhez, hanem nem volt etalon. Nem foglalkoztak az Isten igéjével, és érdektelenek és közömbösek voltak az Isten minden dolga iránt. Ez egy nagyon szánalmas, sajnálatra mértő állapot egy ember életében, és az Isten ezekben a nagyon nehéz és az üdvösség szempontjából kedvezőtlen körülmények között is meg akar minket szólítani. És amikor önvizsgálatot végzünk, hogy vajon az Isten szava milyen hatékonyan tud bennünk megszólalni és megszólítani. Jobb könyvének az előbb idézett kijelentése is olyan szívet fájdító, szól az Isten egyszer vagy kétszer. Ennyire közömbös lenne az Isten irányunkban, hogy csak egyszer vagy kétszer. Nagy lelkűen úgy lehajol hozzánk. Én úgy gondolom, hogy ebben az ige szakaszban nem az Istenen van igazán a hangsúly, hanem azon a közönyön, ahogy az Isten szava iránt akkoriban megnyilatkoztak. Szólna az Isten napi rendszerességgel, imáinkra azonnal válaszolva, ha meg lenne a készség. Ha működne az etalon, napi rendszerességgel tényleg csak magunknak olvasnánk az igét, és imádkoznánk úgy, ahogy a klasszikus imádság kritériumai szerint imádkozni kell, azaz meg kell várni az Isten válaszát. Az Isten válasza nélkül az imádság nem imádság. És akkor kialakul egy beszélgetés. És ebben a beszélgetésben a Szentléleknek és a lelkiismeretnek óriási helye és szerepe van. Ilyenkor lelkiismeretes valaki, amikor az Isten közvetlen irányítás alatt áll. Úgy eltűnődtem nem egyszer ezen a kijelentésen, hogy szemeimmel tanácsollak téged. És akkor olyan szentirítség fogott el, hogy miért nem vagyok én olyan, akit szemmel lehet tanácsolni. Hát miért nem vagyok én ilyen érzékeny lelkileg, hogy az Isten ilyen közvetlen módon napi rendszerességgel, vagy akár perszi rendszerességgel szólítgasson engem. Miért nem vagyok én egy élő közösségben az Istennel, állandó beszélgető társaként. A Bibliában, ha egy kicsit elmélyedünk a Biblia kijelentései felett, annyi szívet melengető gondolat van. Például, amikor arról beszél a Szentírás, hogy Isten olyan lényt teremtett önmaga képmására, aki azért jött létre az Isten teremtői munkálkodása nyomán, hogy az Isten barátja legyen. Hogy az Istennek legyen beszélgető társa. Ebben tartalmilag benne van, hogy Isten az önmaga képmására teremtett emberrel hűvös alkonyatkor találkozni és beszélgetni akar. Milyen lenne az a szombatünneplés, ahol az Isten intézményesen gondoskodva arról, hogy vele közösségben legyünk, ha ez egy állandó beszélgetés lenne. A jó házasságról írja egy francia szerző, hogy nem egyéb a jó házasság, mint egy hosszú beszélgetés, ami soha nem akar véget érni. Tényleg ilyen a jó házasság. A jó házasságban a házas felek szemük villanásával tudják kifejezésre juttatni házastársuk felé a maguk elgondolását. Mert olyan mély a közösség, olyannyira megismerték egymást, olyan mély, valóságos közösségben élik az életüket, és az Isten, amikor a lelkiismeret ajándékát ajándékozza nékünk, akkor voltak éppen azt szeretné, hogy ezzel a tőle kapott ajándékkal, ezzel a felülről való szövétnek kell élve, mi ilyen éber, érzékeny, valóságos közösségbe kerüljünk az Istennel. Sokszor működtetjük mi a lelkiismeretet, de úgy, hogy mások lelkiismeretévé akarunk lenni. Ez nem az. a funkció, amit az Isten ennek a felülről való szövétnek megszánt. Ha én tudni vélem, hogy a másiknak mit kell csinálnia, és mit nem szabad csinálnia, miközben magamról elfelejtkezem, akkor valahogy kibillentem igazi rendeltetéséből ezt a csupán nékem adott szövétneket. Mindenkinek megvan a sajátja. Alanyi jogon élhet vele, de nem lehetek a másiké. Nagyon sok károkozás történik akkor, amikor én tudni vélem, hogy egy adott szituációban kinek hogyan kell megnyilatkozni, kinek hogyan kell viselkedni, mit kell mondania és mit nem szabad mondania. Mint egy sugallom, hogy ő mit tegyen, akár a lelkiismeretévé is válhatok. Én úgy gondolom, hogy ezt a funkciót az Isten önmagának tartja fel. És ne akarjuk megerőszakolni a másik lényét azzal, hogy a lelkiismeretévé akarunk válni. Döntéshozatalok kapcsán erősödik fel a Szentlélek és a lelkiismeret funkciója. Sokszor mondják, hogy napi 22 000 döntési helyzettel kell számolnunk. A döntések előzetes átgondolást feltételeznek. A Biblia azt mondja, kérjünk bölcsességet az Istentől, ha nem lenne bölcsességünk, már pedig nincsen. Akkor vagyunk igazán bölcsek, a szó legteljesebb értelmében, ha közösséget válunk az Isten akaratával. Ha keressük, mi az ő kedves, jó és tökéletes akarata, és azzal azonosítjuk magunkat, ezt teszi az ember bölcsé. Ahhoz, hogy én igazán bölcs ember legyek, ehhez az Isten szavát kell tanulmányoznom. El kell mélyednem az Isten gondolataiban, mert ezek azok, amelyek bölcsét tesznek. Ha elmulasztom ezt, akkor ismétlem, a lelkiismeret számára nincs etalon, amihez igazodva késztetéseket adjon. De azt a pozitívumot is megfogalmazza a Szentírás, hogy megvizsgálja a szív minden rejtekét. A megváltás szempontjából milyen funkciót tölt be tehát? Azt mondja Ellen White, hogy az üdvösség társulás útján megy végbe. Isten és ember együtt munkálkodásának eredménye lesz az üdvösség. És ebben a funkcióban a lelkiismeret szerepe felértékelődik. Mert hogyha társulás útján történik, akkor az Isten szava el kell jusson hozzám. Miközben megvizsgálja a szív minden rejtekét, meg kell tudnom azt, hogy milyen minősítés alatt állok. Hogy az az Isten, aki a gondolataimat és az indítékaimat is vizsgálja, vajon hogyan vélekedik ezekről. Nekem tudnom kell, hogy milyen megítélés alá esem. Tudnom kell, hogy hol vannak a sebezhető pontjaim. Tudnom kell, hogy egyre fokozódó lelki érzékenységgel milyen területeken kell korrekciót alkalmaznom az Isten erejétől motiváltan, és az Isten szeretetétől motiváltan. Mindig visszatér a tudatomban az a gondolat, amit Pál fiatal szolgatársának mondott, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Olyan az Isten jósága, amely megtérésre indít, nem ad-e ösztönzéseket ilyen irányban, hogy én kedvében akarjak járni annak, én meg akarjak felelni annak, aki engem harcossá avatott. Én meg akarjak felelni annak, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Nem ez az a belső motiváló erő a megváltás tervében, ami engem előrébb segít ezen az úton. Megismerem az Istennek rám vonatkozott igen jó, teljes és tökéletes akaratát, és megvan a késztetés, mert meg akarok felelni az Isten elvárásainak, és van egy lelkiismeret, ami segít nekem, hogy az Isten akaratához igazítottan éljem az életemet. Ennek a két dolognak együtt kell munkálkodni. Nem lehet elhanyagolni az Isten akaratának tanulmányozását, mert nincs etalon, és nem szabad figyelmen kívül hagyni a motiváló erőt, mert akkor nincs miért az etalonhoz igazodja. Az Isten jósága és a törvény együtt kell jelen legyen kinek az életében. Nem elég az igazságot vagy a törvényt hangsúlyozni a legmesszebb menőkig, ha nincs igazán motiváló erő. Itt az elmúlt napokban, alkalmakkor is nem egyszer hallottunk eligazító szavakat, vagykor másokat minősítő eligazító szavakat. amikor ki, aki megszólal, tudni vélt, hogy a másik mit mondott rosszul és mit mondott jól, és hogy hogy kellett volna mondania és tennie. Ilyenkor lehet, hogy az igazság mint olyan felmagasztaltatik, csak a motiváló erő hiányzik. Az, ami egyetlen hiteles motiváló erőként engem a jó irányba irányíthat. Azt írja az egyik agykutatással kapcsolatos könyv, ezt még sokszor fogjátok hallani tőlem, mert hihetetlenül gazdag igazságtartalma van a mondatnak. A világ valamennyi érve, az összes tudós és professzor álláspontja, mondhatnám azt is, hogy a Biblia minden ígéje hozzátéve ehhez, lepereg rólam, ha nem tudok vele érzelmileg közösséget vállalni. Ha nem tudom magam azonosítani vele. Nem fogadja be senki a képviselt igazságot, ha a szeretet elkötelező hatalma nem jár együtt az igazság képviseletével. Nem szabad egymás fejére olvasnunk dolgokat. Ellen White azt mondja, hogy akkor incsem a másikat, ha az életemet tudnám érte adni. Mert akkor majd tudom úgy mondani. Tudok magamról megfeledkezve olyan szeretettel megnyilatkozni, hogy a másik készséges lesz a hallásra. Még néhány dolgot hadd mondjak el. Amikor lámpásról beszél a Biblia, mégpedig azt mondja Krisztus, hogy a test lámpása a szem, és hogyha a te szemed világos lesz, akkor ez azt jelenti, hogy te a lelkiismeret szavával megegyezésben éled teljes nyugalomban és biztonsággal az életedet. Ha viszont a te szemed sötét lesz, ez azt jelenti, hogy ez az Istentől kapott érzékszerv idézőjelbe téve kezd meghomályosodni. Mikor homályosodik meg ez az érzékszerv? Hát akkor, amikor nem engedem működni. Nem hagyom, hogy működjön. Nem akarom elmondani a történetet, mindannyian olvastátok. A Saltykov Csedrinnek van egy elbeszélés a lelkiismeret, és ez az egész arról szól, hogy a lelkiismeret senkinek nem kell. Küldözgetik egymásnak, mert a másiknak biztos szüksége van rá, a másik élete átmenetileg egy-egy pillanata megváltozik, de neki sincs ínyére a változás, ő is tovább küldi. Szóval lehet egy keresztény ember is ilyen állapotban, amikor a szeme megsötétedik. Amikor a lelkiismerete maga Istentől kapott, ami javunkra váló funkcióját nem tudja igazán érvényesíteni. Tehát még egyszer hadd térjek vissza. Az igazság nem elégséges motiváció. A lelkiismeret számára csak az etalont biztosítja. A készséget a cselekvéshez, a teljesítéshez nem. Ahhoz az Isten szeretete kell megjelenjen az életemben. És ez csak Isten és az én dolgom. Az én lelkiismeretem csak az én lelkiismeretem. Ezzel nekem kell gazdálkodnom, erre nekem kell odafigyelnem, a másiknak a sajátjára. A másik életében is van egy etalon. Az igazságnak az a mértéke, amilyen mértékig az igazság szavával szóba állt. Ez esetről esetre változik. Van egy abszolút igazság az Istené, de az én lelkiismeretem etalonja csak annyiban figyel az igazságra, amennyit én az igazságból befogadtam. És ez is egy olyan terület, ahol nem lehetek a másik lelkiismeretévé, mert lehet, hogy én sokkal kevesebbet fogadtam be, de az is lehet, hogy sokkal többet. És az is lehet, hogy én a másikra vetítem ki a magam igazság értelmezését, és azt várom el tőle, hogy ő annak feleljen meg. Ezek nem működnek így. Ezek nem egyszer a békétlenségnek és a testvéri szeretet hiányának a következményeivel járnak. A Biblia beszél megfertőztetett lelkiismeretről, amikor nem az Isten által egyedül elfogadott etalonhoz igazodik. Szükségszerűen megfertőztetett. Amikor nem az Isten jósága, ami megtérésre indít, motiválja, akkor is megfertőztetett a lelkiismeret. És lehet, hogy miközben én az igazságot fennem képviselem, és hangoztatom, a lelkiismeretem talán nem az igazán Istentől származó etalonhoz igazodik, és igazítja a másikat. Yeah. ebben a könyvben, ami nem tudom mekkora hatást fejtít ki a mi környezetünkben, a Gondolkodás elvesztett művészete címűben, az első fejezet már szembeállítja egymással az IQ-t és az EQ-t. Az EQ javára. Tehát nem az intellektuális magas röptűség és képességek halmaza jelenti igazán az emberi életben az értéket, hanem az érzelmi intelligencia, amikor odafigyelek a másikra. Amikor az én szeretetteljes késztetéseimmel motiválom őt. Így közvetett módon, szeretem őt, önmagamra nem figyelve. Ez az, ami igazán valódi közösségeket hoz létre, ahol az igazság, mint etalon hangsúlyos, de az érzelmi tényező nem kapja meg a maga szerepét és helyét, ott kiüresedik a testvéri szeretet és együttérzés. A megtérésről a Biblia azt mondja, és ezt a szombatiskolánk is megfogalmazta, a megtérés voltaképpen arról szól, hogy kialakul köztem és az Isten szava között az összhang. Elfogadom az Isten szavát. És azért fogadom el, mert az Isten fia szeretett engem. Különben a világ összes érve is kevés lenne ahhoz, hogy engem egy ilyen hozzáállásra rábírjon. És ezért, amikor én elfogadom az Isten szavát igaznak, és azonosítom magam az Isten szavával, és engedem, hogy etalon legyen az életemben a lelkiismeret számára, ott az Isten jóságának sokkal nagyobb szerepe van, mint az intellektuális élménynek. Annak idején, amikor én elkezdtem a Bibliával foglalkozni, hát igazi apologétának képzeltem magam, mert örültem annak, amikor a Bibliának igaza van, és mindig igaza van. És ezért aztán érveltem én is minden mennyiségben, és a proféciák nagyon is a kezemre játszottak, mert azzal aztán be lehet bizonyítani minden, és a másikat elhallgatni kényszerül, mert ugye az Isten jóval korábban, évszázadokkal korábban elmondta, hogy mi hogyan, persze pontosággal miként fog teljesedni, és ezzel le lehet hengerelni bárki. És mindig elképedtem azon, hogy hát hogy amit én ilyen világosan látok, az a másikról lepereg. Hát azért, mert szándékomon kívül, de az igazságnak ezzel a nagyon markáns és céltudatos képviseletével akár megszégyenítettem őt. Tehát az érzelmi tényező, mint olyan, ami segített volna az igazság elfogadásában, nem működött. Beledöngöltem a földbe, egy szava nem volt, aztán úgy nézett rám, hogy csodálok ám, de nem szeretlek, került. Hát mert nincs szüksége az igazságra a szeretet nélkül. Senkinek. Néhány ígét hadd idézek még az eddig elhangzottakon kívül, hogy például mi a lelkiismeret tényleges Istentől támogatott funkciója a maga valójában. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében a következőt olvassuk. Az első fejezet 5. versében. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Ebben minden benne van. Ezt az ígét az elején felolvasom, akár mehetünk volna. Mert ebben benne van mindaz, némi töblettel, a kifejtés töbletével, amit az előbb elmondtam. A parancsolatnak vége, tehát itt az etalon, amihez igazodom. És a parancsolathoz való igazodás, hogy működik? Tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet által. És akkor a parancsolatnak megvan a maga helye és szerepe. De a parancsolat önmagában ezek nélkül nem áll meg. Tiszta szív, jó lelkiismeret, igaz hitből, Istenen ki bizalomból táplálkozó szeretet nélkül. Nagyon sok ilyen hibát követtem én is a prédikátori szolgálatom legelején, és azóta is, amikor a másikkal meg akartam értetni, hogy a Bibliának igaza van. Valaki felhívta a figyelmemet egy előadás sorozatra, az interneten lehet hozzáférni, arról szól, egy hát nem tudom, prédikátornak nem tudom, nevezhetném-e vagy sem, mindegy, valaki, aki előadást tart arról, hogy az evolúció, mint olyan, miért nem igazán hiteles tudományos megközelítés. De ha én csak őt hallgatnám, olyan cinikus és leszóló és lekezelő hangnemben képviseli azt, amit ő igaznak tart, ami valószínűleg igaz is, de én nem igazán érzek készséget arra, hogy elfogadjam a cinikus, fölényes hangvétel miatt. Ez sok mindent felsorakoztat, nagyon logikus a képviselet módja, de nem nyerte meg a szívemet, mert hozzátenném, hogy az illető most börtönben van. Valamilyen adócsalás miatt, de nagyon világosan képvisel dolgokat. Szóval ez cinikus megjegyzés volt, elnézést kérek érte, de szeretném ezzel is érzékeltetni, hogy az igazság nem jobbít, ha nincs igaz szeretet és jó lelkiismeret mellette. Mert amikor én csak az igazságra hivatkozom, akkor ezzel együtt jár az a kísértés, hogy a másik lelkiismeretévé legyek. Ne tegyek ilyet. Az igazság befogadása az én személyes ügyem. A hozzávaló viszonyulás is. És a motiválni, az, hogy magamat motiválni engedem, az is az én személyes ügyem. És az igazság csak a szeretet által motiválható. Hát nem tudom, mit mondjak még, nagyon sok mindent ide fölírkáltam magamnak, de az időből kifutottunk. Talán még a hit terjesztéséről, mint olyanról hadd szóljak néhány szót. A hit terjesztése nem azonos a térítéssel. A térítés az igazság képviselete, a térítés pedig hitből hitbe történik. A személyes motiváltság hatásával próbálom a másikat megnyerni. Próbálom az isteni szeretet közvetítésével elfogadhatóvá tenni számára az igazságot. Nyilvánvaló igazságot kell eléjük tárni, de a döntést rájuk kell bízni. És éppen ezért egy kicsit ellenszenves számomra az az evangelizációs gyakorlat, amikor a pillanat varázsa és hatása alatt embereket előre hívnak, és pressziót gyakorolnak a tömeg befolyás segítségével, pressziót gyakorolnak rájuk, hogy itt van, ennyi ember már előre jött, te is előre jöttél, vagy ha még nem, akkor gyere előre, és most döntsél. Szóval meg kell érnie, a szeretet indítatása alatt meg kell érnie az állásfoglalásnak, az igazsághoz való viszonyulásnak. Az Isten fia szeretette engem, önmagát adta érettem, ezért elfordulok magamtól, és odafordulok az Istenhez, odafordulok az Isten igazságához. Van még egy kifejezés, amit szeretnék szíves figyelmetekre bízni. Azt mondja az egyetlen profécia magyarázat, amit Pál apostol megfogalmazott. Ugye nem beszélek a Tesszalonika beliekhez írott első levélnek arról a részletéről, amikor azt mondja, hogy amikor azt mondják békesség, biztonság, ez egy rövid kis betoldás. De az igazán a 10. vádlatproféciának tekintett apostoli megfogalmazásban ez áll, hogy azok vesznek el, akik nem fogadták be az igazság szeretetét üdvösségükre. Itt az igazság megint nem önmagában áll, hanem az igazság szeretetéről van szó, az igazság pedig a szeretet motivációja alatt fogadható be. Azon az alapon és állt, hogy az Isten szeretett engem, elkötelezett az ő akaratának megismerésére és követésére, és ilyenkor könnyű befogadni az igazságot, és könnyű szeretni az igazságot. És akkor egyetlen ígével szeretném lezárni. Boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Magyarán, aki összhangban él a lelkiismeretével, a saját lelkiismeretével. Nem a másikéval, nem a másik ráerőltetett lelkiismeretével, hanem a sajátjával. Így hangzik még egyszer, boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel, mert a saját urának áll és esik. És ebben segítsen minket a Jóisten mindannyiunkat. Amen.
2: Isten tiszteletünket a 280-as számú közös énekünk első és második versének éneklésével, majd imádság után a 6. és 12. versszakának éneklésével zárjuk be. Keressük meg és énekeljük el a 280-as számú közös énekünk első és második versszakát.

0: Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
1: Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük néked, hogy már az Édenben, az elbukás pillanatában gondoskodtál segítségről. Megígérted, hogy ellenségeskedést szerzel, hogy nem hagysz nyugtunkat, hogy szembesíteni akarsz a te akaratoddal, és a szeretet késztetésével akarod tenni ezt. Urunk, köszönjük, hogy az emberi történelmet végig kíséri ennek az ajándéknak a működése, és a mi személyes életünket is. És azt fájlaljuk, Urunk Istenünk, hogy a mi életünkben is olykor igaz az az igei megállapítás, hogy szólsz egyszer vagy kétszer, és akkor sem figyelünk rá. Urunk, szeretnénk belső békében élni a mi lelkiismeretünkkel. Nem azért, mert elhallgattattuk örökre, hanem azért, mert tökéletes összhangban vagyunk a te akaratoddal, a szeretet motiváltsága által. Urunk, szeretnénk veled járni, veled közösségben lenni, veled beszélgetni, megismerni mind mélyebben és átfogóbban a te teljes, tökéletes akaratodat. Szeretnénk, Urunk, azonosulni a menny értékrendjével, és szeretnénk, hogyha életünk minden területén megjelennének ennek a gyümölcsei. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ösztökeként működik bennünk is a lelkiismeret. Segíts, hogy egyre érzékenyebbek legyünk, és ne egyre fásultabbak a működése iránt. Segíts, Urunk, a te ígédben elmélyedni, hogy az az etalon, amihez igazodni kell a mi életünknek is, betöltse a maga helyét és szerepét a mi életünkben, és segíts naponta egy csendes órát eltölteni a te lábaidnál, szemlélni a te értünk hozott áldozatodat, és befogadni azt a szeretetet, amelynek átalakító hatalma van, hogy meglegyen az erőteljes indíték is. Köszönjük, Istenünk, hogy társulsz velünk a mi üdvösségünk munkálásában, és hogy megvan ebben a mi helyünk és a mi részünk is. Segíts, hogy a megkezdett jó dolog a Krisztus napjára mindannyiunk életében végbe menjen. Amen.
0: A megkezdett 280-as számú ének 6. és 12. versszakát énekeljük.

Kedves gyülekezet, ha a ma délelőtti igehirdetésnek címet adnánk, akkor ezt a címet adhatnánk: a kereszténység egyedülálló tanításai. Vagyis azt szeretnénk számba venni, hogy melyek azok a tanításai a kereszténységnek, amelyet egyetlen más világvallásban sem találunk, amelyek egészen egyedülállóak. De szeretnék arra is rámutatni, hogy miért beszélünk erről. Mi Európában élünk, úgy szokták mondani, hogy ez keresztény kultúrterület. De mégis tény az, hogy rengeteg embernek fogalma sincs róla, mi az, hogy kereszténység. Ha úgy beszélgettek emberekkel, és ha mondjuk ez nem tapintatlan, vagy nem kellemetlen, fiatalok a fiatal társaikkal, vagy felnőttek szintén a barátaik, ismerősei között, akik úgy nincsenek közelebbi ismeretségben Istennel, Bibliával, megkérdeznénk, mi a kereszténység lényege. Nem kapnánk rá csak nagyon bizonytalan válaszokat. Pontos és teljes válasz csak a legritkábban. Pascal nagyon találóan írta azt, hogy valamikor a keresztények fontosnak tartották mind a keresztséget, mind a tanítást. Ugye komolyan vették Jézus szavát, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, és azután kereszteljétek meg őket. És akkor tudták, hogy mi az, hogy a kereszténység. Aztán így folytatja, később már csak a keresztséget tartották fontosnak, bevezették a gyermekkeresztséget. Nagy részt elmaradt a tanítás, és akkor leír egy ilyen nagyon tömör mondatot. Azt mondja, manapság keresztények sokasága a vallása felől való vaskos tudatlanságban vénül meg. Hogy ezt rákérdezni egy ilyen népszámláláskor ott a kérdőjében, milyen vallású, beírja az ember, hogy keresztény. De rákérdezni, hogy milyennek a vallásnak a lényege, meg nem tudná mondani. És olyan elszomorító, hogy itt Európában is számos ember fordul keleti vallások felé, amelyekben van igazságkeresés, de össze nem lehet hasonlítani a kereszténységgel. Vannak nekem kedves barátaim, Krisna tudatú hívők. A vallásszabadsági küzdelmekben ismertük egymást, és némelyek annyira őszinték, olyan tényleg komolyan gondolkodók, és egyszer meghívtak egy ilyen új év ünnepségükre, és az ünnepség keretében egyszer csak behoztak ilyen kis Isten szobrokat, és az egyik számomra legszimpatikusabb és legértelmesebb közöttük úgy azt mondja, hát ezek a mi isteneink. Nekem úgy elszorult a szívem. Itt vagyunk a 21. század elején Európában. Ez az úgynevezett keresztény kultúrterületen. És emberek repedezett kutakban keresik az élő vizet, és ezért nem ők a hibásak, hanem ez a szomorú, hogy a kereszténységnek nincs megfelelő képviselete sem tanításban, sem a gyakorlati élet bemutatásában. És van nekünk még egy nagyon komoly okunk arra, hogy egy ilyen összegező áttekintést tegyünk ma délelőtt, ugyanis tudjuk, hogy mi az advent mozgalom küldetése. Nem az, hogy szaporítsa a felekezetek számát, mert arra igazán nincs szükség, hanem ahogy a Bibliában olvassuk, azt a feladatot bízta rá Jóisten, és ennek kell felfejlődnie a közeljövőben, és beteljesednie, hogy az örökké való evangélium hirdettessék, ahogy Jézus mondta, az egész földön minden népnek, mert addig nem jöhet el a vég. Vagy ahogy Jézus mondta a nagy profétikus beszédében, Isten országának ez az evangéliuma, vagyis a hiteles evangélium, a Jézus által tanított evangélium kell, hogy terjedjen. És megkérdezem, hogy ha most mi ránk kérdeznénk ránk, hogy mit tartalmaz az örökké való evangélium, mit kell átadni a körülöttünk lévő embereknek? Tudnunk rá pontos választ adni? Mi az, amit a Biblia megkülönböztetve így mond, Isten országának ez az evangélium, a hiteles evangélium, melyek ennek a fő tanításai, melyek azok a leglényegesebb dolgok, amelyeket sehol máshol nem találunk? Az az érzésem, hogy mi se vagyunk igazán a feladatunk tudatában. Bennünk sem él olyan világosan és egyértelműen, mint ahogy kellene, hogy mi az örökkévaló evangélium, mi az örökkévaló jó hír, mi a kereszténységnek a lényegi tanítása. És én abban bízom, hogy ha most ezt így nagyon röviden és összegezve áttekintjük, talán jobban fölforrósítja a szívünket arra, hogy ezeket a hatalmas dolgokat nem tarthatjuk magunkban. Nekünk alkalmassá kell válnunk jellemünkben, magatartásunkban, és abban is, hogy képesek legyünk ezt a különböző gondolkozású embereknek továbbadni,
hogy megfogalmazni tudjuk, hogy tapintattal és szeretettel továbbadni tudjuk, mert emberek mit sem sejtenek ezekről. Akkor már rá is térek a lényegre, de még a bevezetés egy utolsó mozzanataként szeretnék két rövid idézetet felolvasni Pascaltól, amelyek nagyon tanulságosak. Ő nagyon körülnézett a különböző vallások világában, és sokszor tesz összehasonlítást köztük és a kereszténység között. És az egyik helyen például ezt írja. Temérdek vallást látok a világ különböző országaiban, és minden időkben, de egyikük sem mondhat magáénak olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, sem olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Sem az egyik, sem a másik nem rendelkezik az igazság elegendő jegyével, sem bármi olyasmivel, ami szükségszerűen döntő, ezért az értelem nem állhat az egyik oldalára sem. Milyen kifejezéseket használt Pascal? Mit keresett ő a különböző vallásokban? Azt mondta, olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, amivel a lelkiismeretem egyet ért. Aztán így mondta, olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznek. Aztán azt mondta, hogy kereste az igazság elegendő jegyét ezekben a vallásokban. És megállapította, hogy nem találta meg. És aztán a következőket is mondja, így olvasom, meg kell vallani, hogy a keresztény vallásban van valami meglepő. Mert maga beleszületett vetik ellene. Egyáltalán nem. Emiatt inkább megmakacsolom magam, attól tartva, hogy az elfogultság tévútra vezet. De annak ellenére, hogy beleszülettem, mégiscsak így gondolkodom. Vagyis azt mondja Pascal, hogy ő szemlét tartott a különböző vallások felett, és nem talált olyan dolgot, amelyek végleg meggyőznék. Egyikbe se találta az igazság elegendő jegyét, de összehasonlítva azt mondja, hogy a kereszténységben van valami meglepő. És állítja azt, hogy ezt nem azért mondja, mert beleszületett, azt mondja, ezért inkább nagyon kritikus volt, és nagyon odafigyelt magára, nehogy az elfogultság tévútra vezesse, de mégiscsak az lett az eredmény, hogy egyedül a keresztény vallásban van valami meglepő, amivel sehol másút nem találkozunk. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez a vezérfonala a ma délelőtti áttekintésünknek, hogy mi az, ami a kereszténységben meglepő, egészen meglepő, és amivel másút nem találkozunk. Elsőként említeném maga a Biblia. Maga az, amit a kereszténység a kinyilatkoztatásra a Bibliáról vall. Nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert épp erről tanulunk az első negyed évben, és nem sokat kell magyaráznom. De valaki ellene vethetné, hogy ugyan mi ebben a meglepő, hiszen hát más vallásoknak is vannak szent könyveik, és ők is tévedhetetlennek vallják ezeket a szent könyveket. Hát például a védákat nem tartják a hinduizmusban abszolút szent könyvnek, úgy hívják, hogy sruti irodalom, hallott irodalom, majdnem úgy, mint a keresztények Istentől sugalmazott irodalom. És ott van a Mahabharata eposznak a híres részlete, a Bhagavad Gita, hát ezt pedig azt vallják, hogy Vishnu Isten Krishnaként közvetlen kinyilatkoztatást ad, erről szól ez a részlet, és az Isten te beszéde. Úgy szokták összehasonlítani, hogy a hinduizmusban olyan a Bhagavad Gita, mint a hegyi beszéd a keresztényeknek. Akkor ott van a buddhizmus. A buddhizmusban Buddha beszédei, tanításai. Nekik is van egy szent könyvük, az úgynevezett Páli kánon, azért hívják így, mert páli nyelven íródott. Ők is roppant tiszteletben tartják ezt, és komolyan veszik. És ott van az iszlám, amelynek a szent könyve a Korán, azt vallják, hogy égből leesett könyv, tévedhetetlen biztos. Hát akkor miért meglepő az, hogy a kereszténységnek is van egy szent könyve, a Biblia, amit Isten beszédének tart, és tévedhetetlennek? Megmondom röviden, és mindannyiunkban tudatosuljon. Az, hogy a Biblia a kereszténységben ez nem egy szimpla állítás, hanem a kereszténységben ehhez hozzáfűződik egy alapos kifejtése annak, hogy az Isten gondolata hogy jutott el emberekhez, és összehasonlíthatjuk a többi vallás szent könyvével nagyon egyszerűen, és nagy különbségeket fedezünk föl. Például a védák évszázadokon át szájhagyomány útján maradt fönn. Honnét tudott te azt, hogy még ha feltételezed is, hogy eredetileg isteni kinyilatkoztatásból ered,
hogy ami évszázadokon át csak szájhagyományban létezett, és utóbb írták le, hogy az valóban az Isten beszéde. Ha a buddhizmus szentíratát nézzük, Buddha időszámításunk előtt 500 körül élt, 480-ban halt meg időszámításunk előtt, és csak az időszámításunk utáni első században foglalták írásba Buddha beszédeit. Úgyhogy úgy is szólnak benne a különböző mesterek, hogy úgy hallottam. Mindenki hallotta, vette a szájhagyomány láncolata alapján. Ami meg a Koránt illeti, Muhammed állította, hogy ő hozzá közvetlen Isten szólt, de egymaga hallotta ezt a kinyilatkoztatást, és ő maga nem tudott írni, olvasni. Csak a halála után jegyezte le az író deákja, és még a halála utáni második kalifa idején véglegesítették a Koránnak a szövegét. Tehát nincs semmi biztosítékod arra, hogy ez tévedésmentesen az Isten beszéde. Hasonlítsuk össze a kereszténységgel. Itt nem egy tanú mondja, hogy Isten szólt hozzájuk, hanem 1600 éven keresztül egy sereg. És teljesen megegyező a tanúságtételük, hogy Isten milyen rendkívüli körülmények között, és megfontolta, milyen módon szólt hozzájuk, hogy ők tényleg meg tudják jegyezni, és pontosan továbbadni Isten üzenetét. És a tanúságtételüknek a tartalma között is, hogy nagyon nagy terjedelmű azért a Biblia úgy együtt, és 1600 éven át keletkezett, és sok és különböző szerző mégis egyetlen tartalmi ellentmondást nem tudsz felfedezni. Én ezt szoktam tanúsítani, mert egész fiatalon kezdtem először Biblia köröket vezetni, és többnyire fiatalok között, és hát még az előző politikai rendszerben rengeteg könyv is jelent meg, hogy ellentmondások a Bibliában, meg mindenütt ezt súlykolták iskolákban. Hát én meg nem tudom mondani, hogy engem hány kérdéssel bombáztak életemben, hogy na ugye ez ellentmondás a Bibliában, na erre létezik-e válasz. És főleg kezdőkoromban azért én sokszor mondtam azt, hogy nem tudom, de mondtam, hogy utána nézek, és bizony utána is néztem. És mindig arra az eredményre jutottam, hogy nincs valóságos ellentmondás, csak egy icipicit kell jobban megnézni, és inkább fényes egység az, ami kijön a dologból. Tehát, hogy így mondjam, egyetlen egyszer sem tudtam tetten érni a Bibliában, egyetlen ellentmondás sem. És ha ezeket a dolgokat így végig gondoljuk, persze én ezt csak nagyon röviden mondtam, akkor azt mondhatjuk, hogy ha az összes világvallást egybevetem, csak egyetlennek van olyan kinyilatkoztatástana, ahol te racionális értelemmel követheted, akkor is, ha maradnak bizonyos titkok, szükségszerűen maradnak titkok és csodák, de mégis józan értelemmel végig tudod követni, hogy igen, itt van annak realitása, hogy Isten szólt emberekhez, és azt emberek pontosan lejegyezték, és a mai napig megőriztetett, és te emberi nyelven tényleg az Isten beszédét veszed a kezedbe. Rögtön folytatnám is. Egy második dolog, összesen 7 pontban szeretném röviden összefoglalni. A második dolog, ami a kereszténység egyedülálló tanítása, ez a Biblia teremtés tana. Minden világvallás foglalkozik azzal, hogy honnét ered a világ. Valamit vallanak a világ és az élet és az ember keletkezéséről, de ez többnyire arról szól, hogy valamiből lett valami. Például mondjuk egy világtojás volt mindennek a kezdete, különböző mitoszok, különböző dolgokat mondanak, de a kereszténység valami fantasztikusat mond. Azt mondja, hogy egyetlen teremtő Istentől van minden, aki a semmiből teremt, akinek nem volt és nincs szüksége előzőleg meglévő anyagra, sem előzőleg meglévő természeti törvényekre. Ezeket ő nem formálja és rendezi, nem a valamiből alakít valamit, hanem aki a semmiből bármit tud teremteni, és még az is döbbenetes, amit a Biblia mond, hogy Isten, mi a titka annak, hogy az Istennek ilyen abszolút teremtő hatalma van. Nézzük meg a Bibliában, ahányszor a Biblia az Isten teremtéséről beszél, az ő végére mehetetlen bölcsességéről beszél. Tehát 21. század elején ez nekünk nagyon sokat kell, hogy mondjon, hogy bölcsességgel és értelemmel teremteni. Ma mi nagyon sok mindent látunk, hogy mindent lehet bölcsességgel és értelemmel, de hogy az összes emberi bölcsesség, az tulajdonképpen abból származik, hogy így kikapizsgáljuk, felfedezzük mindazt a bölcsességet, ami benne van az Isten teremtett világában. És a Biblia egyszerűen azt mondja nekünk, hogy van valaki, akinek végére mehetetlen az értelme,
és aki a bölcsességével és az értelmével, a puszta szavával és az akaratával, nem tudom milyen modern szót merjek óvatosan használni, mint egy kóddal vagy valami ilyesmivel, egy pillanat alatt bármit, nem nincs szüksége időre, létre tud hozni a semmiből. Ugye ez egy hatalmas tanítás, és nem hasonlítható össze semmilyen más vallás tanításával, és azt is mondja, hogy Isten nem csak megteremtette egyszer a világot, hanem, és az egész univerzumot, abszolút az egész univerzum is az ő teremtése, hanem fenn is tartja. Szüntelen tevékenységgel, szüntelen figyelemmel fenn is tartja. Az ő állandó munkálkodása és fenntartó kegyelme következménye, hogy van létezés, és van élet, és nincsenek kozmikus katasztrófák, és a mi földünk még soha nem ütközött össze egyetlen égitesttel, hogy porrá és semmibéve legyen. Ha valaki egyszer belenéz a kicsit a csillagvilágba, tudja, hogy ott micsoda eszméletlen energiák, fölfoghatatlan energiák mozognak és működnek, és balesetmentesen működik ez a hatalmas univerzum, és ami földünk is fennmaradt mind a mai napig, mert az Isten ezt az egészet fenntartja, és ellenőrzése alatt tartja, és a figyelmének a tárgya. De már lépjünk is tovább. A harmadik meglepő dolog a kereszténységben az Isten kép, amit az Istenről mond. Melyek a különösen meglepő dolgok? Ilyen Isten képpel egyetlen más vallásban sem találkozunk. Hát az egyik mindjárt az, amiről beszéltünk, hogy az Isten munkálkodik. Ugye Jézus így mondta, az én atyám mindez ideig munkálkodik, mondjuk mai szóval dolgozik, és én is dolgozom. Ugye dolgozó Isten, ilyet egyetlen vallás sem képzelt el. A Biblia pedig egy állandóan dolgozó Istenről beszél, vagy amilyen más kifejezést használsz, mondja, egy szüntelen szolgáló Isten, aki állandóan szolgál a teremtményeinek, akinek ez nem megalázó, akinek ebben van a nagysága, hogy állandóan fáradozik, állandóan dolgozik és szolgál a teremtményeinek. A másik meglepő dolog Istennel kapcsolatban, hogy úgy mutatja be, hogy Isten a szeretet, ami nem egy ellágyuló érzelmet kell gondolni, hanem azt egy hallatlanul intelligens erkölcsiséget, de azt is, hogy Isten egy érző lény, egy abszolút érzékeny és érző lény, ugye, egy hallatlanul intelligens, egy abszolút érző és érzékeny lény. A Bibliában például ilyet olvasunk, Izraelről mondja az Úr, de nyilván minden időre, minden emberre vonatkozik. Szó szerint így kimondja, minden szenvedésüket ő is szenvedte az ókori időkben. Ugye, melyik vallás gondol arra, hogy Isten szenvedni tud? Az Istenek fölötte állnak az embereknek, örök boldogságban élnek valahol az éterben, a különböző elképzelések fölött, de hogy az Isten egy annyira együttérző lény, hogy együtt szenved a teremtményével, ha szenved, kinek van ilyen Isten képe? A közelmúltban olvastam a 78. Zsoltárban egy igét, és nagyon elgondolkoztatott, mert korábban nem is figyeltem fel rá. Izraelről beszél, Izrael pusztai vándorlásáról, és akkor azt mondja Istenről, hogy Izrael hányszor keserítette őt a pusztába, hányszor illették őt fájdalommal a kietlenben. Kedves gyülekezet, melyikünk gondol arra, hogy én az Istent keseríthetem, én az Istent fájdalommal illethetem, az én helytelenségem, az én bűneimmel, az én zúgolódásommal. Tehát az Isten, mi hajlamosak vagyunk, hogy tárgyiasítani. Ugyan nem imádunk kőszobrokat, de majdnem egy olyan merev lénynek képzeljük az Istent, akit semmi nem érint. A Biblia pedig Istenről úgy beszélt, hogy őt lehet keseríteni, őt lehet fájdalommal illetni. És természetesen az örömünkkel is örül. Isten egy végtelenül intelligens és egy abszolút érző lény, érzékenyebb minden lénynél, aki a Földön létezik. És még egy csodálatos dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy Istennek a legkisebb a teremtményei között épp olyan fontos, mint a nagyobb. Nincs különbség. Én számomra az egyik legkedvesebb részlet a Bibliában a juhok és kecskék szétválasztásának a példázata, amiben Jézus azt mondja, amit megtettetek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, annyi, mintha velem tettétek meg, vagy annyi, mintha velem nem tettétek volna meg. Azért vegyük csak észre magunkat, mi sokszor már egy embert legalábbis úgy mellékesnek tekintünk, vagy nagyjából értéktelennek tekintünk. Az Isten pedig minden egyes értelemmel felruházott, boldogságra vágyó emberi lényről így beszél, egy az én legkisebb atyám fiai közül. Ugye Jézus azt is átérzi, és arra is odafigyel.
Ez egy döbbenetes istenkép. Ilyennel máshol nem találkozunk. De már megint lépjünk egyel tovább. A negyedik meglepő dolog a kereszténységben, amit minden rossz és a szenvedés okáról mond. Ezzel se találkozunk sehol máshol. Először is teljesen elkülöníti Istentől. Azt mondja, hogy Isten egy igen jó világot teremtett, és nem úgy van az, hogy a rossz, a szenvedés az elkerülhetetlen, és az hozzátartozik az élethez. Hanem így mondja, ugye mindenki ismeri az igét, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Egyszer beszélgettem az alkoholbetegek klubjában, hogy alkoholizmusból kifelé küzdő emberekkel. Hát annyit állították nekem, hogy olyan nincs, hogy fény árnyék nélkül. Nagyon unalmas lehet az a világ, ahol nincs rossz. Egyszerűen nem is volt fantáziájuk, vagy elképzelésük ahhoz, hogy hát szóval ez nem így van. És ha igenis csodálatos lenne, ha minden rossz, minden szenvedés kivonva az Isten csodálatos teremtéséből, és így volt ez kezdetben, és így lesz újra az újjáteremtett földön. És a Biblia azt is megmondja, hogy mi a rossznak a lényege. Én böcsülettel átlapoztam a keresztény modern teológiai műveket, meg a régebbieket is, nem azt mondom, hogy mindet, de gondolom lényegileg azért ismerem, hogy mit tartalmaznak, és nem találtam egy normális meghatározását annak, hogy mi a bűn. Én nagyon meglepődtem rajta, hogy a Bibliában oly világos a bűnnek a meghatározása, de elolvasod a különböző úgynevezett rendszeres teológiai műveket, a legvegyesebb és a legkülönbözőbb dolgokat találgatják, és azt, amit pedig a Biblia oly egyszerűen mond, hogy a bűn az törvény, és ez a törvény egy szóval meghatározható, sehol nem találod. Édesanyám mesélte, hogy mikor ő hittanral járt kislány korában, reformátusok voltak, és akkor a református tiszteletes úr, aki a hittan tanította, így okította a gyerekeket. Azt mondta, mikor az ember lejött a fáról, akkor jött az Isten, és erre is, arra is rámutatott, és azt mondta, ez bűn, ez bűn, ez bűn. Ugye? Tehát tulajdonképpen mit tanultak ezek a gyerekek? Ugye már akkor is sokan keverték az evolúciós elméletet a bibliai teremtést annal, tehát eleve úgy kezdte, hogy mikor az ember lejött a fáról, utána pedig a bűnről azt mondta, hogy hát ez egy olyan önkényes tabu rendszer, mert hát az Isten, amire jónak látta, azt mondta, hogy ez bűn, vagyis egy jó néhány tilalom fát úgy önkényesen felállított, és ettől fogva ez a bűn. A Biblia pedig mély világosan mondja nekünk, ezt a kifejezést használja a bűn törvénye, és a bűn törvénye az az én középpontuság. És azt mondja, erre az egy szemléletre, gondolkozásmódra és gyakorlatra minden rossz és szenvedés visszavezethető. Sehol ilyen meghatározással a világvallásokban nem találkozunk, és ha megerőlteti az ember a gondolkodását, akkor bizony rájön, hogy igaz. Hogy a szeretet lényege a másokért élés, és ez a boldogság törvénye is. Az önzés, az én középpontoság pedig abból levezethető minden rossz és szenvedés, ami az egyéni és a közösségi emberi életet sújtja. Hadd idézzem ismét Pascalt, így állapította meg. Egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy az önszeretet bűn. És arra sem, hogy ebben születtünk, hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, és egynek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. És akkor lépjünk az ötödik pontra. A Bibliában, illetve a kereszténységben az ötödik meglepő tanítás, amit a rossz, a szenvedés kiküszöböléséről mond, hogy mi a gyógyszere, mi a szabadításnak az útja. A Biblia azt mondja, hogy az ember annyira megkötözött a rosszban a bűnben, mert benne van a genetikai törvény, a szokás törvénye megerősíti, és az én középpontuság még egy nagy vaksággal is jár, egy értelmi vaksággal is. Ez egy olyan hármas fogság, amiből senki se tud egyedül kimenekülni. De az Isten megoldása a következő. Nagyon leegyszerűsítve mondom, és az életben nekünk nagyon sokszor van szükségünk, az nagyon leegyszerűsítve mondjuk, hogy mi az Istennek a megoldása. Mintha az Isten így szólna hozzánk, áthágtad az élet törvényét, mert az én középpontuság az olyan, mint egy vírus, amely elindul az útján,
és végül az egész teremtettség és minden élet lerombolásához vezet. És Isten azt mondja, hogy az ő világában a bűnnek nincs joga élni, mert az egy pusztító hatalom. Mert nem azért, mert az Istennek nem tetszik, hanem annak a törvénye magában hordja a pusztítást, a rombolást. És ezért a bűnnek nincs joga élni. És Isten azt mondja az embernek, hogy a bűnödet nem hagyhat, nem nézhetem el, mert az végül mindent elpusztít, és mindent tönkretesz. De látok benned valami megmenthetőséget, mert látom azt, hogy az ember lelkében még világosság támadhat, és megértheti, hogy mi a bűn és mi az igazság, és megértheti, hogy a bűn nem Istentől származik, és fölfoghatja, hogy az Isten rajta segíteni akar, és az Isten még megbocsátani is kész. Azt mondja, de hogy mivel látom ezt a megmenthetőséget, benned segíteni szeretnék rajtad, de úgy nem tudok segíteni, hogy elnézem a bűnödet, hogy a bűnödet büntetlenül hagyom, vagy hagyom virulni és fejlődni tovább, mert annak természete, hogy burjánzik és sokasodik. Csak egyféleképpen tudok segíteni rajtad, a bűnödet megbüntetem teljes szigorúságával, de nem rajtad, hanem önmagamon. Helyetted én viselem el. És ha te ebben hiszel, ha te ezt a helyettestést elfogadod, ha ezt te igényled a magad számára, akkor te ingyen kegyelemből bűnbocsánatot kapsz. Nem fantasztikus dolog ez? Tud ember ilyet kitalálni, hogy a mindenható Isten, a teremtő Isten, ő viseli el, az Atya és a Fiú együtt. Az Isten szenvedi el az ember bűnének az isteni jogrendszeri jogos büntetését, azért, hogy az ember ingyen kegyelmet kapjon, és egyben a gondolkodásában és a lelki világában is megváltozzék valami. Én nagyon-nagyon szeretek egy rövid kis tömör meghatározást Ézsaiás könyve 53. fejezetében. Azt hiszem, hogy a helyettes áldozat eszméjét sehol tömörebben és pontosabban az írás meg nem fogalmazza. De mielőtt ezt idézném, még azt is megemlítem, hogy az áldozat eszméje minden világvallásban létezik. Ez is érdekes. Valahol az emberek érzik azt, hogy valami szakadék van, valamilyen természetfeletti világ is az ember között, és valahogy nem jól vannak a dolgok, és próbálnák áldozottal áthidalni ezt a szakadékot, vagy javítani a helyzeten, és bizonyára az eredeti egyetemes ősvallásból is veszik az áldozat eszméjét, de mindenütt eltorzultan szerepel. Ugyanis minden vallás azt vallja, hogy az embernek kell áldozatokat adni az Istennek. A kereszténységben fordítva van. Isten ad áldozatot az emberért, és az ember ingyen kegyelmet kap ennek alapján. Ezzel a meglepő gondolattal egy vallásban sem találkozunk a kereszténységen kívül. Az embernek nem kell se vezekelni, se áldozatot hazni, semmit. Az Isten ad áldozatot, mert az ember egy tehetetlen, elveszett lény, aki nem tud magán segíteni. És a könyörületében az Isten ad áldozatot az emberért, az ember pedig ingyen kegyelmet és bűnbocsánatot kap. Ez egy meglepő, teljesen meglepő és egyedülálló dolog. És idézem azt az igét, amit mondtam Ézsaiás könyve 53. fejezetének az 5. verséből. Így mondja, ezt mondja a megváltó Krisztusról. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Fontolgassuk csak egy kicsit, békességünknek büntetése rajta van, hogy nekünk békességünk legyen Istennel, hogy nekünk békességünk legyen önmagunkban, hogy megszabaduljunk a pusztító bűntől, amely elválaszt Istentől, amely konfliktus teremt bennünk. A büntetést ő viseli el. A büntetés az övé, a békesség a miénk. És így folytatja, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Övé a sebek, miénk a gyógyulás. És még az is benne van, hogy nem csak, hogy Isten elengedi a mi büntetésünket, és bűnbocsánatot kapunk, hanem még ki is gyógyít az én középpontú gondolkozásunkból. És meggyógyul az egész gondolkozásunk, és az egész lényünk az ő sebei által. Megkérdezem, nem csodálatos ez a tömör összefoglalás? Megnéztem a héber szövegben, és szó szerint így van ilyen tömören. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ez a kereszténység egyedülálló eszméje és tanítása arról, hogy hogyan lehet a megrögzött gondolkodásmódokba is berögzött önzésből kigyógyítani az embert, az Istennek a végtelen áldozatával.
az Istennek a felfoghatatlan szeretetével lehet, az ellentétével lehet ezt a megrögzött nyomorúságot gyógyítani az emberben. És lépjünk is tovább a hatodik egyedülálló tanításra. Hatodik egyedülálló tanítás, amit a Biblia a halál állapotáról mond. Nincs olyan világvallás, amely a halál kérdésével ne foglalkoznék. Hát nyilván az embernek a legnagyobb gondja, minden világvallás mond valamit a halálról, de olyat, amit a kereszténység egyik sem. A kereszténység ugyanis azt mondja, hogy a halál, amivel meghalunk, az egyrészt a bűnnek a következménye, egyrészt keserű dolog, de másrészt kegyelem is. Mert az Isten nem megsemmisít minket a bűn miatt, mert ezt a vírust kipusztítani kellene, ez lenne a dolognak a legegyszerűbb megoldása, hogy bennünk megfogan a bűn, és az Isten megsemmisít, a bűn zsoldja a halál. De az Isten nem ezt teszi, hanem az a halál, amivel meghalunk, az még csak egy felfüggesztése az életjoga örök elvételének, a megsemmisítésnek, csak egy öntudatlan alvás, amit az ember fájdalommentesen és öntudatlanul él át, és lezajlik az utolsó ítélet, ami rendkívül fontos, egy hallatlan igazságszolgáltatás, amelyben születnek felmentő és kárhoztató ítéletek egyaránt, és azután van a feltámadás, ahogy Jézus mondta, vagy az élet feltámadására, vagy a kárhozat feltámadására. Sehol a kereszténységen kívül nem találkozunk azzal az eszmével, hogy a halál egy öntudatlan, fájdalommentes aluvás, se nem megsemmisülés, se nem azonnali tudatos továbbélés, se egyik, se másik, hanem egy öntudatlan állapot, egy kivonás, hogy így mondjam, az életből, a forgalomból, egy felfüggesztése a második halálítéletének. Egyik vallás sem kapcsolja össze a halálról szóló tanítást az utolsó ítélet tanításával oly szorosan, mint a kereszténység, és egyik sem hangsúlyozza azt, hogy az utolsó ítélet ez nem egyszerűen egy katasztrófa, hanem az utolsó ítélet mindennek egy döbbenetes helyretétel, egy fantasztikus igazságszolgáltatás. Ugye gondoljunk csak arra, hogy Prédikátor könyve mit mond, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Én ezzel mindig úgy megrendülök. Azt mondom, sok mindenben csodálom az Isten, de egy ilyen igazságszolgáltatást véghez vinni, hogy minden ember minden cselekedetét kezdettől fogva ítéletre előhozni, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz, nem csak a gonosz, de a jót is. Mert Jézus azt mondta, valaki csak egy pohár vizet ad tanítvány nevében, nem vesztheti el a jutalmát. És az Isten véghez viszi ezt a fantasztikus munkát. És mi ne rémülettel gondoljunk az utolsó ítéletre, hanem mint egy csodálatos, mindent kiegyenlítő, mindent helyretevő isteni igazságszolgáltatásra. Lehetnek szörnyű egyetlenségek, gyalázatos dolgok itt a földi életben, a jók szenvednek, a gonoszok virulnak, minden lehet, de egyszer eljön mindennek a helyretétele és a kiértékelése. És az Isten a jót is előhozza. És születnek felmentő ítéletek az utolsó ítéletben. És ugyancsak egyedül a kereszténységben létezik a feltámadás eszméje, hogy személyiség azonosságában, testben, lélekben, megismerhetően, mert még valamiképpen az egyéni test is az egyéniséghez tartozik. Testben, lélekben, személyiség azonosságával feltámadás, és pedig vagy az élet feltámadására, vagy a kárhozat feltámadására, vagy úgy, hogy valaki megkapja az örök életjogát, vagy úgy, hogy örökre is teljesen elveszti az életjogát. Ez egy olyan egyedülálló tanítás, amivel sehol, de sehol a kereszténységen kívül nem találkozunk. Jön a hetedik meglepő tanítás, és ez a hetedik meglepő tanítás arra vonatkozik, hogy mi a végső üdvösség. Mi a végső üdvösség? Nagyon különböző dolgokat gondolnak emberek róla. És én nem fogom most részletezni. Csodálatos az, hogy az ember színről színre láthatja Istent, hogy élvezheti a bűntelen mennyei lények, az angyalok és mások társaságát. Csodálatos dolog az, hogy a bűntelen, a bűnből megváltott, és immár bűntelenné vált igaz emberek közösségét élvezhet. Ezek mind csodálatos dolgok. De a Biblia még valamivel kiegészíti a képet, és ez a végső üdvösségről szóló bibliai tanítás nagyon fontos része. Tudnélik azt mondja, hogy a megváltottak végső otthona az újjáteremtett föld lesz.
hogy a Krisztus megváltása nem csak arra terjed ki, hogy az egyes embert először az elméjében, a lelki világában helyreállítja és meggyógyítja, aztán egy újjáteremtett testet is ad neki a feltámadáskor, örök életet ajándékoz neki, hanem még az ember eltékozolt örökségét, az elpusztított, tönkretett földet is visszaadja neki újjáteremtett állapotában. Milyen csodálatos ez a bibliai tanítás. Ugye az önzés az egy pusztító, romboló hatalom. Az ember ezzel tönkreteszi a földet. A Biblia azt olvassa, hogy ez az ég és ez a föld elmúlik. Végül az Isten kénytelen lesz úgy megsemmisíteni, ahogy a Biblia mondja, hogy az elemek fölbomlanak és ropogva megégnek, és az Istennek egészen újat kell teremteni, új földet, egy új eget, új értsd, az egész környezetét, még a légkörét is, vagy talán a naprendszert is, mindenestől ezt az egészet újra kell teremtenie. És mit fog ezzel csinálni? Odaadja a megváltott embereknek örökségül. Milyen szépségesek a Bibliában ezek a kijelentések, amikor Jézus azt mondja az előbb idézett juhok és kecskék példázatában, hogy majd mikor ő visszatér, azt fogja mondani az üdvözülőknek, a jobb keze felől állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Amikor valaki örököl valamit, ez azt jelenti, hogy átadnak neki valamit, teljesen átadnak. És ugye, hogy volt kezdetben, amikor Isten megteremtette ezt a világot igen jónak, akkor azt mondta az embereknek, most uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, így olvassuk az égében, mindent átadott az embernek, mindent lábai alá vetett. Az ember ezt addig viszi, hogy végül a földet, mint egy fertőzött, mindenestől fertőzött és tönkretett bolygót meg kell semmisíteni, és újat kell helyette teremteni. Van egy nagyon érdekes kifejezés Ézsaiás könyvében, azt mondja az Úr, hogy újonnan plántáljam az eget és a földet. Olyan érdekes kifejezés, mikor egy palánta tönkre megy, akkor ki kell szedned, és újat kell helyette tenned, újra kell plántálnod. És a Biblia ezt a kifejezést alkalmazza a földnek. Istennek újra kell plántálni az egész földet. Az ember úgy tönkreteszi a bűnnel. De amikor újra plántálja, és újjáteremti az egészet, akkor mit fog tenni? Odaadja örökségül a megváltott embereknek. Visszaállítja azt, ami volt kezdetben. Ezért mondta Jézus, ez az egyik leggyönyörűbb mondás, és nem is először fogalmazta meg Jézus, hanem már idézte a 37. Zsoltárban, ami különben egy szépséges Zsoltár, mindenkinek ajánlom otthon elolvasni. Ebből idézte Jézus ezt, boldogok a szelidek, akik öröklik, mert ők öröklik a földet. Én nekem azért teszem, hogy mikor ezt az igét kimondod, el kell mosolyodnod, nem? Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Mert a szelidek azt mondják, ezek az élhetetlenek, ezek nem mennek semmire ezen a földön, ezeknek jut a legkevesebb a föld javaiból. Jézus pedig azt mondta, a szelidek öröklik a földet. Az ő szavával állítja, a szelidek fogják örökölni ezt a világot. És hogy milyen tökéletes az Isten megváltási terve, nem? Ott visszaállítja azt, ami volt, amikor ő igen jónak megteremtett. A bűn minden nyomát eltünteti. Addig nem fejezi be a megváltás munkáját, míg ez nem kész. Ahogy az ige mondja, új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben végre igazság lakozik, abszolút igazság lakozik. És az Isten addig nem hagyja abba az ő hosszú évezredeken át folytatott munkáját, küzdelmét az ember megváltásáért, míg ez vissza nem áll. És azt kell mondanom, hogy ez még csak nem is ugyanaz az állapot lesz, ami kezdetben volt, hanem annál több, annál csodálatosabb. Mert mi emberek leszünk végre érettek. Mert azok az emberek, akiket Isten megvált, akik áttélték itt a földi élet küzdelmét, akik utána kijárják a millennium alatt azt a bizonyos 1000 éves iskolát, és megértik, hogy az Isten ítéletei igazságosak, igazak, és mikor minden nyilvánvalóvá lesz előttük, csak a fejüket tudják ezelőtt meghajtani, és akik megértenek mindent, mindent végig tanulmányoznak, ami itt zajlott évezredeken át, azok olyan fejlődést érnek el lelkileg, szellemileg, hogy azok tudnak egy értékes, egy bűnnel kikezdhetetlen emberi közösséget újrakezdeni, egy emberi történelmet újrakezdeni. Tehát ez a kereszténység egyedülálló tanítása. Csak nagyon röviden sorolom, csak azért, hogy úgy jegyezzük meg, szinte az újunkon vehetjük végig, most csak tételszerűen mondom. A kinyilatkoztatás tana a Bibliának, hogy jut az Isten beszéde hozzánk emberekhez. És ez egy racionális, értelmes magyarázattal elmondja. 2. Hogy az Isten
a semmiből teremtett, a végére mehetetlen bölcsességével, a szavával, az akaratával, és azt fenn is tartja. Harmadik, a minden rossznak a, bocsánat, az Isten kép, hogy milyen Istenünk van, milyen lényű. A negyedik, minden rossznak és a szenvedésnek az eredete, a törvénye, hogy egyetlen alapelvre vezethető vissza minden, egy gonosz vírus az oka mindennek, és ezt néven lehet nevezni. Az ötödik, hogy milyennek a gyógyszere, az egyedülálló isteni megoldás. A hatodik, mi a halál, és mi a feltámadás, és a csodálatos utolsó ítélet, amely a kettő között van, amely mindent helyre tesz, és mindent kiértékel tökéletes Isten igazságossággal. És az utolsó, a megváltás kiteljesedése az újjáteremtett földdel, és az azon indított új emberi társadalommal. Szeretném, hogyha valahol átéreznénk azt, hogy itt vannak körülöttünk emberek, akik az élő víz kútforrása helyett repedezett kutakban keresik a megoldást, mert a kereszténység nem képviseli az evangéliumot. És ránk van bízva, hogy az örökké való evangéliumot képviseljük. De nekünk ezért kellene szüntelen imádkozni, ezért kellene tanulni, ezért kellene, különösen a fiataloknak mondom, nagyon-nagyon alapos ismereteket szerezni, nem csak a Bibliáról, de ismerjük meg a körülöttünk lévő világ gondolkodásmódját, igenis ismerjük meg a többi világvallásokat is. Csináljuk meg ugyanazt, amit Pascal. Ellenőrizzük le, hogy ő helyesen mondta ki a végeredményt. Legyünk felkészültek arra. Tudjuk ezt igazi szeretettel, igazi bölcsességgel, igazi tapintattal, és tiszta megfogalmazással is, és egy tiszta élettel is képviselni, hogy ez az összes súlyos emberi probléma egyetlen megoldása, de annak tökéletes megoldása. Próbáljuk végiggondolni, kerek ez az egész? Hiányzik valami? Van itt valami emberi probléma, aminek a megoldása nincs itt? Ebben minden benne van. És ezt a kincset tovább kell adnunk. A Jóisten buzdítsa fel a szívünket arra, hogy mi nem élhetünk ilyen tétlenül, hogy eléldegeljük az életet. Nem köthetnek le bennünket olyan kis hétköznapi bagatell dolgok, hogy rettenetesen fontos legyen, hogy hogyan működik egy telefon, vagy egy új telefon, bocsánat, a hasonlatért, vagy mit tudom én, vagy hogy öltözködjem, vagy egyebek, mikor itt életekről van szó, itt embermentésről van szó. Itt látjuk az egész civilizáció iszonyatos válságát. Majd délután pont arról fogok beszélni, hogy milyen nagy dráma bontakozik ki az emberi történelem végén a bibliai proféciák szerint. Hát ezen a háttéren nem lehetünk tétlenek. Minden idegszálunkkal erre kell koncentrálnunk, és mindent rostálnunk, hogy mire fordítom az időmet, mi köti le az érdeklődésemet. Mert nekünk ezt az örökkévaló evangéliumot kell az embereknek továbbadni, ami körülbelül olyan ismeretlen majdnem, mint mikor a görög-római világban elindult az apostolok az evangéliumot hirdetni. A Jóisten ébressze föl bennünk a felelősségtudatot, a szeretetet, és alakítsa át az egész életszemléletünket és életgyakorlatunkat ennek megfelelően. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És szeretnénk bocsánatot kérni tőled azért, hogy mi annyi közönnyel viszonyulunk sokszor a nagy kincshez, amely itt van előttünk, itt van a kezünkben, a kezünk ügyében, és hogy olyan közönösek vagyunk a boldogtalan ember tömegek iránt, akik annyi repedezett kútban keresik az élő vizet. Urunk, érezzük, milyen felkészületlenük vagyunk arra, hogy az örökkévaló evangéliumot képviseljük, de tanúságtevői legyünk. Kérünk, Urunk, buzdítsd fel szívünket, és adj nekünk vágyat arra, hogy mi tényleg a jó hír, az örömhír hordozói lehessünk az emberek között. Add, hogy felfedezzük, hogy mi szép, mi fontos hivatás ez, hogy örömhírt közvetítsünk embereknek. Add, Urunk, hogy mindnyájan érzékeljük, hogy az egész emberi civilizáció egy borzalmas összeomlás küszöbén van. Ezt rengeteg ember látja, érzi, sejti, rettegi, és mi pedig tudjuk, hogy te újonnan fogod plántálni az eget és a földet, tudunk a te végső szabadító közbelépésedről,
és a sok gyötrő kérdésre ismerjük a választ a Te ígédből, és mégis semmiségek kötik le az időnket, az erőnket, és nincs teljes szívünk és teljes erőnk ebben a szolgálatban, hogy örömhírt mondjunk, hogy életeket mentsünk, örök életre, emberi életeket, egyedülálló emberi személyiségeket, akik soha többé nem ismétlődnek, és hogy mindenkinek az elveszése olyan végtelen veszteség. Urunk, kérünk Téged, hogy serkentsd a mi gondolkozásunkat, és add, hogy mindig egyszerűen és tisztán bennünk éljen az evangélium, és azt hitelesen tudjuk továbbadni másoknak is. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és szereteteddel, békességeddel bocsáss el mindannyiunkat. Amen.

Először is a gyerekeket kérném, hogyha vannak, már pedig vannak, akkor gyertek ide az első sorba, és egy pár gondolatot szeretnék szólni nektek. Gyerekek, egy olyan igét szeretnék felolvasni nektek, amit szerintem ti már ismertek. Csak lehet, hogy egy picit nehéz ige, de meggyőződésem, hogy ti tudtok vele valamit kezdeni, és tudjátok ezt egy kicsit érteni. Máté evangéliuma 5. fejezetéből az 5. verset olvasom, ez egy nagyon szép kis boldog mondás. Így hangzik, Jézus mondja, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Tudnátok-e nekem arra válaszolni, hogy mit jelent a szelídség? Bármi, ami eszetekbe jut ezzel kapcsolatban. Akár olyan embert is mondhattok, aki szelíd volt. Vagy éppen most szelíd, hogyha ismertek ilyet. Igen? Jézus szelíd volt, így igaz. Aztán, mit jelent az, hogy szelíd volt Jézus? Aha, nem ordított, így van. Hát ezt ugye nem tudjuk elképzelni Jézusról, hogy ott neki állt volna ordibálni. Vajon a szelídségbe belefér a határozottság? Belefér. Többiek? Aki szelíd ember, az van, hogy néha határozott, ugye? Igen. Általában ez nem zárja ki a kettő egymást, mert hogyha valaki határozott, attól még belül tud szelíd maradni. Mit jelent még a szelídség? Gondoljatok csak bele abba, hogyha valakire ti esetleg haragudtok, de ezt a haragot nem mutatjátok ki, de érzitek legbelül, hogy valami nagyon nincs rendben, és legszívesebben valami rosszat csinálnátok azzal a másik emberrel, akár egy kisgyerekkel is, bárkivel, osztálytársal, ovistárssal, bárkivel, akkor ti szelídek vagytok? Tehát nem mutattok ki semmit, de belül mégiscsak forrongtok magatokban. Na, ez szelídség, vagy nem? Ez nem szelídség. Többiek? Többiek szerint sem. Nagyon jó. Miért nem szelídség ez? Mondd, Bibe. Aha, pontosan. Vagyis az a lényeg igazából, hogy mi van legbelül, ugye? Hogyha nem mutatjuk ki, hogy mi van belül, attól még könnyen lehet, hogy valami ott nincsen rendben. Nagyon érdekes dolog ez, mert ugye amikor Jézus ezt mondja, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet, akkor nem csupán arra gondol, és azt szeretné, hogy mi tényleg legyünk szelídek, mindig olyan békességesek, meg kedvesek, persze ez is benne van. De van a szelídségnek egy olyan vonatkozása is, és ezt is szeretném majd olvasni, Máté evangélium a 11. fejezetéből, a 29. verset, amikor azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És ez egy nagyon szép kis dolog. Mert ugye azt mondja, hogy nem csak szelíd, hanem szelíd szívű és alázatos szívű. Ez egy nagyon szép vonás az igében, hogy azt mondja, arra mutat rá, hogy nekünk belül is bizony rendben kell lennünk. Tehát kevés az, hogyha mi nem mutatjuk ki, az adott esetben, hogyha mérgesek vagy haragosak vagyunk, az a legjobb, hogyha belül is szépen nyugodtan tudunk viszonyulni a másikhoz. Békességgel, meg szeretettel. És ne felejtsétek el, a szelídség nem zárja ki a határozottságot, ahogyan meg is beszéltük, mert Jézus mindig ilyen volt. Gyerekek, ezt az egy igét tehát örülnék, hogyha megjegyeznétek ezt a boldog mondást, amit itt olvastunk itt először, az 5. fejezet 5. verséből, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Én kívánom, hogy ti tudjatok Jézustól tanulni, aki, tehát ne felejtsétek el, belül is nyugodt volt. Ti is legyetek mindig belül nyugodtak, és hogyha ez nem megy, nem sikerül, akkor kérjétek az Istent, hogy ő teremtse meg ezt a nyugodtságot bennetek. Amen. Kedves gyülekezet, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, és igazából a mai alkalmunknak a mottója az az, amit énekeltünk is, hogy hadd lássuk Jézust. Jézusról szeretnék beszélni olyan vonatkozásban, hogy vajon milyen volt az ő munkálkodása, milyen volt az ő missziója. És azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen olyan téma, ami mindannyiunkat érint. Nem annyira a közösségi misszióról szeretnék beszélni, tehát hogy mi mint közösség, mit teszünk az emberekért, mit teszünk a körülöttünk élőkért, hanem sokkal inkább arról, hogy mit tudunk tenni azokért, akik körülöttünk vannak, tehát személy szerint mi mit tudunk tenni ezekért az emberekért. De természetesen nem úgy szeretnék erről beszélni, hogy,
hogy mi az, ami nekünk a hibáink közé sorolható, hanem sokkal inkább arról, hogy maga Jézus mit tett, hogyan dolgozott, hogyan munkálkodott emberekért, tömegekért, vagy éppen egy emberért. És nyilván óriási téma ez, és nem is lehet átfogni egy ige hirdetésben. Néhány szempontot szeretnék fölvillantani az igéből, olyan szempontokat, amelyekkel könnyen lehet, hogy találkoztunk már, de mindig szeretem, hogyha egy kicsit elmélyedünk az igében, tehát egy-egy szón is elidőzünk, elgondolkodunk, hogy mi is az üzenete annak az adott kifejezésnek. A fő kérdésünk tehát az, hogy mi volt Jézus titka? Miért követték őt tömegek? Zárójelben hozzá tehetjük, hogy és bennünket miért nem követnek tömegek? Tehát miért nem jönnek ide tömegek a gyülekezetbe? Miért nem tudunk megszólítani nagyon sok embert? Mi az, amit tanulhatunk tőle? Mi az, amiben ő több volt, amiben ő jobban, ügyesebben, idézőjelbe téve munkálkodott, mint mi? Máté evangélium a 9. fejezetéből szeretnék olvasni egy ige szakaszt, a 35. verstől a 38. versig terjedő szakaszt. Tehát Máté evangélium a 9. fejezetéből a 35. verstől kezdődő szakaszt a következőképpen olvasom. És körüljárta Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azok zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Amikor pedig látta a sokasságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Ebből az ige szakaszból csak a 35. és a 36. verset szeretném igazán kiemelni. Nagyon szép a 37. 38. vers felszólítása is, de azt gondolom, hogy ami számunkra példa lehet, ami kifejezetten arról szól, hogy Jézus hogyan munkálkodott, az az első két vers ebből az igéből. Nézzük a 35. verset. Azt olvassuk itt, hogy körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat. Apró kis sorrend cserét érdemes itt végrehajtanunk a szavak tekintetében, már olyan vonatkozásban, hogy egy kicsit érthetőbb lesz, hogyha úgy fordítjuk, és egyébként más fordítások is így fordítják, hogy azt olvassuk itt az igében, hogy körüljárta Jézus a városokat és a falvakat mind. Ugye a mind szócska az a falvak után van. Tehát ezzel utal arra az ige, hogy igazából nem volt olyan terület, amit Jézus szándékosan elkerült volna. Ez nem is annyira kicsi dolog, mert ugye gondoljunk egy picit ebbe bele, hogyha mondjuk nekünk azt a feladatot adnák, hogy itt Magyarország összes települését be kell járnunk, akkor könnyen elképzelhető, hogy lennének olyan helyek, ahova adott esetben nem mennénk, nem? Mert mondjuk a híre az nem túl jó. A híre az szinte megelőzi azt az adott település, vagy azt az adott környéket, és itt nem kell példákat mondanom, tehát azt gondolom, hogy Magyarország területéről tudnánk olyan helyeket mondani, ahol azt mondjuk, hogy hát igen, mondjuk ott a bűnözés magasabb fokon áll, éppen ezért mondjuk azt a helyet jobb elkerülni. Azzal a helyen mi nem is vállalunk közösséget, vagy éppen azokkal az emberekkel. De Jézusról nem ezt olvassuk. Jézussal azt olvassuk, hogy ő teljesen komolyan vette azt, hogy hát ha ő neki van egy küldetése, van egy missziója, egy feladata, akkor a 100%-osan teljes mértékben el akarja végezni. Tehát nem az a szempontja, hogy nekem hol kényelmesebb, hol kellemesebb, hol kisebb az ellenállás adott esetben, hol kerülhetek olyan helyzetbe, ahol tényleg befogadják az igét, és én csak oda megyek. Nem. Ő neki az volt a szempontja, hogy mindenkihez elvigye az örömhírt, mindenkihez elvigye az evangéliumot. Ez nagyszerű dolog egyébként, de kétségtelen, hogy akkor, amikor ő munkálkodott mondjuk Júdeában, és hogyha összehasonlítjuk ezt a galileai szolgálattal, tehát ugye Júdea volt az ország középponti része, Galilea meg az ország északi része inkább, vagy tartomány északi része, akkor azt látjuk, hogy Galileában sokkal szívesebben fogadták. És nem véletlen, hogy Jézus, amikor elment Júdeába, akkor viszonylag hamar véget ért ott a szolgálata, mert nem fogadták be. Na de akkor is elment. És akkor is nem hagyta ki, és azt mondta magában, hogy igen, nekem őértük is munkálkodnom kell, és a fővárosban kezdte először a munkálkodását, és az azt követő, illetve az körülvévő területen, és azután pedig ment máshova. És nem csak északra, hanem természetesen olyan helyre, olyan területre is, ahol más népcsoportok laktak, tehát nem csak a zsidók, tehát az egész tartomány bejárta. Ez azért nagy dolog, mert ugye azt látjuk, hogy Jézus nem volt személyválogató.
Tehát, hogyha a területeket mondjuk leszűkítjük emberekre, mert ugye azt látjuk, hogy a területeket mindent bejárta, tehát minden város és minden falut, mindenhova eljutott. 3,5 év alatt egyszerűen nem volt olyan terület, ahol ő ne járt volna. De hogyha megnézzük azt, hogy kikért is munkálkodott, ugye nézzük csak meg a 35. verset. Azt mondja, hogy körüljárta Jézus a városokat és a falvakat mind, tanítván azok zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Figyeljük csak meg ezt az utolsó kifejezést. Azt mondja, hogy gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Tehát Jézus nem csak a művelt tömegekhez jutott el, nem csak olyanokhoz, akik mondjuk az igét jól ismerték, vagy jobban ismerték, mert azért a zsidók egészen magas fokon álltak az ige ismeretének tekintetében, hanem Jézus teljesen komolyan vette azt, hogy igen, neki mindenkit meg kell keresnie, minden embert meg kell keresnie. És itt jön be a személyválogatás szempontja. Itt jön be az, hogyha mondjuk ezt összehasonlítjuk azzal, hogy mi hogyan munkálkodunk, vagy hogyan tudunk munkálkodni emberekért, akkor bizony bennünk könnyen elképzelhető, hogy megvan az a fajta előítélet, ami azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy az emberi természetünk velejárulja. Tehát ez valahol természetes, sajnos, hogy az emberekhez előítélettel viszonyulunk, valahol természetes, hogy megítéljük őt a kinézete vagy bármi más szempont alapján, van egy előzetes elképzelésünk, na de itt jön az egésznek a lényege. Hogyha van egy ilyen előzetes elképzelésünk, van egy előítéletünk a másikról, akkor könnyen elképzelhető, hogy nem azzal a szeretettel, azzal a szelídséggel, azzal a nyitottsággal fogjuk megközelíteni, ahogy a Jézus megközelítette az illetőt. A nyitottságnak azért van nagy jelentősége, mert meggyőződésem, hogy az emberek megérzik azt, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzájuk. Erre próbáltam utalni a gyerekekhez intézett néhány gondolatban is, hogy nem igazán az a lényeg, hogy mi mit teszünk, persze ez is nagyon fontos, de van ennél a jellemünknek egy mélyebb szintje, hogy mi mit gondolunk, hogyan gondolkodunk a szívünkben. Na ez az a szint, amit egyébként mások nem látnak, de megérzik. Valamennyit mégiscsak látnak belőle a viszonyulásunkból, a szavainkból, a kérdéseinkből, a hallgatásunkból, mindenhogyan. Nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy igen, az emberek nem buták arra, hogy ráérezzenek, hogy hogyan viszonyul hozzájuk a másik. Ez egy nagyon különleges dolog. Ezért van nagy jelentősége annak, hogyha ez a bizonyos előítélet megszületik bennünk, akkor ezzel mit kezdünk? Mert hogyha azt mondjuk, hogy hát igen, ez valahol természetes, és ez helyén való, akkor ezáltal ez a missziónak egy óriási gátja. Mert nincs meg bennem az a nyitottság, ami Jézusban megvolt. De hogyha azzal a nyitottsággal megyek, amit itt olvastunk, hogy gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között, akkor azt gondolom, hogy a mi szolgálatunknak is bizony lehet eredménye. Még egyszer mondom, tehát erre nagyon figyeljünk. Lehet, hogy nem mondjuk ki szavakkal, hogy arról a másik emberről mit gondolunk, akár itt a gyülekezeten belül, de most mi itt a misszióról beszélünk, tehát kifelé a külmisszióról. Lehet, hogy nem mondjuk ki szavakkal, de ami a szívünkben van, az valahogyan különleges módon, de teljesen természetes módon az a cselekedeteinkben, szavainkban érződik. És a másik ember erre rá tud érezni. A másik ember ezt érezni fogja, hogy vajon hogyan viszonyulunk hozzá, nyitottsággal, vagy pedig nem. Nagyon érdekes az, hogy amit itt olvasunk, hogy hol munkálkodott, ugye a 35. vers még arra teszi a hangsúlyt, hogy ha elolvassuk még egyszer előről, hogy körüljárta Jézus a városokat és a falvakat mind, tanítván azok zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Ugye ezzel mutat rá az ige arra, hogy Jézusnak a tanítása, és megint csak ezt a kifejezést kell, hogy kölcsönvegyük, az teljes körű volt. Olyan értelemben, hogy ő nem csak tanított, ő nem csak átadott valamit. Ugye ez is nagyszerű dolog lenne, hogyha azt mondanánk, hogy igen, Jézus egy olyan tanító volt, aki 100%-osan tiszta dolgokat, tiszta evangéliumot, örömhírt adott át. Nagyszerű. De ez még csak a dolog egyik része. A másik része az, amit itt olvasunk az igében, hogy egyrészt tanított, másrészt gyógyított mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Tehát Jézusban megvolt az a nyitottság, megvolt az a bölcsesség, hogy ő pontosan, idézőjelbe téve ráérzett arra, vagy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy tudta azt, hogy annak a másik embernek miről van szüksége.
Tiszta tanításra van szüksége? Rendben, azt adok neki. Határozott szavakra van szüksége? Lásd a farizeusok esetében. Ugye nehogy azt gondoljuk, hogy Jézus ugye adott esetben nem szólt rendkívül keményen és rendkívül feddően, dehogy nem. Ez belefért a szelídségébe. De belefért az is, hogy igen, meg tudta látni azt, hogy annak az embernek mire van szüksége, ha gyógyításra, akkor azt kell neki megadni. Ha az erőtlenségei építésére, mert ugye figyeljünk fel a két kifejezés különbözőségére, hogyha valaki a bűneivel küzd, de egész egyszerűen erőtlen, hogy legyőzze azokat, akkor arra van szükség, hogy ott megerősítsük, és mondjuk együtt imádkozzunk vele. Tehát ez a fajta nyitottság, ez a fajta sokrétűség, ahogyan ő munkálkodott, ez csodálatra méltó. És megint a viszonyulásról szól a 36. vers. És hogyha megnézzük tovább az igét, és nézzük ezt a verset, a 36-at, akkor további tanulságokat, vagy megállapításokat vonhatunk le ebből az igéből is. Ezt írja. Amikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk. Mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Azt mondja tehát az ige, hogy amikor pedig Jézus látta a sokaságot, és itt egy picit megállunk, akkor valami történt. Mit teszünk mi, hogyha látunk egy sokaságot? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy mit gondolunk magunkban? Mit gondolunk akkor, hogyha mondjuk ezt a sokaságot szombaton látjuk? Akár a mai napon. Látunk embereket, akik mennek mondjuk bevásárolni, akár egy plázába, akár piacra, akár ezernyi minden mást intéznek. Könnyen elképzelhető, hogy egyfajta lesajnálás, vagy hadd használjam megint ezt a kifejezést, előítélet vesz úrrá, vagy lesz úrrá rajtunk, és ez az előítélet az arról fog szólni, hogy hát igen, én tudom, hogy hova kellene menni szombaton, és oda is megyek, mert helyes dolog a gyülekezetbe menni, de hát ezek a szerencsétlenek, ezek nem tudják. És hogyha így viszonyulunk az emberekhez, megint csak azt mondom, hogy azt a fajta nyitottságot veszítjük el, ami Jézusban megvolt. Mert Jézus pontosan tudta, hogy mikor, mit helyes tenni. Persze, hát ez teljesen egyértelmű. Na de ő neki az volt a szándéka, hogy az embereket magához hívja, magához vonza az egész lényével. És hogyha mi bennünk esetleg, amikor látunk egy ilyen sokasságot, megint csak az előítélet vagy a lenézés lesz úrrá, hogy én tudom, hogy mi az igazság, én tudom, hogy szombaton mit helyes cselekedni, és a hét többi hat napján szintén mit helyes és mit nem helyes cselekedni. Szóval ezzel nem fogunk menni semmire. Hanem sokkal inkább azzal, hogyha az a mentő szeretet lesz bennünk, mint ami Jézusban megvolt. Mert ugye azt olvassuk itt az igében, hogy amikor pedig Jézus látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk. Mert el voltak gyötörve és szét voltak szórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Ez volt a csodálatos, vagy ez is volt a csodálatos Jézus missziójában, vagy Jézus munkálkodásában, hogy ő megszánta az embereket. Ő mindig irgalommal és szeretettel tekintett az emberekre, azzal a szánalommal, ami azt gondolom, hogy mindenféleképpen a munkálkodásunknak az egyik kulcsa. Hogyan viszonyulunk az emberekhez? Hogyan viszonyulunk akár tömegekhez, akár az egyes emberhez? Hogyha ez a szánalom, ez az irgalom megvan bennünk, akkor azt gondolom, hogy a munkálkodásunknak lehet eredménye. Miért? Mert ugye ne felejtsük el, ugye Jézusban ez a gondolat született meg, amit itt olvashatunk az igében, hogy mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Lehet, hogy mi az emberekről mást gondolunk. Lehet, hogy az emberekről, sokaságokról, tömegekről, akik mennek, tehát plázába, piacra, akárhova, egy olyan kép él a fejünkben, hogy hát igen, lám mennyi magabiztos ember, vagy lám mennyi olyan ember, akinek mondjuk a pénz az istene, és minél többet szeretne költeni. Persze a világ erre rá is játszik. Na de sokkal inkább érdemes átgondolni azt, hogyha igazán mélyen elgondolkodunk ezen, akkor ugyanerre juthatunk, amire itt az ige eljut, és az ige kimondja, hogy hát ezek az emberek olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok. Tehát nincsen senkiük. Nincs olyan, aki igazgassa az életüket. Valódi pásztoruk, valódi olyan stabil pont, amihez ők kiköthetik az életüket idézőjelbe téve is, és amihez mindig visszatérhetnek, igazából nincs. Mert rengeteg látszattal vannak körülvéve, rengeteg hamis dologgal, rengeteg olyannal, amit tulajdonképpen kártyavárnak nevezhetünk.
Lehet, hogy valamilyen szinten magabiztosak, lehet, hogy ők valamilyen szinten meg vannak győződve arról, hogy igen, ahogy ők élnek, az helyes. De valójában ilyenek. El vannak gyötörve és szét vannak szórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Lehet, hogy látszólag nem így tűnik, még egyszer mondom. Lehet, hogy látszólag az emberek olyan biztosak a dolgukban, és amikor próbáljuk őket megközelíteni, akkor adott esetben hárítanak. Ki ne élte volna már ezt át? Mindannyian átéltük. De valójában igazából az emberek legbelül ilyenek. Érdemes ilyen szempontból is közelíteni az emberekhez akkor, amikor missziómunkát végzünk, hogy ezt a lelkének a legmélyét meg tudjuk találni, mert igen, ezzel mi előnyben vagyunk, hogy mi tudjuk, hogy ki az igazi pásztor. És tudjuk, hogy ki az, akihez mi az életünk horgonyát egészen biztosan, egészen bizalommal köthetjük. Nagyon nagy dolog tehát ez, és azt gondolom, hogy ha ezek a gondolatok, ezek lesznek bennünk, ez a hozzáállás lesz bennünk, akkor a mi missziónk, a munkálkodásunk eredményes lehet. És még egy szempont ehhez, hogy Jézus hogyan viszonyult az emberekhez. Nagyon érdekes, amit itt olvasunk, ugye ez a kifejezés, hogy Jézus megszánta őket. Ellen White-nak van egy olyan megfogalmazása, hogy Jézus leginkább azokhoz viszonyult, nem pontosan így fogalmazza a lényege ez, de kitüntető figyelemmel és kitüntető kedvességgel, akiknek a leginkább kifogásolható jellemvonásaik voltak. Miért is említem ezt? Azért, mert ugye White így fogalmaz egy helyen a Jézus élete című könyvben, hogy ezek az emberek még inkább felkeltették az ő szeretetét. Ez azért érdekes, mert hogyha mi ilyen emberekkel találkozunk, akiknek ugye leginkább kifogásolható jellemvonásaik vannak, akik durvák és egyszerűek adott esetben, akkor ez a fajta előítéletesség, vagy ez a fajta védekezés, amiről az eddig beszéltem, ez könnyen úrrá lehet rajtunk. És Jézusnál ezt azt látjuk, hogy pont nem így volt. Pont, hogy azt mondta, hogy igen, értük kell jobban munkálkodnom, értük kell többet tennem. Nem logikus? Csak pontosan fordítva gondolkodik, mint ahogy mi gondolkodunk. De persze a gondolkodásunk a természetünkből fakad, olyan módon, hogy hát igen, azt látjuk, azt érzékeljük, hogy persze annak az esetében könnyebb munkálkodnunk, aki kedvesen viszonyul hozzánk. Na de hát aki ilyen módon, hogy durván, vagy keményen, vagy látjuk rajta, hogy elutasító, attól inkább elhúzódunk. Jézus tudta, hogy ezeket az embereket kell igazán megkeresnie, hogyha egyik módon nem megy, akkor a másik módon megközelítenie. Hogyha egyik alkalommal ez nem vezet eredményre, akkor a másik alkalommal újra megpróbálni, hogy valamilyen módon elérjük azt az embert. És nagyon logikus és nagyon természetes azt gondolom, csak éppen nem az emberi természetünkből fakad, hogy az ilyen emberekre kell a leginkább odafigyelni. Egy esetet hadd meséljek el, amit én átéltem, hát nagyon régen volt már ez évekkel ezelőtt, még egyetemista koromban, amikor jártam egy kurzusra, egy olyan kurzusra, ami hát azt lehet mondani, hogy egészen különleges volt így az 5 év alatt, amikor Pécsen voltam, és volt ott egy másik fiú, akiről én nem sokat tudtam, egy másik karra járt, és egy másik szakra, akihez én úgy kapcsolódtam, hogy volt egy közös ismerősünk. És ez a közös ismerősünk elmondta azt, hogy ez a fiú ez milyen, és elmondta azt, hogy hát rendkívül kevesen szeretik, mert nagyon-nagyon pokróc stílusa van, meg egyáltalán az egész ember valahogy olyan taszító, tehát nagyon-nagyon furcsa valaki volt. És ott volt előttem a feladat, hogy mondom, Nolám, most mit tegyek, ezzel a fiúval az ismerősön keresztül ugye ismerjük egymást, és föl van adva a leszke, hogy akkor hogyan viszonyuljak hozzá. És az Isten ráadásul olyan helyzetbe vezetett, hogy azon az adott kurzuson mi ketten voltunk, illetve nekem ő volt az egyetlen, akit ismertem. Na most ez azt jelenti, hogy ugye az Isten kikövezte az utat, hogy csak és kizárólag, mondjuk ha mind a ketten ott voltunk az órán, és ez többször előfordult, hogy csak és kizárólag mellé ülhettem, mert ez volt a természetes. Hát nyilvánvaló, hogy nem olyan mellé ül az ember, akit nem ismer, hanem olyan mellé ül, akit ismer. És magamban fohászkodtam, hogy na most akkor mit tegyek, hogyan legyen ez. Mert ugye pontosan tudtam, hogy ez az ember milyen, és egyébként ezt igazolta is akkor, amikor ő megjelent, és beszélgettünk, és stb. Tehát egy nagyon furcsa valaki volt. Elkezdtem ezért könyörögni, és nem csak egyszer, nem csak kétszer, hanem rendszeresen könyörögtem a fél év ideje alatt, hogy az Isten valahogy tegyen olyanná, tegyen kedvessé, tegyen olyan szívűvé, hogy bennem ne az legyen, hogy én megítélem őt, mint ahogy mások nagyon sokan megítélek, és mások nagyon sokan nem szeretik, hanem valahogy máshogy tudjak hozzá viszonyulni. Eltelt a fél év,
Nem is volt könnyű egyébként ez, tehát magamban néha azt gondoltam, hogy de szívesen ismerkednék inkább mással, mint hogy vele itt ellegyek és beszélgetnem kelljen. De mindegy, valahogy ezt sikerült megküzdenem, és aztán hónapokkal később, tehát a fél év lezárulása után hónapokkal ez a közös ismerősöm egyszer csak azt mondta, hogy tudod, nagyon-nagyon érdekes az, ahogyan a Dénes, mert Dénesnek hívták az illetőt, ahogyan a Dénes beszél rólad. Mert azt mondja, hogy én azt érzem benne, hogy ő végtelenül hálás azért, hogy te úgy viszonyultál hozzá, ahogy viszonyultál azon a kurzuson. Mert azt mondja, a Dénes pontosan tudja, hogy ő milyen. Meg pontosan érzi azt, hogy az emberek őt nem szeretik. Miért is szeretnék? Hát nincs túl sok szeretetre méltó tulajdonsága. De te valahogy máshogy viszonyultál hozzá, és a mai napig is úgy emleget, hogy szinte ez egy ilyen csoda volt. Nagyon különleges tapasztalat volt ez, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak lehet ilyen tapasztalatunk. Tehát még egyszer, hogyha nem a természetünkből fakadóan viszonyulunk másokhoz, hanem sokkal inkább úgy, igen, akik durvák, akik szeretetlenek, akiktől esetleg sok jóra nem számíthatunk. Hát persze, azokra kell a leginkább figyelmet fordítanunk. Misszió ez is. És nézzünk meg még egy szempontot, most már elbúcsúzva ettől az igétől, és még egyszer mondom, a 37.-38. vers, ennek a felhívása is nagyon fontos, de mi most ezzel nem foglalkozunk. Csak azzal foglalkozunk, hogy Jézus hogyan munkálkodott. Nézzünk meg egy olyan szempontot, amit János evangélium a 4. fejezetéből fogok olvasni, abból a fejezetből, ami leginkább kapcsolódik a misszió témájához, ez pedig nem más, mint a beszélgetés a samáriai asszonnyal. Ezt a fejezetet természetesen nem tekintjük végig. Rendkívül hosszú, rendkívül gazdag egyébként tanulságokban, különösen a misszió vonatkozásában, de én egy olyan néhány igeverset szeretnék említeni, amire adott esetben nem is annyira szoktunk odafigyelni. A 4. fejezetből a 39. verstől a 42. versig fogom olvasni az igét. Tehát János evangélium a 4. fejezetéből a 39. versről a 42. versig olvasom az igét. Az előzményekről tehát annyit, de azt gondolom, hogy többünknek ez ismerős, hogy Jézus megáll a déli verőfényben egy kútnál, szomjas, és megkér egy asszonyt, hogy adjon neki inni, és elkezdenek beszélgetni egymással. A beszélgetés révén pedig az asszony ugye elmondja azt a városban lakóknak, hogy mi minden tapasztalt, és hát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az egész város megtér ennek az eseménynek a kapcsán. Sikárvárosáról van egyébként szó. És most olvasom a 39. verstől. Abból a városból pedig sokan hittek benne a samaritánusok közül annak az asszonynak a beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért odamentek hozzá a samaritánusok, és kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. És sokkal többen hittek a maga beszédéért, és azt mondták az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. Mit tanulhatunk ebből a néhány igeversből? Mert ugye még egyszer mondom, ez egy fantasztikus beszélgetés abban a vonatkozásban, hogy Jézus hogyan tud megközelíteni egy nőt, egy olyan bűnös nőt, akinek a bűnei Jézus előtt nyilvánvalóak. Erre rámutat a beszélgetésben, de rámutat még sok minden másra is. Mondom, nem követjük ezt végig, otthon át lehet gondolni újra a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetést. Elmond az asszonynak sok mindent, az asszony bemegy a városba, és elmondja a város lakóinak, hogy mi mindent tapasztalt. És a 39. versből azt tanulhatjuk meg, ugye ezt mondja ez a vers, hogy abból a városból pedig sokan hittek benne a samaritánusok közül, annak az asszonynak a beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Ez ugye nagyon szép, nagyon szép. Önmagában is tanulság. Mert ugye azt mondja, hogy amit mi kaptunk, amit mi nyertünk az Istentől, örömhírt, meg bátorítás, meg mindent, azt érdemes továbbadni. Nagyszerű dolog. Az asszony ezt tette. De itt nincs vége. Olvassuk csak tovább. Azt mondja a 40. vers, hogy amint azért oda mentek hozzá a samaritánusok, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. És itt egy picit álljunk meg. 2 nap. Ugye ez olyan természetes, olyan egyszerű leírása ennek a történetnek. Mit tanulhatunk ebből? Mert ugye azt látjuk, hogy Jézus, amikor kitűzte maga elé célul, hogy ő minden falut és minden város be fog járni,
akkor nyilvánvaló, hogy valamiféle terve volt. Teljesen természetes volt, hogy az atya őt lépésről lépésre vezette. Nyilvánvaló, hogy reggelről reggelre ő elnyerte azt, hogy mi az a terület, mi az a munka, amit nekem el kell végeznem, hova kell mennem. És ez a fajta tervkészítés időzőjelbe téve azt gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló Jézus életében, de itt most jön egy váratlan dolog. Mert elkezd beszélgetni valakivel, ennek a beszélgetésnek vége van, hogyha az időbeosztás szempontjából közelítjük meg, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy igen, na, ez most ki van pipálva, bár egy kicsit váratlan dolog volt, na de ugye akkor cselekszek helyesen, gondolhatnánk Jézus helyében, hogyha az a feladat, amit én elterveztem, meg amit az atyával megbeszéltem, hogyha azt a feladatot még a mai napon elvégzem, hiszen Jézus, ne felejtsük el, ment valahova. Tehát ő csak keresztül haladt azon a területen, ahol megállt inni. És ahelyett, hogy ugye tovább ment volna, ő teljesen komolyan vette azt, amit a samaritánusok mondtak neki, hogy hát azt kérik tőle, hogy maradjon ott két napig. És Jézus pedig azonnal azt mondja, hogy igen, rendben van. Ez azért nagyszerű dolog, mert ugye akkor, amikor látjuk, hogy Jézusnak mennyi minden dolga volt, mennyi mindent el kellett végeznie, akkor azt látjuk, hogy soha nem volt türelmetlen, és mindig nyitott volt, mindig rugalmas volt, hogyha valamiféle változás jött, akkor arra a változásra ő úgy tudott reagálni, hogy mindig azt helyezte előtérbe, hogy mi az, ami a másiknak javára, hasznára van. Mi az, ami őt segíti. Hogyha az segíti, hogy ezeket az embereket, hogy még két napot töltsek velük, akkor azt a két napot ráfordította. Hogyha az segíti őket, hogy elvonuljon és magára hagyja az embereket, lásd a királlyá választani akarás története, ugye a nagy galileai válság, akkor ott hagyta az embereket. De itt azt látjuk, hogy megvolt benne az a rugalmasság, hogy bár lett volna más dolga, nyilván, lett volna más eltervezett olyan szempontja, hogy igen, nekem el kell jutnom oda, de hogyha kérik az emberek, akkor ott maradt két napig. Tehát neki mindig is az volt a szempontja, hogy az a misszió, az a munkálkodás, amit ő végez, az tényleg eredményes legyen. Ha két nap, két nap, ha két hét, bármennyi, az időt rá tudta fordítani az emberekre, mert ez volt az életének a lényege. És ez a fajta nyitottság volt meg benne, amit itt, ebben a rövid kis mozzanatban is érzékelhetünk. És olvassuk csak tovább, 41. verset. Azt mondja, hogy ott maradt két napig, és sokkal többen hittek a maga beszédéért, és azt mondták az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. Nagyon-nagyon szép ez a két vers, azért, mert ez mutat rá arra, hogyha Jézus ezt nem teszi, hogyha azt mondja a samaritánusoknak, hogy bocsánat, tovább kell mennem, nincs rátok több időm, akkor ez a sokkal több, ez nem lett volna benne az igében, ez nem szerepelhetne az igében. Még egyszer mondom, nagyon nagy dolog, hogy az asszony azt a tanítást, azt a bátorítást, amit ő kapott, azt továbbadja. Ez hatalmas dolog, de ez kevés. Kevés, mert hogyha többet tudunk tenni az emberekért, hogyha ezáltal sokkal többen hittek a maga beszédért, és Jézus meg tudta alapozni, és el tudta mélyíteni az ő hitüket, akkor ezt meg kellett tennie, és ezt tette. Tehát ezért volt nagyszerű az ő munkálkodása, mert az ilyen fél eredményekkel, vagy fél sikerekkel idézőjelbe téve ő nem elégedett meg. Hát ez is hatalmas dolog, hogy az asszony beszédéért rengetegen hisznek. Na de az meg még hatalmasabb, hogyha mondjuk az egész város hisz, és az egész város elfogadja, ugye, és Sikár városáról ugye ezt olvassuk, az egész város elfogadja, hogy igen, tényleg ő a világ üdvözítője, a Krisztus. És ezt ki is mondják. Egy olyan idézettel szeretném folytatni, amit nem a Bibliából veszek, hanem Ellen White-nál olvashatunk. Nem a Jézus élete című könyvben, hanem egy bizonyos 132. kéziratban, 1902-ből, a Jó Hír című folyóiratból idézem, abból a Jó Hírből, ami ugye már nem létezik, 2003-ban befejezte sajnos a működését, de lényeg az, hogy az 1998-as szám hátulján, tehát itt a hátsó részén van egy olyan szakasz, amit mindig szívesen idézek, és mindig szívesen gondolok vissza rá, mert Jézus munkálkodásának egy olyan szempontjára világít rá, ami azt gondolom, hogy megszívlelendő mindannyiunk számára. Ezt írja. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sohasem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül.
valóban társas lény volt. Egyúttal helyesen tartózkodó, nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége sosem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra. Nem szabta magát a világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Mi ennek a szakasznak az üzenete? És nem is tudok már sok időt ráfordítani erre, nem is szeretnék, csak igazából egyetlen kifejezéssel szeretném összefoglalni ezt a néhány mondatot, ez pedig nem más, mint a kiegyensúlyozottság. Jézus egész egyszerűen kiegyensúlyozott személyiség volt. Tehát mindig pontosan tudta, hogy hol van a határ a buzgóság, meg a szenvedélyesség, az álhatatosság, meg a csökönyösség, és így tovább ezek között. De ami miatt én leginkább idéztem ezt a mondatot, az megint csak az a viszonyulás, ahogyan Jézus volt az emberek iránt, ez pedig az utolsó mondat. Ugye ezt olvastuk, hogy Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét. Egészen nyilvánvaló, hogy az embereknek vannak szükségleteik. Tehát ez természetes, ezzel nem mondtam semmi újat. De Jézusban az volt az igazán megindító, vagy amiatt tudott igazán eredményes lenni, hogy Jézus ezeket a szükségleteket, ezeket figyelte. Ő nyitott volt arra, hogy annak a másik embernek mire van szüksége. Ugye érintettük már ezt a gondolatot, de így talán a legrövidebben így lehet kifejezni, hogy igen, éberen figyelte mindenki szükségletét. Hogyha a függőségekről hallottunk már, akkor könnyen elképzelhető, hogy eszünkbe jut az, hogy hát igen, a pszichológia is ismeri ezt, hogyha valaki ennyire akar segíteni, és az ilyen embert adott esetben kényszeres segítőnek nevezik. Van ilyen egyébként, tehát van ilyen ember típus, aki kényszeresen segíteni akar a másik emberen. Na de miért mondhatjuk azt, hogy Jézus nem volt kényszeres segítő? Ugye nem véletlen, hogy White is így fogalmaz, hogy Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét, Jézus figyelt. És ezáltal a figyelés által ő tudta, hogy a másiknak mire van szüksége, hogy a másikat meg lehet-e szólítani, mivel lehet megszólítani. Hogyha nem lehet megszólítani, hogyha ő nem tud rajta segíteni, hogyha adott esetben az a mag, amit ő elvetett, majd csak 5 év, vagy 10 év, vagy múlva, vagy akármikor fog beérlelődni, akkor volt türelme kivárni azt, hogy igen, akkor én most itt nem tudok mit tenni. Jézus figyelt. Nem azt mondta, hogy igen, nekem minden emberen kell segítenem, és mindenki nekem kell segítenem, hanem sokkal inkább az a bölcsesség volt benne, hogy ahol tud tenni valamit, ott tesz. Ahol nem tud tenni, ott egész egyszerűen nincs mit tenni, akkor ő visszahúzódik. De minden esetre ez a nyitottság, ez benne volt. És a nyitottságnak itt ebben az esetben az a lényege, hogy nem önmagával volt elfoglalva, nem az volt neki a fontos, hogy neki mi a jó, vagy ő mit tud tenni, vagy az ő gondolatai mik, hanem hogy a másik ember az éppen hol tart. A másik ember mivel küzd, a másik embernek milyen problémái, milyen nehézségei vannak, és így, hogy nem önmaga állt a gondolkodás a középpontjában, hanem a másik, na ezáltal tudott eredményes missziómunkát végezni. Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét, és ugye ezt írja még Ellen White, hogy nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. És egyetlen szempontot szeretnék már csak idézni, szintén az igéből, ami a misszió összefüggésében példamutató vagy előremutató lehet számunkra, ez pedig Lukács evangéliuma 15. fejezetéből az első vers. A Lukács evangéliuma 15. fejezetéből az első vers azért nagyon lényeges, mert mi a misszióról könnyen elképzelhető, hogy úgy gondolkodunk, hogy a misszió az az, amikor mi valamit teszünk a másik emberért. Adunk neki könyvet, hanganyagot, bármit. Elmegyünk hozzá, meghallgatjuk, kérdéseket teszünk föl, beszélünk hozzá, stb. Stb. Tehát mindenféleképpen valami olyan dologra gondolunk, ami az aktivizálódással, a tevékenységgel függ össze. Tehát mi valamit teszünk, ez a misszió, ez a munkavégzés. De amikor Jézus missziójáról olvasunk, vagy Jézus egész lényéről, akkor itt egy picit más látunk, ebben az igeversben is. Nézzük csak. Ezt írja a 15. fejezet első verse, közeledtek hozzá pedig a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És ezután mondja Jézus azt a 3 híres példázatot, az elveszett lyukról, a drachmáról, illetve a tékozló fiúról, amivel azt gondolom, hogy sokan találkoztunk már, de nem is megyünk bele a példázatokba.
Mi az üzenete ennek a szócskának, ennek az igének, amit itt olvashatunk az igében, hogy Jézushoz közeledtek a vámszedők és a bűnösök mind? Mert hogy a vámszedők és a bűnösök mind, azt gondolom, hogy ezt talán értjük, és kezdjük érteni, hogy miért is történt ez. Hogy valóban ezeket az embereket különösen meg tudta szólítani. Na de nézzük meg ezt az első szót, azt mondja, közeledtek hozzá. Tehát azt látjuk itt, hogy Jézus tanít, valamit tesz, valahol van, beszélget valakikkel, és ezek az emberek oda mennek hozzá. Ez azért fontos, mert ugye még egyszer mondom, a misszióról mi úgy szoktunk gondolkodni, hogy itt valamit tenni kell. De itt nem ezt látjuk. Itt azt látjuk ebben az igeversben, hogy pont, hogy Jézus csak elvégzi a maga feladatát, és az emberek meg jönnek hozzá. Tehát nem érdekes ez? Van, hogy egész egyszerűen nem kell hívni embereket, és az evangéliumokban nagyon sokszor ezt látjuk, Jézus életében nagyon sokszor ezt látjuk, hogy neki nem kellett hívogatnia embereket. Persze a hívogatás is benne volt, kétségtelen. Na de egész egyszerűen neki a híre szinte önmaga előtt ment. És hogyha megjelent valahol, akkor nagyon sokszor tömegek követték, mert látni akarták. Mert, és itt jön a kulcsmondata ennek a szempontnak, vagy ennek az utolsó pontnak, mert maga a lénye volt a misszió. Tehát a misszióról mi soha ne úgy gondolkodjunk, hogy, mint ahogy a szelídségről sem, hogy az valamiféle cselekvés, valamiféle magatartásforma, nem. A misszió az, amikor az egész lényemet tudom adni valamibe, és az én lényem olyan, hogy másokat meg tud szólítani, mert Jézusnál ezt láthatjuk. Tehát nem pusztán a szavak, nem pusztán a viszonyulás, hanem az, amilyen ő volt, ahogyan ő viszonyult, ahogyan ő munkálkodott, ahogyan ő beszélt. És lehet, hogy nem velem beszélt, lehet, hogy a mellettem lévővel, vagy a sokkal odébb lévővel, de láttam, hogy milyen, és ez arra késztet engem, arra késztette a vámszedőket is, meg a bűnösöket is, hogy jöjjenek és hallgassák őt. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szintje a missziónak, ami mindannyiunk számára egyrészt elérhető, másrészt ennek még előtte vagyunk, hogy ezt elérjük. De semmiképpen nem lehetetlen. Tehát, hogyha nekünk Jézus valóban példakép, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, nekünk a lényünk olyan lehet, mint az ő lénye. Hogyha mi vele állunk kapcsolatban, hogyha mi tényleg követni akarjuk az ő tanításait, követni akarjuk és az ő nyomdokán akarunk járni, akkor ezt a fajta munkálkodást mi elvégezhetjük. És hangsúlyozom, mindenki a maga területén. Mert lehet, hogy fölmerült bennünk az a gondolat, hogy persze, hát Jézusnak könnyű volt. Azért neki csak ez volt a feladata, nem? Hogy ő menjen, beszéljen, gyógyítson. Egyfelől ez igaz. De másfelől mi a magunk területén, a munkánkban, tanulásunkban, iskolában, bárhol ezt a missziót, ezt a munkálkodást elvégezhetjük. A lényeg csak az, hogy álljunk kapcsolatban Jézussal. Legyen ő az, aki meghatározza az életünket, és ezeket a dolgokat, amikről itt beszéltünk, ezeket ki tudja tisztítani bennünk. Hogy amikor látjuk az embereket, akik adott esetben durva személyiségek, akkor ne az előítélet, ne a megítélés legyen bennünk, hanem sokkal inkább az a mentő szeretet, az a szánalom, ami benne is megvolt. És amikor látjuk az embereket, akkor ugyanaz legyen bennünk, hogy igen, szeretnénk rajtuk segíteni, éberen figyeljük az ő szükségletüket. És amikor közbe tudunk lépni, amikor tudunk mondani és kell mondani valamit, akkor ezt megtesszük. Hogyha nem, akkor pedig nem. Valahogy a hallgatás, azt nevezhetjük ékes szólásnak. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy tanuljunk Jézustól. Kívánom azt, hogy ő legyen előttünk nap, mint nap. Mert rengeteg élethelyzet van az életünkben. Rengeteg olyan helyzet, amit kihasználhatunk a misszióra. Rengeteg olyan dolog, amit az Isten azért hoz elénk, hogy igen, valamiképpen mi helyesen viszonyuljunk a másik emberhez, ezeket vegyük észre. És kívánom, hogy Jézus mindig olyan példaként legyen előttünk, aki valóban vezetni tud bennünket lépésről lépésre a munkálkodásunkban. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy eléd jöhetünk, és köszönjük azt, hogy te olyan példaként állítod elénk Jézust, akit mi valóban követhetünk, csodálhatunk is. De látjuk, érezzük azt a saját életünkben, hogy hol van még fogyatkozásunk, hol van még olyan pont, ahol mi máshogy viszonyulunk az emberekhez, mint Jézus. Köszönjük az ő példáját. Köszönjük, hogy ő olyan mentő szeretettel, szánalommal, irgalommal tudott az emberekhez fordulni, hogy az megérinthette az ő szívüket. Köszönjük azt, hogy ő tudott időt szánni a samáriai asszonyra is, Sikár városának lakóira is, és köszönjük, hogy ő soha nem sietett annyira, hogy
ne tudja elvégezni azt a munkát, amit te rábíztál, amire te késztetted. Köszönjük azt a rugalmasságot és azt a nyitottságot, ami megvolt benne, hogy azok, akik a leginkább kifogásolható jellemvonásúak, akik durva és nyers természettel rendelkeznek, hogy hozzájuk még inkább olyan módon tudott viszonyulni, hogy az ő szívüket, lelküket meg tudta indítani. Köszönjük Istenünk, hogy te őt elénk helyezed, és kérünk arra segíts, hogy ő legyen előttünk példaként akkor, amikor mi éljük az életünket, bármilyen élethelyzetben vagyunk. Segíts, hogy a missziónk, a munkálkodásunk az ilyen alapokon álljon, hogy mi is úgy akarjunk munkálkodni, ahogy Jézus, és ezt tőle vegyük el. Köszönjük az ő példáját, köszönjük azt, hogy ez a példa ez követhető, és köszönjük azt, hogy te a gondolatainkat is ki akarod tisztítani. Nem csak a szavainkat, cselekedeteinket, hanem egészen belül is tisztává akarsz tenni bennünket, és azt szeretnéd, hogyha ilyen tiszta gondolatokkal viszonyulnánk másokhoz, az emberekhez, akik valóban olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok. Kérünk Istenünk, hogy légy velünk, mutass utat nekünk napról napra ebben. Jézus nevében, megváltunk nevében kérünk, hogy vezess bennünket lépésről lépésre. Amen.

Olvassuk pedig most a mai igehirdetés alapigéjét, a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének a 14. versét. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetében a 14. vers a következőképpen hangzik. Tehát a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből a 14. verset idézem. Mennyivel inkább Krisztusnak vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Ez a bibliai ige egy állítást tartalmaz, amit megpróbálok egész röviden leegyszerűsítve megfogalmazni. Ez az állítás így hangzik. Krisztus vére meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Az egész rövid leglényege így hangzik. Krisztus vére meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Ugye a Biblia nagyon tartalmas, és az apostoli levelekben különösen sokszor találunk olyan nagyon tömör ígéket, ami úgy tűnik nekünk, mint egy nagy sziklatömb, amit mi, mintha meg se tudnánk mozdítani, mert nehezen tudunk az értelmébe belehatolni. Én is emlékszem rá, hogy sokszor olvastam a zsidókhoz írt levélben ezt az ígét, és hogy mindig megálltam mellette, és mindig arra gondoltam, hogy ennek valami nagyon fontos mondani valója van ennek a Biblia versnek, de sajnos én még nem értem. És mindig úgy számon tartottam, hogy ezt a Biblia verset egyszer valahogy ezt a sziklatömböt úgy körül kéne járni, és megpróbálni jobban megérteni. Még egyszer elolvasom, nézzük csak meg, milyen súlyos tartalom van ebben a versben. Krisztusnak vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Most próbáljunk egy kicsit gondolkozni azon, hogy mit kéne megérteni ebből az ígéből, hogy egészében felfogjuk, hogy mit is mond. Hát először is arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért szükséges megtisztítani a mi lelkiismeretünket. Hát sokszor úgy gondolkozunk, hogy a lelkiismeret az erkölcsi bíró az életünkben, a lelkiismeret az a jó erkölcsi mérce. Hát akkor miről beszél az ige, vagy miért mondja ezt, hogy a mi lelkiismeretünket meg kell tisztítani? Aztán ha tovább figyeljük, hogy mit mond ez az ige, azt mondja, hogy a holt cselekedetektől megtisztítja a mi lelkiismeretünket. Gondolom, hogy eléggé ismert egy ilyen fogalom, hogy holt hit. Ugye a Jakab apostol levelében mondja azt, hogy a hit, amelynek nincsenek cselekedetei, az halott, az holt hit. De találkoztunk már ezzel a fogalommal, vagy gondolkoztunk arról, hogy mi az, hogy holt cselekedet? Mit ért az ige azon, hogy holt cselekedet? Nem csak ezen az egyetlen helyen fordul elő, mert így olvasom a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, az első verset. Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek. Tehát itt azt mondja, hogy a holt cselekedetekből meg kell térni, ráadásul még azt mondja, hogy ez valami elemi alapja a kereszténységnek, a holt cselekedetekből való megtérés és az Istenben való hit. Összekapcsolja a kettőt. Tehát ezt is meg kellene értenünk, hogy mik azok a holt cselekedetektől, amelyektől a mi lelkiismeretünknek megtisztulásra van szüksége. Azután, hogy függ össze a kettő? Mert hogyha azt mondaná az ige, még ha nem is értjük egészen, hogy mi az a holt cselekedet azonnal, de tudjuk, hogy valami rossz dolog, és mondjuk, ha az ige azt mondaná, hogy hát Krisztus vére megtisztítja a mi életünket, vagy a mi jellemünket a holt cselekedetektől, ez talán még valahogy kézenfekvőbb, de mit kell érteni azon, hogy a lelkiismeretünket tisztítja meg a holt cselekedetektől. És azután végül, hogy kell értenünk azt, hogy azt mondja, egyetlen hatalom van, ami a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől meg tudja tisztítani, Krisztus vére, és ehhez még hozzáfűzi magyarázatul, hogy örökké való lélek által ártatlanul áldozta fel magát Istennek. Mit kell érteni azon, hogy Jézus örökké való lélek által áldozta fel magát?
Tehát látjuk, hogy a Biblia kutatása az valóban komoly figyelmet és gondolkodást érdemel, mert sokszor egy ilyen tömör Biblia vers mellett csak úgy elszaladunk. Hát nekem ez magas, ezt nem értem. És akár meddig csak ott van a Bibliákban, és nem hatolunk bele jobban az értelmébe. Feltenném akkor azt a kérdést, mindjárt nézzük az első gondolatot, hogy miért kell a mi lelkiismeretünket megtisztítani. Említettem, hogy keresztény emberek is, átlag emberek is, sokan úgy gondolják, hogy hát egy jó erkölcsi vezető van ez a lelkiismeret, ez egy megbízható erkölcsi vezető. Ugye az ókorban a görög filozófusok közül, ugye Szokratész is nagyra becsülte a lelkiismeretet, pozitív értelemben nevezte daimóniónak, tehát azt értette rajta, hogy ez egy valami természet feletti, valami szinte valami istenségnek a megnyilatkozása az emberben. És valóban mondja az írás, hogy a lelkiismeret nem korlátozódik a működése a hívő emberekre. Ugye Pál apostol írja, hogy a pogányok is ismerik ezt az érdekes jelenséget, hogy a gondolataink kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik egymást, hogy szinte egy párbeszéd jelenik meg az emberben, a lelkiismeret szól, a lelkiismeret működik a lelki világunkban. Egészen biztos, hogy a lelkiismeret tényleg nagy érték. A lelkiismeret az a csodálatos képességünk, hogy tudunk így is gondolkozni, hogy valami jó vagy rossz. Sokszor mi ezt nagyon természetesnek tartjuk, de tulajdonképpen egy csoda. Nem csak azt tudjuk mondani, úgy tudunk gondolkozni, hogy valami van vagy nincs, valami logikus vagy nem logikus, hanem úgy is tudunk gondolkozni, hogy így mondjam, ilyen síkban is tudunk gondolkozni, hogy valami igazságos vagy igazságtalan, valami az erkölcsi mérték szerint helyes vagy helytelen. Luther Márton nagyon szellemesen mondta, azt mondja, akár meddig beszélhetnék nekünk az Isten törvényét, mint egy szamárnak. Ha nem lenne a lelkiismeretünk, amely azt mondja, hogy úgy van, igaz, akkor mi nem tudnánk fölfogni az erkölcsi törvényt. Mert van bennünk egy ilyen képesség, hogy így is tudunk gondolkozni, hogy érzékelni tudjuk, hogy ez most igaz, ez pedig igazságtalan. De feltenném azt a kérdést, hogy vajon a bűneset után, a bűneset óta, a lelkiismeretünket kikerülte teljesen az a romlás, ami az emberre elhatott? Mert ugye a Szentírás azt mondja, hogy úgy születünk, hogy örököljük az én középpontuságra, a bűnre való hajlamot, és akkor úgy kell ezt tekinteni, hogy ez megrontotta az ember természetét, de mondjuk a lelkiismeret az egy olyan szent hely, ez egy olyan szentély az embernek, amit kikerült a bűnnek a rontása, és az éppen is tökéletesen működik. Sokan gondolják ezt így. Különösen például a római katolikus teológiában jellemző ez a gondolkozásmód, ugye a teológusok sora fejtettek ki, és még a legfrissebb, legmagasabb rendű nyilatkozatok is arról szólnak, hogy a lelkiismeret az Isten hangja az emberben, és hogyha az ember a lelkiismeretével megegyezik, akkor ez teljesen elégséges és biztos. Ugye, tehát az a gondolkozásmód érvényesül, amit a híres középkori teológus Aquinói Tamás így fogalmazott meg, hogy a kegyelem az nem eltörli a természetet, tehát az öröklött, megromlott természetet, hanem csak tökéletesíti. Tehát az a gondolkozásmód uralkodik, hogy az ember ugyan gyengébb, az ember nem olyan tökéletes, mint mikor Isten megteremtette, de nem romlott meg mindenestől. Csak tökéletesíteni kell a természetnek az embert, és legfőképpen a lelkiismeret. A lelkiismeret az biztos, a lelkiismeret az hibátlan. De azt kell mondanom, hogy nem muszáj a vallásos területen körülnézni, különösen a felvilágosodás óta. Nagyon sok egyáltalán nem vallásos, hanem gyakorlatilag vallástalan ember is így gondolkozik, hogy én nekem, ha a lelkiismeretem rendben van, én egy jó ember vagyok, én egy igaz ember vagyok akkor, és én nekem nem kell más erkölcsi mérce, nekem a lelkiismeretem teljesen elégséges, hogy én mit teszek jól, és én mit teszek rosszul. Nagyon általános gondolkozásmód ez az emberek között. Ugye miért mondom, hogy a felvilágosodás óta, hogy akkor született meg a modern ateizmus, és nagyon sok ember elvesztett minden ilyen Isten tudatot, vagy ilyen tudatos, őszinte vallásosságot, magára maradt. És a magára maradt ember azt mondja, hogy az én erkölcsi vezetőm a lelkiismeret. És ha én a lelkiismeretemben rendben vagyok, akkor minden rendben van, akkor itt aggodalomra nincsen ok. És akkor most szeretném, ha egy kicsit ugye a hétköznapi élet felől gondolkodnánk el a lelkiismeretről. Ugye az emberi nyelv, az emberi szólásmódok nagyon sok mindent elárulnak. Például hányszor mondja valaki azt, hogy nekem tiszta a lelkiismeretem?
És te ott vagy a környezetében ennek az embernek, aki ezt mondja, és mondjuk történetesen ismered őt, vagy ismered azt a dolgot, amivel kapcsolatban azt mondja, hogy nekem tiszta a lelkiismeretem, és akkor az ember valósággal megretten, azt mondja, hogy is tud ez az ember ilyet mondani, hogy nekem tiszta a lelkiismeretem. Mert mi kívülről úgy látjuk, hogy igazából nincsen oka arra, hogy tiszta legyen a lelkiismerete. De megkérdezem, gyakran hangzik el az a szólásmód? Nekem tiszta a lelkiismeretem. És ezt távolról sem mondhatjuk, hogy ez mindig indokolt. Aztán van, amikor valaki azt mondja, hogy én nekem a lelkiismeretem nem tiltakozik ez ellen a dolog ellen. Tehát én nem érzek semmiféle lelkiismereti nyugtalanságot, hogy ezt vagy azt megtegyem. És amikor ezt valaki mondja, akkor egy másik ember, akinek érzékenyebb vagy világosabb az erkölcsi mércéje, kicsit úgy elszomorodik, és vagy nagyon elszomorodik ezen, mert úgy érzi, hogy nagyon is tiltakozni kéne a lelkiismeretnek az ellen, amit az illető azt mondja, semmi problémát nem lát benne. Aztán mondanék egy nagyon jellegzetes szólásmondot, ez így hangzik, hogy megnyugtatja a lelkiismeretét. Érdekes kifejezés? Valaki megnyugtatja a lelkiismeretét. Mire utal ez? Az, hogy az embert legjobban alakító, legjobban mozgató lelki képesség a szabad választási képesség, az akaratunk. És ez azt mondja, hogy a lelkiismeretünk nem független az akaratunktól, nem független a szabad választási képességünktől. Mi tudunk hatni a saját lelkiismeretünkre. Az akaratunk tud úgy működni, hogy elhallgattatjuk, megnyugtatjuk a lelkiismeretünket, megbeszéljük vele, rábeszéljük a lelkiismeretünket, hogy minden rendben van, nincsen semmi gond. Tehát akkor csak ezek után, az egyszerű szólás mondások után felteszem a kérdést, biztos az, hogy a lelkiismeretünk hibátlan, a lelkiismeretünknek nincs szüksége megtisztulásra? Én azt hiszem, hogy ebben egyáltalán nem lehetünk biztosak, sőt. Azt kell mondanom, hogy a lelkiismeretünk egyenesen az önigazolás eszközévé lehet a bűneset utáni világban. És milyen szomorú dolog ez, hogy az, ami arra szolgálna, hogy egy jó, világos erkölcsi mérce legyen, sokszor éppen az önigazolásnak a szolgálatába tudjuk állítani. Az elbizakodottság egyik legsúlyosabb formája, ha jó lelkiismerettel élünk olyan dolgokban, amelyek pedig Isten előtt megítéltek. Gondoljunk csak a laodiceai gyülekezetre. A laodiceai gyülekezethez írt levél úgy szól, hogy egy olyan gyülekezetet mutat be, akik vallásosak, és akik azt mondják, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Tehát teljesen megbékélt, nyugodt és jó a lelkiismeretük, miközben a Jóisten pontosan az ellenkezőnek látja az állapotukat. Szeretném idézni a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 22. versét, ahol egy meglepő jelző kapcsolódik a lelkiismerethez. Így olvasom a 10. fejezet 22. versében. Ezt mondja, hogy mi járuljunk Istenhez igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Hát nem tudom, valaki már fontolgatta ezt, hogy a Biblia ilyen kifejezést is használ. Egyik helyen azt mondja, hogy beszél emberekről, Pál apostol például a Tituszhoz írt levélben, azt mondja, hogy ezeknek megfertőztetett mind elméjük, mind lelkiismeretük. De ezt talán még súlyosabb kifejezést használt itt a zsidókhoz írt levélben, azt mondja, úgy járuljunk Istenhez, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. És Pál apostol ezt azért hívőknek írta. Én nem tudom, hogy most mi elkönyvelhetjük-e, hogy ehhez nekünk semmi közünk. Vajon minket nem érinte az apostoli intelem, hogy mi Istenhez mindig úgy járuljunk, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Tehát a Szentírás azt mondja, hogy nekünk Isten igéjére van szükségünk, hogy a lelkiismeretünk éppen működjék. Ugye éppen a zsidókhoz írt levélben mondja az Isten igéjéről, a 4. fejezet 12.-13. versét olvasom, azt mondja, Istennek beszéde élő és ható, élesebb a kétélű fegyvernél, elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És utána folytatja, mert mindenek mezítelenek és leplezetlenek azok előtt, akinek mi szolgálunk. Hát ilyen hatalmas dolgot a lelkiismeretről nem mond a Biblia. Ez csak az Isten igéje tudja, hogy elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait, mert az Isten előtt mi abszolút mezítelenek és leplezetlenek vagyunk.
Tehát ilyen tévedhetetlen erkölcsi mérce csak az Isten igéje, ami ilyen biztosan meg tudja ítélni a gondolatokat és a szívnek indulatait. A saját lelkiismeretünk nem ilyen biztos mérce, mert arra hat a mi saját akaratunk, mivel mi én középpontúak vagyunk, ami ez kihat még arra is, ahogyan a lelkiismeretünkhöz viszonyunk, és meg tudjuk nyugtatni a lelkiismeretünket, el tudjuk kábítani a lelkiismeretünket, és ezáltal be tudjuk csapni sajnos önmagunkat. De akkor lépjünk egy kicsit tovább, és tegyük fel azt a kérdést, hogy mik viszont azok a holt cselekedetek, mert azt mondja, hogy Krisztus vére megtisztítja a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Ugye említettük, hogy a holt hitnek a Szentírás azt nevezi, aminek nincsenek cselekedetei. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy az a hit csak egy elméleti ismeret, de hiányzik belőle az a mélységes bizalom és szeretet, hogy az ember cselekedni is akarja az Isten akaratát, és nem áll meg a cselekvés nélkül. Akkor próbáljunk innét következtetni, hogy mi lehet a holt cselekedet. Én úgy gondolom, hogy nyugodtan megfordíthatjuk, hogy ahogyan a holt hit a cselekedet nélküli hit, a holt cselekedet meg a hit nélküli cselekedet. Tehát egyszerűen csak meg kell fordítani a dolgot. A holt cselekedet az a hit nélküli cselekedet. Emlékszünk egy ilyen mondatra Pál apostol levelében, hogy ami hitből nincs bűn az? De az a következő kérdésem, hogy értjük, hogy mit akar ezzel az apostol mondani? Tulajdonképpen mi a hit a Biblia értelmében? A hit az a rendíthetetlen bizalom az Isten iránt, és a tökéletes egyetértés az ő gondolataival és az ő akaratával, és tulajdonképpen a mély szeretet is Isten iránt. Mert ezt már akit én annyira ismerek, hogy abszolút bízom benne, azt szeretem is. A hitben, az igazi élő hitben benne foglaltatik a szeretet fogalma is. Tehát azt mondja ez az ige, hogy mindazok a cselekedetek, még ha vallásos cselekedetek is, még ha jótékony cselekedetek is, de amelyek nem hitből vannak, azokon rajta van az önzésnek a pacája, az önzésnek a foltja. Amelyek nem abból az indítékból fakadnak, hogy az Isten iránti, és ami ettől szétválasztatatlan, a felebarát iránti szeretet, az Isten iránti tökéletes bizalom, az Istennel való teljes egyetértés, ahol ő tisztította meg a gondolkozásunkat is, és ő formálta át a lelki világunkat, és az iránta és a felebarát iránti szeretetből nem fakad, akkor az holt cselekedet. Még közelebb kerül hozzánk ez a dolog, hogyha eszünkbe jut a szeretet himnusza, a híres szeretet himnusza. Ugye azt mondja, hogy olyan nagy cselekedeteink lehetnek, hogy fölétetjük a vagyonunkat. Hogy minden jövendőt és minden titkot ismerünk. És olyan, hogy olyan tudományunk van, hogy csodálatos, és sorolhatnám tovább. De azt mondja, de a szeretet nincs benne, semmit nem ér. Holt cselekedetek, a szeretet nélküli cselekedetek, holt cselekedetek. Ugye Jézus azt mondta, hogy aki hisz bennem, és hisz az én beszédeimnek, az átment a halálból az életre. Annak élő az élete, élők a cselekedetei. Még konkrétabban mondja János apostol, János első levele 3. fejezetének a 14. versét, hadd idézzem egy pillanatra, János első levele 3. fejezetéből a 14. verset, ahol ezt olvassuk. Ezt írja az apostol. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Testvérem, János apostolra jellemző, hogy hihetetlenül egyszerűen fogalmaz. De ezek az egyszerű fogalmazások valósággal megrendítenek minket. Nézzünk csak egy pillanatra ebbe a tükörbe. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Átmentünk a halálból az életre? Szeretjük a mi atyánk fiait? És utána így folytatja, aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Még csak azt sem mondja, hogy aki gyűlöli. Csak elég az, hogy nem szereti. Aki nem szereti az ő atya fiát, akiben ez az isteni indíték nem született meg, az a halálban marad. Nos, az életre átmentünk, vagy a halálban vagyunk. A cselekedeteink élő cselekedetek, vagy holt cselekedetek. Hit nélküli cselekedetek, szeretet nélküli cselekedetek. És azt mondja, egyedül Krisztusnak a vére tudja megtisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Vagyis ezt tud úgy megváltoztatni minket, hogy a lelkiismeretünk nem bírja el a holt cselekedeteket.
hogy a lelkiismeretünk tiltakozik a holt cselekedetek ellen. Ne felejtsük el, az ember önbecsülésből is, vagy mások megbecsülésének a megnyerése miatt is cselekedhet relatív jót, viszonylagos jót, más emberek szemében tiszteletre méltót, csak az Isten szemét azt nem lehet megtéveszteni. És még egyszer kérdezem, mennyi bennünk az élet és mennyi a halál? És a cselekedeteink élő vagy holt cselekedetek? Legnagyobb részt milyenek? És azt mondja, csak egyetlen hatalom van, ami ezen a dolgon igazán változtatni tud. Azt mondja, a Krisztusnak a vére meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Hogy mi ezekkel nem tudunk többé megelégedni. A mi lelkiismeretünk nem tudja elviselni ezt az ilyen látszatokat. Nem tudja elviselni ezt a valamennyire megfelelő kegyes látszatot. A lelkiismeretünk nem tudja elviselni azt, hogy külsőleg sokszor, hogy úgy mondja, megteszünk valamit, de a szívünk kóng a szeretetnek a hiányától. És akkor úgy érezzük, hogy valami újjászületésre van szükségünk, valami egészen mélyre ható változásra a szívünkben, lelkünkben. És Krisztusról pedig hogy beszél, a Krisztusnak az áldozatáról? Mondja, hogy ő önmagát áldozta fel örökkévaló lélek által az Istennek. Ha megnézzük a Bibliákban, nagy betűvel írja a lélek szót. Ugye a legrégibb újszövetségi kéziratok az csupa nagybetű, tehát az értelmezéssel kell eldönteni, hogy nagybetűvel vagy kisbetűvel érdemes írni, vagy helyes írni. Tehát ebben az esetben biztos, hogy nem helyes a Szentlélekre értelmezni a dolgot. Még ráadásul nincs is határozott névelő az eredeti szöveg, mert nem így hangzik, hogy az örökké való lélek által önmagát áldozta föl Istennek, hanem csak így egyszerűen örökké való lélek által, és itt a pneuma szó szerepel, ez ugye egy ismerős szó, még annak is, aki nem nagyon jártas a Biblia eredeti nyelvében, ez egyszerűen az életerőt jelenti, a magát, az életnek a csodálatos ajándékát, ez az egyik döntő és alapvető jelentése. Tehát azt mondja, hogy Jézus önmagát áldozta föl örökkévaló lélek által, vagyis az azt jelenti, hogy neki élete van önmagában, és ezért ő valóban oda tudta áldozni az életét mi érettünk. Nagyon sokszor elgondolkoztam arról, hogy amikor Jézus utolsót kiáltotta kereszten, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, és itt is ez a bizonyos pneuma szó van, ami az élet lehelete, maga az élet, a megfoghatatlan, csodálatos élet, akkor ezzel Jézus nem csak azt fejezte ki, hogy annak ellenére, hogy neki kimondhatatlanul fáj, hogy az Atya nem felel az imádságára, mégis bízik benne, hogy az igazságos Isten őt végül igazolni fogja, hanem ez Jézus részéről egy döntés volt. Jézusnak tökéletes, világos értelme volt, öntudatánál volt, és viszont érezte azt, számolt azzal, hogy néhány perc és az élete befejeződik. És Jézus azt mérte fel ezekben a pillanatokban, hogy ha ő most nem él azzal a lehetőséggel, amivel egész életében élhetett volna, hogy magához veszi, visszaveszi az ő isteni életét, az ő önmagában való isteni életét, akkor ő kiszolgáltatja magát a halálnak. És ugyanúgy nem létezik, mint egyetlen ember sem létezik abban a pillanatban, amikor meghal, attól a pillanattól fogva. És ő még egyszer élni, létezni csak akkor fog, ha az az Atya, aki most elfordult tőle, aki nem válaszolt az imádságára, akinek semmiféle tapasztalati tény nem mutat arra, hogy ő ezt meg fogja tenni. Ha ez az Atya őt még egyszer ki fogja hozni, föl fogja ébreszteni a halálból. Ha fölébreszti a halálból, akkor Jézus már magához tudja venni az ő örökkévaló életét, de a halálból felébreszteni csak az Atya tudja. Akkor ő teljesen ki lesz szolgáltatva a halálnak. Nem tudom, testvérem, hogy belegondoltunk erre. Jézus Isten fia maga hallatlan intelligenciájával és értelmével, ő tudja, mi az, hogy lenni, létezni, élni, és mi az, hogy elveszni és meghalni. Ő tudja ezeknek a súlyát. És hogy Jézus megtette ezt érettünk, ő tényleg örökkévaló lélek által, azért mondja, mert neki örökkévaló lelke van, és ő önként üresítette magát meg az ő saját életétől, az ő halhatatlan isteni életétől. És ő visszavehette volna, ezt nem véletlenül sugalmazta Sátán, hogy szállj le a keresztül, ha Istenfél vagy, szállj le a keresztül, és majd hiszünk néki.
És mi emberek, mi nem tehetjük meg, hogy odaáldozzuk az életünket valamiért, valakiért, mert nem rendelkezünk az életünkkel. Mi csak átvitt értelemben mondhatjuk, hogy valaki rááldozza az életét valamire. Ugye az energiáit, a cselekvését, nehézségeket vállal valakiért, de az életünkkel nem tudunk rendelkezni. Akik az igazság mártirei voltak, azokkal is az történt, hogy erőszakosan elvették az életüket. De mivel nem volt életük önmagukban, nem tudták odaadni. De Jézusnak élete volt önmagában, és amikor azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, akkor ő örökkévaló lélek által, mivel élete van önmagában, mivel rendelkezett az élettel, mivel azt is elmondta a földi életében, hogy azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet. Van hatalmam letenni, van hatalmam felvenni, és senki se veszi el azt én tőlem. Jézus ezért tudta valóban letenni az életét érettünk. És ha az ember ebbe igazán mélyen belegondol, hogy milyen hallatlan önzetlenség volt ez Jézus részéről, fel sem tudjuk fogni. Én nagyon sokszor próbáltam így összegyűjteni és átgondolni azokat az ígéket is, amelyek arra volnának, hogy Jézusnak milyen lelki küzdelembe került egyáltalán emberré lenni, emberként itt közöttünk kitartani, és végül az egész szenvedés történeten végighaladni. Nem tudom, töprengtünk-e azon, hogy ahányszor Jézus tanítványainak arról beszélt, hogy az emberfia a bűnösök kezébe adatik. Sokat kell neki szenvednie a főpapoktól és a vénektől, és megöletnie, és harmadnapon feltámadni. Gondoltunk arra, hogy mikor ezt tanítványainak mondta, ez őt belülről nem hagyta hidegen. Gondoltunk arra, hogy ő végig gondolta, hogy hozzánk hasonló szenvedéstől visszariadó, gyenge, törékeny emberként, emberi mi voltában. Ő azzal áll szembe, hogy ezt önként vállalja. De el tudjuk ezt fogni? Ő pontosan tudta, miről van szó. Szóval azt mondta, hogy sokat kell neki szenvedni a vénektől és a papoktól is, és megvettetni, és megöletni, és ő tudatosan készült erre. Olvastuk a Bibliában, hogy mikor elindult az utolsó útjára Jeruzsálem felé, akkor így mondja a Biblia, hogy eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Mi van emögött? Emellett az egy szó mögött, hogy neki önmagával egy meg kellett küzdeni. Eldöntötte, megy, halott felé. Aztán egy másik helyen, ugyancsak már ezen az utolsó úton megszólal Jézus, és azt mondja, kerességgel kell nékem megkeresztelkednem. És a szöveg összefüggésből kiderül, hogy a tűzkerességről beszél, a megpróbáltatások, a szenvedések kerességéről. És azt mondja, mely igen szorongattatom, míg len az elvégeztetik. Nem tudom, úgy átérezzük ezeket a szavakat. Jézus nem sok szót mondott, de mi van emögött? Azt mondta, hogy mely igen szorongattatom, míg az elvégeztetik. Amikor Jézus elvonult magányos imádságaiba reggel este, ő előtte mindig ez volt, hogy ez az ő földi pályájának a vége, a végcélja, és hogy ő neki ezt önként kell vállalni, és ebben önként végig kitartani. És azt mondta, mely igen szorongattatom, míg ez elvégeztetik. János evangélium a 12. fejezetében olvassuk, hogy Jézus röviddel, napokkal a halála előtt, már a jeruzsálemi templomban azt mondta, hogy a földbe esett gabonamag, ha el nem hal, csak egy maga maradt. Tehát utalt az ő halálára, és utána hozzátette, és most mit mondjak? Most az én lelkem háborog. És rögtön helyesbíti magát, így van pontosan az eredeti szöveg, de ezért az óráért jöttem a világra. Megértjük ezt, hogy Jézus ezt mondta, hogy az ő lelke háborog? Az ő lelke szorongattatik, az ő lelke háborog. Amikor ő azzal a gondolattal foglalkozik, hogy ő ezt végigcsinálja, ezt vállalja ezen, hogy önként végighaladjon. Valahogy mi emberek olyan tompák vagyunk Krisztus áldozatával szemben, és annyira nem fogjuk fel, hogy ő lelke szorongattatásában, lelke háborgása, emberi természete tiltakozása ellenére haladt végig ezen az úton. És végül tudjuk, hogy mindez beleturkolott az utolsó drámai küzdelembe a Getsemáné kertben, ahol Jézus könyörög, múljék el tőle a pohár, mint aki elviselhetetlennek érzi ezt, és aki képtelen az utolsó percben mégis rászánni magát a megvalósításra. És akkor az a megadás, az a könyörgés, de erősíts meg, mert ne az legyen, amit én akarok. Tehát világos ebből, hogy én mit akarnék. Így mondja az ige, hogy Jézus sem önmagának kedvezett. Mert neki is az lett volna a kézenfekvő és a természetes, hogy önmagának kedvezzen. Minden földre született embernek ez az ösztönös hajlama. És Jézus a vérverítékezésig elmenő küzdelmet vívott, hogy atyám erősíts meg, hogy ne az legyen, amit én akarok. Mert minden ösztön, minden idegszál azt erősíti bennem, hogy én ezt nem akarom, én ezt nem tudom vállalni, múljék el tőlem a pohár.
és Jézus mégis kitartott. Szeretnék összefoglalásul egy proféciát idézni Jézus áldozatával kapcsolatban. Ézsaiás könyve 50. fejezetéből. Ézsaiás könyve 50. fejezetéből idézem a következő verseket. Így olvasom. Az 5. és a 6. verset. Sokszor idézzük a 6-at, de figyeljük meg, hogy ez összefügg. Az 5. és a 6. vers szétválasztatatlan. Ezt mondja. Az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés elől. Kedves gyülekezet, gondolkozzunk csak el egy kicsit, egy ilyen úton hátra nem fordulni. Annak, aki minden percben szabad lett volna, és hátra fordulhatott volna. Mi gyalázás, köbdösés, hátamat szaggatás és a többi. Meg tudtuk volna tenni, hogy nem fordulunk vissza egy ilyen úton, mikor megtehetnénk? És így szól a Messiás, azt mondja, én nem fordultam hátra. Én hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, és képemet nem fedeztem be a gyalázat és a köbdösés elől. Megkérdezem, ha mindezt felfogjuk, mert ebben röviden bele van sűrítve abban, amikor azt mondja, hogy Krisztus vére, Krisztus áldozata. Ezzel a kifejezéssel utal a Krisztus áldozatára. Azt mondja, ez meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Azt is hozzáteszi, hogy ő ártatlanul áldozta föl magát Istennek. Tehát ő semmilyen formában nem volt kötelezett arra, hogy ezt elviselje. Egyszer ártatlan volt, nem volt emberfiaként sem követett el semmi bűnt, hogy a halál ítélete rá érvényes lett volna. Kettő, örökké való élettel rendelkezett, ezért se lett volna a halálnak hatalma rajta. De ő ártatlanul, úgyhogy semmi törvénye és ereje a halálnak fölötte nem volt, és örökké való lélek által, úgyhogy élete volt önmagában, és szabad volt, ő mégis hátra nem fordult. Ő mégis feláldozta magát azért, hogy ha csak egy is van, az megszabaduljon. Ahogy mondja a Biblia főigéje, ha csak valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mikor Jézus ezt az áldozatot meghozta, olyan reménytelennek látszott, hogy egyetlen ember is ezt felfogja, vagy egyetlen emberen is segít, még akár a tanítványai közül is. És Jézus nem azt nézte, hogy hány embernek fog segíteni, nem azt számolta, hogy hánynak, hanem ha csak valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha mi ezekbe egy kicsit mélyebben belegondolunk, akkor megkérdezem, nem érezzük úgy, hogy igazából az lenne a helyes válasz Krisztusnak az áldozatára, amit Pál olyan csodálatosan fogalmazott meg, amikor azt mondta, Krisztussal együtt megfeszítettem. És ezen azt értette, a nagy énem, az önző énem vele együtt megfeszítetett. Azt mondta, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nekem sokszor az jut eszembe, hogy ha csak valaki egy közönséges fizikai halállal meghalt volna helyettünk, ugye, mint van egy magyar regény, ugye nagy részt fantázia, ugye, de sokan ismerik, hogy a Jókai kőszívű emberfiait, hogy kivégezteti magát az egyik testről, hogy a másikat megmentse. Ha csak egy ilyen közönséges fizikai halált, olyan kimondhatatlan lelki szenvedések, olyan kimondhatatlan összefüggések nélkül, csak úgy szenvedett volna el valaki helyettünk, akiben egy parányi, egy körömnyi erkölcsiség van. Egy pillanatra el tudja felejteni annak az embernek az emlékét, vagy nem érzi úgy, hogy az abszolút elkötelezi őt, hogy ő úgy éljen is ahhoz méltóan, hogy ő így kapott ajándékba egy életet. Krisztus pedig örökkévaló lélek által ártatlanul áldozta föl magát Istennek, és hátra nem fordult, és szorongattatott, és háborgott az ő lelke, és vért verítékezett, és mégis kitartott. Hát akkor nem érthető, amit Pál apostol mond, hogy Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És én ebből csak azt a következtetést vonhatom le, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És hogy ezután én többé nem élhetek önmagamnak. Kedves gyülekezet, mondjátok, nem az lenne a természetes, ha minket abszolút szeretet hatna át Krisztus iránt. És ezzel együtt tőle elnyerjük az abszolút szeretetet egymás iránt. Minden cselekedet, ami nem ebből fakad, azt holt cselekedet.
Amin hitből nincs, az bűn. Bűn az. Azon rajta van az önzésnek a foltja. Az nem értékes. Az nem áll meg az Istennek az ítéletében. És bárcsak mi igazán felfognánk, hogy a mi lelkiismeretünk most nagyon sokat elvisel. A mi lelkiismeretünk elvisel nagyon sok képmutatást. A mi lelkiismeretünk elvisel nagyon sok látszatot. Ami lelkiismeretünk az önmagában kevés. De ennek a lelkiismeretnek jól kéne működni. És Krisztus vére meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket. Olyan lelkiismereté, amely csenget, amely azonnal tiltakozik, amikor mi szeretet nélkül, hit nélkül teszünk valamit. Amely mindig jelzi a mi lelki hiányosságainkat. Amely nem hagy nyugtot nékünk, hogy mi, hogy is mondja az apostol? Azt mondja, hogy megtisztítja lelkünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Hogy érezzük magunkat elkötelezettnek arra, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Sokszor elgondolom, ha Krisztus csak teremtett és fenntart volna minket, és fenntartaná az életünket. Ha csak annyit tett volna, a megváltásról szó se lenne, akkor is nem természetes lenne, hogy úgy gondolkozunk, nem úgy van, hogy az én életem, azt csinálok, amit akarok. Hanem azt mondanám, én nekem szolgálnom kell őt. Nekem nagyon gyakran kell megkérdeznem, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Ugye ezt kérdezte Pál a damaszkuszi úton. Egy pillanat alatt ez világosodott meg néki, hogy az ő élete döntő vezérelve, és a döntő kérdés számára élete minden lépésében ezt kell, hogy legyen. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? De miután Krisztus nem csak teremtett minket, nem csak fenntart minket, hanem megváltott minket. Így váltott meg, ahogy az előbb vázoltuk. Ártatlanul, örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel érettünk. Akkor megkérdezem, nem kellene éreznünk azt, hogy nekünk szolgálnunk kell az élő Istent, szolgálnunk kell a mi teremtőnket, fenntartónkat és megváltónkat. Gondoljunk meg, az életünk nagyobb részében úgy gondolkozom, hát élek, ahogy tudok, élek, ahogy én jónak látom, és időnként, mikor bajba vagyok, vagy szükségem van rá, vagy mikor egy kis eszembe jut valami kötelezettség iránt, akkor az én olvasom a Bibliát, akkor én cselekszem valamit érte. De az életünk nem egészében szolgálat az élő Istennek. Nem ez van, hogy minden percben megkérdezzük, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Nos, tehát akkor rájöttünk arra, hogy mit jelent, hogy a Krisztus vére megtisztítja a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Egy új lelkiismeret, egy új látást ad nekünk, hogy mi annak éljünk, aki szeretett minket és önmagát adta érettünk, és megkapjuk tőle azt az igazi, azt a felülről való szeretetet egymás iránt, és hogy az mi egész életünk szolgálat az élő Istennek, a megváltó Istennek. És nekünk mindig csak ez a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Sokszor az ember olyan fizikai fáradtságot érez, vagy már fizikai fáradtságból akaratlanul is adódó fásultságot. Olyan sokszor kapom magam rajta azon, hogy felsóhajtok a jó Istenhez, hogy Istenem, adj szeretetet ehhez a feladatot, adj szeretetet ehhez az emberhez. Mert ha nem úgy teszed, akkor hol cselekedet? Annak az égvilágon semmi értelme nincs. Sokszor sóhajtsunk fel a jó Istenhez, Uram, adj szeretetet ehhez a feladathoz, adj szeretetet ehhez az emberhez. Önts belém a te szeretetedből, mert nem akarunk holt cselekedetekben élni, hanem olyan lelkiismeretre van szükségünk, amely megtisztult a holt cselekedetektől, és hogy mi valóban az élő Istennek szolgáljunk egész életünkkel. Kedves gyülekezet, azzal zárnám ezt az igehirdetést, hogy nem szoktunk hivatkozni imádságra, de engem úgy érintett a testvérünknek a kezdő imádsága, amikor utalta arra, hogy kis lépésekben, de folyton haladnak előre az idők jelei, és hogy nekünk szünet nélkül érezni kellene azt, hogy itt van körülöttünk mérhetetlen szenvedés, itt van körülöttünk mérhetetlen lelki sötétség, mérhetetlen tudatlanság. És mi tudjuk azt, hogy már az Isten országa, ha csak beszédben áll, ezzel mi már semmire nem megyünk. Nekünk mindannyiunknak azt kell élni, hogy élő, szerető, nem holt cselekedeteket mutató, hanem a szeretet élő cselekedeteiben gazdag gyülekezetté kell válnunk, hogy beteljesedjék Jézus szava rajtunk, hogy ti vagytok a világ világossága, nem a beszédetek, nem a tanításotok, ti. Egyénileg is a közösségetek, ti vagytok a világ világossága.
A Jóisten segítsen minket erre az átalakulásra, és ne szűnjünk meg imádkozni a Jóisten egyéni életünkben is, de a gyülekezet életében is, vigye véghez ezt a csodát, hogy megtisztítja lelkismeretünket a holt cselekedetektől, és a valóban az élő Isten szolgáivá válunk. Amen. Szerető, jó mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És szeretnénk megköszönni néked ezt a nagyon súlyos igét. Kicsit megrettenünk, amikor vele szembesülünk, de érezzük, hogy szükségünk van rá. Úrunk, belátjuk, hogy a mi lelkiismeretünk nekünk sokszor nyugtot hagy, amikor nem volna szabad, hogy nyugodtak legyünk. Nagyon sok mindent elbír a lelkiismeretünk, és békében vagyunk önmagunkkal, pedig nem felelünk meg a te erkölcsi mércédnek. Ezért köszönjük, Urunk, a te ígédet, amely valóban elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Add, hogy mindig kinyissuk a szívünket az ige két élő éles fegyvere előtt, hogy csak hadd világítson rá mindenre, amire szükséges. Urunk, belátjuk, hogy a mi életünk tele van holt cselekedetekkel. Sokkal több a holt cselekedet, mint az élő. Megrettenünk attól a gondolattól, hogy talán mi még nem is mentünk át igazán a halálból az életre. Talán nagyrészt a halálban vagyunk még, mert olyan kevés az igazi irántad és fele barátaink iránt való szeretet az életünkben. Ezért könyörgünk, Urunk, te hozzád, hogy tedd valóságá számunkra Krisztus emberi lételét, Krisztus áldozatát. Könyörgünk, hogy Krisztus vére által tisztítsd meg a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy a mi életünk valóban szolgálat legyen néked az élő Istennek, amit teremtőnknek, fenntartónknak és megváltónknak. Segíts, Urunk, hogy a mi életünk vezérelve legyen, és mindig tudjuk kérdezni, mit akarsz, hogy cselekedjen. Hogy ezzel legyünk elfoglalva, ne pedig azzal, hogy mi a mi akaratunk, és folyvást azt kérjük tőled, hogy a mi akaratunk teljesüljön. Urunk, taníts meg szeretni, taníts meg az igazi önzetlenségre, ami a legnagyobb szükségletünk. És köszönjük, hogy te megígérted az újjászületés csodáját.

akkor el is kezdeném az előadást. Az előadáshoz csak egy rövid térképes útbaigazítás, hogy hol is járunk most, bár nem a vonalakat kell nézni, hanem a helység neveket. Tehát Pál apostolt Jeruzsálemben tartóztatják le, itt látjuk a Holt-tengertől nyugati irányban a fővárost, és Jeruzsálemben nyilvánvaló, hogy a zsidók meg akarják őt ölni, ezért Lízias, az a katona ember, akinek a kezében van ez az ügy, megfelelő kísérettel kimenekíti Pált, és ezt a helységet jegyezzük meg, Cezáreába, tehát ott a tengerpartján, tehát észak-nyugati irányba kell mennünk. A tengerparti Cezárea, ahogy ott a latin név mondja, Cezárea Maritima, tehát itt fog Pál több mint 2 évig raboskodni, de ennek a cezárei tartózkodásnak, tehát az indoka, hogy el kell innen menekíteni, mert ha Jeruzsálemben maradt volna, akkor véget vetettek volna az életének. Hogy Cezáreából hogyan kerül el Pál Rómába, ez lesz majd a következő előadásunk tárgya, ezt majd ott tárgyaljuk, már a mai előadásunk végén is ezt meg fogjuk tudni. Tehát csak ennyire szerettem volna a térképet kérni, hogy most Pált átkísérik Cezáreába, és ettől a pillanattól fogva fogjuk átvenni a mai alkalommal egy kis jogtörténeti dolgaink lesznek, ügyvéddel fogunk megismerkedni, egy nagyon híres ügyvéddel, akit Pál vádolására kérnek fel, aki el akarja veszíteni Pált, olyan helytartókkal, akik a korrupció gyanújába keverednek, teljesen mai izgalmas történet, pénzért mindent el lehet érni, mindent meg lehet vásárolni, és egy igazságtalanul letartóztatott ember vergődik itt a kelepszében. Köszönöm szépen, ennyi elég is a térképünkből. Tehát az apostolok cselekedetei 23. fejezet első versétől a 25. fejezet 12. verséig, tehát elég nagy fejezet részünk van, az apostolok cselekedetei 23. fejezet első versétől a 25. fejezet 12. verséig fogjuk áttekinteni az eseményeket. Röviden visszatekintve, bár gondolom, hogy akik eljárnak ide a sorozatunkra, a múlt alkalommal is itt voltak, miért is került Pál vizsgálati fogságba? Miért is tartóztatták le, és miért kezdődik ez a jogi procedúra, amelynek értelmében Pálnak nagyon sok ideje kiesik az evangélium szolgálatából, és börtönről börtönbe kényszerül menni? Többször elmondtuk már, de mivel nagyon nagy jelentősége van ennek az eseménynek, egyébként ebben a könyvben a leghosszabb fejezet szól erről az apostolok történetében, és méltán. Pál egy nagyon összetett dolog miatt kerül ebbe a helyzetbe. A jeruzsálemi gyülekezet, a jeruzsálemi keresztény gyülekezet bizonyos vezetői irigykedni kezdenek Pálra. Látják a szolgálatának a kiteljesedését, látják a hatalmas sikereit, és megrágalmazzák azzal, hogy Pál valamilyen nem tiszta eszközökkel éri el ezeket a sikereket, irigykedni kezdenek a befolyására, és hivatkozni arra, hogy nagyon sokan a zsidók közül, akik nem lettek keresztények, vádolják őt, és ezekkel az emberekkel próbálják kibékíteni Pált, amikor végül is visszatér Jeruzsálembe, és Pál, hogy valóban a honfitársaival is, a keresztény közösség bizonyos vezetőivel is jó viszonyt ápolhasson, itt egy olyan alkalmazkodásig megy el, ami már nem csak alkalmazkodás, hanem megalkuvás, nyugodtan mondhatjuk, átlépi Pál ezt a határvonalat, és hogy jóba legyen a zsidókkal, elvállalja, hogy keresztény élet emberek, de még az Ószövetség rendtartását bizonyos fokig tartani igyekvő emberek nazireusi fogadalmához hozzájárul, ugye ez pénzbe került a tisztulási szertartás. Pál vállalja, hogy felviszi ezeket a keresztény élet zsidó embereket, és a nazireusi fogadalmak tisztulási szertartásához hozzájárul, és bár hétközben nem ismerik fel a jeruzsálemi templomban, a hétvégén, amikor sokan összegyülekeznek a világ minden részéről, így Ázsia tartományból is, tehát a mai Törökország területéről, felismerik, hogy
Pál, aki keresztény élet. Hát mit keres a jeruzsálemi templomban a zsidó szertartások és a zsidó nazírusi fogadalmaknak a betartásánál, és azzal vádolják meg, hogy ő keresztény létére bizonyos zsidó dolgokba ártja bele magát. Nagy csődület támad a templomban, és ha közben nem avatkoznék a római helyhatóság, akkor Pált ott nyomban megölnék, ugyanis azt a vádat játsszák ki ellene, mivel látják egy nem zsidó származású keresztény emberrel is járni, kelni Jeruzsálemben, hogy ő megfertőzteti a templomot azzal, hogy bevisz a jeruzsálemi templomba nem zsidó embereket. Ez persze nem volt igaz, mert a nazíraussi fogadalomhoz, akiket bevitt azok, mind egytől egyik zsidók voltak, de az biztos, hogy Pált lehetett látni Jeruzsálem utcáin nem zsidó származású keresztényekkel, de ő nagyon jól tudta a zsidó előírásokat, hogy a jeruzsálemi templom bizonyos csarnokaiba nem lehetett bevinni idegen embereket, de ezzel vádolják meg, ugye a zsidó nacionalizmust ez nagyon sérti, ha ez lett volna az igazság, de mondom, nem ez volt az igazság, de egyik pillanatról a másikra csődület támad, és bár Pál menti magát, miután a rómaiak megvédik, és hivatkozik arra, hogy ő görögül is tud, és római állampolgár, de héberül szól az emberekhez, és egy kicsit lecsillapítja a dühüket, és elmondja a héberül a maga mentségét, de amikor ahhoz a pillanathoz ér, hogy ő megtért, ő zsidóból keresztény lett, és nevezetesen ezen belül is ahhoz a pillanathoz ér, hogy ő elmondja, hogy Isten őt elküldte a pogányok közé. Na most, amikor ezt említi, hogy Isten őt a pogányok közé küldte, ez olyan olaj a tűzre, hogy a zsidók bedugják a fülüket, és kiáltoznak, és azt mondják, hogy nem illik az ilyen embernek élni, töröljük el a föld színéről, mert mondom, a zsidó nacionalizmus odáig jutott ebben az időszakban, hogy kizárta azt, hogy zsidók pogányok közé menjenek, és az evangéliumot ott hirdessék, és újabb csődület támad, most már végképp Pált el kell vezetni a rómaiakat egy őrhelyre, és utána a kihallgatás során a zsidó vallási vezetők elé kell vinni, és Pál ott beszél a farizeusok és sadduceusok előtt, de ott már nyilvánvaló lesz, hogy ezek az életére törnek. Innen indulunk ki a mai alkalommal, tehát még egyszer visszatekintve az előzményekre azt mondhatnám, hogy Pál elkerülhette volna mindezt. Nem volt szükségszerű, hogy Pál letartóztatott ember legyen, nem volt szükségszerű, hogy börtönlakó ember legyen. Sajnos abbeli törekvésében, hogy egységet és békességet szerezzen, Pál túlment bizonyos határokon, és ennek köszönhette azt, hogy fogságba jutott. Ha ezeken a határokon nem ment volna túl, akkor a kereszténység legnagyobb evangelizátora 8-9 évet megnyert volna az életéből. Így viszont az egész tevékenységét gúzsba kötötték, és elindulva Jeruzsálemből, Cezáreába, Rómába, első fogság, majd második fogság, tulajdonképpen az életének utolsó 8-9 évében fogságban kellett élnie. A 23. fejezet első versétől olvassuk ezt a bizonyos második beszédét Pálnak, amikor zsidó főemberek elé vezetik, és a Sanhedrin előtt, amelynek ugye két nagy csoport képezte a tagságát, a farizeusok és a sadduceusok, szólásra emelkedhetett. Így olvastam Pálnak a szavait, és rögtön megint a botrányt, mondom, itt ilyen jogi dolgokkal lesz dolgunk, ugye kihallgatások, elővezetések, magamentség, véleménynyilvánítás, megint letartóztatás, stb. Meg fogjuk látni, hogy milyen buktatókon keresztül vezetett Pál útja, és az a híres római jog, amely hát igazságosságot ígért a letartóztatottaknak, mit is tudott kezdeni ezzel az esettel. Mikor pedig a tanácsra vetette szemét, Pál mondta, atyámfiai férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek minden mai napig. Ananiás főpap pedig megparancsolta azoknak, akik ő mellette álltak, hogy üssék őt szájon. Hát alig kezdi el valaki a beszédét, a főpap, a zsidó főpap azt mondja, hogy hát üssék szájon. Sajnos a kihallgató termekben és a tárgyalásokon sokszor történnek olyan dolgok, amelyek botrányba illő dolgok, de ennek a világnak az egész története botrányos, miért éppen a bíróságokról hiányozzék a botrány? Ugye Pálnak maga a letartóztatása is botrányos, mert
párt nem is lehetett volna letartóztatni, hogyha a csődületet nem támasztottak volna. Itt meg a zsidó főpap, Ananiás főpap az, aki a botrány tovább gerjeszti, mert ugye gondoljuk meg, hogy valaki elmondja, amit el akar mondani, de mindjárt a beszéde elején oda megy valaki, hogy szálljon üsse. Akkor Pál mondta néki, megver az Isten téged, te kimeszelt fal, és te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolt, hogy engem verjenek. Az ott állók pedig mondták, az Istennek főpapját szidalmazod-e? Pál pedig mondta, nem tudtam, atyám fia, hogy főpap, mert megvan írva, a te néped fejedelmét ne átkozd. Mikor pedig Pál eszébe vette, hogy az egyik részük a sadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiáltott a tanács előtt. Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én. Amint pedig ő ezt mondta, meghasonlás támadt a farizeusok és sadduceusok között, és a sokaság megosztott. Mert a sadduceusok azt mondták, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig mind a kettőt vallják. Támadt azért nagy kiáltozás, és felkelvén az írástudók a farizeusok pártjából tusakodtak, mondván, semmi rosszat sem találunk ez emberben, ha pedig lélek szólott néki vagy angyal, ne tusakodjunk az Isten ellen. Mikor pedig nagy meghasonlás támadt, félvén az ezredes, hogy Pál szétszaggatatik azoktól, parancsolta, hogy a sereg alájövén ragadja ki őt közülük, és vigye el a várba. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az úr mondta, bízzál Pál, mert miképpen bizonyságot tettél én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Mikor pedig nappal lőn, a zsidók közül némelyen összeszövetkezvén átok alatt kötelezték el magukat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik Pált. Idáig olvasom. Tehát botrányos volt ez a második kihallgatás is. Pál néven nevezte az eljárás jogosulatlanságát, akkor meg rátámadtak, hogy a főpapot miért szidalmazza. Ugye volt egy ilyen zsidó törvény, hogy a fönnálló főpap ellen nem lehetett semmit sem szólni. És Pál ugye itt nehéz helyzetben érezvén magát, hogy kivágja magát a kutyaszorítóból, ahhoz az eljáráshoz folyamodott, amihez mind a mai napig sokan folyamodnak, bár nem egészen tiszta eljárás, megint hadd mondjam Pálról ezt a bíráló megjegyzést, nem volt egészen tiszta a cselekedete, akkor látta, hogy itt botrány van, meg zavarodottság van, és látta, hogy ellene így támadnak szinte gyilkos indulatok, és látta, hogy két csoport, vagy a farizeusok, sadduceusok, ő nagyon jól ismerte ezt a két csoportot, és nagyon jól tudta, hogy a farizeusok hisznek a feltámadásban, hisznek az örök életben, a sadduceusok viszont ebben nem hisznek. Tehát Pál mit tudott tenni a maga mentségére, eléggé emberi megoldás volt, de ez folyamodott. A két csoportot összeugrasztotta egymással. Azt mondta, hogy hát tudjátok, hogy én miért vagyok itt? Azért vagyok itt, mert a halottak feltámadása felől való tanításomért vádolnak, és erre aztán ők elkezdtek egymással. Én megfeledkezvén egy kicsit.

történetet, hogy Istennek milyen eszközei vannak valamilyen gonoszság kivédésére. Itt Pál nőtestvérének a fiatal gyermeke hallgatja ki ezt a cselt, ezt a tervet, hogy Pált honnan, hova akarják kísértetni, aztán az úton rajtaütni, de bejelenti a rómaiaknak, és a rómaiak ekkor határozzák el, hogy Pált megmentik, veszélyes nekik ez a dolog, amúgy is sok jogtalanság történik itt Palesztinában, elhatározza az ezredes, hogy elküldi Pált. Tulajdonképpen ennek az elküldésnek a levele is belekerült itt az apostolok cselekedeteibe, a 23. fejezet 25. versétől lehet ezt olvasni, hogy Félix tisztartó levelet is írt, melynek tartalma ez volt, Claudius Lysias, a nemes Félix tisztartónak üdvöt. Ezt a férfiút, akit a zsidók megfogtak és meg akartak ölni, odamenvén a sereggel kiszabadítottam, megértvén, hogy római. Meg akarván pedig tudni az okát, miért vádolják őt, levivém őt az ő tanácsuk elébe. És úgy találtam, hogy ő az ő törvényük kérdései felől vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vétke nincs. Mint hogy pedig nékem megjelentették, hogy a zsidók e férfi után ólálkodni akarnak, azonnal hozzád küldöttem, meghagyva a vádolóinak is, hogy ami dolguk van ő ellene, te előtted mondják meg. Légy jó egészségben! A vitézek tehát, amint nékik megparancsolták, Pált felvévén elvitték azon éjszakán Antipátriszba. Másnap pedig hagyván a lovagokat tovább menni ővele, visszatértek a várba. Azok pedig eljutván Cezáreába és átadván a levelet a tisztartónak, Pált is elébe állították. Mikor pedig elolvasta a tisztartó és megkérdezte, melyik tartományból való is megértette, hogy Cilíciából, mondta, majd kihallgatlak, mikor vádlóid is eljönnek. És parancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék őt. Tehát tulajdonképpen Pált elmenekítik Jeruzsálemből, és most Cezáreában két főembert kell megismernünk, erről szól a mai előadásunk, először Félixet, azután pedig Festust. Ennek a két főembernek a kezébe kerül Pál, és Pál ügye, habár sok haladékot szenved, mondom, több mint két év megy erre, úgyhogy most, ha valakik sürgetnek bírói perrendtartást, és lassú a bíróság, gondoljanak arra, hogy Pálnak egy csődületből támasztott dolog miatt is több mint két évet kellett vesztegelnie. Tehát a jogi utak mindig lassúak, és mint kiderül, elég drágák is, mert majd tetten érjük ezt a tisztartót, hogy meg akarja kérni Pált, hogy fizessen valamit, és akkor ő majd szabadlábra engedi. Isten hogyan is tud segíteni olyan ügyekben, amelyek az emberi történetnek talán legnehezebb ügyei? Ugye a jogról és a jogszolgáltatásról önmagában csak jót mondhatunk, mert ugye mi a jognak a feladata? Az igazság kiderítése. Bár itt egy zárójelet hadd nyissak, mert az ember életében mindig vannak nagy csalódások, nagy megdöbbenések. Pár évvel ezelőtt egy jogász magához kéretett, hogy vigyázzak, hogy mit mondok a jogról, mert hogy csak a magyar jogról, ha beszélünk, vegyek tudomásul két mondatot, és erre kihozta a magyar törvénykezést, hatályos jogszabályok gyűjteményét. Már pontosan nem tudom, amiért elnézést is kérek itt jogászok előtt, hogy pontosan nem tudom a Corpus Juris mostani nevét, de azt mondja, figyeljem csak meg, hogy mi van például egy 1950-es, és elében tett egy 1950-es magyar jogszabálygyűjteményt, amelyik a preambulumában ott van, hogy a jognak az a feladata, hogy az igazságot kiderítse. Hát mondom, ez milyen szép, még mondjuk a Rákos időben is benne hagyták ezt, hogy a jognak az a feladata, hogy az igazságot kiderítse. De utána elében tett egy 1990-es évekből való jogszabálygyűjteményt, és ott a ugyanennél a helynél ez a mondat már hiányzik. Körülbelül ennek a mondatnak a helyében ez van, hogy a jognak az a feladat, hogy jogszerű legyen. Hát lehet, hogy ez modernebbül hangzik, ugye, hogy a jognak az a feladat, hogy jogszerű legyen, vagyis hát senki bele ne tudjon kötni egy jogi menetbe, meg egy ítéletbe. Úgy megdöbbentett engem az, hogy a legsötétebb diktatúrában is még tessék, lássék, fenntartották az igazság látszatát, legalább addig a mondatig, hogy a jog feladata az, hogy az igazságot kiderítse, és amikor jön egy polgári demokrácia, az már például kiveszi azt, hogy a jog feladata, hogy az igazságot kiderítse, mert mi van akkor, hogyha a jog nem deríti ki az igazságot? Akkor mi van? Tehát akkor is azt lehet mondani, hogy mosom kezeimet, de jogszerű voltam.
Hát most vannak olyan perek Magyarországon, hogy már 10 éve nem deríti ki.

0: az igazságot, nem? Hát már az egész ország nevet ezen, nem akarom itt nevesíteni a dolgokat, hogy milyen ügyek és milyen más ügyek, meg hányszor fellebbeztek és hányszor hoztak más ítéletet, de csak ezt a két mondatot érdemes megjegyezni. Mi a jognak a feladata? Most mi döntsük el magunkban, a jog feladata az, hogy az igazságot kiderítse, vagy a jog feladata az, hogy jogszerű legyen. Ki adta az ember kezébe a jogot, a jogszolgáltatást? Az ember kezébe a Biblia szerint a jogszolgáltatást az Isten adta. Mózes első könyve 9. fejezetét kell ehhez elolvasni. Nagyon fontos fejezet. Mózes első könyve 9. fejezete elmondja, hogy az özönvíz után léptette Isten életbe a jognak egyik nagy területeként, elsőként a büntető igazságszolgáltatást, azzal a törvénycikkel, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a saját képére teremtette az embert. Ez volt az első olyan jogi törvény, amit Isten az ember kezébe adott, hogy ember meg kell fékezni valahogy a gonoszságot, elejét kell venni a gonoszságnak, az embereket tanítani kell erre, hogy senkinek nincs joga a másik ember életét elvenni, de ha mégis ezt a jogot önmagának kisajátítan, akkor vegye tudomásul, hogy tőle, aki jogtalanul elvette másik ember életét, tőle majd jogosan fogják elvenni az életet. Tehát Isten az igazság kiderítését, sőt, az igazság kiderítése után az ítélet végrehajtást is rábízta az emberre, az emberiségre, vagyis az államokra, az állami törvényekre. Isten a jogot azért rendelte, hogy igenis járjunk utána az igazságnak, pártatlanul, csodálatos jogi törvények vannak a Bibliában, soha nem győz az ember ezeken csodálkozni, mert ilyen mondat is van a Bibliában, hogy a gazdagnak ne kedvez, de a szegénynek se kedvez. Nem biztos, hogy a szegénynek van mindig igaza. Általában mondjuk van ilyen helyzet, hogy a szegényeknek van igazuk, és nem tudják érvényesíteni, és ott a jog segítse, hogy a szegény igazsága igazság legyen és maradjon, de valamikor nem a szegénynek van igaza, ezért a jogszolgáltatás alapja a pártatlanság, a személyválogatás hiánya. Azért ugye ábrázolják justíciát is bekötött szemmel, hogy nem szabad emberekre nézni, emberek személyére nézni. A jognak az a feladata, hogy kiderítse az igazságot, hogy most nekem sógorom, komám, rokonom, nem rokonom, az nem szabad, hogy érdekelje, különben is összeférhetetlenség áll elő, hogyha ilyen ügyekről lenne szó. Tehát most ebben a két fejezetben azt fogjuk látni, hogy az a híres római jog, ugyancsak egy peremvidékén vagyunk most a római birodalomnak, Palesztinában, tehát Róma kormányoz, itt is a jogszokás, itt is szokás, hogy ez a római jog mire megy az igazság kiderítésével kapcsolatban, és nagyon érdekes összefüggésekre fogunk majd rábukkanni. Megérkezik Pál tehát Cezáreába, és a 24. fejezetben a leírás így folytatódik. 5 nap múlva aztán aláment Ananiás főpapa vénekkel, és egy Tertulusz nevű prókátorral, vagyis hát ügyvéddel, kik panaszt tettek a tisztartónál Pál ellen. Mikor pedig ő előszólítatott, Tertulusz vádolni kezdte mondván. Most figyeljük meg, hogy egy ilyen ügyész, ügyvéd, ugye az ókori világban ez nem vált ketté, a Biblia meg egyáltalán nem ismeri ilyesmit, tehát a bibliai jogban valaki megnézi Mózes 3. könyvétől fog, hogy hogyan kellett a jogszolgáltatás Izraelben gyakorolni, ügyész meg ügyvéd nem volt. Ugye a bibliai jog milyen embereket ismer? Ismeri a bírót, tehát bíró volt, akinek ki kellett mondani az ítéletet, és ismeri a tanukat, akiknek 2 vagy 3 tanú egybehangzó vallomására lehetett a bírónak ítéletet hozni, de nem volt ügyész, ügyvéd és börtön. Ezt érdemes megjegyezni azért, hogy volt jobb idő az emberiség történetében, Isten népe körében, a zsidó nép körében, nem volt ügyész, nem volt ügyvéd, nem volt börtön. Egyszerűbb volt a perrendtartás, kevesebb embert igényelt, biztosabb volt, és nem volt költséges, mert nem kellett börtönöket építeni és fenntartani. Az egész rendszer tulajdonképpen a tanúskodás igazán múlott, az egybehangzó tanúskodás igazán, a bíró pártatlanságán, és ha a tanúk esetleg hamis tanúk voltak, mert minden meg lehet ebben a világban, minden előfordulhat, akkor is számolni kellett azzal, hogy ezek a hamis tanúk aztán milyen lélekkel élnek. Tehát most itt a római jogszokás szerint előáll egy fizetett ember. egy fizetett ember, ez a bizonyos Tertullus. Én is csak ebből a könyvből tudtam meg, hogy a római krónikák feljegyezték, hogy ki volt ez a Tertullus. Tudnélik, a talán leghíresebb római történetíró, Tacitus, a következőt mondja erről az ügyvédről. Azt mondja róla, hogy ez az ügyvéd mindennemű erkölcstelenséget, kegyetlenkedést a király hatalmával, de a rabszolga lelkületével hajtott végre. Elég érdekes jellemzés. Még egyszer olvasom. Mindenfajta erkölcstelenséget, kegyetlenkedést a király hatalmával, de a rabszolga lelkületével hajtott végre. Tehát ismerte a jogi eseteket, jól tudott beszélni, olyan határozott volt a fellépése, hogy ha őt megfizették, és most látjuk, hogy meg volt búsásan fizetve, mert hogy egybeszerkeszti a Pál elleni beszédet, hát ma már így mondjuk, hogy szaglik ez a beszéd. Hogyan is kezdi a beszédet a helytartó előtt, tehát Félix előtt. Nagyságos Félix, teljes háládatossággal ismerjük el, hogy te általad nagy békességet nyerünk, és a te gondoskodásod folytán igen jó intézkedések történnek e népre nézve, minden tekintetben és mindenütt. Hát ezt ugye az argó nyelv nyalásnak nevezi. Egyébként hát van is benne valami, mert hát így kezdeni valamit, hogy mindenütt, mindenkivel csak jót tesz. Hát ilyen, azt hiszem, ilyen uralkodó nem is volt a föld színén, de hát tudjuk jól, hogy a holló csőréből is úgy esik ki a sajt, hogy nagyon szépeket kell neki mondani. Hát már a kezdet ugye mutatja, hogy mire képes az a férfiú. De hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, hát mi a legdrágább az embernek? Hát az ideje. Itt is rájátszik bizonyos emberi húrokra, hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, kérlek, hallgass meg minket röviden a te kegyelmességed. Rövid leszek, de garantálom, hogy röviden csak az igazságot és a szintiszta igazságot fogom mondani. Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld kerekségén lévő valamennyi zsidó között, és a nazarénusok felekezetének feje, ki a templomot is meg akarta fertőztetni. Meg is fogtuk őt, és ami törvényünk szerint akartuk megítélni. Nem tudom, hogy valaki észreveszi ebben a rövid ügyvédi felszólalásban, hogy hol van elásva az a bizonyos kutya. Hogy lehet embereket besározni, bevádolni? Úgy, hogy mindent fordítva kell mondani. Mert ugye neki, hogyha normálisan akarta volna előállítani a dolgot, akkor a végénél kellett volna kezdeni. Hogy mi letartóztattuk, mi elfogtuk, idehoztuk, és az a vádunk ellene, és ezt a vádat el is arra alapítjuk. De ezt meg kell fordítani, ezt a végére hagyni, és az elejére kell tenni azt, hogy mindjárt egy bélyeggel, hogy mondjam, olyan színbe fölállítani Pált, hogy aztán azt a bélyeget senki nem ossa le róla. Ez veszedelmes ember. Ezt ugye így csinálták nálunk is az 50-es években, nép ellensége. Ha valaki azt mondták, a nép ellensége, utána aztán már lehetett mondani, hogy most paraszti származású munka, aki a nép ellensége, az a nép ellensége, vége volt. Tehát ki kell találni valami olyan jelzőt, amivel rögtön ugye a pecsétet rányomjuk. Azt mondja, hogy veszedelmes ember, hasonlás támaszt a föld kerekségén való valamennyi zsidó között. Itt van ez a kis tartomány, amiben élünk. Na, az egész föld, ez olyan veszedelmes, az egész földet bajba meríti. Tehát, hogy nagyon jól értett a szóhoz. Azért itt hadd jegyezzem meg, ha már itt vagyunk, hogy mi az igazi emberi ítéletnek az alapja. Mert ennek törvénye van. Ha én igaz módon akarok valakiről beszélni, először be kell mutatnom úgy őt, ahogy ő maga mondja magáról, hogy mit akar. Ez az első. A második, hogy ezt értelmeznem kell, hogy szerintem ő mit, mivel hoz összefüggésbe. Ez a második. És a harmadik, hogy én is mondhatok ítéletet, de csak ezek után. Ez minden igazságos emberi ítélkezésnek, akár a hétköznapokban végezzük el, akár az iskolában, akár a bíróságon. Miért mondom, hogy akár az iskolában? Mert az iskolákban is nagyon sok igazságtalanság történik. Soha nem felejtem el, egyetemre jártunk, azt mondja az egyik tanárunk, első évesek voltunk, de kedves hallgatók, nagyon igazságtalanok maguk. Föladok maguknak valamit, elolvassák, következő órán megkérdezem, Hogy elolvasták? Igen. És mi a véleményük? Hát maguk mindjárt azt mondják, hogy tetszett. Másik azt mondja, nem tetszett. Hát rosszul kezdik. Állítsák feje tetejéről a talpára gyereket. Először mondják meg, hogy mit olvastak. El tudják-e mondani, hogy mit olvastak. Hozzák összefüggésbe a dolgokat, és utána mondják meg, hogy a maguk ítélete szerint ez most jól van megírva, vagy rosszul. Tehát a végén mondják, ne az elején mondják, hogy tetszett, vagy nem tetszett. A végén majd elhiszem, de az elején higgyem el, hogy azt mondják, hogy tetszett, most kinek higgyek, tetszett, nem tetszett. És azt mondta, hogy az én órámon senki ilyet nem mondja, hogy tetszett, vagy nem tetszett. Az ítéletet majd a végén akarom hallani. Én azt gondolom, hogy a hétköznapi életben is ezt a hibát elkövetjük. Elébünk kerül egy ember, rögtön valami előítélet megsúgja nekünk, jó ember. Én már először is láttam, hogy ez jó ember. De nekem már először is, nem, ez egy rossz ember. Én már megéreztem, hogy rossz ember. Micsoda intuíció mi? Mire vagyunk képesek? Rögtön az ember azt mondja, hogy jó vagy rossz. Rögtön ítélkezünk. Ez helytelen. Az ítéletformálás nagyon magas tudati szint. De ahhoz el kell jutni. Hogy én ítéletet tudjak valamiről vagy valakiről formálni, ahhoz először a leírás és értelmezés útján vezet az út az értékelés. Ezt a három szót jegyezzük meg. Leírás, értelmezés, értékelés. A tisztelt ügyvéd úr pont a fordítottját csinálja. Értékelés, értelmezés, leírás. Így lehet feje tetejére állítani a dolgokat, és így lehet hatni a nemes Félixre. Persze először meg kell kenni a háját, olyan körülményeket kell, hogy én ugye milyen nagy jótevő vagyok, röviden fogom, nem is fogok sokat, milyen jó, gyorsan. Körülbelül ez olyan, mint amikor a zsidók vitték Jézust Pilátushoz, hogy mi elfogtuk, tehát bűnös. Ide hozzuk elé, tehát ítélde, gyorsan, nem kérünk el, nehogy foglalkozzál ezzel a dologgal, megkímérünk, csak gyorsan ítélde. Mindenféle koncepciós vagy nem koncepciós visszataszító pernek ez a jellegzetessége. Ezt akarták itt eljátszani Pállal is, és aztán, hogy még rájátszanak, hogy ő még egy felekezet feje is, tehát, hogy nazarénusok, tehát, hogy ezt mondják, hogy most egy új felekezet, egy új szekta, hát ő meg akarja háborítani az egész világot, és benne a zsidóságot, és a templomot is meg akarja fertőztetni. Tehát ugye, hogyha ezt egy retorika tanár kezébe jut ez a szöveg, vagy egy stíl gyakorlat tanár kezébe, az szépen rámutat arra, hogy itt olyan kifejezéseket használ, hogy mind az érzelemre hat. Semmi nem hat az értelem, mind az érzelemre. Veszedelmes, megháborítja, megfertőzteti, stb. Mind ilyen súlyos szó, hogy a bíróságon általában, ha jó a bíró, meg jó a bíróság, akkor mindig azt mondják, hogy tartózkodjunk, kérem, az érzelmektől. Még nem a sírásra akarunk engedni, meg nem is a kiabálásra akarunk engedni, itt az érveknek akarunk engedni, és ez nagyon helyes is. De Líziász, az ezredes, nagy karhatalommal odajövén kivette őt kezünkből, és azt parancsolta, hogy a vádolói hozzád jöjjenek. Igen, tőle te magad, ha kihallgattad, értesülhetsz mindezekről, melyekkel mi őt vádoljuk. Helyben hagyták pedig a zsidók is, mondogatván, hogy úgy vannak ezek. Tehát a vád fölállt. Ez az ügyész, ügyvéd maga után sorakoztatva nyilván, ha tőlük kapta a pénzt, a főpapot és a vallási vezetőt, a vád fölállt, és ahogy mondani szokták, most egy valaki adhatja elő a maga mentségét 100 emberrel szemben. De figyeljük meg, hogy Pál most már nem ügyeskedik. Most már nem azt csinálja, mint Jeruzsálemben, hogy össze akarja ugrasztani a farizeusokat és sadduceusokat. Pál most már látja, hogy ebből a nehézségből csak Isten segítségével kerülhet ki, és Isten mit kér tőlünk mindig az életben? Isten azt, hogy legyünk egyszerűek, legyünk őszinték, legyünk alázatosak, és csak a lényeget és az igazságot mondjuk. És most Pál ehhez folyamodik. Figyeljük meg Pálnak a beszédét a 10. verstől. Felelt pedig Pál, miután intett neki a tisztartó a szólásra. Mivel, hogy tudom, hogy te sok esztendő óta vagy a népnek bírája, bátorságosabban védekezem a magam ügyében. Semmi nyalás, semmi alájátszás. Igen, tudom, hogy te ítélkezel, nem bíró ítélkezik, hanem tisztartó ítélkezik. Én most hadd említsem a magam mentségét. Én elmondom, hogy én hogy látom ezt a dolgot. Mert megtudhatod, hogy nincsen 12 napjánál több, mióta feljöttem imádkozni Jeruzsálembe. Tehát konkrét számodat. Körülbelül 2 hete, hogy feljöttem a fővárosba, azóta bonyolódik ez az ügy. Konkrétumokat mond, egyszerűen törölmetszettem. És a templomban sem találtak engem, hogy valakivel vetekedtem volna, vagy hogy a népet egybezendítettem volna, sem a zsinagógákban, sem a városban. Rám sem bizonyíthatják azokat, amikkel most engem vádolnak. Én ugrasztok össze embereket? Én vagyok a nép megháborítója? Tessék, mondja meg valaki, hogy hol, Jeruzsálemben, máshol, zsinagógában, vagy a városban egyebütt, nem tudják rám bizonyítani, mert hogy nem is tettem meg. Erről pedig vallást teszek néked, hogy én aszerint az út szerint, melyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim istenének, mint akik hisznek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva. Tehát figyeljük meg, Pál nagyon helyesen a bíróságot egy világi intézménynek tartja, először a polgári dolgokat mondja el, utána a vallási dolgokat. Még véletlenül se keveri össze. Ha egy bíróság ítélkezik, annak az első rendű kérdés az, hogy történt itt törvénysértés, vagy történt-e valami jogszabály megsértése, vagy sem. Utána aztán jöhet a vallási dolog is, hogyha éppen vallási dologról van szó, de hát először magát a szürke tényt kell elmondani. Valaki mondhatna, hogy milyen jól beszélek, tehát én is voltam már néhányszor bíróság előtt, mert sokat utazom az országba, és engem a rendőrök szoktak feljelentgetni. Valamikor okkal, valamikor ok nélkül. Amikor ok nélkül, akkor veszem magamnak a bátorságot, és nem fizetem be a 10 000 forintot, bár azt mondják, hogy ez most olyan apró pénz, de mondom, nem, azért nekem nem apró pénz a 10 000 forint, elmegyek a bíróságra, és elmondom, hogy miről van szó. Múltkor is egy nagyon jó bírónőt kaptam, vagy 2-3 menetben tárgyalták az ügyemet, behívták a rendőröket is, és úgy mondta, hogy kérem, csak mi történt? És akkor elmondtam, leírtam, tehát én is így kikupálódtam, most legutóbb is nyertem egy pert, ugyancsak 10 000 forintot, de mégis az ember azt mondja, hogy nem is azért a 10 000 forintért, amit nem kellett befizetnem, hanem azért, hogy az a rendőr úgy gondolta, hogy rám olyasmit mondhat, ami nem állt, például azt mondta, hogy nem volt bekötve az övem. Biztonsági öv. De nem volt szerencséje, mert akkor egy olyan autóban ültem, ami állandóan jelez, tehát akkor beszereztem ez a papírokat, meg minden, és mondtam, hogy üljenek be egyszer ebbe az autóba, és ha úgy gondolják, hogy ebben lehet úgy vezetni, hogy nincs bekötve, mert ez egy állandóan pityeg, mondom, megbolondul az ember, inkább beköti, mondom, hogy én se akartam addig bekötni, más autóba talán nem kötöttem volna be magamat, de ebbe éppen bekötöttem magamat, be is voltam kötve, nem értem, hogy miért mondja, hogy mert ő egy másik dologban vallott ellenem, de ezt még hozzátett, hogy nyomósa legyen az érv. Hát 2 vádpont, az már csak 2, és nem 1. Hát mind a 2 elesett, ugye, szerencsére a másikat is tudtam igazolni bizonyos dolgokkal, nekem oda be lehetett hajtanom, mert ilyen dolog volt. És én is hozzászoktam ehhez, valamikor engem is rendre utasítanak a bíróság, hogy röviden mondja, ugye? Hát az ember röviden kell, hogy mondja, itt is Pál pontosan, szabályszerűen elmondja a polgári tényállást, utána rátér a vallásra is. De nem a vallással kezdő, nem akar vallásilag nyomást gyakorolni ott a Félixre, de azért elmondja a vallást. Azt mondja, a reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is vártnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Ez egy jónak látta hangsúlyozni, hogy én, mint vallásos ember, és ez egy polgári bíróságon is elmondom, nekem az életemben ez a zsinórmértékem, hogy a lelkiismeretem tiszta legyen. Ezt megérti egy nem vallásos ember is, nem? Nem megy bele a hitpontokba, mondjuk annyit belemegy, hogy igen, én hiszek a halottak feltámadásában, de nem akarom ezt ráderültetni se másra. Én abban gyakorlom magamat, milyen szép kifejezés, én napról napra erre ügyelek és eszerint élek, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt való dolgokban. Sok esztendő múlva pedig eljöttem, hogy az én népemnek alamizsnát hozzak és áldozatokat. Ugye utal a missziós útjára is, hogy onnan adományokkal tért vissza. Ezek közben találtak engem megtisztulva a templomban, nem sokasággal, sem pedig háborúságtámasztásban némely Ázsiából való zsidók, kiknek ide kellett volna te elődbe jönni és vádolni, ha valami panaszuk volna ellenem. Bár nagyon világosan fűzi a szót, hát hol vannak azok, akik először engem meg akartak lincselni? Hát azoknak kellett volna ide, mi nem hozták őket ide? azokat az Ázsiából való zsidókat, akik engem ott a templomban akartak már megölni. Hát ide kellett volna jönniük, de hát ezek között egy sincs itt. Avagy ezek maguk mondják, meg vajon találtak-e bennem valami hamis cselekedetet, mikor én a tanács előtt álltam? Ha csak ez egy szó tekintetében nem, melyet közöttük állva kiáltottam, hogy a halottak feltámadása felől vádoltatom én tőleteke mai napon, meg hivatkozik a másik tárgyalására, hogy most azért akarják elítélni, mert neki van egy vallási meggyőződés, hogy a halottak föl fognak támadni? Képtelenség. Ezért valakit elítélni, mert van egy hitbeli meggyőződése, és mégpedig micsoda pozitív hitbeli meggyőződés, hogy lesz feltámadás. Mikor pedig ezeket hallotta Félix, elhalasztotta dolgukat, mivel hogy tüzetesebb tudomása volt-e szerzett dolgai felől, is mondta, mikor Líziász ezredes alájő, dönteni fogok ügyetekben. Érdekes ez a Félix. Úgy tűnik, hogy ez a bizonyos Tertullus lefizetett bér ügyvéd úr nem tudta Félixet levenni a lábáról. És Félix látta, hogy mi az igazság, és ki is mondhatta volna itt, hogy mi az igazság, mert itt napnál világosabb volt első hallása is. És azt mondja, hogy tüzetesebb tudomása volt-e szerzett dolgai felől, ezt miért mondja, ez később kiderül, azért, mert a felesége zsidó volt. Ő római volt, Félix, felesége zsidó volt, tehát ő pontosan tudta, hogy a zsidók mit hisznek, mit vallanak, és neki pontos ismerete volt a kereszténységnek a kifejlődéséről is, tehát ő pontosan tudott mindent, és mégis ezt mondta, hogy majd dönteni fogok ügyetekben. Ez hiba volt. El akarta odázni a döntést, pilátusi szindróma. Elodázni a döntést. Ő pontosan látta, hogy koholt vádak, nincs igazi vád, lefizetett ügyvéd van, a főpapok acsarkodnak, el akarnak valakit tenni a lábalól, ő neki ki kellett volna mondani az ítéletet, hogy kérem, hol a vád, mi a vád, most már mondják, ne kenegessék a hájamat, hogy ilyen meg ilyen jó ember, mi a vád, ha nincs vád, akkor viszont látásra megszűnt az illetékességem, szabadon bocsátom az illetőt. Ezt kellett volna tennie, teljesen ugyanaz, mint Pilátusnál. De mit csinál Félix? Hivatkozik, hogy majd, ha megjön az ezredes, dönteni fogok ügyetekben. És parancsolta a századosnak, hogy Pált őrizzék, de enyhégy fogságban legyen, és senkit ne tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon néki, vagy hozzámenjen. Meg a Potifár szindróma. Letartóztatom ugyan Józsefet, azzal vádolja a feleségem, hogy erőszakos, ezt úgyse hiszem el, tegyék börtönbe. Hát, hogyha elhitte volna, akkor ki kellett volna végezni, hogyha az ő feleségével erőszakoskodott volna. Nem hiszem el, beteszem börtönbe, itt is azt mondja, hogy sokkal enyhébb legyen a fogsága, és mindenkit engedjenek be hozzá. Egy néhány nap múlva pedig Félix megjelenvén feleségével, Druzillával egybe, ki zsidó asszony volt, tehát erre hivatkozom, hogy ez az az oka, hogy ő sokat tudott, maga elé hivatta Pált, és hallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Hú, de érdekes fejlemény. Nem tudom, hogy melyik bíró csinálná ezt meg. Mert néhány bíróval a nyári táborunkban is szoktam beszélgetni, hogy mit csinálnak szabad idejükben. Mondják, hogy nincs. Hát mert annyi az irat. Még hazaviszi a munkát. Még olyan időkben is beszélgettem, hogy 10 évvel ezelőtt voltam a magyar bíróságokon olyan, hogy 5 évre el voltak késve. Most már azt hiszem levitték 1-2 évre, vagy van, aki már, hogy úgy mondjam, teljesen up to date van az ügyekben. De hát azért sok ideje nincs a bíróknak, és Félixnek se lehetett sok ideje, de a feleségével elment, és külön Pált hallgatta a Krisztusban való hit felől. Ez annyit jelentett, hogy ez ember pontosan tudta, hogy mi az igazság, és nem csak az, hogy mi az igazság, de megérintette Pálnak a magatartása. Jól tudta, hogy Pál nem vizet prédikál és bort iszik, pontosan tudta, hogy Pál, akit képvisel, az Isten fia létezik, és ő előtte talán ugye nagyon szépen mondja el az Apostolok történet című könyv, hogy milyen hatást tett Pál Félixre, és milyen hatást tett Druzillára, a feleségére. Félix egy kegyetlen római volt, sok vér tapadt a kezéhez, elvonult előtte az egész élete Krisztus és az isteni dolgok említésére. Druzilla meg zsidóasszony volt, ő tudta jól, hogy mit mond az Ószövetség, a törvény, milyen proféciák vannak. Nézzük csak meg, hogy mi jött ki ebből, hogy sokat hallgatták Pált. mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve mondta Félix, mostan eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged. Milyen félelmetes dolog ez is. Ő tehát pontosan tudta a dolgokat. És nagyon jól tudta, hogy az emberi életben mi a legfontosabb, az önuralom, az igazságosság, és hogy Isten egyszer ítélni fog, és az örök élet itt a tét, és ő is vágyakozott, hogy a lelke mélyén az örök életre, de egy kisújnyi dolgot nem tett, egy szalmaszálat nem tett azért keresztbe, hogy el is induljon ezen az úton, megrémülve mondja, ugye ki beszél megrémülve, amikor találva érzi magát, de mégse akar úgy tenni, mint amit felismert. És mi következik ezután, hogy megint elodázza a dolgot, hogy majd dönteni fogok az ügyetekben, majd magamhoz hivatlak téged. Most jön a súlyos dolog, egyszer s mint pedig azt is remélni, hogy Pál pénzt ad neki, hogy őt szabadon bocsássa, ezért gyakrabban is magához hivatván őt beszélgetett vele. Nem tudom, hogy ki volt ilyen helyzetben. Akkor meg akarták puhítani, vagy értésére akarták adni, hogy ne erőlködj annyit, egy kis pénz, mint ugye Arany János a fülemilében, hogy ide is csúszson ennyi, oda is, aztán majd igazságot osztok, hogy a fülemile neked is énekel, meg neked is énekel. De hát ez pénz kérdése. Én nem sokszor voltam így az életben, egyszer voltam, nem ügyvéddel voltam, orvossal voltam ilyen helyzetben, hogy mondta, hogy menjek el ő hozzá, és majd ott írja alá a dolgokat, amiket kellett aláírnia. És volt ott egy olyan véreb, hogy azt hittem, hogy ott végez velem, akkor voltak ezek a pitbullos ügyek, és akkor minden újság erről cikkelek, hogy az ember széttépik, és csöngettem, és ott az a kutya már-már rámugrott, és akkor jött a doktor, és mondta, hogy hát igen, ez szét tud tépni ez a kutya, de csak tessék bejönni. Mondom, most bejöttem, most lefogja a kutyát, de mondom, hogy fog kimenni, és akkor ott, hogy most aláírom, és ennyi, és még húzom a szót. Szóval nagyon kegyetlen ügyek ezek. Nem tudom, hogy beérjük-e magunkat, hogy Pál mit érezhetett. Mert Pálnak bizonyára adtak volna pénzt. Gyülekezetek összeadták volna a pénzt, nem? Szerették annyira Pált. Meg hát mi volt ez az ügy? Az elejétől végig koholmány volt. De Pál úgy gondolta, hogy ő a korrupció nemes eszközéhez mégsem folyamodik. Ő Istenre bízta a dolgát. És én is mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy ha csak lehetséges, mert az emberi világban az ember nem mondjon ki semmit sem, mert ha le akarják vágni a nyakunkat mondjuk egy trafipax mellett, és azt mondják, hogy ennek ez az ára, nem ítélem azt az embert, aki előállítja az árat ott egy ültőhelyében. De ha csak lehetséges, hogy Pál tette, mi nekünk is ez legyen a mértékünk, hogyha mi bízunk az igazságszolgáltatásban és az igazságban, mi keresztények az igazságszolgáltatásban nem önmagában bízunk. Nem azért bízunk, mert vannak bíróságok. Ez még nem alap sajnos az igazságban való bizalomra. Mi azért bízunk az igazságszolgáltatásban, mert bízunk, hogy mondja a 11. Zsoltárban, az Úr igaz, igazságot szeret, és igazak látják az ő orcáját. Mi csak ezért bízunk benne. Mi bízunk abban, hogy Isten közbelép, és Isten közbelépése nem pénzre vár. Pál nem adott pénzt, nem adott csúszópénzt, vagy kenőpénzt, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt most ebben a korban. Nem, pedig ugye Félix többször ment hozzá, próbálta puhítani, de Pál azt mondta, ha ez időbe kerül is, kényelmetlenségbe kerül is, nem adott pénzt. Mikor pedig két esztendő elmúlt, Félix utóda Porcius Festus lőn, és a zsidóknak kedveskedni akarván Félix Pált fogságban hagyta. Félix hát két év alatt bármikor szabadon bocsáthatta volna Pált. Pénzt ugyan nem kapott, de pénz nélkül is tudta, hogy mi az igazság, szabadon bocsáthatta volna. Nem tette. Hogy miért váltották le Félixet, ugye a római birodalomban, hogy kit miért váltottak le, azt mindig a Szovjetunió felől kell megközelíteni. Mi is átéltük ezt, hogy a szovjet birodalom időszakában mindig mikor váltottak le embereket. Akkor megjelent egy kommuniké, hogy az érdemeikre való tekintettel, stb. És akkor leváltottak embereket. Tehát biztos, hogy sok vaj volt már a fején, le kellett váltani. Bizonyára szép végkielégítést kapott, és nyaralót, és dácsát, és egyebeket. Tehát ez a két diktatúra, vagy egyáltalán diktatúrákban ez a szabály, hogy ott az ilyen gyorsan megy, és jön az újabb helytartó, ez a bizonyos Festus, és Pál ellen újra kezdődik az egész. Hát ennyit csak a világon a dolgokról, hogy a világ a gonoszságban vesztegel. Ezt olvassuk János első levele 5. fejezetében. Ez is egy nagy bibliai ige. A világ a gonoszságban vesztegel. Az igazságszolgáltatás, hát az mindig emberektől függ. Ha most lett egy újabb helytartó, hát a papok, a jeruzsálemi vezetők új támadásba mennek. Erről szól a 25. fejezet. Festus tehát miután bement a tartományba, 3 nap múlva felment Jeruzsálembe Cezáreából. Panaszt tettek pedig néki a főpap és a zsidók főemberi Pál ellen, és kérték őt, kérvén maguk számára jó indulatát ő ellene, hogy hozassát őt Jeruzsálembe, lestvetvén, hogy megölhessék őt az úton. Tehát újraindul minden, az egész masinéria újraindul, kinevezik az újabb helytartót, az 3 nap múlva már tisztelgő látogatást tesz Jeruzsálembe. A főpap azért, hogy a kereszténység milyen veszélyes volt, vagy Pálnak milyen hatalmas munkája volt, és ezt tudta mindenki, az első ügy az volt, hogy Pált eltenni láb alól. És ezt így kérik feszül, nem neked kell eltenni láb alól, dehogy is, nem tőled kérjük. Nem, meg pénzt se áldoznak erre, hozd át Jeruzsálembe, tedd ide le, aztán majd a többit mi elvégezzük, garantáljuk, hogy nem marad életben, ha már a mi területünkre jutott. De szokták mondani, hogy az új seprők mindig jól sepernek. Egy kicsit bakot lőttek itt a vallási vezetők, mert egy újonnan kinevezett ember, ez egy egyszerű pszichológia, ez nem kell hitmegvallás, egy újabban kinevezett ember azért vigyáz a dolgokra, nem? Tehát senki ne menjen be a minisztérium osztályvezetőhöz, vagy miniszterhelyetteshez, vagy miniszterhez, ha tegnap nevezték ki. A legkisebb kéréssel se menjen. A legkisebb kéréssel se menjen, mert az a kinevezése után 100-szor is meggondolja, hogy kinek engedjen. Nem akar ő egy banánhéjon elcsúszni, vagy egy nagyobb dolgon se akar elcsúszni. Tehát itt cserbe hagyta a zsidó vallási vezetőket a lélektani érzékük, rögtön akartak valamit kierőszakolni Festustól, de hogy mondja a 4. verstől, Festus azonban azt felelte, hogy Pál Cezáreában őrzik, ő maga pedig csak hamar ki fog menni, akik azért köztetek úgymond főemberek, velem alájövén, ha valami gonoszság van abban a férfiúban, emeljenek vádat ellene. Miután pedig 10 napnál tovább időzött közöttük, lemenvén Cezáreába, másnap ítélőszékébe ült, és Pált előhozatta. Tehát érdekes volt ez a Festus, nem engedett a kérésnek, nem hozatta Pált Jeruzsálembe, azt mondta, hogy az én területemen van, hát hogyha vegyük fel a pert újra, ha valami rossz dolgot cselekedett, tessék, hogy hozzatok tanúkat, mondjátok meg, hogy miről van szó, és akkor ítélek. Mikor pedig az megjelent, körülállták a zsidók, akik alámentek Jeruzsálemből, sok és súlyos vádat hozván fel Pál ellen, melyeket nem bírtak bebizonyítani. Mivel, hogy ő a maga mentségére ezt felelte, sem a zsidók törvénye ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen semmit sem vétettem. Festus pedig a zsidóknak kedveskedni akarván, felelvén Pálnak mondta, akarsz-e Jeruzsálembe felmenni, és ott ítéltetni meg ezekről én előttem? Hát, kedves hallgatók, mióta a világ, ez így van, hogy aki hatalmi székbe kerül, az igyekszik jó képet mutatni azoknak, akik szintén hatalmi székbe vannak. Itt ne legyen illúziónk. Festus kinevezték, igyekezett a jeruzsálemi főtanáccsal jó viszonyt ápolni, ő nem kockáztatta a kinevezése utáni karrierjét, hogy egy holmi kis Pál ügyében ő valamit is többet tegyen annál, mint ami az ő karrierjéhez szükséges. Ezért kedvezni akarta a zsidóknak, és azt mondja, hogy akkor mégiscsak végrehajtom a tervüket, elküldöm Jeruzsálembe, de azért megkérdezem előtte őt is, hogy most itt akar védekezni, vagy ott. mire utal ez a kérdésfelvetés? Arra utal, hogy Festus is pontosan tudja, hogy itt nem tudtak olyan vádat előhozni, ami megalapozott lenne. Ezt látja, hogy nincs megalapozott vád. Ha nincs megalapozott vád, mit kellett volna Festusnak csinálni? Ha nincs megalapozott vád, mit csinál a bíróság? Hát elejte, kérem, akkor azt mondja az ügyészség, hogy kérem, kiegészítést kérek, tessék már mondani még valamit, ami alapján egyáltalán elkezdem újra a pert, de hogyha nincs, akkor azt mondja, hogy viszontlátásra. De Festus, aki ugyanúgy tudta az igazságot, mint Félix, de mert hatalmi székben is nem akar a másik hatalommal újat húzni, de azért durván azt se akarja mondani, hogy akkor most elengedem Jeruzsálembe, nincs miért elengedni, egyvalóva engedte volna, szabadlábra bocsátva, ott azt megtette volna. Ezért megkérdezi Pált, hogy most akar-e Jeruzsálemben is. Most ez a nagy kérdés, hogy mi Pál esetében mit feleltünk volna. És itt van a történetünknek egy mélységet csattanója. Ezt ez a könyv nagyon részletesen kifejtés, ha másért nem, ezért az egy oldalért, ha valakinek nincs meg, hogy érdemes itt leülni, és ezt az egy oldalt elolvasni. Pál inkább azt mondja, mai szóval mondom a dolgok, inkább maradjak ateisták kezében, mint kerüljek vallásos emberek kezébe. Inkább kerüljek ateista politikai meg állami emberek kezébe, mint hogy az én vallásom, egykori vallásom vezetőinek kezébe kerüljek. Mert a polgári bánásmódtól még remélhetek valamit, de a vallásitól semmit. Mert hát azok meg akarnak ölni. Azok csak csűrik, csavarják a szót, ezt már megtették Jézus kihallgatásaikor, megtették István megkövezésekor, itt vére megy a játék, a vallásnál mindig vére megy a játék. Ezért senki ne ítélje el Pált, mint ahogy az Ószövetség egy híres története juthat eszünkbe, ahol talán méltábban elítélhetnénk Dávidot, aki azt mondta, hogy inkább megyek a filiszteusok közé, mint állok szembe Saullal. Inkább megyek az ellenségeim, mert az ellenségeimtől is több megértést várhatok, vagy a polgári bíróságtól is több megértést várhatok, mint akik vallási ügyekben csak egy valamit néznek, hogy aki nem az én vallási hitem szerint nyilatkozik, azt meg kell ölni. Azért a polgári rend eddig még nem süllyedt le. Ne haragudjanak azok, akik távoli példának tartják, de mondom, most a valdens vidékeken jártunk, és erről készült a filmünk. A valdenseket az egyház akarta megsemmisíteni. De természetesen úgy, hogy feltüzelte a világi hatalmakat, hogy hajtsák végre a megsemmisítést. Róma azt mondta, hogy nem élhetnek olyan emberek, akik nem azt vallják, amit én. De nem Rómából mentek ki a zsoldosok, hanem a savoyai hercegnek azt mondták, hogy vezényelj ki ennyi és ennyi katonát, és mészárold le őket. És a mi útunk azt célozta, ez nem az első rész, ez a második rész. A második részben bemutattuk, hogy kimentek azok az emberek. Ezeket a szerencsétlen valdenseket felszólították 2200 méter magas, ma így nevezik a hegyet, hogy Monte Vandalino, vandál hegy, hát vandál dologról kapta, felszólítani asszonyostul, gyerekestül embereket, és amikor ki vannak ott mindennek szolgáltatva azon a vandál hegyen, akkor egy 1400 méter magas hegyre, tehát 800 méterre leszorítani őket, azért, mert olyan szép szikla van, hogy onnan 500 méterről le lehet dobálni őket a mélységbe. És akkor az egyházi hatalom azt mondta, hogy nem én csináltam. Savoyai herceg, meg a Zsolta, nem én. Hát csak kitüzelte fel őket. Kikérte azt, kiírt leveleket Rómából, hogy kérem, mindenütt szabad utat engedjenek. És ez 1655 véres áprilisában, és különösen azért volt véres ez az április, mert ott az Alpokban még hó van ilyenkor. És oda a Monte Vandalinóról leszorított embereket, amikor már ott voltak, akkor így lögdösték le, és a havon ott maradt a vér, mert Milton, akit Cromwell odaküld a helyszínre, mert egész Európa felzúdul erre a híre, Milton írja a híres versébe, majd hallani fogjuk, zúdult le nős gyerek. Nem válogattak. Aki nem azt mondta, amit az egyházi hatalom mondanak, meg kellett halnia. Mi a bűne? Nem azt mondja, amit én mondok. Most ezt azért mondom csak, hogy mit tettünk volna mi Pál helyében. Azt mondtuk volna, hogy elmegyek Jeruzsálembe? Hát ki bírja ott szóval? Ki bírja ott szóval, és milyen bíróság előtt? Ki bírja ott idegekkel? Hát úgyis arra megy ki a dolog, hogy valamikor megöljük. Ha nem a bírósági tárgyalás után szabályos ítélettel, akkor lesthányunk, és majd egyik éjszaka innen-onnan átkísérik, majd akkor öljük meg, mint az előző. Hát ezért Pál ezt mondja, Pál azonban mondta, a 10. versben folytatódik, a császár ítélőszék előtt állok, itt kell nékem megítéltetnem. A zsidóknak semmit sem vétettem, miként te is jól tudod. Mert ha vétkes vagyok, én valami halálra méltót cselekedtem, nem vonakodom a haláltól. Ha azonban semmi sincs azokban, amikkel ezek vádolnak engem, senki sem ajándékozhat oda engem azoknak, a császárra appellálok. Akkor Festus tanácsával értekezvén felelt, a császárra appelláltál, a császár elé fogsz menni. Mi más mondtunk volna? Én úgy gondolom, ez kényszerítő lépés volt. Pál világosan mondja itt a beszéd elején, a császár ítélőszék előtt állod, itt kell nekem megítéltetnem. Ha itt nem ítéltek meg engem, visszaküldöttek az egyházi bíróság elé? Vagy hova akartok engem küldeni, hogy megöljenek? Na hát erre mondom azt, hogy ha két rossz közül kell választanunk, mert senki nem mondja, hogy az állam meg az állami igazság szolgáltatása nagyon jó, főleg nem a római császárkorban, de a két rossz közül kell választani, azt hiszem mi is Pál helyében ezt a rosszat, a kisebbik rosszat választottuk volna, mint egyházi Jeruzsálem ítélőszék elé mentünk volna. Festus ennek persze örül, mert ő lerázta ezt a kínos ügyet, neki ez nem ér annyit, hogy ezzel foglalkozzon éjjel-nappal, tehát útnak fogja engedni Pált Rómába, csak itt egy kis közjáték következik. Rögtön nem indul a hajó, még van egy kis idő, és nekünk egy újabb előadásra nyújt ez alkalmat, hogy megérkezik az utolsó Heródes sarj, az országnak a teljhatalmú, hát teljhatalmú, ugye, hogy a császár alatt valaki teljhatalmú ura, Agrippa király, Berenicével a feleségével, és itt a két kihallgatás is azt hiszem sok mindenre rávezetett most bennünket, de most jön a harmadik nagy kihallgatás, mielőtt még Rómába indulna Pál, és ezért kérem, hogy aki a következő előadásra eljön, a 25. fejezet 13. versétől olvassa tovább, a 26. fejezet legvégéig, hogy Pál milyen beszédet mond Agrippa király előtt. Agrippa az, aki talán legmesszebb megy Félix és Festus után, ő ki is mondja azt, mint talán egy se a római tisztségviselő közül, hogy kis híja, hogy keresztényé nem leszek. De sajnos az a kis híj megmaradt, nem lett keresztényé. De hogy mennyire mélyen találva érezték magukat ezek az emberek, ez is azt bizonyítja, hogy még mindig jobb világi bíróság előtt beszélni, mint elvakult, fanatikus egyházi emberek előtt elmondani azt, amire úgyse figyelnek oda, és ami csak egy gondolat köti le őket, hogy aki nem azt mondja, amit én mondok, azt meg kell ölni. Ezzel a kihallgatással fogjuk folytatni tehát a sorozatunkat Pál Agrippa előtt, ez lesz a következő előadásunk címe, és utána elbúcsúzunk Palesztinától, mert Pálnak is el kell búcsúznia ettől a földtől, Rómába vezet útja, és az apostolok cselekedeteinek szerzője, Lukács, a 27. fejezettől rátér erre a kalandos Málta szigetén hajótörés szenvedő útra. Rómába fogjuk kísérni Pált, ahol két fogságot, két börtönt, időt él át Pál, és ahonnan a legnagyobb leveleit is írja Pál. Itt Cezáreában csak feltételezhetjük, hogy talán valamit írt Pál, mert hiszen itt is megvoltak rá a körülmények, de az igazi nagy leveleit, a Filippi levél, Kolossé levél és a többi leveleket, azokat már Rómából címezte. Itt vége kell, hogy szakadjon a mi mai fejtegetésünknek is, amit talán így summázhatnék, talán ez a leghangsúlyosabb tanulság számunkra, hogy higgyünk a jogban, higgyünk a jogban, ha igazságot szolgáltat, de a jog igazságot szolgáltatni önmagában soha nem fog. Ezen a világon abban kell hinnünk, hogyha Isten mellénk áll, úgy, ahogy Pál mellé is odáll, hogy megvédelek és Rómába is elkísérlek, akkor valóban valami igazságszolgáltatás lesz, nem is annyira a mi ügyünkben fontos az igazságszolgáltatás. Pál nem is a maga életével törődött. Mivel törődött Pál? Hogy akik előtt beszél, azok előtt olyan bizonyságot tegyen, hogyha egy Félixről is, vagy egy Festusról van is szó, elgondolkozzanak és megtérjenek. Itt megy most Pál hatalmas küzdelembe, hogy Agrippa királyt megtérítse, és ez valóban egy külön előadást igényel, mert az Agrippa előtti beszéd Pálnak az egyik leghatalmasabb küzdő beszéd, hogy egy embert Krisztusnak megnyerjen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Johann Sebastian Bach, a legnagyobb evangélikus zeneszerző 1685-ben született Eisenachban, és 1750-ben halt meg Lipcsében. A Bach név Türingiában évszázadokon keresztül szinte a muzsikus szó szinonimája volt. A család tagjai generációk óta templomi és városi zenészként tevékenykedtek. Johann Sebastian a család legjelentősebb tagja. Géniuszában a kiemelkedő zenei előadó művész a legmagasabb rendű alkotóképességgel párosul. Bár csaknem legendás hírnevét életében virtuóz előadóként szerezte, egyedülálló zenetörténeti helyzetét zeneszerzői tehetsége és teljesítménye biztosítja. Bach szülei legkisebb gyermeke és 10 éves korában árván maradt. Johann Christoph nevű bátyja fogadja magához, aki az édesapa mellett Sebastian tanára volt. 15 évesen a Lüneburgi gimnázium diákja, ahol a kórus éneklésben és a vonós játékban gyakorolhatta magát. 18 éves korától templomi organistaként keresi a kenyerét Arnstadtban és Mühlhausenben. Itt keletkezik orgonaműveinek nagy része. 1707-ben feleségül veszi unokatestvérét, Mária Barbara Bachot, akitől 7 gyermeke születik, és aki a műveinek kéziratainak tisztázásában is nagy segítségére van. 1708-tól 1717-ig a weimari hercegi udvarban organista és karmester, 1717-től 1723-ig pedig Kötemben, Leopold herceg szolgálatában állt, ahol kantálták, hangszeres és zenekari művek írása volt a feladata. 1720 nyarán Mária Barbara hirtelen meghal, és Bach özvegyen marad 4 élő gyermekével. 1721 végén újból megnősül, Anna Magdaléna Wilken énekesnőt veszi feleségül, aki a muzsikálásban is méltó partnere, és emellett 13 gyermeket hoz a világra. 1723 nyarán Bach Lipcsébe távozik, hogy betöltse az evangélikus Tamás templom kántori állását, és ezzel együtt a városi zeneigazgatói posztot is. Haláláig 27 éven keresztül felügyeli a város 4 templomának zenei életét, tanítja a Tamást iskola diákjait, szervezi a kollégium muzikum hangversenyeit, hétről hétre komponálja és betanítja az istentiszteleten elhangzó kantátákat. Számunkra életének ez a szakasza a legfontosabb. Bach ezzel a tisztséggel a város legmagasabb rangú zenésze, a lipcsei állással járó kötelezettségek összehasonlíthatatlanul változatosabbak és magasabb rendűek voltak, mint bármely eddigi munkahelyén. Tevékenységének középpontja a vasárnapi istentiszteletekre és az egyházi ünnepekre szánt főzene megalkotása volt, olyan kantáták írása, amelyeknek szövege az adott ünnep kijelölt szentírási ige szakaszaihoz kapcsolódott. Bach példanélkül álló zenei vállalkozásba fogott. Viszonylag rövid idő alatt az egyházi év alkalmaira 5 teljes kantáta ciklust komponált, egyenként körülbelül 60 kantátával. Sajnos a művek egyharmada elkallódott, de a megmaradt 200 kantátában feltárul előttünk egy rendkívüli világ. Az a mód, ahogyan Bach a bibliai ige mondani valóját megragadja, az a mély teológiai tudás és istenhit, amely által a zene ige hirdetésé válik a szertartáson belül, egyedülálló a zenetörténetben. Döbbenetes hatású, ahogyan mindig megtalálja a legjobban odaillő hangszer összeállítást, énekes szólistát, zenei motívumot. Minden kantáta egy korállal, gyülekezeti énekkel zárul, amelyet a korabeli hívő bensőségesen ismert, tehát személyes hitét érezhette kifejeződni benne. Így nem csupán hallgatóként, hanem lelkileg aktívan volt részese az előadásnak. De nem csupán a kantátákkal prédikál Bach. A Máté és János Passió, a Hámolmise, a Motetták, az orgonára írt korálfeldolgozások mind azt tükrözik, szerzőjük alaposan ismeri a Szentírást, és hite napról napra megharcolt, megedzett istenhit, mely minden próbált kiáll. Mert Bach élete harc volt. Harc a középszerűség, a pongyalaság, a rendetlenség és a zsarnokság ellen. Kora legműveltebb muzsikusát kenyéradói nem becsülték. Másokat favorizáltak, és a zene fejedelmének gyakran kellett megaláztatásokat is elviselnie.
Ha ezt tudjuk, még inkább példaértékű az a fegyelem és kitartás, ahogyan napi feladatait, az Isten tiszteleti szolgálatokat ellátta, és e rengeteg elfoglaltság közepette, ráadásul remek műveket alkotott. Fogadjunk szót a Kései utódnak, Robert Schumannnak, aki arra buzdított, Bach zenéje váljék napi szükségletünké, amely megtisztít, feloldoz és gyönyörködtet. Ecsedi Zsuzsa szavaival vezetjük be e mai napon felhangzó Bach művet, melyet a luteránus egyházi év első, azaz advent első vasárnapjára írt a szerző, és a Jöjj népek megváltója címet kapta. A hattételes mű címei sorrendben. Jöjj népek megváltója. Eljött a megváltó. Jöjj Jézus egyházadhoz. Íme az ajtó előtt állok és szörgetek. Nyílj meg szívem. És az árókorál. Áldlak, várlak nagy örömmel, csillagfénnyel jöjj sietve, téged várlak reménykedve. Vezégyel Nikolaus Ánonkurt.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmával. És egy Ellen White idézettel szeretném majd kezdeni, ami a világ ínségéről szól, de nem azért, hogy elkeseredjünk, hanem azért, hogy bátorságot nyerjünk ténylegesen arra, hogy ez munkát jelent a mi számunkra. Ez feladat a mi számunkra, és tulajdonképpen ez örömüzenet a mi számunkra. Az utóbbi időben már egy jó ideje ténylegesen azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy hogyan lehetne vigyázni a mi életünkre, vigyázni a gondolkodásunkra, vigyázni arra, hogy Istenben megmaradjunk, mert a balesetem után, amikor kiderült, hogy mi volt az oka, hogy a csigolya összecsúszás okozta tulajdonképpen ezt az érelzáródást a nyakamban. Utána ugye az orvos mondta nekem, hogy mikor rákérdeztem arra, hogy hát akkor most a jogosítvány marad, azt mondta, hogy igen, csak vigyázni kell. És hát mondom, hogy kell vigyázni. Hát azt a nyaktartót, azt bizonyos időközönként fel kell venni, ugye tartásra figyelni, hogy egyenesen legyen az embernek a nyaka, ne forduljon abba a pozícióba, amiben ugye veszélyes fordulni, azért ne nagyon sokat legyen az embernek. Szóval egy ilyen állandó vigyázási állapotot vezetett elő, és akkor, amikor az orvos ezt így elmondta, akkor én még nem is gondoltam arra, hogy ennek lelki értelme is van ténylegesen. Aztán, hogy később, már ugye ténylegesen a gyakorlás közben döbbentem rá arra, hogy hát ennek nagyon komoly lelki tanítása is van arra, hogy vigyázni, mert tulajdonképpen hát nekünk mit kell csinálnunk? Vigyáznunk kell. Vigyáznunk kell, mire kell vigyáznunk. Szóval most ténylegesen nem ezt vesézném ki, boncolgatnám ki, hogy mi mindenne, csak kiemelnék néhány, ténylegesen néhány gondolatot, de annak a hátterén, hogy miért olyan fontos számunkra ez a vigyázás. Miért kell magunkra vigyáznunk? Miért kell vigyáznunk a gondolkodásra? Miért kell az Istennel szerzett tapasztalatokra vigyázni? Miért kell vigyázni arra, hogy ténylegesen amit az Isten, mi nem is értünk, de amit az Isten nyilvánvalóvá tett parancsolatként, vagy ajánlásként, tanácsként, akkor azt cselekedjük meg, ahogyan Ábrahám is megcselekedte, nem értvén, hogy miért kéri a Jóisten tőle azt, hogy áldozza meg az ő fiát, mert megismerte az Istent, és biztos volt abban, hogy az Isten nem kér olyat, ami nem egyezne ténylegesen az ő szeretetével. Bizonságtételek a prédikátoroknak című kötetből. Olvasnám a 18. fejezetnek az első részét. A világ ínsége az a címe. Felvilágosultságával dicsekvő korunkban, éjféli sötétségben élő, majdnem teljesen bálványimádó világ áll szemben Krisztus egyházával. Jehova törvényét szinte egyetemesen elvetik, mellőzik, ezáltal a világ hasonlóvá válik Sodoma és Gomora városaihoz, mint a vízözön előtti napokban a föld megtelt erőszakoskodással. A szerencsejátékok, a rablás szinte közönséges, megszokott dolgokká váltak. A részegítő italok fogyasztása fokozódik. Sokan, akik szentségtelen kívánságaikat követik és követték, haszontalan életüknek öngyilkossággal vetnek véget. Mindenféle gonoszság és bűnözés terjeng a föld magaslatain, s akik beleegyeznek ezekbe a gonosztettekbe, igyekszenek a bűnösöket büntetésüktől megoltalmazni, mentesíteni. A világot a létező romlottságnak még század részéről sem tájékoztatják. Az elkövetett kegyetlenségekről is csak keveset tudnak. Az emberek gonoszságának mértéke már-már betelt. Sátán többféleképpen szemlélteti, hogy uralja a világot. Befolyásolja emberek szívét, megrontja lelküket, magas állásokat betöltő férfiakról bebizonyosodott, hogy szüntelenül csak gonoszt gondolnak. Sokan csak gazdagodni akarnak, lelkiismeretlenek, vagyonukat bűnös úton módon szerzik, gyarapítják. Az Úr megengedi, hogy ezek az emberek egymás gonosz tetteit kipelengérezzék. Néhány gonoszságok világosan tárul a világ elé azért, hogy gondolkozó férfiak, akiknek szívében még él a vágy, hogy becsületesen és igazságosan bánjanak embertársaikkal, megérthessék,
Miért sújtják Isten ítéletei a földet? Az Úr megbünteti a világot bűneiért, felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megölöttjeit többé. Az Úr nagy irgalmában meg akarja világítani a sötétségben tapogatózók értelmét, elméjét. Halasztja ítéleteit a megtéretlen világ felett azért, hogy világosságának hordozói megkeressék és megmentsék az elveszetteket. Felhívja földi egyházát, hogy ébredjen fel Sátán okozta testbecségéből, teljesítse kijelölt feladatát, nevezetesen a világ megvilágosítását. Egyházának szóló időszerű üzenete így hangzik. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Azért, hogy az uralkodó állapotokon segítsen, amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Isten megbízta egyházát, hogy vele együttműködjék, terjessze a bibliai igazságok világosságát mindenütt, akiket drága világosságnak hordozói és munkarészüket, feladatokat híven teljesíteni akarják, a következő ígéretet kapták. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Napjainkban a világ legnagyobb szüksége, hogy szemlélhesse Jézus Krisztus szentjei személyében. Isten azt akarja, hogy népe szent népként álljon a világ előtt. Miért? Mert az egész világ megváltásra vár az evangélium igazságának világossága által. Mialatt az egyház hirdeti az igazság üzenetét, és embereket hív ki a sötétségből Isten csodálatos világosságára, tagjainak az igazság lelke által megszentelt élete tanúskodjék a hirdetett igazság valóságáról. Isten azt akarja, hogy népe helyes viszonyban álljon vele azért, hogy megérthesse, mit kíván tőle mindenek felett. Nyilatkoztassák ki a világ minden küszködő lelke előtt, hogy mit kíván Isten, hogy mit jelent igazságot cselekedni, az irgalmasságot szeretni és alázatosan járni Istennel. Bárhol legyenek is, otthon vagy külföldön, legyenek mindenütt Isten törvénytartó népei. Legyenek biztosak abban, hogy bűneiket Isten megbocsátotta, és a magasságos elfogadta őket gyermekeinek. Ugye az elején a szerző nagyon tömören és nagyon pontosan tulajdonképpen szerintem ennél rövidebben és pontosabban meghatározni azt, hogy mi van ma, mi vesz ma körül bennünket, mit áraszt magában tulajdonképpen a média, meg hogy milyen jelenségekkel találkozunk a mai napon, szerintem nem lehet. Ugyanakkor bemutatja azt is, hogy ez Sátán uralmát mutatja, hogy ő uralja a világot, és befolyásolja emberek szívét, és hogy azok a viták, meg azok a leleplezések, ahogyan a világ fiai egymást leleplezik bizonyos helyzetekben, az nem azt a célt szolgálja, hogy mi a leleplezőkhöz csatlakozzunk, hanem azt a célt szolgálja, hogy mindazok, akik még gondolkodnak, meglássák tulajdonképpen a hatalman levőknek az ellentmondásos állapotát, és elgondolkozzanak azon, hogy miért sújtják Isten ítéletei ezt a világot. Ha most még nem látják ezeket az eseményeket, amikben élünk, Isten ítéleteinek, hogy Isten megengedi, hogy ténylegesen a gonoszság kiteljesedjen, akkor ezeknek a viták, ezekből a vitákból, ténylegesekből, az egymásra való, az egymás gyengéinek, vagy egymás bűneinek a feltárásából lássák meg azt a gondolkodó emberek, hogy egyik se jobb a másiknál, hanem mindenki ugyanazt a gonoszságot szolgálja, de nem az a megoldás, hogy a másik hiányosságot leleplezzem, a magam bűnét követem, a magam elgondolása szerint. Hanem az Isten megbízta az ő népét, az ő igazságának a hirdetésével. És azt mondja, hogy ebben a világban, amiben most élünk életünket, ebben a világban ő képes világoltatni az ő igazságát, hogyha vannak megfelelő eszközök, akik ezt a világosságot hordozzák. És a világosságnak a hordozása azon múlik,
hogy akik megismerték az Isten üzenetét, azok felvállalják-e azt, hogy az Istennel együttműködve megtanulják a vigyázást, azt az állapotot, azt a folyamatos állapotot magukévá teszik, amely tulajdonképpen biztosítja azt, hogy az Isten ereje megláttassék rajtuk. Mert az Isten az ő erejét azoknak, meg az ő dicsőséget azokon tudja világoltatni, akik ezt felvállalják. Ezt akkor tudjuk felvállalni, amikor rádöbbenünk arra, hogy nem csak az elméleti igazságnak a képviselése az, amire vágyakozik ténylegesen ez a világ, hanem az Isten fiainak a megjelenése tulajdonképpen, ami után sóvárog, ahogy Pál apostol írja ezt. És ez akkor tud megvalósulni, amikor az Istennel való együttmunkálkodás, az együttműködés belső igényé válik az ember számára. Amikor a vigyázás nem egy olyan stressz helyzet, amit csak vészhelyzetre tartalékol az ember, feltétlenül egy ilyen felfokozott adrenalin szint kíséretében kell, hogy jelen legyen az ember életében, vagy hát nem, hogy kell, hogy jelen legyen, hanem úgy magától adódik. Ugye a vészhelyzet az adja magából ezt az odafigyelést, hanem egy nyugodt, békességben lévő, önmagával békességben és Istennel békességben lévő állapotnak, a vigyázási állapotnak kell lenni. Szóval nem egy olyan fajta békességnek, ami hogy mondjam, egy olyan befolyást áraszt, hogy ó, hát én ismerem az Istent, hát én békességben vagyok az Istennel, hát nekem nem árthat semmit, hát engem körülvesz az Isten az ő oltalmával, és hát én jól érzem magamat, és szóval nem egy ilyen fajta békesség, hanem az a fajta békesség, ami az aktív munkálkodást, ami az aktív tevékenységet, ami a bölcsesség, ami az isteni bölcsesség igényét hordozza magában, mert vigyázok arra, hogy ne a magam bölcsessége szerint cselekedjek. És most lapozzuk fel ténylegesen a Bibliánkat azon a ponton, amikor Józsuénak megígértetik az erő és a bölcsesség, jobban mondva a bátorság, jobban mondva, amikor találkozván az Úr angyalával, az első fejezetben leírtak szerint, Mózes halála után, fel kell, hogy vegye azt a feladatot, át kell, hogy vegye azt a feladatot, hogy vezesse a népet, és a Jóisten elküldi az ő angyalát, magát Jézus Krisztust, hogy megjelenjen és biztosítsa arról Józsuét, hogy vele is ugyanúgy lesz, őt is ugyanúgy fogja vezetni. Két dologra hívja fel a figyelmet. Azt mondja a 6. versben, hogy légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Azt mondja, hogy légy bátor és erős. Mint hogyha ez a kettő, ez külön választható lenne. Hát elvileg az emberi gondolkodás szerint ketté is választható, mert lehet valaki bátor, de nem biztos, hogy erős. Mert nem biztos, hogy fizikailag ugye erős. Yeah, lehet bátor a maga fizikai gyengesége mellett is, és lehet valaki nagyon erős, fizikailag erős is, lehet gyáva. Ugye? Szóval emberileg ez a két fogalom nem feltétlenül kell, hogy egymáshoz kapcsolódjon, de a Jóisten azt mondja, hogy mind a kettőre szüksége van annak, aki a népet annak a földnek örökösévé akarja tenni. És egy pillanatra gondoljunk bele, hogy ugye azt mondtuk, hogy,
hogy a Kánaánba való bevonulás időszaka az hasonlít tulajdonképpen ahhoz az időszakhoz, amiben mi éljük a magunk életét, meg végezzük a magunk szolgálatát, hogy az örök Kánaánba, az örökké valóságba való bevonulás előtti időszak népére is vonatkozik ez a felhívás, hogy legyen bátor és igen erős. De hogy legyünk bátrak és erősök, amikor folyamatosan azzal találkozunk, hogy gyengék vagyunk, hogy álhatatlanok vagyunk, hogy nincs bennünk kitartás, vagy inkább a rosszban tartunk ki, mint a jóban, mert ugye azt könnyebb cselekedni, az ugye adódik a magunk természetéből, viszont nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy amikor felfedezzük ezeket a gyengeségeket, ezeket a tökéletlenségeket magunkban, akkor oda menjünk az Istenhez. Mert tulajdonképpen mire kell a legnagyobb bátorság egy ember számára? Arra, hogy szembesüljön önmagával. Erre kell a legnagyobb bátorság. Hogyan tudunk szembesülni önmagunkkal? Úgyhogy belenézünk az Isten törvényébe, belenézünk az Isten igazságába, belenézünk az ő igéjébe, és ott feltárul, amikor olvassuk, feltárul a mi valós állapotunk. Ehhez nagyon nagy bátorság kell. És mihez kell erőt vegyünk? Amikor mindez megtörtént már az életünkben. Ahhoz kell erőt vegyünk, hogy mindazokat a dolgokat, amire az is

vásnak a tapasztalata, az, hogy, hogy hogyan viszonyultak az izraeliták Mózeshez, meg hányszor lázadtak, meg egyáltalán, hogy mi lakik az emberi természetben. Ugye ő megélte azt a tapasztalatot is, hogy őt Kálebbel együtt meg akarta kövezni a nép, amikor ugye a kémekkel együtt hazajöttek, és azt mondták, hogy bízzunk az Istenben, az Isten ad nekünk erőt. Most ott állt ő, átvévén úgymond a pálcát Mózestől, és nem csoda, hogy az Isten angyala, amikor megjelent neki, azt mondta, hogy légy bátor és erős. Ha idáig bátor és erős tudtál lenni a hitben, akkor most legyél továbbra is bátor és erős, sőt, még bátrabb és még erősebb. Hát mi nem biztos, hogy magunkról el tudjuk ezt mondani, hogy eddig is bátor és erős voltál, és azért meg tudtalak téged tartani, és te minden tapasztalaton túl tudtad. Ugye Mózes nem mehetett be az ígéret földjébe, Józsuébe mehetett az ígéret földjébe. Ugye Jóisten neki, meg Káleb, ugye ők ketten voltak azok, akik bemehettek az első csapatból, azok közül, akik kijöttek Egyiptomból, akiket az Úr kivezetett Egyiptomból. De mi az, amihez ez a bátorság szükséges? Ugye először ugye beszéltünk arról, hogy arra kell vigyáznunk, hogy mindent, most felolvasnám a hetedik verset, mert ugye a hetedik vers adja meg ezt, erre a választ, hogy csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent, ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajol, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozik, 8. vers, el ne távozik-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy 9. avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És ugye ezt ígéri az Isten a Biblia lapjain más helyen is. Azt, mint itt idézetként olvastuk, ugye Ellen White-nál, hogy az Úr dicsősége feltámad rajtad, te rajtad, ez Ézsaiás könyvéből van, majd még Ézsaiás könyvéből, már még mást is fogok idézni. De hát ehhez ezt a bátorságot és ezt az erőt

törvény szerint éld az életedet. Mindaz, ami feltárult előtted, azt erőben, bátorságban figyeljél rá arra, vigyázzál arra. Attól se jobbra, se balra ne hajol, ne térj el, és akkor leszel jó szerencsés mindenben, amiben jársz. Arról beszélj. Ugye a 8. versben olvassuk el, hogy el ne távozik-e törvény, ne könyve a te szádtól. Arról gondolkodjál. Arról beszélj. Arról tegyél bizonyságot. Arról emlékeztesd magadat és mindazokat, akivel beszélgetsz. Ne gondold azt, hogy amit te megismertél, az csak neked szól. Hogy az csak rád vonatkozik. Hanem azról tégy említést mindenkor, amikor alkalom adódik rá, és mindig arra hivatkozzál, mindig az legyen a cselekedeteidnek az alapja. Gondolkodjál arról éjjel és nappal. Tulajdonképpen azt mondja, hogy máshol ne gondolkodjál. Ugye az embernek a gondolatai nagyon hamar elkalandoznak pillanatokon belül. Mint azt mondja, hogy máshol ne gondolkodjál, ne félj attól, hogy beszűkül a látóköröd. Hanem ha arról gondolkodsz, éjjel és nappal, ami az Isten törvényében felismertél, és van bátorságod arról éjjel és nappal gondolkodni, hát ehhez is bátorság kell, nem? Hát nem tudom, eszünkbe jutott-e, hogy amikor a szombat igazságával találkoztunk ez ténylegesen klasszikus példa szerintem minden élethelyzetre, amikor az Istenbe vetett bizalomról szólhatunk, gondolkodhatunk, hogy mi volt az emberbe először. Hát így is, alig-alig tudom összehozni a dolgokat ténylegesen, hát egyedül, amit tehetek, van két kezem, van valami szakmám, van valami tudományom, hát akkor azt művelem, azt csinálom, mert abból élek meg, eltartom családomat, tudok másokat segíteni, meg mindent csinálni, hát most egy nap kiesen az életemből. Hát most akkor egy napot hagyjak ki, hát most mi lesz akkor? Nem? Az ember tele van gátlással, félelemmel, jó, elfogadom, mindent elfogadom, de hát akkor ez most hogy valósítsam meg azt meg a gyakorlatban? Kell hozzá bátorság? Kell hozzá erő, és így vagyunk mindennel. A legapróbb kérdésben is, ami a mindennapi életünket, a családi életünket, a határozatainkat illeti, mindenben így vagyunk. Mert az ember hajlamos a maga természete szerint, aszerint cselekedni, ami a világ bölcsessége, nem pedig az, ami az ember bölcsessége. Most ugye a szombatiskolánk is foglalkozott nagyon komolyan azzal a kérdéssel, hogy mi volt olyan fontos ugye a fogság után, hogyan kellett megtisztulni a népnek, hogyan kellett eljutni arra a gondolatra, hogy mindent kitisztítani, minden, ami az Istennel nem összeegyeztethető, mind azt kitakarítani az életéből, a gondolataiból. Ehhez nagyon nagy bátorságra és nagyon nagy erőre van szükség. Mert az ember, hogyha csak bátorsággal rendelkezik, ugye, és nincs az isteni erő mögötte, akkor képes meggondolatlanul cselekedni, akkor azt mondja, mártírként viselkedni, ugye? Oda csapni a lovak közé, és aztán pillanatokon alatt megoldani, mint a gordiuszi csomót, ugye, szétvágni. Pedig nem biztos, hogy az volt a megoldás. Én akkor, amikor az iskolában tanultuk, azt mondtuk, hogy hú, milyen jó dolog volt, hát milyen egyszerűen megoldotta. Pedig nem az volt a feladat. Nem az volt a feladat. Így is meg lehet úgymond oldani, ténylegesen, hogy szétvágom, de az Istennél nem ez a feladat. Az Istennél az a feladat, hogy megértem, hogy miért jött létre az a csomó, és én ki szeretném oldani. Én azt fel szeretném oldani, én azt a görcsöt meg szeretném oldani. Ugye Ézsaiás, ugyanúgy Ézsaiás könyvében olvassuk Jézus Krisztusról, hogy amikor az ő szolgálatáról szól, hogy megold, a megkötözötteknek megoldást adjál. Ugye? Azt kétszer is megjelenik Ézsaiás könyvében. Hogy ez legyen a feladat, a megoldás. A megoldás pedig csak abból adódik, hogyha az Istentől nyert bátorság és az erő együtt van. És ez megmarad végig. Ez megmarad akkor, amikor az ember szembesül az igazsággal, szembesül önmagával, szembesül a feladattal, és eldönti, hogy ő nem futamodik meg akkor, amikor ezekkel szembesült, hanem szeretné a megoldást.

0: munkálni, szeretné a megoldás útján menni. És akkor jön a következő vigyázás, azt mondja, hogy vigyázz, mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon. Hogy miután elnyertük a bátorságot és az erőt a szembesüléshez, el kell nyerjük az Istentől, de azt már nem csak úgy elnyerjük, ugye, hanem azt igényelnünk kell, hogy az Isten adja nekünk a bátorságot és az erőt ahhoz, hogy világítani tudjunk. Hogy világítani tudjunk, hogy mindazt, amit az Istentől nyertünk, hogy azt tovább tudjuk adni. És most nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás könyvénél, és Ézsaiás könyvének az utolsó néhány fejezetéből, amely ténylegesen ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, néhány igén gondolkodjunk közösen. Az 54. fejezetnél nyissuk meg Bibliánkat. Mi történik akkor, és ténylegesen itt láthatjuk már azt, ugye ez a messiási, nagy messiási profécia után van az 54. fejezet, és annak a hátterén történhet meg tulajdonképpen az, amire itt felhív minket Ézsaiás. Azt mondja, újjunk te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajottál, mert többek az elhagyottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékidna kárpityait terjesszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb, mind bal kézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje, az egész föld istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek, búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előlet, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Ezt mondja megváltó urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvíze, miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvíze e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Itt megállunk egy pillanatra, és ténylegesen gondolkodjunk el azon, hogy itt ténylegesen kikről beszél itt az ige. Kik azok, akik nem szültek, meg kik azok, akik nem vajuttak, meg az elhagyatottak, meg az özvegyek. Kik azok szerintünk? Mit gondolunk arról, hogy ezek kik? Hát lehetséges, hogy van ténylegesen, aki mondjuk egy az egyben szó szerint megfelel ennek a meghatározásnak, de igazából az Isten ugye mint teremtőjéről, mint az egybegyűjtéséről, mint ugye a saját népéről, ugye, mint azt mondja, a férjed vagyok, ugye, az ő népének, ugye, a mennyasszony, ugye, ezek így eszünkbe jutnak ezek a hasonlatok a Bibliából, hogy tulajdonképpen azokhoz szól, akik érdemtelennek tudják magukat arra, hogy egyáltalán valamit is tegyenek az Úrért, mert meddők, mert ugye elrontották az életüket, mert nem jártak együtt az Úrral, mert felderült előttük az, hogy egyszerűen nem teremtek jó gyümölcsöt, egyszerűen erőtlenek, gyengék. És azt mondja a Jóisten ezeknek ténylegesen, hát ugye a saját népének, mert hát a nép, amikor ugye elolvasta, ugye az Ézsaiás könyvének az első fejezetében, ott olvashatjuk, hogy mit mond az Úr az ő népére, ugye? Hogy milyen állapotban van az ő népe. Hogy tulajdonképpen, amikor ez a szembesülés megtörténik saját magával, akkor azt mondja, hogy édes Istenem, hogy is tehetném, hogy lehetnék én bátor és erős, amikor olyan gyenge vagyok, amikor a legegyszerűbb egy elhatározásomat, az, hogy mondjuk 10-ig számolok, mielőtt véleményt nyilvánítok, nem tudom betartani. Pedig olyan sokszor elbuktam már abban. És nem tudom betartani. Akkor hogy szólhatok én egyáltalán arról, hogy én téged ismerlek? Hogyan világíthatok én egyáltalán? Hogyan tölthetem be azt a feladatot, amire engem elhívtál? Hogyan lehetek én bárkinek is példaképe? Hogyan én mondhatom a mellettem levő nyomorgó embernek, hogy hát figyelj, hát az Úr megváltott téged, az Úr örömöt szól te neked, ő nem kívánja tőled, hogy megmaradj a bűnödben, amiben éled az életedet. Van kiült, van reménység. Hogyan mondhatom, amikor az az ember láthatja az én életemben, hogy én következetlen vagyok abban, amit képviselek. Itt a Jóisten Ézsaiáson keresztül azt mondja mindenkinek, aki szembesül azzal, hogy meddő, aki szembesül azzal, hogy tulajdonképpen nem vajudott, mert még nem küzdött meg, még nem küzdött meg ténylegesen a saját megváltozásáért sem, nem, hogy egy másik ember megváltozásáért nem küzdött meg, nem vajudott vele együtt, ugye? Nem tudta ténylegesen életre hozni, az örök életre nem tudott vinni valakit, vagy nem tudott segíteni valakit, nem tudott jó példaként ott állni előtte. A maga elgondolása szerint azt mondja, hogy ne essél kétségbe, ne essél kétségbe, mert ez nincs rád bízva. Ez nem a te feladatod, mert én vagyok a te férjed. Én vagyok a te férjed, én vagyok az, akitől az erőt és a bátorságot nyered. Ugyan ott hagytalak egy szempillantásra, ott hagytalak, hogy szembesülj magaddal, de azt is csak azért tettem meg, hogy lásd, hogy szükséged van rám. Mert akkor tudod a te világosságodat kiárasztani ténylegesen, akkor tudsz te bizonságot tenni, amikor folyamatosan igényled a jelenlétemet az életedben. Amikor úgy vagy velem kapcsolatban, mint a férj a feleségével a jó házasságban. Amikor ténylegesen, még ha nincsenek is együtt, mert ugye már különböző a munkaterületük, a mozgásterük, akkor is egyek, mert az Úr az, aki összeköti őket. És úgy ismerik egymás gondolatát, úgy ismerik egymás, kényes pontjait, az elbukás lehetőségeit, hogy úgy küzdenek egymásért, hogy ténylegesen segíteni tudják egymást, világítani tudnak egymás életében. Nem azzal, hogy számon kérik, hogy sárba tiporják, hogy megalázzák, hanem azáltal, hogy ott vannak abban a pillanatban, amikor tudják, hogy a másik vészhelyzetben van. És tulajdonképpen élővé tudják tenni, megfoghatóvá tudják tenni azt, hogy segítőtársként vannak ott a másik mellett. Hogy a Jóisten ereje most abban mutatkozik meg az ő életében, hogy oda rendeli a másikat mellé. És erről bizonyos a másik. És ez adhat erőt nagyon sokszor egy embernek, amikor tudja, hogy a társa, vagy a szerette, vagy a szülője, vagy a gyermeke, vagy valaki, aki ténylegesen az Istenhez kapcsolódik, az Istentől nyeri az erőt ahhoz, hogy neki segítője lehessen. És nincs arra utalva, nincs magára hagyva abban, hogy köteles legyen elbukni, hogy köteles legyen tulajdonképpen megint megbotlani, és megint elesni. Vagy ha elesett, akkor meg legyen bátorsága, és legyen ereje újból felkelni, hogy a kapaszkodó biztossága, a kapaszkodó bizonyossága ott legyen mellette. És ehhez a fejezethez csak a 14. verstől a 17. versig tartozik, vagy fűződik egy saját életbeli tapasztalatom is, amit engedjetek meg, hogy megosszak veletek, amikor számomra meg kellett küzdenem azért ténylegesen, hogy kitartsak a szombat mellett, nem azért, mert nem voltam meggyőződve arról, hogy a szombat az ténylegesen az Istennek a szentsége, hanem hogy képviselni tudja mindazok előtt, akiknek a körében éltem az életemet, és a munkatársaim közegében, mert nagyon nagy támadásoknak voltam ténylegesen akkor kitéve, és sajnos voltak testvérek is, akik tulajdonképpen nem támogattak ebben a következetességben. Sajnos ők már nem testvéreink. És nagyon-nagyon-nagyon magamra hagyatottan éreztem magamat ebben az állapotban, és ténylegesen az embert megkísérti az a gondolat, hogy akkor most tényleg igaz, amit én a Bibliából felismertem. Most ez nem az én makacságom, nem az én csökönyösségem, nem az én megátalkodottságom, nem-e karrierizmus az, hogy én most ezt csinálom, nincs-e valami elvárásom az Istennel szemben, hogy én most mindenáron ki akarok tartani ebben, hogy ez ténylegesen tiszta szívbeli indíték, vagy lehet, hogy megfertőztetett ez a gondolat. Nem lehetséges, hogy akkor sokkal könnyebben kellene, hogy menjenek a dolgok. Hogy lehetséges, hogy nem kellene, hogy ilyen mértékű ellenállásba ütközzék a dolog. Vagy lehet, hogy a testvérek előtt valamit rosszul csinálok, vagy lehet, hogy ők mégiscsak jobban értik. Szóval az ember úgy érzi, hogy megzavarodott egy bizonyos ponton, amikor kétségei vannak ténylegesen önmagával, és ugye feltárul előtte az Isten igazsága, és következetes akar benne lenni. És a Jóisten megvigasztalt. Akkor pont ugye hát vigasztalások könyve, Izaiás könyvének tulajdonképpen a másik része, és valahogy ide menekültem, és nagyon sokat jelentett nekem akkor Izaiás könyve, és mindig, amikor elszomorodok, vagy valami okom van, akkor mindig fellapozom ezt, és elolvasom, és megnyugszom. Olvasok el közösen együtt, mert csak most már nem úgy nyugszom meg, mint akkor nyugodtam meg, hanem most már ténylegesen a tapasztalat szintjén, mint egy emlékoszlop állott előttem. Igazság eltel leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvény összegyűlnék, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtém a pusztítót is a vesztésre. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. Így szól az Úr. Hatalmas ígéret ez. Mit mondja? Azt mondja, hogy az igazság által leszel erős. Amit az igazságként felismertél, és te tudod, mert én meggyőztelek téged a szívedben. Te tudod, hogy az igazság, és hogy ez tőlem van. Ezt nem találtad, hogy ebben te bizonyos vagy. Ugye, hogy az ember mondjuk nem tudja eldönteni, hogy a másik embernek az élete, a tapasztalata az már rendelkezik-e azzal a bagázzsal, hogy elvárható tőle valami. Ugye? Mert nem láthatok bele az ő gondolataiban. Lehet, hogy kívülről úgy látszik, mintha, de akkor se láthatok. És nagyon nagy hibát védhetünk, hogyha elvárást támasztunk a másik emberrel szemben, de azt megmondhatjuk, azt én, hogy tudjuk-e bizonyosan, hogy meggyőzött minket az Isten lelke belülről, a mi szívünkben, a mi gondolatunkban, arról, hogy igaz az, amit mi felfedeztünk. És ezáltal az igazság által, amit senki nem vehet el tőlünk, mondja az Isten, hogy ezáltal az igazság által leszünk erősek. Innen fog származni a mi erőnk. Nem az izomból, nem a tapasztalatból, a jól bevált módszerből. Szóval nem ettől leszünk erősök, nem az ügyességünkből, hanem az igazság által, amit az Isten által megismertünk, leszünk erősök, és azt mondja, és ne gondolj a nyomorral. Itt nem azt mondja, hogy nem lesz nyomorúságod, azt mondja, ne gondolj a nyomorral. Ne gondolj. Mert nincs mit félned, és rettegéssel, mert nem közel hozzád. Lehet, hogy nagyon nagy nyomorúságban vagy, de ne félj tőle, mert, és ugye a további versekben, a másik kettőben, a 15. és 16. versben Azt olvashatjuk, mert az én hatalmamban van. Mert az én hatalmamban van. Mert én vagyok az, aki teremtettem a kovácsot, meg teremtettem a pusztítót is. Én vagyok az, aki teremtettem ezt is, meg azt is. És azt mondja, még ha összegyűlnek is ellened, még hogyha ténylegesen úgy érzed, hogy az egész világ ellened van, és te egyedül vagy, még akkor se rettenj meg, akkor se veszíts a bátorságodból, mert azt mondja, hogy aki ellened összegyűl, elesik általad. Akkor én, amikor ezt olvastam, akkor én ezt csak reménységként tudtam elfogadni a Jóistentől. Hogy lehet, hogy általam elesik? Hát egy olyan gépezet van ténylegesen, ugye egy munkaadói mechanizmus, amelyeknek megvannak a maga szabályai, belső, meg elvárásai, törvényei, meg még nem tudom is, hogy ki fog én általam elesni? Egyáltalán nem is akarom, hogy bárki is elessen, mert hát én nem akarok senkit elejteni. Én szívem szerint meg szeretném menteni, szóval én nem arra vágyakozom, hogy most akkor én megdicsőjek a másik porai felett, szóval én nem vágyakozom erre. De azt mondja az Isten, hogy ellened összegyűl, elesik általad. Akkor én nem tudtam, hogy ezt hova tegyem, de tulajdonképpen itt aztán tapasztalat mutatta meg, mert ez az iszonyatos feszültség, ez egy olyan másfél évig tartott körülbelül, és aztán még megtetőződött még egy fél évvel körülbelül. És akkor derült ki, hogy mindaz a gonoszság, mindaz a szándékosság, mindaz a törekvés, ami által engem el akartak gyengíteni abban, hogy én kitartsak abban, amit ténylegesen igazságként elfogadtam, az egy szempillantás alatt igazságtalanná vált. És nem nekem kellett védekeznem, nem nekem kellett hadakoznom, hanem az Isten egy szempillantás alatt megoldotta ezt a kérdést. Csak annyit mondok el röviden ténylegesen, hogy akkor többen is megvádoltak engem azzal, hogy rosszul végzem a munkámat. Hát az biztos, hogy iszonyatos stressz helyzetben voltam, és valószínű, hogy nem volt olyan tökéletes, mint ahogyan ők megszokták azelőtt, vagy nem tudom, hogy mind mulott. És hát eleve ugye az ördög, hogyha felhangolja az embereket, ahogy a hibát keresik, akkor fognak találni. Ugye? Szóval azon, hogy én hogy viszonyulok a másik emberhez, még mit látok meg benne, hogy azt látom, hogy mondjuk fáradt, és mondjuk azért valami nem ment neki, vagy szándékosan gondolom, az, hogy hát biztos ő most ki akar velem tolni, biztos most tudom is én keresztbe akar tenni az én előre menetelemnek, vagy valami ilyesmi. Ugye én olyan feladatot láttam el, hogy én zongorán kísértem hangszereseket, ezért tulajdonképpen ki voltak nekem szolgáltatva olyan értelemben, hogyha azt mondom, hogy én nem megyek szombaton versenyre, akkor akkor most mi van? Ugye? Akkor... De, és tulajdonképpen ezt a kollégáknak egy része ténylegesen ezt úgy értelmezte, hogy én az ő karrierjüknek akarok ártani. Szóval az ördög pillanatokon belül ténylegesen, hogy azt a munkát, amit ők belefektettek ténylegesen a növendék nevelésébe, azt tulajdonképpen annak én keresztbe akarok tenni valami bigott szektáns gondolkodás miatt. Ugye? És mivel meg lenne az adottság, a tehetség ahhoz, hogy én ezt másképpen tegyem, ezért szándékosságot véltek felfedezni ilyen mögött. És a Jóisten ténylegesen ezt egy szempillantás alatt megoldotta. Azáltal, hogy igenis, amikor ugye megbetegedtem, meg ugye elfáradt az egész agyam, meg nem tudtam kísérni, meg le voltam lassulva, meg minden, még a betegséget is tulajdonképpen annak tulajdonították, hogy én meg akarom úszni. Azt mondták, hogy én nem is vagyok beteg. Azt mondták, ezt én kitaláltam, én egyszerűen nem akarok ebben részt venni, és éppen nem is vagyok beteg. És ezt híresztelték, ezt megbeszélték, ezen csámcsogtak, szóval ezzel foglalkoztak. Még más dolgokat is kitaláltak, meg minden. Én, hát ezzel hogy lehet védekezni? Sehogy nem lehet ezzel védekezni. Én azt mondtam, édes Istenem, te tudod, hogy mit miért engedsz meg. Nekem megadtad a békességet, engem kiemeltél, mert ugye a betegség által kikerültem ebből a kalamajkából, és eljött az a pillanat ténylegesen, ami által a Jóisten nyilvánvalóvá tette, hogy mindaz, amit összegyűjtöttek ellenem, az nem igaz. És megszégyenültek. Mert közvetlenül, mielőtt én kicsit megbetegedtem, volt egy rádiófelvétel, ami ténylegesen azt szóval úgy működött maga ez a verseny, amire készült ez a rádiófelvétel, hogy számozottan mentek a felvételek a bizottságba, a nemzetközi bizottságba, és akik meghallgatták ezeket a felvételeket, ezek nem tudták, hogy tulajdonképpen ki fia, borja, honnan jött, kinek a tanítványa, melyik országból, szóval semmit nem tudtak róluk, kaptak egy számozott felvételt, kódolt felvételt, és azt meg kellett hallgatniuk, és ennek alapján kellett kiértékelni. És mondom, ez néhány nappal volt ténylegesen, mielőtt megbetagadtam, ez április 16-án volt, és május első napjaiban lettem rosszul, és megvolt a felvétel, ténylegesen nagyon-nagyon bizonytalannak éreztem magamat, meg azt gondoltam, hogy hú, milyen ilyen, meg olyan, meg amolyan. Még a kollega mondta, hogy hát azért ez nem is olyan rossz. Még ő mondta, pedig hát ugye ő volt az egyike azoknak, akik szították ezeket a gondolatokat, és megbeszélte, hát az emberi elgondolás szerint, hát ez természetes is volt, mert hát ő védekezett, szóval ez nem ellenem irányult, ő tulajdonképpen magát védte. És ez volt áprilisban, és novemberben jött meg az eredmény, és az volt az eredmény, hogy 60 országból jelentkeztek a résztvevők, a 60 országból annak a fiatal embernek, akit én kísértem a felvétele, nyerte el az első díjat, úgy, hogy nem adtak ki második, harmadik díjat, és a kötelező darab külön díját is ő nyerte el. És ez mind az én kézreműködésemmel szól, ezt nélküle nem tudta volna megcsinálni, szóval nekem is ott kellett mellette lennem, vele együtt kellett gyakorolnom, és együtt kellett készülnöm. Úgyhogy ez, amikor nyilvánvalóvá vált, egy pillanat alatt eltűnt. Az emberek elfelejtették egyszerűen ezeket a gondolatokat. És akkor valósult meg számomra ténylegesen ennek az igének az értelme, hogy aki ellened összegyűl, elesik általad. Az Isten nem azt akarja, hogy mi hadakozzunk. Hogy mi az erőnket arra használjuk, ne úgy világítsunk, hogy erősködünk. Az Isten azt szeretné, hogy úgy világítsunk, hogy minden élethelyzet, amiben belekerülünk, és netán ilyen, vagy még sokkal rosszabbba is belekerülhetünk, az nyilvánvalóvá váljék az ő munkája által, hogy nem igaz az a támadás, nem igaz, ami ellen összegyűltek, hanem az az igaz, amit az az ember képviselt akkor. És én bizakodom abban, hogy ha nem is most ténylegesen ebben az életben, de majd az örökké valóságban én nagyon szeretnék találkozni azokkal az arcokkal, aki ténylegesen valahol a Jóisten meg tudott szólítani ezáltal. Biztos vagyok benne, hogy a Jóisten ilyen ajándékkal meg fog ajándékozni. Csak ahhoz világítani kell. És azóta, és ez nem lett egy állandó állapot, mert ugye azóta sok minden elmúlt és történt, és az ember bár belekerült is ténylegesen egy ilyen helyzetbe, de valahogy nem gondolta arra, hogy erre a bizonyosságra, erre a tapasztalatra, erre nagyon kell vigyázni. Mert abban az élethelyzetben, amikor a szombatról volt szó, akkor az egyértelmű volt, az friss volt, az az első szeretetnek az állapotában volt, és a Jóisten ezt ténylegesen meg tudta áldani. És a hétköznapokban pedig mi van? A hétköznapokban akkor már szabad nem vigyázni? Akkor már szabad egymást megbántani? Akkor már szabad türelmetlennek lenni? Akkor már szabad, ez szabad, az szabadam azt, és magamnak mondom ezt elsősorban, mert az emberi természetem nagyon-nagyon csúnya, és nagyon rossz, és nagyon erősködik. De és azt mondja, hogy ne attól féljünk, hogy ténylegesen fegyver készül ellenünk. Mert azt mondja, hogy egy ellenet készül fegyver sem lesz jó szerencsés. Hogyha bárki is olyasmit vár el tőlünk, ami a lelkiismeretünk szerint elfogadhatatlan, akkor ne féljünk türelmesek lenni. Ne féljünk türelmesek lenni a másik emberrel szemben. Ne akarjuk azonnal látni azt, hogy az Isten meggyőzte, meg bevégezte benne ezt a dolgot. Hanem valójában bízunk rá azt az Istenre, hogy akkor, amikor ebben a helyzetben vagyunk, akkor ez azért van, hogy világítsunk. Mert azért kerülünk szorult helyzetbe, azért kerülünk a természetünk szembesítésével szorult helyzetbe, mert az Isten adott egy területet, adott egy helyzetet, amiben nekünk az ő befolyását lenne hivatásunk árasztani. És az az élethelyzet nem azért adódott, hogy én elveszítsem a türelmemet, hanem azért adódott, hogy segítsek a másiknak az Isten mellett dönteni. Hogy vigyázzak magamra abban az élethelyzetben. Mert ahogyan fogok magamra vigyázni abban az élethelyzetben, úgy fogok a másikra is vigyázni. Mert ha én vigyázok magamra, ha megtanulok 10-ig számolni, akkor az Isten világosságként tudja a másik ember előtt ezt megmutatni. És ez hatalmas felfedezés számomra. Nem tudom, testvérek, hogy ti hogyan gondoljátok ezt. Az Isten csak ennyit kér. Amikor ő azt mondja később azt, hogy miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, gyűjtött kincseket azért, amit meg nem elégíthet, tulajdonképpen erről szól, hogy mi hajlandók vagyunk pénzt adni, fizetni, erőt kifejteni, hegyeket megmozgatni, mindazért, ami nem kenyér, aminek nincsen értelme, és aminek ténylegesen értelme van az, hogy a mi emberi természetünk megváltozzon, mert csak ennek van értelme, ennek az életnek, az élet küzdelmeinek csak azért van értelmük itt ezen a földön, hogy mi megváltozzunk. És mindezt, ezt a célt szolgálják. Erre kellene összpontosítanunk minden erőnket, és minden befektetésünket tulajdonképpen ebbe kellene bele tennünk. És ugye itt az 55. fejezetben, ugye a 6. versben azt mondja, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta. És a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok. És nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. És ezt az ígért például az Isten nem azért adja, nem azért iratta le, hogy elbizonytalanodjunk, hanem hogy erőt merítsünk ezekből az ígékből, hogy ő mindent átlát. Neki minden a hatalmában van. Ő felette áll minden fölött. Merjünk hozzá fordulni erőjét, keressük, amíg megtalálható, amíg van idő az ő megtalálására, keressük, és könyörögjünk azért, hogy az Isten mutassa meg nekünk, mit kell elhagynunk, mutassa meg nekünk a szorult helyzetben, mit kell cselekednünk, mutassa meg nekünk azt, hogy meddig maradjunk csöndbe, vagy mikor szóljunk. Mert mi vigyázunk arra, hogy világítsunk. Vigyázzunk arra, hogy az Isten dicsősége rajtunk megláttassék. Hogy még véletlenül se ártsunk azáltal, hogy a magunk erejét próbáljuk használni mások megmentésére. Mert magasabbak az ő útjai, és az ő gondolatai, ami gondolataitunknál. És hogyha most nem értünk valamit, akkor eljön az az idő, amikor majd megérteti velünk, hogy akkor miért voltál szükség. Ne legyünk türelmetlenek. Szeressük ők igazán, ténylegesen, úgy, ahogyan ő szeret bennünket. És a 60. fejezetben olvashatjuk azokat az igéket, amivel indultunk télen az Ellen White idézetnél, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. És aztán leírja itt, hogy mi minden történik akkor, amikor ez a világoltatás megtörténik. És nem tudom, én valamikor, amikor nagyon sokáig úgy olvastam ezt, hogy ténylegesen ez valami tömeges jelenség lesz, hogy most akkor itt van az Isten népe, és akkor most tömegek jönnek valahogy valahonnan. És ugye, nem tudom, most amikor gondolkodtam rajta, akkor úgy eszembe jutott, hogy hát lehet, hogy ilyen is lesz. De szerintem ez mindenkor a világoltatásnak az arányában kell, hogy történjen, nem? És lehet, hogy ez, hogy ez világméretekben tömegek lesznek, de lehet, hogy a mi előttünkben csak egy lesz, vagy kettő lesz. Hogy ne várjuk mi azt, amikor tömegek jönnek, meg mennek utánunk, mert szóval ne várjuk ezt, hogy egyen-egyenként tömegeket vonzunk magunk után. Ez keveseknek adatik meg ténylegesen. És azoknak a teherbírásuk is valószínű sokkal nagyobb, ténylegesen, hogyha az Isten ilyesmiket bír rá. Mi ne várjuk azt, mi azt arra akarjunk alkalmassá válni, hogy amikor adódik az alkalom, amikor Isten támaszt ténylegesen pusztítót. Ugye, hogy ott olvastuk az előző igében. A pusztítót, amikor ő támasztja. Akkor lehet, hogy azért támad az a pusztító, hogy aztán megszelidüljön. Hogy azért éljük meg mi ténylegesen a pusztítóval való találkozást, hogy majd, hogy nem elpusztít minket ténylegesen, ha nem is fizikailag, lelkileg, de lehet, hogy fizikailag is, hogy a világosságot kiárasztjuk rá. Hogy az Isten hatalma megnyilvánuljon, hogy ne féljünk tőlük. A gyerekekkel, Timikével, meg Noával beszéltünk, ugye Dánielékről, ugye a talentumokról beszéltünk ma az órán, hogy milyen talentumokat adott a Jóisten ténylegesen azoknak az ifjaknak. De mennyivel megsokszorozta akkor, amik ők eldöntötték, hogy ők az Isten igazságá mellett kitartanak, amit arról az Isten meggyőzte őket, és nem foglalkoztak arról, hogy mi lesz a következő nap, vagy mi lesz a következő pillanatban. Az Isten lelke meggyőzte őket, és ők amellett tették le a voksot, hogy ők az Isten képviselik. Nekik ez a feladatuk. Hogy ők az Isten képviseljék ott és abban a helyzetben, amikor az Isten azt a helyzetet létrehozta. Nagy volt a pusztítás esélye? Nagyon nagy volt a pusztítás. Ott volt az egész birodalom ellenük. Elpusztulhattak volna egy szempillantás alatt ténylegesen. De az Isten azért adta meg ezt a helyzetet nekik, és ők az Isten bölcsességét elfogadva és kitartva benne felismerték, és hogy világosságul legyen. Nem csak a saját maguk számára, nem az ő dicsőségükre, az Isten dicsőségére, az egész babiloni birodalomba, az Isten dicsőségét tudják képviselni. Ennek mi lett a jutalma? Hogy 10-szerte nagyobb bölcsességben részesültek, mint bárki azelőtt a babiloni udvarban. 10-szerte nagyobb bölcsességet. Ha bölcsességre vágyunk, ugye itt is ténylegesen egy zsoltár igét engedjetek meg, hogy beidézek a 119. Zsoltár 100. versét. Ez egy nagyon szép ige. Itt a Zsoltáros leírja azt, hogy mi előrelátó vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Előrelátó vagyok mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Ugye a fiataloknál felmerül az a kérdés, hogy mikor vesznek engem komolyan? Mikor jön ez a pillanat az életemben, amikor komolyan vesznek engem, ténylegesen a felnőttek? Mert mindig csak azt érzem, hogy ebben is hiányosságom van, abban is hiányosságom van, itt is tökéletlen vagyok, ott is tökéletlen, itt nincs elég tapasztalatom, ott nincs elég tapasztalatom. Olyan jó lenne már tapasztaltnak lenni, hogy komolyan vegyék azt, hogy az ember ténylegesen képes felelősségteljesen gondolkodni. Azt mondja, hogyha az Isten törvényéhez ragaszkodunk, akkor az Isten meg tudja adni ezt a bölcsességet. Ne mi döntsük el, mi a bölcsesség, és ne olyan bölcsességgel után vágyakozunk, amire a világ csábít bennünket, meg amíg a világ bölcsességként elismert, hanem arra a bölcsességre vágyakozunk, az előrelátás bölcsességére, ami csak az Istentől van. A televízió tele van jós programokkal, nem tudom, tudjátok-e. Többenetes. Nemrégen derült ki számomra. Egyszerűen lehet jósokhoz folyamodni a televízió egyenes adásán keresztül, és ők árasztják a maguk befolyását tulajdonképpen, és tudom, piramist építenek, mindenféle szörnyűségeket csinálnak, és a kívánságokat abba berakják, és energiákat hoznak mindenfelől. Szerencsét gyártanak. Ilyen világban élünk. Ilyen világban élünk. Ilyen emberekkel vagyunk körülvéve. Ilyen embereket kell megszólítanunk. Ilyen emberek előtt kell világítanunk. A sátán hatalmas mesterkedésein keresztül az Isten azt mondta, hogy a pusztító csak addig pusztíthat, amíg én azt engedem. De ha te készen vagy, és világítani tudok rajtad keresztül, akkor a pusztítónak nem lesz hatalma. Se feletted, se a felett, akinek a jelenlétében neked világítaniod kell. Egyetlen egyet kért, semmit ne engedj be. Ugye Jeruzsálem kapuin, ahogy a szombatiskolában tanultunk, ne kösz szövetséget, ne kösz házasságot, ne engedj magadhoz közel ténylegesen, hogy a lelked felett a lelkedet uralják olyan emberek, olyan gondolatok, akik elválaszthatnak téged én tőle. Legyek szent a te számodra. Minden pillanatban, és örülj annak, hogy ebben a szentségben, ennek a szentségnek a jelenlétében élheted az életedet. Ne számíts arra, hogy ma még vétkezhetem, mert az Isten úgyis szeret téged. Kívánom mindannyiunk számára, hogy így tanuljunk meg vigyázni, hogy ez legyen a legörömtelibb állapot az életünkben. Hogy vigyázzunk arra a világosságra, amit az Isten már megadott nekünk, és hogy ezt a világosságot alkalmassá váljunk másoknak továbbadni. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, Urunk, hogy így nagyon szeretsz bennünket, hogy elrejtesz mindentől, ami akaratod ellenére megtámad bennünket, vagy megtámadhat bennünket. Egyetlen egy dolog elől nem tudsz minket elrejteni, önmagunk elől. Köszönjük, hogy feltárod előttünk mindazt, amit bennünk látsz, az ige által, és kérsz minket arra, hogy vegyünk tőled bátorságot és erőt, ahhoz, hogy szembesüljünk ezzel, és hogy a szembesülés mellett válasszuk azt, hogy kérjük tőled az erőt mindazoknak megcselekvésére, amit kérsz tőlünk. Hogy ne riadjunk vissza attól, amit megláttunk a szembeszüléskől, hanem kérjük az erőt, és a vigyázás igényét, a vigyázás ébren tartását te tőled, hogy ez örömteli lehessen a mi életünkben. Mert ezáltal valósulhat meg a mi világoltatásunk. Ezáltal mutatkozhat meg a te dicsőséged mi rajtunk. Mindazok számára, akik szemlélik a mi életünket. Akik látják a mi elesésünket, felkeléseinket. És akik még ugyan engednek a pusztító gondolatok, a pusztító szokások hatalmának. De már ébredezik bennük az a gondolat, hogy lehet, hogy így értelmetlen életük. Istenünk, segíts, hogy a te erőd által tudjunk megállni, és ezt a világosságot megvalósítani, betölteni. Jézus Krisztus nevéért jöttünk te hozzád. Amen. Amen.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

onnan is van ez az idézet, a mai idézetünk, a mai szívbefogadott igénknek így szól a szövege, emelt fővel járhatsz. Az alcímernek a mai előadásnak belső rendezettség és békesség. Vajon mikor, milyen körülmények között hangzott el ez a kijelentés Mózes első könyvéből, hogy emelt fővel járhatsz? Kinek hangzott el? Milyen történet keretében olvasunk erről a bibliai igéről, erről a biblia szövegről? Olvassuk is el mindjárt a történetet. A Kain és Ábel történetéről van szó a Szentírásban. Mózes első könyve, 4. fejezetének olvasom az első 13 versét. Összefüggésében olvassuk el először a történetet, és utána majd részleteiben fogunk kitérni ennek a történetnek a tanulságaira, és legfőképpen ezzel a gondolattal fogunk foglalkozni, hogy mikor, milyen körülmények között hangzott el ez a kijelentés, és mit is rejt magában, hogy emelt fővel járhatsz. Így olvasom tehát Mózes első könyve, 4. fejezetének az első 13 versét. Azután ismerte Ádám az ő feleségét Évát, aki fogadt méhében, és szülte Kaint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól. És ismét szülte annak atyafiát Ábelt, és Ábel juhok pásztora lett, Kain pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára, Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett. Miért is Kain haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette? És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra? És miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És szólt, és beszélt vala Kain Ábellel, az ő atyafiával, és történt, mikor a mezőn voltak, támadt Kain Ábelre, az ő atyafiára, és megölte őt. És mondta az Úr Kainnak, hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának? Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Most azért átkozott légy a földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét. Bujdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Idáig olvassuk ezt a történetet. És nézzük meg, hogy a Bibliában mikor olvasunk erről a történetről. Ez a testvérgyilkosság az első emberpár Ádám és Évának az első két gyermeke között, ez a testvérgyilkosság, amikor Kain megöli Ábelt, mindjárt a történelem kezdetén játszódik le ez a történet. Nagyon elgondolkodtató, és én azt hiszem, hogy mindjárt elsőként, amire föl kell, hogy figyeljünk, az az, hogy hányan mondják, olvasva az édeni tragédiát, a bűnbeesésnek a történetét, hányan mondják azt, hogy egy ilyen kis bűn, hogy Éva szakított a tiltott fának a gyümölcséből, egy ilyen kis bűn, hát miért kell ezért ezt így megbüntetni? Az Isten miért mondott ki ilyen szigorú ítéletet erre a jelentéktelennek látszó bűnre? És mit látunk? Ez a jelentéktelennek tűnő vétek, a bűn annyira beérett, hogy a következő generációban gyilkossággá érlelődött és fajult. Mit mutat ez önmagában, ez az egy mozzanat ebből a történetből, hogy igen, az Isten nem véletlenül mondja, hogy a bűn következménye a halál. Mert a bűn, hogyha az ember nem fordul vele szembe, hogyha a bűn terjed, a bűn teret nyer valakinek az életében, vagy valakiknek az életében, az kibontakozik, burjánzik, és idáig is elvezet, akár gyilkosságig is elvezethet. De nézzük meg mindjárt az előzményt,

amikor Isten Ádámmal és Évával beszél a bűneset után, amikor elmondja nekik a bűneiknek a következményét, amikor feltárja előttük azt, hogy a bűn következtében nyomorúság vár majd rájuk, és mindennek a végén a halált is meg kell ismerniük, mielőtt elmondaná a bűnért járó büntetést, a bűnnek a következményeit, előtte Isten egy hatalmas ígéretet adott az emberpárnak, mindjárt a bűneset után. És ez az ígéret nem másnak az ígérete volt, mint a szabadítónak az ígérete, a megváltónak az ígérete. Az Édenben mindjárt a bűneset után Isten kijelentette Ádámnak és Évának, hogy noha ők bűnt követtek el, amiért a jogos büntetés a halál, de a bűn az Isten kegyelméből orvosolható lesz. Lesz a bűnre megoldás, mert meg fog születni az asszony magvaként a megváltó, Jézus Krisztus, aki jóvá teszi az ember vétkét, az ember bűnét, az ember helyére áll, mint helyettes, és a Jézus Krisztusba vetett hit által, aki által majd a bűnök bocsánatát elnyerhetjük, aki el fogja szenvedni az összes bűnért járó büntetést, amit őszintén megvallunk, őrá való tekintettel meg lehet a bűnből szabadulni. Az Isten egy ígéretet adott az első emberpárnak. És amikor azt olvassuk itt Mózes első könyve 4. fejezetének az első versében, hogy igen, Ádám és Éva kiűzetik az Édenkertjéből, de ezt az ígéretet a szívükbe rejtették, hogy lesz szabadító, lesz megváltó, aki az emberi nemzedékből fog születni, akkor azt olvassuk, hogy az első szülött gyermeküknek azt a nevet adták, hogy Kain. Mit jelent ez a név, hogy Kain? Azt olvassuk, hogy nyertem férfiat az Úrtól, a mi Bibliánk így fordítja. De ez azt is jelenti, az eredeti jelentés tartalmat figyelembe véve, hogy nyertem férfiat, az Urat. Ők abban hittek, abban reménykedtek, hogy mindjárt az első generációban meg fog valósulni az ígéret, a bűnből való szabadulás ígérete, a megváltónak az eljövetele. Persze, ez csak sokkal később valósult meg, de mit mutatott ez önmagában ez a mozzanat? Hogy ők várták a megígért szabadítást, a megígért messiást, a szabadítót, aki által a bűnük rendezése lehetségessé válik. És nézzük meg, hogy az előző fejezetben, amikor Ádám és Éva elköveti a bűnt, és mezítelenekké válnak, az Isten mit tett? Egy áldozati báránynak a bőrével, a szőréből ruhát készített az első emberpárnak. De egyben az Isten mire tanította meg Ádámot és Évát az Éden kertjében, amit ők továbbadtak az ő gyermekeiknek, Kainnak és Ábelnek, és utána a következő nemzedéknek? Megtanították őket arra, amire őket megtanította Isten, az áldozat bemutatására. Az áldozati rendszer az Éden kertjében kezdődött a bűneset után. Az első leölt áldozati bárány, amit maga Isten cselekedett meg, Jézus cselekedett meg, ő rámutatott előre. Ő tanította meg az embert, hogy hogy kell elé járulni, mit jelent áldozatot bemutatni. És végig ezt látjuk az Ószövetségben, hogy az Isten elé menni, az Isten elé bűnbánattal járulni csakis egy állat leülésével, egy áldozati bárány bemutatásával volt lehetséges. Nézzük meg, hogy az áldozat mit jelentett az Ószövetségben. Isten mire akarta az embert tanítani? Ádámot és Évát, Kaint és Ábelt és mindannyiunkat, illetve az Ószövetségben élt embereket mire akarta tanítani? Nagyon érdekes ez, mert az áldozatnak a fogalma az ősi vallási szertartásokban igen eltorzult. Mi volt az emberek tudatában, az Istentől elfordult, az élő Istentől elfordult emberek tudatában az áldozat milyen szerepet töltött be? Az áldozat az engesztelés szerepét töltötte be, de milyen értelemben?
Az áldozat olyan értelemben vett engesztelést jelentett az ő számukra, hogy az ő elgondolásaik szerint az ő isteneik ugye haragszanak az emberre, ugye az Isten haragszik az emberre, a haragvó Isten, aki a bűnre lesújt, és ezt a haragvó Istent valamilyen áldozattal, amit az ember felajánl, ezzel ki kell engesztelni. Bemutattak növényáldozatot, állatáldozatot, sőt volt, hogy emberáldozatot mutattak be a haragvó Isten haragjának a lecsillapítására. Ezt jelentette a pogány népeknél, az Istent nem ismerő népeknél az áldozat. De Isten mit akart már az első áldozat bemutatásakor az ember szívébe, lelkébe vésni? Mit jelent az, hogy engesztelő áldozat? Kit engesztel ez az áldozat? Istent kell kiengesztelni? Nem. Olvasnék egy igét a Szentírásból. János első levele, második fejezetéből, János első levele, második fejezetének az első két verséből, János első levele, második fejezet, első két verse a következőt mondja. Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Mit mond János apostol? Azt mondja, hogy ne vétkezzünk. De ha vétkezünk, van szószólónk az atyánál. Kinek a személyében? Jézus Krisztusnak a személyében. És mit mond? Ő az igazi engesztelő áldozat. Ő engesztelő áldozatul lett a mi bűneinkért, a mi vétkeinkért. És nézzük meg, Pál apostol pedig hogy folytatja ezt a gondolatot, illetve hogy ír erről az engesztelésről, erről az áldozatról, ennek a miben létéről, a Korintusi második levél 5. fejezetének a 18-19. Versében így olvassuk. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki a Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Mit látunk ezekből az ígékből? Az áldozat mi célt szolgált? Az áldozat nem az Istent akarta, vagy volt hivatott szeretetre és irgalomra indítani az ember iránt, mert az Istent nem kell külön szeretetre késztetni a bűnbe esett ember felé. Az Isten szereti az embert, a bűnbe esett embert, és ki kell, hogy mondjuk, hogy az Isten a bűnével együtt szereti az embert. A bűnt gyűlöli, a bűnétől meg akarja szabadítani az embert, de az embert nem csak Ádám és Évában szerette a bűn nélküli embert, hanem a bűnös embert is végtelenül szereti. És mit mutat meg az Isten ebben az áldozatban, Jézus Krisztus áldozatában? Jézus Krisztus áldozatában éppen ezt a mérhetetlen szeretetet akarja az Isten megmutatni felénk, emberek felé. Miért van erre szükség? Hadd kérdezzem meg, hogyha én önök közül bárki ellen valami nagy dolgot vétek, elkövetek valakit, valamit, valami ellen, valaki ellen valamit. Mit fog gondolni rólam, azaz, hogy fog rám tekinteni az az ember, aki ellenem vétett, vagy aki ellen én vétettem? Mondjuk én vétettem te ellened valami nagyon súlyos dolgot. Mit fogok gondolni ettől kezdve rólad, hogy te hozzám hogy viszonyulsz? Azt fogom gondolni, hogy ő most nyilván haragszik rám, mert ennyire igazságtalan, ennyire csúnya, ennyire helytelenül bántam valakivel. Tehát az Isten mit lát rajtunk, mit tud rólunk? Hogy mi követtük el a bűnt ő ellene, és mégis azt feltételezzük, hogy ő haragszik mi ránk. Igen. Miért? Mert mi magunkból indulunk ki. Mert ilyen a bűnös ember. Ha engem valaki megbántott, akkor általában haragszom rá. Ugye hát így szokott zajlani ez a bűn világában. Az Isten pedig az áldozatot azért rendelte el, hogy előre mutasson Jézus Krisztusra, és meggyőzze a bűnbe esett embert a tekintetben, hogy noha bűnt követett el, de az Isten szeretete nem csökkent iránta, sőt,
Az Isten szeretete olyan mérvű a bűnbe esett ember iránt, hogy Jézust is odaadja, és engedi, hogy ezt a mérhetetlen áldozatot felvállalva elszenvedje az ember bűnéért járó büntetést. Tehát az áldozat mit fejez ki önmagában? Jézusra mutatott, már az első leölt állat áldozat Jézusra mutatott, és nem kevesebbet fejezett ki, mint azt, hogy az ember, amikor bűnbocsánatért folyamodik az Istenhez, akkor elismeri, hogy magától nem tud megváltozni, maga képtelen a bűnből való szabadulásra, elfogadja azt, ugye az Ószövetségben ezt jelentette az áldozat, hogy majd jön egy messiás, jön egy megváltó, aki leveszi rólam az én bűneimet azáltal, hogy elszenvedi helyettem a bűnért járó büntetést. Gondoljuk végig, elkövetünk valaki ellen valami nagyon csúnya dolgot, és utána mit kapunk tőle? Ne félj tőlem, mert én szeretlek téged, akkor is szeretlek, amikor így bántál velem. És ezáltal az áldozat által, amit nem te hozol, én értem, az Ószövetségben az izraeliták mutatták be az áldozatot, de nem ők hozták igazából az áldozatot, hanem csak hitben elfogadták az igazi áldozatot, a nagy engesztelő áldozatot, Jézusnak az áldozatát, ami által megszabadulhatnak a bűneikből. És azért kellett erről részletesebben szólnunk, mert a Kain és Ábel történet tulajdonképpen így érthető meg. Az Isten megtanította Ádámot és Évát az áldozatra. Elmondta nekik a jelentőségét. Ők továbbadták ezt a gyermekeiknek. És nézzük meg, hogy Kain és Ábel esetében mit látunk, és mit szoktak az emberek félreérteni. Azt, hogy Kain mivel foglalatoskodott az életben? Mi volt a foglalkozása? Kain földművelő volt. És Ábel ki volt? Ábel állatokkal foglalkozott, juhokkal foglalkozott, bárányokkal foglalkozott. És sokan azt gondolják, hogy hát persze, hát mindenki azt hozza az Úrnak, amivel éppen foglalatoskodik. A háló áldozat, hát az egyik ezt hozta, a másik azt hozta. Az Isten miért nem tekintett akkor Kainnak az áldozatára? Az Isten ezért nem tekintett Kainnak az áldozatára. Mert Isten megtanította őket arra, hogy a hozzávaló közeledésük alapja az eljövendő megváltóba vetett hitük megvallása. Ha ők ezt nem vallják meg, ha ők ebben nem hisznek, az Isten nem tekinthet az ő áldozatukra. Miért? Csak hadd jegyezzem meg, hogy ezen kívül az áldozaton kívül, ami a bűnöknek a bocsánatáért mutattatott be, ezen kívül voltak hálaáldozatok, amikor valóban az ember az ő háláját, az Isten gondviseléséért kifejezett háláját, hálája jeléült, vitt különböző áldozatokat az Isten elé. Volt hálaáldozat is. De az Isten elé hálaáldozattal sem lehet járulni a bűnökért való bocsánat, illetve a bűn rendezésére irányuló áldozat bemutatása nélkül. Mert mielőtt az Isten elfogadná az én hozzá közeledésemet, az én imádságomat, az én hálámat, mit kell tennem? Rendezni vele a bűnömet. Mert ő velem így bűnös állapotban nem tarthat kapcsolatot. Először el kell, hogy rendezzem a bűnömet. De ki által tudom csak elrendezni a bűnömet? Csak is Jézus által, az ő áldozata révén. És ha ezt megtettem, akkor ő kapcsolatba léphet velem, akkor ő elfogadhatja tőlem az én imámat, az én hálaáldozatomat. És Kain ezt a lépést hagyta ki. Kihagyta az állat áldozatnak a bemutatását. Tulajdonképpen a kaini áldozat mit mutat? A kaini áldozat azt fejezi ki, hogy neki nincs megváltóra szüksége. Neki nincs megváltóra szüksége. És ezzel a magatartással az emberiségnek egy nagy csoportját jelképezi Kain. Hadd kérdezzem meg, hogy Kain hit Isten létezésében, vagy nem hit Isten létezésében? Kain a mai értelemben vett ateista volt, vagy nem volt ateista? Nem volt ateista. Pontosan tudta, hogy az Isten létezik. Pontosan tudta az ő szüleitől az eredetüknek az eredetüket, a bűnesetet. Látta a villogó pallost, amelyik nem engedte be többé őket az Éden kertjébe, amely le volt zárva előlük. Abszolút tudott mindent. Tudott az Isten létéről, ismerte az ő tanításait. Mindent tudott. De mégis egy olyan úton indult el,
amit Pál apostol a kolossi beliekhez írott levélben maga választotta Isten tiszteletnek nevez. Jegyezzük meg ezt a kifejezést, maga választotta Isten tisztelet. Nagyon érdekes ez a Bibliában, amikor elénk tárul, sőt, inkább azt mondanám, nagyon szomorú. Az Isten elmondja azt, hogy tulajdonképpen az emberiség három alapvető csoportra osztható. Az egyik csoport azon embereknek a csoportja, akik nyíltan szembeszegülnek az Isten törvényével, nem fogadják el az Istent, tagadják az ő létét, elvetik őt. Van egy másik csoport, egy nagy csoport, ami aztán ketté oszlik, és ezért mondom, hogy összesen három csoport létezik, mert van egy másik nagy csoport, akik elfogadják az Istent. Azt mondják, hogy én hiszek benne, én hiszek az ő létében, hiszek az ő igéjében, úgymond elfogadom az Istent. De mi választja ketté ezt a csoportot? Azon emberek csoportják, akik a szájukkal vallják az Istent, és nem mondják magukat Isten tagadónak? Pontosan ez különbözteti meg, amit az előbb Kainról olvastunk. Az egyik csoport a saját elgondolása szerint akarja az Istent tisztelni, a másik csoport pedig az Isten útmutatása szerint akar neki szolgálni. Hadd tegyek fel még egy kérdést. Az Isten szolgálat egy személyes ügy az ember életében? Persze, olyan értelemben személyes, hogy persze személyes, mert ugye az én egyéni életemről és az én személyes kapcsolatomról van itt szó az Istennel. De a saját elgondolásaim szerint szolgálhatom az Istent? Hány olyan ember létezik, aki valamilyen vallási gyakorlatot tesz, vagy bármilyen módon valamit cselekszik? És mit mond erre? Én így tisztelem az Istent. Nem tudom, hallottunk-e már ilyet. Én így tisztelem, én így gondolom, én így akarom őt követni. A Biblia nagyon határozottan kimond valamit. Máté evangéliuma 15. fejezetének a 8. és a 9. verséből szeretnék egy igét olvasni, Jézusnak a szavait. Máté evangéliuma 15. fejezetének a 8. és a 9. versében a következőket olvasom. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Az Isten mit mond? Az ő tisztelete nem az én elgondolásom függvénye. Nem mondhatom azt, hogy én így akarom tisztelni az Istent. Az Isten azt mondja, hogy őt egy módon lehet tisztelni, őt egy módon lehet szolgálni, ahogy ő azt az igéjében kijelentette. Ki kell, hogy mondjuk, hogy nem vezet több út a mennybe, egy út vezet. Mit mond Jézus? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, hanem ha én általam. És ha én ezt meg akarom kerülni, mint Kain megkerülte, nem juthatok oda. Az Isten nem fogadhat el engem. Igen, Kain ezt a magatartást testesíti meg, és azt látjuk az ígében, hogy az Isten emiatt, a maga választotta Isten tisztelet miatt nem fogadta el az ő bemutatott áldozatát, amit a föld terményeiből vitt. És nézzük meg, mi történik ezután a történetet, hogy olvassuk tovább. A 4. fejezetben így olvassuk, a 4. verstől. És tekintett az Úr Áberre és az ő ajándékára. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, miért is Kain haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Figyeljük meg ezt a tipikus magatartást. Ki volt az, aki helytelenül cselekedett? Kain volt. És ki volt az, aki haragudott? Kain. Figyeljük meg ezt a tipikus emberi magatartást. Én teszem a rosszat, én járok helytelen úton,
és mégis én haragszom az Istenre, hogy ő nem áld meg engem. Mennyire torz a bűnnek a gondolkodásmódja. Kain haragszik, mert noha ő törvényszegést követ el, de mégsem, azaz nem az Isten szerint jár el, és az Isten nem fogadja el az ő ajándékát. És szeretném, hogyha ezt megfigyelnénk a következő versben, a 6. versben, ez az egyik gyöngyszeme ennek a történetnek, mert figyeljük meg, hogy az Isten az embert sokszor hogy közelíti meg. Nem azt mondja Kainnak, hogy nem szégyeled magad, még te haragszol, hogy lehetsz ilyen? Az Isten nem ezt teszi, hanem az Isten mit tesz? Az Isten kérdez. És nézzük meg ezt a kérdést. Azt mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le a te fejedet? Nem tudom, hogy voltunk-e már így, hogy egy-egy élethelyzetben nem vádaskodtunk, hanem csak kérdeztünk szelíden valakitől valamit. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen élethelyzetben részünk, de ha egyszer ezt megtanulnánk Istentől, hatalmas csodákat láthatnánk. Miért? Mert sokszor egy kérdés az embert elgondolkodtatja, megállítja, míg a szidás vagy a bűnökkel való szembesítés esetleg semmit nem ér el, de van olyan eset, amikor egy kérdés az embert meg tudja állítani. És hogyha Kain nem utasítja vissza az Isten kérlelését, mert látjuk, hogy még ezt a kérlelést, ezt a legmesszebb menő küzdelmet is visszautasítja, akkor Kain győzhetett volna. De figyeljük meg ezt a kérdést. Miért gerjedtél haragra? Miért csüggesztetted le a fejed? Ha ezzel a kérdéssel Kain szóba áll, akkor nem követi el a testvérgyilkosságot, ha ezzel a kérdéssel szóba áll. Mert erre mit mondhatott volna? Miért haragszom? Miért haragszom én a másik emberre? Miért haragszom Ábelre? Hát én voltam a bűnös. Ha az ember ezeknek a belső kérdéseknek nem áll ellene, hanem az Isten késztetésével szóba áll, akkor az Isten gondolkodásra készteti az embert. Ember, állj meg, gondolkodj, jogos, amit cselekszel? Igazából jogos a te indulatod? Jogos a te haragod? Jogos a te felgerés? Miért csinálod ezt? Hány embernél lehet látni, hogy megy valami rossz úton, de ember, miért csinálod? Miért dühösködsz? Miért ezen az úton haladsz? Az Isten így akarja mindannyiunk lelkét ébrezgetni, és így próbálta Kain lelkét is megszólítani. És nézzük meg utána, hogy folytatódik a történet. Így olvassuk. A 7. versben ezt mondja az Úr, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Micsoda hatalmas kijelentés, micsoda hatalmas ige. Ez is egy olyan ige, amit a szívünkbe kell fogadni. Mit mondott Isten? Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Nem tudom, hogy gondoltunk-e már arra az életben, és próbáltunk-e számot vetni azzal, hogy az életünkben mi az egyik legnagyobb ajándék? Mi az egyik legnagyobb jutalom, vagy mi az egyik legnagyobb kincs az emberi életben, amit semmiért oda nem adnánk? Mi az, amire tényleg így tekintünk, hogy nem, ezt semmiért oda nem adnám? A Biblia mit mond? Az emelt fővel való járás. Az Isten azt mondja, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az egyik legnagyobb kincs, amivel az ember rendelkezhet ebben az életben. Amikor az ember békében, nyugalomban, felemelt fejjel tud járni és élni, és nyíltan belemer nézni a másik ember tekintetébe, minden ember tekintetébe. Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ennél nagyobb jutalom a bűnvilágában, ebben a nyomorúsággal teli életben nincs. Nézzük meg, hogy miért. Nézzük meg ezt a kérdést egy kicsivel közelebbről. Amikor Ádám és Éva
még nem esett bűnbe, milyen kapcsolatba volt az Istennel? Közvetlen kapcsolatba, szeretetteljes közvetlen kapcsolatba. Az Isten szemébe néztek. Az Isten minden hűvös alkonyatkor meglátogatta az első emberpárt. Amikor elkövették a bűnt, mi lett ennek az eredménye? Mit tettek? Elbújtak, szégyenkezve elbújtak. Elmenekültek az Isten előtt, nem mertek a szem elé kerülni, az ő szemébe nézni. Megjelenik a szégyen, a lehajtott fővel való járás, a lelkiismeret furdalás, a gyötrődés a bűn miatt. És az Isten azt mondja, hogy ha az ember jót cselekszik, ha az ember szembe fordul a bűnével, ha az ember nem a bűn útján jár, akkor ezt az ajándékot nyeri el az emelt fővel való járásnak, a belső békének, a belső kiegyensúlyozottságnak az ösvényét ismeri meg, aminek az öröme semmihez nem hasonlítható ebben az életben. Figyeljük meg a bűn természetét. Sátán mivel kecsegtette az embert? Ha elköveti a rosszat, mi lesz majd vele? A lét egy magasabb fokára kerül. Valami nagyobb örömben lesz része. Valami olyasmi, amit most még el sem tud képzelni. Valami nagyon jó dolgot akar az Isten visszatartani, azért nem engedi, hogy ezt vagy azt elkövesse. És amikor az ember elköveti a rosszat, akkor mivel szembesül? Meghozza a kívánt gyümölcsét a törvényszegés? Meghozza azt az örömöt, kiegyensúlyozottságot, belső békét, amire az ember a lelke mélyén leginkább vágyódik? Ki kell, hogy mondjuk, hogy ezért a legértékesebb ajándék az emelt fővel való járás, mert az Isten erre teremtett bennünket. Az Isten nem leszegett fővel való járásra tekintett, a bűn miatt való szégyenkezés járására tekintett minket, hanem az emelt fővel való járásra, vele való élő kapcsolatra. És amikor ez megszakad a bűn következtében, de az ember ismét megtalálja az Istent, és emelt fővel járhat, megtalálja az ő útját, és ezen haladhat, ennél nagyobb ajándék és ennél nagyobb kincs nem létezik ebben az életben. Ezért hatalmas kincs ez, az emelt fővel való járásnak az ajándéka, ami az Isten útján való járásnak a gyümölcse és eredménye. De hadd kérdezzem meg, hogy ha valaki jót cselekszik, akkor ez azt jelenti, hogy minden jó lesz körülötte? Ez azt jelenti, hogy valóban az életben semmi, de semmi akadály nem lesz már, ami őt szomorítaná vagy keserítené? Az Isten útján járok, és ettől kezdve semmi probléma nem lesz ebben az életben? A 119. Zsoltár 165. versét szeretném idézni. Azt mondja ez a Biblia vers, hogy a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Mit mond? A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, emelt fővel járhatnak. 119. Zsoltár 165. verse. És azt mondja, hogy nincs bántódásuk. Mit jelent az, hogy nincs bántódásuk? Hadd kérdezzem meg, ki járhatott emelt fővel? Ki járt az Isten útján, Kain vagy Ábel? Ábel. És ki töltek meg? Ábel törték meg. Akkor kinek volt a jobb, ha így nézzük? Hát nem mégiscsak a Kain útja jobb? Hát az az, ami tulajdonképpen hát ebben a világban, hát a bűn világában, hát ilyen az élet. Hát a bűn, az Istentől elfordult élet, a nem egyenes utak, hát ugye ezek azok, amik látszólag működnek ebben az életben. De az Isten azt mondja, hogy ha valaki a bűn útját választja, az lehet, hogy érvényesülni fog ideig, óráig ebben az életben, lehet, hogy feljebb fog kerülni a ranglétrán, amire olyan sokan vágyódnak, de hogy nem lesz belső békessége, és nem tud emelt fővel járni, az egészen bizonyos. És az Isten azt mondja, hogy az ember szenvedje inkább el a kárt, szenvedje el inkább a nehéz helyzetet, szenvedje el az ember inkább az üldözést, vagy akármilyen negatív életkörülményt, mintsem, hogy leszegett fővel kelljen járnia, esetleg boldogulnia ebben az életben, de ugyanakkor az Istentől elfordult élettel és cselekedetekkel,
ez nem okoz sohasem belső békét és belső nyugalmat. Jézus a következőt mondja János evangélium a 14. fejezetében, amire szeretném a figyelmet nagyon ráirányítani. János evangélium a 14. fejezetének a 27. verse a következőt mondja. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Egy másik igét is hadd olvassak a 16. fejezetből, ugyancsak János evangéliumáról, és utána részletesebben szólunk erről. Azt mondja, hogy azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus a békességét ígéri az embernek, ha az ő útján halad. Hadd kérdezzem meg, Jézus útja a bántásoktól mentes élet volt? Jézus útja a legnagyobb bántásokkal, sértésekkel, vádolásokkal, problémákkal teli életút volt. És Jézus mit mond? Az én életem a példa arra, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, békességed lehet. Figyeljük meg, amikor Jézust az élete utolsó napján, egész életében bántották szavakkal, becsmérelték, kárhoztatták, vádolták, gáncsoskodtak vele szemben. Olvassuk végig az evangéliumokat, hihetetlen, hogy Jézusnak mi mindent kellett elhordoznia. De az élete utolsó napján, amikor a legdurvábban bánnak vele, vádolják, mit tesz Jézus? Nyugodtan az ő vádolóinak a szemébe néz. És mit tesz? Nyugodtan a belső, háboríthatatlan békesség nyugalmával kérdez. Amikor valaki arcon üti, mit kérdez? Miért ütsz engem? Tedd nyilvánvalóvá, ha rosszat tettem. Figyeljük meg azokat a szavakat, a másik ember nem szemlesütve szenved Jézus, hanem emelt fővel, belső békével. És hadd mondjam, hogy csak a jó úton, az Isten útján járó ember tud ezzel a békességgel szenvedni, és minden életkörülményben a másik ember szemébe nézni. Hogy abban ne legyen indulat, abban ne legyen dac, abban ne legyen konokság. Az emelt fővel való járás, amiről itt olvasunk, az nem a dacnak és a megkeményedésnek a felszegett fejét jelenti. Amikor az ember csak azért is megkeményíti magát, és csak azért is megmutatom, ez nem azt jelenti. Ez az igazi alázatnak és belső békességnek a kijelentése. Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. És figyeljük meg, hogy az emberi életek, különösen manapság, mert ezt látjuk magunk körül, nyilván mindenkorban ez volt, de most talán még inkább. Miért van annyi összekuszálódott élet? Miért mennek lelkileg tönkre az emberek? Miért van az, hogy egyre több a kiégett ember, a depressziós ember, az öngyilkosság gondolatával foglalkozó ember? Miért van ez a sok-sok nyomorúság a világunkon? Miért? Mert az emberek nem az Isten útján járnak. De hadd tegyem fel azt a kérdést, hát az emberek nagyon sokan nem is ismerik az Isten útját. Nem is járhatnak azon. De hadd tegyem fel azt a kérdést. Az ember tudja magában belül, hogy mi a jó, vagy nem tudja? Tudja, vagy nem tudja? Ki kell, hogy mondjuk, hogy ebből a történetből ez is egyértelművé válik, hogy az ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Itt Isten megszólítja Kaint, de ezzel a belső kérleléssel, ezzel a belső visszatartó szeretettel minden embert meg akar akadályozni a rossz elkövetésétől. Hadd kérdezzem meg, ha mi el akarunk követni valamit, valami rosszat, megszólal valami a lelkünkben, hogy ez nem jó? Bizony, hogy megszólal. De mit tesz az ember? Elhesegeti ezt, elnyomja ezt. Miért? Mert az érdekeimet gátolná, megakadályoz engem abban, hogy ezt vagy azt megtegyem, amit meg akarok tenni. Az ember a lelki ismeretén keresztül pontosan tudja, hogy mi a jó, és mi a nem jó. Az Isten nem hagyta magára a bűnbeesett embert, nem hagyta sátán martalékának, hogy a sátán játékszerévé legyen, hogy iránytű nélkül bolyongjon ebben az életben.
és habár sokan nem ismerik meg a kinyilatkoztatott igét, de minden ember lelkében ott van ez a belső fék, ez a hang. Ne tedd, ne tedd! Minden esetben az Isten megpróbálja az embert visszatartani. De az ember mit tesz? Az ember ellene mond ennek a kérlelésnek. Az ember ellene tesz, és egyre jobban elnyomja, elnémítja ezt a belső hangot. És az ember megy a törvényszegés útján, Sátán csábításainak, kísértéseinek engedve, nem tudja a bűnterheit letenni, mert érzi utána, hogy ez nem a boldogság útja, de mit gondol? Akkor még valamibe bele kell mennem, még valamit meg kell tennem, hogy elérjem a boldogságot, hajszolja az ember mindezt a törvényszegés útján, az Isten útjától eltérő utakon keresve mindezt, és közben nem találja meg az igaz boldogságot, és egyre mélyebben megy bele a bűneibe, és nem találja meg azt a helyet, ahol letehetné a bűnterheit, és ahol megszabadulhatna mindettől, ahol igazából egy olyan békét és nyugalmat találhatna, ami után emelt fővel és békességgel járhatna ebben az életben. Sok-sok igét kiírtam, és sok-sok ige vers juthat eszünkbe erről a mozzanatról, de én talán csak egyetlen egyet szeretnék megemlíteni, hogy az ember a nehéz életkörülményekben Jézushoz hasonlóan mennyire emelt fővel járhat, mennyire háboríthatlan belső békével tud a legnehezebb élethelyzetekben is megállni, hogyha valóban az Isten útján való járás az élet elve és vezér elve. Pál apostolról szeretnék egy történetet olvasni, az Apostolok cselekedete 26. fejezetéből. Pál apostol, akit a Jézus Krisztusról való hitéért bebörtönöznek, ugye a zsidók elfogadják őt, és az életére törnek, 2 évig fogságban van, és utána így kerül fel majd Rómába. Nem is a történetet magát szeretném részleteiben megemlíteni, hanem hogy 2 éves fogság után Pál, amikor Agrippa király elé kerül, és Agrippa király előtt védheti magát, nézzük meg, hogy milyen lelkülettel teszi ezt a 2 éve fogoly Pál apostol. Így olvassuk. Agrippa pedig mondta Pálnak, megengedtetik néked, hogy szólj a magad mentségére. Egy fogolynak, ugye ezt mondják, 2 évi börtönbüntetés után. Akkor Pál kinyújtván kezét védőbeszédet tartott. És ebből csak összesen 2 biblia verset olvasok fel, vagy 3-at. Agrippa király, boldognak tartom magam, hogy mindazok felől, amikkel a zsidóktól vádoltatom, te előtted fogok védekezni e mai napon. És beszél az ő megtérése történetéről, beszél az Isten szeretetéről, az Isten útján járó ember boldogságáról és öröméről. És mit mond ezek után Agrippa király? Azt mondja a 24. versben Agrippa, mikor pedig Pál ezeket mondta maga mentségére, azt mondta Festus, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Ő pedig mondta, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna. És utána így olvasom a 27. versben, hiszed-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa pedig mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Pál pedig mondta, kívánnám Istentől, hogy nem csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, akik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, aminő én vagyok, e bilincsektől megválva. Miért idéztem ezt? Egy fogoly a helytartónak és a királynak. Ezzel az emelt fővel tud, ezzel a belső békével nyugodt bizonyságot tenni. És mit mond? Azt kívánja, hogy bárcsak ők is olyanok lennének, mint ő, a fogoly Pál. De mit tesz hozzá? E bilincsektől megválva. Ő nem akarja, hogy ők is foglyok legyenek. De mit akar? Mit kíván nekik? Hogy ezt a belső békét, ezt az emelt fővel való járást, ennek a nyugalmát és békéjét ők is érezzék meg. Mert ezt valóban csak az Isten útján tudja az ember elérni. Igen, ezt jelenti ez az emelt fővel való járás, és az Isten ezt akarja az embernek minden körülmények között, minden élethelyzetben adni. De szeretném, hogyha megnéznénk
a Biblia versnek a második részét, mert a Biblia versnek a második része is nagyon elgondolkodtató. Így olvassuk a negyedik fejezetben a hetedik verset, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Utána mit mond? Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Mit mond? Két eset van. Vagy emelt fővel járhatok az Isten útján, engedve az ő lelke késztetésének, vagy pedig elmegyek egy másik irányba. Olyan elgondolkodtató ez a kép. Azt mondja, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ezzel Isten mit mond Kainnak? Ezzel az Isten azt mondja Kainnak, hogy vigyázz, mert Sátán minden pillanatban ott áll az embernél, szinte ugrásra készen, hogy a kísértéseivel elejtse az embert. Sátán a jó életkörülményeket, az örömöt, a békét, a rossz életkörülményt, a nehézséget, a próbát mind-mind kísértésként használja föl az ember életében. Minden élethelyzetben megpróbál az emberhez férkőzni, megpróbálja az embert elejteni. Azt mondja, hogy mind egy hűséges házőrző, amelyik ott fekszik a küszöbön, és azt lesi, hogy a gazdája mikor jön ki. Ugye ez a kép jön elénk ennek az igének az olvasásakor. Így van Sátán velünk, így les bennünket, hogy mikor ejthet el bennünket az ő kísértéseivel. És tényleg ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az élet tele van kísértéssel. Sátán egyebet nem tesz, mint kísért bennünket. De hadd kérdezzem meg, Jézus mit mond? Isten mit mond itt Kainnak? Ott van a kísértő minden pillanatban, de neked áldozatul kell esni a bűnnek? Neked el kell követni a bűnt? Nincs más választásod, csak hogy a rosszat cseleked? Nem ezt mondja. Ott van az ajtó előtt, rád van vágyódása, kísért, vonz, de azt mondja, hogy te uralkodjál rajta. Ez az egy szó, vagy két szó, uralkodjál rajta. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ebben az evangélium foglaltatik. Miért említem ezt? Az Isten egyetlen egyszer is mond olyat az embernek, ami lehetetlen? Olvassuk végig a Bibliát. Az Isten egyetlen egyszer is fölhívta az embert valamire, ami teljesíthetetlen? Soha. És miért mondom, hogy az evangélium van ebben a két szóban, hogy uralkodjál rajta? Mert az Isten, amikor azt mondja, hogy uralkodjál rajta, akkor ezt nem csak úgy a semmiből mondja, hanem visszautal arra, amit ő megtanított Ádámnak és Évának, hogy a bűn felett hogy lehet győzni, ki által lesz majd az embernek váltsága és szabadulása a bűnből. Az Isten megmutatja az embernek a bűnből kivezető utat. Uralkodjál a bűn felett. Jézus Krisztusban, az eljövendő szabadítóban a megváltás ígérete van benne. A bűnből való szabadulás ígérete. Az Isten nem tett ki bennünket a Sátán játékszerének. Nem kell, hogy bűnből bűnbe essünk. Nem kell, hogy megkötöztessünk általa. Lehet uralkodni a bűn felett. De milyen szomorú. Az ember nagyon sok esetben nem uralkodik a bűn felett, nem veszi igénybe azt a segítséget, amire az Isten felajánl az embernek, hanem szinte bűnből bűnbe esik az ember. Azt kell, hogy mondjuk, hogy beleesik a bűnbe, nem az Isten szerinti úton próbál küzdeni ellene, vagy meg se próbál küzdeni, és utána, ahelyett, hogy elismerné, és menne segítségért az Istenhez, az ember megpróbálja mentegetni a bűnét. Nem ezt látjuk Ádámnál és Évánál is? Amikor az Isten szembesíti őket a bűneikkel, mit mondanak? Egyik a másikra fogja. Nem én voltam a hibás, ő volt a hibás, ő kezdte, ő mondta, ő csábított engem rá. Ha egyszer csokorba szednénk a mi kifogásainkat, amit a bűnre hozunk fel mentségként, hibáztatjuk a környezetünket, hibáztatjuk a másikat, azt mondjuk, hogy speciális élethelyzet volt. Máskor nem tenném, de most kivételesen, mert más megoldás nem látszott. És sorolhatnánk, a másik is így él, a másik is ezt teszi, sorolhatnánk a kifogásoknak a sorozatát, amivel az ember él, miután elköveti a bűnt.
És Isten mit mond? Ne ezt tedd, uralkodj a bűn felett. Ha pedig elestél, akkor a megváltó, az eljövendő megváltó már szólt az első emberpárnak is az ígéret, a benne való hit által rendezheted a bűnödet, mert elveszi majd a te bűnödet a világ megváltója. A te bűnödre is van bocsánat, és utána ismét emelt fővel járhatsz. Igen, ebben az egy vagy két szóban uralkodjál rajta, hatalmas ígéret rejlik. Az öröm üzenetnek a lényege, nem kell, hogy az ember vég nélkül a bűneiben vergődjön, hanem Istennek van megoldása a bűn problémájára. De nézzük meg ezek után a történetet, ennyi előzmény után, miután az Isten kérleli Kaint. Nézzük meg, hogy folytatódik szomorúan a történet, a 8. versben így olvassuk. És szólt és beszélt Kain Ábellel, az ő atya fiával. És történt, mikor a mezőn voltak, támad Kain Áberre, az ő atya fiára, és megölte őt. Olyan elgondolkodtató és szomorú ez a részlet, és fölvetődik az a kérdés, hogy miért ölte meg egyáltalán Kain az ő testvérét Ábelt. Miért támad ő rá? Annyira indokolatlannak tűnik, annyira értelmetlennek tűnik. Miért kellett neki megölnie az ő testvérét? János első levele 3. fejezetében találunk erre egy nagyon határozott utalást és kijelentést. Így olvassuk János első levele 3. fejezetének a 12. verséből. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta az ő testvérét. És fölteszi a kérdést, hogy és miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Nem egy fordított gondolkodásmód. Inkább azt mondanánk, hogy aki gonoszul cselekszik, az igazban egy olyan indulat támad a gonosszal szemben, hogy megöli őt, hogy hogy tudott ilyen gonoszságot cselekedni. Ezt még mindig érthetőbbnek tartanánk, mint ezt a gondolatmenetet. Hogy valaki azért öli meg a másikat, mert a másik igaz. Én gonosz vagyok, de megölöm a másikat azért, mert ő igaz, az ő igazságáért ölöm meg. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez a bűnnek a természete, ez a bűnnek a lényege. Figyeljük meg a mindennapi életben, ha valaki jó, ha valaki igazabb a másik embernél, ez a körülötte élő, bűnben élő, az Istentől távol élő emberekre általában milyen hatással van. Kivált egy csodálatot, hogy én is ezt szeretném követni, vagy pedig élő lelkiismeretként feddést jelent a másik ember igaz élete, és haragod, gyűlöletet és ellenszenvet vált ki a másikból. Figyeljük meg iskolában is, hányszor lehet ezt látni. Egy gyerek, aki jól tanul, becsületesen, szorgalmasan tanul. A többi gyerek, amelyik lusta, hozza a rossz jegyeket, mit csinál? Gyűlöli azt a gyereket, amelyik jól tanul. Strébernek nevezi, ugye? És mindenféle módon csúfolja. Miért? Mert élő lelkiismerete. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ugyanez van a felnőtt világban, és ugyanez van közöttünk és a bűnvilágában. Az igazat gyűlöli, aki annál gonoszabb. És figyeljük meg, Jézus azt mondja, Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy az egész Ószövetség ennek a véres története volt, hogy a gonosz megölte a nálánál igazabbat. Ábel vérétől kezdve a Zakariás véréig, ahogy mondja Jézus Krisztus, ez jellemző az egész ószövetségi történelemre, ez jellemző az egész új szövetség történelmére. Hadd kérdezze meg, miért öltek meg annyi keresztényt, annyi őszinte hívő embert, miért? Mert gonoszok voltak a cselekedeteik? Mert gyilkosok voltak, rablók voltak? Nem. Hűséggel követték Jézus Krisztust. De ez indulatot váltott ki a náluknál gonoszabb emberekből, és a hit a vallás leple alatt halomra ölték a Krisztust igazából szívből követő embereket. Igen, ez volt a történelem, ez volt a múltban, de ma sincs másképp. Ma sem vált ki nagyobb tiszteletet sokszor egy igaz embernek az élete, mint Kain és Ábel idejében. De nézzük meg tovább a történetet, és nézzük meg a történetnek a lezárását is, mert ebből is óriási tanulságokat vonhatunk le. Azt olvassuk a 9. versben, miután Kain megöli az ő testvérét. Ezt mondta az Úr Kainnak. Hol van Ábel, a te atyád fia?
mit mondtunk az előbb, amikor megszólította az Úr Kaint, akkor is kérdéssel kezdte, miért csüggesztetted le a te fejedet? Miért gerjedtél haragra? Most is ugyanezt látjuk, egy kérdést intéz Kaint felé. Megkérdezi tőle, hogy hol van Ábel, a te atyád fia, hol van? Ébrezgetni akarja Kainnak a gondolkodását, a lelkiismeretét, mit tettél? Hol van a te testvéred? Megölted. Itt volt melletted, de most nincs. Te vetettél véget az ő életének. Hol van a te testvéred? És nézzük meg, mennyire, hát nem is tudok szinte jelzőt találni, mennyire közömbös, mennyire félvárról vevő az ő válasza. Azt mondja, hogy nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának. Milyen válasz ez? Szinte nem is tudjuk igazából minősíteni. Cinikus, pökhendi. Őrizője vagyok ilyen az én testvéremnek. Ki kell, hogy mondjuk, hogy Júdás levelében ezt a kaini utat tárja elénk a Biblia, mint amitől óvakodnunk kell. Őrizője vagyok én az én testvéremnek. Igen, őrizője vagyunk egymásnak. Őrizője vagyunk, és nem mindegy, hogy én hogy bánok a másik emberrel. Lehet, hogy fizikailag nem fogom megölni, de lehet, hogy az én magatartásommal megölöm őt. Lehet, hogy fájdalmat, bánatot, keserűséget okozok neki. És hol van ő? Mi történik vele? Mindegy neked, hogy mi van a másik emberrel? Át tudsz rajta lépni, közömbösen tudsz elmenni, hogy valakit bántottál, valakivel igazságtalan voltál, valakinek szívbéli szomorúságot, fájdalmat okoztál. Hányszor van ez ebben az életben? Hogy az ember nem becsüli a másik embert, amíg él, amíg mellette van. És amikor meghal, mennyire fájó módon jelentkezik az illetőnek a hiánya. Nem becsülte, nem értékelte akkor, bántotta, igazságtalan volt vele. De utána egyszer csak nincs, hol van, mi történt vele. Igen, Isten ébrezgetni akarja itt Kaint, és elgondolkodtatni akarja. És utána azt mondja a 10. versben, mit cselekedtél, a te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Mostan azért átkozott légye földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többi néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Csak idáig veszük át ezt a történetet, csak idáig szólunk erről, de muszáj még erről az utolsó Biblia versről is szólnunk, mert ez a kaini történet egy nagyon szomorú történet, és az ember életében egy lezáratlan történet, ha nem nézzük meg közelebbről ezt a 13. verset. Mert ki kell, hogy mondjuk azt, hogy mi mindannyian egytől egyig, ha nem is a mi cselekedeteink súlyosságából nézve, de a kaini utat választottuk, nem? Nincs ember, aki ne fordult volna már szembe az Isten belső kérlelésével, és a jó ellenében ne választotta volna a rosszat. Még egyszer mondom, nem vagyunk embergyilkosok a szónak ebben az értelmében, de valahol mi is mindannyian a kaini utat járjuk. Akkor hogy valósulhat meg ez a mi életünkben, amiről így olvastunk a 7. versben, hogy ha jól cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. Kainnak lett volna lehetősége arra, hogy megtérjen, hogy rendezze ezt a dolgot az ő életében. Ki kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy minden bűnre van bocsánat. A gyilkosnak is van bocsánat. Jézus gyilkosainak is felajánlotta a bűnbocsánatnak a lehetőségét. A legnagyobb bűnre is van bűnbocsánat. De Kain miért nem jutott el az igazi bűnbánatra? Miért nem jutott el? Azért, amit a 13. versben olvastunk. Mit olvastunk? Nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Mit mondott Kain? Az én büntetésem nagyobb. Kain a büntetéstől félt. Nem a bűnét bánta igazából, hanem a büntetéstől félt. Nem fakadt fel a szívében igazi bűnbánat. Ha az ember eljut az igazi bűnbánatra, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy utána
újból emelt fővel és békével járhat. Lehet, hogy furcsa ezt végig gondolnunk, de ki kell, hogy mondjuk, hogy ez így van. A legsúlyosabb bűnök elkivetése után, amikor az ember akármennyire összekuszálja az életét, akármit elkövetett ebben az életben, ha nem a büntetéstől fél, a következményektől fél, hanem őszintén szembe fordul az Istennel, hat rá a kérdés, a te

megtalálta az ő a bűnbánat helyét, mit mond? Boldog ember az, akinek a hamissága megbocsátatott, és vétke elfedeztetett. Hatalmas bűnöket követett el Dávid, de miután megtalálta a megbánás helyét, egy olyan belső békét és nyugalmat nyert, amelynek következtében ismét emelt fővel járhatott. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az igazi bűnbánatnak a következménye. Mindannyian kaini utat jártunk. Mindannyiunkat a vétkek sokasága terhel. De ha eljutunk az igazi bűnbánatra, amelynek van néhány jellemzője, csak néhányat hadd soroljak fel. Nem a büntetéstől fél az ember, hanem magát igazából a bűn sajnálja. Elhordozza azok után a bűnért járó büntetésnek a következményeket, mert az Isten megbocsát az embernek, ha őszintén megbánom, de sokszor a körülményeket már nem tudja jóra fordítani, nem tudja megváltoztatni, mert én magam választottam valamit. Az igazi bűnbánatnak ez a jellemzője, hogy nem az siratja, nem az sajnálja, hanem alázattal elhordozza a bűnének a következményét. És ennek a következtében az ember ismét emelt fővel járhat, a bűnbánat megbizonyosodásában, abban a hitben és reményben, hogy Jézus Krisztus már nem az eljövendő megváltó, az Ószövetségben még előre mutattak az áldozatokra, mi most már visszatekinthetünk az ő áldozatára. De az ő áldozatában mi is benne voltunk, és benne vagyunk. A mi bűneinkért is szenvedett Jézus, és a mi bűneinktől is meg akar bennünket szabadítani, le akarja venni rólunk ezt a terhet, hogy békében, nyugodt szívvel, emelt fővel tudjunk járni.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai szombatnapunkon. Már elég régen volt, amit közöttetek. Mai alkalommal, most először nem szólnék a gyerekekhez, de az ige hirdetés során több olyan történet is lesz, amit remélhetőleg a gyerekek figyelmét is le fogja kötni. Mai alkalommal egy érdekes témát szeretnék boncolgatni, ami szerintem eléggé aktuális. És ez az alapigét Habakuk próféta könyvéből kerestem, vagy vettem ki. Habakuk próféta könyvének harmadik fejezete, és abból is a második verssel kezdenénk a mai szolgálatot, amit felolvasnék majd több fordításban is. A Károli fordításban így szól az ige. Uram, hallám, amit hirdettél, és megrettenék. Uram, évek közepette kezd életre a te munkádat, évek közepette jelensd meg azt. Haragodban emlékezzél meg kegyelmességedről. Egy revidált fordításban egy kicsit érthetőbben hangzik ez az ige. Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismerté, de haragodban is gondolj az irgalomra. Itt ugye az igazságszolgálat, vagy az ítéletet közben is gondolj az irgalomra. Felolvasnám még egyszer, ez sokkal könnyebben érthető fordítás. Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, és a közeli években tedd ismerté, de ítéletet közben is gondolj az irgalomra. Nem könnyű igerész. Ez az egész fejezet arról szól, hogy az ítélet már elkerülhetetlen Izrael fölött. Ugye tudjuk, hogy Habakuk az Jeremiás kortársa, és a babiloni fogság előtti időszaknak a prófétája. Ez a rész már egy elkerülhetetlen ítéletről szól, egy olyanról, amit már nem lehet megváltoztatni. Jönni fog a babiloni hadsereg, elpusztítja Izraelt, és ezt már nem lehet megmásítani. Ugye tudjuk, hogy ezt megelőző évek, évtizedekben nagyon sok figyelmeztetés szólt Izrael népének, hogy változtassa meg az ő útját, módját, mert ez nem lesz így jó. De eljött az idő, nincs többé. Mégis egyébként ez a fejezetünk az öröm üzenetét hordozza. Az öröm üzenetét, mert ebben a ítéletben is benne van az, hogy az Isten ezt nem véletlenül engedi meg. Nem csak büntetésként engedi meg, hanem áldására is akar lenni ennek a népnek. Meglehetősen rettenetes az ítélet. Azt tudjuk, hogy ebben az időszakban elpusztul Izrael, illetve hát Júdeának a java része, Izrael ugye ekkora már elfoglalt terület, Júdeának a népességének nagyon nagy része pusztul el ebben az ítéletben. Egy másik része viszont megmenekül, ugye a szerencsésebbek, vagy a jobb lelkűek azok Babilóniába mennek fogságba, ez egy érdekes dolog, hogy akik felől több a remény, azok mentek fogságba, a Babilóniába, akik felől kevesebb volt a remény, azok maradtak Izrael, ez a Júdea területén. Nagyon érdekes dolog, hogy ezen az ítéleten már nem lehetett változtatni. A próféta már meg sem kísérli, hogy azért esdekeljen, hogy változzon meg az ítélet. Eldöntött tény. A mi időnk nagyon szorosan párhuzamban van ezzel. Napjainkban is vannak ilyen eldöntött tények az ítéletre, ugye? Eldöntött tény, hogy lezáródik a történelem. Eldöntött tény, hogy az Isten csapásai ki fognak töltetni a világra. Eldöntött tény, hogy az ő hívő népének fel kéne ébrednie, és be kéne tölteni azt a feladatot, amelyre elhívta, különben részesül azokban a csapásokban és azokban az ítéletekben, amelyet az egész világra fog hozni. Már nincs helye annak, hogy azért imádkozzunk, hogy a világ, mint egész, megváltozzon. Ez nem lesz meg. Ezt tudjuk mindannyian, erről tanultunk. Az ige egyértelműsíti, hogy a vég idején élünk, az ítélet küszöbén. Hány éve kezdődött a vég ideje? Ki tudjuk számolni? Hány éve kezdődött a vég ideje? Ugye? Kerek évfordulónk van. 170 éve a vég idejében élünk. Azt hiszem, hogy nem mondhatjuk ezt, hogy valamikor majd lezáródik az ítélet. Napok, hetek, hónapok kérdése, nem tudjuk, de nagyon közel van. Azért nem volt még a történelemben, amikor az Isten az ő hosszú tűrését ilyen sokáig nyújtotta. Nagyon sokáig nyújtja. 170 év rettenetesen hosszú idő, amíg elnyújtotta. De tény, hogy le fog záródni. Tény, hogy Krisztus ki fog lépni a szentek szentjéből, és nekünk meg kell állni közbenjáró szolgálat nélkül. Az alapigényben azt mondja, hogy ítéletedben is gondolj az irgalomra. Az Isten föl kell hívni az irgalomra. Már a népért nem lehet tenni, de egyénekért igen. Az irgalom arról szól, hogy miközben az ítélet végrehajtása zajlik, hiszen százával és ezrével hullottak Júdea gyermekei abban az időszakban. Az Isten tartsa meg az övéit. Tartsa meg azokat, akik fölül még van remény, akik még talán megtérhetnek. És nem kell most elvenni az ítéletet, sokan elvették később az ítéletet, de akkor még nem kellett. Az Isten az ítélete kihirdetése közben is próbálja menteni az övéit. Másik ilyen Ézsaiás könyvében így olvassuk, amikor az Isten ítéletet hirdetni jön, hogy ími az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnösít elveszítse arról. Ézsaiás 13.9. Mit olvasunk? Azt mondja, hogy kegyetlen búsulással. Lehet tudjuk képzelni, hogy az Istennek micsoda szomorúság, amikor neki a kihirdetett ítéletet végre is kell hajtani? Nem jó kedvéből teszi. Nem jó kedvéből teszi, amikor az ítéletet végre is hajtja, amit meghoz. De nincs más lehetőség. Neki is végig kell ezt szenvednie azért, hogy a szeretet fent tudjon maradni. Hogy a szeretet fent tudjon maradni. Az Istenről azt olvasjuk, kegyetlen búsulással. Mi lesz ezeknek az ítélethirdetéseknek, az ilyen ítéleteknek az eredménye? Izrael esetében mi volt? Mi történt Izraellel? Elmentek Babilóniába. Mi lett velük? Megtértek, nem? Hát egy milyen hívő nép jön vissza már, ugye akkoriban már ugye a Perzsa birodalomban, a Méd Perzsa birodalomban, amikor vissza lehet már települni. Megtérnek. Sőt, igazából, akik úgynevezett fogságba mentek Babilóniába, azok hogy érezték magukat Babilóniába? Hogy érezték magukat? Jól, nem? Hát ezt a könyv erről szól, hogy már rég haza kellett volna menniük, de ha nem jön az a esemény, ami ugye Eszter könyvébe bekövetkezik, hogy ki akarják őket írtani, akkor olyan jól érezték volna magukat, hogy haza se akartak jönni. Nem? Az Isten felettébb megáldja azokat, akik abban az ébredési folyamatban részt vettek. Dániel, három hébeli fiú, de akkor az egész nép. És nézzétek meg azért, mire Eszterhez elérünk, addigra úgy amblok a nép, azért egy jó lelki állapotban van, hiszen az események hatására egy szívvel, egy lélekkel össze tudnak fogni, imádkozni, és az Isten meghallgatja az imájukat. De kellett a fenyíték nekik, hogy elnyelje, hát nektek már nem itt a helyetek, nektek már rég vissza kellett volna mennetek. Az ítélet mindig azért jön. A figyelmeztetés és a szenvedés mindig azért jön a hívő emberre is. Mert ellustul. Mert nem áll a helyzet magaslatán. Nem hallgattak már a szép szóra, nem hallgattak a prófétákra, nem lehetett másképp felébreszteni őket. Az Isten ítéletet tart fölöttük. Akkor el tudjuk mondani, hogy minden ilyen nagyobb ébredési folyamat előtt egy lelki meglustulás, egy érdektelenség, egy kicsit ilyen álkereszténység, ha napjainkra vetítjük, álvallásosság jelenik meg, amiből az Isten már szép szóval nem tud ébreszteni. Már többször elhangzott, hogy ez az ébredés, ébredés, ébredés. Ugye ez a kereszténységben egy olyan visszatérő gondolat, mert hogy fel kell mindig ébredni. Nagyon sokszor lehet azzal találkozni, hogy hát de az ébredés az egy olyan dolog, amit amikor az Isten akar, az majd ad. Az majd adja az ébredést. És itt hoznék egy példát erre, hogy van-e vajon benne szerepünk. Láttunk mi már földművest, és itt a gyerekekhez is szólnék egy kicsit, hogy kertbe vetettetek már valamit? Termeltetek? Hogy indul ez az egész folyamat? Ugye, mit csinálunk először? Felszántunk. Utána elvetjük a magot. Aztán, ha majd kell, gyomlálunk. Nem? De ha azt mondanám én, mint földműves, hogy hát, ha az Isten akarja, ad majd termést. És ülök. És megvárom, míg az Isten majd ad termést. De nem szántok, nem vetek, és semmit sem csinálok. Megvárom, míg majd ad nekem termést. És így nézem a földet, hogy hát már azért jönnie kéne. Szerintetek lesz belőle termés? Na? Lesz ebből termés? Láttatok ti már ilyet? Főleg, akik otthon művelik a földet. Na, látott már valaki olyat, hogy ebből lett termés? A termést ki adja? Na, ki adja a termést, a növekedést? Az Isten adja, ugye? De ha nem szántok és nem vetek, nem működik. Vannak a mi részünk. A lelki életben, az emberek lelki életében másfajta képpen megy a szántás és a vetés, de ugyanígy működik. Az embernek mindig meg kell tenni, ami az ő része. Amire nincs ráhatása, az az eső, a napsütés, a magnak a növekedése, az az Isten dolga. El tudunk képzelni lelki ébredést úgy, hogy én nem csinálok semmit? Hát el tudunk képzelni, nem? Csak nem lesz belőle valóság. Képzelni el tudunk. Sőt, meg is próbáljuk megvalósítani, mert különben lenne nagy mennyiségű ébredés, ha másképp állunk hozzá. És itt most hoztam egy pár nagyon érdekes dolgot, hogy az embernek mi az első lépése ehhez az ébredéshez. Biztosan tudjátok is, mi az első lépés egy ilyen ébredési folyamatban? Ha? Mivel kell szembenézni az embernek? Bűneivel, nem? Hiszen ki adja az ébredést? Az igazi ébredést, a lelkit. Majd az Isten. Mi az, ami elválaszt az Istentől a bűneink, nem? Az első lépés szembenézni önmagunkkal, szembenézni a bűneinkkel. Hoztam egy pár ilyen kijegyzetelt dolgot. Van egy Finni nevű keresztény szerző, az ő könyvéből van egy pár dolog kiemelve, így felolvasnék egy-két dolgot. Van itt egy pár példány, el lehet vinni majd utána. Milyen jellegzetes bűnöket látott ő az ő gyülekezetében, arra vonatkozóan, ami fölött egy kicsit könnyelműen átsiklunk. De nagyon is súlyos, ha alaposan belegondolunk. Ilyenek. Közösségi alkalmak elhanyagolása. Hányszor mulasztottál el közösségi alkalmat lényegtelen dolgok miatt? Ezzel gyengítetted a közösséget és visszautasítottad, nem tudtad átvenni a felkínált üzenetet és segítséget. Fele barát iránti hiányos szeretet. Nem azt mondja, hogy nincs, hiányos. Gondolj a barátaidra, ismerőseidre, rokonaidra, és lásd be, hogy nem teszel meg mindent üdvre jutásuk érdekében. Látod őket a kárhozat felé haladni, és nem teszel ez ellen semmit? Szoktál imádkozni megtérésükért? Aztán van még ilyen, hogy családi kötelességek elhanyagolása. Életed, imádságod, példád döntő hatású? Mit teszel családtagjaid testi, szellemi jólétéért? Növekedés hiánya a személyes életben. Ugye a feladatok elhanyagolása. Nem olvasok fel minden, csak egy párat. Könnyelműség. Ezek már inkább ilyen tevőleges bűnök. Komolytalankodtál és viccelődtél már Isten színe előtt, ahogyan bizonyos emberek előtt nem cselekedted volna? Azt hiszem, ezen van mit elgondolkodni, nekem is. Isten meglopása. Hányszor pazaroltad idődet értelmetlen dolgokra, semmittevésre, tartalmatlan fecsegésre, ahelyett, hogy Jézus Krisztusnak szolgáltál volna? Rossz kedv. Írd fel azokat az eseteket, amikor rossz kedvedet rásugároztad házastársadra, gyermekeidre, munkatársaidra vagy szomszédaidra. Sorolhatnám a végtelenségig, igen sok van. Olyan dolgok, amelyek fölött sokszor átsiklunk, nem? Sokszor átsiklunk, nem veszük annyira komolyan. Bűnök. Minden bűnünket egyesével kell megvallanunk az Istennek, és egyesével kell vele lerendezni, ugye, ami eszünkbe jut. Tehát ilyen tömegével, hogy hát a mai napi bűneimet bocsásd meg, mert ugye ez így egymás között is elég komolytalannak hangzik, de az Isten számon tartja hajunk szálait. Akkor számon tartja ezeket is. Számon tart minden ilyet. Az ébredésünk első és legfontosabb pontja önmagunkkal szembenézni, bűneinkkel szembenézni, és ezeket letenni az Istenhez. Mindezeket a folyamatokat tanultuk mi már? Tanultál ez, hogy bűneinkkel szembenézni, megvizsgálni magunkat? Szembesültünk már ezzel? Nem? Tanultuk KT-ban, hallottuk az ige hirdetésekben, egymás közötti beszélgetéseinkből is rengeteg ilyen hangzott el, vagy olvasgattuk. És ugye úgy vagyunk vele, hogy mi mást megtanultuk, semmi ilyen nincs a mi életünkben, ugye? Ezekből, amit felolvastam, semmi sincs a mi életünkben. Vissza se jött egy darab sem. Mi ezt elrendeztük annó, vagy nem? Nagyon érdekes, van a Galatabeliekhez írott levél, az egyik kedvencem. Keressük ki a Galatabeliekhez írott levelet. Galatabeliekhez írott levélből a harmadik fejezetet venném elő. Jellegzetes igeszakasz. Egy olyan népnek szól, egy olyan gyülekezetnek, akik nagyon messzire jutottak Krisztusban. Nagyon-nagyon sok tapasztalatuk volt, olyan korabeli adventisták. Korabeli nagyon jó hívő emberek. Rengeteg dolgot megértettek Krisztusból. Rengeteg dolgot elfogadtak Krisztusból. Kicsit vonatkoztassuk magunkra az igét. A harmadik fejezetből olvasom kisebb ugrásokkal. Ó, balgat a Galácia beliek, kicsoda igézet meg titeket. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be. Annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába. Az első, a harmadik és a negyedik. Balgat a Galácia beliek. Ennyire esztelenek vagytok? Ennyire esztelenek vagytok, hogy amit lélekben kezdtetek, testben fejezitek be? Nem szól nekünk ugyanilyen erővel ez az üzenet? Nem szól nekünk, hogy egyszer elkezdtünk valamit, valamikor, lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt, elkezdtük lélekben, megvoltak a tapasztalataink, megvoltak azok a Istennel szerzett élményeink, amikkel elindultunk a hívő úton. Miért akarjuk testben befejezni? Miért nem vágyunk arra, hogy az Istennel ugyanolyan szövetségben legyünk, ugyanolyan erős kötelékekkel, mint annak idején? Ugyanaz a tűz lobogjon bennünk, amely megtérésünkkor, amely a kezdetekben. Rengetegszer látjuk a Bibliában azt, hogy szeretetedet elhagytad. Nem csak az elsőt, lehet, hogy a másodikat, ötödiket, tizediket, teljesen mindegy. A szeretetedet elhagytad. Meghűltél, meglanyhultál. Laodicea erről szól. De miért? Miért nem vágyunk jobban arra, hogy lélekben fejezzük be a művet? Láttuk, hogy az ítélet itt van a nyakunkon. A világon már tömegével nem tudunk segíteni. Egyes embereket tudunk csak az Istenhez vinni. De az ítélet elkerülhetetlen. Az ítélet ránk is ugyanúgy le fog sújtani, ahogy a világra. Az ítéleten nekünk is keresztül kell menni. Kérdés az, hogy felmentőt kapunk, vagy kárhoztatót. Ha testben folytatjuk, akkor nem fogunk felmentést kapni. Miért is kapnánk? Az ítéletek az ember életében mindig a megjobbulást szolgálják. A délutáni alkalmon majd szeretnék nektek vetíteni a Váci börtöngyülekezetről. Elég hosszú a film, én csak egy kis részletet vetítenék belőle, hogy emberek, akik nagyon súlyos bűnöket követtek el, nem véletlenül ülnek 20-25 éveket, hogyan térnek meg az Istenhez? És a kiszabadulások után ez az Isten hogy él bennük? Tudjátok, mi a legfurcsább? Hogy beszél rajta olyan ember, aki már legalább 15 éve megtért a Krisztushoz. Már kiszabadult régen. És még mindig olyan tűz van benne, hogy átsugárzik a beszédén, az egész viselkedésén, hogy ő Krisztussal jár. Ahogy el tudja mesélni, hogy 20 évvel azelőtt, amikor bekerült a börtönbe, és megtér, és ő már kikerült régen a szabad életbe, és találkozott egy olyannal, aki kenyeret kért tőle. Kenyeret kért tőle egy szerencsétlen hajléktalan. És ránéz, és felismeri egy olyan ember, akit ő még a börtönévei elején nagyon vert. És nem tudja elmondani elégszer, azt mondta, hogy ha tehetném, százszor kérnék bocsánatot. Az esemény is évtizedekkel ezelőtt volt, az ő megtérése is már évtizedekkel ezelőtt volt, és még mindig az a lelkület ér benne, hogy ha tehettem volna, százszor kértem volna akkor ott bocsánatot. De adtam neki kenyeret. És beszélgettem vele. És még mindig nem tud meghatottság, megindultság, sírás nélkül az ilyenekről beszélni. Rég elmúlt dolgok. De Krisztus még mindig él a szívében teljes erővel. Megkérdezem, hol van ez belőlünk? Hol hibáztunk? Hol engedtük el az Isten kezét? Hogy nem így él a mi szívünkben is, a mindennapi életben. Alapigényben azt láttuk, hogy ítélethirdetésedben, haragodban emlékezzél meg a kegyelemről. Amikor az Isten ítéletet hirdet emberek életére, vagy népek életére, meglátjuk benne a szerető, irgalmas Istent? Meglátjuk a mi életünkben, amikor rosszak érnek, amikor csapások érnek, vagy az Ószövetségben, amikor Izrael feladata volt népeket kiirtani. Meglátjuk ebben az esemény sorokban a szerető Istent? Mert a szerető Isten ebben is ott van. Vagy itt azt látjuk, hogy egy ítéletet hirdető, egy haragvú Isten, mert a világ ezt látja. Amikor a mi életünkre zúdul nehézség, küzdelem, fájdalom, abban mi az igazi Istent látjuk? A szerető Istent, akivel ennek idején szövetséget kötöttünk? Vagy azt mondjuk, hogy Uram, miért kínzol, vagy miért van ez a csapás rajtam? Mit mondtunk, az ítélet, a csapások miért jönnek? Hogy jobbá legyünk. Meglátjuk ezekben a szerető Istent, aki jobbá akar éppen tenni? Nem egyszerű. A csapásokban nem egyszerű meglátni. De tudjátok, nagyon sokan ott a börtönben elmondták, hogy olyan jó volt, hogy az Isten őt odahozta. Mert ő itt ért meg. És ha kimarad a világban, akkor lehet, hogy soha se tér meg. Amikor valaki így tud tekinteni a rosszra. És ez még olyan ember is elmondta, akinek még mindig sok-sok éve van hátra. Még mindig sok, már tizen akárhány éve megtért, még mindig van hátra jó pár éve, és ezt tudja elmondani, hogy ő ennek örül. Hogy az Isten ide elhozta. Nagyon érdekes amikor az Isten lelke bennünk munkálkodik, mennyivel másképpen tekintünk dolgokra. Hoztam nektek két történetet, és ez a gyerekeknek is szólna. Az egyik ilyen, egy Dél-Floridában megtörtént esetről szól. Jó pár éve történt már, és egy kisfiú úgy döntött, hogy úszik egyet a házuk mögötti kis tóban. Ugye Dél-Floridáról van szó. Sietett, hogy minél hamarabb a hűvös vízbe ugorhasson, és kiszaladt a hátsó ajtón, ledobva a cipőt, zoknit, inget, stb. Ugrott a vízbe, és elindult a tó közepe felé. Viszont egy aligátor épp a part felé úszott. Az apja, aki a kertben dolgozott, ugye ezt észrevette, hogy a kettő egymás felé halad, és egyre közelebb ér, és rémülten rohant a vízhez, kiabálva a fiának, amilyen hangosan csak bírt. Az apja hangját hallva a kisfiút aggódás fogta el, és gyorsan megfordult, és a part felé kezdett úszni az apjához. De már túl késő volt. Amint elérte az apját, az aligátor is elérte őt. A partról az apa megragadta a fiát, a karjánál, pont abban a pillanatban, amikor az aligátor annak lábait ragadta meg, és egy hihetetlen húzavonához vezetett ez kettőjük között. Az aligátor jóval erősebb volt az apánál, de az apa túl szenvedélyes volt ahhoz, hogy elengedje a fiát. Egy gazda épp arra vezetett, és a sikoltozásokat hallva autójába odarohant, célzott és lelőtt az aligátort. Rendkívüli módon több hetes kórházi tartózkodás után a kisfiú életben maradt. A lábát hatalmas sebhelyek torzították az állat erőszakos támadása révén. És a karján mély karmolások voltak, ahol az apja körmei húsába vájtak a kétségbeesett erőfeszítésben, hogy megtartsa az ő szeretett fiát. Egy riporter az újságtól, aki erről az egész borzalmas eseményekről közvetített, riportot készített ezzel a fiúval, és kérte, hogy a fiú mutassa meg a lábán a sebeket, amit a krokodil ejtett. És megmutatta a sebeket, és utána így fordul a riporterhez. De nézd meg a karjaimat! Nagy sebhelyek vannak a karjaimon is. Azért vannak, mert apám nem engedett el. Hogy miért olvastam a történetet? Összetudjuk párosítani? Összetudjuk ezt párosítani? Hogy amikor az élet hatalmas nehézségekbe visz, amikor a sátán megkísért, amikor az Isten megengedi a csapásokat, mit tesz? Ott lesznek a sebek rajtunk, amit az élet hoz. De vajon büszkék vagyunk azokra a sebekre, amelyek azért vannak rajtunk, mert az atya nem engedett el? Mert a mi atyánk nem engedett el minket? Az is fog hozni sebeket. Ott volt a gyerek karján. De ezek a sebek, ezekre büszkék vagyunk? Büszkék vagyunk arra, hogy az életben mind mentünk keresztül, és az Isten hol és hol tartott meg minket? Mert akkor szeretjük az Istent igazán, ha mi is el tudjuk mondani, hogy ne azokat nézzétek, emberek, amik velünk estek, nyomorúság vagy bármi, hanem azt nézzétek, hogy az Isten mindeközben hogyan tartott meg. Azokat a sebb helyeket nézzétek, azokat a dolgokat nézzétek a mi életünkben, hogy igen, voltak szenvedések, de az Isten így és így vitt ezeken tovább. Mert ekkor tudunk az Isten mellett maradni. Ha ezeket nem felejtjük el, ha ezekre büszkék vagyunk, hiszen mindannyiunknak vannak tapasztalatai az Istennel. Ezekre büszkéknek kell lennünk. Ezeket kell megmutatnunk a világnak, hogy ímé az én életemet így formálja az Isten. Ilyen sebeket kaptam tőle, de jó, hogy kaptam ezeket a sebeket. Pál apostolnak azt mondja az Isten, hogy elég néked az én kérdés, nem kell neked, hogy lássál. Javadra válik. A szenvedés, a sebek a javadra fognak válni. Nézd az örökké valóság szempontjából. Megértette az apostol. Tudunk-e ilyen nyomokat mutatni a mi életünkben? Fel tudjuk-e ezeket fedezni? Javaslom mindenkinek, hogy ha hazatérünk, gondolkodjunk az életünkön, gondolkodjunk sokat azon, hogy mit tett az Isten értünk. jegyzetelhetünk is. Írjuk fel, hogy mi mindent tett az Isten értem, mi mindenben segített meg, hogyan áldotta meg az életemet, a nyomorúságban mi volt, amit ő el akart érni az életemben. Mitől tisztultam meg, amit egy nyomorúság, egy szenvedés, haláleset, vagy bármi más hozott ki belőlem. Hogy én ezeket el tudtam hagyni. Ha ezeken átmegyünk, és meglátjuk az igazi Istent, az igazi szerető Istent az események mögött, a mindennapok mögött, akkor higgyük el, hogy egy belső kényszer fog belőlünk fakadni. Egy belső kényszer fakad, egy indítatás imádságra, megújulásra, Istenhez szentelődésre. De ez az indítatás nem fog megállni a saját életemnél, mert ez továbbhat a családomra, továbbhat a gyülekezetre, mert a szívemben fogom viselni, hogy küzdjek másokért. Szívemben fogom viselni, hogy mások lelki üdvössége milyen állapotban van. Hogy ők is átmenjenek azon, amin én átmegyek. Akkor belülről fakad az ébredés. Na, ezt már az Isten adja. A magam részét megtettem. A többit az Isten kimunkálja. Belém hozza a késztetés, belém hoz mindent, hogy vele lehessek. Az én életem öröm lesz, mert benne vagyok. Mert megismertem az igazi Istent. És zárásul egy másik történetet szeretnék felolvasni nektek, és szeretném, hogyha ezt, ennek a gondolatvilágát elvinnénk magunkkal, mert nagyon-nagyon pontosan fogja mutatni, hogy milyen emberekké is kell válnunk. Volt egyszer egy Shakespeare színész, aki nagy hírnévre tett szert egyszemélyes előadásaival, melyek során klasszikus művekből olvasott, illetve mondott el részleteket. Előadását mindig a 23. Zsoltár drámai elszavalásával zárta. Kivétel nélkül minden este, amikor a színész elkezdte a szavalását, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A tömeg feszülten figyelt. A Zsoltár végén pedig viharos tapssal felállva ünnepelték a színészt, aki hihetetlen képességével keltette életre a Zsoltárt. Egyik este azonban éppen, amikor a színész a 23. Zsoltár szokásos elmondására készült, egy fiatalember felállt a nézőtéren, és így szólt. Uram, megengedni, hogy ma este én mondjam el a 23. Zsoltárt? A színészt meghökkentette ez a szokatlan kérés, de megengedte a fiatalembernek, hogy előre jöjjön, kiálljon a színpad közepére, és elszavalja a Zsoltárt. Gondolta, hogy ennek a gyakorlatlan fiatalembernek a képessége úgysem vetekedhet az ő tehetségével. A fiatalember halk hangon kezdte szavalni a Zsoltár szavait. Amikor a végére ért, nem volt taps. Nem állt fel a tömeg tetszést nyilvánítani, mint más esetekben tette. Csak sírás lehetett hallani, a nézőket annyira meghatotta a fiatalember előadása, hogy minden szem megtelt könnyel. A színész döbbente fordul a fiatalemberhez, ezt én nem értem. Én már évek óta szavalom a 23. Zsoltárt. Egy egész élet gyakorlata és tapasztalata áll mögöttem. De soha nem voltam képes úgy meghatni a közönséget, ahogyan ön tette ma este. Mondja, mi a titka? A fiatalember alázatosan így felelt. Nos, uram, ön ismeri a Zsoltárt, én pedig ismerem a pásztort. Tudjátok, hogy ez a hatalmas különbség keresztény és keresztény között? Hívő és hívő között? Van, aki a Zsoltárt ismeri, az igét, és van, aki a pásztort. Én kívánom, hogy mindannyian olyanná váljunk, hogy az igazi pásztort ismerhessük meg. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Zakariásról magáról hadd szóljak egy néhány szót, és akkor egy kicsit a Júda történelmével kapcsolatban is. Fogalmam nincs, hogy itt mi minden hangzott el már az idők folyamán, és ha ismétlést bebocsátkozom, szíveskedjenek megbocsájtani nekem. Az északi ország, ugye Izrael két ország részből állt, az északi 10,5 törzs, és a déli 1,5 törzs. Az északi országrészt 722-ben az asszírok semmisítették meg. A királyság, tehát az izraeli királyság kettéválása óta, tehát Salamon halálának az idejétől, illetve Robám uralkodásától kezdve, Izrael, tehát az északi királyság trónján egyre erkölcstelenebb, egyre szörnyűbb életet élő emberek uralkodtak döbbenetes magatartásokkal, amit hát szinte alig tud az ember olvasni, meg rázza az ember lelkét, hogy nem tudom, egy Manassé király például Ézsaiás prófétát szétfűrészeltette, le mindent tönkretett, ami az országban elgondolható, vagy Akhábról hallott, amit a bevezetésben hangzott az Éliás oratórium. Gondolom, hogy az ajban nem lehetett annyira felismerni, ugye szintén arról szól, hogy Akháb idején Illést elküldi a mindenható Isten az ország figyelmeztetésére, a király figyelmeztetésére, és arra kéri, hogy forduljon vissza a bálványimádástól, illetve akkor már ítéletet hirdet meg. A király dacol, a király azt mondja, hogy te az Izrael megháborítója vagy, szó nincs róla, hogy a legkisebb mértékig magába szállna, de az Isten nem tud más tenni. Időszámításunk előtt 722-ben megsemmisíti az északi országrészt, az asszírok fogságba viszik őket, deportálják Izraelből, és oda telepítenek helyette más népeket, akik közül az egyik népcsoport az úgynevezett samaritánusok, akikkel ma a mi előadásunkban találkozunk majd, nagyon sokat foglalkozik Zakariás próféta könyvének ez a 8 látomás, illetve ebből egy néhány a samaritánusok problémájával, akik később szintén mindent megpróbáltak megtenni, hogy egy déli ország részben a helyreállítást megakadályozzák. Miért kellett helyreállítani? Mert 605-ben Nabukodonozor, az új-babiloni világbirodalom megteremtője, leigázta, illetve elfoglalta, hát szóval azért ezt csak úgy idézőjelbe teszem, hogy elfoglalta, megkezdte Júda ostromát. Különben Nabukodonozornak az egy abszolút könnyed dolog lett volna Júdát megsemmisíteni. Ézsaiás azt mondja, hogy olyan volt Júda, mint egy kaiba az uborka földön. Az összes népek meghódoltak, illetve ha nem hódoltak meg, akkor leigázta őket Nabukodonozor, még egyszer hadd mondjam, az új babiloni világbirodalom megteremtője, és ott állt Júda egyes egyedül, és nyilvánvaló, és különben Nabukodonozor egész életéből és az egész portréjából kitűnik, hogy egy jóindulatú, felvilágosult uralkodó volt, és ő nem akarta az általa is szentnek gondolt vagy feltételezett jeruzsálemi templomot megsemmisíteni, és azért az első ostrom idején csak Júdának az elitjét, a szellemi és hát gazdasági elitjét vitte fogságba. Amikor a királyt megeskedtette, az általa kinevezett királyt megeskedtette, hogy hűséges lesz hozzá, és nem lép szövetségre az egyiptomiakkal, alig, hogy a király eltávozott, mászor Nabukodonozor király eltávozott, a király szövetségre lépett az egyiptomiakkal, és hadat üzent szinte Babilonnak. Ekkor Nabukodonozor másodszor jött ostromra, és végül harmadszor 586-ban, ez volt a harmadik ostrom, amikor a hűtlen, hitszegő, fogadalmát megszegő királynak a szemét kiszúrta, kiszúratta, őt fogságba vitte, gyermekeit a szemelátár előtte megölte, a templomot leromboltatta, a helyét felsózatta, és ahogy a Biblia fogalmaz, oda lett Júda dicsősége, oda lett Izrael, szóval az izraeliták dicsősége. Ez egy megrázó, szörnyű kép. Jeremiás próféta, akiről gondolom, hogy már tetszetek hallani, biztosra veszem, hogy hangzott már itt előadás Jeremiásról. Jeremiás próféta könyörögve kérte a zsidó népet, illetve hát Júda népét, és főleg a királyt, hogy adja meg magát.
Erről nem mehetek természetesen bele, mert úgyis azt mondtam, hogy nem elég az idő, akkor most túl sokat erről a bevezetéssel nem foglalkozhatom. 27. fejezetet tessenek majd otthon elolvasni, valamint a 29. fejezet néhány versét, az elején 5-től 8-ig terjedő verseket. Itt Jeremiás ilyet kér, így kérleli a királyt és a népet, hogy hajtsátok magatokat a babiloni király igájának a jármába, elkészít ilyen dramatizált módon, bemutatja, hogy mi történik, egy jármot készít el, jön és felveszi a nyakába, és elmegy a király elé, és azt mondja, hogy így benneteket.

próféta mindent, ami megtehető. A szennyvíz csatornába dobták le őt, egy Ebed Melek nevezetű nem izraelita ember húzta ki onnan, könyörgött a királynak, hogy ne, hát az Isten emberét, ne tetőzd a te bűnödet ezzel. Tehát mindent megtett Jeremiás, de szava pusztába kiáltó szó volt, és még egyszer hadd mondjam, ugye a babilonok leigázták Júdát, és Jeremiás megjövendőlt, hogy 70 év fog eltelni Jeruzsálemnek az omladékai fölött. Ha Dániel próféta könyvével tetszetek foglalkozni, és hold biztos vagyok, hogy én János tematikáját, hogy általában ismerem, hogy erről feltétlenül esett már szó, akkor ugye ott is Dániel próféta is azt írja, hogy utána nézett a jeremiási leírásoknak, és ott megállapított, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékai felett, és ott a Dániel próféta könyve 9. fejezetében egy hatalmas könyörgéssel találkozunk. Tényleg így mondhatjuk, hogy egy nagy könyörgéssel találkozunk. Akkor is Dániel azt gondolta a 8. fejezetben leírt látomás alapján, hogy Isten meghosszabbítja majd a 70 éves fogságot, akkor könyörgött az Istennek. Hát ebben már aztán végképp nem menjünk bele, csak a tény az, hogy ez egy teljesen köztudott dolog volt a zsidó szellemi, az értelmiség körében, de a hívő, egyszerű hívő emberek körében is, hogy 70 éves lesz a babiloni fogság. És tényleg, amikor ez az idő elérkezett, akkor Círus seregei jelentek meg Babilon alatt, ugye a Médó-Perzsa seregeknek a parancsnokaként, Círus jelent meg, és hát egy bravúros módon bevette Babilont, különös különben, hogy Dániel próféta könyve 40. fejezet erről, 45. fejezet erről már megemlékezik, Dánielt mondtam? Ézsaiás próféta könyve erről megemlékezik, és tessenek megengedni egy kis zárójelbe tett megjegyzést, hogy éppen azért kezdte ki a Biblia kritika Ézsaiás könyvét, hogy ilyen nincs, hogy egy próféta megírja előre, hogy kinek kell születnie. 150 évvel előtte Ézsaiás megírta, hogy jön majd egy Círus nevezetű ember, akinek az Isten a kezét megfogja és meghódoltatja előtte a népeket, és a zárakat letöri. És a Biblia kritika azt mondta, na ilyen nincs, ezt nem lehet elfogadni, ez későbbi betoldás. És még ezt is hadd tegyem hozzá, Bibliában mélyen hívő ember vagyok, hogy nagy gyönyörrel hadd tegyem hozzá, hogy kimondhatatlan örömet jelentett számomra 1947-ben, amikor a kumráni leleteket megtalálták, és megállapították, hogy már a Septuagintának a 3. században történt fordítása előtről is származhatnak a kumráni leletek, tehát a holtengeri tekercsek, és abban olyan éppen Ézsaiás próféta könyvét találtak, teljes egész Ézsaiás próféta könyvét, amiről azt írja az egyik német archeológus, hogy a Holtengeri Barlangok Rejtélyei című könyvében, és értem nem ugrik be a szerző neve, azt írja róla, hogy amikor összehasonlították a maszoréta iratokkal, maszorétáknak nevezték azokat a Biblia másoló tudósokat, akik a Szentírást másolták és nagy gonddal ellenőrizték, és még egy kis hozzátoldás, és ha valahol rájöttek, hogy valami nem egyezik, akkor szépen megsemmisítették, elégették ezeket az iratokat. Megvolt, hogy hány, szóval teljesen adott volt, hogy hány betűből kell állni egy könyvnek, hány szava van egy könyvnek, és ezeket mindig összehasonlították, és amikor megtalálták a holtengeri barlangokban, ugye megtalált az a két gyerek, ez a két kecskéjét kereső, elkalandozott gyerek, aki eltöltötte játékkal a délutánt, és ment a kecskét találni, és annél sokkal nagyobb értéket talált, ugye a kumráni leleteket, akkor ugye előhívták a már láthatatlan írásokat különböző vegyi utakon, és azt írja, Stollnak hívják, ez a szerzője az előbb említett könyvnek, tehát a Holtengeri Barlangok Rejtélyé című könyv szerzője, Stoll azt írja, hogy a legmerészebb várakozásokat is túlhaladta Ézsaiás próféta könyvének a hitelessége, mert egyetlen helyen megír, hogy hol az egyik fejezetből, ugye emlékszem, a 39. fejezet utolsó két szava és a 40. fejezet első három szava hiányzott. Azt írja, hogy mivel a másol is ember volt, és nyilván nem látta jól a másolandó szöveget, ezért helyet hagyott, hogy majd később bepótolja, és mivel ő is ember volt, elfelejtette, és ez nyitva maradt. Néhány évvel ezelőtt az izraeli nagykövetség kiadott, ez ilyen ugye a követségek által kiadott ismertetőkben, egy olyan izraeli ismertetőt, ahol elől a címlapon egyetemi hallgatók a vitrin mögött lévő Ézsaiás tekercset tanulmányozzák és hasonlítják.

közt a modern szöveggel is teljesen azonosnak találják. De szóval ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, hogy tehát az ige előre megmondta, hogy ez és ez történik, hogy 70 évig lesz a babiloni fogság, hogy a 70 év végén véget vet az Isten ennek, hogy Círus Médó-Perzsa uralkodó lesz az, aki majd Babilont leigázza, zseniálisan tette ezt, ugye bevehetetlen volt a Babilon Bábel városa, olyan területet kerítettek be bevehetetlen erődítményként, amely területen a bentlakók mindannyian életük végéig nyugodtan élhettek volna, szóval az élelmiszert meg tudták maguknak szerezni, bevehetetlennek tűnt. Ugye Círus elterelte az Eufrátesz vizét, ebben nem mennék be, mert akkor még tovább tart a bevezetés, csak a lényeg ez, hogy ugye a Márduk Isten születésnapján, amikor nagy ünnepségek voltak a városban, akkor beterelték ilyen előre elkészített hát csatornákba az Eufrátesz vizét, a víz ugye kiszáradt, és a várfalak alatt mentek be a katonák. Ugye mindenki részeg volt a városban, könnyed dolga volt, hogy egy éjszaka bevegye Babilont, és ekkor ezután szabadultak meg a zsidók a fogságból. Círus ugyanis maga, aki az első lelkismereti szabadság őse és megteremtője volt, ne felejtsük el, időszámításunk előtt az 6. században, szabadságot adott minden, az egész birodalomban élő, ugye leigázta az egész babiloni birodalmat, Médó, majd később Perzsa birodalommá vált, szabadságot adott minden népnek, és mivel megmutatták Círusnak Ézsaiás próféta könyvét, úgy érezte, hogy igen, neki az a feladata, hogy ezt az isteni rendelkezést ő végrehajtsa. Még tessenek megengedni itt egy kis megjegyzést, egy rövid kis megjegyzést, de szerintem fontos megjegyzést. Isten angyala küzdött azért Círusszal, hogy megadja az Isten által előre megjövendőlt rendeletet. Én sokszor töprengtem azon, amikor a Bibliát olvasom, sokszor találkozunk, ma is utalok majd a Jelenések könyve 7. fejezetére, ahol a Biblia arról ír, hogy Isten kiadja a parancsot az ő angyalainak, hogy tartsák a szeleket, azaz a világra zúduló megpróbáltatásokat, háborúkat, tartsák a szeleket, amíg elpecsételtetnek, ugye itt így fogalmaz a Szentírás, elpecsételtetnek az Isten szolgái az ő homlokukon, és olyan sokszor töprengtem ezen, vajon ez hogy történhet? A szabad akarattal rendelkező ember, és az Isten, aki az emberi szabad akaratot teremtette és tiszteletben tartja, hogy tudja elérni egy embernél, egy olyan embernél, akire ki tudja, milyen erők hatnak, a legkülönbözőbb politikai, katonai erők hatnak, azt hiszem senki nem gondolja, a királyok önálló emberek. Hogy tudja az Isten elérni azt, hogy ezek az emberek végül mégis engedélyt adjanak, például ebben a konkrét esetben arra, hogy térjenek a zsidók haza, óriási anyagi segítséget biztosította számukra, rendeletet adott, hogy építsék fel a templomot, és ott kezdődjék el az Isten tisztelet. Talán még annyit hadd említsek meg itt ennek a kapcsán, hogy ugye 539. október 13-án foglalt ez, abszolút pontosan tudjuk ezt a dátumot, még egyszer hadd mondjam, 539. október 13-án foglalt el Círus Babilont. Ebben a pillanatban adtak, szóval rögtön a következő napokban adta ki a parancsot arra, hogy újjá kell építeni a templomot, és valamennyire a várost is. Azonban nagyon érdekes, hogy az ekkor hazatérő kis maroknyi zsidó, mint egy 50 ezer körüli ember tért haza, ezt megtaláljuk Esdrás Nehemiás könyvében. Ez a nagyon kis számú zsidó ember neki állt a templom, a korábban hatalmas salamoni templom restaurálásához, természetesen egy sokkal kisebb templomot igyekeztek elkészíteni, azonban is itt kezdődik a samaritánusokkal való probléma. A samaritánusok rögtön résen voltak, megtudták, hogy a zsidók mit terveznek, abban a pillanatban akarták leállítani. Amikor ők elmentek és számon kérték a vezetőket, hogy hogyan meritek építeni a templomotokat, ti lázadni akartok a fennálló Médó-Perzsa uralommal szemben, akkor ők igazán nagyon, ahogy mondhatnánk, hogy keresztényi, bár kicsit félek ezt mondani, mert keresztényiben annyi minden fér bele, szóval egy Isten szerinti választ adtak a kérdezőknek. Azután erre a samaritánusok írtak egy levelet az akkor már, hát az első uralkodó után, uralkodó hát, királynak, Aszmerdisznek, 522-ben,
hogy állítsa le a város építését, mert azok királyok ellen lázadó, azok minden rendet felforgató emberek voltak. Aszmerdisz, aki különben trónbitorló volt, rögtön vissza is vonta, utána nézetett, és vissza is vonta az engedélyt. És itt kezdődik a könyv, Zakariás proféta könyvének a 8 látomása. Ugyanis ebben az időben, ugye még egyszer hadd mondjam, ez időszámításunk előtt 522-ben járunk, egy regiment proféta tevékenykedett Izraelben. Zakariásnak, mindenek előtt Abdiás volt a kortársa, akivel együtt tevékenykedett, de jó néhány más fiatal proféta is, és Abdiás kezdte el őket bátorítani, amikor még a tilalom fennállt, hogy építsétek meg Jeruzsálemet. Isten veletek lesz, építsétek a templomot. Ilyeneket ír Abdiás könyvét, ha eltetszenek olvasni, akkor ilyeneket tetszenek találni benne, hogy leírja Abdiás a népnek, hogy ti mennyezetes házban, emeletes házakban laktok. Az Isten háza pedig romokban hever. Hát hogy tudjátok ezt elszenvedni, elhordozni? És a nagyon fiatal Zakariás proféta, majd látni fogjuk az egyik helyen, hogy egyenesen fiúcskának mondja a Szentírás még őt, az egyik látomás szerint, bár itt a fordításban egy kis tévedés, mert fiatal emberről szól a Szentírás leírása, de egy egészen fiatal ember volt, aki szintén odállt Abdiás mellé, és bátorított, hogy merjetek, legyetek bátrak, Isten veletek van. És ha az Isten velünk, akkor ugye kicsoda ellenünk, ahogy ezt az újszövetségi Szentírás leírja. És mielőtt megkapták volna 520-ban Dáriusnak, Darius Hystaspesnek az engedélyét, ők elkezdték a templomépítést. Nagy buzgalommal, rendkívül odaadással, igazán mélyen Istenbe vetett hittel. És itt is tessenek megengedni egy zárójelbe tett megjegyzést, nem árt a hívő embereknek, ha nehéz életkörülmények vannak. Én végigéltem ugye az egész előző rendszert, 49-ben kezdtem el az igehirdetés szolgálatát, hát rengeteg nehézséget éltem át, amiről nem kívánok szólni, csak nagyon sok nehézséget, nagyon sok, nagyon nagy nehézséget. De az ember hitének és az alázatának mindig jót tesz. Igen, könnyen hajlamosak vagyunk arra, hogy egy kicsit az alázatunkat feladjuk, vagy leadjuk. Mindig jót tesz az embereknek, ha megszorítottan élik az életüket, és érzik, hogy rászorulunk arra a kegyelemre, amelyet Isten csak a benne bízoknak, az alázatosoknak ad. Mert a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Nos, amikor elkezdték a templom építését, nem sokkal utána, mint ahogy az előbb említettem már, Darius Hystaspes lépett a trónra 520-ban, és akkor megint a szamaritánusok odafordultak az uralkodóhoz, hogy nézzen csak utána, hogy ugye megint megírták, amit hát támadó levelükben jónak láttak, és akkor viszont a zsidók is írtak egy levelet, és azt mondták, hogy igen, nézzen utána a király, hogy Círus ekkor és ekkor rendeletet adott ki, hogy a templomot megépíthetik, a király gondosan utána nézetett, és amikor a választ megkapta a beosztottjaitól, hogy igen, ilyen és ilyen irattárban megtalálták, hogy Círus engedélyt adott, sőt, anyagi javakat adott, akkor ő újból megismételte ezt. Írt egy levelet, az Esdrás könyvében tesznek meg, Esdrás vagy Nehemiás könyvében tesznek megtalálni, írt egy levelet a környező helytartóknak, hogy igen, támogassák a királynak járó adókból, támogassák a templomépítést, tartsák magukat távol, és semmit ne tegyenek, adjanak, szóval ne vessenek ki adót az ottani népekre, sőt azután ki is nevezte Esdrást helytartónak, és elküldte Izraelbe, és ekkor már a templomot a király engedélyével építhették tovább. Isten azonban ebben az intervallumban, tehát amíg visszavonták a rendeletet, és amíg megkapták a rendeletet, ebben az időközben küldte a következő látomásokat az ő szolgája, Zakariás próféta által. És itt tetszenek látni ezt a 8 látomást. Mindegyiket elolvasnám, és mindegyikről néhány szót szólnék, illetve egyikről másikról egy kicsit többet, amennyit az időkeretünk megenged. Ezt olvasom tehát az első fejezet 7. versétől. Tehát első fejezet 7. versétől olvasom. A 11. hónapban,
azaz a Sebát hónapnak 21-én, Dáriusznak második esztendejében szól az Úr Zakariáshoz, a Berkiás fiához, aki Iddó próféta fia mondván. Láttam éjszaka, hogy íme egy férfiú veres lovon ült, és állt a mirtuszfák között, amelyek egy árnyas völgyben voltak, háta meget pedig veres, tarka és fehér lovak. És mondtam, mik ezek, Uram? És mondta nékem az angyal, aki beszélt velem. És megmutatom néked, mik ezek. Akkor felelt az a férfiú, aki a mirtuszfák között állt, és mondta, ezek azok, akiket az Úr küldött, hogy járják be a földet. És felelének az Úr angyalának, aki a mirtuszfák között állt, és mondták, bejártuk a földet, és íme az egész föld vesztegel és nyugodt. Az Úrnak angyala pedig felelt, és mondta, seregeknek, Ura, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júdának városain, amelyekre haragszol immár 70 esztendő óta? És nyájas szavakkal, vígasztaló szókkal felelt az Úr az angyalnak, aki beszélt velem, és mondta nékem az angyal, aki beszélt velem. Kiálts, ezt mondván. Ezt mondja a seregeknek, Ura, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel, de nagy haraggal haragszom én a hivalkodó népre, akikre kevéssé haragudtam ugyan, de ők gonoszra törnek. Azt mondja azért az Úr, könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, benne építetik meg az én házam, szól a seregeknek, Ura, és mérőzsinór nyújtatik ki Jeruzsálem felett. Mégis kiálts mondván, ezt mondja a seregeknek, Ura, bűvölködni fognak még városaim jóban, mert megvigasztalja az Úr Siont, és magájévá fogadja még Jeruzsálemet. Kicsit hosszabb ige szakasz volt, de talán meg tudtunk belőle egy néhány gondolatot jegyezni. Azt hadd mondjam el, hogy itt egy olyan képet látunk, ahol a mirtuszfák alatt áll egy személy, akiről ugye előre hadd mondjam, majd később még többször találkozunk vele, lehet, hogy tudjuk azonosítani az időkeretünkben, lehet, hogy nem tudjuk azonosítani. Kérem, hogy most ismét hivatkozom rá, tessenek a kis könyvecskét megvásárolni és elolvasni, teljesen világos tanítást kapnak erre, mert félek, hogy nem fér az időkeretünkbe. Ez a mirtuszfák alatt álló személy, ez az Ószövetségben is élő megváltó Jézus Krisztus. Fogalmam nincs, hogy tetszetek-e már arról előadást hallani, hogy Krisztus nem Betlehemben született, hanem ugye örök idők előtt. János evangéliuma első fejezete így kezdődik, kezdetben volt az ige volt az Istennél, Isten volt az ige, ez kezdetben az Istennél volt. Nála nélkül semmi sem, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És a 14. versben azt mondja, és az íge testé lett, tehát a kezdetben lévő íge egyszer csak testé lett, és lakozott közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal, mondja a Szentírás. Nos tehát ez a Krisztus a mirtuszfák alatt álló angyal, vagy férfi, hol így, hol úgy nevezi, hol úrnak nevezi, majd látjuk a következő szakaszokban. És van egy angyal, aki pedig a beszélő, aki a látomásban Zakariás prófétát kísérő valaki. És mit lát? Látja azt, hogy megkérdezi, hogy miért vannak itt négy különböző színű, hát lényegében három különböző színű ló, de négy ló. És kik ezek, és mit akarnak? Mi a rendeltetésük? Ugye nyilván egy jelképes beszédről van szó. És azt mondja el a mindenható Isten ennek a ugye az angyalnak, illetve az angyalon keresztül mondja a mirtuszfák alatt álló férfi, hogy az egész föld vesztegel és nyugodt. Miről van itt szó ebben a látomásban? A sok bevezetést azért tartottam, egy kicsit hosszabb bevezetést azért tartottam, hogy lássuk, hogy a samaritánusok voltak azok, akik mindent megtettek, hogy akadályozzák Izraelt, illetve Júdát a templom építésben, az Isten szolgálatban, az Isten félelemben. Mindent megtettek volna ezután is. És most Isten üzen a prófétán keresztül, legyetek nyugodtak. Az egész föld vesztegel, békességben él, ez csak egy helyi probléma, nem úgy van, hogy az egész világ forrong, és félni kell, hogy mi történik majd ezután. Az egész föld vesztegel és nyugodt.
és Isten végre fogja hajtani a maga csodálatos terveit. És utána jön egy nagyon szép szakasz, amit még egyszer hadd olvassak. Ugye mondja, hogy bejártuk a földet, és az egész föld vesztegel és nyugodt, az Úrnak angyala pedig felelt, seregek ura, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen? Tehát a kísérő angyal odafordul a mirtuszfák alatt álló valakihez, és azt Úrnak szólítja meg, és azt mondja, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júdának városain, amelyekre haragszol immár 70 esztendő óta. És Zakariásnak adott csodálatos, bátorító üzenet azután így hangzik. És nyájas szavakkal, vigasztaló szókkal felelt az Úr az angyalnak, aki beszélt velem, és mondta nékem az angyal, aki beszélt velem, kiálts, és ezt mondjad. Ezt mondja a seregeknek, ura, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel, de nagy haraggal haragszom én a hivalkodó népekre, akikre kevéssé haragudtam ugyan, de gonoszra törtek. Ezt mondja az Úr, könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, benne építetik meg az én házam, szól a seregeknek, ura, és mérő zsinór nyújtatik ki Jeruzsálem felett. Szeretem Jeruzsálemet és Siont. Sion ugye a templomhegyet nevezik Sionnak. Átvitt értelemben az új szövetségben, amikor, de már az ószövetségben is, amikor Sionról beszél a Szentírás átvitt értelemben, akkor rajta mindig az Isten népét érti. És milyen lehetett ezt hallani? Ennek a meggyötört, fáradt, hazatért, de ezeri nyomorúságban szenvedő népnek, akikkel kapcsolatban, ha eltetszenek Esdrás és Nehemiás könyvét olvasni, akkor szívfacsaró leírásokat találnak, hogy a visszatértek, olyan nyomorúságba jutottak, olyan anyagi nyomorba jutottak, hogy a gyermekeiket adták el rabszolgáknak. Milyen lehetett ennek a népnek, amelyiknek a tagjainak a nagy része úgy gondolta, hazajöttünk, ugye Médó-Perzsiából, Babilonból, de minek? Tán azok tették jobban, akik hitetlenül ott maradtak, az ottani anyagi jólét miatt. Akkor hallják a próféta üzenetét, hogy Isten azt üzeni, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel. És aztán mi az, hogy mondja, hogy de nagy haraggal haragszom azokra, akikre korábban kevésbé haragudtam, mondja itt a Jóisten. De mi a problémám velük? Így mondja, ők gonoszra törnek. Ők gonoszra törnek. Kikről szólhat ez a kijelentés? Haragszom azokra, akik gonoszra törnek, akik mindig keresztezni akarják a zsidók fáradozását, erőfeszítéseit, és egyre inkább kimutatják a gyűlöletüket. Na, volt olyan időszak, amikor azt mondták, elmentek és nagy álnok úr, azt mondták a zsidó vezetőknek, hogy engedjétek meg, hogy mi is veletek együtt építsük a templomot. És akkor tény, hogy meglehetősen keményen utasította el, ugye az építést vezető elöljáró, ugye az Zorobábel és hát a barátai, a samaritánusokat nem, egyedül kell megépítenünk. Nem kívánunk egy felekezeti feszültséget létrehozni, mert Isten nem adott erre nekünk engedélyt. Ők mindent megtettek, hogy megakadályozzák. Még egyszer hadd mondjam, milyen lehetett ezt az Isten üzenetet meghallgatni. Úgy gondolom, hogy nem csupán maga a történet érdekel bennünket, hanem az Isten hozzáállása az ő gyermekei életéhez. Itt majd több ízben szeretnék erre utalni. Nagyon sok ember küszködik azzal a belső vívódással, hogy vajon méltó vagyok-e én arra, hogy Isten igéjét hallgassam, méltó vagyok-e arra, hogy az Isten engem gyermekének fogadjon el, hogy imádsággal járuljak elé. És akkor mindig előjönnek a nyomorúságaink, mert tele vagyunk emberi gyengeséggel, nyomorúsággal, bűnre való hajlammal, ami sokszor tényleges bűnné is változik. És az Isten azt mondja, hogy szeretem Jeruzsálemet és Siont, semmi szeretetre méltó nem volt bennük. Csak az, hogy megalázták magukat, és abban a pokoli helyzetben voltak. És Isten azt mondja, szeretem Jeruzsálemet és Siont, örökké való szeretettel, nagy szeretettel. És még a 17. verset olvasnám még egyszer. Bővelkedni fognak még városaim a jóban, mert megvigasztalja még az Úr Siont, és magáévá fogadja Jeruzsálemet. Na, ez az első látomásnak a legfőbb mondani valója, amennyit jónak és szükségesnek tartottam most így elmondani. A második látomás az ugye az első fejezet 18. versétől a fejezet végéig tart. Egy érdekes leírással találkozunk, majd felemeltem szemeimet, és íme négy szarvat láttam. És mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mik ezek?
És mondta nékem, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát és Izraelt és Jeruzsálemet. Azután mutatott nékem az Úr négy mesterembert, és mondta, mit jöttek ezek cselekedni? Ő pedig szót mondván, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát annyira, hogy senki sem emelheti fel a fejét, de eljöttek ezek a hogy elrettentsék őket, hogy letörjék a pogányok szarvait, akik szarvakkal támadtak Júda ellen, hogy szétszórják azt. A második látomásban mit látnak? Ugye itt egyre komplikáltabb és furcsább képekkel találkozunk. Lát négy szarvat. Sajnálom, hogy mindig kell mondanom, hogy nem tudom, hogy erről esett-e szó, de ezt is majdnem biztosra veszem, hogy ilyen szó, ugye kellett, hogy szó essék arról, hogy mit jelentenek a szarvak. Hatalmat jelentenek. A negatív szarvak, ugye az ellenséges, az Istennel ellenséges szarvakat, a pozitív értelemben vett szarvak, ugye az Isten oldalán állókat. És itt azt mondja a Szentírás, hogy lát négy szarvat, és elmagyarázza, hogy kik ezek, mik ezek a szarvak, hogy mit tettek, mi volt az eddigi tevékenységük, és azt mondja el, hogy ezek a szarvak azok, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. És más könyvekből megtudjuk, például Ézsaiás proféta könyve is már írdott egy másik összefüggésben, szóval megtudjuk a Szentírás könyveiből, hogy a büntetést végrehajtással megbízó hatalmak legtöbbnyire túlteljesítették az Isten által rájuk bízott feladatot. Isten meg akarta fegyelmezni az ő népét, és ezek gonosz szándékkal szinte megsemmisítették azt a népet. Ugye itt is azt mondja, hogy szétszórták teljességgel. Most ugye lát négy mesterembert. Négy mesterembert, akik megjelentek, és kérdezi ugye a prófét, hogy mit akarnak, kik ezek és mit akarnak. Ugye nos, ezek azok a mesteremberek, akiket a mindenható Isten elküldött. Elküldött pedig azért, hogy őket, hogy letörje az ő hatalmukat, és az ő népét megszabadítsa. Ismét néhány szót csak tanulságként. Sokszor kerülhet egy-egy ember egyénileg is nagyon nehéz helyzetbe, és kilátástalan helyzetbe. Ahogy én itt végignézek a jelenlévőkön, úgy el tudom képzelni, már korukat tekintve, bocsássanak megérte, majd mindannyiuknál gondolom idősebb vagyok, de szóval tudom, hogy egy hosszú élet alatt az ember annyi olyan helyzetbe jut, amikor majd belefullad a bánatba és a megoldhatatlan élethelyzetbe, vagy gyermekeivel, vagy egzisztenciájával, vagy családi, vagy társadalmi, vagy ki tudja, hogy milyen körülmények között, ezt nem lehet végig sorolni. Hányszor vagyunk úgy, hogy úgy érezzük, hogy senki nincs, akihez mi fordulhatnánk. Imádkozunk az Istenhez, és mintha az ég ércből lenne. Az imádságaink nem jutnak el hozzá. Mondja is például egy helyen a Szentírás, miért gyötörjük lelkünket, és te nem látod, és nem tudod. És itt megszólal az Isten, és azt mondja, de igen, tudok róla. Szükség volt, előre megmondtam, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékai felett. Szükség volt a nagyon lezülött izraelitáknak, júdabelieknek. Szükségük volt az isteni fenyítékre. Különben teljességgel kivetköztek volna az emberi mi voltukból. Annak a határán jártak már. De akik titeket büntetésükben messze túlhaladóan büntettek meg, akik gonoszok, kegyetlenek, istentelenek voltak, most azoknak a büntetése is elérkezett. De a második látomással kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. Második fejezetből olvasnám a következő verseket. A mérző zsinóros férfiről, ahogy itt tetszenek látni a harmadik látomás. Felemelém ismét szemémet, és imi láttam egy férfiút a kezében mérőkötelet, és mondtam, hová mégy te? És mondta nékem, megmérni Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a széle és mennyi a hossza. És íme az angyal, aki beszélt velem, kijött, és más angyal is kijött eléje. És mondta annak, fuss, és szólj a gyermekhez. Na itt van az, amire utaltam. Tehát menj, és szólj annak a fiatalembernek. Mondván, kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne lakó emberek és barmok sokaságja miatt. Én pedig szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magam ő benne. Jaj, jaj, fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr. Jaj, jaj, Sion, szabadítsd ki magadat, aki Babilon lányánál lakozol, mert így szól a seregeknek, Uram.
Dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, akik fosztogatnak titeket, mert aki titeket bánt, az ő szemefényét bántja. Mert íme én felemelem kezeimet ellenük, és saját szolgáik prédájává lesznek, és megtudjátok, hogy a seregek ura küldött el engem. Miről szól ez a harmadik látomás? Azt mondja el, hogy lát egy férfit, úgy látszik, hogy annyira képies, annyira plasztikus volt ez a látomás, hogy rákérdez, hogy látja, hogy vagy férfit lát, akinek a kezében egy mérőeszköz van, és megkérdezi, hová mégy te? És mondta, megyek megmérni Jeruzsálemet. Megyek megmérni Jeruzsálemet. Mit mér rajta? Hát Jeruzsálem romokban hevert. Egy gyönyörű, hatalmas város volt, földdel egyenlővé tették a babilonok, és nem épült meg. De az Istennek az ígérete, a jövőbe mutató reménység adása, amikor is így mondja, ennek kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet, és a benne lévő emberek és barmok sokasága miatt. Tehát most elmegyek megmérni, hogy most ebben a pillanatban mekkora ez a kis városka, vagy ez a kis falu, ahonnan kijártak az emberek dolgozni, és éjszakára bejöttek a samaritánusoktól való félelem miatt, és ott őrséget tartottak maguk körül, hát pokoli helyzet volt, ahogy a Biblia ezt más helyeken leírja. Tehát egy pici kis városka volt, hát 50 000 ember. 50 000 ember. Valamelyik kerületünknek a tizede. És azt mondja az angyal Zakariásnak, és ugye üzeni a népnek, megméri az Úr Jeruzsálemet, hogy lássa, mennyi a szél és mennyi a hossza, de kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne lévő emberek és barmok sokasága miatt. És még hatalmasabb ígéret az 5. vers, én pedig szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magam ő benne. Tűzfal leszek körülötte. Tessék mondani, mit jelent egy tűzfal? Azt hiszem, mindannyian értjük, hogy miről beszél itt a próféta. Én tűzfal leszek körülötte. Én védeni fogom az én népemet. Szeretem Siont és Jeruzsálemet örök szeretettel. És most ezt erősíti meg újból. Azután jön egy nagyon érdekes felhívás, hogy a következő verstől, hogy jaj, fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr, jaj, Sion, szabadítsd ki magad, aki Babilon lányánál lakozol. Ugye az előbb utaltam rá, hogy Isten arra kérlelte őket a babiloni fogság előtt, Jeremiás próféta által, hogy menjetek Babilonba. Hajtsátok a fejeteket a babiloni király jármába, mondta mindenható Isten. És most mondja ennek az ellenkezőjét. Tessenek megengedni, hogy itt egy pillanatra megálljak. János tartott ezeket, nem tudom én, legszebb jellemképek, vagy jellemvonások. Kért egyszer, hogy jöjjek el, nem volt időm, meg nem ennek az embere vagyok, vannak fiatalabbak, akik csinálják. De azért töprengtem rajta, és egyszer elgondolkoztam azon, egyszer kéne valami ilyesmiről beszélni, hogy legszebb jellemvonások, isteni jellemvonás, a következetlenség. Hallottam, hogy isteni jellemvonás a következetesség, és igen, elismerem, nagyon is. De vannak ilyen esetek, van egy jó néhányat, tudnék itt rögtön elmondani, nem ebbe az előadás sorozatba illik, csak azért említem meg, mert egyszer Isten azt mondja, hogy menjetek, adjátok meg magatokat, hajtsátok a fejeteket a babiloni király igájának a jármába, most pedig azt mondja, hogy jaj, fussatok ki belőle. Nem következetlenségről van szó, természetesen, hanem csak a változó körülményekről. Hogy Isten nem mereven, nem így gondolkozik, hogy ezt egyszer elrendeltem, aztán törik, szakad, recseg, ropog, ez nem érdekel, hanem Isten a változó körülmények között az embert mindig a maga szükségleteinek megfelelően irányítja, vagy legalábbis törekszik irányítani. Isten látta, nem jött ki Babilonból, mint ember megértem. 70 év alatt, hát az ősök elhaltak, az utódok, modern fiatal emberekké váltak, olyan üzleti összekötetéseik voltak, megtalálták azokat a téglára vésett üzleti levelezéseket, amelyek között a zsidók üzleti levelezése is ott volt. Hát szóval akkor is már két talppal jöttek erre a világra, és rendkívül ügyesen élték az életüket, meggazdagodtak, birtokokat szereztek, nem szívesen hagyták el Babilont. Tehát ebben az időben már Médó-Perzsiát. Ott maradtak Perzsiában. Ott élték az életüket.
Testvérek, megengedni egy kérdést feltegyek. Emlékeznek egy olyan esetre, amikor viszont Perzsiában egy borzalmas megpróbáltatás következett rájuk? Kinek ismerős Eszter könyve? Gondolom, hogy sokaknak. Miről is szól Eszter könyve? Az első általunk ismert pogromnak az előkészítéséről. Az elsőről. Amikor minden zsidót ki akartak írtani. És tényleg csak az isteni kegyelem és Eszter királynőnek, az Isten és Márdókeusnak, ugye a nagybátyának, az Istentől kapott csodálatos bölcsessége mentette meg a zsidók életét. De az Isten látta, hogy lelkiismereti vallásszabadságukban korlátozva lesznek itt később. És most kérleli őket, hogy fussatok ki onnan. És ennek azért kívántam ennyi hangsúlyt adni, mert a Szentírás beszél az emberi történelem alkonyán is arról, Jelenések könyve 14. fejezetében, ott az úgynevezett hármas angyali üzenetben, de a második üzenet így hangzik, leomlott Babilon, mert az ő paráznasága harágborával megittasította a földnek népeit, és aztán hangzik a következő kijelentés, a harmadik, fussatok ki belőleim népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Tehát van idő, amikor az Isten az ő gyermekeit valamire felhívja, és akkor nyilván az Isten ezt jelképesen mondja el, de akinek van füle a hallásra, azt mondja a Szentírás, az hallja, és ne csak hallja, hanem engedelmeskedjék. Tessenek megengedni, hogy bár a feladat elég nagy, de azért mégis itt hadd szóljak néhány szót arról, hogy az Úr Jézus is azt mondta a tanítványainak, imádkozzatok, hogy a ti futástok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Szóval tudta Jézus, hogy majd Jeruzsálemből menekülniük kell. Mondta is, hogy majd mikor látjátok Jeruzsálemet hadseregtől körülvéve, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekbe, a háztetőn lévő ne szálljon alá, hogy a házából valamit kivigyen. Jaj a terhes és a szoptatós asszonyoknak. És ugye 70-ben következett be Jeruzsálem pusztulása, ugye Titus seregei pusztították el, erről is bizonyára hallottak, hogy a parancsnok akarata ellenére a várost és a szent helyet, Dániel 9.26, a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, mondja a Szentírás, és a fejedelem mindent megtett, hogy megőrizzék Jeruzsálemet, de a katonák felbőszülve, mikor Titus pihenőre ment, akkor felgyújtották a templomot. Azt írja Flavius Josephus a zsidók történetében, hogy Jeruzsálemben egyetlen keresztény nem veszítette el az életét. Miért? Miért? Az Isten itt kérleli a zsidókat, hogy fussatok ki Babilonból, ott pedig Jézus azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy a ti futástok ne ekkor és ne akkor legyen, és ha majd látjátok Jeruzsálemet hadseregtől körülvéve, akkor semmivel ne törődjetek tovább, az életetek forog kockán, meneküljetek. Van ilyen kijelentés az utolsó időkre nézve is, ahogy idéztem az előtt, tessenek majd otthon utána nézni, Jelenések könyve 14. fejezetében a 6-tól terjedő versek, mondjuk a 12-ig bezárólag, ott találjuk meg ennek a leírását, valamint a 18. fejezetben is, a 2.-3. versekben. Szóval, tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy régi ásatag látomásról beszélünk, hanem valami olyasmiről is, ami majd bekövetkezik még az Isten mai élő gyermekeinek az életében is. Többi verseket elhagynám, és a 3. fejezetnél a 4. látomást olvasnám el. És tessenek nyugodtak lenni, én befejezem akkor, amikor a János szokta befejezni, sőt, ha lehet előbb, és ha kell, akkor a végén majd csak summázva mondanám el. Szóval ne tessenek nyugtalankodni tanárként, és azt tartom, hogy amikor csöng az óra, akkor annál a csöngésnél fejezed az ember a mondatot, egy következő mondatot sem mondjon el, ne vegyük egymás idejét el egymástól. Csak azért mondom, hogy ne tessenek nyugtalankodni. Itt ezt olvasom, azután megmutatta nékem Józsát, a főpapot, aki az Úr angyal előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, ahogy nem tűzből kikapott üszögéhez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt. És szólt és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam,
Tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Az Úrnak angyala pedig ott állt. Az első 5 vers volt. Talán csak ennyit is vennénk át, mert nem enged többet az időnk. Nos, ez egy csodálatosan szép szakasz, és erről egy kicsit többet szeretnék szólni. Azt mondja tehát a Szentírás, hogy megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, ez a Józsua a fogságból visszatért első menekült, illetve fogoly csapatnak a főpapja volt. Hatalmasan az elsők között hazatért, hitben hazatért, a jobb módot otthagyva, választotta az Isten népével, ahogy Mózesről mondja a zsidókhoz írt levél, az Isten népével való együttnyomorgást. És mégis, amikor az Isten megvizsgálja, akkor nagyon igaz itt is a luteri mondás, aki azt mondta, hogy az Isten megvizsgál, akkor a legkiválóbb cselekedeteink is tündöklő vétkek az Isten szemében. Ezt nem árt ezt a mondást sem megjegyeznünk, amikor úgy veregetjük a saját vállunkat, hogy mi azért milyen rendes emberek vagyunk, ne felejtsük el, hogy a főpapot, a zsidó főpapot is így látja Isten, hogy szennyes ruhába áll, szennyes ruhába öltözve áll ott, az Úr angyala előtt. Mi az, hogy az Úr angyala előtt áll? Ugye Krisztus előtt áll, bűneiért bocsánatot kérve, kegyelmet esdekelve a mindenható Istentől. És valaki mellette áll, hogy vádolja őt. Kedves jelenlévők, ez megérne egy misét, hogy erről egy kicsit többet szóljunk. Valaki ott áll, hogy vádolja őt. Amikor egy embernek lelkiismereti gyötrelmei vannak, a lelkiismeret az az Isten ajándéka. Rousseau azt mondta, hogy a lelkiismeret gonosz dolog, az ördög találmánya. Most ebben nem akarok belemenni, hogy miért ezt mondta, és hogy van. Csak annyi, hogy igen, a lelkiismeret egy nagyon nagy ajándék. De amikor már gyötörjük magunkat, amikor már az Isten jóságát, irgalmát kétségbe vonva depressziósá válunk az önmarcangolástól, akkor erre semmi szükség nincs többé. Akkor igen, az ördög találmánya már. Józsua ott áll, az Úr előtt szennyes ruhákba öltözve, Sátán mellett, hogy vádolja őt. A vádolás akár a saját lelkiismeretünkben önvádként jelentkezik, akár más vádol bennünket, mindig ördögi. Soha ne vádoljunk senkit. Kedves jelenlévők, itt hadd hangsúlyozzak ilyesmit. Csak a foltjaink nagyságában és színében van különbség. De mindannyian szennyes ruhákban állunk az Isten előtt. Nincs tiszta ember az Isten szemében. És akkor Krisztus megszólal, és ez egy csodálatos reménységet nyújt azért, hogy amikor Sátán vádol, akkor Krisztus is ott van. És Krisztus megszólal, és azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszög éj ez. Nem vádaskodik. Jézus nem mond súlyos szavakat. Nem vádolja Sátánt. Miért hangsúlyozom ezt? Mert milyen könnyen, mikor valami vád ér bennünket, akkor vissza, még keményebben. Nem, ő ezt nem teszi. Csak azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, Sátán, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, és hozzátesz még valamit. Avagy nem tűzből kikapott üszög éhez? Mit akar ezzel az ige mondani? Nem tűzből kikapott üszög éhez? Mondja Krisztus Sátánnak. Mit mond ezzel Jézus? Azt mondja, te vitted bele az embereket a bűnbe. Hát minden bűnre ő csábít. Emberölő volt kezdettől fogva, ugye mondja az Úr Jézus János Evangélium 8. fejezete 44. versében. Emberölő volt már az ős, ugye az első emberpárt is, ő vitte bele a bűnbe. Beleviszi a bűnbe, csak utána vádolja, hogy ez már elégett, ez már megégett, ez már üszkös. Hát az Úr Jézus azt mondja, hogy majdnem így, hogy nem szégyeled magad. Hát a bűnbe viszed bele az én teremtményeimet, akikért majd én az, ugye, akkor még ez Krisztus előtt volt, akikért majd én az életemet áldozom föl. Beleviszed őket a bűnbe, és utána arcátlanul vádolod? Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr. Isten magáévá fogadja Jeruzsálemet. Isten megbocsájt, Isten kegyelmében részesíti természetesen a bűnbánó, de az Istenhez forduló embert. Olvasom tovább, Józsa pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt. Tehát tovább csendben nem védekezett, elismerte, igen, bűnös vagyok,
Itt csak az isteni kegyelem segít. És szólt és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Az Úrnak angyala pedig ott állt. Azt olvassuk itt, József szennyes ruhákba volt öltözve, nem védekezik. Csendben áll, és várja az isteni kegyelmet. Csak csendben esedezik az Istenhez, bűnbocsánatért. És akkor Krisztus kimondja, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És odafordul Józsuához, lásd, elvettem tőled a te álmokságodat. Kedves jelenlévők, hadd kérdezzem meg, hiszem, hogy mindannyian küzdöttünk már elkövetett hibákkal, vétkekkel, bűnökkel, ki mekkorákkal, ki mennyiszer, de nem hiszem, hogy van itt közöttünk olyan, aki nem ismeri ezt a szörnyű lelkiismereti gyötrelmet. És milyen az, mikor Krisztus jön és leveszi rólunk a mi bűneinknek terhét. 32. Zsoltár azt mondja, boldog ember az, akinek hamissága megbocsájtatott, vétke elfedeztetett, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincs. És akkor így folytatja, még elhallgattam, tudnék a bűneimet, még nem vallottam be az Istennek. Még elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Még éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamiságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Kedves jelenlévők, újból hadd hirdessem ezt a csodálatos evangélium kijelentést itt az igében. Itt is ezt mondja Krisztus. A 32. Zsoltárral tökéletes szinkronban levettem rólad a te álmokságodat. Megbocsájtotta Isten a te bűnödet, és akkor adja a parancsot, hogy adjatok rá tiszta ruhát. És itt hadd jegyezzem meg, hogy tiszta ruhát, tehát Istentől adott kegyelmet, csak a bűnbánat és a bűntől való megtisztítás után ajándékozhat az embernek. Szóval nincs olyan, hogy nem bánom meg a bűnömet, ez majd csak lesz, ami lesz. És bocsássanak, hogy itt egy pillanatra megállok, mivel elég sokat foglalkozom családokkal, lelki gondozás ilyen vonatkozásban is. Hát tudom, hogy nagyon sokszor ez így van, hogy akkor családban valami feszültség támad, akkor sokszor így van, hogy emberek összesértegetik egymást, aztán elmennek lefeküdni, aztán reggel nézik, hogy Pityu haragszik, nem haragszik, nem. Na jó, akkor nincs semmi. Na jó, akkor Pityukám, hogy aludtál, ma mit csinálsz? De egy világért ki nem mondanám, ne haragudj, megbántottalak, sajnálom, bocsáss meg nekem. Ugye ezt nagyon nehéz kimondani. Itt ez a szentírási ige arról beszél, hogy le kell venni rólunk a szennyes ruhát, a szennyes ruhához pedig ott kell, levételéhez pedig ott kell állni az angyal előtt, némán csendben, bűnbánattal, hogy Uram, könyörülj rajtam, bocsáss meg az én bűneimet, és akkor Isten leveszi, akkor Isten elveszi. Hű az Isten, aki megbocsátja mi bűneinket. Fiacskáim, ne vétkezzetek, de ha valaki vétkezik, van szólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János első levele, első fejezet, 9. versében tesznek ezt az igét találni. Csodálatos kegyelem ez. És most felöltözteti az angyal, felöltöztetteti, ugye Krisztus, őt adjatok rá tiszta ruhát, és kitűnik a végén, hogy ez papi öltözet, mert tiszta süveget, ugye a főpapi süveget, és itt van megint egy hatalmas ígéret. Isten, amikor megbocsájt az embernek, akkor nem csak megbocsájt, hanem úgy tekint rá, 103. Zsoltárban tesznek ezt találni, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze vetél a mi vétkeinket. És akkor nem így van, hogy fiam, most ott érdelsz a sarokban. Na bocsánat, még az én gyerekkoromra gondolok, én csinált, nekem kellett ilyesmit csinálni, nem egyszer. Jobb firma voltam. És szóval ez nem így van, hogy most ott törtél, de ezt negyed órát, vagy fél órát, és majd bocsánatot kérsz, és akkor mehetsz. Amikor az Isten a bűnbocsánatot megadja, abban a pillanatban visszahelyezi az embert a maga szolgálatába is. Tessenek csak végig gondolni Dávidot. Nem mondhatom el, időnk nem engedi meg. De Dávid életét milyen bűnbe esett. Isten megengedte, hogy király maradjon. Péter apostol átkozódva esküdözött. És ő háromszor mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat a feltámadása után. Beiktatta vissza a tanítványok előtt. Megbánta, szembefordult vele, kiment keservesen sírva. Krisztus megkérdezte, szeretsz engem? Jobban szeretsz ezeknél? Szóval emlékeztette rá, visszaidézte neki, de teljesen levette. És nem sorolom tovább,
A tékozló fiú példázatában is ezzel találkozunk. Az Isten ezt teszi meg az emberrel. Ez volt a negyedik látomás. És akkor így olvasom a következőt. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és fel negyedik fejezetben olvasom. Igen, ötödik látomás az aranygyertyatartó és a két olajfa. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felköltött engem, mint mikor valaki álmából költetik fel, és mondta nékem, mit látsz te? És mondtam, látok én egy merő aranygyertyatartót, tetején az olajtartó, rajta pedig annak 7 szövétneke, és 7 cső a szövétnekhez, amelyek a tetején vannak. És mellette 2 olajfa, egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán. És feleltem, és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mondván, mik ezek, uram? És felelt az angyal, aki beszélt velem, és mondta nékem, hát nem tudod én, mik ezek? És mondtam, nem, uram. És felelt, és szólt nékem, és mondta, az Úrnak beszéde Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja a seregeknek, ura. Ki vagy te, nagyhegy, lopáljál leszel Zorobábel előtt, és felveszi a csúcskövet, és ilyen kiáltást támad, áldás, áldás reál. Ezt is talán csak eddig. Miről beszél itt a Szentírás? Lát egy gyertyatartót. Ugye találkozunk a gyertyatartóval az Ószövetségi Szent Sátor külső részében, ugye a hétágú aranygyertyatartóval. Jelképes dolog volt. Találkozunk a Jelenések könyvében, az első fejezetben, Jézus Krisztus ott jár a gyertyatartók között. Találkozunk a második fejezetben, amikor Jézus úgy mutatkozik be, mint aki jobb kezében tartja a csillagokat, és jár az arany gyertyatartók között. Tehát a Szentírásban a gyertyatartó nagy jelentőségű. Krisztus azt mondta, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város, és a gyertyát sem azért gyújtják, hogy vék, azaz kosár alá tegyék, hanem hogy kitegyék a gyertyatartóba, és világítson. Ki vagy mi tehát a gyertyatartó? Az Isten gyermekeit, a világító, a Krisztus kegyelme által világ világosságává váló embereket összefogó valami. Nem akarom ezt mondani, hogy egyház, vagy szervezet, vagy gyülekezet, vagy valami. Szóval valami. És ott élnek abban az Isten gyermekei. És itt ebben a konkrét esetben azt írja, hogy mellette a 7 ágú gyertyatartó mellett, amelynek a tetején van még, ugye ez nincs a zsidó templomban, ilyen nem volt, hogy a gyertyatartó tetején van egy olajtartó, és abba ömlik bele a mellette álló 2 olajfából az olaj szüntelen. És akkor megkérdezi, mi ez, uram? Mi ez? És azt mondja, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja az Úr. Tudom, ezt elolvastam, ez benne volt a felolvasott szakasz, igen. Tehát itt miről beszél a Szentírás? Hogy Isten az ő gyermekeit, ha úgy tetszik, akkor az egyházat, az egyházon én nem egy szervezetet értek, tehát az Isten az ő gyermekeit és az egyházát táplálni akarja a menny olajával, a Szentlélek olajával. Emberek életét áldását tenni a környezetük számára. És itt majd nagyon szépen kérem, hogy akik csak tehetik, vegyék meg ezt a könyvet, nagyon-nagyon szép leírást tetszenek ebben találni. De hadd mondjak annyit, hogy igen, itt ez jelenti a Szentírást is. Nem erővel, nem hatalommal az én lelkem által. Tehát az ige hirdetés az nem emberi ügyeskedés, teológiai eszmefuttatás, hanem az ige hirdetés az a Szentlélek által küldött üzenet az Isten egyházának, az Isten gyermekeinek, a küszködő embernek. És ez akkor jelent áldást valakinek, ha tényleg az Isten lelke ihleti. És nem az előadó akarja megmutatni, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mi mindent tudok, és ezt hogy tudom ugye prezentálni a hallgatók előtt, hanem azt mondja az Isten igéje, nem erővel, nem hatalommal, az én lelkemmel. Mindannyian érezzük, én sokszor hallgatok én is igét, de sokszor van úgy, hogy érzem, tényleg érzem, hogy ahogy Adi mondja, hogy hallom, hogy a szívemben lépkedés, Ádám hol vagyára felelnek hangos szívvel, és hányszor érzi az ember, hogy most itt van az Isten közöttünk, nem lehet látni, de halljuk az ő szavát, megérinti a szívünket, ami elhangzik. Ilyen áldott dolog. Isten ezt üzeni az ő gyermekeinek itt ebben az esetben, hogy ti az ige hirdetésére, az Isten üzenetének a közvetítésére elkötelezett emberek vagytok,
de ezt mennyei befolyás alatt, az Isten áldásával, az Isten segítségével tegyétek. Még talán erről egy néhány szót, hogy ki vagy te nagy hegy, lapájjá leszel Zorobábel előtt. Ez megint visszatér ahhoz a gondolathoz, hogy ott van a nagy hegy. Bocsánat, a szerencsétlen küszködő zsidó nép számára, ott voltak a samaritánusok, állandó törként az oldalukban. És az Isten megint üzen, ki vagy te nagy hegy? Hát az Isten előtt mivé leszel? Az Isten előtt semmivé leszel. Már itt nem sokan vannak olyanok, akik emlékeznek még a Hitler-Jugendekre, emlékeznek a, ugye, a hitleri időkre, jól emlékszem még. Vannak sokan, akik emlékeznek, hogy de ha ellenünk bárki is támadni, mert saját földjén fogjuk összezúzni. Az amerikai követség lakosztálya mellett lakunk, és de sokszor hallottam, amikor ők ünnepeltek, akkor mentek, ugye ott a munkásőröknek, nem tudom én kik. És emberek azt gondolták, hogy milyen a hatalom most és mindörökké. És egyszer csak Isten csak ennyit tett, mint a római császárok, eddig és nem tovább. És az ember nem tudta, hogy csak omlik minden össze. Mi vagy te, magas hegy? Lapájjá leszel. Az Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Bár nem övé minden hatalom, de nem ő irányítja ezt az egész emberi történelmet, ugye világ fejedelme Sátán. De amikor Isten valamit tenni akar, akkor nincs az a hatalom, amelyik annak ellen állhatna. Akkor Isten azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Akkor az ember megrendült szívvel, én végignéztem Ceausescu kivégzését, megrendült szívvel. Pedig hát nagyon nem keresztényi érzések voltak a lelkemben iránta, mindan azokért, a dolgokért, amelyeket tett. Ez milyen szörnyű látni, mikor mint egy kutyát lövik le. Szóval, mi vagy te, nagy hegy, te beképzelt hatalom, lapájjá leszel. Az Isten, amikor szól, akkor vége minden emberi erőfeszítésnek, és akkor az ő hatalma teljesül. A következő, a repülő hatodik látomás, a repülő könyvtekercs, ezekről már csak egy néhány szót szólok. A repülő könyvtekercsnél azt olvassuk, hogy azután ismét felemeltem szemeimet az ötödik fejezet, és láttam, és íme egy könyv repült, és mondta nékem, mit látsz te? És én mondtam, látok egy repülőkönyvet, 20 singa hossza, és 10 a szélessége, és mondta nékem, ez az átok, amely kihat az egész föld színére, mert mindaz, aki lop ehhez képest, fog innen kiirtatni, és mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni. Kibocsátom azért ezt szól a seregeknek, Uram, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, aki hamisan esküszik, és az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt annak fáit és köveit. Már csak nagyon röviden minden azonosítási törekvés nélkül már szinte repülőkönyv. Jelenések könyve 14. fejezet 6. versében már az előbb utaltam rá, kezdődik, hogy a repülő angyalok az ég közepén. Ugye ez az egyik leghatalmasabb jelkép, amikor Isten azt fejezi ki, hogy olyan befolyású igehirdetés történik, olyan hatalommal szólja Isten, olyan fontos üzenetet küld, hogy mintha csak repülne egy könyv, ugye egy könyvtekercset kell elgondolnunk, nem ilyen könyvük volt a zsidóknak, ami 5 méter széles és 10 méter hosszú, ugye nyilván ezek jelképes beszédek, amelyek csak arra utal, hogy hatalmas, monumentális mondani valója van, és azt mondja el az embereknek, hogy ehhez a könyvhöz képest, aki hazudik, aki csal, aki vétkezik, az Isten megkeresi. Mi tehát akkor ez a repülőkönyv? Nyilván az Isten üzenete, amihez kell mérni az életünket, aminek az alapján az Isten majd megítél bennünket. Azután a következő az asszony a mérő serpenyőben következő leírást olvasnám el, majd kijött az angyal, aki beszélt velem, és mondta nékem, emel csak fel szemeidet, és lásd meg, micsoda az, ami kijön, és mondta, micsoda az. Ő pedig mondta, az, ami kijön, mérő edény, és mondta, ilyen a formájuk az egész földön. És íme egy kerek óndarab repült, és ül rajta egy asszony mérő edény közepében, és mondta, ez az istentelenség, és veti azt a mérőedény közepébe,
a darab ónt pedig veti annak szájába, szájára. És felemelém szememet, és láttam, hogy íme két asszony jött elő, és szél volt a szárnyékban, és a szárnyék olyanok, mint az eszterágnak szárnya, és felemelték a mérőerzék közé. És mondtam az

0: Szentírás, hogy Isten megtisztította most már az gyülekezetét az erkölcsi bűnöktől, most már megtisztítja majd a hitehagyásnak a bűnétől is, amelyre Babilon jellemző. Hát erről csak ennyit hadd mondjak, és majd ha tetszenek olvasni a Jenesek könyvében, akkor majd ott látják, hogy a mikorunkra nézve is van az Istennek ezzel kapcsolatban ilyen jellegű üzenete. És végül a négy szekér, arról szóló látomás a hatodik fejezetben, majd megfordultam és felemeltem szemeimet, és láttam, hogy íme négy szekér jött ki két hegy közül, és azok a hegyek érc hegyek. Az első szekér ben veres lovak, a második szekérben fekete lovak, a harmadik szekérben fehér lovak, a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek. És megszólaltam, és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mik ezek, uram? Az angyal felelt, és mondta nékem, ezek az égnek négy szele, jönnek az egész föld ura mellett való szolgálatukból, amelyben a fekete lovak vannak, észak földére mennek, és a fehérek mennek utánuk, a tarkák pedig a déli földre mennek. Az erősek is mennek, és kívánják elérni a földet, és mondta, menjetek, járjátok el a földet, és eljárták a földet. Majd hívott engem, és beszélt velem, és mondta, lásd, észak földére menők lecsendesítették lelkemet északnak földjén. Mivel kezdődött a látomás sorozat? Négy lóval, négy szóló lóval, szóval négy egyedülálló lóval, és annak a lovasával. Mivel zárul? Négy lovas fogattal. A színekről nem tudunk semmit mondani, miért ilyen színűek, amilyenek. Annyi, amennyit el tudunk mondani róla, hogy itt az érchegyek közül jönnek elő. Hegyek, de érchegyek közül. Ugye ez még inkább hangsúlyozza, hogy jelképes beszédről van szó, és aztán is értjük, hogy jelképes a beszéd, mert megkérdezi, hogy ezek a lovak, micsoda ez, mi ez a látomás, amit én most látok? Azt mondja, igen, az Isten elküldte ezeket, és elvégzik az ő dolgát északon, délen. Vagyis az Isten igéjét azt fejezi ki, hogy Istennek gondja van az emberi történelemre. Hogy az Istennek gondja akkor az akkori időben, az akkori körülményekre, és a mi időnkben a mi körülményeinkre. Kedves jelenlévőként hadd mondjam, hogy politizálni nem politizálok, de szorongni szorongok nagyon sokat. Bizonyos politikai körülmények miatt, hol ilyen, hol olyan körülmények miatt. Ez nem kéne, de másnak sem, hanem sokkal inkább imádkozni helyette. Még egyszer hadd idézem Dániel próféta könyvét, a második fejezet 20. versét. Isten tesz királyokat és dönt királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek, és az aggodalmunkkal úgyse tudunk semmit elérni. De Istenre bízni a sorsunkat, hazánk sorsát és egész emberiség sorsát, bölcs és keresztényhez méltó magatartás. Segítsen ebben az Isten mindannyiunknak. És köszönöm a szíves figyelmet. És akkor most pedig felkérem, szeretettel felkérem Nyári László, előadó művész barátunkat. Mindig más nevet adok neki.
1: Ijesz Gyula. A reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szoborsor előtt. Calvin, Knox, Fárel, Béza, s bikafővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok és Coligny és Cromwell, ők néztek rám, s a szabjás bocskai. Hátránom kellett közelükből, mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzódtam a kert felé, a fákig, s lelkemben is hős tárgyilagossági. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt, feszesen katonásan, kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, s abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek,

magok is meretkövek a napfényben, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként marad fönn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely 400-ada oly nagy esküt markolt, mely kőbes öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliács, a kardot. Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek, a cél, ahogy elértétek? Ti kérditek? S ha nem lesz örömötökre, meghallanotok? Elmondom, épp mert nékem is keserve. Áltatok, égve az Úr igazával, állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor, aztán dönteni kezdett ezred egyszer az ész helyett, a fegyvers, a láng, hogy válja öröküdva lelket. Rántak millió szám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karon, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen itt a képs, a bálvány, ott a csalárd könyv, városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a fél vagy zsoldosok, eladdig, míg tűz a tűzzel, nem állt egymással szemben bűn a bűnnel, eladdig, míg nem jött a győzelem. Az idő okosan, türelmesen, s némi humorral. A kétféle had és hitvárai szemközt állnak ma is, az én hazámban is. A zordon fehér falús aranycifrázta templom véntornyai még ágyuként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjai bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek, s újjon mutatják, hogy hány órakor, s kinél lesz ferblikör vagy harcsator, s egy kis ital. Szép. Magam is helyes lenn. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem, értsük meg egymást. De nem volt nagy ár mégis a 30 évi dök halál. Dabinyé dühe, Kolinyi halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta. Ilyen volt, mint díjul szánt a jövő. Mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek, maga a sátán győzött veletek, balekok voltatok mind, hátraarc. Nincs jogotok egy lépéssel előre, törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatok. A haddal simára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi íratott föl eredmény? Egy betű, egy már tréfának sem új, buta betű, s az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok. Midőn feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész. Ez az eredmény. És ha ez sem volna,
gondolt bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innen valóra, és attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is, alig finomodva, bennem a két ős ádász szóbirokra. A mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupadac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyver? Nem a rossz ellen támadt, aki felkel. S ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszmes világ, amerre a tiarás templomkufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, s ha úgy fordul hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozásképp odavágja, hogy nem tehettem másképp, ma hol vagyunk? Akkor tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha bár hiába, Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, s jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdui, hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár, amelyet az imént lemosolyogtál. Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin. Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe. Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán röpülsz ki az űrbe? Övék az érdem, kiket sem a gája nem riaszthatott vissza, sem a mágia, sem harcaik bukása, a léptenként fölmerülő hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füstvetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az olmot előre, és ők vállalták-e harcot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk. Már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot. A tettektől, melyek akár a gyermek, magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvigasztalásképp. Volt bárkié a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ahogy szoktuk, először mindig a gyermekekhez néhány szót. A mai napon egy nagyon távoli országban történt dolgot szeretnék nektek elmesélni, de mielőtt elmesélném, elmondanám azt, hogy biztosan a szüleitek már olvasták nektek, hogy mi arra vágyunk, hogy majd a mennyországba örökké éljünk boldogan. És a Biblia azt is leírja, hogy kik juthatnak a mennyországba. És az egyik ilyen feltétel azok, akiknek szájában nem találtatik álnokság. Hát ezt a gyerek nem érti. Akinek szájában nem találtatik álnokság. Valaki meg tudja mondani, hogy mi az, hogy álnokság? Jó, nehéz kérdés. A gyerekek közül? Egyszerű szóval mit lehetne mondani? Igen, hazudik. Másnak, igen. Tehát akik a mennyországba akarnak jutni, azok nem hazudnak. Azt nem akarom megkérdezni tőletek, hogy ti már hazudtatok-e, mert a Biblia azt mondja, hogy minden ember hazug, és minden ember hazudott már, kivéve Jézus, úgyhogy erre nem kell válaszolni. De elmondok egy történet, ami Kínában játszódott, képzeljétek el. Az történt, hogy ugye Kínában ebben az időben, pár évvel ezelőtt történt, üldözték azt, aki Istenben akar hinni, vagy templomba akar járni. És volt egy fiatal lelkész, aki még fiatalabbakkal foglalkozott, és az történt, hogy ahogy találkoztak, bibliaórákat vettek hétről hétre, hónapról hónapra, és eljött az idő, amikor úgy érezték néhányan, hogy most már meg kéne keresztelkedni. Ezért elhatározták, hogy elmennek egy tóhoz, és a tóban alámerítkeznek, és így fognak szövetséget kötni az Úrral. Hát föl is szálltak egy teherautóra, a lelkész előlült a sofőr mellett, és így mentek egy kínai úton, egy elég hepehupás, nem annyira aszfaltozott úton, és mentek a tó felé. Egyszer csak mögöttük feltűnt két motorkerékpáros rendőr, mentek utánuk. A rendőrök ismerték ezt a lelkészt, és oda mentek a kocsi elé, megállították, és kérdezték tőle, hogy hova mentek, és mit akartok csinálni. Hát a lelkészbe gondoljátok el, hogy milyen hatalmas küzdelem zajlódott, most mit tegyen. Megmondja, hogy a tóhoz akarnak menni, hogy ott alámerítkezzenek, és akkor ezzel teljes bizonyossággal őrizetbe vétesse magukat, és menjenek a börtönbe, vagy valahogyan kenje el a dolgot, és majd így ügyeskedve megúszza a büntetést. Hát eszébe jutott, hogy az Isten szeretőknek a szájában nem találtatik álnokság, és azt mondta a két rendőrnek, hogy a tóhoz megyünk, hogy ott alámerítkezzünk ezekkel a fiatalokkal. Képzeljétek el, mi történt. A rendőrök egymásra néztek, kicsit arrébb mentek és tanakodtak. Azt mondták, hogy ez most jó, hogy megmondta, börtönbe zárjuk, de még, hogy még nem teszi meg, akkor nehezebb lesz bizonyítani, hogy ez megtörtént volna. Várjuk meg, még elmennek a tóhoz, ott megkeresztelkednek, és amikor majd jönnek visszafelé, akkor már nyugodtan el lehet őket ítélni, mert megtörtént az, aminek nem lehet volna szabad megtörténni a törvények szerint. Úgyhogy mondták, hogy menjenek csak nyugodtan. A lelkész felszállt, indultak a kocsival, mentek a tó felé. Gondoljátok, hogy a jó Isten tudott erről, hogy ott mi zajlódik, vagy ő messze van a mennyben, és ő nem tud törődni ilyen apró dolgokkal, hogy 6 milliárd emberből most éppen az egyikkel mi történik. Hát nem, ő ott van mindenkivel. És ahogy elindult a kocsi, az ögykölődtek, egyszer csak óriási vihar támadt. Szakadt az eső, a kocsi ment tovább, a motorkerékpárosok pedig elkezdtek bajlódni. Először jobb felé csúszott, bal felé csúszott, végül is elakadtak a dagonyában. Úgyhogy ott maradtak, a kocsi pedig tovább ment a tóhoz, ott megkeresztelkedtek, utána pedig mindenki ment a maga dolgára. És végül is így mentette ki Isten ezt a kis csapatot, de a fontos, amit akarod nektek mondani, amikor az életetekben olyan helyzetbe kerültök, hogy azt mondja valami belül, hogy most jó lenne hazudni, hogy így elmenekülhessünk a következmények elől. Gondoljatok arra, hogy ha valaki az igazságot szereti, és mindig őszintén beszél, akkor a Jóisten bizalmában bízhat, a Jóisten segítségében bízhat, és kimenekíti őket. Amen. Most pedig akkor a felnőttekhez szeretnék néhány szót szólni. Nyissuk ki együttesen Róma bélekhez írt levélnél a Bibliánkat, a harmadik fejezetnél, és olvassuk együtt a következő szakaszt. 19. vers, Róma bélekhez írt levél, harmadik fejezet, 19. verse. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja,
akik törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonságot tesznek a törvény és a próféták. Lapozunk a 8. fejezethez. Második vers, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Kedves testvérek, nem tudom, hogy értitek-e ezt a néhány verset, amiről itt Pál apostol beszél, amikor bejöttök a gyülekezet házába, a főbejáratnál a 2 10 parancsolat tábla van ott. Ugye az az Isten törvénye. Itt pedig azt olvassuk Pál apostoltól, hogy egy test sem igazul meg a törvénynek cselekedeteiből. Sőt, a 8. fejezet pedig azt olvassuk, mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy előtelen a test miatt. Hát ez egy elég kemény és elég egyértelmű mondat, amikor az ember azon gondolkozik, akár úgy, mint keresztény, aki már szövetségkodott az Úrral, akár pedig úgy, mint aki azon tanakodik, hogy szövetséget kössön az Úrral, és hogy vajon mi mindent követelesz tőle. Emlékeztek az Új Szövetség egyik példázatában, azt mondja Jézus, hogyha valaki tornyot akar építeni, ha valaki keresztény akar lenni, ha valaki Isten útját akarja követni, akkor először józanul üljön le, és vegye számba, hogy akkor ez az építés mi mindent követel tőle. Isten nagyon fair, nagyon igazságos ebben. Nem akarja senkitől se, hogy hát látod, hogy kereszténynek kell lenni, bármit is követel ezt, én válom, és megyek ezen az úton, hogy elnyerem az örök életet. Isten nem így működik, nem így kezel bennünket. Azt mondja, gyertek, beszélgessünk, törvénykezzünk, ismerd meg a követelményeket, ismerd meg, hogy mennyibe kerül megépíteni a tornyot, és akkor fogjál hozzá, hogy ezt az árat hajlandó vagy megfizetni. És aztán itt van még ez is, hogy ugye mennyibe kerül, úgy gondolkoznánk, hogy hát persze kereszténynek lenni annyit jelent, hogy a 10 parancsolat minden törvényét maradéktanul betöltöm. A szeretet, a törvény megtartása, ennyibe kerül. És akkor most olvassuk Pál apostoltól, a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg, és a 8. fejezetben pedig azt, hogy a törvénynek lehetetlen bennünket megmenteni. Nincs itt egy kicsi vagy nagy ellentmondás? Vagy azt mondjuk, hogy hetednapi adventisták vagyunk. Ott is a nevünkben is, ami Istentől kapott név volt. Egyrészt azt mondjuk, hogy várjuk Jézust, hogy visszajöjjön, ezért vagyunk adventisták, másrészt pedig hetednapi szombatünneplő, tehát hangsúlyozzuk a 10 parancsolat, 4. parancsolatát. Tehát mind a nevünkben, mind a hitvallásunkban a törvényt magasra emeljük, és Pál apostol azt mondja nekünk, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg. És a törvény nem tud értünk semmit sem tenni. Semmit sem tud a törvény értünk tenni. De hát, hogyha a törvény betöltése a szeretet, akkor a törvény nem ment minket meg, hogyha betartjuk? Azt mondja Pál apostol, nem ment minket meg. Amikor te azon gondolkozol, mint hívő, a nap végén, reméljük gondolkozol ezen naponta, letérdelsz, vagy elcsendesedsz, hogy a mai nap mi történt, mennyivel kerültem közelebb vagy távolabb az isteni eszményképhez, Jézusi eszményképhez, akkor végig soroltatja benned a Szentlélek azt, hogy eléggé kedves voltam-e a másik emberhez, vajon a szavaimmal sem bántottam, nem öltem, vajon nem csaltam-e meg a feleségemet azzal, hogy nem őt tartottam a legfontosabb embernek, aki Isten után következik, és egész közeli kapcsolat, és ezt kifejeztem, mindent megmutattam, és így végigmehetek a 10 parancsolaton, és azt fogjátok látni, hogy a 10 parancsolat nem azt fogja mondani neked, hogy igen, megtartottad ezt is, ezt is, ezt is, ebben is fejlődtél. Vagy ha valaki azt mondja, igen, ezt is megtartottam, amazt is megtartottam. Úgyhogy jogosan várhatom az örök életet. Azt mondja Pál apostol, a törvény cselekedetei által egy test sem igazul meg, és a törvény nem tud bennünket megmenteni. Akkor hogy van ez?
még tovább menve, oda ment hozzá a gazdag ifjú Jézushoz, azt mondta, mit kell cselekednem, hogy tökéletes legyek? Vagy mit kell cselekednem, hogy az örök életet elnyerjem? Ugyanaz. És Jézus azt mondta neki először, hát tartsd meg a törvényeket. És azt mondta neki a gazdag ifjú, ezt megtartottam ifjúságomtól fogva, mindegyiket. Nem tudom, hogy közülünk, bármelyikünk közül, és ha Jézushoz oda mentünk volna, leborulunk a lábad, és azt mondjuk, hogy mit kell tennem, Uram, hogy az örök életbe jussak, és azt mondta, hogy meg kell tartani a törvényeket. Vajon melyikünk mondta volna azt, hogy ifjúságomtól fogva megtartottam valamennyit? És Jézus ránézett, és megszerette őt, ott írja külön az evangélista, megkedvelt őt, megszerette őt, ismerte őt születése előtt óta. Tudta, hogy kivel beszél, tudta, hogy ki az, aki odajön hozzá. És azt mondta, egy fogyatkozásod van még, és ez a fogyatkozás nem az volt, amit mi gondolunk, hogy nem csak az volt, nem az volt a legfőbb fogyatkozása, hogy gazdag volt, és nem osztotta szét a vagyonát. Nem ez volt a nagy hiba. A nagy hiba az volt, hogy azt gondolta, amire Pál apostolt felhívja a figyelmet, hogy a törvény betartása meg tud menteni bennünket. Nem fogta föl, nem látta a törvény mögött az Istennek a jellemét. Nem látta, hogy a törvény az csak megmutatni képes azt, hogy milyen sztenderdeket, milyen elvárásokat kell az ember fiának megfelelnie ahhoz, hogy a mennyországra alkalmas legyen. Azt gondolta, hogy a törvény megtartható. Azt gondolta, hogy a törvény meg tud bennünket menteni. És mi nem így gondolkozunk, vajon? Először csak nézzük a farizeusokat. Ugye a farizeusok is ugye azt olvassuk a zsidóknál, hogy annyira gúzsba kötötték a törvényt, hogy egyszerűen már közmondásossá vált, hogy ahhoz, hogy jó zsidó legyél, ahhoz, hogy jó Isten fia legyél, kívkövetője legyél, ahhoz, hogy jó keresztény legyél, ahhoz nem szabad szombaton gyertyát gyújtanod, nem szabad bizonyos távolságnál többet gyalog megtenned, nem húzhatod ki a szamaradat, hogyha beesik az árokba, kérjél meg valaki mást, aki annak amúgy is mindegy, mert ő pogány, ő nem zsidó. Értelek ezt? És akkor ezt így látjuk, hogy hát persze, ezek a farizeusok. De ezek a farizeusok teljesen műveltek voltak az írásban. Olyanok voltak, mint a mai adventisták. Mi nem azt mondjuk? Hát azért ideje, jó lenne megérkezni a szombatiskola előtt néhány perccel, akkor vagyok jó adventista. Napról napra töltsem ki a szombatiskolai kérdéseket, és ott aktívan szerepeljek a szombatiskolán, akkor vagyok jó szombatista, vagy adventista. Rendes ruhában jelenjek meg szombaton, ne késsek, járjak minden szombaton a gyülekezetbe, kezdjek okoskodni, hogy Istennek mi a kívánalma, emellett még adakozzak is, meg úgy osszam be a napi rendemet, mert jó keresztény akarok lenni, hogy azért napközben is jusson jó cselekedetekre. Ez ugye nem ugyanaz, hogy nem lehet terhet hordani szombaton. Ez nem ugyanaz, hogy a kalászt nem lehet letépni. Dehogy is nem, ez pontosan ugyanaz. Amikor az ember látja, hogy belül baj van, akkor elkezd külső szabályokat hozni. Ez az ember pszichológiája. Ez volt a farizeusok pszichológiája. Ez volt a katolikusok pszichológiája. Ez a protestánsok mostani pszichológiája. Ez a miénk. Amikor belül látjuk, hogy valami nem stimmel, elkezdünk külső szabályokat hozni. A külső szabályokat akarjuk betartani. Nem elég nekünk az Isten törvénye, még hozunk rá, meddig érhet a szoknyánk, hogyha szombaton jövünk, mit ehetünk, mit nem ehetünk, és ez még ráadásul odáig vezet, ez még csak hagyjam, hogy minket tönkretesz. De odáig vezet el, hogy elkezdjük nézni, hogy a többi ember mit eszik, mit iszik, mibe öltözködik, kifesti-e magát, vagy nem. Kezdünk foglalkozni azzal, hogy ő kevésbé jó keresztény lehet, hiszen látom rajta, hogy nem tudom, festi a haját. Ők nem annyira, mint én már vegán vagyok, de ő még azért eszik húst, vagy nem tudom, ezt, hogy nem annyira jó keresztény, mint én vagyok. Ide vezet, teljes mértékben ide vezet, és ugyanazok vagyunk, hogyha ezen az úton mennénk, mint a farizeusok. És akkor mondja nekünk Jézus Laodiceai levélében, hogy se hideg nem, vagy se forró nem, vagy azt hiszed, hogy meggazdagodtál, mert tudok egy csomó törvényt, tudom a Biblia proféciáit, tudom, hogy mit követel tőlem Isten, és ezt azt kielégítem így, vagy úgy, vagy amúgy. Gazdag vagyok. Isten pedig azt mondja, hogy ha nem változol meg, hogyha nem veszed le magadról, meg a többiekről a szemedet, akkor soha nem lehetsz az enyém. Nem fog rólad hitvallást tenni az atyának. Nem mondom azt, hogy hozzám tartozol. Kivetlek az én számból. És akkor majd mondjuk neki, hogy hát nem a te nevedben jártunk szombaton? Nem a te nevedben fizettünk tizedet? Nem a te nevedben öltöztünk szép ruhába? Nem a te nevedben mondtam le a húsról?
Tettünk nagy dolgokat? Bibliaiskolát, szanatóriumot, mindent. Nem a te nevedbe tettük ezt? Azt mondja, sohasem ismertelek benneteket, ti törvényszegők. Most megint azt mondja, törvényszegők. Hát azt mondja Pál apostol, a törvény nem tud bennünket megmenteni. Akkor miért mondja azt Jézus, hogy sohasem ismertelek benneteket, ti törvénytaposok, ti törvényszegők, hogyha a törvény nem tud megmenteni? A kettő nem ellentétes egymással. A törvény megmenteni nem tud, de a törvény el tud ítélni. Jól mondom? A törvénytől ne azt várjuk, hogy majd, ha betartjuk, akkor megment bennünket. A törvénytől azt kell várni, hogy elítél bennünket. Hogy megmutatja a hiányosságainkat, megmutatja, hogy mennyire hiával vagyunk annak a szentségnek, annak a szeretetnek, annak a tökéletességnek, amivel Jézus rendelkezik. A törvény arra való, ott mondja is Pál apostol, mikor belenézünk az igazság tökéletes tükrébe, törvényébe, akkor meglátjuk magunkat. Most tehát kimész az utcára, most éppen jó az idő, kimész az utcára, összesározod magad, visszajössz, odaállsz a tükör elé, nézed magad, sáros vagyok, gyűrött a ruhám, koszos. Mennyi ideig kell magad nézni ahhoz, hogy a ruhád megtisztuljon? Mennyi ideig? Nem fogod majd mondani, fizettem tizedet, nem fizettem, koszos a ruhám. Szerettem a másik ember? Nem szerettem, koszos a ruhám. Értedek, amit mondok? Nézegeted magad. Soha nem fog megmenteni. A törvénybe, a tükörbe nézed magad órákon keresztül, és egyre szomorúbb leszel. Tiszta mocsok. És akkor azt mondod, hogy mit kéne betartanom ahhoz, hogy ez a mocsok eltűnjön. Ez egy teljesen céltévesztett megközelítés. Elkezded vádolni magad. Még erősebben kell megtartanom. Még erősebben kell nézni a tükröt, attól még tisztább leszek. És ugye mit mond az írás, mindannyian tudjuk. A törvény Jézushoz vezérlő mesterünk. Ennek a tükörnek annyi a feladata, hogy elszomorítson bennünket. Annyi a feladata, hogy meglássuk azt, hogy mennyire koszos a ruhánk. Meglássuk azt, hogy itt vagyunk, itt állunk, ha kimegyek, ott kosz van, ha itt vagyok, akkor a tükörbe látom, hogy kosz van, kicsoda segít nekem, bűnösnek? Kicsoda ment meg ebből a helyzetből? Kicsoda ment meg? Hát persze, Krisztus, de nézzük akkor, hogy hogyan mondja ezt itt. Annak okáért, hogy a harmadik fejezet 20-as verse, annak okáért, sőt, 19-es. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Az egész világ Isten ítélete alá essék. Amikor te elszomorodsz azon, hogy milyen borzasztó az állapotod, amikor látod, hogy milyen koszos a ruhád a tükörben, akkor te ezt teljesíted be, hogy az egész világ Isten ítélete alá essék. És ez jól van, hogy így van. Ha nem szomorodsz el, ha sohasem látod meg magad a tükörben, akkor te nem vagy Isten ítélete alatt. Akkor nem fogsz arra vágyni, hogy valaki megkegyelmezzen neked. Amikor azt látod, hogy mocskos a ruhád, akkor látod, hogy az egész világ, én magam is Isten ítélete alatt vagyok. És örüljünk, örvendezünk Istennek, hogy elvisz idáig bennünket. Hogy bennünk egy küzdelem indul, hogy én nem akarok így maradni, hogy nem akarok ilyen lenni. Hogy Isten elítélhet engem, hogyha így maradok, ha ilyen koszos lemarad a ruhám, akkor végem lesz. Akkor sohasem jutok el oda, ahova szeretnék eljutni. De Isten ezt akarja, hogy minden száj bedugasson, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Vagyis, hogy minden száj bedugasson, minden adventista száj bedugasson. Mindenki azt mondja, hogy én nem lehetek büszke magamra, nem lehetek büszke arra, hogy megismertem a proféciákat, nem lehetek büszke arra, hogy megismertem a törvényt, nem lehetek büszke arra, hogy próbálok a törvényben járni, és nem lehetek büszke arra, hogy mikor próbálok a törvényben látni, akkor látom a tükörben, hogy milyen koszos vagyok, milyen mocskos, nincs miről dicsekednem, hogy minden száj bedugassék. Teljesen jól van úgy. 20-as vers. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Mit mond itt Pál apostol? Hogyan vigasztal bennünket? Azt mondja Pál apostol, be van dugva a szád, nem tudsz büszkelni magadra? El vagy keseredve, hogyha magad állapotára nézel? Rendben van, így van. De van egy nagyon nagy haszna, mert a bűn ismerete a törvény által van. A törvény megmutatja nekem, hogy mi a bűn. Ugyanezt mondja másod is, nem? 1 János 3-ban. Hogy mi a bűn? A törvény megszegés. Ugyanezt mondja Pál apostol, a képzett
farizeus meg János, a halászember, mind a kettő ugyanazt megtudta, amit most mi is tudunk, hogy a törvénynek egyetlen egy rendeltetése van, hogy megmutassa azt, hogy a bűnös mennyire bűnös, és a bűn mennyire bűnös. 21-es vers. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága. Na, ez a mondat mit jelent nekünk? Ez az evangélium. Értjük ezt a mondatot? Most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága. Ez miről szól ez a vers? Vagy kiről szól ez a vers? Ez Jézusról szól. Törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága. Ez mit jelent? Megjelent Jézus, és akkor megjelent a törvény, az Isten igazsága? Hogy kell ezt érteni? Más fordításban így szerepel, mert most a törvénytől függetlenül jelent meg az Isten igazsága. Testvérek, ebben az van benne, amikor a törvényt nézem, és elmélkedek róla, hogy azt mondja, ne őj, és Jézus megmagyarázza, ha másik emberre haraggal tekintesz, már embergyilkos voltál, nektek megvan az a szabályt, már megsértetted. Sohasem szabad haragudnom. Mindig mindenki ezt kedvesnek kell lennem, türelmesnek kell lennem, szeretetteljesnek. Igen, igen, ezt jelenti, ne őj. Ne paráználkodjál. Aki másik asszonyra tekint a szívében bűnös kívánsága, már paráználkodott azzal. Férfi létemben azt kívánja Isten tőlem, hogy soha ne vegyem észre a másik nemet a feleségemen kívül? Hát ez lehetetlen. Soha ne haragudjak, hát ez lehetetlen. Ezt kívánja az Isten tőlem? Igen, ez az Isten igazsága. Ezt kívánja. Ezt a lehetetlen kívánja. Tehát a törvényben is megjelenik az Isten jellem, az Isten igazsága. Az Isten sohasem veszíti el a türelmét. Az Isten sohasem embergyilkos. És azt akar, hogy én ugyanolyan legyek. Az Istenben sohasem, amikor a Földön volt Jézus más, de sohasem jelent meg bűnös kívánság, mint ami a mi fejünkben tele van. Tehát megjelenik a törvényben az Isten igazsága, de ez az Isten igazsága arra jó a törvényben, hogy minket elítéljen, hogy bedugja a szánkat. És azt mondja, amit itt a versünk, most pedig a törvénytől függetlenül, a törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága. Jézusról beszél. Azt mondta, hogy Ószövetségben, a bikák vérében nem gyönyörködtem, a véres áldozat nem volt kedves nekem, de testet alkottál nekem, íme itt vagyok, hogy a te akaratodot cselekedjem. A törvény nélkül most megjelenik testben az Isten igazsága. Ugyanaz, amit ott elvár, hogy ne haragudjunk, ne paráználkodjunk, ne hazudjunk, tiszteljük szüleinket. Megjelenik maga Jézus, és ezt a törvényt tökéletesen bemutatja, hogy működik. És azt mondja, kövess engem. Na persze, ezzel nem vagyok kisegítve, mondod magadban. Persze. Ott a törvény elítélt engem, szeretném betartani, de csak arra jó, hogy megmutassa, mennyire koszos a ruhám. Elküldi Isten Jézust, aki betölti a törvényt, akinek az életének a szemlélése által jobban megértem a törvény követelményeit és annak betöltését, de azt mondom, ettől én még nem fogok üdvözülni. Én nem vagyok Jézus. De miért mondom ezt? Miért mondanám ezt? Mert ha valaha ezt mondod, hogy Jézus megtette, de én nem tudom megtenni, és soha nem leszek rá képes, hogy megtegyem. Hogyha valaha ezt mondod, akkor azt csinálod, amiről az előbb beszéltünk. A törvény követelményeinek akarsz megfelelni. Ismételten azt mondod, Jézus betöltötte a törvényt, én is be akarom tölteni a törvényt, nem vagyok elég erős, hogy betöltsem a törvényt. Megint törvény által akarsz igazulni. És azt mondja, most pedig a törvénytől függetlenül, törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága. Akkor hogy segít ez nekem? Azt mondja, itt a tükör, belenéztem, megláttam az állapotomat, és azt láttam, hogy és nem vagyok igaz, a törvény igaz és szent és jó, és tökéletes, én meg látom, hogy szentségtelen vagyok, hamis és tökéletlen. És akkor jön Jézus, a törvénytől függetlenül megjelenik, testet alkottál nekem, és ő igaz, és jó, és tökéletes, és betölti a törvényt. De ez hogy segít én rajtam?
Ez hogy segít rajtam? Menjünk a 8. fejezethez. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, 8. fejezet 3. verse, mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátotta bűn testének hasonlatosságában a bűnért, és kárhoztatta a bűnt a testben. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, erőtelen volt a test.

bűnt a testben. Mit tett? Azt mondja, itt van egy reménytelen test. Nem tud vele mit kezdeni. A törvény nem tud vele mit kezdeni, bocsánat. A törvény nem tud ezzel a testtel mit kezdeni. Ezt a testet nem tudom bevinni a mennybe. Lehetetlen. Ha bevinném, akkor örökké valóvá tenném a szenvedést és a bűnt. Mivel, hogy a törvénynek lehetetlen volt, mert erőtelen volt a test miatt. Különben csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Ádám és Éva a bűnbeesés előtt, rájuk ez nem volt igaz. A törvény ott nem volt erőtelen a test miatt, az a test tökéletes volt. Ők saját erőfeszítésből, saját jó cselekedeteikből tudtak volna tökéletesek maradni. Mert a test miatt nem volt erőtelenség. Isten meglátta őket, és azt mondta, íme minden nagyon jó. Íme minden tökéletes. A test miatt nem volt ilyen tökéletlenség, erőtelenség. De most már a bűneset után az egész felfordult. És a test erőtelenné vált. Szenved az egész test. És akkor azt mondja Isten, ezzel a testtel nem tudok más tenni, hanem újjá akarom szülni. Ezt Nikodémus nem értette. Azt mondta neki Jézus, így nem mehetsz be. Ezzel a testtel, a törvényhez való ilyen viszonnyal nincs esélyed, hogy a mennyországba juss. Egy esélyed van, hogyha felülről újjá születsz. Elküldte az ő fiát a bűn testének hasonlatosságában. Az Isten fia bemutatott egy új lényt, egy új teremtést. Egy olyan teremtést, ahol a bűnös test és az isteni tökéletesség együtt lakozik. Így oldja meg. Azt mondja, a bűn testének hasonlatosságában elbocsátotta az Isten az ő fiát, és kárhoztatta a bűnt a testben. Mit mond ezzel? Hogy amikor az Isten fia a testben lakozik itt, akkor már nincs esélye a testnek. Nincs esélye a testnek. A magát a bűnt legyőzi a testben. A bűn ott lenne a testben, akar uralkodni rajta, de nem tud. Amikor Krisztus fia benne élt ebben a testben, testet alkottál nekem, a bikák vérében nem gyönyörködtem, íme itt vagyok, hogy az akadatot cselekedjem, hogyha mi testet alkotunk Jézus lelkének, akkor mondhatjuk azt, hogy újjá születtünk, és akkor már győzedelmeskedni fogunk. Azt mondod persze, jó, értem, eljött Jézus, magával vette az emberi természetet, és az emberi tökéletlenséget egyesítette az isteni tökéletességgel, és így győzött. Soha egyetlen pillanatra sem volt lehetősége Sátánnak, hogy Jézus elméjét, gondolkodásvilágát egy morzsányit is a bűn felé hajtsa. A testébe végig ott működött. Azt mondta már 1000 évekkel később, ő maga mondta, majd te a sarkát mardosod. Nem gondoljátok, hogy amikor a 40 napig nem evett semmit, és azt mondta neki, itt van a kő, mond neki, hogy legyen kenyérje. Nem korbácsolt fel benne minden vágyat? Az éhségen is minden, nem ott volt a testében. De az elméjét, az értelmét egy pillanatra sem érintette meg ez. Mert az értelme az az Isten értelme volt. A teste az ember teste volt. Az új teremtés az, amikor nekünk isteni értelmünk van, és emberi testünk. Mert hogyha amikünk isteni értelmünk lesz, ez kifejlődik, erről még lesz néhány szó, akkor a test ilyen szempontból legyőzött, és csak arra vár, hogy Isten újjáteremtse. Vagy a meghalásunk után, amikor föltámadunk, vagy amikor eljön, és akkor elváltoztat minket. A testtel tud majd mit csinálni, de az értelmünkkel nem tud. Az értelmünket nem tudja erőszakkal átalakítani. A testünket szól és lesz. A testnek nincsen szabad akarata. A testnek vágyai vannak. Azzal Isten tud mit kezdeni. De az értelmünkkel, az értelmeddel nem tud mit kezdeni. Furcsa, nem? Azért nem tud mit kezdeni, mert az Isten szabad akaratot adott, és ehhez tartja magát. Hogyha te úgy döntesz, hogy szabad akaratból nem a Krisztus értelme lesz benned, hanem az ördögé, akkor úgy döntöttél. Akkor az Isten tehetetlen. A végtelen Isten. Akkor leteszi, azt mondja, igen, ezt választotta. Mert ahol az Isten lelke, ott a szabadság. Önmagával soha nem kell ellenmondásba. Végtelenül vérzik a szíve, hogy megmentsen bennünket. Mindent odaadott, hogy úgy döntsünk, hogy a Krisztus értelme legyen bennünk, de ha mi úgy döntünk, hogy nem, a sátáné, akkor ezt tiszteletben tartja. És akkor nem tud mit kezdeni. Akkor

Nincsen új teremtés. Tehát visszatérve az eredeti gondolathoz, meglátom ezt a gyönyörű megoldást, hogy Istennek van megoldás, és bemutatta Krisztusban, hogy az igazság a törvénytől függetlenül megjelent, és itt járt közöttünk. Azt mondja János, közöttünk lakozott. És mi láttuk az ő igazságát és az ő kegyelmét. A kettő egyszerre találkozott. Ezt még nem látta meg, amikor még éltek, még nem látta. Amikor meghalt Krisztus, akkor látta, hogy a kegyelem és az igazság találkozik egymással. Itt élt, az isteni értelmet elhozta az ember számára, és azt akarja, hogy minden egyesünkünk, valamennyünk, te is, meg én is, isteni értelemmel rendelkezzünk. Több helyen mondja, az az értelem legyen bennetek, ami volt a Krisztusban. Aki mikor Isten formájában találtatott, nem mondta, hogy az zsákmány lenne, amihez ragaszkodjon, hanem magát szolgává tette, és felvette az emberi formát. Eljött, hogy ne neki szolgálnak, a világegyetem teremtőjének, akinek a keze alkotta a csillagokat, hanem hagyta, hogy ezek a kezeket fölszögezzék a keresztre. Megmutatta, hogy ez az isteni értelem. Másutt azt mondja Pál apostol, Krisztus eljött, hogy értelmet adjon nékünk. Az egész kereszténység erről beszél, az egész Biblia erről beszél. Ember, akkor fogsz megmenekülni, hogyha az értelmed átalakul, hogyha újjá születsz felülről. Hogyha a gondolataid az Isten gondolatai, akkor mindegy, hogy a testedben mi van. Mert aláveti a testet. Megöldököli a kívánságokat. Jaj, de jó, hogy ez így van. És láttuk, hogy van egy példa, aki ezt megmutatta, hogy amikor Isten gondolatai a mi gondolataink, az ember gondolatai, Jézus gondolatai, akkor ő végigmegy ezen a semmihez sem hasonlíthatóan szörnyű emberi testi életen, és tökéletes győzelmet arat. Mi ezt látjuk, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen akarok én is lenni. Nem amit a tükörben látok, hanem én is úgy szeretnék, mint Krisztus, hogy ugyanaz a gondolkodás legyen bennem. És ez is Istentől van, hála neki. Ez is őtől van, hogy megmutatja a tükörbe, hogy nézünk ki, utána megmutatja Krisztus, hogy nem kell nekünk mocskosnak lenni, hanem mi tökéletesen tiszták lehetünk. Megmutatja a kulcsot, hogy ennek az a kulcs, hogy az értelmünk a Krisztus értelme legyen. És akkor azt mondjuk, add nekem, Uram, ezt az értelmet, hogy olyan legyek, mint a te szent fiad, adj nekem szent lelket, lakozzál bennem, vezéreljen engem. Ez a kívánságod. Igen, azt mondod, hogy Józsi, ezzel egyetértek teljes egészében. Én is szoktam erre gondolni, hogy szeretnék úgy gondolkozni, mint Krisztus. Szeretnék úgy érezni, mint Krisztus. Szeretnék olyan önfeláldozó lenni, mint Krisztus. Szeretném odaadni az életemet a többi emberért, mint Krisztus. Szeretnék Isten fia lenni, Isten lánya lenni. Ez a vágy, és Istentől van bennetek, és bennünk. És amikor ő ezt el akar bennünket juttatni, akkor azt mondja itt, mert a törvénytől függetlenül megjelent az ő fia, az Isten fia, és elbocsátotta a bűn testének hasonlatosságában azért, hogy ne tegyünk más, csak gyönyörködjünk benne. Nem azt mondja, hogy a törvény tarts be. Azt mondja, a törvény szükséges, hogy lásd magad benne, és utána menekülj Krisztushoz. És szemléljük Krisztust, és nézzük azt. Azt mondta Nikodémusznak is. Hát nem érted, ugye? Nem érted, hogy ez hogy működik. Újjá kell születned, felülről való értelem kell, hogy legyen benned. Itt vagy a gonosz világban, mindenki másképpen él, mint amit, ahogy Isten kívánná, de én azt kívánom tőled, hogy a Krisztus értelme legyen benned, és átalakuljál, hogy a gyermekem legyél. És én csak azért adtam a törvényt, hogy meglásd, hogy ettől milyen messze vagy. És akkor a törvény mellett adtam neked Krisztust, hogy meglásd, hogy melyik, mi az, amit én várok tőled. És azt mondja Pál apostol, de ne csüggedj el, mert nem azt kívánja tőled, hogy azt gondolt, hogy a törvény cselekedetei által meg fogsz igazulni, hanem azt várja tőled, hogy szemléld Krisztus. És azt mondja Krisztus, azt mondja Isten, én ezt nem csak azért csináltam végig, hogy lásd, hogy milyen az isteni élet, és hogy erre vágyakozzál, és hogy ez legyen az életednek a központi mozgató rugója. Ezt ígérte, mindeneket magamhoz vonzok, azt mondta Krisztus, de hogy folytatja? Hanem ezt az életet végigélem, és utána meg fogok halni. De ő nem úgy fog meghalni, hogy csak egyszerűen a gonoszok jönnek és megölnek engem, mert nem tudják elviselni a tisztaságot, mert vádolja őket, károsztatja őket, hanem úgy fogok meghalni, hogy
teljesen ártatlan leszek, mindaddig, amíg a Gecsemánéban el nem kezdem fölvenni magamra a te bűnödet, az én bűnömet. Magamra veszem a bűnödet, amit látsz, azt a koszos ruhát, amit a tükörben megmutattam neked, ezt leveszem rólad, magamra veszem, és ott fogok állni a mennyei és a földi bíróság előtt, és engedem, hogy mivel látják, hogy milyen bűnös vagyok. Rajtam van a bűn ruhája, a bűn palástja. Minden ember, az egész világ bűnének palástja. És engedem, hogy mint a bárány, mint a mészárszéken, vagy egy szó nélkül azonosulok a bűnössel, hogy megöljenek. Azért, hogy a bűnös ne kelljen megölni. De nem úgy öljenek meg, mint megölik majd a mártírokat utánam, vagy megölték a prófétákat előttem, hogy ők tudták azt, hogy Isten mellettem van, és tudták azt, hogy feltámadás van, hanem azt a halált kapjam, amit a bűnösök kapnak majd a végítéletkor. Azt, amikor nincsen atya, amikor teljes sötétség van, a második halált, az örök halált, amiből nincsen föltámadás. Azt a halált vegyem magamra, ami a második tökéletes Istentől való elszakítottság halála. Azt, amit te érdemelsz, amit én érdemlek. Megláttad magad a tükörben, megláttál engem, hogy hogyan kéne élni, és én azt mondom, én végigéltem ezt az életet tökéletesen, és most lásd meg magad, hogy én helyetted odaálltam, és magamra vettem ezt a halálos ítéletet, és meghaltam. Helyetted meghaltam. Tökéletesen meghaltam. Neked már nem kell meghalni. Nekem csak azért kellett meghalnom, mert te bűnös vagy. Csak a bűneid miatt kellett meghalnom. Különben a halál nem lehetett volna rajtam, Úr. Halál, hol a te fullánkod? Bűn. Mondja Ószövetségben. Amikor nincsen bűn, akkor nincsen fullánk, nincsen halál. A bűn által tud megcsípni a halálos rovar, hogy meghalj. De amikor nincs bűn, akkor nem halsz meg. Jézusnak nem volt bűne. Ő a mi bűneinket magára vette, és meghalt a második halállal, Istentől teljesen elválasztva. Tökéletes sötétségben. Az apostolok a börtönben énekeltek, mikor tudták, hogy holnap kivégzik őket. Mert Isten velük volt. Nem féltek. Jézus a Gecsemánéban belekapaszkodott a földbe a körmeivel, és vért verejtékezett, annyira félt, és rettegett. Mert nem volt vele az atya, senki nem volt vele. És egy angyalnak kellett jönni, hogy ott ne halljon meg. Ha ott nem jön egy angyal, Jézus már ott belehal abba, hogy Isten magára hagyja, és soha többet nem veszi föl vele a közösséget. Isten belehal abba, hogy a bűn annyira bűnös, hogy Isten nem emelheti őt újra az élők közé. Mert a bűnnek nincs helye a tökéletes szeretetben és a tökéletes boldogságban. De ő magára vette, azt mondta, mint Mózes mondott, hogy inkább engem írts ki, és az egész családomat, csak ezt a törzset hagyd meg. Ő ez a második Mózes. Azt mondja, inkább engem írts ki. Ő, akinek élete van önmagába. Azt mondja, hogy ezért a fajért meghalok. Megjelent az Isten fia a bűntestének hasonlatosságában, hogy károsztassa a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem a lélek szerint. Amikor egy keresztény végig gondolja ezt, hogy Krisztus végig járt ezt az utat, végig gondolja ezt, hogy az egész azért történt, hogy levegye az én bűntől bemocskolt ruhámat, természetemet, és rá, ezt mi nem mondtam. És utána meg pedig, amikor föltámadok, azt mondja, most pedig neked ajándékozom az én tökéletes igazságomat. Nem tud betartani a törvényt, a törvény nem tud megmenteni, a törvény téged nem tud megmenteni. Egy dolog tud megmenteni, hogyha az atya azt látja, hogy az én ruhám van rajtad. Ezt tud megmenteni csak. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk. Hogy teljesül be a törvénynek igazsága bennünk? Úgy teljesül be, hogy követjük a törvényt és be akarjuk tölteni? Nem úgy teljesül be. Úgy teljesül be, hogy Jézus eljött, végigjárta, és odaadja ingyen ajándékképpen ezt nekünk. Most is a miénk. Hiába a bűneidre gondolsz, hiába gondolsz, hogy mennyire messze vagy Istentől, azt mondja neked, fiam, lányom, gyere, itt van, rád akarom tenni a ruhát. Elmondta Krisztus, amíg itt járt a földön, a tékozló fiú esetében. Amikor csak jött a ház felé már az atya, rohant elé, hogy átkarolhassa, hogy levegye róla a koszos ruhát, és ráadja az atyának a ruháját. És ráadja a gyűrűt, hogy ő nem szolga, hanem ő gyermek. Ő az Isten fia, ő az Isten gyermeke. Na most, amikor az ember ezeket végig gondolja, amikor hagyja, hogy Isten Jézuson keresztül, az ő életén keresztül így vonza őt,
akkor már a törvénytől függetlenül az igazság beteljesedik, mert Jézus nekünk ajándékozta, és örülünk ezért, és nem tudom, szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket. És akkor ez a szeretet nem úgy nyilvánul meg, hogy a törvénynek ezek a paragrafusai, ezeket kipipálom, akkor tehát szeretek, hanem a szeretet van előbb. Az Isten fia ennyire szeretett engem, hogy az életét adta értem, és akkor én azt kezdem el kérdezni, hogy mit tegyek én érted, Jézus. És amikor belefáradok ebbe, és amikor megint a tükörbe látom magam, akkor nem a törvényeken erőlködök, hogy jobban betartsam, hanem szeretnék újra közel kerülni Krisztushoz. Akkor kérem Istent, hogy megint ábrázoltassa ki bennem a Krisztust. Értedek, ugye, mit mondok? Nem a törvényeket kezdem szabályozni, hogy akkor ilyen szoknyaméret, olyan táplálkozás, stb. Ez nem segít, ez megkötöz bennünket. Hanem akkor visszamegyek oda, amit olvasok, hogy a törvénynek lehetetlen, és az Isten az ő fiát elbocsátotta. Ellen White azt írta valahol, nem tudom, van-e ember a Földön, aki ezt be tudja tartani. Biztos, hogy kell lennie, mert különben azok üdvözülnek. Hogy a Krisztus keresztjével naponta foglalkozzunk. Azt mondta, 20 percet. Hát amikor ezt olvasom, akkor azt mondom neked, nincs nekem arra időm, hogy naponta a Krisztus keresztjével foglalkozok 20 percet. Kinyissam a Jézus Eredet című könyvet azon a fejezetnél, hogy mi történik Getsemánéban. De nem ez a kereszténység központi kérdése? Hogy Krisztus mit tett értünk, és erről emlékezzek. Nem úgy értette Ellen White, hogy nyisd ki a könyvet, és olvasd el a fejezetet, hanem úgy értette, hogy építsd újra a kapcsolatodat Jézussal. Hogy ismerd el megint, hogy az ő ruhája van te rajtad. És Isten szeret téged, és így elfogad téged. Levette a moskosod, és rajtad van a tiszta ruha. És akkor ezzel a tudattal, ezzel a hittel tudsz menni előre. Hogy akkor már a törvényt teljes mértékig betölts. Mert nem a törvényt fogod keresni, hanem az Istennek a kedvét fogod keresni. És amikor az Isten kedvét akarod betölteni, mit fogsz csinálni? Hát én azt tenném, hogyha megismernék egy munkáltatót, akkor megkezdem, az ő kedvébe akarok járni, én az új főnököm. Akkor megpróbálom megismerni a főnökömet, nem? Hogy milyen az ő, mi a happy-e, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy milyen a munkastílusa, mit várnak el tőlem. És van bennem egy jó szándék, hogy jó munkaváló legyek. Hát ugyanezt kéri Isten is. Ugyanezt kéri. Azt mondja, de persze ő nem is egy ilyen munkáltató, aki fizetésért, meg nem tudom, büntetésért, hanem ráadásul szereted őt. Vagy hogyha a szüleidet egyszer csak kezded megszeretni, mert belátod, hogy milyen sok jót tett érted. Akkor elkezdesz visszaemlékezni, hogy minek körül az én édesanyám, minek körül az én édesapám, minek tudod neki örömet okozni. És az, hogy az Isten minek körül, az lehet, hogy te kitalálod magadtól, de lehet, hogy tévedsz. A legjobb módszer az, hogyha a Bibliát olvasod. Minek körül Isten? Itt le van írva. Nem hagyod bennünket világosság nélkül. És amikor elkezded olvasni a Bibliát, hogy ja, annak körül, hogyha a nyomorultat megsegíted, annak körül, hogyha a mezitelent felöltözteted, annak körül, hogyha azt látja, hogy amit rád bízott javakat, azzal a többieknek a nyomorán akarsz enyhíteni, ennek körül, hát akkor örömet akar neki okozni. Így működik. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, egyedül neked köszönhetünk mindent, hogy te odaadtad Krisztust, és abban odaadtál mindent érettünk, hogy nekünk örök életünk lehessen. Kérünk téged, hogy ments meg bennünket a törvényeskedő lelkülettől. Ments meg bennünket attól a csapdától, amiben sátán akar belökni bennünket. Ne egymásra és nem magunkra tekintgessünk, hanem egyedül te reád nézzünk. Megígérted, hogy aki felnéz, azt magadhoz vonzod. Mindenki, aki rád néz, mindeneket magadhoz vonzol. Kérünk, mennyei atyánk, segíts nekünk, hogy a te fiad bennünk élhessen, szent lelke által. Erősíts meg bennünk a vágyat, hogy őre akarjunk hasonlítani. Erősíts bennünk a vágyat, hogy az ő útján akarjunk járni. És adj nekünk erős hitet, hogy te nem csak vágyat adsz nekünk ehhez, hanem be is tudod tölteni ezt a vágyat. Segíts nekünk, hogy ne aggodalmaskodjunk afelől, hogy hol tartunk, milyen gyorsan kéne haladni, hanem teljes mértékben bízzunk te benned, rádvetvén minden gondunkat, a saját üdvösségünk gondját is legfőképpen. És bízzunk te benned, mint szerető atyában, hogy amit te elkezdtél, az bevégzed tökéletesen mi bennünk. Ó, dicsőítünk ezért, mennyei atyánk, és kérünk téged, tégy bennünket a gyermekeiddé, hogy a többi embernek is ezt a világosságot vihessük, és te hozzád gyűjthessük őket, hogy az örök honokban élhessünk majd veled, amikor hamarosan visszatérsz.
Jézusunkért. Amen.

A mai témánknak a címe a paradicsomi megkísértés. Két héttel ezelőtt beszéltem a bibliai teremtés történetről és annak legfontosabb tanításairól, és azzal végeztük az előadást, hogy ha minden olyan tökéletes volt, akkor hogyan jött létre az emberi világban a rossz? Ha Isten minden tökéletesen teremtett, és legfőképpen az embert a hatodik napon, és az ő számára készítette el a földi világot, akkor ezzel szemben miért tapasztaljuk mi azt, hogy olyan sok rossz van a világon, mi az oka, mi a forrása a rossznak, hogyan jelent meg az emberi világban a rossz? A mai alkalommal a Biblia második és harmadik fejezete a témánk, fel is írtam a táblára, Mózes első könyve második és harmadik fejezetéből emelek ki egy-egy jellemző részletet, és azt követően különböző kérdéseket szeretnék feltenni. A tábla jobb oldalán új szövetségi bibliaversek is vannak, hiszen az egész Biblia összefügg, az Ó és az Új Szövetség kiegészíti egymást. Mind a két szövetség válaszol az általunk föltett kérdésekre. Az előadást szeretném a Mózes első könyve második fejezet 15. versének felolvasásával elkezdeni. Ez a következőképp hangzik. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ez egy nagyon egyszerű bibliai ténymegállapítás. Az Isten vette az embert, és helyezte őt az Édenbe. Ezt a szót fordították le héberből, görögre a paradicsom szóval, és mind a két kifejezés magyarul ennyit jelent, hogy kert. Isten egy kertbe helyezte az embert, egy körülhatárolt földterületre, egy kertbe, és itt mindjárt ennél a Biblia versnél szeretném is föltenni a kérdést, hogy miért csak egy kertet kapott osztályrészül az ember. Persze mielőtt bele mennénk ebbe a kérdésbe, szeretném mutatni a térképünkön is, hogy ez a kert, ez nem egy olyan kis konyhakert, vagy olyan kis házi kertszerű dolog volt. A Biblia megmondja azt a négy folyót, amely keresztül folyta ezt az Édent, vagy paradicsomot, vagy kertet, és ebből kettőt tudunk azonosítani, mert az egyik a Hiddékel, amely a Bibliában máshol is ilyen néven előfordul, ez a Tigris folyó, a második pedig az Eufrátesz. Tehát itt Mezopotámiában a Tigris és az Eufrátesz folyó tájékán volt az emberiség bölcsője, ez a bizonyos Éden vagy paradicsom. Közelebbről nem tudjuk ezt körülhatárolni, de hát egy óriási földterület volt, szinte egy fél földrésznyi földterület, de az egész világhoz, az egész földhöz képest azért egy tört rész volt. A kérdés továbbra is fennmarad. Ha Isten azt mondja az előző fejezet tanúsága szerint az első emberpárnak, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet, akkor miért csak egy Édent, egy paradicsomot, egy kertet biztosított nekik az Úr? Miért csak ez bízta rájuk? Miért olvastam ezt így, hogy helyezte az Isten az embert az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt? Erre a kérdésre a legvilágosabban és a legrövidebben Jézus Krisztusnak egy nevezetes kijelentése válaszol, amelyet Lukács evangélium a 16. fejezetében olvashatunk a 10. versben. Jézus Krisztus az egyik példázatát így fejezte be, aki a kevesen hű, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ez azóta szinte szállóige és közmondás lett, de egy nagyon mély értelmű mondás. Aki a kevesen hű, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ebből a visszahivatkozásból kiderül, hogy Isten azért bízott egyelőre az emberre csak egy tört részt, csak egy Édent, csak egy kertet. Mert az embernek egy ilyen kis részen kellett bizonyítani az alkalmasságát arra, hogy majdan az egész föld kormányzására is képes lesz. Isten azért nem adta rögtön az első emberpárnak az egész földgolyót,
azért adta nekik csak az Édent, mert ezen a kis területen kellett volna bemutatni az első emberpárnak arra azt, hogy alkalmasak lesznek egy egész bolygónak, a nagy földnek a vezetésére, a kormányzására. Hiszen Isten ezért alkotta az embert, hogy a föld ura legyen. Ne a föld rabszolgája, a föld ura legyen. Tehát erre az első kérdésre, hogy miért beszél a Biblia rögtön a második fejezetben csak egy Édenről, egy paradicsomról, ugye csak egy kertről. Erre ez a válasz, Isten bölcs nevelési szándékkal tette, amit tett. Egyszerre nem lehet rábízni az emberre mindent, először a kicsin kell bizonyítani azt, hogy képes lesz majd a sokon is hűnek lenni, és ez azóta is nagyon nagy törvény az emberi életben. Hogy mindig azt látjuk a bibliai témák tanulmányozásánál, hogy visszamenőleg egy régi ismeretet is szerzünk, a Bibliának megértjük egy-egy helyét, de hogyha jobban elmélyedünk benne, akkor megértünk az emberi életünkből is valamit. Ez mindig fönnáll a Bibliával kapcsolatban. Aki a Biblián elgondolkozik, mindig a saját életéből és a környezete életéből ért meg valami alapvetőt. Mert nem így van ez a mi életünkben is. Az az ember, aki a kicsiben, egy kis munkában, egy kis feladatban nem bizonyította a rátermettségét, hogy képes azt elvégezni, és jól végzi el, arra hogyan lehetne többet rábízni. Nagyon nagy bajokhoz vezetett ez az emberi életben, amikor olyan embereknek adtak hatalmat, olyan embereknek adtak nagyobb feladatköröket, akik a kicsiben nem voltak hűek, nem bizonyították azt, hogy ők képesek majd a sokon is híveknek lenni. Vagy olyan emberek kaptak hatalmat, akik a kicsiben néhány embert nem tudtak vezetni és irányítani. Ez mindig kockázatos dolog. Erre nagyon ügyelni kell és nagyon vigyázni kell. Ez egy törvényszerűség. És Isten a Biblia szerint bölcs és csodálatos, hatalmas nevelő és pedagógus. Isten az emberre ezért nem bízta rögtön az egész földet, csak az Édent, mert az embernek bizonyítania kellett az alkalmasságát, a rátermettségét, hogy jó gazdája lesz majdan a földnek. De nem tudom, hogyha éber füllel hallgattuk ezt az első Biblia verset, valami még megütötte a fülünket. Ez a második kérdés, amire szeretnék most már áttérni, mert így hangzott ez a rövid vers, hogy vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Hát a művelje szón nem kell sokat gondolkoznunk, hiszen Isten az ember tevékenységre teremtette, munkára teremtette. Ugye a felvilágosodás korában is a híres Voltaire-i mondás innen származik, hogy a Candidot befejezte, hogy műveljük kertjeinket, hogy mindenki dolgozzék, mindenki művelje a maga területét, nem csak a szó szerinti kertekről van szó, hogy egyáltalán tevékenykedjék, alkosson. Tehát azt tudjuk, hogy mit jelent az, hogy művelni. De miért van ez a második szó, hogy őrizze azt? Hát kitől kellett őrizni? Hát ha eddig csak arról volt szó, hogy Isten, amit megteremtett, tökéletes és jó. Ha a földi világ létrehozásában semmi porszem nem vegyült, ugye az egész teremtésbe, akkor kitől kellett ezt őrizni? És figyeljük meg, ez a kis szócska már is mire vezeti rá a gondolatainkat. Arra vezeti rá a gondolatainkat, hogy a rossz, akitől őrizni kellett a kertet, már a földi teremtés előtt létezett. Itt csak egy kis szócska érzékelteti azt, hogy az első emberpárnak az Isten azt mondta, hogy műveld a kertet és őrizd. De ebben a szóban, hogy valakitől őrizni kellett, ebben már benne foglaltatik, hogy a földi teremtés előtt a rossz már létrejött. Itt a Biblia nem beszél erről részletesen, de később a Biblia nagyon részletesen visszatekint és bepillantást nyújt abba, hogy hogyan is jött létre a rossz, a gonosz.
Én csak egyetlen egy Biblia verset írtam fel, ez a második, János evangélium a 8. fejezet 44. verse, ismét Jézusnak egy híres kijelentése, amikor azt mondta a vallási vezetőknek, a farizeusoknak, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, aki a hazugság atya és embergyilkos, és aki nem állott meg az igazságban. Jézus ezzel a tömör mondással azt mondta, hogy ez a bizonyos ördög, vagy sátán, ugye ezek lefordítható bibliai szavak, mert a sátán héber szó annyit jelent, hogy ellenség. A görög diabólos szó, amit ördöggel fordítanak, annyit jelent, hogy vádoló. Ez egy személyt jelent a Bibliában, egy angyal fejedelmet, akit Isten jónak teremtett. Jézus is így mondta, hogy az igazságban állt valamikor, de aztán nem állott meg az igazságban. Szembefordult Istennel, még a mennyben, még a földi teremtés előtt, a mennyben lázadás ütött ki az Isten ellen. Az Isten közvetlen közelében lévő angyal fejedelem, aki később kapja a sátán nevet, a diabólosz nevet, ugye a Lucifer nevet a latin fordításokban, ez az angyal fejedelem szembefordult az Istennel, és kétségbe vonta azt, hogy Isten szeretett törvénye tökéletes lenne. Kétségbe vonta, hogy az egész teremtés alapjának Isten a szeretetet tette, tehát a másokért élésnek a törvényét, és ő ezzel egy másik törvényt szegezett szembe, a magáért élés törvényét. Röviden magyarul az önzést. Ez már a földi teremtés előtt létrejött, és János evangélium a 8. fejezet 44. versén kívül, aki szeretne erről többet tudni, három biblia vershez tudom, tehát a bibliai fejezethez tudom utalni, mert erről részletesen Ezékiel könyve 28. fejezetében, Ézsaiás próféta könyve 14. fejezetében, és Jelenések könyve 12. fejezetében van szó. Ezzel a János igehelyel együtt, tehát négy visszapillantás, négy részletezés van erről, hogy a földi teremtés előtt a mennyben megtörtént már a szakadás, Istennek a szeretetét és jóságát valaki kétségbe vonta, és ellenségévé vált Istennek, vádolta Istent azzal, hogy nem tökéletes, amit teremtett. Ezekre a Biblia versekre nem tudok kitérni, de hát itt hívom fel a figyelmet, mindenki figyelmét, ezek annyira alapvető bibliai tanítások, hogy enélkül a Bibliában sem tudunk tájékozódni, a művészetek történetében sem tudunk tájékozódni, mert az összes emberiség költemények, nagy emberiség drámák, amelyek főleg a barokkortól íródtak, például John Miltonnak az Elveszett paradicsom című műve, egészen Lamartinon át Madács Imre ember tragédiájáig, ugye ezeket a bibliai helyeket alapul veszik. Például Milton olyannyira, hogy 10 fejezetet, 10 éneket szán arra, hogy ezt a mennybéli lázadást ecsetelje, mert ennek részleteit, fokozatait a Biblia maga is bemutatja. Tehát ezért alapvető dolog, hogy láthassuk, hogy a Biblia tud erről a dologról, hogy itt megemlíti egy szóval, hogy őrizni kellett a paradicsomot, az Édent. De ebben az egy szóban benne van az, hogy a földi teremtés előtt már létrejött a rossz, és méghozzá a mennyben, Isten közvetlen közelében és környezetében. És ehhez a következő rövid megjegyzéseket szeretném fűzni szintén gyakorlati szempontból. Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, a Biblia azt mondja, hogy Isten megsemmisíthette volna a rosszat, de Isten hatalommal nem old meg soha erkölcsi kérdéseket. Ez egy nagyon fontos bibliai tanítás. Nagyon sok ember felteszi a kérdést, hogy ha van Isten, akkor miért engedi a rosszat? Ha létezik Isten, akkor hogy engedhet ennek helyet, és egyáltalán hogyan tűrheti meg a világ mindenségben, a világegyetemben a rosszat? Erre a kérdésre a Biblia nagyon egyszerű választ ad. A Biblia azt mondja, hogy Isten erőszakkal és hatalommal nem old meg erkölcsi kérdéseket. Egy angyalfejedelem lázadt az Isten ellen, kétségbe vonta az Isten jóságát és igazságosságát.
És Isten itt nem hatalommal oldotta meg ezt a kérdést, mert megoldhatta volna a kezdet kezdetén hatalommal, hiszen Isten a teremtő és ez az angyalfejedelem teremtmény volt, egyenlőtlen lett volna a küzdelem, hogyha itt erőre került volna a sor. De Isten erkölcsi kérdéseket soha nem old meg hatalommal, hanem hagyja, hogy az ellenség, az ellenfél kifejtse a maga álláspontját és véleményét. És hagyja azt Isten, hogy az maga cáfolja meg önmagát. És Isten végtelen igazságosságban, végtelen türelemmel és szeretettel nyúl a rossz kérdéséhez. És ez az embert is kötelezi, azt az embert, aki megismeri a Bibliát és a Bibliából Istent, mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy a rossz kérdését egy huszárvágással kell megoldani. Ugye sok ilyen elmélet született, akik rosszat tesznek, mondjuk azokat ki kell írtani például. Ez az égvilágon semmit nem oldott meg az ember és az emberiség. Erőszakkal, hatalommal nem lehet erkölcsi kérdéseket megoldani. Csak erkölcsi eszközökkel lehet ellene küzdeni. És ez egy embert, aki megismeri a Bibliát, kötelez arra, ha bármi rosszal találkozik az emberi életben, ne hatalommal, ne erővel, ne felemelt hanggal, ne mással akarja azt a kérdést megoldani. Van Példabeszédek könyvében egy csodálatos kijelentés, egyébként én nagyon sokat szoktam idézni, elnézést kérek, hogyha már ezt mások hallották. Azt mondja a Példabeszédek könyve egy helyén, hogy a bölcs ember az, aki meglátja a bajt, de elrejti magát. A bolond ember az, aki neki megy a bajnak, és kárát vallja. Ez a különbség. Bolond az a magatartás, ami olyan gyorsan, olyan heveskedően, olyan hirtelen akar megoldani kérdéseket. Kárát vallja ennek mindenki. A bölcs ember az, aki meglátja a bajt, szóval nem hunja be a szemét a baj előtt, de elrejti magát, és valaki olyantól kér véleményt és tanácsot, aki erőt tud adni neki, és világos látást a rosszal szembeni küzdelmében. És a második gyakorlati vonzat ennek a bibliai tanításnak, hogy többet ne is említsek, hiszen nagyon sok kérdésünk van még az előadásunk során, a második gyakorlati vonzata a következő. Mit is mond azzal a Biblia, hogy azt árja fel, hogy a rossz már a föld teremtése és az ember teremtése előtt létezett. Ezzel a Biblia azt mondja, hogy a rossz nem az emberből indul ki. A rossznak, a gonoszságnak, ha az ember elköveti, az ember felelős ezért, de legalább ugyanolyan módon az ember áldozat is. És ne úgy tekintsünk emberekre, hogyha rosszat tesznek, hogy na most ez a ilyen meg olyan ember, aki ezt meg ezt mondta, meg tette. Mert mi nem tudjuk, hogy az a másik ember mennyire érzi jól magát abban, amit tett. Senki nem érzi jól magát abban, amit tett, és rosszat tett. Az ember nem csak felelős a rosszért, de áldozata is a rossznak. Ha valaki rosszat tesz, akkor... és főleg ellenünk tesz rosszat. Nem mindjárt arra gondoljunk, hogy na most ez az ember ilyen, meg olyan, meg amolyan, hanem vegyük tekintetbe azt, hogy mindig az van nehezebb helyzetben, aki a rosszat teszi. Nem az van nehezebb helyzetben, akin csattan a pofon, hanem az van nehezebb helyzetben, aki megengedte magának, hogy pofoszkodjék. Ez a második kérdésünkre a válasz, és megint csak mennem kell tovább, hiszen most már a harmadik kérdés a következő. Vajon Isten miért engedte meg az ember megpróbáltatását? Miért engedte meg, hogy ez a lázadó angyalfejedelem, aki azt mondta a mennyben, hogy te Isten nem vagy tökéletes, nem vagy jó, amit teremtettél, az nem igaz. Miért engedte meg Isten, hogy ez a lázadó angyalfejedelem, tehát Sátán, itt a földön, az Édenben megkísértse, megpróbálja az első emberpárt, vagyis magyarul a saját pártjára állítsa. Nem volt ez egyenlőtlen küzdelem? Nem volt ez Isten részéről túlságosan nagy kockázat? Ez a lázadó angyal fejedelem egy iszonyatosan nagy intelligencia volt. Szóval a teremtményi rendek közül a legmagasabb fokozaton állt. A mennyből jöhetett.
Az ember viszont egy újszülött teremtmény volt. Nem volt az ember kisgyermek, hiszen felnőttként látta meg a napvilágot Ádám és Éva, de mégiscsak az Isten kezéből éppen a tegnapi nap során kikerült teremtmény. Nem volt ez egyenlőtlen, hogy egy lázadó angyal fejedelem, aki a mennyben világos tudással és ismeretekkel rendelkezett, megkísértheti az újszülött emberpárt, Ádámot és Évát. Nem volt ez szinte nyilvánvaló, hogy az ember elbukjon. Hiszen egy ilyen megpróbáltatást megállni és elutasítani szinte nem lehet, mert az egyik sokkal bölcsebb és ravaszabb, hogy sem ő szenvedne vereséget. Kedves hallgatók, felírtam a táblára egy harmadik új szövetségi igehelyet, és ezzel is szeretném önöknek demonstrálni, hogy az Ó és az Új Szövetség mennyire egybe tartozik. Felírhattam volna ide sok más biblia verset is, biblia helyet, de csak néhány jellegzeteset írtam fel a táblára, hogy lássák, hogy a Bibliának egyetlen egy történetét se lehet elszigetelten értelmezni. A Biblia összefügg. 66 könyvből áll, ezt tudomásul kell venni, hogy már a második, harmadik fejezet sem értelmezhető úgy, hogy ne ismerném a Biblia többi erre vonatkozó kijelentéseit. Pál apostolnak van itt egy hatalmas kijelentése az első korintusi levél 10. fejezet 13. versében, ez így szól. Ezt mondja Pál apostol, és ez egy csodálatos nagy ígéret az ember számára. Így szól. Hűséges az Isten, és nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja néktek. Ez egy óriási ígéret a Biblia és Isten részéről. Azt mondja, hogy Isten hűséges, és nem hagy egy embert se olyan élethelyzetbe kerülni, amely meghaladná az ő erkölcsi energiáit. Minden ember csak olyan nehézségekbe kerülhet, amely nehézségekből ő bőven győztesen juthat ki. Ha egy ember életében nehéz dolog történik, például baleset, szenvedés, gyász, egy ember, aki ismeri a Bibliát, biztos lehet abban, hogy ezek a rendkívül és szomorú esetek nem azért történnek meg, hogy őt összeroppantsák, hanem ezekben az esetekben is erkölcsileg győztes maradhat. Nem kell, hogy elbukjon erkölcsileg. Hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. És ez így volt az első emberpár esetében is. És itt szeretnék rátérni a paradicsomi történet néhány körülményére. Hogyan mutatkozott meg Isten hűsége? Először is úgy mutatkozott meg, hogy Isten nem engedte, hogy az első emberpárt az egész paradicsomban Sátán kísértgesse. Csak egyetlen egy ponton engedte meg a megkísértést. Isten ugye ezt a nagy földterületet, ugye a paradicsomot, amikor megalkotta, a közepére helyezte az életfáját és a jó és gonosz tudásának a fáját. És ezt a második fát, amelynek nem tudjuk, hogy milyen fa volt, hogy most milyen gyümölcsöt érlelt, meg nem is abban van a hangsúly, meg nem azon van a hangsúly, hogy ez fa volt, hanem azon van a hangsúly, hogy ez egy pont az Édenben. És csak itt következhetett be az ember megpróbálása. Isten hűséges, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Nem engedte meg, hogy az egész paradicsomban Ádám és Éva sarkában járjon a kísértő, az ellenség. Hanem egyetlen egy fánál engedte meg a megkísértést, és azért nevezte el jó és gonosz tudása fájának, mert a Bibliában ez szakkifejezés, a Bibliában az, hogy tudás, vagy ismeret, vagy valaki valamit megismert, az mindig tapasztalati tudás és ismeret. És Isten nem a tudástól akarta visszatartani az embert, ahogy oly sok irodalmi mű ábrázolt ezt az évszázadok során, legjelesebbül például Byronnak, az angol romantikus költőnek a Káin című műve, amely valóságos lázadást fejezett ki, amilyen prométeuszi lázadást az Istennel szemben, hogy lám-lám az Isten vissza akarta tartani a tudást az embertől,
De hát Ádám és Éva is azért vétkezett, meg Prométeusz is azért lopta el a tüzet az égből, mert az ember nem akar alávetett lenni. Az Isten nem alávetettségre teremtette az embert. Az Isten a föld feletti uralomra teremtette az embert. És azért nevezte ezt a fát jó és gonosz tudása fájának, mert Isten egy valamitől akarta megóvni az embert. Egy valamit akart az embertől visszatartani. Azt, hogy az ember a rosszat tapasztalatból próbálja ki. Isten nem tudást akart visszatartani az embertől, vagy ismeretet, hogy az ember növekedjék. Hát hiszen Istennek éppen az volt a terve az emberrel, hogy erkölcsi értelemben növekedjék közel ahhoz a fokhoz hasonlóvá, amely fokon ő van. De egy valamitől az Isten vissza akarta tartani az embert. Egy valamitől meg akarta menteni Isten az embert. Tudnék attól, hogy kipróbálja a rosszat, hogy tapasztalatból megismerje a rosszat. Kedves hallgatók, úgy vagyunk ezzel a paradicsomi történettel, hogy itt van két fejezet, alig néhány biblia vers, de itt minden egyes szóban, minden egyes félmondatban itt hatalmas nagy elvi és hatalmas nagy gyakorlati tanítások vannak. Mert itt is megállhatnék, de csak nagyon rövid időre tudok időzni ennél a kérdésnél. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést. Szükség van az embernek gyakorlatból kipróbálni a rosszat? Ettől mi okosabbak leszünk? Ettől mi fejlődünk? Nézzék meg például a szenvedélybetegségeket. Egy ember rálép egy útra, például ami ma már Magyarországon népbetegség, az alkoholizmus, hát talán csak nem azt mondjuk, hogy az alkoholisták többet tudnak a dolgokról, mint azok, akik nem próbálták ki. Hát éppen az, aki rálép egy rossz útra, aki tapasztalatból kipróbálja a rosszat és annak a gyilkos hatását, hát éppen azelőtt fognak összekuszálódni a jó és a rossznak a határvonalai. És aki nem próbálja ki tapasztalatból, az bölcsebb lesz, az értelmesebb lesz, és az jobb emberi életet tud élni. Jó és gonosz tudása fája, ez annyit jelent, hogy Isten egyetlen egy pontra korlátozta a megkísértést a paradicsomban, és az embert szerette volna megóvni attól, hogy tapasztalatban kísérletezzék a rosszal, és az engedetlenséggel ővele szemben is kipróbálja egy másik elvnek a gyakorlati hatalmát. Aztán a következő dolog. Isten elmondta az embernek, hogy a megkísértés itt fog megtörténni, ne is közelítsen az ember oda, már eleve ezzel megóvhatná magát attól, hogy beleessen a rosszba, de Isten elmondta azt is, hogy ha az ember elköveti ezt a rosszat, ha hisz egy ellentétes hatalomnak, és az önzés törvényének a pártjára áll, akkor az ember élet meg fog semmisülni. Az ember meg fog halni. A rossz, a bűn, az önzés, az magába rejti a megsemmisülést. És Isten ezt előre elmondta az embernek, hogy egyetlen egy ponton fogsz megkísértetni, vigyázzál, és ha pedig te ezt megengednéd magadnak, akkor a legdrágább ajándék az élet menne veszendőbe, meg kellene halnod. Na most, hogyha mindezt végig gondoljuk, ha elolvassuk Mózes első könyve második fejezetét részletesen, és mindezt végig gondoljuk, és újra visszatérünk a kérdésünkhöz. Ugye a kérdésem az volt, hogy nem volt egyenlőtlen ez a küzdelem? Egy lázadó angyalfejedem, egy magasrendű intelligencia bebocsátást kapott a paradicsomba, és ott van az első emberpár. Nem volt egyenlőtlen ez a küzdelem? Egyenlőtlen lett volna akkor, ha nem egy pontra korlátozta volna az Isten, ha nem készítette volna fel az embert, és nem mondta volna el az embernek a rossz következményeit. De Isten ellensúlyozta azt, hogy a kísértő egy óriási erő, az ember pedig egyelőre nem egy nagy erő. Isten ezt ellensúlyozta, és ha ezt végig gondoljuk, csak arra a következtetésre juthatunk, hogy minden jel arra vallott, hogy az ember hűséges marad az Istenhez. Hogy az ember továbbra is bizalmat táplál az Isten iránt. Az Istent az ember megismerhette, mint teremtőjét, mint gondviselőjét, mint aki az életet adta neki, mint akinek a szavában hihet, megbízhat. Minden jel arra vallott, hogy az ember megállja a próbát,
és a világban nem jön be a rossz, hogy műveli és őrzi a kertet, hogy nem engedi be a rosszat. Minden jel arra vallott, hogy itt az ember lesz a győztes ebben a küzdelemben. Szoktam ilyen példát mondani, hogy ez körülbelül olyan volt, mint hogyha egy felnőtt ember bejön hozzám a szobámba, és a szobába ég ugye egy, amely ugye hát forró meleg, és én annak a felnőtt embernek, tehát nem gyerekről van szó, egy felnőtt értelemről van szó, elmondom, hogy nézze, mindenhova nyúlhat a szobában, de a kályhának a lapját ne fogja meg, mert megégeti a kezét. Erre az egy pontra vigyázzon, mert ebből baj lesz, betegség. Hát, ha ezt végig gondoljuk, nem az a logikus, hogy ha én ezt valakinek elmondom, akkor ő nem fogja azt megtenni, hogy kísérletezik azzal, hogy megégeti a kezét, vagy nem égeti meg a kezét? Tehát ha mindezt végig gondoljuk, akkor oda jutunk, hogy egyelőre, ha a Biblia olvasásában itt tartunk a második fejezet végén, akkor le kell vonnunk a következtetést, hogy itt nem volt egyenlőtlen a küzdelem, és minden jel arra vallott, hogy az ember kerül ki győztesen. És kedves hallgatók, mielőtt rátérnék arra, hogy miért nem az ember került ki győztesen, és hogyan is történt ez az elbukás, és mielőtt meghallgatnánk utoljára Haydn Teremtés című oratóriumából egy részletet, ennek a bibliai gondolatsornak is hadd vonjam le a gyakorlati következtetéseit. És ez egy óriási dolog. Ez a Bibliának egy nagyon nagy tanítása, mert nagyon, nagyon kevés ember ismer. És ez a következő. A Biblia az egyetlen egy könyv a világon, ezt ki tudom jelenteni felelősségem teljes tudatában, amely nem magyarázkodik a rosszal kapcsolatban. Mert a Biblia azt mondja, hogy a rossz értelmetlen, megmagyarázhatatlan, irracionális. A világnak oly sok filozófusa, tudósa, művésze próbálta megmagyarázni a rosszat, hogy a rossz az ezért van, meg azért van, meg ebből jön, meg abból jön, meg amabból, és számtalan elmélet, számtalan nagy eszmerendszer alakult ki az emberiség történelmében, egyik sem állja meg a helyét. A Biblia arra hívja fel az olvasói figyelmét, hogy ne magyarázzuk meg a rosszat. Mert abban a pillanatban, hogy megmagyarázzuk a rosszat, tulajdonképpen meg is okoltuk. Azt mondtuk rá, hogy szükségszerű, hogy kell, hogy legyen. És a Biblia az egyetlen egy könyv, amely olyan éles küzdelemre hívja fel az olvasóját a rosszal szemben, amely nem tűri azt, hogy magyarázgassuk a rosszat. Figyeljük meg a hétköznapi életben is, mi emberek mennyire hajlamosak vagyunk erre. Egy egyszerű esetet idézek. Valakit megsértünk, megbántunk, tehát valami rosszat teszünk, és utána eljutunk már odáig, hogy megbánjuk ezt, és szeretnénk az illetőtől bocsánatot kérni. És ki is jön a szánkon az, hogy ne haragudj, nézz, hát bocsáss meg, de milyen sokszor tovább mondjuk, és jön a de, és kezdjük magyarázni, hogy akkor én fáradt voltam, ideges voltam, a körülmények nem voltak olyanok, és akkor kezdjük megmagyarázni a rosszat. A Biblia azt kívánja az embertől, hogy a rosszat ne magyarázza meg, a rosszal vegye fel a küzdelmet, a rossz megmagyarázhatatlan, a rossz botrányos, a rossz irracionális. És mielőtt majd rátérnék a megkísértés eseményére, hogy az ember hogyan bukott el, ezzel azért vértezzük fel magunkat, és ezt jól gondoljuk át. A rossz megmagyarázása mindig megokolás, mindig menlevél nyújtása rosszra. Mindig az, hogy mi tulajdonképpen azt mondjuk, hogy hát szükségszerű, mert hozzátartozik az élethez. Ugye, hogy mondják az emberek, hogy a fényhez az árnyék, hát akkor nem is tudnánk a jót értékelni, ha nem lenne rossz, és jönnek ezek a vaskos és kegyetlen emberi okoskodások, minthogyha nekünk szükségünk lenne a rosszra, és abban lelnénk örömünket, és akkor tudnánk a jót értékelni, ha van rossz mellette. Dehogy van nekünk szükség, se betegségre nincs szükség, se gyötrelmekre, se sértegetésekre, se semmire. Pilinszky János mondta ezt nagyon szépen az egyik írásában, amikor így fogalmazott, hogy
Vannak olyan filozófiák, például az egzisztencializmus, amely azt tanítja, hogy szinte szükségünk van a rosszra, vagy kell, hogy legyen a rossz. Én viszont azt hiszem, hogy az emberi életnek és az emberi léleknek meleg csend kell. Növekedés, fejlődés kell. És erre vágyik az ember. Megnyugvásra, boldogságra, fejlődésre, növekedésre. Dehogy van nekünk szükségünk a rosszra, ezt csak szoktuk mondani azért, hogy palástoljunk valamit, vagy megmagyarázzunk valamit, amit viszont a Biblia azt mondja, hogy ne magyarázzunk meg. Mielőtt tehát rátérnék arra, hogy az ember végül is minek a következtében bukott el, egy utolsó részlet, hiszen két héttel ezelőtt nagyon sok részletet hallgattunk Haydn-nak a Teremtés című oratóriumából, most egy harmadik részlet, Éva áriája következik, és Éva gyönyörű szép áriája után rátérünk arra, hogy ez az Éva hogyan is és miért is követi el a rosszat, ami megmagyarázhatatlan, ami megokolhatatlan, ami botrányos és irracionális. Kérném szépen tehát most először a zenét.

Köszönöm szépen. És akkor most a következő kérdésünkre térnénk. Hogyan is történt meg az ember elbukása? A Bibliának talán egyik legmélyebb lélektani elemzését olvasnám fel, felírtam a táblára, Mózes első könyve 3. fejezetének az első 6 versét. Ez a következőképp szól. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek? És mondta az asszony a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa az elederre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett. Nézzük csak meg most egészen aprólékosan, hogy mi is történt itt a paradicsomban. Hát először is Évát a fának a közelében találjuk. Ez az első lépés, amikor valaki közel megy valami olyan dologhoz, amiről ő maga is tudja, hogy rossz. Éva a fa közelében van, ez az első lépés, hogy miért ment oda a fa közelébe, amikor Isten felhívta a figyelmét, hogy meg se illessétek, meg se közelítsétek.

Utána a második lépés, hogy itt találkozik a fánál egy kígyóval, és a kígyó elkezd beszélni. Hát aki a Bibliát elolvasta idáig, ugye a második fejezetben már találkozhatott azzal, hogy csak egy valaki tudott beszélni a földön, és az az ember volt. Hát Évának ez rögtön feltűnő kellett volna, hogy legyen, hogy egy kígyó elkezd beszélni. A kígyó nem tud beszélni. Nyilván, hogy a kígyó mögött állt ugye ez a lázadó angyalfejedelem, Sátán, a kígyót használta fel eszközül, hogy azon keresztül szóljon Évához, de Éva milyen érdekes, hogy nem gondolkozott el ezen, hogy egy kígyót beszélni hall. Aki közel megy valami rosszhoz, a legváratlanabb jelek érhetik, de ha ő nagyon közel akar menni hozzá, nehéz már föltartóztatni. És jön a harmadik mozzanat, hogy a kígyó mögött álló Sátán ezzel kezdi az asszony megszólítását, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek. Figyeljék meg ezt a ravasz kérdést, ezt az ámító kérdést. Mert hiszen a kígyó mögött álló Sátán tudta, hogy az Isten mit mondott. Éva is tudta, hogy az Isten mit mondott. Akkor minek van szükség itt a kérdezésre? Ugye a Biblia beszél arról, hogy ennek az ellenségnek, Sátánnak a legjellegzetesebb fegyvere az ámítás és hazugság, vagyis úgy kezdi a munkáját, hogy az emberben bizalmatlanságot akar támasztani a teremtőjével szemben. Ez a kérdés a bizalmatlanság magvát volt hivatva elvetni. Csak ugyanazt mondta az Isten? Mit hallunk ki ebből a kérdésből? Mint hogyha azt mondta volna, hogy hát az Isten ilyesmit mondott nektek, az Isten valamit megtiltott tőletek. Hát milyen Isten az, aki valamit nem enged meg nektek? Hát az ilyen Isten nem is Isten, nem is jó, nem is szeretet, nem is tökéletesség. Tehát ezzel kezdte a megszólítását, ez az érdekes kis szócskával. Csak ugyan. Mert nem rögtön akarta megcáfolni Istent az ember előtt az ördög, hanem először az emberben el akarta hinteni a bizalmatlanság magvát, az embert meg akarta ingatni az Istenben való bizalomban, és csak azután ment biztosra, csak azután mondta, hogy bizony nem haltok meg. Figyeljék meg, milyen döbbenetes, mély logika ez. Minden emberi rossznak körülbelül ilyen a lefolyása. Az emberben először megrendül valami igazságban a hit, a bizalom. És akkor, amikor ez megrendült, amikor egy kicsit már az ember lábalól elveszett a talaj, akkor aztán már jönnek a további jól megfontolt lépések, amelyek a rossz felé késztetik. Figyeljék meg ezután a negyedik mozzanatot, hogy Éva látszólag nagyon tökéletesen megfelel. Azt mondja, hogy erre a kérdésre, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek? Azt mondja, hogy igen, az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról vettünk, de egy fához ne közelítsünk, azt meg se illessük, mert amely napon abból eszünk, meghalunk. Figyeljék meg, hogy ez látszatra egy tökéletes, pontos válasz volt az asszony részéről. De itt miért mondtam, hogy ez egy negyedik fokozat, egy negyedik mozzanat? Mert itt meg az volt a nagy baj, hogy szóba állt a rosszal, hogy beszélgetésbe elegyedett a kísértővel. És ez megint csak, ha lenne időnk, levonhatnánk a gyakorlati következtetéseit a mi életünkre nézve is. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő mentve van a rossztól, mert hiszen nem tett nagy rossz dolgot az életben, de állandóan rossz dolgokon jár az esze, olyan témákról beszél, és olyan témákat osz fel, amelyek nem illendő, nem jó, nem egészséges dolgok. És ez magába hordja azt, hogy valamikor ezek az emberek is elbuknak és elesnek majd. Ember miről gondolkozik? Nem mindegy, hogy az ember mit forgat az elméjében. Luther Mártonnak van egy nagyon híres kijelentése, ami a 16. századtól fogva egy szinte szállóigévé vált, amikor Luther azt mondta, hogy arról nem tehetünk, hogy milyen gondolatok jutnak az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy a madarak elröpködnek a fejünk fölött, de arról tehetünk, hogyha hagyjuk, hogy fészket rakjanak rajta.
Szóval ez egy nagyon nagy törvényszerűség. Az, hogy mi minden jut az ember eszébe, most a mai életre fordítom le a paradicsomi történetnek néhány tanulságát, az, hogy mi minden jut az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy mi mindent álmodunk, mi minden borzasztó gondolat villódzik át rajtunk, és hogy olyan az egész emberi lényünk, mint egy átjáró ház, hogy csúnyábbnál csúnyább dolgokkal van rakva ugye az elménk és a gondolkodásunk, meg annyi rossz hatás ér a világból, erről nem tehetünk. De arról tehetünk, hogyha ezeket a gondolatokat megkötjük, dédelgetjük, dajkálgatjuk. Erről már tehetünk. És itt Éva ebbe a hibába esett, hogy beszédbe elegyedett a rosszal. És ezután az ötödik mozzanat, hogy most már, amikor elérte Sátán, hogy vele beszédbe legyedjenek, nyíltan kezdi az Isten támadni. Azt mondja neki, bizony nem haltok meg. Vegyél a fagyümölcséből, mert nem fogtok meghalni. Tehát nyíltan cáfolja az Istent. Sőt, azt mondja az asszonynak, hogy mert az Isten tudta, hogy miért tiltotta ezt meg tőletek, mert amely napon ebből vesztek majd ennek a fának gyümölcséből, ti is olyan bölcsek és okosak lesztek, mint az Isten. Tehát az Isten egy ilyen irigykény úr, aki vissza akarja magának tartani a tudást és az ismeretet, titeket ki akar rekeszteni mindebből, és már csak azért is vegyetek, mert ha vesztek, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Nem tudom, hogy ez a pár vers megmozgatja egy kicsit a szívünket és az értelmünket. Micsoda döbbenetes támadás volt ez. És minden egyes pontján Éva még ott volt, hogy megállt parancsolhatott volna magának. Bár egyre nehezebb helyzetekbe került. Nem kellett volna oda menni a fához, és a közelébe ment. Nem kellett volna meghallania a szót, azt a bizonyos csak ugyant, ami megrendítette már a bizalmát a teremtőjében, és ő aztán beszédbe legyedett vele. És nem kellett volna odafigyelni arra, amikor nyíltan cáfol az ellenség, de ő arra is odafigyelt. És a legutolsó pillanatig is állíthatott volna akadályt, de ezután már nagyon nehéz volt. Ezután már a hatodik vers azt mondja el, figyeljék meg, ez a hatodik vers tökéletes bepillantás nyújt abba, hogy a Biblia milyen megfogalmazású könyv, három dolgot említ. Látta az asszony, hogy jó a fagyümölcse az elederre, tehát megkívánta, megéhezett rá. Kedves a szemnek, megkívánta a szemével, a gondolkodásával, az értelmével, és kívánatos a bölcsességért. Úgy hitte, hogy ha vesz a fa gyümölcséből, nem csak az étvágyát csillapítja, vagyis az éhségét csillapítja, hanem attól ő bölcsebb lesz és okosabb lesz. Az egész ember állásfoglalása benne volt ebben a szakításban, hogy leveszi a gyümölcsöt a fáról. Ez a Biblia híres eszméje a radikális bűnösségről. A radikális bűnösségen a Biblia azt érti, hogy az ember, amikor elkövette az Istennel szembefordulást, akkor nem csak az ösztöneivel követett el valami rosszat. Itt nem csak abba volt a hiba, hogy levett valamit és megette. Hanem abba, hogy ehhez az társult, hogy az ember azt gondolt, hogy ezzel ő több lesz, ezzel ő jó és gonosz tudója lesz, olyan lesz, mint az Isten. Mint egy ragadomány gyorsan ölébe pottyanhat az isteni tudás és az isteni bölcsesség. Tehát az embernek nem csak az ösztöne torzult el, nem csak az akaratvilága és a vágyvilága torzult el, de az értelmi világa is eltorzult. Mindenben megjelent az önzés. Az emberi életben, mondja a Biblia, most belép az önzés. Eddig nem volt, most belép, és nem csak az ösztönök lesznek ezután önzőek, nem csak a vágyak lesznek önzőek, hanem sajnos a gondolkodásban is minden embernek maga felé hajlik a keze. Hatalmas nagy lélektani leírás ez a Bibliában, és vajon mit tudnék a művészetek közül idézni, amely ezt a hatalmas, döbbenetes mélységet illusztrálná. Nincs ennek a hat versnek méltó feldolgozása, bár a középkortól kezdve úgynevezett Ádám misztériumokat, Ádám játékokat írtak. Voltak olyanok, amelyeket három napig adtak elő, ugye kisvárosokban olyan hosszadalmasra sikerültek, például egy Greban nevű francia szerzőnek a műve nem tudom én hány tízezer versorból állt. Nem is fordították le magyarra, sokat se érnénk vele, hogyha idéznék belőle.
én ismét egy zenét szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Ez a zene nem kifejezetten ennek az első hat versnek a feldolgozása, de ez a zene egy roppant mély bemutatása a kísértésnek. A ballada, amelyet, ha jól tudom, az én időmben még tanították a gimnáziumban, egy híres német vers, különben dán népballada volt, amit Goethe feldolgozott, a Tündér király. Több magyar fordításban is létezik, Villi király, Tündér király, és aki zenét írt rá több évtizeddel a ballada megszületése után, ez Franz Schubert volt. Most felhangzik Schubert dala, és figyeljenek a következőre. A ballada arról szól, hogy egy apa viszi a kisgyermekét haza a kastélyába ének idején, és a gyerek vizionál, és halálfélelmei vannak. Az apa, mint hogy a felnőttek szokták, hogy nyugtatja a gyerekét, hogy ugyan gyerekem, csak itt a kötfolt dereng, meg hogy semmi, ezek csak az esti árnyak. Az apa úgy gondolja, hogy a gyerek csak vizionál, semmi baj nincs, majd megérkezik az otthonába, és majd lefekteti a gyerekét. De a gyerek kétségbe esetten kiabál. Ő valamit lát, hogy el akarja őt ragadni, hogy ő meg fog halni, lázas a gyerek. Figyeljék meg majd ezt a két hangot is, az apának azt a büszke, öntelt magatartását, az a felnőttnek az öntelt magatartás, hogy alapvetően semmi baj nincsen, vagy ha van is, legyőzzük. És a gyereknek a kétségbe esett kiáltása. De leginkább egy harmadik hangra figyeljenek, különben mind a három hangot, meg a recitálást is ugyanaz a énekes énekli. A harmadik hang a Tündér királyé, aki a gyereket nem erőnek erejével akarja elvinni, nem erővel akarja elragadni, hanem ámítja és bájolja. Figyeljék meg majd a zenében, milyen finom hangja lesz, milyen szépséges lesz, miket ígérget. Ugye ezt mondja németül, így van a balladában, hogy gyere csak, fiacskám, hát várnak ott fönt tereát, hát lesznek majd gyermekek, meg tündérek, akik játszadoznak veled, hát gyere velem, szóval akarja a halálba kényszeríteni a gyereket. Ez egy ámító, egy bájoló hang lesz. Schubert nagyon jól fejezte ki ebben a zenében, hogy a rossz a soha nem úgy jelenik meg, mint rossz. A rossz álcázza magát. A rossz ámítással jelenik meg. Ezt így mondja Pál apostol a Bibliában, a rossz sátán beöltözik világosság angyalának. Tehát a rossz soha nem úgy jelenik meg az emberi életünkben, hogy valami förmedvény, vagy valami rossz, valami gonosz, hanem úgy jelenik meg, hogy valami jót ígér, valami jót ajánl fel, vagy úgy tűnik nekünk, hogy az jó. És aztán, ahol eltér a Bibliától ez a mű, az, hogy a gyerek, amikor nem akar menni, a Tündér király akkor is rácsap, és az apa, amikor hazamegy, végül is leszáll a lováról, de a gyermekét is holtan emeli le az állatról. Ez az, amit a Biblia már nem ír alá, mert a Biblia azt mondja, hogy hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Ez már a romantikus satanizmusnak, a múlt század elejé, romantikus életfilozófiának egyik ilyen gyötrő vonása, amire különben Goethe nagyon megharagudott, amikor bemutatták neki ezt a dalt, hogy ő ezt nem írja alá, hogy ezt valaki így dolgozza fel, de ez benne van a balladában, igenis. Itt nem Schubert tévedett, hanem a Goethe balladája adott erre alkalmat, hogy Schubert így dolgozza fel a dalt. Én csak azért mutatom be ezt a híres elkőniget, ezt a tündérkirályt, hogy felhívjam a figyelmüket arra a hátborzongató tündérkirályi hangra, ami a Biblia szerint is így jelent meg, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Bizony nem haltok meg. Figyeljük majd a hangoknak a váltakozását, ezt egyébként szeretném majd jelezni is, mert nagyon pergő a ballada, egy izgatott zongora szóló vezeti be, amely előre vetíti a tragikus események láncolatát. Kérném szépen most akkor a bejátszást.

0: De még mindig nem értünk végére a paradicsomi megkísértésnek, mert még nagyon fontos egy-két kérdés hátra van. A következő kérdés, amit így szeretnék föltenni, ami, hogy nekem is feltették nagyon sokszor az ország különböző részein, akkor emberek meghallgatták az előadást, és azt mondták, hogy hát igen, ebben döbbenetes mélység és logika van, de hát csak nem azt akarja ön mondani, hogy ebből a kis dologból, hogy Éva vett a fa gyümölcséből, és aztán Ádám is vett és evett belőle, hogy ebből a kicsi dologból indult útjára a rossz történelme a Földön. Kedves hallgatók, erre a kérdésre a Biblia egy jelképpel válaszol. A bűn egyik jelképe a Bibliában a kovász. A kovásznak is az a tulajdonsága, hogy kicsi, de amikor megkeleszti a tésztát, megdagasztja a tésztát, az a kis kovász belülről kifelé hatva, az a kicsi nagyon nagy dolgokra képes. És a Biblia is úgy mutatja be a rosszat, a bűnt, az önzést, ami mindig a kicsiből kezdődik. De a kicsi kezdet után rögtön viharos gyorsasággal kezd növekedni. Hogyan mutatkozik ez meg Mózes első könyve 3. fejezetében közvetlenül a bűneset után? Az emberi világban 3 döntő dolog jelent meg a Biblia szerint rögtön a bűneset után. Az első, hogy Ádám és Éva elbújt az Isten elől. Ezért hangzik fel a híres kérdés, Ádám, hol vagy? Nem Isten bújt el az ember erről, nem Isten akar elrejtőzni, hanem az ember érzi azt, hogy méltatlanná vált az isteni szeretethez, jósághoz. Egy másik törvényt fogadott el. És az ember első ösztönös reakciója ez volt, hogy elbújtak a paradicsomban. Megjelent tehát az emberi világban a szégyen és a félelem. Ami azóta is egy iszonyatos kín az emberi világban. Szégyen és a félelem. Ez a bűn, az önzés következménye is, egyik átka. A második dolog, ami a kovász kezdi keleszteni a tésztát, hogy betakarják testüket fügefa levélöltözékkel. Nem a szemérem testük elé tesznek, hogy ezt hogy sokszor ábrázolták a képzőművészet történetében, hanem így mondja a Biblia, hogy körülkötőket aggattak magukra, és az egész testüket beborították fügefa levél ruhával, öltözékkel. Megjelenik az emberi világban az önáltatás, mert ezzel az első emberpár azt akarta kifejezni, hogy érzik a védtelenségüket, a kiszolgáltatottságukat a rossznak, de áltatják magukat azzal, hogy ők majd megvédik magukat a rosszal szemben, hogy van tehát az emberben elég erő, hogy kivédje a rosszat. Egy erkölcsi rosszat fizikailag akarnak kivédeni, önmagában is egy nevetséges dolog. Isten rögtön korrigálja a magatartásukat a 3. fejezet 21. verse szerint, amelyben ezt olvassuk, hogy adott nekik az Úristen bőrruhákat, és azokba öltöztette őket. Isten ezt a fügefa levél öltözetet, ruhát rögtön felváltotta egy erősebb, melegebb állatbőrből készült ruhával, ami nem csak erősebb, melegebb volt, hanem még egy dolgot magában rejtett, hogy ehhez egy állatnak az életének az elvétele volt szükséges. Megjelenik a Bibliában az áldozat eszméje. Megjelenik a Bibliában az az eszme, ami a Bibliának a középponti eszméje lesz, a krisztusi áldozat eszméje. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy mi emberileg a rosszal szemben nem tudjuk megvédeni magunkat. Ha akarjuk sem, akkor sem. Annyira át vagyunk szőve az önzéssel, hogy ha még az ember akarja is a jót cselekedni, mondja Pál apostol, ha látom a jót és akarom cselekedni, akkor is azon veszem észre magam, hogy a jót akarva is a rosszat teszem. Megvédeni mi magunk emberek önmagunkat a rosszal szemben, a mi magunk erkölcsi erejéből nem tudjuk. Csak úgy tudjuk legyőzni a rosszat, ha abba az áldozatba, a Jézus Krisztusban való hitbe öltözik bele az ember. Ez rögtön a Biblia 3. fejezetében megjelenik, mint egy alapvető tanítás. És a harmadik kelesztő hatása a rossznak, az egy döbbenetes dolog, hadd olvassam fel a 3. fejezet 11. és 12. verséből, amelyben a következőt olvashatjuk. És mondta az Isten, ki mondta néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, és úgy ettem. Megjelenik az emberi világban a mellébeszélés, a hazugság és a bűn áthárítás. Mert az Isten felteszi olyan gyöngéden a kérdés, hogy ember, hát most mitől félsz? Miért szégyelled magad? Miért öltöztél így fel? Talán azért, mert valami rosszat cselekedtél, mint hogyha az Isten kéne, hogy mondd meg, hogy mit cselekedtél. És az ember most nem arra válaszol, amit az Isten kérdezett, hogy mit tettél, hanem azt mondja az ember, hogy hát az asszony adott nekem a fagyümölcséből, és még hozzáteszi Ádám, hogy akit te mellém adtál. Tehát ahelyett, hogy válaszolna egy kérdésre, kibúvót keres, áthárítja a rosszat az asszonyra, hogy ő a felelős és nem én, és még hozzátesz, hogy az asszony, akit te mellém adtál, tehát tulajdonképp nem is az asszony igazán a felelős, hanem te vagy Isten a felelős, aki olyan valakit adtál mellém, aki adott a fagyümölcséből. Megjelenik az emberi világban a bűn áthárítás mechanizmusa, amelynek a döbbenetes jeleit ugye mi is láthatjuk napról napra. Az ember nem akarja vállalni a felelősséget. A múltért sem, a jelenért sem. Amikor az ember látja, hogy szégyenre van oka és félelemre. Amikor az ember látja, hogy nem tudja magát megvédeni a rosszal szemben, mit talál ki az ember? Kezdi mentegetni magát, kezd magyarázkodni, és át akarja hárítani a rosszat másra, nem akarja vállalni a felelősséget. Kedves hallgatók, ha valaki azt mondja, hogy ez a paradicsomi bűnbeesés, ez egy olyan mesés, legendás, olyan megfoghatatlan dolog, hát mi baj volt abban, hogy valaki vette gyümölcsöt? Hát mi volt ebben a nagy dolog? Azt gondoljon erre is. A bűn az kovász. Igen, ez egy kis dolog volt, hogy Éva vett a fagyümölcséből. De ez már is ilyen dolgokat érlelt, hogy megjelent a félelem, a szégyen, megjelent az önáltatás, a büszkeség, hogy én le tudom győzni a rosszat, és megjelent a hazugság, a mellébeszélés, a felelősség elvetése, hogy a másik ember a felelős, és nem én. Hát nem döbbenetes, és nem ettől szenvedünk a világban, és nem ettől tragikus az emberi élet. Felírtam a táblára egy harmadik művésznek a nevét is, Haydn és Schubert után, talán nem sokan ismerik, a 20. századi német költészetnek egyik jelentékeny alakja, Christine Busta. Christine Bustának a rövid versét szeretném önök előtt felidézni, annyira rövid, hogy el is tudom mondani fejből, de amilyen rövid ez a három soros vers, annyira mély. Ennek a versnek, Christine Busta versének ez a címe, az ember birtoka. Rónai György fordítása. Mi maradt nekünk? Fejünk fölött a csillagok, messze, idegenül. Talpunk alatt a vad, gyermeki fű, és szívünkben a bűn nyugtalan életével. Ennyi az egész vers. Ez az ember birtoka. Fejünk felett a csillagok, nagyon szép az ég, ha felnézünk rá, csodálatos a világegyetem, de messze van és idegenül. A tökéletes csillagvilág és az egész kozmikus mindenség messze van, megfoghatatlan, idegen. Ami megfogható, ami talpunk alatt van, csak le kell nyúlnunk érte. Azt mondja, a talpunk alatt a vad gyermeki fű. A természet is éli a maga világát, és a természet bármennyire megromlott is, de még mutat valami tökéletességet, mert nő a fű, mert a természetben az egyik rész szolgálja a másikat. Ez is megfoghatatlan a számunkra, bár itt van a talpunk alatt, az a vad gyermeki fű. És mi az ember birtoka, mi maradt az embernek? Szívünkben a bűn nyugtalan életével. Ami megkeseríti az életünket, az önzés száz és ezer csatornája, ami mérgeket cseppent az emberi élet járataiba. Ez a 20. századi német költőnő három versben, három versorban olyan nagyon a szívén találta a dolgot. hogy ez maradt nekünk szívünkben a bűn nyugtalan életével. De kedves hallgatók, az előadás legutolsó mozzanatához érkeztünk, és egy nagyon rövid befejezéshez, mert hiszen a paradicsomi történet még ezzel se lenne teljes, hanem a harmadik fejezet 15. versét ajánlom a figyelmükbe, amely az ős evangéliumot tartalmazza, tehát a harmadik fejezet 15. verse. Ahogy bekövetkezett az emberi világban a bűn, és megjelent a bűn a maga nyugtalan életével, Isten rögtön az ember számára ígéretet és reménysugárt adott. A paradicsomi ősevangéliumban olvashatunk először Jézus Krisztusról, a megváltóról és a megváltásra tett isteni ígéretről. Ebből láthatjuk, hogy Isten nem érte váratlanul ez a rettenetes szembefordulás ővele. Isten tudomásul vette, hiszen erővel, hatalommal nem old meg erkölcsi kérdéseket. Tudomásul vette, hogy az ember elfordult tőle. De három ígéretet adott az ember számára. Az első ígéret az volt, hogy ő ellenségeskedést szerez majd az emberben a bűnnel szemben. A második ígéret az volt, hogy eljön majd valaki, aki asszony magva lesz, asszony utóda lesz, akiben ez az ellenségeskedés a bűnnel szemben a csúcspontjára jut. Jézus egy ártatlan, tiszta, igaz emberi életet él itt a földön, mint asszony magva, mint asszony utóda, emberi természetben fogja ezt a győzelmet kivívni. És az utolsó ígéret az volt, hogy ő majd a fejére tapos a kígyónak, de a kígyó is az ő sarkába mar. Dióhéjban egy talányos ígéret volt, ugye ezt el kell ismerni. De megint az egész Biblia megmutatja, hogy mi foglaltatott ebben az ígéretben. Igen, Jézus Krisztus le fogja győzni a rosszat, emberi természetben fogja legyőzni. Emberként fog megszületni Máriától, földi édesanyától. Isten fiaként, tehát isteni természetet hoz a földre, de emberi természetet is felvesz Máriától. Isten fia lesz és emberfia, de emberfiaként fogja kivívni a győzelmet a rossz fölött. Valóban a kígyó fejére tapos, ez nagyon szemléletes jövendőlés volt. Ez a Bibliának az első nagy jövendőlése, egy pillanatkép profécia, amely mint egy üstökös bevilágítja a jövőt. Jézus, amikor megszületik a földre, és itt végigél 33,5 évet, ő le fogja győzni a rosszat gyökerében, mindenestül bebizonyítja, hogy az önzés ezen a földön, ahol úr az önzés, itt sem vezet boldogsághoz. Itt is a szeretet a törvény. Itt is az önzetlenség az igazi törvény, ami boldogságot ad minden teremtett lénynek. De hogy Jézus legyőzi a rosszat, rátapos a kígyó fejére, ez az ő életébe fog kerülni. Látjuk szinte magunk előtt a képet, mint hogy a hétköznapi életben is valaki egy kígyóra rátapos, le akarja győzni, de az a kígyó egy utolsó, dühött, tehetetlen marással az ember ellen fordul, belemar, és ez a kígyómarás halálos. Jézusnak a győzelme a halálán átvezet. Jézusnak a győzelme a kereszt halála lesz. Jézus Krisztus legyőzi a rosszat, a kígyó fejére tapos, de ezért az életét kell adni ezért a győzelemért. Itt jelenik meg a Bibliának a harmadik fejezetében már a krisztusi megváltás eszméje. És ezzel fejezem be én is az előadást, ahogy az előző előadást is befejeztem, az egyes témáink nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mert 2 hét múlva itt fogjuk folytatni. Hiszen a következő 2 hét múlva sorra kerülő témánknak, a Kain-Ábel történetnek mindjárt az első nagy vonása, az áldozat, a kétféle áldozat. Mózes első könyve 4. fejezetére fogunk térni, és a Kain és Ábel áldozat különbségén keresztül újra egy hatalmas bepillantásunk nyílik majd a krisztusi áldozatba. Ez lesz 2 hét múlva, akiknek kérdésük van, mert lehet bőségesen egy ilyen nagyon mély történettel kapcsolatban, szívesen látjuk őket, akiknek nincs idejük, szeretettel búcsúzom tőlük, viszontlátásra 2 hét múlva.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyerekek, hozzátok szólnék néhány szót. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy az Úr Jézus titeket állít példákul elénk, és nem fordítva. Mert ugye a gyermekeknek a felnőttek a példaképei az esetek általános megközelítésében, és az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ha olyanok nem leszünk mi felnőttek, mint a kisgyermek, akkor nem mehetünk be az Isten országába. Mi van bennetek? Mi az a különlegesség, amit tőletek lehet, vagy kell megtanulnunk nekünk felnőtteknek? És arra jutottam, és egy történettel próbálom ezt illusztrálni. Egyszer régen alkalmam nyílt, hogy egy óriási nagy vízeséshez ellátogassak. Ez a világon az egyik legnagyobb vízesés, hihetetlen mennyiségű víz zúdul le egy ilyen nagy katlamban. Akkor tudtam, azóta elfelejtettem, hogy percenként hány köbméter víz, de nem is ez az érdekes. Olyan fűsiketítő robaja van a víznek, hogy az indiánok, akik ott azon a környéken éltek, mennydörgő víznek nevezték. És egy nagyon vakmerő ember, valamikor 100 évvel ezelőtt egy drótkötelet feszítetett ki a vízesés felett, és biztos láttatok már ilyen kötéltáncosokat. A kötéltáncos egy hatalmas rudat a kezébe vesz, valahol középen megfogja, és ez a rúd segít neki az egyensúlyozásban, és hát egy erre alkalmas cipőben a drótkötélen átment a mennydörgő víz felett. Vissza is jött. Megkérdezte az emberektől, hogy mit gondolnak, vajon vissza tudok menni, de most már bot nélkül? Hát úgy gondolták, egy kicsit bizonytalankodva válaszoltak, hogy valószínűleg igen, már kétszer oda-vissza megjártad ezt az utat, hát akkor valószínűleg. Ez az ember oda ment, visszament bot nélkül. Fogott egy talicskát, biztosan speciálisan kiképzett kereke volt, és átolt egy talicskát ezen a drótkötélen. Megint megkérdezte az embereket, hogy mit gondolnak, vissza tudok jönni a talicskával, ugyanígy mondták, persze. Na jó, akkor kiül bele. Hát nem volt ember, aki beleüljön. És egy kisgyerek azt mondta, hogy ő beleül. Kérdezték a kisgyerektől, hogy hogy, nem félsz? Hát nem, mert ő az apukám. Na szóval ennek kettős tanulsága van, és ebből okulhatunk mi, mert a felnőttekre nem az a jellemző, hogy amit eszmeileg elgondolnak, azt a gyakorlat területén is olyan készséggel felvállalják, és ebben különböztök ti gyermekek tőlünk. Hogy olyan feltétlen, olyan vissza nem riadó bizalommal tudtok megnyilatkozni, és tudtok vállalni helyzeteket. Elég, hogyha az apu vagy az anyu ott van a közelben, vagy az anyu vagy az apu fogja a kezeteket, és akkor előttetek nincs lehetetlen. Ezt tőletek kell nekünk megtanulni. És mutassatok ebben nekünk jó példát, fogjátok ilyen bizalommal, ilyen odaadó bizalommal apu és anyu kezét, és fogadjatok szót, mert jót akarnak nektek, és mutassatok példát nekünk abban, hogy hogyan lehet bízni. Hogyan lehet bízni a Jóisten szavában, és hogyan lehet bízni emberekben, mert ezt tőletek kell nekünk megtanulnunk. Testvéreim, egy olyan ígét szeretnék felidézni, ami részben összefügg ezzel a vallástétellel, és részben összefügg azzal, hogy a mi testvéreink a Szent Keresztségre felkészültek, mert van egy furcsa gondolatom, és ezt szeretném most az igehirdetés kereteiben megosztani veletek. Mi a protestáns közösségeket, a hitáltali megigazulás tanítását felvállaló közösségeket magunkkal összehasonlítva sok esetben azzal marasztaljuk el, hogy ők eljutottak a hitáltali megigazulás felismerésére, de valahogy itt megrekedtek, és nem léptek tovább. Pál apostol a korintusi gyülekezetet megszólítva a korintusiakhoz írott második levél 13. fejezetének 5. versében ezzel a felszólítással fordul a gyülekezet felé. Azt mondja, kísértsétek meg magatokat,
ha hitben vagytok-e, magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Úgy gondolom, hogy amikor az ember egy közösség tagjává lesz, és mondjuk a hit általi megigazulásnak, az Isten hazafogadó szeretetének az öröme úgy betölti a szívét, és elhatalmasodik a belső világában, akkor nagyon sokáig táplálkozik ebből az örömből. Ezért van az, hogy az első szeretetre, mint olyanra, mindenki olyan dicsőült, lelkendező örömmel gondol vissza. Igen, tudod, amikor én a Krisztussal találkoztam, amikor én megismertem az Isten minden éltemet feladó szeretetét, és örömmel beszélünk erről. Aztán, amikor az ember egy kicsit komolyabban átgondolja mindezt, vagy meghallgatja mások tanúság tételét, akkor ez a kérdés előnyomakodik, hogy és mi van azóta? A múltkor a családban egy érdekes beszélgetés bontakozott ki, és hát elhangzott, hogy kézen közön, hogy hol van a kereszténységünk látszata? Hol van a látható, mérhető eredménye annak, hogy én megismertem az Isten minden éltemet feladó szeretetét, és én közösségre léptem, szövetségre léptem valakivel, aki képes arra, hogy engem más emberré tegyen, és ha hiszem azt, hogy a szeretetben életet átalakító hatalom van, és értéket teremt a szeretet abban, amire irányul, akkor jogos a felvetés, hogy vajon mi kivételek vagyunk. Rajtunk ez nem látszik. Látszani kellene, de talán még sem. És ezzel a közvetett és negatív irányultságú bizonyság tevéssel mi azt a benyomást keltjük, hogy a kereszténység nagyon szép elvek összessége, de a gyakorlat területén nem nyújtja mindazt, amit ígér. Vajon hiteles-e ez a mi bizonságtevésünk? Mert nyilvánvalóan az ember őszintén nyilvánul meg, és nem az őszintességgel van baj, hanem az eredménnyel. A Biblia ilyenekről beszél, és ti magatok is szoktátok idézni, hogy erősebb az, aki bennünk van, mint a világban van. Szoktuk ezt társítani az erősebb fegyveresről szóló bibliai tanúságtételt, hogy ha erős fegyveres őrzi a házat, akkor az emberi önző természet Sátán kísértésének, mint egy kiszolgáltatottan, járja a maga útját, még akkor is, hogyha Róma 7 tapasztalata a miénk, és azt mondjuk egyfajta belső nyomorúság és vergődés kifakadásaként, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. És néha az érzésem, hogy eljutunk az úrvacsoráig. Az úrvacsorában a bűnök rendezéséig. Aztán legközelebb megint a bűnök rendezéséig jutunk el. Mint hogyha az úrvacsorában és a keresztségben az Isten nem ajánlaná fel magát a szövetséget. Azt, hogy közösségben lehetek vele, és ezért fogalmaz itt Pál apostol, valószínűleg ez a gyülekezet is ugyanolyan nehézségekkel és olyan lelki gyötrelmekkel küzdködött, mint talán mi magunk, azt mondja, kísértsétek meg magatokat. Ennek a szinonimája a másik, hogy próbáljátok meg magatokat, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Krisztus Jézus bennetek van. Ha én szövetségben vagyok, ha én a Krisztussal közösségben vagyok, ennek megvannak a következményei. Megvannak a következményei annak is, ha nem vagyok vele közösségben. Ha nem vagyok vele közösségben, akkor eljuthatok Róma 7 tapasztalatáig, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de újra és újra beleütközöm abba, hogy jelen van és működik az életemben egy másik törvény, amely engem foglyulád, rabságban tart, az én önzésemnek kiszolgáltatottan élem az életemet. És engem felettébb zavar, hogy én az úrvacsorára mindig a bűnök rendezésének a kérdésköréről vagyok kénytelen beszélni, mert hogy alkalmazkodnom kell. Alkalmazkodnom kell kinek-kinek a lelki élményéhez, igényéhez, és utat kell mutassak az ige alapján arra, hogy hogyan lehet a bűnöket rendezni. De mikor lehet már arról beszélni, hogy milyen Krisztussal járni?
Milyen az, amikor a Krisztus Jézus bennünk van? Milyen az, amikor valaki győzelmes, diadalmas életet él, amikor az úrvacsora és a szövetség megerősítése annak bizonysága, hogy én tudom, mit jelent, hogy Krisztus Jézus bennem van. Én tudom, hogy mit jelent a szőlő tőkén maradni. Tudom, hogy mit jelent épp egészséges szőlőhajtásokat hajtva, gyümölcsöt termve az Isten dicsőségére élni. Lehet, hogy mi a reformáció örökségét képviseljük, de talán nem képviselünk ennél többet. Amikor mi ennek a konzekvenciáiról beszélünk, akkor beszélünk a törvényről. És beszélünk arról, hogy nekünk az életünket a törvényhez igazítva kell élnünk. De hogyan? Formálisan. Nem csináljuk ezt, nem csináljuk azt, nem csináljuk amazt. Ez a törvény. Maga Jézus is felhívta a figyelmet, hogy a törvény betöltéséről van szó. A törvény tartalommal való megtöltése, az a magasabb lelki szint, igazán a törvénnyel összhangban leért élet, amikor még gondolatban sem, amikor a másik ellen egy ellenséges érzés sem engedek feltörekedni. Nem, hogy gyűlölném, vagy minősítő szavakat mondanék rá. Meg kívánság okából sem tekintek asszonyra, mert hogy akkor a szívemben valamilyen elmozdulás következik be. Tehát ha én a törvényről beszélek, akkor nem a formai megvalósítás útját járom, hanem a törvény belső lényegével való közösséget, a vele való azonosulást. És a Krisztus szeretetének a hatalma alatt ezzel a magasabb rendű törvényértelmezéssel is szóba tudok állni, nem csak elméleti síkon, és fogadom el ennek az igaz voltát, hanem tudom, hogy mivel nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, a vele való közösségben igenis lehetséges. Lehetséges talpon maradni, lehetséges győzelmes életet élni, lehetséges a környezetem felé annak bizonyságát adni a gyakorlat oldaláról, hogy igen, a kereszténység a győzelem útja. Az Isten szeretetében elégséges hatalom van arra, hogy engem más emberré tegyen, és ennek a más embernek a megnyilvánulásai igenis azt hirdetik, hogy a kereszténység tényleg a győzelem vallása. Tudjátok, hogy engem időnként úgy megkísért, hogy a hasonlataimat az élettan, vagy az emberi természet és működés területéről merítsem. Ugye nagyon sok ember átesik szívátültetésen, ez már rutin műtét. Meddig él az új szívvel? Mi is új szívet kaptunk, az újjászületés gyakorlatilag ezt jelenti. Ha én ugyanazt az életmódot folytatom, mint annak előtte, a szívátültetés előtt, az a szív ugyanolyan lesz. A koszorúerei ugyanolyan eltömődöttekké válnak, és nem fogja betölteni azt a funkciót, amire hivatott. Tehát, hogyha én felülről születtem, és az Isten szeretete megérintett engem, és egy másfajta értékrend irányába mozdultam el, de hogyha az Isten szeretetében nincs elégséges hatalom arra, hogy én más legyek, lassan, de biztosan a lelki agónia útját járom, és nem leszek jobb, mint annak előtte voltam. Lehet, hogy a vallás külső jegyeit magamra vállalom, betöltöm a törvényt, nem is jó a szó, tehát formálisan eleget teszek a törvény elvárásainak, de indítékaimban, vágyaimban, törekvéseimben, egy-egy pillanatnyi helyzetben, a megnyilvánulásaim területén semmi nem változik. És méltán vetődik fel az a kérdés, amire az előbb hivatkoztam, hogy akkor mennyivel vagyunk különben. Nem a kereszténységre hozunk szégyen, hogyha nem mutatjuk fel azokat a lehetőségeket a saját életünkön keresztül, amit a Krisztus szeretete, átalakító hatalma bennünk véghez tudna vinni. Hát azt mondja a Biblia, hogy a megkezdett jó dolgot, ne aggódjon senki, a megkezdett jó dolgot az Isten diadalra viszi. Diadalra viszi, a ma napra célba érkezetté teszi. Mindenféle új információval kell most megbarátkozzak.
Az 1850-es években például az egészséges életmód területén már olyan felismerésekre tettek szert, amelyeknek a megvalósítása még mindig hibázik sokunk életéből. Hogy lehet, hogy együtt élünk elméleti ismeretekkel, úgy élünk együtt ezekkel, akár a megváltás titkát tekintve is, hogy közben nem próbáljuk meg magunkat, és nem vizsgáljuk azt, hogy vajon az életünk gyakorlata mennyire van fedésben azzal, amit mi elméleti síkon elfogadunk. Lehet, hogy a nyugati gondolkodás áldozatai vagyunk, mert az Arisztotelész és a platoni filozófia teremtette meg annak alapjait, hogy én gyakorlattól elválasztott elméleti síkon is igaznak fogadjak el dolgokat. A zsidó, a héber gondolkodás ezt a lehetőséget nem ismerte. Amit valaki igaznak fogadott el abban a társadalomban, annak az igaz volta a gyakorlat területén kellett érvényesüljön, mert ez volt a puding próbája. Nem is volt alkalmas sem a nyelv, sem a gondolkodási forma arra, hogy külön éltessen ki a tudatában gyakorlattól elválasztott elméleti, teoretikus kérdéseket. Ez csak mi vagyunk képesek. És ettől nem vagyunk többek és jobbak. Mert elméletileg elfogadunk mindent, ami a Bibliában van. Sőt, azzal hivalkodunk talán, hogy a Bibliát aztán mi hitelesen képviseljük, mert a Biblia magyarázza, önmagát magyarázza el alapján, értelmezzük, és hézagmentes az érvelésünk, és mégis olyan kevésbé szimpatikus az, ahogy csináljuk. Lehet, hogy azért, mert látják ezt a kontrasztot, hogy van elmélet, hibátlan, hézagmentes érvelés, apologetikus megnyilatkozások. Tehát a hitvédelem területén is rögtön síkra szállunk, hogyha valaki az elméleti igazságot egy kicsit is érintené, akár egy újjal is hozzányúlna, de azon a területen elég jól el vagyunk, hogy mondjam, magunkban, hogy ennek a gyakorlata nincs mindig tökéletes fedésben az elméletileg igaznak meghirdetett ismeretanyaggal. És hogy olykor magamban is tapasztalom, hogy vajon ennek a felelősségével én hányadán állok. Régi prédikációkat hallgattam, ahol ezek az ígék kerültek elő, hogy a lelket meg ne oltsátok. Kiben? Magamban? Az is óriási veszteség, de a másokban? Ha én másoknak a lelkiismerete számára fogódzó pontot teremtek az én nem egészen vállalható életpéldámmal, miközben az igazság elméleti ismeretét hiánytalanul képviselem, hogy nem azt a benyomást keltem, hogy elég az igazságot teoretikusan elfogadnom, de ezen túl talán többre nincs szükség. Vajon nem oltom meg a lelkesedését? Vajon nem züllesztem le magamhoz a laudíciai állapotra? Miközben az én egész lényem azt hirdeti, hogy nem lehet. A Biblia azt mondja, hogy hatástalanná tehető a Krisztus. Az úrvacsora szereztetés ígéi között szerepel, amit nem szoktunk idézni, mert nem akarunk senkit bántani. Így fogalmaz Pál, azért van köztetek sok beteg, és alusznak sokan, mert nem becsülik a Krisztus testét. Nem azt jelenti ez, hogy Isten káromló magatartási formák törnek elő, kinek a lényében. Ez arról van szó, hogy a Krisztus hatástalan. Hogy a Krisztus szeretetéről szóló evangélium nem éri el a célját egyesek életében. Hogy az úrvacsorára jönnek a bűnöket rendezni, de maga a szövetség az nem működik. Maga Isten és ember közössége nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, mert nem nyújtja azt a pluszt az élet gyakorlati síkján, amit sokan elvárhatnának tőlünk, meg talán mi magunktól is olykor. Előkerestem, mindig sokat segít nekem, hogyha egy konkordanciát úgy fellapozok. A múltkor például átlapoztam, hogy a Bibliában hol szerepelnek betegségre utaló jelek, és véglapoztam az egész Baranyi-féle konkordanciát. Ma reggel meg előkerestem ezt a könyvet, és megnéztem, hogy hányszor szerepel a segítség szó,
és ennek egy pontosította változata segítségül hívni az Úrnak nevét. Ézsaiás könyve meglehetősen nyomasztó hangulatot árasztó kijelentést tartalmaz ezzel összefüggésben, mert azt mondja, hogy régóta így vagyunk. És minden mi igazságunk, mint a megfertőztetett ruha. Álogságunk, mint a szél, a lombot elhordó szél működik az életünkben. És hozzáteszi két verssel később, hogy mindez azért van, mert nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, és beléd fogoznék. Nem az a baj, hogy álnokok vagyunk, persze baj. Nem az a baj, hogy bűnben születtünk, és bűnben melengetett minket az anyánk. És nem az a baj, hogy a terecsen nem tudja elváltoztatni a bőre színét és a párduca foltosságát. Nyilván magunkon nem tudunk segíteni. De az egy óriási vétek, hogyha segítségül hívhatunk valakit, aki tud segíteni,

mert aki hozzájön, az semmiképpen ki nem veti. Mit tehetne még az Isten, hogy a bizalmunkat életre keltse, és elemjelei ösztönzéseket adjon arra vonatkozóan, hogy megtegyük ezt a lépést. És bevallom most már becsülettel, hogy nem a gyerekekhez szóltam én, amikor ezt a példát elmondtam. Ők csak itt voltak. De az az én nagy problémám, hogy nem merünk bejönni a talicskába. Elmondjuk, én is próbáltam kiszínezni. Elmondjuk, hogy milyen a Niagara. Elmondjuk, hogy mennyi víz ömlik ott le, és hogy milyen a hangja. És hogy amikor a kis hajód elmegy a hatalmas vízesés alá, az ember mindig azon csodálkozik, hogy nem süllyed el az ott létrejövő hullámok forgatagában, és mindig megkönnyebbül az ember, amikor a kis hajó végre elmegy onnan, mert már nincs kitéve életveszélynek. De hogy fölötte átmenni, és beülj egy talicskába, ami annyira bizonytalan jármű, főleg egy bizonytalan ember kezében. Szóval van egy könyvünk, nem akarok senkit bántani, de a borítója az nem valami barátságos. Lehet, hogy ezért nem olvassuk. Ez a cím ennek a könyvnek, Te is járhatsz a vizen. Ha már nem merünk beülni a talicskába, legalább próbáljunk kilépni a csónakból és elindulni Jézus felé. Ez a kereszténység. És ti is olyan jól tudjátok, mint én, hogy amíg Krisztusra tekintünk, és amíg ez a szövetség él, és amíg hitben megragadjuk azt a bizonyosságot, hogy nagyobb az és erősebb az, aki bennem van, mint aki a világban van, addig ott maradok. Az emberileg lehetetlen teljesítményt felmutatva a víz felszínén. És az emberek az Isten fiainak a megjelenését várják, a vízen járókat, a talicskába készséggel beülni tudókat. Talicskáról beszélni könnyű. Egy drótköpéről, meg minden egyébről. Persze a talicskába beülni is könnyű. És erre várnak az emberek, hogy majd a mi nyomdokainkba lépve beüljenek. Ne legyen minősítésünk a menny részéről az, amit Ézsaiás könyve megfogalmaz. Nem volt, aki segítségül hívta volna az Úr nevét, és belé kapaszkodna. A gyakorlat, vagy a tapasztalat, vagy a látvány ezt igazolja. Szeretnék néhány igét csak úgy felsorolni. Az apostol cselekedetek könyve azt mondja, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. És egy kicsit nektek is, András és Brigi, mondanám. Ha az ige hirdető nem erről szól, akkor vigyétek el már most az előzetes jegyében magatokkal ezt az igét. Pál apostol, amikor bizonyságot tesz arról, hogy ő a damaszkuszi úton megtért, és aztán Anániás házában azt a három napot hogyan élt át, a köztük lezajló párbeszédet visszaadva így fogalmaz, mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. A bűnök lemosása viszonylag egyszerű. Az úrvacsorában eddig eljutunk, de tovább kell lépni. A keresztség után egy hosszú út vár rátok, ami nem telhet el másképpen, csak így segítségül hívni az Úr nevét. Pillanatról pillanatra nem elég a bűnöket lemosni. Nyilvánvalóvá kell tenni azt, hogy ez az új meggyőződés, ez az új értékrend, ez az élet gyakorlatában kivitelezhető. Mert az Úr, aki megkezdte bennünk a jó dolgot, ha segítségül hívjuk az Ő nevét, akkor célba is viszi. Egy összegző ígét olvasnék most már csak utoljára. Minden, mind az, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, megtartatik. Aki nem, az nem. De mindaz, aki segítségül hívja, megtartatik. Legyünk ezek között. Amen. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében keresünk téged, és hódolattal csodálkozunk a te hosszú tűrésed előtt. Urunk, köszönjük, hogy hosszan tűrsz érettünk,
és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem

hogy mindannyian megtérésre jussunk. Urunk Istenünk, látod a mi küszködéseinket, vergődéseinket, látod a mi bizalmatlanságunkat, látod, hogy bár elméletileg mindent készen elfogadunk, és örömünket lejjük az ige szavában, gyönyörködünk a te törvényedben a belső ember szerint, és mégis olyan gyenge és olyan sekélyes az a tapasztalatunk, amit a Krisztus Jézussal való közösség, mint a győzelem útja kínál nékünk. Urunk Istenünk, fájlaljuk azt a sok kártételt, amit a hamis és elégtelen példaadás nyomán okoztunk. Segíts kérünk, a bizalom jegyében elindulni feléd. Tudjuk, hogy ha mi egy lépést teszünk, legyen az bármilyen tétova és bátortalan, te százat jössz felénk. Segíts, Urunk! Segíts, hogy meg tudjuk mutatni saját életünkben, környezetünknek és mindenkinek, akivel kapcsolatba lépünk, hogy a kereszténységben, a veled való közösségben életet átalakító hatalom van, hogy a szeretet valóban értéket teremt abban, amire irányos, hogyha valakik befogadnak téged, akkor hatalmat kapnak, hogy fiak legyenek, hogy fiak szerint éljenek. Segíts ebben, kérünk mindannyiunknak. Amen.

0: Hát még egyszer én is bemutatkozom, tehát Németné Mézes Judit vagyok. Eredeti végzettségem tanítónő, így a kisgyerekek között is dolgoztam, tanítottam évekig, és egy évig értelmi fogyatékos kisgyerekekkel foglalkoztam, később pedig épp kisgyermekekkel is. Így a gyerekekhez is van közöm, és már ezen keresztül is ajánlom, hogy itt is miközben előadás sorozat zajlik. Fönn a kis teremben vannak gyerekfoglalkozások, mert szerettük volna úgy meghirdetni, úgy megtartani ezt az előadás sorozatot, hogy a gyermekes családoknak is lehetőséget adjunk, hogy eljöjjenek, és akiknek kisgyermekeik vannak, addig egy kis foglalkozás van, kézműveskedés, rajzolnak, ügyeskednek odafenn, és a szülők tudnak akkor itt figyelni. Úgyhogy ezen keresztül ajánlom, hogy hívogathatunk olyan családokat, ahol kisgyermekek vannak, és ők is el tudnak jönni erre az előadás sorozatra, és a szülők addig tudnak ide figyelni és hallgatni az előadást. Egy nagyon érdekes előadás sorozatnak nézünk elébe, a Győzelem a stressz felett című sorozatban, mert ez nem olyan lesz, hogy én itt állok és beszélek, nem csak olyan lesz, hogy vetítek és nézzük a képeket, hanem tartozik hozzá egy munkafüzet is, amit remélem, hogy mindenki kézbe kapott, és úgymond interaktív a sorozatunk, mert beszélgetésekre, illetve feladatlap kitöltésre is, tehát ennek a kis füzetnek a kitöltésére is lehetőségünk van. Itt teszem föl a kérdést, hogy van-e, akinek nincs ilyen füzete, aki esetleg nem kapott még a belépéskor, mindenkinek van, mert akkor erre szükségünk lesz az előadás során, illetve feltétlenül szükségünk lesz íróeszközre is, akinek pedig szüksége van rá szemüvegre is, hogy tudjuk követni és együtt kitölteni. Javasolnám, hogy úgy helyezkedjünk majd el, hogy közel legyünk egymáshoz, hiszen ahhoz, hogy megvalósuljon, hogy beszélgetős legyen ez az előadás sorozatunk, szükséges, hogy legyen, akikkel beszélgetünk. Ennek majd alkalmat fogunk teremteni az előadás során. A másik végzettségem, amit említett Gyuri, lelkigondozó vagyok, illetve életmód tanácsadó, és ennek keretén belül szeretnék így a stresszről is szólni, de nagyon sokszor fogok házassági problémákról beszélni, gyereknevelési problémákról beszélni, ami adódik abból, amilyen végzettségem van, és ahol mocorgok én magam is, mint két kisgyermekes anyuka. Tehát még egyszer szeretettel köszöntöm Önöket a Győzelem a stressz felett című előadás sorozatunkon, aminek az első előadásának a címe: A stressz csak az élőket sújtja. Arra szeretném kérni most Önöket, hogy lépjünk egy-egy, Gyuri, nézzük meg, hogy milyen témákkal foglalkozunk, milyen célokat tűzünk ki, miközben az előadás sorozatot hallgatjuk. A célunk a stressz kiváltó események és viselkedés formák felismerése, a velük szemben való legsikeresebb küzdelemnek a felvétele. Másodszorban célunk legyőzni a kritikus problémákat és romboló szokásokat azáltal, hogy a gyökerüknél kezeljük azokat. Ezt szeretnénk kitűzni célul az előadás sorozat folyamán, hogy találjuk meg, hogy melyik területen érint bennünket a stressz, észrevegyük azokat a területeket, felfedezzük az saját életünkben, ahol a stressz nyomás gyakorol ránk, és megtanuljuk azokat kezelni. A hangsúlyt a kezelésre fogjuk helyezni az előadás sorozaton, ahogy majd tapasztalni is fogják. A stressz témakörét föl fogjuk osztani fizikai, érzelmi, szociális és lelki szinteken is, és minden területen megkeressük a kezelés és a gyógyulás útját. Miután én bemutatkoztam, és egy pár szót szóltam magamról, ahhoz, hogy ez egy kis közösségé formálódjon, szükség van arra is, hogy megismerjük egymást. Itt szeretném kérni, hogy ki forduljon a mellette ülőhöz, és akinek nincs mellette ülő, kerüljön közelebb ahhoz, aki a közelében ül, és tegyük meg azt, hogy egy-két percben mutatkozzunk be egymásnak, mondjuk el a nevünket, mondjuk el esetleg a foglalkozásunkat, és azt valami különlegeset magunkról. Ehhez adnék 2 percet, mindkét fél, tehát mutatkozzon be egymásnak. Van-e, akinek nincs párja, és szükséges, hogy segítőt kapjon? Tehát akkor kezdjünk hozzá. Maradok azért ezért a tiszteletadó magázódó formánál, és örülök, hogy ilyen szépen sikerült bemutatkoznunk egymásnak, és ezen keresztül picit közelebb is kerültünk egymáshoz, hiszen több olyan feladat lesz, amikor majd egymással fogunk még beszélgetni. Az első kérdés, amit szeretnék föltenni, hogy mi jut eszünkbe, amikor azt a szót halljuk, hiszen stressz szemináriumon vagyunk, hogy stressz. Miután most már megmertünk szólalni, akkor egy-két mondatot, szót szeretnék hallani. Mi jut eszünkbe a stresszről?
1: Bátran. Nyugalmunkból ki, nem jut állapot.
0: Igen, nagyon jó. Még, gyűjtsünk szavakat.
2: Félelem.
0: Félelem. Kinek mi jut eszébe? A feszültség, nagyon jó. Hát még. Van, akinek öröm? Igen, igen. Igen. Milyen hatást vált ki belőled, vagy önből a stressz? Aha. Igen, tessék.
2: Aggodalom.
0: Aggodalom, fejfájás, nagyon jó. Még? Jó, nagyon jó, köszönöm szépen ezeket. Megfigyeltük el, hogy általában egy kivételével mind, ami eszünkbe jutott a stresszről, negatív volt. Valóban a stressz gyakran negatív, de létezik pozitív stressz is. Most lépjünk, Gyuri.
1: Elnézést, a nyugalmunkból kirendült állapotod is pozitív.
0: Lehet, igen, igen, lehet, köszönöm. Nem, tehát... Többnyire negatív, amiket említettünk, de létezik pozitív formája is a stressznek. Egy nagyon fontos fogalmat ismerünk meg rögtön a szeminárium elején. A stressz nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan arra válaszolunk, ahogyan azt megéljük. A munkafüzetünk negyedik oldalát nyissuk ki. Bocsánat, a harmadik oldalát. Mi a stressz? És itt be kellene írnunk a hiányzó részre a nagybetűkkel írt részt. A stressz nem az, ami önnel történik, tehát ezt a szót tudjuk ide beírni, hogy történik, hanem az, ahogyan ön arra válaszol. Hát a történik és a válaszol szót kérném, hogy írjuk be a munkafüzetünkbe, amit haza fogunk tudni vinni, és eszünkbe juttatja, hogy mi tehát a stressz. Az igazat megvalva, mi mindannyian keressük a stresszt, mert mindannyian keressük az izgalmakat. Az izgalom a stressz egyik formája. Amikor egy szörfös a deszkájával a tengeren elindul, valójában az izgalmat, a stresszt keresi. Amikor ilyen veszélyes akcióba kezdünk, hogy beülünk egy hullámvasútba, ez is egy komoly stressz hatás. Amikor úgy döntünk, hogy férjhez megyünk, vagy megnősülünk, valójában a stresszt keressük. Nézzünk egy példát egy komoly stressz helyzetre, ez egy házasságkötés. Reméljük, látszik valamelyes, mert valahogy kicsit kopott a kép. Nem szükséges, hogy értsük, mert a képek magukért fognak beszélni. Köszönöm. Komoly stressz helyzet volt, ugye, hogy megúszott a mennyasszony és a vőlegény is. Csak azokat az embereket nem éri stressz, akik már halottak. A stressz tehát nem csak negatív, hanem lehet pozitív is, ahogy említettem. Amikor egy versenyző az olimpián átlépi a célszalagot, a pozitív stresszt éri át. Egy boldogság, hogy sikerült legyőznie az akadályt. Amikor egy koncertzongorista egy zsúfolásig megtelt terem előtt játszik, ő is a stresszt keresi. Amikor a gyermekeink most szeptemberben először mennek iskolába, komoly stressz hatás alá kerülnek, vagy vizsgázzal készülnek fiatalok, nyelvvizsga, vagy bármilyen vizsgafeladat. Bizony ez is egy pozitív stressz lehet a megmérettetés stressze. Seje professzor, aki a stressz legnagyobb kutatója, úgy fogalmazott, hogy a stressz a szervezet nem specifikus, vagyis nem fajlagos válasza bármely olyan okra, amely kiváltja azt. Mit jelent ez? Gyuri, lépjünk egyet. Hangsúlyoznánk, hogy tehát a stressz nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan arra a helyzetre válaszolunk. A stressz okozóját stresszornak nevezzük. A munkafüzetet ismét ki tudjuk lapozni, ugyan itt a harmadik oldalon, és egyet lépj vissza, Gyuri, ahol be tudjuk írni Seje professzornak a válaszát. A stressz a szervezet nem fajlagos, vagy nem specifikus válasza bármely olyan okra, amely kiváltja azt. És akkor itt be tudjuk írni, hogy nem specifikus, vagy nem fajlagos válasza. A stressz mértéke attól függ, hogy hogyan reagálunk a bennünket ért eseményekre, stressz eseményekre, a stresszorokra. A stressz csak akkor válik ártalmassá, ha a nyomás, a stressz alatti nyomás túl hosszú ideig tart, hosszan elhúzódik. Tehát itt hangsúlyos, hogy túl hosszú ideig tart. Egy nagyon egyszerű példa akkor, amit most Gyuri léphetsz is oda, amit szeretnénk bemutatni, nem nagyon látszik sajnos a képen, ha egy vaj darabot teszünk ki, illetve egy agyag darabot a napsütésre, akkor mi történik a két anyaggal? A vaj, hogyha a nap erősen rásüt, akkor tudjuk, hogy mi történik, elfolyik. Ugyanaz a napsütés, ugyanaz az erős napsütés, hogyha az agyagdarabra süt rá, mi történik vele? Megszárad, megkeményedik, edzettebbé válik tőle. A stresszor, a stressz hatás esetünkben a napfény ugyanaz, de az egyik anyag, a vaj, az elfolyik tőle, az elerőtlenedik, míg a másik edzettebbé válik, keményebbé válik, kitartóbb, erősebb lesz tőle. Így reagál nem csak ez a két anyag, hanem az ember is. Attól függ, hogy mi hogyan reagálunk ugyanarra a stressz helyzetre. Ugyanaz a stressz helyzet az egyik emberből azt váltja ki, hogy elgyengül tőle, hogy képtelen kitartani közben, a másik pedig edzettebbé válik, és még keményebb, még edzettebb lesz, még inkább nekifut újabb és újabb nehézségeket vállalva, hogy legyőzze az akadályokat. Nézzük meg, hogy mi történik belül. Egy nagyon híres felismerése Walter Cannonnak, hogy mi az, ami belül történik ilyenkor stressz hatásra az emberben. 8 nem akaratlagos válaszreakció történik az emberben, de ezt most egy állatnál figyeljük meg. Mi történik, hogyha egy macska egy kutyával találkozik? Biztosan láttunk már mindannyian ilyen példát. A macska 2 dolgot tesz, vagy tehet. Az egyik az, hogy meglátja a kutyát, és tiszta erejéből felszalad az első fára, elmenekül. A másik lehetőség, amit tesz, hogy szembefordul a kutyával, és megküzd vele. Mi történik ilyenkor a macskában? 2 hormon szabadul fel, ezeknek a neve adrenalin és noradrenalin. Ezek hatására következő események, következő dolgok játszódnak le a macskában. Első, a vérkeringése felgyorsul. A vércukor szintje megemelkedik. A véralvasztó mechanizmusok működése gyorsabbá válik a szervezetében, az izmok megfeszülnek, a légzése szaporább lesz, tartalék vér kerül a vérkeringésbe, az érzékszervek érzékenyebbek lesznek, minden bajunk száll, a szerte szétáll a cicának, és az emésztő rendszere ideiglenesen megszűnik működni. Mindez a 8 reakció, ami belül történik a macskában, nem akaratlagos, nem tudatos, nem mondja azt a macska magának, hogy most pedig több vért emelek, tehát hogy most a vércukorszintemet, most a cukrot megemelem a szervezetemben. Nem tudatosan történik ez, hanem a szervezet önmagától teszi mindezt benne. Nem mondja a macska, hogy most akkor addig nem emésztek, hanem önmagától belül történik, hogy megáll az leáll az emésztő rendszere. Nézzük meg, hogy ugyanez fölkészíti-e őt arra, hogy megküzdjön, vagy meneküljön. Igen, a macskát mindez a 8 válaszreakció arra készíti fel, hogy készen álljon a harcra, a szembefordulásra a kutyával, és megküzdjön vele, vagy a menekülésre, hogy elszaladjon onnan. Gondolom, hogy sejtik valamennyien, hogy ugyanez a 8 válaszreakció ugyanígy zajlódik le az emberben is. Bennünk is mindez történik stressz hatására. De mi történne, hogyha stressz hatására elkezdenénk harcolni? Hogyha a főnökünk fölbosszantana, és elkezdenénk verekedni a munkahelyen? Vagy hogyha azt tapasztalná a családunk, hogy idegesek vagyunk, és mindig megverjük a gyereket ilyenkor? Mi történik akkor, hogyha a menekülést választjuk, ha elszaladunk otthonról, hogyha feszültség ér minket? Vagy a munkahelyen kimenekülünk az irodából? Hát valószínűleg hamarosan megkapnánk a munkakönyvünket, és azt mondanák, hogy köszönjük szépen. Ehelyett mit teszünk? Mit csinálunk? Ülünk, és fortyogunk, és belül emésztődünk. És ez a belső feszültség az, ami a stressz legkárosabb hatását váltja ki bennünk, felemésztjük belülről önmagunkat az erős stressz hatására. Most a szeminárium során abban szeretnénk segíteni, hogy nem a küzdelem, nem a menekülés, és nem is az önmagunk felemésztése a megoldás, hanem szeretnénk olyan utakat mutatni, a kiutakat megmutatni, hogy hogyan lehet feldolgozni a bennünket ért stresszt. Lépjünk tovább, Gyuri. És nézzünk egy tipikus példát, egy munkahelyi stresszet. Ismerősek valakinek ezek az érzések? Átélt már hasonlót irodában, munkahelyen? Tulajdonképpen erről szól az egész szeminárium, hogy segítséget nyújtsunk önöknek az ilyen és ehhez hasonló belső feszültségeknek a kezelésében. Egyes emberek állandóan stresszben élik az egész napjukat a munkahelyükön. Úgy érzik, mintha egy láthatatlan kéz nehezedne a vállaikra, örökké a teher súlya alatt vannak. Van, aki otthon érzi ezt, hogy a családban olyan erős a feszültség, a stressz, hogy nem, legszívesebben haza sem menne, mert akkora feszültség van mindig otthon, állandó veszekedések és harcok és küzdelmek. De talán nincs is szükségünk arra, hogy elképzeljük, hogy mit jelent a stressz, mert ennek a következményeiről már nagyon sok információ áll rendelkezésünkre. Hadd idézek csupán néhányat. A vizsgálati eredmények közül már az amerikai polgárháború idején megfigyelték, hogy a katonák, akik a harctéren voltak, az erős ágyú dörgések között olyan erős szívdobogás jött rájuk, hogy úgy nevezték ezt a belső érzést és tapasztalatot, hogy katona szív. Később az első világháború idején ugyanezt a stresszt hatást, akik a harctéren voltak, úgy élték meg, hogy ilyen mozdulatlansághoz hasonló bénultság vett erőt rajtuk, elfeküdtek a földön, és nem tudtak megmozdulni. A második világháború idején harci étvágytalanságnak nevezték ugyanazt a tünet együttest, később pedig a vietnámi háború idején ezt a stresszt már megnevezték úgy, hogy traumát követő stresszrendellenesség. Ma már tudjuk, hogy az összes felsorolt betegséget a harctérrel együtt járó állandó stresszepizódok és izgalmak sora folyamatos állandó küzdj vagy menekülj érzés váltotta ki a katonákban. De önök nincsenek harctéren. Vagy mégis? Vajon átélik-e a folyamatos küzdelmet a mindennapokban? Vajon kell-e küzdeni a mindennapi megélhetésünkért? Vajon átéljük-e folyamatosan, hogy lebeg a fejünk fölött Damoklész kardja, hogy mikor bocsátanak el, és hogyan fogok gondoskodni a családomról? Vajon családi problémákkal találkozunk-e nap, mint nap, ami feszít, ami megterhelhet bennünket? Ha igen, akkor mi a modern polgárháború stresszét éljük át, és azt tapasztaljuk a saját bőrünkön. Hogyan hat a stressznek a formája a mai életünkre, a mi életünkre? Az ismereteink szerint a stressz akár közvetve, akár közvetlenül nagy mértékben hozzájárul a szívkoszorú érbetegségek, az agyvérzés, a rák, a légutak betegségei, tehát az aszmatikus betegségek, a balesetek, a májzsugorodás, és telefonos lelkisegész szolgálatos kolléga nem tudja bizonyítani az öngyilkosságra való készség kialakulásához. És ezek csak a Magyarországon leggyakoribb halálokok, amiket említettünk. Úgy gondolom, hogy ezek már önmagukban is könnyen stresszelté tehetnek bennünket, de, és itt ismét a de a hangsúlyos, arra szeretnénk a szeminárium során helyezni a hangsúlyt, hogy van kiút, van megoldás, és fölül lehet emelkedni a stresszem. Ne keseredjenek el tehát, hanem keressük ezt a reményt, és kérem, hogy mosolyogjanak a következő kisfilmen. Egy nagyon kedves kisfilm, remélem látható lesz. Jó. Küzdelem.

A következő előadásról lesz bőven alkalmunk még ilyen kisfilmek megnézésére, hiszen a nevetésnek a gyógyító hatásáról lesz szó. Amit itt hangsúlyozni szerettem volna még az, hogy mindenkinek a szervezetében van egy pont, amit úgy nevezünk, hogy ez a legsebezhetőbb pont, ahol a testünk, ahol a szervezetünk jelez számunkra, hogy erős stressz hatás alatt vagyunk, és ideje figyelnünk magunkra, ideje védekeznünk ellene. Már ha ezt a legsebezhetőbb pontot megtaláljuk a saját életünkben, meglátjuk, hogy melyik az a célszervünk, amin keresztül jelez számunkra a szervezet. Legyen az erős fejfájás, ahogy hallottuk. Legyen az mondjuk ilyen kiütések, tehát arcon jelentkező kiütések, főleg kamaszoknál vizsgai időszakban láthatjuk, hogy a feszültségtől még inkább, vagy herpeszek. Vagy legyen az nyomás a szívünk táján, vagy legyenek emésztőrendszeri problémák. Tehát az immunrendszerünk, hogyha gyengül, valahol jelez, vagy hogyha a szívünk nyomása jelez, hogy feszültek vagyunk, idegesek vagyunk, erős nyomás alatt vagyunk. Már nagyon nagy előrelépést tettünk akkor a stressz kezelésében, ha meglátjuk, megfigyeljük, hogy hol jelez a testünk. Hol szól számunkra a szervezetünk, hogy ideje fékezni, mert erős nyomás alatt vagy. Szeretném ezt egy kis példával megvilágítani. Nem tudom, Gyuri, segítesz nekem? Ki az, aki bátor ahhoz, hogy felfújjon egy léggömböt? Van közöttünk olyan férfi, aki kép... Vállalod? Vállalod. Jó, köszönjük. Egyelőre kezd el fújni, és én közben beszélek. Jó. Tehát most mindannyian el tudjuk képzelni, hogy... Amit látunk, az egy léggömb, és a belső nyomás egyre nő, és most egy picit állj meg, és nem tudhatjuk, hogy mely ponton, kinek hol jelzi, hogy vajon itt lesz gyengébb, vagy itt gyengül meg, vagy itt, kinek a maga célszervénél jelzi, hogy egyre vékonyodik az anyag. El tudjuk képzelni, vékonyodik egyre az anyag, és akkor fújhatsz még rajta. És egyszer csak eléri azt a pontot. Remélem, hogy nem ijedünk meg. Nem tudjuk, hogy kinél hol, de mindenkinek másik elérheti azt a pontot, ahol elpattan. Megtegye, hogy kidurranjon, vagy megijednénk tőle. Jól upítoztam, jó erőset. De az anyag valahol elgyengül, akkor nem teszi meg Gyuri, nem akar megijeszteni senkit. Nem ijeszt meg minket, jó. Nem kell, ne ijesszünk meg senkit. Tehát van egy pont, ahol annyira elvékonyodik, aztán az anyag, hogy ez a lufi kidurran, ugye? Ezt mindannyian el tudjuk képzelni. Ugyanígy van a mi szervezetünkben is. Kinél melyik területen, de fölmondja a szolgálatot, kidurran, és a betegség elkerülhetetlen. Óriási előrelépést jelent a stressz kezelésében, hogyha megtaláljuk a célpontunkat. Ezért abban szeretném most akkor kérni az önök segítségét, hogy lapozzunk a munkafüzetünknek. A harmadik oldalon van az ön célpontjai. És arra kérném önöket, tehát itt a második oszlopban lenne az ön célpontjai. A harmadik oldalon. Jelöljék be, hogy melyik az a célpont, melyik az a célszervük, ahol tapasztalják az erős stresszt. Hogyha erős nyomás alatt vannak. Most ki x-elgesse be, hogy melyik terület az, ahol jelez számára a szervezete. És látom, hogy többen már értették a feladatot. A feladat a következő lenne, hogy miután bejelölgették ezeket, beszéljék meg az önök mellett ülővel, hogy melyek az önök célpontjai, milyen tünetek jelzik önök számára azt, amikor erős stressz hatása alatt vannak? Akkor erre is adnék 2 percet, jó? Köszönöm.
Köszönöm szépen akkor. Köszönöm szépen. Sikerült akkor, úgy látom, hogy Kiki megbeszélgethette a mellette ülővel is. Most pedig arra kérném önöket, hogy lapozzanak a munkafüzet 11. oldalára. Itt találunk egy olyan feliratot, hogy mennyire stresszelt az ön élete. 11. oldalon. Ez egy önértékelési teszt, és arra hivatott, hogy megállapítsa, hogy hol állnak most. Mik az erősségeik, és mik a növekedési területeik, vagy mik a gyengéik, és hogy hogyan aknázhatják ki a legjobban a rendelkezésükre álló személyes erőforrásokat, hogy a stresszet legjobban le tudják győzni az életükben. Tehát itt a 11. oldalon találunk egy ilyet, hogy önértékelési teszt, mennyire stresszelt az ön élete. 0-tól 10-ig terjedő skálán kellene jelölni azt, hogy mennyire stresszelt az adott kérdésekben az önök élete, és ezt kellene most kitölteni, tehát oda az 1-től 10-ig beírható elé, hogy 0-tól 10-ig hogyan értékelik. Az elmúlt hónapban, tehát ebben mondjuk a szeptemberi hónapban vagyunk, a szeptemberi hónapban gyakran éreztem feszültnek vagy túlterheltnek magamnak. És akkor odaírjuk, hogy szinte soha, vagy néha, vagy majdnem mindig ezt éreztem ebben a szeptemberi hónapban. És ugyanígy végig minden területhez, mind a 10 kérdéshez be kellene írni 0-tól 10-ig terjedően azt a számot, ami a legmegfelelőbb, ahogyan átélték ezt a hónapot, az eddig elmúlt időszakot. Érthető a feladat mindenkinek? Jó, akkor lássunk hozzá. Önálló feladat, segítséget kérni most nem kell, megbeszélni sem, hanem csak beírogatni. És most miután kitöltötték, most arra kérném önöket, hogy összesítsék a pontjaikat. Van egy ilyen, hogy összes pont. Mennyit értek el? Én nem szeretném az önök stresszét azzal fokozni, hogy megkérdezzem, hogy ki hány pontot ért el, hanem csak arra kérném önöket, hogy ha 50 vagy annál többet jelez ez, akkor bizony az azt jelenti önök számára, hogy komoly stressz hatása alatt vannak. És ha így van, akkor jó helyen vannak, hiszen ez a szeminárium arról szól, hogy hogyan győzhetnek fölötte. Még arra kérném önöket, hogy karikázzák be azt az egy vagy kettő területet, ahol a legmagasabb pontszámot írták be. Legyen az a feszültség, vagy a depresszió, a harag, vagy az aggodalom, vagy bármi más, határozzák el, hogy elsődleges céljuk az lesz ezen a szemináriumon, hogy az adott területen, amit most bejelöltek, megtanuljanak győzni a stressz felett. Most pedig lapozzanak vissza a munkafüzetnek a 3. oldalára, és talán most Gyuri is tud segíteni. Még nem. Akkor még nem. Nagyon fontos, egy ilyen mondatot találunk, hogy nagyon fontos az, hogy felosszuk a stressz nagy általános problémáját speciális, könnyebben kezelhető problémakörökre. Most ezt tettük ezzel a tesszel. Tehát írjuk be itt a 3. oldalon, a munkafüzet 3. oldalán, remélem mindenki megtalálta, tehát az ön célpontjai alatti részen van. Nagyon fontos, hogy felosszuk, tehát a szó, amit beírunk, hogy felosszuk, nagyon fontos, hogy felosszuk a stressz nagy általános, a következő szó általános problémáját, speciális,
könnyebben kezelhető problémakörökre. Miközben ezt a tesztet kitöltöttük, ebben szerettünk volna saját magunknak is segíteni, hogy megtaláljuk, hogy melyek azok a speciális területek, amikre figyelnünk kell, mikor bekarikáztuk ezeket, hogy mi az, amire a stressz szeminárium alatt különösen figyelünk. Emlékezzenek tehát ezekre a célokra mindvégig az öt előadás sorozat alatt, és tűzzék ki célul, hogy ezeken a területeken győzzenek a stressz felett. De hogyan mondjunk nemet a stresszre? Ez a nem szó maradjon erősen az emlékezetünkbe. Ha arra gondolunk, hogy egy kisgyereknek milyen könnyű kimondani azt, hogy nem, akkor talán nem lehet annyira nehéz nekünk sem megtanulni ezt a nemet. Hogyan mondjunk tehát nemet a stresszre? Az első, amire figyeljünk, az N, mint nyitottság. Ha szeretnénk megtanulni, hogy hogyan vehetjük föl a küzdelmet a stresszel szemben, elsőként fejlesztenünk kell az odafigyelés képességét. Ezt tettük most, amikor meghatároztuk a személyes célszervünket, amikor megfigyeltük, mely területeken jelez a szervezetünk, amikor nyitottakká váltunk és odafigyeltünk arra, hogy milyen stressz nyomás alatt vagyunk. Ez magában foglalja a környezetünkre való odafigyelést, a stressz számos okának a meghatározását, a felismerését és megértését. Azonban a legfontosabb az, hogy a nyitottság a saját testünk figyelmeztetéseire irányuljon. Figyeljünk oda a testünk jelzéseire. Nagyon sokszor szoktuk azt mondani, amikor érezzük mondjuk a mellkasi fájdalmat, vagy érezzük a fejfájást. Majd túl leszek rajta. Vagy ha ezen túl leszek, akkor majd abba hagyom. Akkor majd nem rohanok. Majd csak ezen legyek éppen túl. Ismerősen hangzik? Nagyon sokszor így hessegetjük el magunktól, hogy foglalkozzunk a problémával. Majd ezen, ha túl leszek, akkor már nem folytatom így. És dehogy nem, ugyanúgy folytatjuk tovább, mindaddig még az a bizonyos lufi ki nem durran. Mindaddig még a szívkoszorú érbetegséggel a kórházba nem kerülünk, mindaddig még a szervezetünk végképp fölmondja a szolgálatot. Tehát figyeljünk a személyes célszervünkre, legyünk nyitottak. Az első tehát a nyitottság. Mik lehetnek ezek, amik jeleznek? A mellkasi fájdalom, a délutáni fáradtság, a vállak és a nyak merevsége, égő érzés a gyomorban, koncentrálási képesség elvesztése, frusztráltság, lehangoltság, nyugtalanság, depresszióra való hajlam, mind-mind jelez számunkra. Legyünk nyitottak, vegyük észre, figyeljünk ezekre a jelzésekre, amiken keresztül a szervezetünk szól hozzánk, ahogyan beszél, kommunikál velünk a testünk. A következő, az N után az E, ő pedig az egyensúly. A stressz lényegében az önmagunkkal és a környezetünkkel való egyensúlynak az elvesztése. A történelem során az orvosok és filozófusok nem egyszer hangsúlyozták, hogy az egyensúly fenntartásának milyen fontos szerepe van. Hippokratész, az orvostudomány atya úgy fogalmazott: minden túlzásba vitt dolog szemben áll a természettel. Kibillent az egyensúlyából. Az évszázados arany középút, amit javaslunk, amit tanácsolunk, a mértékletesség és a megelégedés fenntartásának a kulcsához tud ez vezetni. Az orvosok ma is azt tanácsolják nekünk, hogy tartózkodjunk a végletektől. Igyekezzünk kiegyensúlyozottan élni. Ezen túl egyre többet és többet hallunk az emberi természet teljességéről, arról, hogy a fizikai, szellemi, érzelmi és lelki szükségletek, testünk, érzelmünk és lelkünk hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és mennyire függnek ezek egymástól. Más szavakkal, ahhoz, hogy egészségesek legyünk, mindegyik területen egészségeseknek kell lennünk. Munkafüzetünkben, hogyha követjük a negyedik oldaltól, be tudtuk írni az N-hez a nyitottság szót,
az ehhez az egyensúly szót, és az egyensúly területén belül találunk a negyedik oldal második hasábjában fölül egy olyan kitörtendő részt, más szavakkal ahhoz, hogy egészségesek legyünk az egyik területen, és amit itt beírhatunk, mindegyik területen egészségeseknek kell lennünk. Nem elég, hogyha egészségesen táplálkozom, de közben éjszaka nem pihenem ki magam. Nem elég, hogyha éjszaka kipihenem magam, hogyha nem sportolok naponta, és érzem, hogy ettől gyengül a szervezetem. Nem elég, hogyha én edzem magam, és sportolok folyamatosan, minden nap, hogyha esetleg még túlzásba is viszem a sportot, és akkor azon a területen billenek ki az egyensúlyomból, hogy állandó kezelésekre kell járnom mondjuk emiatt. Vajon rendszeres-e a testmozgásom? Vajon az étrendem többségében gyors ételekből áll, vagy egészséges táplálkozásra is hangsúlyt helyezek az életemben? Vajon alszom-e naponta 6-8 órát? Vajon pihenek-e hetente egy egész napot? Mert szüksége van a szervezetünknek mindezekre. Vegyék figyelembe a fizikai szokásaikat. Képessé teszi őket a jelenlegi életük arra, hogy megküzdjenek a stresszel. Vajon felüdítőek, vagy fárasztóak a mindennapi kapcsolatokkal, a rokon?

az életem. És sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznék a családi kapcsolataimra, meg a baráti kapcsolataimra. Mert annyit rohantam, annyit dolgoztam, hogy ez maradt el leginkább. Nem voltak építő kapcsolataim, és aztán most itt vagyok az elfekvőben, és hát nem véletlenül én jártam hozzájuk, mert a családtagok nem nagyon látogatták. Igen, ez nagyon fontos, az emberi kapcsolatokra való hangsúly helyezése, hiszen sokszor épp a családtagoktól, rokonoktól, barátoktól kapjuk a segítséget, hogy a stressz felett győzni tudjunk. A lelki dimenzióban is tegyük fel a kérdést, hogy van-e belső békességem? Van-e az életemnek értelme és célja? Miért élek? Mi az, amit fontosnak tartok? Tényleg csak ennyi az élet, hogy szaladunk végig rajta? Vagy vannak olyan fontos pontok, vannak olyan fontos területek, amiért érdemes élnem, amit célul tudok kitűzni az életemben? Ezért a szeminárium, amin most vagyunk, a stressz kérdés körével, amikor foglalkozik, akkor az egész ember távlatából szeretnénk ezt szemlélni, és ebben szeretnénk segítséget nyújtani, hogy ráébredjünk, hogy a lényünk teljes egész, és az egyensúlyt találjuk meg. A következő a mérlegelés, a nem harmadik betűje az M, ami a mérlegelés vagy meghozott döntés. A szeminárium kapcsán rengeteg hasznos információt fognak hallani, hogy hogyan győzhetnek a stressz felett. De az információk önmagukban semmit sem érnek. Bizonyára mindannyian tudjuk azt, hogy annyi információért tévéből, rádióból, hírekből, pletykálkodásból, minden területen, de az információk önmagukban nem segítenek. Amikor a cigaretta reklámokon megjelentek, hogy a cigaretta halálos, vagy a cigaretta halálhoz vezet, vagy káros a szervezetre, arra gondoltak, akik kitalálták ezt, hogy ez aztán olyan mértékben visszaveti a cigarettaipart, hogy le is épülhet akár. Megtörtént ez? Megkérdezném, hogy van-e önök között, aki dohányzott valamikor, vagy jelenleg is dohányos? Igen. Mit értek ezek az információk? Akik így átélték, azok tudják jól, hogy az információt tudta, de mégsem segített. Amíg a meghozott döntés meg nem születik, hogy leteszem. Addig az információ önmagában nem segít, sőt, az információ még stresszeltebbé tehet bennünket, hogy nem tudok vele megküzdeni. Tehát a puszta információ önmagában hatástalan. És ezt még egyet lépjél, Gyuri, ezt szeretnénk is hangsúlyozni, hogy a meghozott döntésre, tehát, hogy amit itt tanultunk, amit itt hallottunk, ha ezt meghozzuk, döntünk amellett, hogy változtatunk, hogy a stressz szintünket csökkenteni akarjuk. Erre fontos, hogy helyezzük a szeminárium idején a hangsúlyt. Mert csupán tudni valamit, legyen az veszélyes vagy előnyös, önmagában nem elég. És a munkafizetünkben ezt a szót tudjuk ide beírni, hogy csupán tudni valamit, legyen az veszélyes vagy előnyös, önmagában nem elég. Ez a negyedik oldalon, az M alatti oszlopnál, tehát itt egy kicsit lentebb van a második oszlopban. Ha pedig elhatározzuk, hogy változtatunk, akkor hamarosan meg fogjuk tapasztalni, hogy valóban ez segítséget jelent. Úgy tűnik, hogy azok az emberek szenvednek a legjobban a stressztől, akiknek nincs beleszólásuk abba, hogy hogyan alakul az ő mindennapi munkájuk vagy sorsuk. Azok a munkák, amire azt szokták mondani, hogy ülj itt és csináld ezt. Ilyenek a telefonkezelők, a pénztárosok, a szakácsok, a futószalag mellett dolgozó emberek, szerelő munkások, akiknek folyamatosan tennie kell a dolgát, de nincs beleszólása abba. Egy különösen magas közöttük a szívbetegség aránya, a magas vérnyomásos betegségek aránya, mert nincs beleszólása, nem tud dönteni a munkájában, hogy mit, hogyan változtasson. Tehát a döntéshozás

0: Szövetségének hatalmas előnye van. Mi dönthetünk úgy, hogy változtatunk, és ebben szeretnénk segítséget jelenteni, segítséget adni a szeminárium alatt. Egy kis példát nézzünk tehát, említettem a cigarettát, lesz erről egy kis filmünk mindjárt. Ezt már be is írtuk, hogy tudni valamit önmagában nem elég, és a döntés rajtunk áll. Igen, említettük ezt is. Bocsánat, kicsit előre szaladtam. Igen, még nem, ezek még képek, amikről beszéltem, hogy a telefonkezelők, a pincérek, tehát akiknek nincs beleszólásuk, a pénztárosok, tehát ők nem dönthetnek, az, akik szalagnál dolgoznak, vagy így van. Tehát a döntés lehetőségének hiánya növeli a stressz kockázatát. Amire figyelünk tehát a nyitottság, az egyensúly, a mérlegelés, vagy meghozott döntés. És aki nem tudta eddig beírni, akkor most megteheti. És azt hittem, hogy itt lesz a kisfilm, de akkor nem. Jó, a következő terület, amivel még befejezésül foglalkoznánk, a személyiség és a stressz közötti kapcsolat. Egy nagy sikerű könyv jelent meg Amerikában, az volt a címe, az A-típusú személyiség és az ön szíve. És bemutatták ezt az A-típusú személyiséget, aki különösen hajlamos a káros stresszre. Mi jellemző az A-típusú személyiségre? Ingerlékeny személy. Egész élete a számok játéka körül forog. A motorja mindig teljes fordulatszámon pörög. Megpróbál mindig még egyel több dolgot teljesíteni, bezsúfolni a napjába. A szabad idejében sem tud lazítani, amikor sportol, akkor is küzd. És van egy nagyon rossz tulajdonsága még ezek mellett, hogy bosszúvágyó ember. Ismerünk A-típusú személyiségeket. Talán, hogyha autót vezettünk, találkoztunk is már ilyen emberekkel, akik az öklüket rázzák, hogyha éppen merészeljük megelőzni őket. Vagy ki tudja, mire lenne képes, hogyha éppen előtte állnék meg. Az A-típusú személyiségnek mindezek mellett, még egyet lépjél, Gyuri, igen, a legfontosabb mozgató rugója a siker. Sajnos az is igaz, hogy aki A-típusú személyiség, és a sikert hajszolja egy életen át, A-típusú gyermekeket is nevel. Biztosan jól tudjuk azt, hogy nem egyszer halljuk, tapasztaljuk, hogy a gyerekeknek azt mondja a szülő, hát csak akkor érsz valamit, ha ötöst hozol haza az iskolából. És ha nem hozott haza az ötöst, akkor ez és ez történik. Ez az állandó ha. Meg kell felelned, mert ha nem felelsz meg az elvárásaimnak, akkor már nem vagy értékes ember. Lehetnek olyan pozitív tulajdonságai, értékei a gyereknek, ami miatt becsülhetem őt, hogy egy jó szívű, egy segítőkész, egy barátságos gyerek. De ha nem hozza az ötöst haza az iskolából, akkor már is probléma van. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az ilyen A-típusú gyerekek aztán tényleg egy erőszakos, agresszív, bosszúvágyó gyerekké tudnak válni, hogyha nem érik el mindig azt, hogy a szüleiknek megfeleljenek. Ez az állandó megfelelési kényszer aztán sajnos a gyerekeknél is ki tudja váltani, hogy erős aszmatikus rohamaik lesznek, mert a gyerekeknél a gyerekkori stressz vagy kóros étvágytalanságban, vagy pedig aszmatikus betegségekben jelentkezik. A sikernek a hajszolása. De mi az A-típusú viselkedés következménye? Nézzük meg ezeket is. Szorongó ember. Hajlamos a depresszióra. A frusztrációra. Lappangó ellenszenv uralja. Az A-típusú viselkedés következménye gyakran szívbetegség, szívkoszorú érbetegség vagy infarktus. És az immunrendszer működési zavarok, aminek sajnos a rákos megbetegedések is a következményei. és a belső békétlenség, ami az A-típusú viselkedésű emberre jellemző, és ami következménye annak, hogy ő A-típusú. Létezik azonban egy másik személyiségtípus is, ő a B-típusú személyiség. Lépjünk egyet akkor a B-típusra. Milyen ő? A B-típusú személyiségre jellemző, hogy nyugodt, teljes ellentéte az A-típusnak. Kiegyensúlyozott ember. Nem rohan, nem siet. Reális célokat tűz ki maga elé. Amit tesz, abban öröme van. Hagy időt magának, hogy örüljön annak, amit elért, a sikereinek. Ha kitakarítja a lakást, akkor végig tudja nézni gyönyörködve, hogy sikerült. Nem fitoktatja a felsőbbrendűségét. Igen. Tud bűntudat nélkül pihenni, csak úgy, mint nyugtalanság nélkül dolgozni. Természetesen senki sem csupán A vagy csupán B típusú személyiség, keverednek bennünk mindezek, de azért van egy személyiségtípusunk. Ki az, aki fölmeri vállalni, hogy ő A típusú? Azért vagyunk néhányan, jó? Ki az, aki inkább B-típusú személyiségnek érzi magát? Hát egy kertésztől ezt is vártuk, igen. Köszönöm szépen. Vannak egyébként B-típusú személyiségjegyű főnökök is, akik A-típusú beosztottak, a gyűjtenek maguk köré, ők majd stresszeljék magukat, ők idegeskedjenek és teljesítsenek, de ő nyugodt. Nem csak az A-típusúak lehetnek főnökök vagy vezetők. Aztán természetesen vannak B-típusú férjek, akik mellett egy A-típusú asszony küzd. És fordítva. Ezt már meg sem kérdezem, hogy ez hogy van itt a jelenlegi házaspárok között. Lépjünk tovább, Gyuri. Tehát mik azok, amikre hangsúlyt helyezünk, a nyitottság, figyeljünk a testünk jelzéseire, találjuk meg az egyensúlyt az életünk minden területén, és a mérlegelést, a meghozott döntést, ha meghoztuk, hogy változtatni akarunk, akkor amellett tartsunk és tegyünk lépéseket ennek érdekében a saját életünkben. Természetesen mindannyiunk számára kiderülhetett, hogy ha A-típusúak vagyunk, akkor a B felé kell egy kicsit azért törekednünk, minél többi személyiségjegyet gyűjtsünk össze, de hogyan tegyük ezt. Amit egy nagyon bölcs pszichológus mondott, Friedman professzor, ő azt mondta, ne játssza tovább, már mint aki A-típusú személyiség, ne játssza tovább a számok játékát. A minőség soha nem arányos a mennyiséggel. Tehát ha elvégzünk egy bizonyos munkát, akkor ne arra törekedjünk, minél többet tegyünk meg, hanem a minőségre helyezzük a hangsúlyt. A második tanácsa, tervezze úgy a napjait, hogy kevesebb programja legyen. Rangsorolja a dolgokat. Nekem van egy nagyon kedves ismerősöm, aki egy vezető egy vállalatnál, és elhatározta, hogy nem fog végigrohanni az életén, hanem beírta a naptárába, határidő naptárába, hogy nem tudom én, délután 6-tól 8-ig a fiammal vagyok. És ezt a programot nem lépheti senki át. Nem mondhatja, nem fogja lemondani a családi kapcsolatát. 6-tól 8-ig a fiammal vagyok. Nem léphet semmi ennek a helyébe. Fontos számomra a családom. Rangsoroljuk a dolgokat. Lehet a család épp oly fontos, mint a munkahely, hanem előbbre való időnként. Lépjünk tovább. Tanuljon meg jobban függni másoktól, ne törekedjen a felsőbb rendűségre, hiszen mindenki követhet el hibákat, még én is, és természetesen ezt el kell tudni fogadnom, hogy nem vagyok tökéletes, és nem is vagyok felsőbb rendű, és bizony sokszor függünk másoktól. Segítséget kell kérnünk másoktól, hiszen a hajamat nem tudom megcsinálni, el kell menjek egy fodrászhoz, az autómat nem tudom megszerelni, el kell mennem egy szerelőhöz, hány területen az életben másoktól függünk. Fogadjuk el, hogy nem vagyunk szupermenek és mindenre alkalmasok, szükségünk van arra, hogy mások segítségét kérjük. A következő terület, ismerje be, hogy követhet el, és fog is elkövetni hibákat. Ugyanő egy nagyon szép gondolatot mondott, Friedman professzor, lépjünk oda, és azt mondta, ha Isten lennék, talán rá tudnám kényszeríteni az embereket arra, hogy ne zsúfoljanak be egyre több eseményt egyre kisebb időkeretbe. Ha Isten lennék, talán meg tudnám értetni velük, hogy sokkal fontosabb a dolgokat értékessé tenni, mint amit értékesnek tartanak, azt megszerezni. Mennyire mai gondolat. Ha Isten lennék, talán helyettesíteni tudnám szeretettel oly könnyen fellobbanó gyűlöletüket. Ha Isten lennék, talán rá tudnám beszélni őket, hogy elhiggyék, sokkal fontosabb a lelki egyensúly, mint feljebb lépni a ranglétrán. És ne lépj tovább, Gyuri, hanem egy történetet szeretném, hogyha ezután megismernénk. Mit hangsúlyozunk tehát ezen a szemináriumon? Egy kis mesét fogok most elolvasni önöknek. Remélem, hogy nem lesz senkinek megterhelő. Talán elfogadják tőlem, mert meseíró is vagyok többek között. Volt egyszer egy pici kis hegyi falu. Egy szikla tetején épült ez a falucska. És tele volt életvidám emberekkel, gyerekekkel. De volt egy visszatérő problémájuk. A falu gyerekei közül minden évben néhányan játék közben megcsúsztak a sziklám, és lezuhantak a mély szakadékba. És többnyire, mire odaértek, már késő volt. Egy kislány halála után a falu minden lakója összegyűlt egy falugyűlésre, és komoly döntéseket hoztak. Tervet készítettek. Mivel az áldozatokat nem tudják időben elérni, jól kiépített ösvényre van szükség, ami a meredeken kanyarogva elvisz egészen a szikla aljáig. De hogyan fogjuk fölhozni a kis betegeket vagy sérülteket a faluba? Úgy döntöttek, hogy az ösvény helyett aszfaltozott útra lesz szükség, amin egy mentőautó is közlekedni tud. A mentőautó mellé tapasztalt sofőr is kell, akik 24 órás készenlétben figyelnek arra, ápoló személyzettel együtt, hogy bármikor baleset történik, rögtön segíteni tudjanak. De ki fogja mindezt pénzelni, hiszen ez komoly összegekbe kerül. Más megoldás nincs, mint az adók emelése. De természetesen a gyermekek érdekében. Hosszas vita után, felismerve, hogy micsoda hatalmas összegekről van szó, egy vita kellős közepén, amely akkorül forgott, hogy melyik mentőautó típusnak jobb a teljesítménye hegyi terepen, egy idős bácsika fölállt reszkető lábaira, és azt mondta, miért nem építünk egyszerűen egy kerítést a szikla peremére? Most lépjünk oda a képre. Mit hangsúlyozunk a szemináriumon? A kerítést, vagy a mentőautót? Amikor már baj van, amikor már orvoshoz kell menni, amikor már orvosolni kell a bajt, vagy a megelőzést. Most, amikor ezen a szemináriumon részt vesznek, akkor remélem tapasztalni fogják, a megelőzésre szeretnénk helyezni itt a hangsúlyt. Thomas Edison több mint 70 évvel ezelőtt mondta a következőket. A jövő orvosa nem gyógyszereket fog adni, hanem felkelti a páciens érdeklődését, az emberi szervezetről való gondoskodás, az étrend, a betegségek okának és megelőzésének kérdéseiben. Micsoda gondolat, ugye? És nem is most született már. Micsoda orvosok azok, akik így gondolkodnak, és akik ezt hangsúlyozzák. Megtalálni az, hogy hogyan segíthetnének megelőzni a bajt, amikor már lehet, hogy nem is lehet igazán segíteni. Remélem, hogy ezen a szemináriumon tapasztalni fogják, hogy a kerítés az, ami fontosabb, és ezt a kerítést megépítjük mindnyájan a magunk életében. A következő előadásunknak a témája lesz, hogy lesz-e még valaha is normális az életem. És olyan témákkal foglalkozunk, ahogy említettem korábban, mint hogy miért látszik fiatalabbnak sok 65 éves, mint néhány 45 éves. Vagy lehetséges-e mesterségesen növelni az energiaforrást? Vagy hogyan tehetett egy kiváló orvos olyan kijelentést, hogy sohasem láttam még embert öregkor miatt meghalni? Mennyire befolyásolja a hangszennyeződés a stressz szintünket? Kockáztatja a tévéhíradó nézése az egészségünket? Miért okoz olyan nagy stresszt a változás az életünkben? És fogunk szólni majd a humorról, ami az egyik legnagyobb gyógyító erő a stressz ellenében, a stresszel szemben. Úgyhogy szeretettel hívom önöket a következő alkalomra is, és kérem, hogy hívjanak vendégeket is. Nagyon örülünk, hogy házas párok jöttek, és hívjunk még minél többeket, hiszen vannak helyek, úgy látom. És remélem, hogy megtisztelnek legközelebb is. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Köszöntök mindenkit az újabb előadásunkon, az utolsó előadásunkhoz érkeztünk. A mai előadásunknak a címe, mit tegyünk kételjeinkkel, hit és kételkedés, ellentmondások a Bibliában. Majd meglátjuk, hogy ugye miért ellentmondások a Bibliában és kételkedés, ez most hogyan függ össze a kettő. És még egy alcímünk is volt, hogy a hívő ember is kételkedhet. Szóval, hogy akik úgy mondják, hogy ők hívő emberek, ők benne mindig abszolút bizonyosság van, és soha nem merül fel semmiféle kételj, bizonytalanság az Isten dolgai, vagy a maguk életével kapcsolatosan. De oda is el fogunk jutni. Nem tudom, ismerjük azt a mondást, hogy mindenben kételkedni kell. Ugye szokták mondani, ez Descartes mondta, a francia filozófus körülbelül 17. században, és gondolkoztam, hogy igaz ez a mondás, vagy nem. Ugye azt veszem, igaz is, meg nem is. Mert azt hiszem, azért nem árt minden csak úgy megvizsgálás nélkül befogadni és elfogadni, ugye? Az egy kis kételkedés nem árt. De az sem, hogyha az ember állandóan kételkedik, mikor jött bizonyosság. Mindig kételkedik, az meg a lónak a túlsó fele. De én azt látom, hogy a mai világban valami hihetetlen nagy a kételkedés, és ennek nyomán a bizonytalanság, és a bizonytalanság nyomán viszont a félelem. Ezek való összefüggenek. Figyeljük meg saját magunkon is, nem? Ha bennünk kétel van bármit illetően, az rögtön bizonytalanná tesz bennünket is, és meglep minket a félelem, mert nincs biztonság. Szóval mi szeretjük a biztos, bizonyos dolgokat. Ugye szokták mondani, hogy jobb lenne az ember tudna bizonyosat, mint ez a bizonytalanság felőri az embert. Az ember nem tudja, nem tud valamit bizonyosan, akkor nagyon aggódik, és állandóan tele van félelmekkel, szorongásokkal, gátlásokkal, mindenfélével, mert nincs bizonyossága. És a kételj, a kételkedés belülről őrli az embert. És hogy elnézem én is a világot, azt látom, hogy valami hihetetlen mértékben az emberek, hát akiket csak beszél, mindenki bizonytalan. Nem tudja, mi lesz holnap. Kételkedünk a politikusban, kételkedünk emberekben, mindenek, nem tudjuk, mi lesz. Ugye az ember nagyon sok, nincs bizalom, megbízhatóság, bizonyosság, az meg főleg nincsen. Ugye. Innen ezt kiabálják, onnan azt kiabálják, egyik azt mondja, neki van igaza, másik azt mondja, neki van igaza. Mit ígér a politikus mindig? Kiszámítható jövőt. Különben jól tudja, hogy azt kell ígérni, nem? Hát ha azt nem mondhatja, hogy hát olyan jövőt mutatok, ami kiszámíthatatlan, hát bizonytalan, hát ilyet most az nem program, ugye? Mindig kiszámítható jövőt ígérnek, ami persze teljesen kiszámíthatatlan, megjegyzem. És az emberekben már kételj támad, ha ilyesmiket hallanak, ki lehet itt, azt se tudjuk, holnap mi lesz. Hogyan számítjuk ki itt a jövőt, ugye? Hol van itt biztonság vagy bizonyosság? De hát ugye tudják az emberek, csodálkoztam régen mindig, nem is tudom ki mondta, hogy ő szereti a matematikát, mert a kétszer, kettő biztos, hogy négy. Ugye, az egy olyan tudomány, amiben nincs vita. Ha amit ki lehet számítani, papíron ki lehetne. Kétszer, kettő, négy, matematikában ez bizonyosság lehet jutni a számokat illetően, de az életben nem lehet. Ugye nem tudjuk, sok minden kéne alapul vennünk, és kiszámíthatatlan. Gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne meghatározni azt a szót, hogy kételj, vagy kételkedés. Használjuk, de hogyan lesz definiálni, hogy magyarul megfogalmazni, mi az, hogy kételkedés. Úgy fogalmaztam meg, hogy nem tudni bizonyosat előre se a magam életére nézve, se a társadalom, vagy az egész világ életre nézve. Nem tudni biztosat. Ugye most, ha a vallás tekintetében nézem, őszintén Magyarországon, hogy hány ember kételkedik, abban létezik Isten? Ha nagyon megpiszkálgatnánk, kiderül, hogy majdnem mindenki. Ha csak úgy rákérdezek, akkor mindenki rávágja, hogy van. De elkezdjük elemére mondani, jó, de van Isten, de kicsoda ő, mire képes, mit mondott, hogyan mondta, mit ígért, ha nem igaz az. Hogy is mondta Pál nekem? Azt is csak

Nem vallásgyakorló. Ugye akkor elbeszélgetnénk a nagy többséggel, akkor mibe hisz? Ugye? Akkor hol ott a bizonyosság? Azok az emberek mind kételkednek. Nem károsztatok senkit érte, mert azért van annak ok, hogy az emberek kételkednek, és nem bíznak sokszor vallási vezetőkben, nem bíznak egyházakban, nem bíznak különböző felekezetekben, nem bíznak a Bibliában sem, mert sok tapasztalat érheti az embert az élete folyamán, egyéni tapasztalat, és ami miatt hát igen nagyfogú kétely támad benne az Istent. Csak egy dolgot mondjuk, ugye sokan azt szokták mondani, ha van Isten, ha miért hagyja ezt a sok gonoszságot? És akkor már elkezd kétek, ha van. Mert ugye az is, hogy ha van, már ez is kételkedés, nem? Ugye? És jogos a kérdés különben. Akkor miért hagyja az Isten? Ugye a sátánnak is a célja, hogy az emberiséget egyfajta bizonytalanságban tartsa állandóan. Mert a bizonytalanságban, a kételkedésben tartás az mindig hitetlenséget szül, sőt, ugye nagyfokú félelmet, és ugye a tömegekkel úgy lehet könnyen bánni, hogyha félnek. Ha mindig valamit ő tartanak, mindig állandóan be kell rendezkednünk egyfajta ilyen önvédelemre, mert nem tudjuk, hogy holnap mi lesz, semmi nem biztos, ugye? Állandóan félnünk kell, az Istenben sünk annyira bizonyosságunk, ki tudja, hogy az Isten is mit fog tenni, mit nem, az én életemben meg főleg nem tudom pontosan, hogy az Isten mit fog tenni. Ezért ugye az emberben sok a félelem, de ha a tömegek félnek, azokat nagyon könnyű manipulálni. Nagyon könnyű őket elvezetni valahogy. Ugye lásd Amerikában, amikor a repülőgép lebombázta a World Centert, és utána Amerikában, ahol nagy a szabadságnak a, minek mondjam, a bálványa vagy a tisztelete, milyen gyorsan hoztak olyan intézkedéseket, amelyek abszolút megkurították a szabadságjogokat, és senki nem tiltakozott. Mert azt mondták, hogy inkább legyen biztonság, mint szabadság. Ez volt az elv. De amíg látjuk, a világ hová halad, egyre nagyobb a félelem, mert félünk a jövőtől, félünk a megélhetéstől, a betegségektől, a járványoktól, ahogy a Föld, az egész bolygónk is, ugye most tapasztaltuk, mit jelent egy időjárás változás 3 nap alatt, és az emberekbe iszonyatos kételyeket, félelmeket ébreszt, és az ilyen tömeget viszont könnyű akkor vezetni. És ha valaki elnézést megmondja a biztosat, akkor az emberek, mint a hal, ráharapnak a horogra, és elhiszik neki, mert úgy gondolják, hogy biztosat mondott. Néha megvizsgálás nélkül. És akkor jönnek az emberek, akik ígérgetik a kiszámítható jövőt. Ugye? Mert ki nem akar kiszámítható jövőt? Hát ki az a bolond, aki nem akar? Mindenki szeretne bizonyosan. Ugye az emberek azért gondolnak vissza nosztalgiával az elmúlt 50 évben, az biztosabb volt, ugye? Az kiszámítható volt. Most meg szinte eltűnt a lábunk alól a biztos talaj. Ugye? Valamennyire azért kiszámítható. Nem azért, mert abban a rendszerbe értünk tévedni, és ne essék, mert a világ volt olyan. Nem csak az ország, a világ is. Nem változott ilyen gyorsan. Azon gondolkoztam, hogy ugye mit is mondanak majd a történelem végén a vallás vezetők és a politikusok és az embereknek? Azt fel mondani, hogy békesség és biztonság. Pál apostol azt mondja, amikor azt mondják majd nektek, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen támad a veszedelem. Szóval az egész világot beleringatják egy biztonságba, mert mindenki arra vagyok, hogy békesség, nyugalom legyen, meg biztonság legyen, és azt mondja, hogy közben semmi nem változik. Az emberek nem nagyon változnak, a világ helyzete nem változik, az emberek sajnos, hogy ahogy Pál apostol mondja, lesznek magukat szeretők, egyre kapzsibbak. Igazából a cselekedeteikben, a gondolkodásukban nem nagyon változnak meg, felvesznek egyfajta vallásosságot, de belsőleg nem sokat változnak, ugyanaz az a irigység, ugyanaz az indot, nyakló nélküli kívánság kielégítése megmarad, és azt mondják nekik, hogy békesség és biztonság, és azt mondja, azért jön hirtelen a veszedelem, mert nem változtak igazából, csak külsőleg, csak szavaikban, de a tetteikben cselekre nem változtak, és az emberek ezt fogják követni. Mi okozza vajon a kételkedést amúgy? Amellett, hogy ugye sok bizonytalan dolgot látunk a világban. Egy hívő embernél, vagy egy aki tényleg azt mondja, hogy van Isten, mi okozza olyan a kételkedést? De még mondjuk, aki nem hívős. Így gondolom, elsősorban, ahogy Jézus az ige mondaná, az élő hitnek a hiánya az mindig kételkedéshez vezet. De miért nincs élő hit? Ugye az élő hit a Bibliában azt jelenti, hogy az, aki tényleg az Isten szavát komolyan vesz, és az életét hozzáigazítja. Aki nem csak a szájában mondja, hanem meg is cselekszi.
Aki nem csak elnézés hétvégén vallásos, hanem neki minden a vallás az neki az élet.

0: a része. Aki nem csak ünnepeken megy erre, vallásos összejövetelre, hanem úgy él a napját, szombattól szombatig, vasárnaptól vasárnapig, hétfője hétfőig. Aki mindig az Istennel szeretne kapcsolatban lenni, mindig az Istentől szeretne tanulni, ő szeretne az életét úgy élni, ahogy az Isten azt neki, az Isten beszédében elmondja. Azt mondja, hogy ilyen élő hit nagyon kevés van. Ugye? Amolyan hit nagyon sok van. Ugye szoktál, én hiszek, nekem Isten itt van a szívembe. Ez el is rendezte a dolgot, és akkor megy haza. De, és ez mit segít rajta? Semmit. Én azt gondolom, hogy a hit, ennek a hitnek a hiánya nagyon nagyfajta bizonytalanságot támaszt az emberekben. A másik pedig, hogy a hitnek a másik megfelelője a bizalom. Ha nekem nincs az élő hitem, akkor nekem, én az Isten eszemben valójában bizalmatlan vagyok, nem? Kételkedések lepnek meg. Sokszor ugye emberek aráig mennek, hogy az Isten szemben sok mindent fölhánynak. Ha, meg miért, ugye jönnek a ha, meg a miért. Miértek, és bizalmatlanság van az emberben. De mi lehet a bizalmatlanságnak az oka? Visszatérünk igen az előző dologhoz, mert nem ismerik azt, akinek felteszik a kérdéseket, hogy miért, meg ha. Ha ismernék, hogy kinek hányják a szemén a dolgokat, akkor nem lenne ez meg. De az emberek sajnos nagy része nem ismeri, akkor jönnek ezek a dolgok, hogy sokszor az emberek az Istent inkább félnek, mint hogy félnék. Inkább félnek az Istentől. És az Istent okolják sok mindenről, amit nem is az Isten az oka. Végső soron miért is fél az ember az Istentől, és miért nincs benne bizalom az Isten iránt, és miért van benne sokszor kételj? Hát a szerző, aki írt azt, hogy Jézus vezetőként azt írt abban a könyvben, hogy végső soron minden kételkedésnek, minden bizalmatlanságnak a bűn szeretete az oka. Jobban ragaszkodunk a saját kívánságainkhoz, elgondolásainkhoz, megszokásainkhoz, még akkor sem tudjuk, ha rossz, mint az Isten igéhez. Az Isten rávilágít dolgokra, akkor mit szoktunk mondani, amikor látjuk a sok nehézséget, kegyetlenséget, gyilkosságot a világban? Nem azt mondjuk, hogy ma én is öltem, mert körülbelül 10 emberre haragudtam, azt mondom, hogy miért hagyta ezt az Isten? Ugye általában így szoktak az emberek. Miért? Ha Isten van, miért hagyja? Épp olvastam múlkor az egyik való oldalon, hogy egy lány azt mondja, hogy belolvasott a Bibliában, és akkor azt olvasta, hogy ott a Bibliában is rengeteg ilyen ószövetségben gyilkosságok vannak, hogy népeket írtanak ki, nekem egy Istenem kell. Le is tette. Ugye? Le is tette. Hát az Isten az oka a háborúknak, a gonoszságoknak, a gyilkosságoknak. Most ha valaki elnézést kérek, ugye a másik embert megfojtja. Isten az oka. Hogy az ember ragaszkodik a bűnhöz, szereti a bűnt, gyűlöli a bűnös embert, és megfojtja. De a bűnt azt szereti. És az Isten, aki erre rámutatna, azt meg nem szereti. Végső soron a minden ember lelkében, ugye a természetünkben valahol kötődünk a bűnhöz, és az Isten ettől akar minket végül is megszabadítani, mert ez a fajta kötődés, ez a fajta bűnnek a szeretete elválaszt minket az Istentől, és gyorsan bizalmatlanságot tud szülni. Emlékszünk, amikor Éva elkövette a bűn, milyen gyorsan eltavart az Istentől? Mit mondott Éva, amikor elrejtőzött? Azt mondja, hogy szavadat hallottam a kertben, és megfélemlém, megijedtem, és elrejtőztem. Félnek az Istent az emberek. Mikor kezdett félni? Amikor nem engedett az Istennek, nem engedelmeskedett. Ugye, amikor megtette azt, amit nem lett volna. Ő is tudta, hogy nem szabad, de mondta, hogy hát ha eszünk a fáról, meghalunk. Mégis megtette. Megjelent a bűn, megjelent az önzés, megyünk a magunk feje után, és attól fél, kezdett az ember félni, akiben bízhatott volna. És milyen gyorsan minden bizonytalanná vált az életükben, nem? Megjelent a félelem, elrejtőztek az Isten előtt, megjelent, hogy egymásra mutogatás, megjelent az, hogy nem fogadták el, amikor az Isten kérdezte tőlük, hogy hát akkor mit is cselekedtetek, nem voltak őszinték. Az egymás iránti elhidegülés is, mert ugye Ádám az ráfogta Évára, hogy az asszony, akit tégis tartál mellém, az adott, ugye. Éva meg ráfogta a kigyóra, ugye. Szóval minden bizonytalanná vált. Nem is tudták, ugye, hogy mi lesz. Nem, ugye nem tudta Éva, hogy most meg fognak halni, vagy az Isten mit fog tenni? Mit fog velük tenni, amikor ezt elkövették? Szóval a bűn az óriási rombolást tud végezni, csak sokszor mi nem látjuk, és mi mindig a másikat akarjuk megjavítani, pedig magunkon kellene kezdeni. Ugye? Emlékszünk, hogy Bibliában mi volt az az első mondat, mondhatnám a történelem, a földtörténelem, ami kételyt ébresztett az emberben? Hogy is szól ez a mondat? Ki emlékszik rá? Akik ismerik, mondjuk. De csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról sem ehettek. Ez milyen kérdés volt? Ugye elbizonyította Évát, hogy tényleg azt mondta az Isten? Tényleg nem ehetünk? Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy nem ehetünk a kertnek egy fájáról sem. Tényleg az Isten szava az mindig igaz? Ugye? Föltámasztotta benne ezt a fajta kételkedést az Isten beszédében. És milyen fura, hogy hiába elmondta Éva az, hogy igen, az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájára bátran eltűnt, csak erre nem, amit van. És annak ellen mégis, mikor szóba állt a sátánnal, aki megszólította, amikor bele ezt a kis ugye magot elhintette a gondolkodásába, hogy csak ugyan, akkor megzavarta. És engedett neki, és megtette azt, amiről kimondta, hogy helytelen, és mégis megtette. Ugye ez egy furcsa pszichológia, nem? Tudom, hogy rossz, mégis megteszem. Mégis engedek annak, amiről az elébb kifejeztem, hogy az Isten azt mondta, hogy abba ha eszünk, akkor meghalunk. De azért eszünk. Mert hát, ha mégse. Ugye ez a kételkedés, nem? És ha mégis többek leszünk, és olyanok leszünk, mint az Isten, ugye azt mondta a sátán, hogy nem haltok meg, hanem ha esztek, olyanok lesztek, mint az Isten. Szóval félelmetes volt ez az egy mondat a sátántól, elindított ugye egy egész lavinát. Én azt hiszem, hogy ha most nagyon belegondolunk, kicsit így áttétesen, ez ma is igaz a világra. Az emberek nem azt mondják, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, csak ugyanaz Isten szava igaz, tényleg azt nem emberek írták, tényleg van Isten. Na és a Bibliában is több könyv van, meg azt is így fordították, meg a biztos így van a beszéde, meg értjük, és akkor mennyi mindent belevisznek, ugye látjuk a televízióban, hogy jönnek a különböző dokumentumfilmek, hogy most már van Judás evangélia, meg nem tudom milyen, meg Jézus is már megnősült, meg vannak utódjai. A sátán megpróbálja az Isten beszédébe a hitet teljesen kételkedés tárgyává tenni. És az emberek azok, na, akkor ez sem igaz. Meg azt hiszük ebben, amit akarunk. És az ember elkezd benne szelektálgatni, és nem fogja elfogadni. Így jutottunk aráig, hogy szeretném megkérdezni, hogy a hívő ember is kételkedett. Mert mondjuk, akik nem ismerik az Isten igéjét, azok feltetnek kételkedő kérdéseket, különben jogosan, mert kitérek rá, hogy miért. De akik ismerik az Isten igéjét, ők tényleg kételkedhetnek? Vagy bennük is föltámadhat az, hogy hát, uram, biztos, hogy ez neki így kellene, hogy legyen? Ugye a saját életünkben is lehetnek olyan körülmények, olyan esetek, hogy amikor az emberben föltámaszt, hogy ez biztos az Isten akarata volt. Ez biztos, hogy Istennek meg kellett engedni. Meg vajon az Isten meghallgat engem? Ugye jöhetnek ezek a sugallatok az embernek a fejében, hogy tényleg lehetnek ilyenek. Én a Bibliából próbáltam összeszedegetni pár ilyen dolgot, amikor emberek a Bibliában és emberek kételkedtek az Istennek a szavában. Csak egy összefoglalót mondok az elején. A sok mondat nem akartam kiírni az egész Ószövetségben. Ugye emlékszünk a Mózes második könyvében, amikor a zsidó elkezdett kivonulni Egyiptomból. Ugye a kapásból hány kételkedést tudnánk felsorolni, amikor mindig kételkedtek az Isten szavában. Már az elején, mikor azt mondták, itt fogunk elveszni, mert ugye a Vöröstenger előtt álltak, mögöttük az egyiptomi seregők, mert nem tudtak átmenni a tengeren. Már meg akartak halni, most már végünk van. Ugye, hiába előtte átérték a 10 csapást, és az Isten maga ígérte meg nekik, hogy én kivezetlek benneteket, és elvezettek Kánára, eddig tartott a bizalom. Körülbelül ugye nem tudom hány napig sem eddig jóformán. És a végig a pusztai vándorlás alatt hányszor és hányszor kételkedtek az Isten szavában? Nem? Éjjel fogunk halni, nincs hús, szomjhalunk, nincs víz, itt megelnek minket az ellenségek, eljutottak Kánaanig, azt mondták, ezek olyan óriások, ezek megesznek minket. Szóval állandóan lázadoztak. Ugye, amikor fölment Mózes a hegyre, és az Isten akkor akart átadni az erkölcsi törvényt, a 10 parancsolatot, ők meg lent aranyborjút csináltak, mert hát ki tudja, hogy mi lesz? Hát lehet, hogy Mózes nem is fog visszajönni. Ugye, ezt gondolták. Hát nekünk kell egy Isten addig is. Ugye ez a tökéletes kételkedés Isten szavában. Meg sok apró eset volt, amit ha most végigmennénk, az is egy másik óra lenne. Érdemes elolvasni ebből a szemszögből a Bibliát, hogy hány olyan esetet találunk, ahol emberek kifejezetten kételkedtek az Isten szavában, és ez milyen cselekedetre ragadtatta őket aztán. Ugye mindig hitetlenség lesz, és aztán amelyet tud az ember menni az Istentől, amikor kételkedik. Én felírtam pár ilyet például, hogy emlékszünk, hogy az Új Szövetségben ki volt az az ember, aki Jézusban kételkedett? Úgy értve, hogy ő prédikálta, hogy el fog jönni. Sőt, már itt is van. Az ember ő keresztette meg Krisztust, aki azt mondja, a Saulus fiát sem vagyok méltó megoldani, és akkor János ugye elfogadta Herodes, és lecsukatta a börtönbe, és tudta János, hogy nem fog valószínűleg kiszabadulni, akkor Jézus elbizonytalanodott. És akkor elküldte az egyik tanítványt, és azt mondta, hogy kérdezd meg Krisztus, hogy te vagy ez, vagy mást várjunk. Nem hihetetlen? Pedig János átért azt, amikor megkeresztette Krisztust, hogy a Szentlélek leszárt galampjában rá, és mondta, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Ismert az írásokat is, hát ő tudta, hogy őről is szólnak, tudta a proféciákat, és mégis, amikor egy olyan helyzetbe került, amikor kicsi sötét helyzetbe ott a börtönbe, és tudta, hogy talán élve nem jön ki, akkor feltámad benne a kételkedés, hogy te vagy az, vagy más várjunk. És csak azért mondom ezeket, hogy ugye hívő ember kételkedhet. Ugye még keresztül Jánosban is föltámad, hogy hát lehet nem is Krisztus a Krisztus.
1: Biztos, ugye? Arra vár, hogy kiszabadítsa önmagát. És mivel nem szabadítsa önmagát, és ezért is
0: volna. Lehet.
1: Mert mi is arra gondolnánk, hogy hát, ha olyan, akkor miért nem szabadítsa önmagát.
0: Na igen. A másik az Ószövetségben emlékszünk, amikor Istennek de gondoljuk bele, hogy az Isten mondta, és ők tudták, hogy az Isten mondta, szóval nem vették fél váról, és akkor Sára nevetett magába, hogy neki gyereke születik. Ez olyan, mintha nem ismerték az Istent, hogy az Isten a teremtő. Hogy az Istennek minden a hatalmában áll. Hogyha akarja, hogy Jézus mondta, vagy keresztény azt mondta, hogy Krisztus, már nem is tudom, hogy azt mondja, ha ti nem hallgatok, a kövek fognak prédikálni. Hogy az Istennek nincs lehetetlen. És tudjuk, hogy Ábrám is nevetett ezen? Már emlékszünk, hogy Sára nevetett, de elolvasom, hogy hogyan leír, hogy Ábrám hogyan nevetett. És mondta az Úr Ábrámnak, hogy miért nevetett Sára, és mondja Sára, hogy ő nem nevetett. Ekkor arcára borult Ábrám, és nevetett, és gondolta az ő szívében, vajon 100 esztendős embernek lesz egy gyermeke, vagy Sára 90 esztendős lévén szülheté. Ugye Ábrám is úgy imádkozott, hogy közben nevetett. Szóval, hogy megmosolyogta, most mondanánk. Hát ilyet. Ábrám az hívő ember volt amúgy? De akkor miért nevetett? Ugye? Fura. És Ábrám, hogyan, mégis az Ábrámról mit ír a Biblia, hogy ő milyen ember volt? Ugye így olvassuk a Róma Belekézétlegben 1. fejezet 20. versében. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. Ugye majd egy ellenmondás van, nem? Ott nevetett itt meg azt, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben. Tudjuk, mi a különbség egy hívő ember kételkedése és egy teljesen, mondhatnám, hitetlen megkételkedése között? Az, hogy a hívő embert az Isten meg tudja győzni. Hitetlen meg nagyon nehéz. Végis, mert megszületett ugye Izsák, és azt mondja, Pál, hogy ígéret gyermeke volt. Tehát ígéret gyermeke volt, Ábrám elhitte végül is. Akkor nevetett. De az Isten bejutott neki, hogy amit ő mond, az úgy van, és végül is Ábrám elhitte. Nem csak ezt hitte, hogy Izsák fog neki születni, hanem azt, hogy az Isten majd nekik adja a Kánaán földjét, ugye is majd. De a Kánaán földje jelképezte mondjuk a mennyet, és végül is azt is el fogják majd nyerni az ígéret földje címen. Vagy volt még egy másik eset, emlékszünk, ez egy különös eset, amikor volt az apa, akinek epilepsziás volt a fia. És akkor mondta Jézusnak, hogy gyógyítsa meg. És ha így szól az ige, hogy azt mondja az apa, hogy a gyermek atya pedig azonnal kiáltván, könyörgés közben mondta, hiszek Uram, mondja Jézusnak, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ez is egy furcsa lelki állapot, nem? Azt mondja, hogy hiszek, de légy segítségül a hitetlenségemnek. Mit árult el ezzel az apa? Úgyhogy valószínűleg tudta, kicsoda Krisztus, de mégis volt benne egy kis hitetlenség, hogy Krisztus tényleg meg tudja a fiamat gyógyítani. Nem vagyunk néha így, nem? Hát tudjuk, hogy az Isten meg tud gyógyítani, de amikor ott vagyunk betegen, tényleg meg fog gyógyulni? Vagy tényleg meg fogja az Isten gyógyítani? Ugye? Hogy az emberben támadhat ilyen kéte, és azt mondja, hogy légy segítségül a hitetlenség ennek, ugye, mert a hitetlenség az valahol kételkedés az Isten beszédében, az Isten hatalmában is. Ugye a tanítványoknál is ott volt a kételkedés, mert azt mondja Krisztus nekik, hogy ha mikor pont ennél az eset kapcsán, mert kérdezték, hogy mi miért nem tudtuk meggyógyítani. És mit mondta neki Krisztus, hogy Jézus pedig mondanékik a ti hitetlenségetek miatt, mert bizony mondom néktek, ha akkor hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek egynek, menj innen, amoda is elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ugye azt mondja, ti is a hitetlenségetek, ti is kételkedtek, én bennem. Nem bíztok bennem. Azt mondja, ha annyi bizalmatok lenne bennem, mint az a mustármag, azt mondja, akkor semmi nem volna nektek lehetetlen. De egy kicsi kis kételkedés is már megtorpadózza az ember lelkét. Én azt szoktam mondani, hogy emlékszem, én is, nekem is voltak ilyen gondolataim, hogy egyszer csak volt ilyen gondolatom, hogy mi van, ha az egész Biblia nem igaz? Kinek jutott már ez a szébe? És ha nincs Isten? Azt mondja Ellen White, hogy amikor minket meglepnek kételkedő gondolatok, akkor ne álljunk vele szóba. Ez a legbiztosabb védekezés. Ne álljunk vele szóba. Ne engedjük be, hogy a gondolatok elhatalmasodjanak a lelkünkben, elkezdjük forgatni, és teljesen összezavarnak. Ami akkor biztos, mondjuk elnézést, de biztos volt 20 évig, most egyetlen egy kételkedő gondolat mindet lerobbolna. Le. Ha hagynám. Le. Sem. Sőt, emlékszem, amikor néztem ezt a filmet, aztán Jézus életéről beszéltek, hogy Jézusnak voltak utódjai. És ott elkezdtek onnan egy filozófusan feltárni, hogy Jézus Krisztusnak volt a családfa, és neki volt biztos Mária, és a felesége volt, és akkor születtek. És egyszer csak ilyen érdekes érzés támadt meg, hogy majdnem belementem ebbe a gondolkodásmódba. Rögtön elzártam a tévét. Ez butaság, mondom, ez a végén lehet kérdezni Pálom, hogy... Szóval ne engedjük be kételkedő gondolatokat. Ne engedjük, hogy mikor megtámadnak ezek, hogy szóba álljunk vele. De lehet hétköznap esetben, és mondjuk tényleg az ember azt mondja, hogy imádkozik az Istenhez, és akkor közben azon gondolok, hogy vagy meghallgat az Isten, vagy nem. Ugye van ilyen, nem, hogy hát imádkozom, de hát... Mert imádkozni, hogy Reményi Sándor mondja, ugye, mert hát az kell az embernek, de hát végül is az Isten meghallgat engem, vagy nem fog, ugye kételkedik benne az ember. Ne engedjük még imádkozás közösen, hogy olyan gondolatok támadjanak, hogy mi van, ha, meg csak ugyan. Ne engedje az ember. Már Tamás nem is említem, hogy a hitetlen Tamás, aki nem hittek, hogy Krisztus föltámadt, majd hogyha megfoghatom, azt mondja, akkor elhiszem. Hát ugye akkor minek kell hinni, ha látja, akkor meg már tudja. Elmondta Krisztus, hogy boldogok, akik nem látnak, vagy akik látnak és hisznek, de azt mondja, még boldogabbak azok, akik nem látnak és úgy hisznek. Ugye? Azt mondja Pál apostol, hogy mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk. Mit mond egy hívő ember? Mi az, hogy kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk? Azt mondja Pál, hogy nem tudjuk azt, hogy a saját egyéni életünkben nézve mit hoz a holnap. Nem biztos. Abszolút nem bizonyos. Nem tudjuk, ma élünk, holnap nem élünk. Ugye? De azt mondja Pál, ettől még nem esünk kétségbe. Ugye, ettől még nem esünk kétségbe. Azért nem lehet, mi lesz holnap, meg holnap után, azt nem esünk tőle kétségbe. Kétségeskedünk, mert nem tudjuk bizonyosan, hogy mik hoz a jövő hét, meg a következő év. Lehet, hogy sötét az ég, de azt mondja, kétségbe mi nem esünk. Azt mondja, nyomolgattatnak, háborogatnak minket, azt mondja, nem esünk kétségbe. Hogy is mondja Ézsaiás könyvében maga az Isten nekünk, hogy ő hogyan próbálja tényleg a hívő embert erősíteni, hogy ne essen kétségbe. Ezt ismerjük, ezt az igét, akik ismerik a Szentírást, de szeretném felolvasni. Azt mondja Ézsaiás 4. fejezet. ...nak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak elnek, mint a saskeseik, futnak és nem lakannak meg, járnak és nem fáradnak el. Ugye három dolgot említett. Elfáradnak, meglankadnak és megtántorodnak. Ugye elfáradnak, meglankadnak és megtántorodnak. Ugye vajon mitől? Vajon mitől fárad el egy ember? Mitől tántorodik meg? Szóval mitől lankadnak, hogy az ember úgy összeesik, hogy nehettek az élet terhei, a sok küzdelem, sok minden érheti egyén életünket, és ami tényleg lehet sok minden. Szóval nem tagadom, hogy embereket sok nehéz helyzet érhet, azt mondja, előfordult egy hívő emberrel is. Hogy is mondja, a legkülönbekkel is. Azt mondja, a legkülönbek is. Mint hogy Keresztelő János is kicsit kételkedett, hogy vajon Krisztus-e vagy más. Azt mondja, de akik az Úrban bíznak. Azt mondja, megtörténhet velük. De nem engedik át magukat ennek a lelki állapotnak, ők inkább az Istenben bíznak, és ráhelyezik az erejüket. Ábram is azt mondja, Pál apostol Rómaiak közt levélben, hogy aki a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz. Ugye a reménység ellenére, vagyis hát a látható dolgok ellenére, ugye ő is tudta, hogy százesztendős, mégis felül tudott emelkedni a kételkedésén, mondott nem a nevetésén, és azt mondja, annak ellenére, hogy semmilyen körülmény nem igazolta azt, hogy neki gyereke születhet, mégis reménykedve hitte. Ugye mert sokszor a körülmények ellent mondanak mindennek, a józanésznek is. Szokták mondani, hogy emberi számítás szerint ez nem lehetséges. Na de isteni számítás szerint? Hát emberi számítás szerint magukban semmi nem lehetséges. Na de isteni számítás szerint sok minden. És így folytatom tovább, hogy és hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. Ugye azt mondja, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel. És azt mondja, hogyan tudta magát megerősíteni? Az Istennek adott hálát. Akkor felül tudott kerekedni, ami először megtámadta. És azt mondja, hogy ő nem gondolta arra, ugye nem állt abba a szóba ő sem, hogy hát sokáig nem tudom, hát jó, de a Sára 9, én meg 100, nem gondolt rá. Ő elhitte, amit az Isten mondott, és meg is történt, hogy amit hitt. Azt hiszem, hogy szükség van még emellett, hogy az embert, a jó embert tényleg, meg mindenkit megerősítse az Isten. Azt mondja, a Pál apostol, nekünk egészséges tudományra van szükségünk. Mi az az egészséges tudomány? Ezek szerint van egészségtelen is. Most lehet így mondani. De van egészség, van egészségtelen is. Ugye sajnos a mai világban, ahogy Jézus Krisztus mondta, sok kamis Krisztus sok támadnak, és sokakat el is hitetnek. Ugye az emberek, hogy mondjam, gyógyszer címén nagyon sok mindent be akarnak az embernek adni. Hát az emberek nagy és sokszor be is veszik. Itt a hamis Krisztus, Jézus nem csak arra célzott, hogy vallási vonalon jönnek hamis Krisztusok. Mindenki, aki mond valamit, állít valamit, hogy akár politikus, akárki, nála van a bölcsekköve, ő meg tudja mutatni. Ugye, van itt minden, már agykontrolltól kezdve, nem tudom, még jósnőkig, meg nem tudom, még el lehet menni, még mindenféle tudományosnak álszázott valamikig, akik megmondják, hogy az életnek, meg a boldogságnak mi a titka. Azt mondja, az egészségtelen tudomány. Mi az egészséges tudomány? Hát maga az Isten igéje, nem? Ha én most szeretném tudni, hogy az vajon egészséges, vagy egészségtelen, hogy tudom lemérni? Hát lenni kell egy méteresnek a kezemben, nem? Hát ha nincsen méteres, akkor végül is mindent el lehet hinni, amit az ember. Azt is elmény mondok, és én is hazudok itt most mindenkinek. Honnan tudják, hogy igazat mondok? Az Isten igéje a mérce. Az Isten beszéde hiteles. Egyetlen egy mérce létezik ezen a földön minden hazugságnak a leleplezésére, az Istennek az igéje. Ha azt a kezébe veszi az ember, meg tudja, mi az a 1 méter, vagy csak 99,9. De az nem a hiteles, mert hiányzó egy kicsi. És az már hazugság. Ugye? És nagyon sok hamis Krisztus van, akinél ott van a 99,9 milliméteres rúd. Látszatra igaznak tűnik. És az emberek sajnos követik is. Kevesen követik az egyméterest, ami hiteles. Mert ugye a Bibliát azt nem igazán forgatják a Magyarországon, nem tudom hányan olvassák a Bibliát, meg a világon. Ugye a legtöbbet kiad a könyv a Szentírás, de szerintem a legkevesebbet azt olvassák. A kiadásához, a számához mérten. Hamarabb elolvasnak egy Harry Potter szerintem, vagy egy nem tudom milyen regényt, mint a Bibliát az emberek. Azt mondja Pál, hogy különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félre vezettetni. Mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, nem ennivalókkal. Azt mondja, hogy különböző idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félre vezettetni. Hát akkor miért vezetik félre a világot, mégis az ördög az ujja köré csavarja? Hogy lehet, hogy az embereket olyan könnyű mégis félrevezetni? Vagy egy kis, a világ nagy része jó irányba halad, a kis rész meg rossz irányba, vagy hogy van ez? Jézus azt mondta, hogy széles az az út, amely a halál visz, és sokan járnak rajta. És keskeny az út, amely az életre visz, az, amely kevesen járnak. Tehát akkor végül is azt mutatja az arány, hogy nagy tömeg az a halál fele gyalogol, a kis része gyalog az élet fele. Mégis mit hisznek az emberek a világban, hogy a nagy része jó irányban, egy kis része meg rossz irányban. Pont a fordítottját hiszik el, nem? Nem így gondolkoznak az emberek, hogy hát az általánosságban, ugye Magyarországon is kereszténység van, most már 95%-ban teljesen keresztények vagyunk, az a kis 5% az rossz irányba megy. Biztos? Én nem mondja az 5% jó irányba, mert biztos 5% az ateista. De a 95%-ban mindenki jó úton halad. Hát mondjuk szép lenne, de nem azt látjuk. Akkor ez lenne a földi paradicsom. Ugye 95% érvényesülne, de sajnos nem így működik. Szóval nekünk, ha mi, ugye mit tegyünk kételjeinkkel, és a hívő ember is kételkedhető, szükségünk van, hogy az Isten igéjét, azt mindig, mint tényleg kenyeret vegyük magunkhoz, mindig legyen nekünk a mérce, ne hagyjuk különböző tudományokat a magunkat becsapni, mert ha bármilyen szépen is beszél, lehet beszélni szépen különben, nagyon sok mindenről, az igazságról, a szeretetről, a családról, a gyerekről, hazáról, mindenről lehet szépen beszélni. Csak hát ugye mi van mögötte, mi a szándék? Vagy ugye egyszer beszéltük, hogy hogyan lehet lemérni, hogy ki a hamis próféta. Isten adott erre is támpontokat, hogy ne csapjanak be minket. Azt mondja, vajon a tövisről szednek szőlőt? Gyümölcsről ismerszük meg az igaz ember. Hát akkor nagyon meg kéne ez, hogy hol itt a gyümölcs, ugye? De sokan beszélnek úgy, hogy tulajdonképpen a gyümölcs nincs is meg. A másik még dolog, ami nekünk egy biztos dolog lehet, a hívő embereknek, hogy az Isten azt mondja, hogy támaszkodjunk egyszerűen néha a tapasztalatainkra. De olyan kis, hogy mondjam, olyan kis feledékenyek vagyunk, nem? Isten az életünk folyamán hányszor és hányszor kihúzott minket nehézségekből? Hányszor átsegített problémákon? Hát eddig is megtartott, most is itt vagyok. És akkor jön valami kis, megfújja a szél már elnézést, és akkor az ember teljesen elterül. Vége mindennek. Most mi lesz? Isten annyit sokszor kisegítette. Így, néha a feleségem azt tudtam mondani, azt mondja, hogy hát most állást kéne keresni, mert nem fog tudni megélni. Az Isten eddig is megtartott, nem? Nem által attól fog egy állás, de mondom, most azért nem kell aggodalmaskodni. Hányszor az Isten megszégyenít minket azzal, hogy kihúz minket bajokból? Vagy segít, hogy elhordozzuk a nehézségeket? Nem mindig az Isten oldja, nem mindig megoldja a problémánkat, hogy mi gondoljuk, ugye, imádságban sokszor az ember kér az Istent, hogy oldja meg a problémánkat, de sokszor mi tényleg gyorsan szeretni megoldani, de a jó Isten tudja azt, hogy meddig kell minket abba a helyzetbe tartani, mi válik a javunkra, és bízzuk rá a megoldást. Mert ő jobban tudja, mint mi. Azt mondja, kérjük hittel. Ne kételkedjünk. És tekítsünk vissza, hogy emlékszünk a zsidóknak, mit kellett állítani mindig. Úgy hitták, hogy emlékoszlop. Ugye? Hogy életünkben ilyen emlékoszlopoknak lenni kellene, hogy tekintsünk vissza, hogy emlékezzünk, az Isten hányszor kisegített minket életünk során. Mennyi mindennel körülvett és megáldott. Mi nekünk még itt azért Magyarországon viszonylag jó dolgunk van. Azért nem minket vitt el a cunami. Ugye? Itt nincs tűzhánya. Ezt a kis hideget azért kibírtuk most. Jó, meghaltak azt hiszem égyen sajnos. Ugye? De hát ahol meghalnak 50 000-en, meg 100 000-en. És akkor ugye nekem mindig olyan furcsa, kiáll a néni a kamerán, és akkor azon panaszkodik, hogy mi lesz a mélyhűtőmmel. Mert kiolvad a hús, mert nincs áram. Értjük? Ez a legnagyobb probléma, ugye? -10 fokban ki kéne vinni ide, és nem fagyna meg. De most ez egy másik dolog, ugye? De hívő ember odáll és panaszkodik, hogy mi lesz a mélyhűtőmmel.

Azt mondja Jakab, hogy János apostol, nem Jakab apostol, hogy ha hittel kérünk valamit, akkor semmit se kételkedjünk. Mert ha kételkedünk, annak mi a következménye? Ismerjük ezt az igét, Jakab apostol első levélében, hogy de kérje hittel, semmit sem kételkedjén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt, és ide is tovahány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kétszívű minden útjában állhatatlan ember. Ugye elég kemény megfogalmazás, nem? Azt mondja, aki kételkedik, az kétszívű. Miért kétszívű? Mert egy kicsit ugye az Isten felé is húz, meg kicsit úgy menne a maga fej után is. Ugye, hogy hát Isten tudott, hogy én szeretlek, de nem lehet úgy, hogy én azt elgondoltam, és akkor én azt kérem tőled, hogy amit én gondoltam el. Azt fordom, hogy én gondolom. Azt mondja, aki a semmit ne kételkedik. Ugye a tenger habja az, amit dobál a víz ide-oda. Ugye? Nincs biztos alap. Szóval, ha valaki így burul imádkozni, hogy bele van a lelkében kételkedés van, meg hogy ő elgondolja, mit kellene tenni, az Isten tudja meghallgatni. János apostol pont az ellenkezőjét fejezik az 5. fejezetben, az első János levélben. És ez az a bizodalom, amelyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink nála. Ugye ez pont az ellenkező. Azt mondja János, hogy az a bizodalom, amelyel ő hozzá vagyunk, azt mondja, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, nem az én elgondolásom szerint, azt akkor meghallgat minket. De hogyha nem is történik meg, akkor mit mond Pál? Mondjuk azonnal, mi tudjuk, hogy a kéréseink megvannak nála. De az Isten elfelejt, hogy mit kértünk tőle. Néha mi elfelejtjük, nem? De az Isten nem felejti el. És néha akkor teljesíti, mikor nem is gondolnánk. Mert az Isten nem felejtett el, hogy mit kértünk. Ha az ő akarata szerint kérünk. Végül, hogy befejezésül, összeírtam egy pár igét. Ugye említettem, hogy szorosabban véve az emberek ugye azért kételkednek sok a kétel ebben a világban, mert nem hittel közednek az Istenhez, nem is ismerik tulajdonképpen az Istent. Másrészt, ha kézbe veszik a Szentírást, akkor találnak a Bibliában úgynevezett ellenmondásokat, ugye, amely szinten kételkedésre rokott. És kérlek, találnak ellenmondásokat különben. Ha felettesen olvassuk a Szentírást, akkor nagyon sok ellenmondást veszünk észre, és akkor állandóan abba menni és bele fogunk kötni, és akkor kezdünk kételkedni. Azt mondta egy okos ember, hogy nem tudom, ez igaz-e, úgy mondta, hogy aki bizonyosságot keres, az mindig kételkedni fog. Aki viszont kételkedik, az előbb-utóbb bizonyosságra jut. Ez érdekes állítás, nem? Elmondjam még egyszer. Azt mondja, aki bizonyosságot keres, aki mindig azt mondja, na hogyha ha biztosan tudom, hogyha én azt majd meglátom, na ha én az világos én előttem, azt mondja, az mindig kételkedni fog. Akiből viszont van egy ilyen egészséges kételkedés, mert nem csak szír-szóra elfogad valamit, azért attól óvatosabb, megvizsgálja, azt viszont az előbb-utóbb bizonyosságra jut. Ez egy gyerekes gondolat, de igaz szerintem, nem? Ismerek olyan embert, aki mindig azt mondja, na hogy, ugye, hát az Isten itt megjelen, akkor még nem még hinnék is. Ugye az emberek mindig ilyen biztosat kérnek, hogyha én azt látnám, akkor hinném. Ugye, mint Tamás. Hát, ha látom, akkor elhiszem. Ha megfoghatom, akkor még el is. Hát jó, akkor nem kell hinni, azt már tudni fogja. Ugye? Az emberek mindig ilyen kézzelfogható bizonyítékot keresnek, az emberek ilyenek. Mindig nekik valami kézzelfogható, megfogható, megtapintható, látható, észre felfogható bizonyíték kell, na, akkor hiszek. Jó, de azt az Isten, hogy azt nem kell hinni, azt meg már tudod. Ugye? Mi is a hit? A reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem látott dolgokról meggyőződés. És aki így gondolkozik, azt mondja, az soha nem fog bizonyossá jutni, mert, hogy is mondta Jézus Krisztus a farizeusoknak, ha halottak közül egy feltámadna, azt mondja, és ti nem hisztek a Mózesnek és a prófétáknak, azt mondja, akkor annak se hinnétek, hogyha halottak közül egy feltámad. Szóval, hogyha valóságosan megtapintató lenne, hogy a halott tényleg feltámadna, látnák, azt mondja, hogy ha nem hisztek az írásoknak, annak se hinnétek. És Jézus be is bizonyította, mert amikor föltámasztotta Lázárt, miért hittek a farizeusok? Pedig tényleg hallottak az ő támad föl. Miért nem hittek? Mert nem hittek az Isten beszédének. Nem hittek Mózesnek, nem hittek a prófétáknak. Ezért nem is hittek Jézus hiába cselekedett bármit is. És Isten azt szeretné, hogy legyen bennünk egy egészséges kételkedés, ami azt jelenti, hogy vizsgáljuk meg, amit hallunk.
Azért tegyük mélegre, azért használjuk a józan eszünket is, mert Isten az adott értelmet, hogy használjuk a fejünket. Ne fogadjunk el csak bármit, mert valaki nagyon szépen mondta, nagyon okosat mondott, meg látszott, nagyon logikusnak is tűnt, hanem vessük össze mindig, hogy hogy szól az Úr, mit mond az Úr, mit mond az írás. És a Bibliában sok ilyen ellenmondás tűnik, de aki szolgalmas, az Isten maga fogja neki feloldani. Ugye a Biblia az ma 1500 éven keresztül íródott, ugye 66 könyvből áll, 40 szerző szerezte, nem is ismerték sokszor egymást, de az Istenről mind ugyanazt a képet mutatja be, egymástól függetlenül. Ez is elég bizonyítékene ahhoz, hogy ez nem egy akármilyen könyv. És persze vannak benne látszalagos ellenmondások. Az első dolog, ami talán ellenmondásnak tűnik, amit nagyon sokszor én tőlem is megkérdeztek, meg sok ember mindig felvet ezt a kérdést, hogy a sátán miért lett gonosz, ha az Isten mindent jónak teremtett? De kihalott ezt a kérdést már. Hát, ha az Isten azt mondja, hogy mindent jónak teremtett, meg az Isten jó, honnan van a rossz? Meg ha az Isten teremtett a sátánt is, akkor az Isten valamit elrontott, mert a sátán hogy lett rossz? Az Isten nem jól rakta össze a sátánt, vagy valami hibát követett el? Ugye miért van a rossz? Ugye, ez egy ilyen alapvető kérdés, amit az emberek felszoktak tenni. Ugye ez olyan egyszerűen lehet a kérdés megválaszolni. Én leírtam ki itt az ige helyeket, majd akinek, mindenkinek adok egy ilyet, aki kér a jegyzetemből. Itt egy-két igét felolvashatok belőle, azt mondja az írás az Istenről a Jób könyvében. Azért ti tudós emberek, hallgassatok meg engem, távol legyen Istentől a gonoszság, és a mindenhatótól az álnokság. Azt az Istentől távol legyen a gonoszság, meg az álnokság is, hogy egy olyan lény teremtsen, aki eleve mondjuk benne van a rossz. Hát akkor az Istentől származna a rossz, nem? Mit mond az ige? Az Istenben semmi sötétség nincs, ő a világosság. Az Istentől semmi gonosz, semmi rossz ki nem jöhet. Akkor miért lett rossz az ellenség? Elolvasok egy igét belőle. Ő mondja Ézsaiás könyvében a sátánról, egy proféciában maga Ézsaiás, ugye az Isten jelenti ki ezt, hogy mondja sátánról, fedhetetlen életű voltál attól a naptól fog, amelyen teremtettél, ugye ez világos, hogy fedhetetlen voltál, attól, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem találtatott benned. Ez érdekes megmondás, nem? Azt az Isten ugye a Bibliával feltetett az, hogy teljesen tökéletes volt, nem volt benne semmi rossz, és azt mondja, egyszer csak gonoszság találtatott ő benne. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a rosszat az ördög találta ki, nem az Isten rakta bele. Az Isten megteremtette őt igaznak, hogy azt mondja másik, hogy te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, hogy tökéletes voltál, teljes szépségedben voltál, de valamiért az ördög feltalálta, úgy mondanánk most az önzést. Megszületett benne az irigység. Azt ne kérdezzük meg, hogy, mert erre nincs magyarázat. Erre a Biblia is, hogy lehetett egy olyan lényben, aki feltehetetlen volt, megszületni az önzésnek, a rossznak, hogy miért engedett ő ennek az érzésnek, ez a bűntitka. A bűnre meg nincs magyarázat. A rosszat nem lehet igazolni. Hát igazolnánk nem lenne rossz. Ezt nem lehet elfogadni. Szóval benne, ő találta föl. Ugye, ő találta ki. Mint hogy nekünk is vannak gyerekeink, neveljük a jóra, hát csak a gyereknek eszébe jött van rosszat csinálni. Nem is az apjától látta, nem? Akkor meg honnan? Hát, néha kitalálnak a gyerekek is, ugye felnőttek is olyat, amit nem kellene. Hát az ördög is kitalált olyat, amit nem kellett volna. Szóval ő találta fel a rosszat. Nem az Isten teremtette úgy, hogy rossz legyen. Köszönöm, ez világos. Vagy a másik, ugye szintén ebből következik, hogy miért van annyi véres történés, gyilkosság a Bibliában, mert ugye az elején találkoztatunk vele, amikor Káin megölte mondjuk Ábelt, ott kezdődik, ugye. Aztán miért írtották ki, ugye az Isten miért mondta a zsidóknak, hogy írtsanak ki, ugye 7 nemzetet kellett kiírtaniuk. Hát ugye azt, most ne úgy képzeljük azokat a nemzeteket, hogy ilyen országok voltak, mint Magyarország. Hát sokszor csak ilyen városállamba éltek. Lehet voltak 10 000, vagy 5 000, nem tudom. Szóval nem ilyen Magyarország, vagy Olaszország méretű nemzetek voltak, hanem ilyen királyságban éltek, ilyen kis városállamokban, és iszonyatosan eltorzultak. De az Isten olyan
mondjuk még az özönvíz előtt, hogy látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Úgy tudom, hangsúlyozom, hogy szüntelen gonosz volt. Hogy el tud úgy züllenne egy nemzet, hogy már semmi jó nem várható tőle? A Biblia szerint el. A Szentírás szerint el tud egy közösség, egy nemzet, vagy egy kisebb ország úgy zülleni, hogy az Isten nem találott jót. Még volt az a város, az Isten nem talált egy jó embert sem. Ugye? Tehát akkor elfordul, hogy lehet úgy egy város, hogy az Isten nem talál benne még mennyit? 10 igazat sem. Lehet. Az Isten, amikor kérdett ezt a ítéletet, hogy mondta a zsidóknak, azt a 7 nemzetet írtsanak ki, akkor azt mondta, még mondta előtte Ábrámnak az Isten, hogy mikor mondta, hogy neked adom a földet, azt mondja, csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emarósok gonossága még nem tölt be. Tehát az Isten nem így most megsértődtem, mert most már nagyon rossz, aki írtsuk ki. Ugye Ábrámnak a leszámazottai 400 év múlva mentek el Kánaánba. Az Isten adott még azoknak a nemzeteknek 400 évet, hogy hát, ha megjavulnak. Az elég nagy idő, nem? És 400 év alatt nem változtak meg. És az Isten, amikor azt mondta, hogy írts ki, akkor nem azt mondja, hogy öljétek le. Így olvassuk a Bibliában, hogy ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a föld lakosai. Az Isten ítéletet tartott felettük. A zsidó nép volt a végrehajtó. Az Isten megítélte, kaptak 400 esztendőt, talán ne tovább. Aki szeretné tudni, ezek a népek hogyan értek, el kell olvasni Mózes második könyv, vagy harmadik, köszönöm, 18. meg 20. fejezetet, az Isten végig leír, hogy mitket csináltak ezek a népek, amiért az Istennek ki kellett tiltani. Azokat csináltak, amit most kezdünk mi is hallani már ugye a televízióban, hogy most már az apa, vagy az anya megölte a gyerekét. A különböző szexuális eltorzulások az minden szinten volt. A gyerekek annyira megromlottak már, ugye mondják valakit, de a csecsemőt miért kellett kiirtani? Annyira megromlottak már, hogy az a gyerekeknek olyan mélyen benne volt az örökletes tulajdonság, hogy már nem lehetett őket abból kinevelni. Ugye azt szokták mondani, hogy most már tudjuk, hogy van genetika, hogy nem tudták az emberek, de az a 7 nép annyira elkorcsosult, annyira a genetikájuk, állományuk, annyira megromlott, hogy az Isten hiába élelőtten a gyerekeket, ugyanazt az utat követték volna. De aki figyelmes olvassa a Bibliát, megfigyelte, hogy volt, ahol a nőket és a gyerekeket nem írtották ki. Volt, ahol mindent kiirtottak, még az állatokat is. Volt, ahol a javakat azt megtartották. Ott, amilyen mélyen voltak a gonoszság. Mert aki kicsit régészeti leletet megtengi, meg kell nézni, különben nem is tudom, hol látom, melyik az a város, ahol ellepte őket a hamu, Pompejben. Tudjuk, hogy miért járnak oda sokat az emberek? Nem csak azért, hogy kiöntötték ugye a gipszből, akik meghaltak, mert a falakon, az utca falakon, a város falakon, most hogy is mondanám, pornóképek vannak végig. Ugye most pornóúságot lehet látni, de most se nagyon. Ott azzal festették ki a falakat, és lehetett nézegetni, ugye ott ment a gyerek és a felnőtt is. Isten nem véletlenül engedte meg. Van egy pont, amikor azt mondja a Szentírás, hogy betört a gonoszság. És az Isten, nem az Isten türelme fogyott el, hanem azt mondja, már nem is akar, már csak pusztítják a földet. Nincs. Az Istennél ez fájdalmas, ő nem akarja, az adott nekik 400 évet, de nincs más megoldás. És azért az zsidó népnek kellett megtenni, az zsidó nép szembesüljön azzal, hogy ha így éltek, ti is ide juthattok, én kis pedagógiai célzattal volt. De milyen kegyetlen lehetett, hogy nekik megölne a gyerekeket, mindenkit. Látni azt, hogy az Istentől elforult emberek hova, mélyre süllyednek. És ha az Istennek fájdalmas kiírtani, azt mondja, nekünk is fájdalmas, mi lett az Istennek, mert ő meg minden embert szeret, attól félre, hogy mélyre süllyedt. Ugye szoktam mondani, hogy nekünk is, ha van 5 gyerekünk, és mondjuk egy elkorcsosul, és mondjuk őt halálra ítélnék, nem sajnálnánk? Hát dehogy nem. Bármilyen gonosz volt, akkor is sajnálnánk, mert csak a miénk. Az Isten meg szerető lény, és szerető az övéit.

0: Hát még ilyeneket írtam, hogy ellenmondások a Bibliában címmel, hogy azt mondja, sokan vitatkoznak az, hogy az Ószövetségben lévő törvény az érvényes az Új Szövetségben. Erről beszélgettünk, akik régen járnak el adásra, de ezt mindig ütköztetjük, hogy sokat hallottam is, hogy azt a zsidóknak adta az Isten, ezt mondta nekem a görög katolikus pap is külön, azt mondta, hogy a zsidók, az egész Ószövetség, meg Új Szövetségben vagyunk, az már nem érvényes, ugye mi már szeretetben élünk. Hát ma milyen jó lenne, mondom, hogy a szeretetben élnénk, de nem azt látom, hogy szeretetben élnénk, hogy az Isten az ószövetségi törvényt azt most megszüntette, amit a Sinaion adott, vagy nem szüntette meg. Ugye az is egy ilyen ellenmondás, mert olvasok én igéket hozzá, ami ellenmondást szülhet. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Na tessék, kérem, akkor új parancsolat, a régi már nem kell. Csak a szeretet marad. Vagy egy másik ige, annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Tehát akkor a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem, vagyis hát nem lesz az ember jó, igaz, akkor nem is kell a törvény, csak az új parancsolat. Ugye? Látszott a különben, úgy tűnik, aki olvassa. Mit mondta erre az Úr Jézus? Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörésére. Nem jöttem, hogy eltöröm, hogy betöltsem. Na, erre egyszer azt a magyarázatot kaptam, csak Krisztusnak kellett betölteni. Ő betöltötti, még mert kegyelem alatt vagyunk. Hihetetlen külön az ember, hogy mint a hal, hogy kicsúszik a hálóból, hogy neki szembesülni kéne a törvénnyel, és azt mondja, hogy nem, akkor Krisztus betöltötte, nekünk nem kell megtartani. Róma vedek első lében olvasom az igét, a szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Krisztus betöltötte a törvényt, nekünk is be kell. Azt mondja, törvénynek betöltése a szeretet. Nem, azt mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem. Mi csak ne is gondoljuk erre. Egyszerű a ellenmondás feloldása, nem tudom, ki elnézik, hány törvény van a Bibliában? Isten hány törvényt adott a zsidó nemzetnek? Lehet kategorizálni, ugye? Kapták először is a erkölcsi törvényeket, kapták a polgári rendelkezéseket, mivel állam volt, kapták az egészségügyi törvényeket, hogy a tiszta meg a nem tiszta állatokat, melyiket lehet megenni, és kapták a ceremoniális törvényeket, ugye? Hát most ezek közül akkor még szűn meg. Ugye áldozni már nem kell, nem vagyunk zsidók, ezért jó lenne akkor polgári rendelkezések, amiket az Isten adott, mert azok tényleg tökéletesek voltak, csak nem olyan osztályunk, ezt mi nem tudjuk megtartani, ugye? Mi maradt még? Maradt még kettő, az egészség, meg az erkölcsi. Ez most érvényes akkor, vagy nem? Az egészségügyi törvény az érvényes most, vagy nem? Ugye olvassuk el Mózes harmadik könyv, hogy Isten felsorolta, hogy melyek azok az állatok, amelyeket meg lehet enni, és nem. Úgyhogy a példa azt mondja, a vízben élő állatok közül csak azokat, amelyeknek uszodja és pikkelye van. A szárazföld állatok közül azokat, amelyik kérődző és párosuljú patás. A disznó bár párosul, de nem kérődzik. Hogy a zsidóknak más volt a felépítésük, mint a miénk? Nem hinném. Ők is emberek voltak. Isten ezt azért adta, hogy védje őket ugye a káros táplálkozás káros következményeitől, és különbséget tett tiszta, és úgy mondta, nem tiszta állatok között, ezt most úgy mondanák, hogy egészséges, meg egészségtelen. Ugye? De ezt már tudományos bizonyítja. Akkor ugye az egészségtörvény is tulajdonképpen érvényben van, a másik pedig az erkölcsi törvény, az mikor szűnik meg? Hát az meg soha nem. Ugye, furcsa lenne az Isten azt mondja, hát most már nincsen erkölcsi törvény, 10 pancsot vágjuk sútba, most már csak szeretet van. Mindenki úgy gondolja a szeretet, hogy ő akarja. Most amúgy ez van. Szerintem az a szeretet, hogy? Szerintem meg ez, szerintem meg az. Ahány szeretet, annyi Isten kép lesz. De mind hamis. Mert azt mondja a Szentírás, az Isten a szeretet. És a törvénynek betöltése a szeretet. Tehát a törvény maga Isten. A szeretet törvénye, az az Isten törvénye, amely azonos ő magával. Ha a törvényt én megrontom, vagy elveszek belőle, meg átírom, akkor nem mondta, az Isten lényéhez nyúlnék hozzá, és a jelleméből csorbát szenved. Egy más Isten képet fogok az emberek előadni, mert azt mondom, hogy hát szerintem már a negyedik parancsolat az nem is. Az biztos, hogy a zsidóknak adatott. Tudjuk még a negyedik parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, és megszenteld azt. 6 napon lehet munkálkodja, és végez minden dolgodat. De a hetedik az Úrnak, a Istennek szombatja, semmi dolgos se tégy azon. Se fia, se lányos, se szolgás, senki, aki akadom belül van. Mert 6 napot teremtő az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. Isten, hát akkor azt mondja, hogy én úgy gondolom, hogy most az a zsidó takaratot tegyük át vasárnapra. Én belenyúlhatok abban, mint az Isten a saját újjáról itt a kőtávlára? Bele? Nem hinném. Ugye? De a történet folyamán belenyúltak ebbe. Vagy most már csak szeretet van, holnaptól lehet gyűlölködni, paráznák, lopni, mert az Isten 10 parancsolata nem érvényes. Az a zsidóké volt. Ilyeneket is mondnak az emberek. Csak a szeretet van. De akkor én hogyan értelmezem a szeretetet? Egyszerűen olvastam egy ilyen, elnézést, de egy ilyen homoszexuális honlapon. Csak azért olvastam, mert adott írva, hogy azt tárgyalták, hogy az Isten nem tiltja a homoszexualitást, és a Bibliából ez belebizonyíték. Na, mondom, ezt megnézem magamnak. És akkor ilyeneket mondtak, hogy az Isten nem az büntette, aki homoszexuális, hanem az, aki paráználkodva is megcsalta a másikat. De az Isten nem mondta, hogy fiút vagy lányt. De ez már, értjük, ez már úgy kiforgatták, hogy mondom, az ember esze megáll. De próbálták megmagyarázni még ezt a képtelenséget is. De, nem tudom, de... Szóval hihetetlen dolgokat tudnak az emberek összehozni a Bibliába, hogyha akarnak, de az Isten törvény az ma is él. Még egy utolsó gondolat, aztán befejezem. Kicsit elcsúsztam. Most van úgy vége, 5 perce. Ez nekem is kérdés volt, én ezt azért írtam föl magamnak, a többit majd megbeszéltjük végén, hogy az Isten megbánhat-e valamit? Igen.
1: Hát megbánta, hogy az ember ennyit
0: mondott. Na ugye?
1: Hogy az ember teremtette, mert sem az állatokkal, sem a nevén, semmi gondja. De az emberrel nagyon sok baja van az Istennek. És ezt el is lehet képzelni, és lehet hinni, hogy csak gondolkodok.
0: Olvasok én igéket, amit Pál is említett, hogy megbánna azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódik az ő szívében. Hát, hogy az Isten megbánhat valamit. Ez ellenmondás. Most akkor, ha azt mondanom, hogy az Isten megbánhat valamit, akkor azt mondom, az Isten nem lát előre. Mert az ember nem így a megbánás. Mi embereknek az a megbánás, hogy utólag valamire kiderül, rosszul csináltuk. De ha én azt előre láttam volna, akkor nem azt tettem volna, és nem úgy gondolkoztam volna. Ugye? De mi nem látunk előre. Na, hogyha az Isten előre lát, ha az Isten, ugye azt tudjuk, az Isten kezdetből látja a véget. Most az Isten nem látta azt arra, hogy hová lesz az ember? És azt mondja, megbántam, bánkódok azért a szívemben. Ez nem ellentmondás? Az Isten, ha látta előre, akkor miért tette meg, azt mondhatnánk. Akkor most mondhatnánk az okosok, akik kötekednek a Bibliába, az Isten, ha látta előre, akkor miért engedte, hogy a sátán ezt tegye? Ha látta előre. Utána meg azt is, hogy meg is bánta. Ez elég sarkalos az ellentmondás, nem? Ezzel én is töprengtem, mondom, hiszen nem értettem, hogy ez miért mondja a Biblia, és nem is egy helyt mondja, hogy az Isten megbánta ezt. Még egy Jónás ígét szeretnék felolvasni ebből kapcsolatosan, hogy látta Isten az ő cselekedeteit, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, mármint a ninéveiek, és megbánná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondta, hogy végrehajta rajtuk, és nem hajta végre. Ugye, hogy a ninévei megtért, ezért az Isten nem hajtotta végre azt, amit végre akarhat. Megbánta. Egyetlen egy feloldása van ennek a megbánásnak, ugye. Ugye figyeljünk, hogy ha az emberekről van szó, mi nem tudjuk előre a jövőt. Ezért, mikor odérünk, ha látjuk, hogy rosszat tettünk, megbánjuk, tehát megváltozik a gondolkodásunk, megváltozik a szándék, mert cselekedetünk is, mert ha megbántuk, az benne van a megbánásban. Az Isten látja előre, de mikor az Isten látja előre, az Istennek megváltozik utána a szándéka az emberrel kapcsolatosan, és a gondolkodása vajon? Például, amikor az Isten látta, hogy az ember szívő alkotása szüntelen csak gonosz, és el kellett pusztítani az emberi, ugye az önvíz által. Mi volt az Istennek a célja az emberiséggel? Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsetek be a földet, hajtsátok uralmatok alá, Isten itt a bolygón egy tökéletes világot alkotott, és ebbe ezt az ember, és azt hogy az ember ebbe a világba éljen. Az Isten szándéka, gondolkodása megváltozott azzal, hogy az emberek nem azt követték? Nem. Így van. Miért? Azt mondja, amit az Isten elgondolsz, véghez is viszi. Azért, hogy egyes emberek ebbe a tervből kilépnek, és rajtuk, vagy ő életében nem részesül, az a Isten azt véghez viszi. Mi lesz a történelem, az Isten mit akar ezzel a bolygóval végül is? Mit mond Péter apostol? De új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik, a szelidek pedig öröklik a földet. Tehát az Isten mit akar? Amit ő eltervezett, azt ő véghez is viszi. Viszont az Istenek

De mégis meg tudta azt tenni. Ugye? Úgy is mondta József, hogy ti rosszat terveltetek ellen, de az Isten azt jóra fordította. Az Istennek a cselekedete változik meg, de nem mindig szükségszerű, hogyha nem adják el Józsefet, akkor is az Isten megtette volna, hogy ne éhezzenek. Csak az Isten valami hihetetlen módon, amit mi emberek nem értünk, bele tudja szőni az ő cselekedetébe az emberi dolgokat, és amit mi döntünk, amit mi teszünk. Úgy szőni bele, hogy végül is mindig az lesz a kifutás, amit az Isten eltervez. Az Isten terve megvalósul, értjük? Ugye ezt nem tudjuk elképzelni, hogy lehet, hogy az Isten annyi ember él a Földön, mindenkinek a tetteit, a cselekedeteit, az életét bele tudja szőni a tervébe, de úgy, hogy mégis az Isten akarata fog érvényesülni, anélkül, hogy az egyénnek az akarata csorbát szenvedne. Mert az Isten ugye nem erőszakol ránk dolgokat. De mégis. Ugye annyira fájdalmas, hogy az Isten megteszi ezt, és véghez viszi az ő dolgát, és tényleg üdvözlődött töltje az új földet, de nem mindenki fog oda jutni. Szóval attól függ, hogy mi ehhez a másik cselekvéshez hogyan viszonyulunk. Ugye nagyon egyszerű dolog, hogyha én rosszat teszek, azt mondja Isten, hogy én nem kellett már tenni egy ezt a rosszat, haladhattam volna egyenesen. De rosszat tettél, az én szándékom szeretetlen nem változik irányodra, de most meg kell, hogy fenyítselek, és megengedek az életem, amit amúgy nem engedtem volna meg. De azt meg azért engedem meg, hogy eltér a rossz útról. De ugye azt én nem tettem volna meg. És ilyen értelemben bánja az Isten, hogyha ugye ember teremtett a földre, hogy most megváltozik a cselekedet az emberre szemben, és az Istennek egy újabb tervet kell elindítani, ami az emberiséget, ugye mi volt az újabb terv az ömvíz után? Az Isten eltervezte azt, hogy Noé családjából benépesítik az emberiséget, ugye, és az Isten el fog hívni egy népet, hogy elhívta Ábrámot, egy népet nevel ki, hogy az igaz Isten ismertet bemutassák a Földön, és hogy elküldi majd a megváltót, hogy megváltsa az emberiséget, hiába Ádám és Éva elkövette a bűnt. Ha Ádám és Éva nem követte volna el a bűnt, erre nem lett volna szükség. Tehát értjük, hogy mindig az Istennek kell úgy közben lépni, de érdekes, Isten úgy lép közben, hogy közben minden megtartja, és mindenkinek a szabad akaratát, a választását tiszteletben fogja tartani. Nem azért érvényesül az ő terve, mert rá erőszakolja az emberiségre, hanem egy hihetetlen módon, amit mi nem értünk, beleszőjük az embernek még a rossz tetteit is az ő tervébe, és aki az Isten tervéhez igazodik, aki elfogadja mondjuk a feddést, a fenyítést, azt mondja az Isten, azt ő beviszi az ő országába, és meg fogja tartani. Szóval ezt érezzük meg, hogy az Istennél a megbánás csak a cselekedetén való megváltozás jelenti, de a szándékaiban, gondolkodásában soha. Akkor az Isten változna meg. De az Isten nem változik, azt mondja az írás. Nála nincs se változás, se változásnak árnyéka. Szóval, hogy ő gondolkozik, olyan ő maga. Ő nem tudja magát megtagadni. Értjük? Szóval ő a szeretet Isten, nem tud más lenni, mint ami. De a cselekedetén megváltozik, és, de azt is úgy, hogy mégis az ő szeretete, az ő terve, az ő igazság érvényesüljön az emberek életében. És aki ezzel, mondom, kezet nyújt az Istennek, vagy hagyja, hogy a lélek meggyőzze, azt az Isten be is tudja vinni az országába. És annak az embernek az életében az eredeti terv megvalósult. Mert Istennek mi volt az eredeti terve? Hogy minden ember örökké éljen és halhatatlan legyen. Ez az eredeti terv. És annak az embernek az életében az Isten eredeti terve, mondhatnám, megvalósult. Aki pedig azt mondja, hogy távozzá el tőlünk mindenható, nekünk nem kell lesz, Isten azt mondja, sajnálom, eltávozok. És azt mondja az írás, hogy az Istennél az ítélet, azt mondja, az egy szokatlan és hallatlan tett lesz. Mert az Istennek olyat kell tenni, amit soha azelőtt nem tett. El kell pusztítani ezt, akit szeretett. De örökre. Akiket szeretett. Isten mindenkit szeret. Hát akit nem, de azokat is szerette. De nem azért, mert ő döntötte helyettük. Befejezésre még csak felolvasnék egy igét, amit gondoltam, hogy a végére hogy elvihetünk magunkkal. Említettem, hogy a Bibliát, az Isten igazsága, az Isten beszéde tanít minket, és így mondja János apostol 16. fejezetében, de mikor eljő a maz igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezőket megjelenti néktek. Azt mondja, az Isten lelke minden igazságra elvezeti azt, aki akarja. Még egy utolsége, mert most tükör által homályosan látunk,
akkor pedig szín

0: Színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, hogy engem is megismert az Isten. Én kívánom, kedves hallgatók, hogy mi is úgy ismerjünk, hogy az Isten ismer minket, és megismeri tényleg az Isten, és hagyjuk, hogy az Isten lelke elvezérelje minket minden igazságra. Köszönöm a figyelmet.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

És most nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk az igét Ézsaiás könyve 6. fejezetéből. Ézsaiás könyve 6. fejezetéből az első verset olvasom, és azután a 4. verstől a 8. Tehát Ézsaiás könyve 6. fejezetéből olvasom az igét, az első verset, és azután a 4. verstől a 8. Így hangzik az ige. Ezt írja Ézsaiás proféta. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. És olvasom a 4. verstől, és megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától és a ház betelt füsttel. Akkor mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett el az oltárról. És illette számot azzal, és mondta, ímé ez illette ajkaidat, hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úr szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megy el nékünk. Én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldj el engemet. Kedves gyülekezet, ez a részlet, amit felidéztünk a Szentírásból, Ézsaiás proféta, profétai szolgálatra való elhívásának a látomása. Mielőtt az Úr megszólította volna, hogy megbízza a szolgálattal, egy pillanatra felvillantotta előtte a Jóistennek a csodálatos emberfeletti és természetfeletti dicsőségét, és a proféta magát egy nagyon méltatlan, nagyon alkalmatlan embernek érezte. Noha a proféták Isten szent emberei voltak, az Isten dicsősége jelenlétébe ő is így érezte magát, és így kiáltott fel, jaj nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. És ekkor egy különleges jelképes cselekedetet hajtott végre az egyik jelenlévő szeráf, angyal, Isten trónjánál, Isten a világmindenség központjánál szolgálatot teljesítő angyal, mert egy oltárról vett eleven szénnel, azt jelenti egy égő parázssal érintette Ézsaiás proféta ajkát, nem azért, hogy fájdalmat okozott, nem is olvasunk semmit, hogy ez neki fájdalmat okozott volna. Ellenben ez egy szimbolikus cselekedet volt, amely azt fejezte ki, hogy Isten, mintha eleven parázssal, tűzzel égetné ki az ő tisztátalanságát, az ő méltatlanságát, mert egy szózat hallatszott, amely azt mondta, így olvastuk szó szerint az ígében, hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. És amikor ezután tette föl Isten a kérdést, hogy kit küldjek el, ki megy el nékünk, az a proféta, aki előzőleg tisztátalannak és erre a szolgálatra teljesen alkalmatlannak érezte magát, most bátran és bizakodva és hálásra mondta Istennek, itt ha imhol vagyok én, küldj el engemet. Kedves gyülekezet, az elmúlt hetekben, az ige hirdetéseken, a közös gyülekezeti és a kisebb csoportos megbeszéléseken nagyon sok szó esett arról. Ez volt a központi gondolat, hogy az Úr mindannyiunkat kivétel nélkül szeretett szolgálatra hívott el másokért, és a személyes bizonyságtevés szolgálatára. És én azt hiszem, annak, hogy mi ezt komolyan vegyük, és ezt a szolgálatot elfogadjuk, az egyik legnagyobb akadálya az, hogy érezzük a méltatlanságunkat és a bűntudatnak a terhét. És azért olvastam föl Ézsaiás proféta könyvéből ezt az ige szakaszt, hogy lássuk, hogy nem is vagyunk képesek rá. Ha magunkat hiteltelennek érezzük, és bűntudat terhenyom, nem tudunk személyes szolgálatot végezni másokért. Mert ilyet mondunk magunknak, hogy ki vagyok én, hogy másoknak beszéljek, mikor az én életemben is ilyen-ilyen bűnök, meg hibák vannak, meg ilyen méltatlanságok, és hogyan bízhatnék én abban, hogy az Isten szent lelke velem lesz, és az Isten ereje fog támogatni a másokért való szolgálatba, mikor én
én tudom, hogy a Jóisten között és köztem valami van, én nem tudom olyan felszabadultan őt segítségül hívni, rátámaszkodni ebben a szolgálatban. És látjuk, hogy Ézsaiás prófétának nem is tette föl az Úr a kérdést addig, hogy kit küldjek el, ki megy el nékünk, amíg előbb nem mutatta meg néki, hogy az Isten, mintha eleven parázsral távolítaná el, el tudja az ő hamisságát, az ő tisztátalanságát távolítani, bocsánatban tudja őt részesíteni egy pillanat alatt. Mert a próféta is csak ekkor tudott felszabadulni a méltatlanság és alkalmatlanság érzése alól, és meggyőződése alól, és tudta azt mondani, hogy Uram, ha te ezt a kegyelmet gyakoroltad velem, ha te megtisztítasz és alkalmassá teszel, akkor imhol vagyok én, és küldj el engem. Én úgy gondolom, hogy beszélnünk kell erről a kérdésről. Nekem nagyon régi meggyőződésem, hogy az egész hitéletünknek a gyengesége az azon múlik, hogy nagyon sok a félreértés, és nagyon lazán kezeljük a Jóistennel való bűnrendezést. Igazából azt kell mondanom, hogy alig ismerjük az Istentől elnyert bűnbocsánatnak a tapasztalatát, és alig gyakoroljuk azt az igazi, valódi bűnrendezést. Az összes erőtelenség, gyengeség, a szolgálat mellőzése, abban való bátortalanság, ezek mind-mind ide vezethetőek vissza. Lukács evangéliuma első fejezetének a 76. és a 77. versében olvassuk, hogy amikor keresztelő Jánost a Jóisten elhívta a szolgálatára, akkor hogy határozta meg a küldetését. Azt mondta, hogy ez a kisgyermek majd a magasságos Isten prófétájának hivattatik, aki az Úr előtt jár, hogy az ő útját elkészítse, hogy megtanítsa az ő népét az üdvösség ismeretére, a bűnök bocsánatára. Bűnök bocsánatában. És nekem mindig ez ragadja meg a figyelmemet, hogy az üdvösség ismerete egyenlő a bűnök bocsánata tapasztalatának az ismeretével. Ez az üdvösség ismeretének a veleje. Ez az üdvösség, a szabadulás, a gyógyulás útja, hogy hogyan kaphatunk Istentől bűnbocsánatot, és azt mi hogyan nyerhetjük el. Szeretnék ezért erről a kérdésről néhány szót szólni, néhány félreértést eloszlatni, illetve a leglényegesebb dolgot hangsúlyozni. Feltenném azt a kérdést, hogy egyáltalán mi a megbocsátás, és miért életfontosságú, hogy mi azt Istentől folyamatosan elnyerjük. Nem tudom, milyen gyakran nyerünk Istentől bűnbocsánatot, mindenki gondolkozhat magában, hogy mikor volt az utolsó élménye, vagy az utolsó igazi tapasztalat, hogy ő a jó Istentől bűnbocsánatot nyert. Vannak, akik egyenesen úgy gondolkoznak, hogy ezt gyűjtögetni kell az úrvacsorára, és lehetőleg akkor elnyerni. Hát ez egy testvérem, ez egy katasztrófa, ha mi egy negyed évben egyszer nyerünk bűnbocsánatot, vagy esetleg akkor sem. Mi tehát, még egyszer felteszem a kérdést, mi a megbocsátás, és miért életfontosságú azt elnyerni? Nagyon sokakban él egy ilyen antropomorf, ilyen emberszabású elképzelés, hogy a Jóistennél mit jelent a megbocsátás. Emberek között mit jelent? Abból indulunk ki, mindig magunkból tudunk indulni. Emberek között azért akarunk valamit rendezni, mert ő most neheztel rám, és én nekem meg kell kérni, hogy ne haragudj. Ugye a megbocsátás az mindig így, hogy ne haragudj. És akkor tulajdonképpen a kapcsolat helyreáll közöttünk, eloszlott ez a dolog. És hajlamosak vagyunk így gondolkozni, hogy a Jóistentől bocsánatot nyerni azért kell, mert ő haragszik ránk a bűn miatt. A Jóistennek is azt kell mondani, hogy kérlek, ne haragudj rám, ne neheztelj rám, és akkor a Jóisten felenged, és helyreáll a vele való kapcsolatunk. Testvérem, ez tiszta emberi elképzelés, az emberi tapasztalatból indulunk ki. Hadd soroljam el, hogy miért kell a bűnbocsánatot nyerni, miért életfontosságú, mi a probléma itt. A legelső az, egyetértünk abban, hogy minden bűnnek zsoldja a halál? Vagy a Bibliában van különbség? Nincs. A Biblia szerint minden bűnnek van egy láthatatlan következménye, és pedig az, hogy feljegyeztetik az Isten könyveibe. Meg van írva, hogy az utolsó ítéletre minden bűn feljegyeztetik. Így van megírva, még ha lúgban mosakodsz is, vagy megsokasított és szappanodat, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. Tehát testvéreim, ha mi keresztények vagyunk, ha mi megértettük a Biblia üzenetét, ha mi vétkeztünk, akkor nekünk arra kell gondolnom, hogy egy feljegyzést gyűjtöttem magamnak az utolsó ítéletre, és minden bűnnek zsoldja a halál. Nekem ezt kell eltávolítani, nekem ezt kell rendezni, hogy az utolsó ítéletre ne gyűjtsem a haragot.
A másik következménye, a Jóisten nem haragszik ránk rögtön egy bűn miatt. Ő nem ember, hogy föllobbanjon a haragja. A Szentírás azt mondja, hogy ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább bővölködik. Milyen szeretettel mondta a Jóisten Péternek, Simon, Simon, Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Annak tudatában mondta ezt Jézus, hogy Péter átkozódva, esküdözve meg fogja őt tagadni. Hát nagyon tudta. Megmondta, hogy mielőtt a kakas kétszer szólt, te már háromszor is megtagadsz engem. Jézus pontosan tudta a jövőt, és mégis haragudott Péterre. Ellenszenvvel, nehezteléssel mondta ezt neki. Szeretettel, együttérzéssel, aggodalommal mondta, kikért Sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Nem, szó sincs róla, hogy nem létezik ilyen, hogy Isten haragja van. A Biblia félreértetetlenül beszél erről, de az Isten haragja a bűnre vonatkozik, és az ember annyiban kerül az Isten haragja alá, amennyiben azonosítja magát a bűnnel, amennyiben nem hajlandó a bűnt megtagadni. Tehát Isten nem rögtön haraggal és nehezteléssel néz ránk, de egy biztos, egy dolog biztos, hogy az a közösség, amely volt közte és köztünk, az mindenképpen megtörik, és Isten nem állhat meg úgy, és nincs olyan közvetlen közösség köztünk, mert a bűn ezt a közösséget mindig megtöri. Tehát nem arról van szó, hogy Isten most már átok alá helyezett, és elfordult tőlünk, sőt, szánalommal, megnövekedett kegyelemmel néz ránk. Ugye nagyon igaz az, amit Ellen White ír egy helyen a Jézus élete című könyvben, azt mondja, az, mi a különbség Isten és ember között? Az a különbség, hogy az emberek, azok szeretik a bűnt, de gyűlölik a bűnöst. Isten meg gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ez egy nagyon találó összefoglalás. Ez így van. De azzal együtt az a közösség nem állhat fönn. Emlékszünk rá, hogy Ézsaiás könyve 59. fejezete mit mond? Azt mondja, nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, nem olyan süket a füle, hogy meg nem hallgatna, de a ti vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istenetektől, hogy meg nem hallgatott. És ezt mi rögtön érezzük is. Nem merünk a jó Istenhez úgy folyamodni. Nem merjük úgy a segítségét kérni. Elbizonytalanodunk, hogy vajon a jó Isten most úgy velem lehet-e. Ez a második következmény. És mi a harmadik következmény? Egy harmadik következmény, hogy minden bűnnek vannak evilági következményei, a legtöbb bűnnek vannak evilági következményei, és milyen, hogy magunkra tudjuk mi szakítani a háztetőt, és milyen keserves következmények jöhetnek, és ha mi azban Isten megbocsátása nélkül kerülünk, akkor ott vagyunk félelemmel tele, ott vagyunk megoldhatatlan problémákkal, hegyekkel tele, és még a bűntudat is gyötörő saját bűneimmel hoztam ezt magamra. Ott maradunk egyedül segítség nélkül ezek között, hogyha nem rendeztük el a bűneinket. És a negyedik dolog, hogy a saját lelkünkben ott a kártétel. Mert ha nem jutunk el az igazi bűnbánatig és a megbocsátásig, akkor elhomályosul a látásunk, belekerülhetünk az önigazolás csapdájába is, fokozatosan akár meg is keményedhet a szívünk, de mindenképpen sötétedik, elvakul a látásunk, ott marad az elkövetett bűn sara, a megerősödött rossz hajlam bennünk, és ki az, aki ezeket a káros következményeket eltávolítja. Tehát testvérem, nem ilyen felszínes dolog egy bűn elkövetés, nem csak, hogy az Isten haragszik, és most én bocsánatot kell kérnem, hogy ne haragudjon. Rajtunk van az utolsó ítéletre, egy ránk halált kívánó feljegyzés. A jó Isten nem állhat meg úgy, megszakadt az az igazi bizalom teljes közösség közte és köztünk. Azon kívül pedig itt vagyunk a következményeknek kiszolgáltatva segítség nélkül, és negyedszer a saját lelkünkben ott vannak a kártételek. És ha ezeket végig gondoljuk, mondjátok testvéreim, most helyes dolog halogatni a bűnrendezést. Olyan szomorú vagyok, hogy úgy látom, hogy ez a sokak keresztény tapasztalatából hiányzik ez a meggyőződés azonnal Istenhez menni. Azonnal rendezni a bűnt, nem tartogatni, bűntudatnak a terhe alatt élni, abban a bizonytalanságban lenni, hogy most én nem fordulhatok feltartás nélkül a jó Istenhez. Én most itt vagyok egy kiszolgáltatott lényként ebben a világban, akinek nincs abszolút védelmem a Jóisten részéről. Hát megkérdezem, meddig lehet tűrni ezt az állapotot? És itt vagyok én egy úgyis beteg természetű, egy megromlott természetű ember, és még hogy így mondja, most jól beadtam magamnak, még rontottam a természetemen, meddig hagyhatom én ezt a sérülés gyógyulás nélkül? Kedves testvérem, a lehető legkomolyabban szeretnélek kérni benneteket, ne halogassuk a bűnrendezést.
A lehető leggyorsabban azonnal menjünk Istenhez. Bűnrendezést halogatni halálos veszedelem és kárt ért el. És látjátok, ki ezért nem tudunk szolgálatot se végezni egymásért, leblokkol minket. Szóval én egy hiteltelen ember vagyok. Én egy méltatlan ember vagyok, hogy az Isten szent lelke velem működjön ebbe a szolgálatba. Na de akkor az a megoldás, hogy akkor most szépen élünk csendesen, lehajtott fejjel, és tétlenül, mert hát én magam is rosszul vagyok, hogyan is tudnék én még másokért tenni? Nem. Hanem, hogy mi is részesüljünk abban a tapasztban, talatban, amiben Ézsaiás, mégpedig késedelem és haladék nélkül, hogy a hamisságunk elfedeztetik, a bűnünk megbocsátatik, és mi azonnal tudunk fenntartás nélküli közösségben lenni Istennel. Tehát testvéreim, mi a feladat? Az a feladat, hogy azonnal Istenhez menjünk. Milyen csodálatos ez az ige a Timóteushoz írt első levél, második fejezet, negyedik, ötödik versében. Mikor azt mondja Jézus, hogy, illetve Jézusról mondja összefoglalóan az ige, hogy egy a közben járó Isten és emberek között az ember Jézus Krisztus, és ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mi bűneinkért, hanem az egész világért is. Mert ő önmagát adta váltságul mindenekért. Testvéreim, nekünk másképp nem lehet bocsánatot nyerni, csak ha Krisztus személyesen megval minket az Atya előtt. Azt az utolsó ítéletre szóló következményt, hogy fel van jegyezve, és se lúggal, se szappannalon itt eltávolítani nem lehet. Egy módon lehet eltávolítani, ha Jézus személyesen megval minket az Atya előtt, és hivatkozik arra, hogy az áldozatát érettünk is viselte. Tehát, testvéreim, nem lehet, így szoktam mondani, Isten háta mögött bűnt rendezni. Úgyhogy mea culpa, Istenem, én bűnös, tudom, hogy bűnös vagyok, és hát te is tudod, biztos, hogy belátom, és biztos megbocsátasz, mert én úgy általánosságban hiszek Krisztus áldozatában. Így nem lehet bűnt rendezni. Ahogyan emberrel csak úgy lehet bűnt rendezni, hogy oda megyek, a szemébe nézek, imádságban el kell mennünk a jó Istenhez, a szemébe kell néznünk, át kell éreznünk, és micsoda áldás az nekünk, hogy én halálos ítélet vagyok, én semmivel nem tudnám eltávolítani, de milyen csodálatos, hogy Krisztus megval engem név szerint. Ő itt a földi életben véghez vitte az ő áldozatát, és én ebben a pillanatban szabad lehetek, teljesen szabad. Milyen csodálatos ajándék ez, és ezzel nekünk élni kell. Milyen meghívások vannak az igében, ennél megindítóbbak nem lehetnek. Azt mondja a Jóisten Ézsaiás könyvében, térj én hozzám, mert megváltottalak. Eltöröltem, mint... No, jártek, törvénykezzünk, mert törvénykezni kell a bűn felett. A bűn csak törvénykezéssel kerül le a számlánkról. De milyen ez a törvénykezés? Azt mondja, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Jézus pedig azt mondja az Új Szövetségben, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Elég szívélyes meghívás. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. De valaki erre ellenvet, és azt mondja, hogy igen ám, de hát azért mégsem elégséges Krisztus áldozata a bűnbocsánat elnyeréséhez, hanem ahhoz azért a bűnbánatra is szükség van. És hogy menjek én Isten elé, ha én bennem nincs megfelelő bűnbánat? Ezt mondjuk, hogy tudom, hogy hibás vagyok, de magam is érzem, hogy olyan tompa ez az egész. Magam is érzem, hogy azért nem szégyellem magam úgy, ahogy kellene, nem fáj úgy, ahogy kellene, csak egyszerűen tudom és elismerem. És úgy érzem, hogy ez kevés, hogy ezzel Istenhez menjek. Kedves testvéreim! Hát azt mondta a Jóisten, hogy a bűnbánatot nekünk kell kitermelni magunkból. A Biblia egyik legfontosabb ígéje, Apostolok cselekedetei 5. fejezet 31. vers. Krisztus ad az ő népének, őt fejedelemmé és megtartóvá emelte az Isten, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Elég világos beszéd, kitől kapjuk a bűnbánatot? Krisztustól. Én megkérdezem, hogy jön össze a bűnbánat, vagy hogyan alakul ki, hogy kapjuk Krisztustól, és mennyiben múlik mégis rajtunk? Már az ős evangéliumban megígérte az Úr, hogy ellenségeskedést támaszt bennünk a bűnnel szemben. Ha nekünk egyszerűen csak egy bűntudatunk van, ami önmagában egy nagyon száraz dolog, és az még nem egy igazi feldolgozása a bűnnek, csak éppen, hogy elismerjük, hogy vétkeztünk, és sajnáljuk.
Csak ezzel a tudattal, csak ezzel a sajnálattal azonnal menjünk a Jóistenhez, és mondjuk, Uram, adj nekem igazi bűnbánatot, és utána bűnbocsánatot, és tisztíts ki belőle, mert ez tűrhetetlen, hogy én ebben az állapotban vesztegeljek, és akármeddig így vigyem tovább, így vonszoljam tovább az én látszat keresztény életemet. És éljek tőled távol, és nem teljes közösségben te veled. És akkor a Jóisten mit tesz? Majd ő elkezd dolgozni bennünk. És lehet, hogy először felszínesen néztük ezt a dolgot, amit elkövettünk. Tudjuk, hogy hiba, de azért találtunk mentségeket is. De majd a Jóisten ellenségeskedést szerez bennünk, majd úgy mindig kezd a Szentlélek által jobban megvilágítani, mindig mélyebbre ásni a gondolatainkban, és egyszer csak megmutatja, hogy mentegetés nélkül mi éppen nagyon-nagyon-nagyon hibásak vagyunk. Az Úr azt fogja tenni, ahogy mondja 90. Zsoltárban, hogy titkos bűneinket a te orcád világa elé veted, majd az mi orcánk világa elé is veti. És észre fogunk venni olyan indítékokat a cselekedet mögött, amire addig nem is gondoltunk, és azt mondjuk, ez is én vagyok. Nem akarok ilyen lenni, de ez is én vagyok, és én voltam. És akkor van egy nagy kérdés. És ez a nagy kérdés pedig az, hogy mikor az Úr így ellenségeskedést szerez bennünk a bűnnel szemben, és feltárja, hogy abban mi bizony benne voltunk, és az is a mi énünk része, amivel ezt meg tudtuk csinálni, vagy ki tudtuk mondani, akkor az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e magunkat elítélni. Na ez a bűnbánatban a mi részünk. A Biblia egyik legfontosabb igéje Korintusiakhoz írt első levélben, amikor azt mondja, ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. Az ember leghatalmasabb cselekedete, amikor magát elítéli. És a legnemesebb cselekedete. És ha mi az Úr miután felszántotta a szívünket, miután az Úr mindent előkészített ehhez, mi hajlandóak vagyunk magunkat elítélni, akkor eljutottunk az igazi bűnbánathoz. És ez az, valójában az Isten ajándéka, a Szentlélek munkálta ki bennünk. És igaz, hogy a bűnbánat egy fájdalmas dolog, mert a bűnbánat az azt jelenti, hogy rettenetesen szégyeli magát az ember, szinte égeti a szégyen Isten előtt, önmaga előtt. Azt jelenti, hogy szinte fizikailag fáj. Ez nekem mindig az egyik legkedvesebb ige, a Sámuel első könyve, 24. fejezet, 10. verse, amikor Dávidról azt mondja, hogy megsebhett a Dávid szíve ő benne, mintha égő seb lenne a szívünkben is. És rettenetesen nehéz dolog ez, de meddig tart, rendkívül rövid ideig tart. Mert hogy hangzik az ige? Ha magunkat ítéljük, már nem ítéltetünk el. És az Úr pont ezt szeretné elérni, hogy mi kérjünk tőle bűnbánatot, és ő elsegíthessen oda, hogy magunkat elítéljük, mert akkor az Úrnak már nincs tovább egy szemrehányó szava, akkor az Úr már csak, hogy így mondjam, átölel minket a tékozó fiút, és azonnal az ő kegyelméről és bűnbocsánatáról biztosít. És az a fájdalom és az a szégyen, amit átéltünk, az csak szinte pillanatokig tartott, mert azonnal feloldódik az Isten teljes megbocsátásában, az ő kegyelmének a tapasztalásában. Így van ez, mikor Dávidot a megfette Nátán próféta, és ő végül kimondta, hogy vétkeztem az Úr ellen, és meghajtotta a fejét. Mennyi idő telt el, míg Nátán erre válaszolt? A következő percben már hangzik, és ugyanabban a Biblia versben van. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Dávid elítélte magát, az Úr ezután már csak kegyelmet hirdetett. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. A tékozló fiú példázatában a tékozló fiú elítélte magát. Nagyon határozottan, vétkeztem az ég ellen, te ellened, nem vagyok immár méltó, hogy a fiadnak hivattassam. Elítélte még az atya őt? Volt még egy szemrehányó szó? Már csak az. Ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Testvéreim, ez a bűnbocsánatnak a tapasztalata. És mi ebben a tapasztalatban rendkívül szűkölködünk, és valami félreértés, balgaság, hitetlenség minket arra ösztökél, hogy a bűntudat terhe alatt nyögjünk, és halogassuk, hogy megálljunk a Jóisten előtt, és a szemébe nézzünk, és ezt az igazi bűnrendezést megvalósítsuk, és a bűnbocsánat tapasztalatát elnyerjük. Én mindig olyan szomorú, mikor látom, hogy keresztény embereknek nehezükre esik megbocsátani, vagy bocsánatot kérni. Hol az egyik esik nehezen, hol a másik, vagy mindkettő. Ezt mindig olyan tragédiának érzem, de tudjátok, mi ennek a gyökere? Az, hogy az Jóisten bocsánatát nem nyertük el.
mert ha valaki az Istentől nyert bűnbocsánatban részesül, mondjátok, nehezére esik annak bárkinek megbocsátani. Keblére ölelni a világot mindenkinek abban a pillanatban. Hát ha az Isten velem így bánt, hát ki vagyok én, hogy bárkinek bármit fenntartsak. Egyenesen öröme telik, hogy szívből nagy lelkűen a másik elé menve megbocsásson. És bocsánatot kérni nehéz. Nehéz, ha emberekkel is rendezni való. Hát azt mondom, miután az Isten nekem megbocsátott. Hát én tudom, hogy ő kegyelmébe fogadok. Félek én bárki emberrel szembenézni, félek én bárki embernek kimondani azt, hogy én vagyok a hibás, megbántottalak, vétkeztem ellened, bocsáss meg nekem, szeretném jóvá tenni. Egyenesen szinte követelő igény az emberben, hogyha a Jóisten a lelkét felszabadította, és a Jóistentől bocsánatot nyert. Meg se tudja állni. Zákeusnak nehezére esett az egész nyilvánosság előtt megállni, és azt mondani, hogy Uram, ha én valakitől valamit jogtalanul elvettem, négy annyit adok helyébe. Ki kívánkozott belőle, mert azzal, hogy Jézus őt, a bűnöst, az elveszett bűnöst megszólított, hogy én a te házad vendége akarok lenni, ő érezte, hogy Isten neki megbocsátott. Isten a szíve ki nem mondott gondolataira válaszolva megbocsátott, elfogadta. És eztán neki egy kényszer volt, hogy emberekkel is rendezze. Nem nehezére esett, hanem jól esett neki az egész tömeg előtt kimondani. Már nem volt nehéz elismerni, hogy én sokaktól jogtalanul elvettem valamit, és én bocsánatot kérek. Az ilyen fajta, ami az Isten megbocsátása nyomán felfakadó bűnrendezés a másikkal, az mindig gyönyörűséges és könnyű. Egyenesen azt kell mondanom, gyönyörűséges, könnyű és felszabadító. Tehát testvéreim, minden bajnak a gyökere az, hogy mi nem rendezzük a bűneinket Istennel, halogatjuk, nyögünk a bűntudat terhe alatt, tele vagyunk félreértésekkel, bizonytalanságokkal, és merünk az ő jelenlététől távol lenni. A Jóisten segítsen meg bennünket, hogy ebben határozott változás legyen a mi életünkben. És akkor azt fogjuk látni, hogy ha például jönnek is következmények, ami bűnünk, már elkövettünk egy csúnya hibát az életünkben is, jönnek bizonyos következmények, abban már semmit nem félünk, mert ha az Isten megbocsátott, így lehet, hogy kiéget belőlem valamit, lehet, hogy át kell mennem fájdalmas következményeken, de nem leszek benne egyedül, mert ő már kegyelembe fogadott, ő megbocsátott. Ő még ezt is javamra fordítja. Megkérdezem tőletek, Dávid tudta, hogy a saját bűne következménye az Absalom lázadása, meg minden, ami azzal jár? Tudta. De mivel Isten neki előzőleg megbocsátott, elveszettnek érezte magát ebben a válságban? Félt a Jóistenhez imádkozni és segítséget kérni? Nem. Tudta, hogy a saját bűne következménye, de mégis milyen bizalommal imádkozott, Uram, hiúsítsd meg Akhitó fel tanácsát, és rögtön meg is kapta a választ. Érezte azt, hogy át kell mennie ezen a válságon, ki kell innia ezt a keserű poharat, de ő már kegyelembe fogadottként, és az Isten jóra fordító és szabadító kegyelmével fogja átélni. Leírta a harmadik Zsoltárban, nem félek a sok ezernyi néptől, amely körös körül felállhat ellenem. Nem fél tőle. Mert tudta, hogy Isten megbocsátott, és a saját bűnöm következően nem fog hagyni elveszni és elpusztulni, hanem azokból ki fog engem segíteni. Testvérem, egyetértünk abban, hogy az üdvösség ismerete egyenlő a bűnök bocsánatával. Egyedül ez az üdvösség útja. És meg fogjuk látni, hogy mi föl fogunk szabadulni a másokért való szeretett szolgálatra, és a másokért való másoknak való bizonyságtevés szolgálata. Nem fogjuk hiteltelennek érezni magunkat, hanem úgy fogjuk érezni magunkat, mint ahogy Dávid írja az 51. Zsoltárban, ahol esengve könyörög az ő bűne bocsánatát, és utána mit ír? Uram, hadd harsogja nyelvem a te igazságodat, hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra. Mert azt mondja, igaz, hogy egy méltatlan bűnös vagyok, igaz, hogy ilyen és ilyen hibákat követtem el, de az Úr nekem megbocsátott, és én tudom legjobban megmondani a bűnösöknek, hogy milyen kegyelmet és milyen segítséget tudnak nála találni. Tehát testvérei, mindaddig félni fogunk az igazi Krisztusért való szolgálattól, és mindaddig bátortalanok leszünk, és mindaddig nem merjük kérni a Jóisten együttműködő kegyelmét ebben, ami saját magunk naponta, rendszeresen, valódi bűnbocsánatban nem részesülünk. De ami ebben folyamatosan részesülünk, akkor mi nem fogjuk magunkat
azzal együtt, hogy se igaznak, se tökéletesnek nem tartjuk magunkat önmagunkban, nem fogjuk mégse hiteltelennek érezni magunkat, és nem fogunk félni az Istennek a segítségét kérni, hogy támogasson minket a mi szolgálatunkban. Szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy minden napi kenyerünk legyen az Istennel való bűnrendezés, az Isten bűnbocsánatának az elnyerése, és akkor felszabadult, fejlődő, növekvő, erősödő, és felszabadultan másoknak szolgáló lesz az életünk. Amen. Szerető, jó mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük, hogy az ő nevében jöhetünk hozzád. Úrunk, te tudod, és ad kérünk tudatosítsd a percekben mindannyiunkban, hogy mennyi megbánatlan bűnnek a terhét hordjuk a vállunkon, ki tudja mióta. Drága jó Istenünk, nevelj és taníts minket, taníts meg minket is az üdvösség ismeretére a bűnöknek bocsánatában. Segíts, hogy ne legyünk könnyelműek a bűnnel szemben, de azt se tegyük, hogy megrekedünk egy bűntudatban, és félünk hozzád menni, és tehetetlenek és bátortalanok vagyunk szolgálatot végezni, érted, emiatt. Könyörünk hozzád, jó Istenünk, hogy adj nekünk vigasztalást ezzel a képpel, hogy mint az égő parázs megtisztít, te úgy tudod kiégetni a mi bűneinket és tisztátalanságainkat, úgy tudod egy pillanat alatt elfedezni, megbocsátani a bűneinket Krisztus áldozata által. Segíts, Úrunk, hogy mi féljünk egyetlen napról is átvinni egy rendezetlen bűnt a másikra. Hogy tényleg úgy menjünk hozzád, mint a tékozó fiúban, példázatában ábrázolt atyához. Fájdalommal ugyan a mi vétkeink miatt, de bizalommal a te kegyelmedbe tapaszkodva. Köszönjük Krisztusunk a te áldozatodat, és adj, Úrunk, hogy ezt mi hinni tudjuk, hogy Krisztus név szerint megval bennünket. Atyánk, te előtted és a mennyei angyalok előtt. Segíts, Úrunk, hogy mi ezt teljes szívből hinni tudjuk, és komolyan is őszintén kérni a magunk nyavára. Segíts, Úrunk, hogy amikor elítéljük magunkat, akkor átérjük azt a csodálatos tapasztalatot, hogy te már nem ítélsz el, csak szeretettel magadhoz fogadsz. Add, Úrunk, hogy ezért a mi lelkünk mindig felszabadult legyen mások iránt, könnyű legyen megbocsátani, könnyű legyen bocsánatot kérni, mert mi is naponta élünk a te megbocsátó kegyelmedből. Urunk, kérünk, áld meg minden jelenlévőt, mindegyikünkkel értesd meg a te üzenetedet a személyes szükségleteink szerint, és add, Urunk, hogy azonnal kezdjük megszívlelni a te tanácsodat, és adj igazi változást a mi életünkben, hogy mikor kérdezed, hogy kit küldjek és kimegy el nékünk, mi is félelem nélkül, most már bizakodva mondjuk, imhol vagyok én, küldj el engemet. Amen.

Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntjük a gyülekezetet, akik távolabbról és közelebbről összejöttünk erre a kedves alkalomra. Megkezdjük presbiter szentelő Isten tiszteletünket, és énekeljük el a 17-es számú éneknek mind az 5 versszakát.

Akik tehetik, hajtsunk térdet, együtt imádkozunk. Szerető Istenünk, jó atyánk! Ezen ünnepélyes alkalommal ismét hozzád jövünk. Először is hálával, mert megtartottál bennünket, megőriztél bennünket a gonosz hatalmától, és most itt lehetünk, hogy együtt örvendezzünk te benned, hogy együtt hallgassuk a te igédet, hogy együtt legyünk tanítatva te tőled a ma délutáni órában is. Köszönjük azt, hogy te munkával, feladatokkal bíztál meg bennünket, hogy tanítvánnyát tegyünk embereket. Köszönjük, hogy most is tanújelét láthatjuk annak, hogy elhívtad kedves Csaba testvérünket, hogy végezze ezt a feladatot. Kérünk, légy itt jelen köztünk most, drága lelked által. És segíts bennünket, mi nyitott szívvel te rád figyeljünk. Segíts bennünket, hogy a te igéd át meg átjárja a mi egész lényünket, gondolatainkat, érzületünket, hogy az egész életünket szenteljük oda mindnyájan a te oltárodra, hogy mindnyájan lehessünk jó eszközök a te kezedben. Megváltó Jézus Krisztusunk nevében kértük, hallgass meg imánkat. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek ismét így együtt is benneteket, és téged is, kedves testvérem Csaba. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki Pál apostol Kolosszébeliekhez írt levelénél az igét, és a presbiter szentelési ünnepélyes istentiszteletünk alapigéjét szeretném az első fejezet 24. versétől kezdődően a 29. versig olvasni. Tehát Kolosszé levél első fejezet 24. versétől a 29. verséig olvasni az igét. Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház, amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nékem adott irátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét. Tudnélik ama titkot, mely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok közöttem titok dicsőségének gazdagsága. Azt tudnélik, hogy a Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége. Akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítva minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban, amire igyekezem és tusakodva az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Kedves testvéreim, azért ezt az ige szakaszt választottam a presbiter szentelési ige hirdetés alapigéjeként, mert az apostoli szolgálat és a presbiteri szolgálat lényeges pontokon ugyanaz. A leglényegesebb különbség az, hogy a gyülekezetben, a presbiter egyhelyi gyülekezetben hordozza az Isten előtt az ige képviseletének, a lelki gondozásnak, a pásztori szolgálatnak a felelősségét, míg az apostolok gyülekezeteket alapítva haladtak előre, és területeket, az egész közösséget tanácsolták és hordozták a szívükön. De abból a szempontból, amit jelent ez a szolgálat, ami a lényeg ennek a szolgálatnak, abból a szempontból nincsen különbség. És ezért hadd állítsam eléd, kedves testvérem Csaba, Pál apostol példáját, szolgálatát, és az ő gondolkozás módját, amely minta lehet mindannyiunk számára a Krisztusért végzett szolgálatban. Az első gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy Pál apostol azt mondja, hogy a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház. Úgy gondolom, hogy ez a szakasz kérdéseket is felvethet, hogy micsoda híja lehet a Krisztus szenvedésének. Mire gondolhat itt az apostol? Ez egyértelmű, és azt azonnal kimondhatjuk, hogy nem arról van szó, hogy Krisztus áldozata ne lenne teljes és tökéletes. Krisztus helyettes áldozatához, Krisztus bűnhordozó szolgálatához mi nem tehetünk hozzá. Az egyszer mindenkorra teljes, tökéletes volt, mind a bűnbocsánatra, mind a bűneltörlésre nézve tökéletes áldozat. De akkor milyen szempontból lehet híja a Krisztus szenvedésének? Nemrégiben tanulmányoztuk a Galatáknak írt levelet, és ott találkoztunk egy verssel, ahol azt mondja az apostol, gyermekeim, kiket fájdalommal szülök újra, míg nem újra kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Az egyik, amit megfogalmazhatunk, ahol Krisztus részt ad nekünk az ő szenvedéseiben, az egyik az a terület, az a szeretet, amely tisztább annál sem, hogy a bűnt fájdalommentesen és közönösen elnézni, az a szeretet, amely az életét adja az ember megmentéséért. Krisztus arra hív bennünket, hogy legyünk a követői ebben. Az Isten úgy szeretné a szívünkre helyezni a mi testvéreinket,
úgy szeretnél ránk bízni az embereket, a körülöttünk élő embereket, hogy mi átérezzük, hogy élet-halál kérdés az ő üdvösségük, az ő megmenekülésük. Élet-halál kérdése az, hogy mi hogyan munkálkodunk értük az ő számukra. És ugyanazt az önfeláldozó szeretetet és együttérző szeretetet akarja szívünkbe adni, ami Krisztust arra indította, hogy eljöjjön a mennyből, és az életét adja értünk. És ennek a gondolatnak számomra van egy másik oldala is. Azt mondta Pál apostol, hogy én úgy beszéltem Krisztusról közöttetek, mintha ti előttetek, ti közöttetek feszítetett volna meg. De ő nem csak úgy beszélt Krisztusról, hanem az ő szeretetében megismerhették Krisztus szeretetét. A legerősebb érv egy szerető és szeretetre méltó keresztény. A legerősebb érv az Isten ügye mellett az a krisztusi szeretet, az az önzetlen, önmagáról elfeledkező szeretet, amely megnyilatkozik az őt szolgálók életében. Ez a legerősebb érv Krisztus mellett. És ennek híja van ma is. Az emberek ma is szeretnének olyan hívőkkel találkozni. Az emberek ma is szeretnék látni az evangélium erejét a hívők életén keresztül, az önzetlen, önfeláldozó, a szenvedést vállaló szereteten keresztül. Így szeretni csak szenvedve lehet. És ennek a szenvedésnek mindig híja van, egészen addig, amíg tökéletessé nem lesz az Isten népe, amíg teljesen be nem fejeződik az evangélium hirdetése, és Jézus vissza nem jön. Azok életében tovább folytatódik Krisztus szenvedése, ez az önfeláldozó szeretet és kereső szeretet, akik odaszánják magukat Krisztusnak. Ahogyan a szíveden hordod a gyülekezetet, ahogyan a szívedre helyez Isten embereket, ahogyan értük küzdesz, ahogyan értük aggódsz, ahogyan értük imádkozol, ez ugyanaz a szenvedés, ahogyan Krisztus szenvedett itt a földön, hogy az életünk terhét hordozza, hogy az üdvösségünk terhét hordozza. Pál apostol szenvedést, fogságot vállalt az evangélium hirdetéséért, Krisztus foglyaként, fogolyként is szenvedett. De nem csak akkor szenvedett, amikor a római börtönben volt, hanem azt mondja Pál apostol, hogy én mindeneknek mindenné lettem, csak hogy bármely módon megnyerjek némelyeket. Erről a szenvedésről van szó, és erre hív téged az Isten. Azt mondja erre a szolgálatra, hogy én szolgájává lettem az Isten sáfársága szerint az egyháznak, a Krisztus testének, amelyet nékem adott tirátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét. Isten mindenkinek megszabja a szolgálatát, ahogyan a lelki ajándékokat szétosztotta és összehordásra osztotta szét, ugyanúgy megszabta a feladatokat, kiadja a feladatokat, személyesen a szívünkre akarja helyezni a mi szolgálatunkat, és erre azt mondja az apostol, hogy én szolgája vagyok, és sáfár vagyok. A sáfár, az intéző, az az ember, akire az Isten rábízta, akire a gazda rábízza a vagyont, és a sáfár az, akire az Isten rábízta az evangélium kincseit. Egy példázatot Jézus így fogalmazott meg, hogy a gazda mindenét, amije volt, ráhagyta a szolgákra, mielőtt elment. Mindenét, amije volt. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, nem tudom, hogy mennyire vesszük komolyan azt, hogy azt a kincset, amit a megváltás jelent, az örök életnek az öröme, a reménysége, az ajándéka, azt a kincset az Isten mind miránk, ti rátok bízta. Mindet. Az Isten a ti hangotokon keresztül, a ti szereteteteken keresztül,
a ti imádságaitokon keresztül akar embereket megajándékozni, akarja eljuttatni ezt a kincset hozzájuk. Ő nem vitt el magával semmit ebből. Mindent rájuk bízott, és azt kérte, hogy kereskedjenek. És ennek a kereskedésnek, ennek a szolgálatnak egy része jut rád. Nem kell az egész terhét hordozni, mert azt az Isten hordozza. De azt a részét, mint sáfár kell hordozni, amit neked ad. És azt mondja Pál apostol, a sáfároktól egy dolog kívántatik meg. Hogy úgy szolgáljon a másnak a vagyonával, mintha a sajátjáé lenne. Úgy gyarapítsa, úgy gondoskodjon, úgy védelmezze, úgy őrizze, mintha a saját tulajdona lenne. Ezt kívántatik meg a sáfártól, hogy hűségesnek találtasson az Isten előtt. Hogy olyan személyes felelősséggel hordozzad a szolgálatodat, mint aki teljes mértékben azonosult a gazdájának az érdekével, a gazdájának a céljaival, amire rád bízta azt a kincset. És ez pedig az, hogy betöltse az Isten igéjét. Ezt mondja az apostol önmagáról. A magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház, amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nékem adott tirátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét, tudnélik azt a titkot, amely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága. Azt tudnélik, hogy a Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. A kincs, az az Isten titka, a megváltásnak, a szabadításnak a titka, amit az Isten ránk bízott, hogy azt képviseljük, azt továbbadjuk, azt hirdessük. És ez a kincs, ez a titok, ez nem más, mint röviden megfogalmazva így, hogy a Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. Nem is egyszerűen azt mondja a Pál apostol, hogy a Krisztus ti közöttetek van. Mint ahogy Jézus Krisztus sem azt mondta, hogy az Isten országa ti közöttetek van. Hanem azt mondta, hogy az Isten országa ti bennetek van. Hogy a Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. Nekünk még az sem elég, hogyha látjuk magunk előtt Krisztus példáját. Még az sem elég, hogyha látjunk magunk előtt, hogy Krisztus hogyan élt. Nekünk ennél többre van szükségünk. Ahogyan Krisztus azt mondta, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Úgy a követőinek azt mondta, hogy aki engem eszik, él én általam. Amint én az Atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ahogyan Krisztus az Atyából élt, ahogyan Krisztus az Atyában elrejtett életet élt, és az Atyának utat engedett a szívében, és mindent az Atya akarata szerint cselekedett. Úgy azt mondja Krisztus, hogy ez a megoldás a mi számunkra. Fogadjuk be őt, nyissuk meg a szívünk ajtaját, és fogadjuk be, hogy bennünk lakjon, hogy jelen legyen, hogy vezéreljen, hogy ő uralkodjon. Ahogyan délelőtt idéztük, hogy ő metélje körül a mi szívünket, hogy teljesen elkötelezettek legyünk, hogy szabadok legyünk az emberi természet gyengeségétől. Krisztus azt kínálja fel nekünk, hogy ő velünk és bennünk lakjon. Ezt az ajándékot, ezt a kincset kínálja fel, és ez a titok a szabadulás titka. Ez a dicsőségnek a reménysége. Nem egyedül, nem magamra hagyva, nem csupán egy mintát követve, hanem Krisztusban elrejtve, és Krisztussal közösségben élve, vele járva, ráhallgatva, az ő erejében élve az életünket. Így formálja át, így alakítja át a mi életünket. És az apostol azt mondja, hogy az Isten meg akarja ismertetni minden néppel. Meg akarja ismertetni e titok dicsőségének gazdagságát. Meg akarja ismertetni azt a bőséges segítséget,
amelyről gondoskodott az Isten számunkra Krisztusban. Azt mondta, hogy minden a tiétek. Minden a tiétek. Azt mondja, hogy Krisztusban mindennel megajándékoztattunk, amely az istenfélő élethez kell. Pál a saját személyes tapasztalatában így fogalmazta ezt meg, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm. Megtanultam azt is, hogy bővölködjek, megtanultam azt is, hogy szűkölködjem. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Gondoljunk bele, hogy azzal a lénnyel, azzal a hatalmas, mindenható Istennel lehetünk mi közösségben. Ő kínálja fel a jelenlétét, az uralmát, a vezetését, a segítségét, aki mindenható, aki mindennek ura, aki mindent irányít, és minden a kezében fut össze, aki a mi teremtőnk, hogyha bármi problémánk van, nála van megoldás. És azt mondja, hogy én szeretlek téged. A bűn nem választhat el tőlem, mert az életemet odaadtam, hogy ne választhasson el. Magamra vettem azt, ami elválasztana, félretettem. Lehet emellett gondunk és problémánk? Igen, lehet, de teljesen más nézőpontból fogjuk nézni. Krisztus által az Isten gyermekei lehetünk. Krisztusban a mennyei Atya színe elé járulhatunk. Krisztusban úgy mehetünk a mennyei Atya színe elé, mintha soha nem vétkeztünk volna. Azzal a bizalommal kérhetünk, mint ahogy a gyermek kér az őt szerető szülőtől. Eszébe nem jut az a kétel, hogy vajon megadja-e neki. Eszébe nem jut az a gondolat, hogy vajon hogyan viszonyul hozzá az ő szülője. Miért? Mert tudja. Mert tapasztalatból tudja. Mert ismeri az Atya szeretetét. Krisztusban kétség és félelem nélkül mehetünk és kérhetjük a segítséget. És Krisztus nem egyszerűen erőt ad, hanem a saját jelenlétét adja. Az iga, amelyre mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, az egy páros iga, ahol az egyik oldalon Krisztus áll, és a másik oldalon mi állunk. Nem egyedül, nem magunkban. Ahogyan tömören megfogalmazta az evangéliumot, velünk az Isten. És mi pedig Krisztusban elrejtve vagyunk, ami életünk el van rejtve ő benne most a mennyben, amikor közben jár értünk, amikor hordoz bennünket. Ez az örömhír, és ez az a titok, amelynek a képviseletét, amelynek a megélését és továbbadását ránk bízta, mint sáfárokra az Isten. És a presbiternek az a feladata, hogy ebben előjáró legyen. Így folytatja a 28. versben az apostol, akit mi prédikálunk, intvén minden embert és tanítva minden embert, minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Ez a hivatás, ez a küldetése a presbiteri szolgálatnak. Nem nyugodni addig, amíg meg nem találja minden egyes testvérünk, meg nem találja a Krisztussal való közösséget az életében, hogy az tökéletes, teljes, akadálytalan közösség legyen. Nem lehet megelégedni azzal, hogy tudjuk, hogy van Krisztus. Nem lehet megelégedni azzal, hogy elméletileg hitvallást teszünk. Nem nyugodhatunk addig, amíg Krisztus azt a helyet nem foglalja el az életünkben, amely hely egyedül őt illeti meg. Amíg valóban nem ülhető a trónon, és nem irányíthatja, nem uralhatja, nem vezetheti a mi életünket. Krisztussal kapcsolatban lenni percről percre, napról napra, ez az elhívásunk. És a presbiteri szolgálat annak az elhívása, hogy ebben segítsünk, ebben támogassuk egymást, ebben erősítsük a testvéreinket. Azt mondja, hogy Krisztust prédikáljuk,
intve minden embert és tanítva minden embert, minden bölcsességgel, hogy tökéletesnek állassunk elő minden embert a Krisztus Jézusban. Ez megy az igehirdetés által, az erről szóló tanítás által. De nagyon érdekes az, hogy nem csak igehirdetésről van szó. Nagyon fontos, hogy felhangozzon és tisztán hangozzon fel az evangélium, és megszólaljon az evangélium. De nem csak erről van szó. Intvén minden embert. Az itt szereplő görög kifejezés, az intés szó, azt jelenti, hogy okos érvekkel ráirányítani a figyelmet valamire. Okos érvekkel feltárni valamit. Arról van szó, hogy meg kell mutatni, rá kell világítani, meg kell világítani, hogy mit jelent Krisztussal együtt járni, és mi a különbség a Krisztus nélküli és a Krisztussal együtt való járás között. És azt mondja, hogy tanítva minden embert. Nekem az a tapasztalatom, testvéreim, hogy nagyon sok esetben nem elég, ha azt mondjuk a másiknak, hogy imádkozzál, testvérem. Mert nagyon sok embernek fogalma nincs, mit jelent hittel imádkozni. Krisztusban tökéletesnek előállítani minden embert azt jelenti, hogy személyre szólóan tanácsolni, bátorítani, segíteni, érvelni, megvilágosítani, gyakorlati módon megtanítani arra, hogy hogyan kell belekapaszkodni Krisztusba a hétköznapi életkörülmények között. Mit jelent rábízni magunkat Krisztusra? Mit jelent feladni az önzésünket, feladni az én középpontú, önfelmagasztaló gondolkodásunkat, és Krisztusnak átadni az uralmat? Nagyon sok ember nem veszi észre, de még mindig az énje uralja őt. Keresztény, megkeresztelkedett, hitvallást tesz Krisztusról, de ha lényeget nézzük, magában jár, szép eszméket követ, de Krisztus nélkül jár keresztényként. És erre az apostol azt mondja, hogy ez nem elég. Nem elég, hogy valaki szavakkal hitvallást tesz. Nem nyugodhatok addig, amíg a Krisztusban tökéletesnek nem állatom elő. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy Krisztus uralmának helyet enged, tökéletesen befogadja az ő szívébe, hogy Krisztus valóban vezetheti, és valóban napról napra vele jár, és neki ad erőt. Nem csak az, hogy szombatonként itt vagyunk a gyülekezetben, hanem annak a gyakorlata, hogy naponként valósággal átadni az életünk feletti uralmat, ennek a hétköznapi gondolata. Bocsássatok meg, hogy ilyen profán hasonlatot mondok, cipőt bekötni olyan egyszerű dolog, nem? Magától értetődően megy. Na de amíg megtanultuk, hogy tudnánk mi elmagyarázni egy gyereknek, hogy most így vezest, úgy hurkold, arra húzzad? A legjobb módszer az, hogy mutatjuk és tanítgatjuk. És nem magyarázzuk messziről, hanem oda megyünk mellé, és megfogjuk a kezét. Valami ilyesmi személyes szolgálatról van szó a presbiteri apostoli szolgálatban. Együtt szenvedve, együtt örülve, együtt küzdve, együtt keresve a Krisztust, együtt járva ezen az úton. Egészen addig, amíg valóban fel nem ismeri Krisztus munkáját, Krisztus szavát, a lélek jelenlétét, és meg nem tanuljuk azt, hogy mit jelent azonnal engedelmeskedni a Szentlélek késztetésének, azonnal utat engedni az ő munkájának a szívünkben, hogy Krisztus valóban uralkodó lehessen az életünkben. Azt mondja az apostol, hogy amire igyekezem és tusakodván az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Ezt a szolgálatot nem lehet másként betölteni, nem lehet másként megélni. Ezt az örömhírt,

elmondani és átadni, tanítani és képviselni, hogy mit jelent az, hogy Krisztussal tökéletesen együtt járni, mit jelent Krisztusnak utat engedni, helyet adni az életemben és befogadni őt, elrejteni. Erre igyekszik az apostol, azt mondja, hogy ezért tusakodom, ezért küzdök. A tusakodás kifejezés, az ugyanaz a kifejezés, amit Krisztus a Getsemáné kertben az imádságban gyakorolt, amikor azt mondja, hogy halál tusában lévén buzgóságosabban imádkozott. Ez személy szerint mindegyikünknek egyébként élet-halál harc, mert akié a Krisztus, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet nincsen meg abban. Testvéreim, amikor mi szomorúan és szkeptikusan megfogalmazzuk, hogy úgy hiányzik Krisztus az életünkből, akkor nem kisebb dolgot mondunk ki, mint hogy azt, hogy mi a halálban vagyunk. Belenyugodni abba, hogy tudunk róla, de lényegében nélküle éljük az életünket. Ez azt jelenti, hogy belenyugszunk abba, hogy elveszünk. Nem lehet. Akié Krisztus, azé az élet. Nekünk napról napra szükségünk van Krisztus jelenlétére. És ez egy élet-halál harc. Egy élet-halál harc, ahogyan Krisztus számára élet-halál harc volt imádságban megvívni azt, hogy teljességgel ki tudja mondani, hogy legyen meg a te akaratod az én életemben. Ugyanilyen élet-halál harcot vívunk mi is napról napra, csak nem tudatosul bennünk. Ugyanilyen súlyos döntése van annak, hogy vele járunk, vagy nélküle járunk. Amire igyekezem is tusakodva, az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Ez egy harc, egy nemes harc, de nem egy vesztésre ítélt harc, hanem győzelemre ítélt harc, ha szabályszerűen küzdünk. Mert nem a saját erőnkkel kell tusakodni, nem a saját képességünkre kell támaszkodni. Azt mondja az apostol, én az ő ereje szerint tusakodom, az ő bennem munkálkodó ereje szerint. Az ő szolgálatát a Szentlélekre támaszkodva, a Szentlélek vezetése uralma alatt végezte. A küzdelemben az erőt Krisztus adta meg neki, azáltal, hogy a saját lelkével ajándékozta meg. Erre hív bennünket. Röviden hadd foglaljam össze, hogyan küzdjél azért, hogy Krisztusban tökéletesnek állíts elő minden embert? Hogyan küzdjél azért, hogy magasra tűzzed a mércét a gyülekezetben, magasra tűzzed a mércét az evangélium örömhíre által? Hogyan munkálkodjál ezért? Én három nagyon egyszerű dolgot foglaltam össze összegzésként számodra, magunk számára. A legelső dolog, hogy ezt a küzdelmet vívni mindenek előtt az ima küzdelmet jelenti. Lapozzunk kettőt, vagy egyet-kettőt, nem tudom kinek mennyit kell nálam, egyet kell a Kolosszi levél 4. fejezetéhez, és olvassuk el a 12. verset, hogy egy Kolosszi gyülekezethez tartozó szolgatárs, Epafrász, hogyan munkálkodott a gyülekezetért. Köszönt titeket Epafrás, a ti közületek való Krisztus szolgája, mindenkor tusakodva ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Isten minden akaratában. Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierápoliszban vannak. Én ezt a példát is hadd tegyem elé, Epafrász példáját, aki a Kolosszi gyülekezetből volt. Tusakodott imádságban értük. Itt kezdődik a szolgálatunk, a konkrét szolgálatunk. Tusakodott imádságban értük, ima küzdelemben kérte, hogy az Isten akaratában tökéletesen és teljesen megállhassanak. Miért olyan fontos ez? Egyrészt számomra egyszerre bátorító, vigasztaló az a gondolat, amit olvastam, egy mondat, azt írja a bizonyságtételben valahol Ellen White, én csak a fülhöz tudok szólni, de Krisztus tud a szívhez szólni. Ez mindegyikünk életében így van. Nem kell kétségbe esni, ha nem látjuk az eredményt. Nekünk az adatot meg, hogy a fülhöz szóljunk. Az imádságunkkal pedig azt tudjuk,

elérni, hogy a mi fülhez mondott szavaink a szívig érjenek el. Ezért szükséges, hogy mielőtt bármit szeretnél tenni és szolgálni a gyülekezetért, mielőtt bármit szeretnél tenni azért, hogy Krisztusban tökéletes legyen az a testvéri közösség, amelyben a szolgálatodat végzed, tudnod kell azt, hogy csak Krisztus tudja ezt tenni. Mi csak eszközök lehetünk, mi csak küldöttek lehetünk, de az igazi munkát ő végzi el. Ahogyan az Ószövetségben olvassuk, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által. Ennek a gondolata ott kell, hogy legyen, mindenek előtt a szíveden hordozva tudott tenni. Pál apostol erre is példát adott. Figyeljük meg az apostoli levelekben, Pál apostol leveleiben, hogy hányszor beszél arról, hogy ő imádkozik a gyülekezetért. Hányszor beszél arról, hogy én hálát adok értetek. Hányszor beszél arról, hogy én név szerint imádkozom értetek. Külön-külön megemlékezve róluk, és külön-külön hordozva az ő életüknek terhét imádságban, ima küzdelemben, az Isten szín előtt. És nem egyszerűen azért imádkozva, hogy az Isten segítsen, hanem azért, hogy megállhassanak az Isten minden akaratában tökéletesen, hogy a hitben növekedni tudjon. Ez sokszor a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor jön egy baj, jön egy probléma, akkor nem szabadításért kezdesz el imádkozni, hanem azért könyörögsz, hogy abban a helyzetben a hite növekedjen, hogy abban a helyzetben az Isten akaratának való engedelmesség szülessen meg, érlelődjön be a te testvéred, a te barátod, a te felebarátod életében. Imádságban hordozni. Nem tudom, hol olvastam, csak úgy megragadt bennem egy kép, és nem is tudom, hogy kiről szólt ez a kép. Egy igehirdetőről, egy evangéliumi munkásról, aki éjszakánként a felesége azt vette észre, hogy a hideg kövön térdel, és nagyon aggódott az egészségéért, és el akarta érni, hogy ne legyél beteg, keljél fel, és azt mondta, hogy asszony, lelkek vannak rám bízva. Hogy tehetném meg, hogy fölkelek és vigyázok a saját életemre? Ez az ember átérezte azt, hogy csak az Isten tud azoknak az embereknek segíteni, akikért ő küzd. Nincsen emberi hatalom, nincsen emberi szó, nincsen semmi a mi kezünkben, az imádságon kívül. Lényegében nincsen a mi kezünkben semmi, amely igazi segítséget jelentene. Ha az Isten nem vezet, ha az Isten nem ad szót, ha az Isten nem ad erőt, ha az Isten nem társítja az ő hatalmát a hirdetett igéhez, az elhangzó kérleléshez, a bátorításhoz és a vigasztaláshoz, akkor élettelen marad az egész. Ez az ember ezt érezte át, és ezért inkább éjjelente, órákon keresztül imádkozott a hideg kövön, mint hogy feladja azt, és úgy végezze a szolgálatát, hogy közben nem az Isten szín előtt hordozza. A második dolog, amit szeretnék megfogalmazni, az egy visszakapcsolás az előző gondolatra, amelyet már megfogalmaztam, hogy amelyre én magam is igyekszem, tusakodva az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Ez a személyes példaadásnak a gondolata. Pál apostol azt mondta, legyetek az én követőim, amiképpen én a Krisztusé. Nagyon sokszor a szavak nem segítenek. Sokszor meg sem hallják az emberek, amit mondunk. De az életünk befolyása, az igazi alázat, az igazi önzetlenség, az igazi szeretet, a valódi krisztusi megközelítés, az mégis hat a szívre, és idővel beérleli. Ismeritek azt a mondást biztos mindannyian, hogy nem hallom azt, amit mondasz, attól, ahogyan élsz. Ez a negatív megközelítése ennek a gondolatnak. A pozitív megközelítése pedig az, hogy a legerősebb érv egy szerető és szeretetre méltó keresztény az evangélium ügye mellett. Én szívemből kívánom, hogy mindenek előtt és mindenek felett te kövesd Krisztust, és ennek ereje és hatalma lesz mindazok körében, akikért szolgálni fogsz. Kövesd Krisztust, járjál ővele, legyen jelen az életedben, és ez a példa, ez segíteni fog másoknak is abban, hogy mit jelent Krisztussal járni.
És a harmadik dolog, amit szeretnék megfogalmazni, ez pedig a tanításban, a hozzáállásban egy szempont, a második fejezet, második versét idézném. Azt mondja, tulajdonképpen folytathatjuk tovább az igét, mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért, akik Laodiciában vannak, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetve a szeretetben, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztusom a titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és az ismeretnek minden kincse elrejtve. Olyan szép, ahogyan az apostol nem egyszerűen arról ír, hogy én tanítom a Krisztus titkát, hanem azt mondja, hogy én azért tusakodom, azért munkálkodom, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük. Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük. Ahogyan délelőtt az igéből láttuk, hogy gyümölcsöt terem az evangélium, attól a perctől kezdve, attól a naptól fogva, amelyen megértik és megismerik az Isten kegyelmét igazán, hogy vigasztalást vegyen a másiknak a szíve. Szintén Pál apostol fogalmazza meg a zsidókhoz írt levélben azt, hogy vigyázzunk egymásra, hogy az Isten kegyelmétől el ne szakadjon egyikünk szíve sem, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedve sokakat megfertőzzön. Ezt jelenti a szolgálat a gyakorlatban, vigyázni a másikra, hogy az Isten kegyelmétől el ne szakadjon. Vigasztalni, azért küzdeni, hogy vigasztalást vegyen az ő szíve, hogy a szívében az Isten kegyelmére tudjon támaszkodni, és ezért a kegyelemből erőt tudjon meríteni az önmegtagadáshoz, a helyes döntések meghozatalához, az engedelmességhez. Vigasztalást vegyen az ő szívük egybeköttetve a szeretetben, nem csak egyénenként, hanem annak a kis közösségnek a közösséggé válása, a krisztusi szeretetben való összekötése, egybeköttetve az ő szívük szeretetben, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, hogy ésszel és lélekkel tudjanak imádkozni, énekelni és Krisztussal együtt járni. A tanítás az mindenek előtt ezt jelenti. Nem egyszerűen elméleti tisztánlátást munkálni, hanem olyan világos tisztánlátást munkálni, amely vigasztaláshoz vezet, és a szeretettel való egybeköttetéshez vezeti a közösséget. Kedves gyülekezet, hozzátok is hadd fogalmazzak meg egy-két kérést a presbiter szentelés kapcsán. Konkrétan két kérést. Vezető felelősséget hordozni, teher. Az apostol a Kolosszé gyülekezetet a következő kéréssel szólítja meg a negyedik fejezet harmadik, negyedik versében. Imádkozva egyszer, mint mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Kedves testvéreim, a terhet hordozó, felelősséget hordozók, és így Csaba is rászorul arra, hogy imádkozzatok érte. Imádkozzatok azért, hogy a Krisztus titkát nyilvánvalóvá tudja tenni úgy, ahogyan arra szükség van. Hogy a Krisztussal való közösségnek az örömhírét úgy tudja megfogalmazni, megszólaltatni, hogy az megragadható és követhető legyen az ő szolgálata nyomán mások számára. Imádkozzatok értünk. Ez az egyik kérés, amit szeretnék a szívetekre helyezni. Imádkozzatok azokért, akik felelősséget hordoznak, érettetek. A másik kérés a Tesszalonikai első levél 5. fejezet 13. verse, ahol a következőt mondja az apostol a gyülekezetnek. Tesszalonikai levél 5. fejezet 12.-13. verse. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előjáróitok az Úrban, és intenek titeket,
és az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az a szolgálat, amelyet Krisztus rábíz a segédpásztorokra, a presbiterekre, az a szolgálat szükségszerűen magában hordozza nem csak a vigasztalás, nem csak a bátorítás, de a feddés, a figyelmeztetés szolgálatát is. A szeretetből való feddés és figyelmeztetés szolgálatát is. De feddeni mindenkor teher. Mert ott van az emberben az a vágy, hogy nehogy nagyobb ellenállást váltson ki. Ott van a félelem, hogy nehogy a szavaival rosszabb helyzetet idézzen elő, mint amilyen helyzetben van az illető. Feddeni mindig a konfliktus kialakulásának a lehetőségét hordozza magában. Az ellenségeskedésnek, a megsértődésnek, a megsértésnek, a fájdalom okozásnak az alkalmát hordozza magában. Ennek az elkerülhetetlen velejárója. Ezért arra kéri az apostol a gyülekezetet, és én hadd kérjelek benneteket az apostol szavaival erre. Becsüljétek meg, tiszteljétek, értékeljétek nagyra. És az ő munkájukért megkülönböztetett szeretettel viseltessetek iránta. Ne tegyétek nehézé számára a figyelmeztetést, a helyreigazítást, azzal, hogy azon kell küzdenie, hogy esetleg megsértődtök, hogy esetleg félreértitek, hogy esetleg háború alakul ki köztetek és ő közte. Az apostol ezért külön hangsúlyosan szeretné a szívetekre helyezni. Becsüljétek meg, és fogadjátok, viseltessetek az ő munkájuk miatt megkülönböztetett szeretettel, különleges gyengétséggel és figyelemmel. Én szívemből kívánom, hogy Csaba szolgálata áldást jelentsen itt Miskolcon is, amilyen mértékig Miskolcon jelen van, és legfőképpen Tiszaújvárosban áldja meg az Isten a te szolgálatodat, és segítsen, hogy a Krisztus titka feltáruljon minél több embernek általad. Amen.

0: Kedves gyülekezet, most együtt többen leborulunk Csabáért könyörögve. Kérem a gyülekezetet, hogy legyetek szívesek felállni addig. Mennyei Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében fordulunk Te hozzád, Urunk. Szeretnénk megköszönni a Te gondviselésedet. Szeretnénk hálát adni a Te kegyelmedért, azért a személyes tervezésért, megváltási tervért, amelyel Csabát megszólítottad, elhívtad, és magadhoz vezetted, és amelyel előkészítetted arra, hogy a Te sáfárodként, a Te szolgádként felelősséget bízzál rá, lelkeket bízzál rá, akikért munkálkodnia kell, akiknek a megmentését rajta keresztül szeretnéd elvégezni, megkeresni őket és tökéletesség lenni a Krisztusban. Szeretnénk hálát adni azért, hogy az ő életében a Te kegyelmed el tudta őt vezetni eddig. Szeretnénk hálát adni, Urunk, az ő családjáért, az ő gyermekeiért, feleségéért, és szeretnénk könyörögve kérni a Te áldásodat az ő életükre, Csaba szolgálatára. Könyörögve kérünk, küldd el a Te szent lelkedet napról napra, hogy a Krisztussal való közössége növekedhessen, hogy a Te kegyelmedben tudjon járni. Kérünk, áld meg őt, adjál neki bölcsességet, adjál neki a Te szent lelkedből, töltsd be őt a Te szereteteddel, a Te alázatoddal, a Te erőddel, hogy így tudjon tőled bölcsességet nyerve munkálkodni testvéreinkért, és azokért a lelkekért, akikkel csak összekapcsolod az ő szolgálata során. Kérünk, mennyei édesatyánk, könyörögve kérünk, kísért végig az ő szolgálatát, hogy megállhasson benne, hogy betölthesse, hogy hűséges szolgádnak bizonyuljon mindvégig, és végül célba érve a Te eljöveteletkor örömmel állhasson meg a Te színed előtt. Megváltunk nevében, Jézus Krisztus nevében kérünk, Te hordozd, Te tanácsold, és Te vezesd őt. Amen.
1: Kedves testvérem, ebben a szolgálatban, amire most elhívást kaptál megváltóntól, szeretnélek megerősíteni egy igeszakasz felolvasásával. Olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a harmadik fejezet 12-től 14 teljedő verseket. De mindazok is, kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek rosszaságban, eltévejítvén és eltévejedvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bízattak, tudván kitől tanultad. Azt olvastok, hogy akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Jézus mondta, nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. De ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is meg fogják tartani. Ha Krisztus nyomában akarunk járni, akkor Krisztus szenvedéseiben is részesülhetünk, mert ha őt üldözték, bennünket is üldözni fognak. Azt olvastok még, hogy a gonosz emberek pedig is az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévejítvén és eltévedvén. Az emberek általában arra gondolnak, és mi magunk is úgy szeretnénk, hogy a világ megjavuljon körülöttünk. De a Szentírás arról beszél, és mi is ezt tapasztaljuk, hogy a világ egyre rosszabb, egyre gonoszabb. A gonosz emberek pedig is lámítok, nevekednek a rosszaságban, eltévejítvén és eltévejedvén. Ebben a világban, ebben a sötét világban, ebben a közegben történik a mi szolgálatunk. És ehhez szükséges, hogy Jézus Krisztusban legyünk, hogy Jézus Krisztus bennünk legyen, hogy Jézus Krisztussal együtt járjunk, hogy őtől kapjunk erőt, hatalmat, ennek a feladatnak az elvégzésére, erre a munkára. És amit még szeretnénk kihangsúlyozni, a 14. versben azt olvastuk. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bizattak, tudván kitől tanultad. Azt mondta az Úr Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mert Krisztus, Jézus Krisztus a mi tanítómesterünk. Csak ővele együtt győzhetünk a mi saját életünkben, ővele együtt végezhetjük azt a munkát, amerre ő elhívott, és ővele együtt harcolhatjuk meg a hitnek szép és nemes harcát. Arra is tanított bennünket az Úr Jézus, hogy boldogok a szelídek, ugye a hegyi beszédben. Említette, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Én azt hiszem, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk, szeretnénk örökségül bírni a földet. Bármilyen szolgálatot végezünk, ha Krisztusban vagyunk, és Krisztussal együtt végezzük a szolgálatot, akkor fogjuk mi is örökségül bírni a földet, amit ad nékünk. Jóisten, segítsen meg téged a szolgálatban, és ezek az igék kísérnek ebben téged, és adjanak erőt a mindennapi munkában, szolgálatban, hogy hűséges légy életed végéig.
2: Amen. Amen. Kedves testvérem, hadd köszöntselek téged, mint szolgatársamat, és ezt örömmel és az Úr iránti hálával szeretném tenni. Én is igét szeretnék olvasni a Timóteusi második levél második fejezetéből. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, aki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint. Amit tapasztaltál eddig is a szolgálatodban, és amit ezután is fogsz majd jócskán, hogy amire Krisztus elhívott, az egy nagyon szép szolgálat, hiszen általunk bármit adhat az emberek megsegítésére, az kimondhatatlan megtiszteltetés és öröm számunkra. Bármilyen nyomorúságon tud enyhíteni az Isten általunk, bármilyen éhséget tud betölteni, bármilyen problémából kiutat mutatni általunk. Ha mi ebben akármilyen, akármennyi részt is mi be tudunk tölteni, ez hatalmas öröm. Azonban ez a szolgálat nem mentes a terhektől. Ez a munka terhekkel is jár, ahogy az ige hirdetésben is elhangzott. Ezeknek a terheknek a hordozásához miből is fogsz erőt meríteni? Hát többek között abból is, amit az ige így fogalmaz meg, hogy a munkának terhét te úgy hordozzad, mint a Jézus Krisztusnak a jó vitéze. A lelkészt, a lelki gondozót sokszor megkísérti az, hogy úgy szorgoskodik, mintha az az ő műve lenne, mintha az az ő munkája lenne. Itt azt olvashatjuk, hogy te társultál Krisztushoz, és beálltál abba a szolgálatba és abba a munkába, ami az övé. Amire ő visel gondot, és amiben ő már egy győztes hadvezér. Te ennek a katonája lettél. És hogyha erre gondolsz, akkor az erőt fog neked adni. És tulajdonképpen ezzel kapcsolatos az is, amit Pál apostol később még Timóteus számára és számodra, számunkra hangsúlyoz, hogy emlékezzünk meg arról, hogy Jézust feltámasztotta az Isten a halálból, mert mi egy olyan valakinek álltunk a harcába és a művébe, aki élő üdvözítő, és aki úgy készült meghalni, hogy megígérte, hogy azzal a minden hatalommal lesz velünk, amit neki adott az Isten. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, és én ezzel leszek ti veletek minden napon a világ végezetéig. És ez nem csak azt jelenti, hogy Krisztus nem enged bennünket, hogy elveszünk, nem engedi, hogy elkárhozzunk, hanem ennek a hatalomnak az ígérete azt is jelenti, hogy amilyen szolgálatra ő bennünket elhív, ahhoz az elég lesz. Én szívből kívánom neked, Csaba testvérem, hogy bármilyen terhordozással fog járni a te szolgálatoddal, nagyon sok öröm mellett tapasztalt, hogy Krisztus ereje elég ehhez. És adjon ez ezáltal neked megtartást és győzelmet. Köszönöm.

Sok szeretettel köszöntelek, kedves testvéreim! Ez ünnepélyes alkalomból. Itt hallgattuk az ige hirdetés alkalmával, hogy milyen a presbiternek, a gyülekezeti vénnek az eljövendő szolgálata, amely elhívásnál az ember nagyon eltörpül, kicsinyé válik, semmivé. Hogy milyen lesz ez a szolgálat, arról nem tudok most szólni. De hogy hogyan jutottunk el ez ünnepélyes alkalomig, arról csak néhány szót. És éneket, melyet a Jóisten bennem fakasztott. 2008 tavaszán, ha jól emlékszem, gyülekezet választás volt, és akkor merült fel, hogy én is még három testvérem gyülekezeti vénné javasol a közösségünk. És néhány alkalommal találkoztunk Bálint György testvéremmel igei felkészítés céljából, majd utána Tiszaújvárosba egy kis csoport alakult, és ott folytak a gyülekezeti összejöveteleink. És úgy tűnik, hogy minden úgy olyan magától érthetően természetesen folyik, és közben így visszatekintve úgy három részre oszthatnám ezt a 4 éves időszakot, hiszen 2008-tól most már 2012-t írunk, 4 év telt el. Először is a Jóisten egy bizalmat munkált a szívemben. Mert mindenkor mi bizalmi válságban vagyunk, ezt veszítettük el, a mi bizalmunkat a Jóistennel, és egymással szemben is. És először is bizalmat munkált szívemben. Körbevett jóságával minden körülmények között, amikor úgy láttam, hogy egyre kevesebb vagyok, egyre kevesebbet tehetek, és azt látom, hogy ő teszi. És így az emberi erőlködés, amiről szó volt, egy Istenbe való bízássá alakult. Rávetni a mi terheinket. És ezt is mindazért adta a Jóisten, hogy munkálja a szívünkben azt a töbletet, hogy semmi más, senkit ne óhajtsunk, csak őt. Csak hogy valóban bennünk lakozzon. Hogy percről percre vele járjunk. És így szól ez az ének, amelyet úgy kifakasztott belőlem az Úr, melyet talán néhányan hallottatok is.

Ez az ének hamar megfogalmazódott. Nem sok időt kellett engedni a Jóistennek, hogy belássam, hogy én emberileg semmit sem tehetek. Majd ott volt ez az új szív vágya, amiben már nincs senki, csak a Krisztus. Ez egy hosszabb időszak volt. Az elkövetkezendő versszakok, vagy verssorok, éneksorok, ezek néhány hónappal ezelőtt fogalmazódtak meg. Amikor egyre inkább vágyakozunk a Krisztus után, szeretnénk, hogy betöltsön, ahhoz ő összezúzza a mi kőszívünket, hogy legyen helye a hús szívnek. És egyre inkább fokozza a mi tudatos életünk az ige által, hogy mi adventisták vagyunk. Mi tudjuk, hogy itt a Krisztus, hogy minden vágy a Krisztusnak, hogy eljöjjen az övéért, hogy elkészítsen egy népet, hogy véghez vigye az evangélium hirdetést. És ehhez olyan új szív kell, melyben senkinek, semmi másnak, csak Krisztusnak van helye. És ezután a szív után vágyakozni egy kimondhatatlan szomjúság és kimondhatatlan fájdalom, mikor látjuk emberi természetünk nyomorúságát. És minden nap várjuk Krisztust, hogy szívünkben lakozzon, és mindig ott is maradjon.

És a Jóisten néhány hét múlva az utolsó szakaszhoz vezetett, amikor, hogy elfogadjam az ő megbízását. Mert igen, ahogy hallottuk délelőtt, hogy megértettem, és mindannyian értjük, hogy mi a Jóistennek a szándéka velünk. De megismerjük-e Isten kegyelmét, mely által elismerjük venni az ő tervét kezéből. Mert mi emberileg elképzeljük, hogy hogyan szeretné véghez vinni. És sokszor emberileg végezzük, és nem haladunk. De ha becsületesen, szabályszerűen küzdünk, hogy csak ő éljen bennünk, akkor előtte összetöri a mi szívünket, hogy valóban csak ő lakozhasson, hogy valóban csak rá tudjuk bízni életünket, minden percét. Te tudod, Uram,

A Jóisten segítsen meg, hogy mindannyian a Jóistennel együtt járva célba érkezzünk, és ebben kiki a maga részét kivéve egymás terhét hordozzuk. Úgy töltsük be a Krisztus törvényét. Amen.

ünnepélyes presbiter szentelő istentiszteletünket befejezzük, most is énekeljük a 76-os számú éneket. A 76-os számú éneknek első, 5. és 6. versét.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, titeket, itt gyerekek. Oda jövök, ha nem bánjátok, fogjátok megint. Tudom, hogy egy modern korban élünk, amikor a képi megjelenítésnek van jövője, és én idáig csak élőszóban szóltam hozzátok. Hát most egy néhány képpel próbálom illusztrálni azt, amit mondani szeretnék nektek. A Biblia arról beszél, hogy régen nem voltak ragadozó állatok. Szeretetben éltek az állatok, az önzetlenség nagy törvényét követve, a szeretet törvényét, és én olyan képeket gyűjtöttem össze, amelyek az isteni ígéretnek megfelelően az új föld állapotát mutatják majd, és pedig azt az állapotot, ami annak idején az Édenben is érvényesülhetett. Látjátok, hogy olyan állatok láthatók itt együtt, akik amúgy nem igazán szeretik egymást. Ez a kis ugri-bugri kutya egy vadmalacsal együtt, hát nem azt a modern korra, a mi korunkra jellemző állapotot tükrözi, amikor is a ragadozó állat a növényevőket pusztítja. Ez a kis kutya pedig mégis békés szeretetben és jó akaratban van együtt a kismalacsal. De a többi kép ennél beszédesebb lesz. Ez közvetett módon azt is jelzi, hogy azt a törvényt, ami régen az Édenben érvényesült, amikor az állatok is szerették egymást, még nem igazán lehetett teljességgel kiirtani. Na figyeljétek ezt is. Itt van egy kisegér, aki gondozza a maga kicsinyét, hogyha ha mondjuk az anyai szeretet nem működne, nem érvényesülne, akkor ez az állatka is magára hagyta volna az újszülött kisegeret. Ez pedig egy szép kép csak a sok közül, hogy itt vannak ezek a nagyon kedves külsejükben is igazán szép kis állatkák, pusztán rájuk nézni is jó. Ez pedig a barátságnak egy különleges formája. Egy kis csirke lebirkózta, ugye mondhatnátok ti, a kismacskát, és a kismacska hagyja magát. Pedig az a kis csirke nagyon kis csenevész, kis gyengécske. Ez a kutya és az ember barátságát tükrözné. Itt van egy labrador, vagy goldi, ahogy jobban ismeritek, egy kis mosolygós teremtéssel, mert a kutyának a hűsége és ragaszkodó szeretete még a búskomor emberek arcára is mosolyt varázsol. Biztos hallottatok róla, hogy vannak terápiás kutyák, akiket bevisznek kórházakba, betegágyakon fekvő emberekhez, és ezeknek a kutyáknak az a ragaszkodó szeretete jobb kedve derítik a súlyos beteg embereket is. Ez is egy ilyen szokatlan kép, amikor a kis mókus puszilgatja a kis csirkét. A kis csirke meg eltűri. Nem puszilja vissza, majd a barátság mélyül, akkor igen. Itt is egy szokatlan barátság, a kis róka és a kutya. Ugye a megszokott dolog az, hogy ez a kutya jóval nagyobb is, a nyomába ered a rókának, és ahol lehet, kellemetlenné teszi az életét, még el is kaphatja. Itt is egy pingvin, meg egy fóka együtt. Nézzétek, hogy ez a pingvin hogy bújik, és az pedig milyen önfelett átéléssel fogadja ezt a közeledést. Itt is egy kis nyuszi, meg egy kis kutya, ha jól látom. Bár ezt nehéz felismerni, mert olyan kis macis. De valószínűleg egy kis kutya és egy kis nyuszi barátsága. Megint csak nem megszokott. Itt egy kutya, meg egy kis orángutánk. De időnként látjátok, hogy az egyik közeledik, a másik meg eltűri. Tehát nem minden esetben olyan abszolút kölcsönös ez a barátság. De legalább nem bántják egymást. Ez pedig az egészen szoros barátságról beszél, amikor is egy kis kutya kap a fagyiból. Igaz, a másik oldaláról, aztán lehet, hogy középen majd összeérnek, és akkor egy puszi lesz belőle, de hát majd meglátjuk. Ez is szokatlan, kis tigrisek, kis fehér tigrisek táplálkoznak egy nagyon békességes, jó akaratú kutya emlőjén. Ez a
az állatok közötti barátságos és meghitt hangvételű együttélésnek a képe, amikor ezek a majmok nem csak élősködőket szednek ki egymás szőréből, hanem ez a kurkászás, ez a szeretetnek, az együvé tartozásnak a kifejezése is. Időnként átvitt értelemben nem lenne baj, ha mi is kurkásznánk egymást, már úgy lelki értelemben véve. Nézzük tovább, ezt már láttuk. Ez az egyik legérdekesebb kép. Amikor is a nagy árvízben egy béka kimenti az egeret. Ugye az egér nem tud, vagy nem szeret úszni, és a béka átvállalta a révész szerepét, és viszi az egérkét. Itt is egy érdekes barátság. A papagáj kiterjeszti a szárnyát erre a nem tudom milyen kis állatra, olyan védőn, oltalmazón, az pedig élvezi minden porcikájában, hogy ők most szeretik és védik. Itt is a ragaszkodásnak egy furcsa megnyilatkozás, ez a kis tigris egy kis farkas kutyához ragaszkodik, örök barátság jegyében, nem akarja, hogy elmenjen és őt ott hagyja. Tehát, hogy ezt már láttuk, és hogy később mi lesz, azt majd a történelem eldönti. Itt is pingvinek, ha jól tudom, császár pingvinek szeretetteljes kapcsolatát látjuk. Itt a kiskecske, meg a malackák. Ez se szok. Itt az egér

sétálgatnak. Semmi cívódás, semmi veszekedés. Hát itt ez a kis majom, ez minthogyha hancorozáson túl talán birkózni szeretne, minden esetre a nyomába eredt a kis majomnak. Itt nem tudom, hogy miért szeretik a kis tigrisek a kis malacukat, de volt az előbb is egy ilyen kép. Na, itt van az, akivel én közelebbről szeretnék megismerkedni. Ez a valaki, aki itt egy családban él, fent valahol Alaszkában, olyannyira szelít, hogy befogadták, és nem bánt senkit. Igaz, hogy úgy mozog biztos, mint az elefánt a porcelánboltban, de lehet, hogy mint a medve a szobában. Biztos, hogy itt ott amott lesodor egy poharat vagy tányért, de hát ennyi. Itt van egy pici kutya, meg egy macska. Kutya-macska barátságról hallottatok? Milyen az? Amikor a kiskutya jól elagyabudjálja a kismacskát. Kismacska meg visszakarmol. Itt meg szeretik egymást. Itt van egy kismacska. Lehet is szeretni, de ott vannak a körmei, látjátok? Már ki dugja a körmeit. Itt is egy kis oroszlán és egy macska barátsága. Itt is hagyja magát a kismacska lebirkózni, rátette a kiskutya a nyakára a mancsát. Ilyenek azok a kis szelid állatok, akikkel majd jó lesz az örökké valóságban együtt lenni. Hát ez csak egy szép kép, reméljük, hogy az örökké valóság még ennél is szebb lesz. És itt is figyeljétek meg ezt a nagy gorillát, meg azt az egészen pici, alig észrevehető kis macskát. Hogy azzal az óriási nagy mancsával, olvastam róla, hogy 500 kilót is képes fölkapni a gorilla, mert olyan rettenetes erős, és fotballlabdát a puszta kezével szétpukkasztja, és milyen gyengéden nyúl ahhoz a kis macskához. Na hát, és ez is egy olyan kép, amikor az ember és a kutya barátság olyan kézzelfogható formát ölt, a kisfiú kisebb, mint a kutyus, és a kutyus hogy eltűri. Hát ez az egyik legszebb kép. Ugye a macska azért egy kicsit önző, mert kihasznál minden lehetőséget, bebújt a nagy kutya füle alá, hogy ott oltalmat találjon. Ez is kutya-macska barátság. Kismaci mászik a fára. És hát ez egy idilli kép arról, hogy egyes gondolkodók szerint milyen lesz majd az örökké valóság. Egy olyan biblia szöveg olvasható ott, hogy ímé új jegeket és új földet teremtek, és a korábbiak észbe sem jutnak, és emlékezés róluk nem lesz. Hát innen kezdtük. Akkor remélem, hogy a képek segítségével legalább azt az alapgondolatot sikerült megjegyeznetek, hogy ilyen szelíd volt a világ régen, és ilyen szelíd lesz. Testvérem, a múlt alkalommal beszéltünk itt közösen egy úrvacsora összefüggésében az örömről, és pedig arról, hogy az öröm akkor igazán valóságos, hogyha az ember egész lényével átérzi, és hogy az Isten, amikor evangéliumokat íratott számunkra, akkor ezt örömhírnek nevezték. Az evangélium görög kifejezés az örömhírt jelent, és az az ember, aki kereszténynek vallja magát, de nem igazán juttatja kifejezésre a megváltás feletti örömét, az nem igazán hitelesen képviseli a rábízott üzenetet vagy evangéliumot. Elgondolkodtam sok minden, ugye itt élek köztetek, és hallom a megnyilatkozásaitokat is, sok esetben az elvárásokat is, és örülök, hogy a legutóbbi alkalommal profécia magyarázatot hallhattatok, mert hogy úgy gondoljátok, és joggal, hogy egy adventista tájékozott kell legyen a világban zajló események területén. Én hadd mondjam el, hogy az én ars poetikám, mint prédikátoré, nem kifejezetten arról szól, hogy én a proféciákat képviseljem. Nyilván ez is benne van a nagy egészben. Múltkor egy közvélemény kutatást végeztek közöttünk, és megkérdeztek minden prédikátort, hogy a munkájában az egyes területek elosztása tekintetében milyen álláspontot vall. Ki az, aki a külmissziót, tehát a bizonságtevést kifelé részesíteni előnyben, és ki az, aki elsősorban a hittestvérei felé fordulva képviselni az ige üzenetét. Hát én elmondtam, hogy én az utóbbi mellett szeretnék igazán állást foglalni. Én úgy gondolom, hogy nekünk hittestvére,

0: embereknek van egy egymás iránti elkötelezettségünk. És ez a prédikátorok részéről fokozottabban érvényesül. Tehát aki időnként csalódásként éli meg azt, amit tőlem hall, azt szeretném most egy hosszabb időre, úgy a velem kapcsolatos elképzeléseit tekintve beavatni mindabban, amit én a prédikátori szolgálatról vallok. Két igét idéznék. Az egyik a Kolossé beliekhez írott levélben található. A Kolossé levélben a következőképpen olvassuk Pál apostolnak, aki igazán nagy misszió munkát végzett a maga idejében, tehát szeretném az ő prédikátori munkával kapcsolatos elgondolását itt képviselni, mint amivel a legmesszebb menőkig közösséget vállalok. Akikkel az 27. verset olvasom az első fejezetből, akikkel Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között emett titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnélik, hogy Krisztus ti bennetek van, az eredetiben ez áll, a dicsőségnek ama reménysége, akit mi prédikálunk, intvén minden embert és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a néhány bibliai gondolatnak a lefordítása és az értelmezése körülbelül azt jelenti, vagy úgy hangzik mondjuk a mi talán jobban ismert nyelvezetünkön, hogy a prédikátornak az a feladata, hogy a bűntől való szabadulás titkát megismertesse, és egyfajta orvosi kifejezéssel élve utánkövetéses megoldással nyomon kísérje kinek-kinek a lelki fejlődését, és közbelépjen ott, ahol emberi tényezőként közbeléphet, és segítsen a fejlődésben, a növekedésben, a Krisztusban, ahogy ezt a Biblia megfogalmazza. Talán még személyesebb hangot üt meg Pál apostol akkor, amikor a Galata beliekhez írott levélben elmondja a 4. fejezet 19. és 20. versében a következőket. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek Krisztus. Szeretnék pedig most köztetek lenni, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Ez a másik, ami az előzőt kiegészítené. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Tehát, hogyha én itt esetről esetre megjelenek előttetek, akkor tőlem körülbelül ilyen hangvételű és ilyen tartalmú témájú prédikációkra számíthattok. És ez a mai alkalommal sem lesz másképp, mert úgy gondolom, hogy a vajmi kevés idő, amiről mi tudunk proféciák alapján, mert aki eljön majd, eljön és nem késik, ez éppen ezt a lelki fejlődést, illetve ennek a felgyorsulását igényeli. És úgy gondolom, hogy ha én igazán segíteni akarnék a másiknak, vagy a királyi papság elve értelmében segíteni akarunk egymásnak, akkor ezen a területen kell a dolgokat felerősíteni és felgyorsítani. Láthatjátok, hogy a témaválasztásaim ezek körül forognak, és amikor én arról beszélek, hogy mit jelent örülni, vagy beszéltem a múlt alkalommal, akkor ez egy további kifejezés is társulhat. Tabu téma, nem szoktunk beszélni róla. Mi a véleményetek az üdvbizonyosságról? Az öröm és az üdvbizonyosság hogyan kapcsolódik egymáshoz? Amikor az Isten visszajelez, megbocsátotta a bűneimet, amikor a gondolat ihletés jegyében megszólít, szól hozzám, eligazít, valamilyen ígének a belső összefüggéseit feltárja, vagy az imádsága maga valóságában beszélgetéssé válik Isten és ember között, akkor ezek nem megfelelő fórumok és lehetőségek arra, hogy akár az örömöt, a bűntől való szabadulás feletti örömöt az üdvbizonyosság kérdésével összefüggésbe hozzam. Én nem mertem soha ezzel foglalkozni, mert jaj, hát milyen alapon mondhatnám én ki azt, hogy én biztos vagyok abban, hogy majd üdvösséget nyerek, de elgondolkodtam, hogy vajon ezek a visszajelzések a menny felől nem ezt a reménységet keltik életre és tartják életben? Amikor én örülök annak, hogy az Úr és a Mester megbocsátott, és reménységem van a jövő iránt, és egy újabb kép lép ide be, mert azt az egyéb gondolatot is felszínre hozza, hogy milyen önértelmezésünk van, hogyan gondolkodunk önmagunkról. Nem egyszer feltesszük a kérdést másoknak is, hogy mi a véleményük rólunk, hova sorolnak be bennünket mondjuk a nagy adventizmus közegében, hogyan gondolkodnak felőlünk. De vajon mi lenne akkor, hogyha magunknak tennénk fel ezt a kérdést, és mi hova soroljuk magunkat jegyében, megpróbálnánk választ keresni rá. A közösségünk élete hosszú év tizedekre visszatekintve, nem csak a miénk, hanem ugye általában a nagy adventmű élete, sok esetben az identitás keresésben jut kifejezésre. Az 1950-es években megjelent a mi közösségünkben két protestáns tudós, egy Martin és egy Barnhouse nevezetű, akik próbáltak egy felmérést végezni egy doktori disszertáció kialakításának alapján, hogy ki tekinthető kereszténynek. És felállították az ezzel összefüggő kritériumokat, hogy ki keresztény. És miután a mi közösségünk akkori vezetői nagyon fontosnak tartották, hogy a külsősök, tehát a más egyházakhoz tartozó emberek bennünket keresztényeknek tartsanak, ezért igazították a mi hittételeinket, a mi tantételeinket egy kicsit a protestáns közösségek elvárásaihoz. És ezzel a mi közösségünk belső kohéziós ereje, összetartó ereje, ami az ige ismeretnek a homogén voltára épült, egy kicsit megroppant. Mert az adventista lelki és eszmei értékek egy másik, egy külső elváráshoz igazodtak. Egy új identitás lépett be a képbe, mert ugye az összetartó erőnek jelen kell lennie, ez pedig a szervezeti szabályzat lett. És ez a maga egyre erőteljesebb befolyásával érvényesül a mi közösségünk egészében, és a bizonyos hittételek, amelyek a mi jövőnket, jelenünket és jövőnket, végső sorsunkat határozzák meg, ezek nem kapnak manapság akkora hangot. És úgy gondoltam, hogy talán jó lenne ezen a területen egy kicsit elgondolkodni, tovább lépni. Ha az ember elolvassa, vagy legalábbis belolvassa a Zsoltárok könyvébe, akkor ott Isten és ember közösségének a nagyon is plasztikus és beszédes kifejezéseire talál, amit az egyes Zsoltárok írói személyes tapasztalatként mondanak el. Beszéltünk örömről. Az öröm visszajelzés. Mit kezdünk ilyen kifejezésekkel, hogy emésztődik az én lelkem? Eleped az én lelkem? Vagy? Azt mondja a Szentírás, hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét. Vajon mit jelent ez? Szóba merünk állni ezekkel a túlzó, érzelmben rendkívül gazdag kifejezésekkel? Azt mondja a 84. néhány Zsoltár szakaszt hadd idézzek. A 84. Zsoltár például azt mondja, jól ismert Zsoltárról van különben szó, és én úgy szeretném, hogyha ezt úgy be tudnánk vállalni. Azt mondja itt például, mi szerelmetesek a te hajlékaid seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újonganak az élő Isten felé. Ez az egész ember, a teljes ember válasza az Isten szeretetére, az Isten közeledésére, az Istennel való közösség után epekedő és vágyakozó ember megnyilatkozása ez. Nézzünk más igéket is, a 61. Zsoltár szavait is hadd idézzem. Itt a 61. Zsoltárban a következőt olvasom a 3. versben. E föld széléről kiáltok te hozzád, mert szívem elepett. Valami belső hiányérzetről tesz tanul bizonyságot a Zsoltáros. Valami beteljesedés utáni vágyakozás hangjai szólalnak itt meg. További igéket is idézhetek. 77. Zsoltárban a 4. verset olvasom. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. 102. Zsoltár. És pedig itt az első vers. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kijönti panaszát az Úr elé. 107. Zsoltár, ez lesz az utolsó ebben a felsorolásban. És itt az 5. verset idézem. Éhesek és szomjasak valának, lelkük is eleped bennük. Valami hihetetlen hiányérzetről tesznek tanúbizonyságot ezek az ígék, amit az Isten nélkül élő ember érez a lelkében. Szoktuk mondani, hogy a bűneset kapcsán két hatalmas hiányérzet keletkezett. Az egyik az emberben, a másik pedig az elveszett ember után az Istenben. Valaki így fogalmazta meg, hogy egy Isten formájú űr keletkezett az ember belső lényében, az Isten belső lényében pedig egy ember formájú űr. Jobb könyve fogalmaz így, hogy kívánkozik kezének alkotása után. Egy közösségre teremtett lényről van szó, amikor az ember teremtéséről beszélünk. Egy olyan lényről, akit az Isten önmagával való közösség alkotásra teremtett, és ha ez a közösség nem működik, akkor hiányérzet üti fel a fejét. Emberben és Istenben egyaránt. És ez a hiányérzet, ez kielégülésre vár. És ezért jelennek meg ezek a rendkívül beszédes szavak, elepett az én lelkem, emésztődik, sőt kívánkozik, mert az ember, hogyha a saját sorsából hogy valóságszerűen belegondol, és meri szembesíteni magát ezzel a hiányérzettel, akkor érzékeli, hogy ez igenis valóságos, és amikor Isten és ember egymásra talál, akkor oldódik fel, és akkor érzi az ember magát a maga helyén, az Isten közelében. A Biblia azt is kimondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És mindig csak arra hivatkozunk, hogy keres majd az Isten nekünk segítő társat, hozzánk illőt, és akkor ez a hiányérzetünk feloldódik. Sokkal tágabb értelmű igeversről van szó. Isten és ember közösségéről, ami hiányérzetként jelentkezhet, az ember magára maradottságában a maga tapasztalataként fogalmazza meg, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szüksége van a közösségre, szüksége van az Istennel való kapcsolatra, és szüksége van a másik emberrel való kapcsolatra is. Én kikerestem egy gondolatsort a konkordanciából, mert ugye korábban már beszéltünk arról, hogy mi emberek, keresztények, az Isten hitében egymásra talált emberi lények mit tudnánk együtt csinálni. A közösség alkotás jegyében, a testvéri szeretet és együvé tartozás jegyében mit tudnánk együtt csinálni. Szoktam elmondani azt is, hogy az őskeresztények állandóan együtt voltak, és mindig volt valami közös tennivalójuk, és olyan dolgokat csináltak, ami formált, alakította és javította közöttük a közösségi érzést. Mi mindent lehetne csinálni? És most az előbbi gondolat hátterén én egy olyan igeszakasz sorozatot kerestem ki, ami arról szól, hogy mit lehet az Istennel együtt csinálni. Ha közösség él Isten és ember között, akkor az sem mellékes, hogy mit tehet az ember az Istennel közösségében, közösségben. Például ilyen ígékre találtam a közösségre vonatkozóan, mert a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. A visszajelzés öröm, a visszajelzés a megelégedettség, a belső békesség, az a bizonyosság, hogy az Isten a nála letett kincsemet majd megőrzi a manapra. Tudom, hogy kinek hittem. Isten és ember között egy valóságos, élő, bizalmi kapcsolat kibontakozásáról beszél. Azt mondja a Szentírás, amikor egy ember megtér, az Isten országa ti bennetek van. Által mentetek a halálból az életre. Ezek nem keresztény frázisok. Ez a valóság. És ha elolvassuk például az Efézusi levélből azt a szakaszt, ami a keresztségről beszél, és ezt azért hoznám fel, mert nagyon sokan közülük, ugye sokakkal beszélgetek, tudom, a keresztségben ezt nem élik meg. Nem tudatosul bennük, hogy itt most mi történt. Én szoktam mondani, de én is veletek együtt úton vagyok, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy én most már a megoldottság státuszából beszélek, akinél minden a maga helyén van és minden rendben van. Nem, én hangosan gondolkodom, és az én vágyaimat tudtatom kifejezést, egyes ígéket igénybe véve. Tehát az Efézusi levélben például egy keresztséggel összefüggésben a következőt olvassuk. Azt szoktuk mondani, hogy ugye ez egy meghalás és feltámadás. Sőt, a Biblia azt is mondja, hogy Krisztussal együtt halok meg, és Krisztussal együtt támadok fel. Itt az Efézusi levélben azonban ez további gondolatokkal egészül ki, és pedig azt is elmondja itt a Szentírás, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, Krisztussal együtt feltámadtunk, és Krisztussal együtt ültetett az Isten bennünket a mennyekben. Múlt időben van. Tehát amikor én múlt időről beszélek a Szentírás kijelentései alapján, akkor ez azt is jelenti, hogy valami a múltban elrendezett, és valami a múltban már valóság volt. Tehát abban a pillanatban, amikor én az Isten szeretetének vonzására engedtem, akkor én távolvaló voltam korábban, de közelvalóvá lettem. Ha én az atyai ház küszöbét a bizalom jegyében átléptem, akkor az atyai ház teljes jogú örököse vagyok. Amikor én megkeresztelkedem, akkor a régiek elmúlnak, szándékom szerint, vágyaim, törekvéseim szerint. Azt mondja Pál, hogy én ti köztetek többé, te szerint senkit nem ismerek. Mert hogy aki ti voltatok, az a hullámsírba került. És Krisztussal együtti új életet támadtatok fel. Úgy mellesleg megkérdezném, Krisztus valósággal feltámadt? Azt mondja Pál apostol, ha Krisztus fel nem támadott volna, akkor hiába való a ti hitetek. De hogy Krisztus feltámadott, ez azt is valóságossá teszi, hogy én vele együtt támadtam új életre. És vele együtt ülök az Isten trónján, és az Isten majd visszaadja nekem a valóságban is a föld feletti uralmat a második Ádámmal együtt. Tehát amikor én identitás zavarral küzdök, hogy hova tartozok és ki vagyok, akkor érdemes lenne ezeket a gondolatokat előszámlálni. Ki is vagyok én? Hova tartozom igazán? Fontos nekem, hogy a nevem hol van? Igen, fontos, egy adott helyen. Az én nevem fel van írva a mennyben. Ez a legfontosabb, és ehhez képest semmi más nem számít. Kell nekünk aggódni és azon küszködni, hogy akkor most hogyan ítélnek meg bennünket, minek tartanak bennünket, és egyáltalán nem. Azt mondja az igaz keresztényekről Koméniusz, belső javaikban bizonyosak voltak. Kell ennél több? Ehhez képest a külső elismertség mit számít? Belső javaikban bizonyosak voltak. Tudták, hogy kinek hittek. Tudták, hogy a nála letett kincs jó helyen van. Tudták, hogy ők új teremtés. És a menny várományosai. Mi kell ehhez képest még több? Mi kell? Fontos az, hogy hova sorolnak, vagy hova nem sorolnak. Miért nyugtalankodunk emiatt? Az igaz keresztényekről mondja Koméniusz, újra hangsúlyoznám, belső javaikban bizonyosak voltak, és hogyha az egész szakaszt elolvassuk, akkor kisejlik a gondolatmenetből az, hogy nem érdekelte őket, hogy mit mond róluk a világ, hogy fenyegetik-e őket, vagy elismerik őket. Egyszerűen ez nem számított. Mert megelégedtek azzal, hogy ők Isten gyermekei, és helyreállt a közösség Isten és ember között. Ők a maguk helyén vannak már. Helyreállt a béke. Ha például a 8. Zsoltárt felidézzük, amikor azt mondja a Biblia az ember teremtettségéről, hogy micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Ez a mi identitásunk. És a megtért ember visszakapja identitását. A megtéréskor kapja vissza identitását. Ehhez képest mit kell küszködnünk, meg bánatoskodnunk, meg vergődnünk azon, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, miért vagyunk azok, akik. Nagy felfedezés volt, amikor az 1888-as üzenet gondolatmenetében megértettük azt a bibliai igét, ami a Római Levél 5. fejezetének 18. versében van, hogy elolvasom, mert talán úgy hitelesebb is. Azt mondja itt a Római Levél 5. fejezetének 18. verse. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden ember elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Minden emberre elhatott. Az Isten a bukás okozta helyzeti hátrányt ezzel a gesztussal kiegyenlíti. Úgy tekint minden emberre, mint a menny potenciális örökösére. Az én választásomon múlik, hogy ez az előre felkínált örökség az enyém lesz-e vagy sem. Ha Isten bizalmat ébreszt bennem, akkor tudok elfogadni. Tudom elfogadni ezt a minősítést. Ha nem sikerül az Istennek a maga szeretetteljes megnyilatkozásaival sem bizalmat ébreszteni, akkor én vagyok az a valaki, aki nem értem ezzel a felkínált lehetőséggel. De újra olvasnám. Egynek igazsága által minden ember elhatott az élet megigazulása. Minden emberre úgy tekint az Isten, mint a menny potenciális örökösére. Azok fogják örökölni, akik ezt igényelik, akik vágynak rá, azoknak az Isten majd ajándékként adja. Tehát, hogy én ki vagyok, azt Isten és ember közössége határozza meg. Hogy én milyen minősítés alá kerülök, ismétlem, az a bennem munkálkodó kegyelem eredménye lesz. És ha én az Istennel közösségben vagyok, akkor meg fog jelenni az én életemben az üdvbizonyosság is. Az a belső bizonyosság, hogy az Isten a nála letett kincsemet megőrzi, hogy az Isten a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára bevégzi, ezek mind-mind-mind megjelennek, és az én identitás tudatomat formálják, és megalapozottá teszik. Ehhez képest mit számít, hogy egyébként milyen minősítést kapok, meg hova sorolnak, meg hova nem sorolnak. Sokszor a szemünkre vetik, hogy mi identitás problémákkal küzdünk. Ha ezeket a most felidézett ígéket a maguk helyén kezelnénk, és komolyan vennénk, megszűnne minden identitás probléma és identitás zavar. Tehát amikor ennek nyomán és ennek kapcsán tényleg úgy gondoljuk, hogy nem találjuk a helyünket, akkor érdemes ezeket a bibliai ígéreteket elővenni, és ezeket átgondolni. A múltkor idéztem, de csak a délutáni beszélgetés kapcsán. Mit jelent az például, hogy az Isten nincs messze egyikünktől sem? Mit jelent az, amikor Pál apostol egy nagyon kellemetlen helyzetben azt mondja, de az Úr mellettem állott? Na, milyen identitást kölcsönöz ez nekünk? Az Úr mellettem állott. Ha az Úr velem, kicsoda ellenem? Nincs messze egyikünktől sem. Azon múlik, hogy igénybe veszem-e. A sokat idézett, talán nem eléggé idézett szakasz, Ézsaiás könyve 64. fejezetében azt mondja, hogy régóta így vagyunk, megtartatunk-e. Ha úgy tetszik, identitás zavarral küzdve vagyunk régóta így. De így folytatja, hogy nem volt senki, aki segítségül hívta volna nevedet és belét fogóznék. Megtartatásunk egyetlen útja és lehetősége. Segítségül hívni az Úr nevét, és belé fogózni. Mózes első könyvében egy ilyen kifejezést olvasunk, hogy akkoriban kezdték segítségül hívni az Úr nevét, amikor sét megjelent. Szóval az ember egyetlen reménysége az, hogy segítségül hívja az Úr nevét, és akkor az identitása helyreáll. Rögtön és azonnal. A Biblia azt mondja, hogy korábban zsellérek és jövevények voltunk, most pedig polgártársai a szenteknek. Ugye mindannyian tudunk arról, hogy a római polgárság mit jelentett. Pál apostol egy adott pillanatban kénytelen volt hivatkozni rá, hogy miközben ez a bizonyos ezredes pénzért vásárolt, mert annyira fontos volt neki, ő pedig beleszületett. Mi beleszülettünk a mennyei polgárságba. És ezért nem szabad, hogy identitászavarunk legyen. Én a menny polgára vagyok. Távolvalóból közelvaló. Polgártársai a szenteknek, és cseléde az Istennek, ami korábban ugye nem ezt a megalázott szolgai helyzetet feltételezte, hanem az én kis cselédem, szokták a kisgyereknek mondani a régi időben a szülők vagy nagyszülők. Tehát ez a szeretetteljes megnyilatkozás és a hovatartozás kifejezése az akkori szóhasználatban. Utolsó igeként idézném János leveléből, a szakaszt a 3. fejezetből, most Isten gyermekei vagyunk. azonosulunk ezzel a kifejezéssel? Most Isten gyermekei vagyunk. Nem leszünk, nem voltunk, Isten gyermekei vagyunk. Hozzáteszi, nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De megvan valakiben ez a reménység ő iránta. Ha bizalom él a szívében az Isten ígéretei iránt és az Isten személyére iránt, akkor meg fogjuk látni őt, amint van. És kik fogják meglátni őt, amint van? A célba érkezettek. Ezeknek az Isten neve kerül majd a homlokára. Ezek az Istenhez hasonlítani fognak. Helyreáll a nagy törés, és végérvényesen megszűnik minden identitászavar. Mert hazaérkeztünk. És én úgy gondolom, hogy ez a reménység kell, hogy éltessen bennünket, és azt végképp ki kell verni a tudatunkból, hogy ki minek tart bennünket, és ki hova sorol minket. Az igaz keresztények belső javaikban bizonyosak voltak. Most Isten gyermekei vagyunk, szeretném újra hangsúlyozni, nem lehet nyilvánvalóvá vég, hogy mivé leszünk, de ha nyilvánvalóvá lesz, akkor meglátjuk őt, amint van. És a neve homlokunkra kerül. És én szívből kívánom, hogy mi ezek között legyünk. Gondoljuk át ezeket az ígéket nyilván első hallásra. Némelyik ismertnek tűnik, a másik kevésbé ismertnek. Lehet, hogy ebben a szövegkörnyezetben még nem került ide elétek. Minden esetre én úgy gondolom, hogy ezek az ígék méltók arra, hogy foglalkozzunk velük. És én azon fogok ezután is munkálkodni a belmisszió jegyében, hogy titeket, akik jelképes értelemben gyermekeim vagytok, fájdalommal szüljelek, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Amen.
1: Köszönjük a szolgálatot. Isten tiszteltünk végén énekeljük a 220-as énekünk első három versét, és ne csökjük be az énekesünket, mert az ima után a hetedik verset énekeljük. Tehát a 220-as ének első három versét énekeljük most.

0: távozó imádságunkhoz kérem, hajtsunk térdet azokkal, akik szeretnék és tehetik, a többiek maradjanak állva.
1: Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy bármi hűtlenkedünk, te hű maradsz, és a velünk kapcsolatos örök elképzeléseidet nem akarod feladni. Köszönjük, hogy gyógyírt találtál a bűnbetegségének enyhítésére és végső gyógyítására, és köszönjük, hogy a szeretet hatalma az, ami bennünket a jóra elkötelez. Köszönjük, hogy a te jóságod még ma is megtérésre indít, értékrendünk, gondolkodásmódunk átformálására késztet. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a tudatot, hogy tőled csak jó adomány és tökéletes ajándék származik, hiszen tulajdon fiadnak nem kedveztél, hanem őt mindannyiunkért odaadtad, és vele együtt kész vagy mindent nékünk ajándékozni, csak hogy meggyógyuljunk, és visszataláljunk te hozzád. Urunk, erősíts fel bennünk, kérünk, azt a belső hiányérzetet, ami a veled való közösség hiányából táplálkozik. És add, hogy megjelenjenek a mi szóhasználatunkban is ezek a szavak, az epekedés, a vágyakozás, az emésztődés, azért, hogy ennek a hiányérzetnek az elsöprő erejét tapasztalva keressük mi hamarabb, minél gyorsabban a hazafelé vezető utat te hozzád. Urunk Istenünk, állítsd helyre, kérünk bennünk a te képmásodat, és add, hogy ott lehessünk majd azok között, akik színről színre meglátnak téged, akik majd homlokukon viselik a te nevedet, akiknek életében a belső megnyugvás, a hazatalálás, az örökké valóságba való hazatalálás lesz a legfontosabb és valóságos tapasztalatként élhetik meg. Urunk Istenünk, segíts, hogy ne ilyen szomorú egyhangúságban éljük a mi életünket, hanem segíts keresni, mi a te kedves, jó és tökéletes akaratod. Segíts, Urunk, készséget nyilvánítani arra, hogy feltárulkozva előtted felgyorsuljon bennünk az újjáteremtés műve, hogy a Krisztus napjára valósággal véget érhessen ez az átalakulási folyamat. És te, amikor ránk tekinthetsz, meglásd bennünk önmagadat. Köszönjük, hogy munkálkodsz ezen. Segíts, hogy fontosnak érezzük ezt. Amen.
0: Tehát a megkezdett énekünk 7. versét énekeljük távozásul.

És mindenkit szeretettel várunk december 19-én jövő kedden a Benczer utca 9 szám alatti előadó teremből a fórumunkat erről a tárgykörről megtartjuk. Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az időszerű proféták és proféciák című sorozatunk 5. előadásához érkeztünk, és a táblán jeleztem, hogy a mai este Dániel könyvéről lesz szó. Dániel könyvében nagyon sok messiási profécia található, mondhatnám úgy is, hogy a 4 nagy vázlat profécia, ami helyet foglal Dániel könyvében, mind a 4 középpontjában Jézus Krisztus áll. Az első vázlat proféciában, a Dániel könyve 2. fejezetében arról értesülünk, hogy a világunkat egy hatalmas szobor álomban mutatja be az Isten Nabukodonozor királynak, és ez a szobor, amelynek rettenetes az arca, ott áll a király előtt álmában, és látja, hogy aranyból van a feje, ezüstből a karjai, részből az oldalai, vasból a lábszára és vas és cserép elegyéből a lábujjai. De ez a hatalmas szobor, mint hogy agyag lábakon áll, nagyon hirtelen gyorsan le fog dőlni a lábáról, a világunk történelmének nagyon hirtelen fog vége szakadni. Bár ma is sokszor emberek mondják azt, hogy hát milyen régóta áll a világ, még ugyanilyen sokáig fog állni, és ne essünk pánikba, a szekér eddig is ment valahogy, ezután is menni fog valahogy. Hát a Biblia bizonyságot tesz arról, hogy igen, a szekér eddig is ment valahogy, de senki másnak nem köszönhetően, mint az Isten kegyelmének, de a szekér nem sokáig fog már tovább menni. A szoborra emberi kéz érintése nélkül egy kő szakad le, a lábára esik a kő, a szobor lábára, ami éppen ugye agyaglábakon álló kolosszusról van szó, semmiféle ellenállást nem tud kifejteni ez a szobor, megbillen, leesik, szétzúzódik arany, ezüst, réz, vas, cserép, felkerekedik a szél, és elviszi a szél ennek a világtörténelmnek a legkisebb maradványát is, amikor az a kő, amely kéz érintése nélkül leszakadt, és amely ledöntötte a szobrot, egyé lesz, és

folyamatos fölmelegedés fog végezni a Földünkkel, és jött a 20. században az oly sok embert ma is rémületben tartó atomhalálnak a kísértete. Biblia mindannyiunkat megnyugtat, hogy sem éhhalál nem végez az emberiséggel, sem hőhalál, sem atomhalál kéz érintése, emberi kéz érintése nélkül lesz vége a történelmünknek. A kő, a kőszikla a Bibliában mindig a messiás jelképe. Jézus Krisztus megjelenik Dániel könyve 2. fejezetében, mint egy kő, amely ledönti a nagy szobrot, és az a kő majd nagyhegyé lesz. A sok-sok ország helyett, ami most van a Földünkön, egyetlen egy ország lesz, miután befejeződik a történelmünk, és ez az Isten ország, amiről Jézus olyan sokat beszélt, az ő országa, amely szereteten és békességen alapul. Jézus ugyanezt a jelképet az életében is fölemlítette, ezt a kő, leszakadó kőnek a jelképét. Ha valaki elolvassa Máté evangélium a 21. fejezetét, ott a 42. verstől, tehát Máté 21. fejezet 42. versétől olvashatja Jézusnak egyik legkülönösebb példázatát, amit elsősorban a zsidó nép vallási vezetőinek mondott, amikor azt mondta a farizeusoknak, hát sohasem olvastátok az írásokban. A kő, amit az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje, és csodálatos a mi szemeink előtt. Aki e kőre esik, szétzuzatik. Akire e kő esik rá, szétmorzsolja azt. Ez a példázatnak ez a befejezése, hogy valakire majd rá fog esni a kő, és szét fogja morzsolni. Tudnék azt az embert, aki az életében nem változik meg a kőre való esés nyomán, tehát a Krisztus megismerése és a benne való megváltozás, újjászületés, megtérés nyomán, arra az emberre az ő eljövetele úgy fog hatni, mint egy leszakadó kő, amely véget vett nem csak a világ történelmének, hanem bizonyos emberek élet lehetőségeinek is, akik nem részesülnek majd az örök életben. Tehát Dániel könyvéből Jézus ezt visszaidézte, ezt a messiási proféciát. Tehát még egyszer mondom, a Dániel 2. fejezetét, a Máté evangélium a 21. fejezet 42. és 44. verse között, természetesen ennek párhuzamosa Márknál és Lukácsnál is megvan. A 2. messiási profécia is rendkívül híres, amely Dániel könyve 7. fejezetében található. Itt Isten úgy mutatta be az emberi történelmet, hogy most már Jézusról nem ilyen jelképpel beszélt, hogy kő, kőszikla, hanem Dániel próféta, ugye az előző álom Nabukodonozor álma volt, ez már Dániel álma. Dániel úgy látta a világ történelmet, mint a hatalomért való acsarkodásnak a történelmét. Ezért nem szoborként látta a történelmet, mint a pogány király Nabukodonozor, hanem Dánielnek az Isten így mutatta be a történelmünket, hogy egy óriási viharzó tengert lát. Ugye a tenger mindig a népek jelképe a Bibliában, a viharzó tenger pedig a népek egymás ellen való küzdelmének, háborúinak a jelképe, és ebből a háborgó tengerből egymás után 4 vadállat jött ki. Először egy sasszárnyú oroszlán, aztán sasszárnyai kitépettek, elgyengült az oroszlán, visszacsuklott, elmerült a tengerben. Kijött utána egy medve, 3 borda volt a szájában, és falta ugye a 3 bordát, de közben hangzott a szózat, egyél még sok húst. Aztán ez a medve is, ami egyik oldaláról a másikra kélt, és falta, ette ezt a bordát, ez is visszamerült a tengerbe. Aztán kijött egy párduc a tengerből, hatalmas gyorsasággal járta körül a földet, de ez a párduc is elerőtelenedett, és ez a párduc is visszahanyatlott a népek tengerébe. Aztán kijött egy fenevad, és a fenevad, amely egyesítette magában az előző állatoknak az erejét, és a fejéből 10 szarv nőtt ki, és a 10 szarv közül még egy kis szarv is kinőtt úgy, hogy 3 másikat kiszakított. Ez már nem csuklott vissza a tengerbe, ez az idők végéig fennálló hatalom, ez a fenevad, a 10 szarval és a kis szarval. És miközben Dániel nézte ezt a nyomasztó történelmi látomást, ahol egymás után következő hatalmak marakodtak a világ elsőségért, eközben egy gyönyörűséges mennyei vízió kerekedett ki, és látta Dániel, hogy az Isten trónusához valaki közelít. És az, aki valaki közelít az Isten trónusához, ezt ő emberfiának nevezte.

Milyen érdekes kifejezés ez az emberfia. Ez a kifejezés, hogy emberfia, ez is Dániel könyvében, itt a 7. fejezetben jelenik meg először. Nos, hát itt már bizonyára sokan ismerik, hogy Jézus ezt pedig állandóan, hogy úgy mondjam, nap-nap után magára vonatkoztatta, amikor önmagáról, mint emberfiáról beszélt, aki Istenként eljött erre a földre, de teljesen fölvette az emberi természetet, teljesen osztozott mi velünk az emberi sorsban, és ezért ő emberfia is. Tehát a második nagy messiási profécia, hogy az emberfia, miközben még zajlik a történelem, és még a negyedik hatalom, a fenevad hatalma tart, az emberfia már elkezdi az ítéletet. Krisztus már megy az Atya elé, és könyvek nyittattak meg, és elkezdődik a mennyei ítélet, nyilván miért, hogy amikor Jézus eljön, már feltámaszthassa azokat, akikre kimondja a felmentő ítéletet, hogy bár ezek az emberek is bűnkövettek el, szembefordultak a bűneikkel, ezek az emberek igazságra törekvő emberekké váltak, és ezért visszaadja majd neki Krisztus az életjogát. És aztán ugyanez a Jézus Krisztus a Dániel könyve 4. vázlat proféciájában, a 10. és 12. fejezetben most nem kő, meg nem emberfia néven szerepel, hanem egy harmadik néven. Bibliában 5-ször fordul elő, tulajdonképpen hát nem is így szabadott volna leírnom, hogy Mihály, mert csak a magyar fordítás, hogy Mihály, hanem az eredeti héber kifejezést kellene itt használnunk, ugye a Mikáél kifejezést, amelyben az él, az Isten szó is szerepel. A Mikáél kifejezés annyit jelent magyarra fordítva, hogy ki olyan, mint Isten. Kicsoda hasonló az Istenhez. Ez a Bibliában, ahogy említettem, 5-ször előforduló kifejezés, ez a Mikáél, mindig Jézusnak a jelképes neve. Előfordul Dániel könyvében, Júdás levelében és a Jelenések könyvében, ebben a 3 bibliai iratban, sehol máshol. És mindig abban az összefüggésben, amikor Jézus és a gonosz sátán közötti küzdelemnek van egy bizonyos forpontja, és Jézus megjelenik, és az a kérdés, hogy ki olyan, mint Isten, ki nevezhető Istennek, és a Dániel könyve 12. fejezetében, a 10-ben fordul először elő ez a kifejezés, de a 12. fejezet első versében olvassuk azt, hogy abban az időben, amikor az emberiség történelme halad előre, és olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a földön, akkor felkél majd Mihály, Mikáél, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Alig ha van szívderítőbb kijelentés Dániel könyvében ennél, az utolsó fejezet kezdődik így, a 12. fejezet, hogy Jézus majd fölkél, és eljön, és kiveszi az ember, az emberiség kezéből a földet, mert ha nem tenné ezt Jézus Krisztus, akkor hát csak így tudnánk mondani, hogy katasztrófába torkollanék az emberiség történelme. Kedves hallgatók, ezekről a messiási jövendőlésekről külön-külön előadásokat lehetne tartani. Én azonban most gyorsvonatszerűen ezeken végig száguldottam egy valami célért, hogy a harmadik messiási proféciáról beszéljek részletesen, mert ez 4 versből elolvasható, és számítok arra, hogy ezt a Dániel könyve 8.-9. fejezetében található Bibliának egyik középponti proféciáját mindenki otthon el fogja olvasni, mondom, jövő kedden a megbeszélés a Bencer utcában erről meg lesz. És most a 9. fejezet 24. versétől szeretném felolvasni a 27-ig, azt a messiási jövendőlést, amit nyugodtan mondhatunk, hogy meg kell, hogy különböztessünk a sok messiási jövendőlés közül, mert egészen egyedülálló és rendkívüli. Mielőtt belemélyednénk a témába, szeretném önöknek felolvasni erről a messiási jövendőlésről Huber Lipótnak a véleményét, aki a századforduló egyik legjelentősebb magyar bibliakutatója volt. Egyébként egy kalocsai kanonok, katolikus teológus volt, aki a század végén elment Jeruzsálembe. És amikor elment Jeruzsálembe, meglátogatta a Szent Várost, megesett a szíve azon, amit látott. Azt látta, amit ma is lehet látni, hogyha valaki elmegy Jeruzsálembe, én nem voltam Jeruzsálemben, de nap-nap után látjuk a sirató fal előtt álló embereket, kígyózik a sor, várják a zsidók a messiást,
zokogva, sírva, bizonyos kéréseket oda résekbe betömködve ott állnak a siratófal előtt, és azt mondja Huber Lipót, hogy én azért írom ezt a tanulmányt, mert milyen megdöbbentő dolog, hogy a Messiás több évszázada eljött már. Az a próféta beszélt róla, aki a zsidó népnek máig is elismert prófétája. Nem azt kérem a zsidóktól, hogy a keresztény iratokat fogadják el, a saját irataikat, Dániel könyvét vegyék komolyan. Huber Lipót egyébként héberül írta meg a tanulmányának a bevezetését, tehát héber szöveg, valaki bemegy az egyetemi könyvtárba, ki kölcsönözheti, a hittudományi folyóirat 1902-es évfolyamában jelent meg ez a tanulmány, amelyből a következőt szeretném felolvasni, a folyóirat 1902-es évfolyama 658. oldaláról. Kétségtelen, hogy Dániel e jövendőlése, tehát amiről ma este lesz szó, a 9. fejezet jövendőlése, az Ószövetség legérdekesebb s figyelemre méltó jóslata a messiási vaticíniumoknak, tehát jövendőléseknek, mint egy koronája. Méltán ragadja csodálatra lelkünket Dániel próféta páratlanul álló jóslata, melyben oly pontosan jelzi a jövendő messiás megváltó idejét, hogy annak alapján Izrael és mindazok a népek, melyekhez e jóslatnak híre eljutott, csak nem ujjaikon számlálhatták megjelenésének napjait. Vagyis azt mondja itt ez a nagyon derék gondolkodó ember, hogy olyan jövendőlés található a Bibliában, amely pontosan, időileg pontosan megjövendőlte, hogy a Messiás mikor fog elérkezni a földünkre. Ilyen jövendőlés nincs több az Ószövetségben, csak egy van, de ez az egy bőségesen elegendő, hogy bárkit meggyőzzön, lehessen az a valaki ateista, vagy zsidó származású, vagy éppen egy olyan keresztény, akinek ingatag a hite, bárkit meggyőzhet arról, hogy Jézus a megígért megváltó pontos menetrend szerint érkezett a földünkre, abban az időben, amikorra Isten azt kijelentette. Tehát még egyszer mondom, a Bibliában több idői kijelentés nincs Jézus első eljöveteléről, de egy idői kijelentés van, és azt most felolvasnám, és látni fogjuk, hogy hajszál pontosan beteljesedett. Még az előzményekhez azt tegyem hozzá, hogy Dániel próféta időszámításunk előtt a 7.-6. században élt, tehát Jézus előtt jó 600 évvel. Azért tessenek meggondolni, hogyha most azt mondanám önöknek, hogy az 1400-as években a magyar történelemben valaki megjövendőlte volna, hogy most 2000-ben Magyarországon mi fog történni. Tehát ilyen horderejű jövendőlésről van szó. Dániel könyvében, Jézus Krisztus előtt 600 évvel írott könyvben egy pontos idői kijelentés található a Messiás eljöveteléről. Tehát így olvassuk ezt a jövendőlést, és egyben mondom, ez a harmadik a sorban, Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől. 77 szabatot a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenetessék a szentek szentje. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a Messiás, és senki sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe. És vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Elismerem, hogy első hallásra nagyon rövid, tömör és sokszor talányosnak tűnő a jövendőlés, de meg fogjuk látni talán az előadás végére, egy 3/4 óra múlva, hogy milyen világos és milyen egyértelmű ez a jövendőlés. A jövendőlést akkor vizsgáljuk módszeresen,
Ha először megnézzük az idői tengelyét ennek a jövendőlésnek, és ezt nagyon röviden a táblára jeleztem is. A jövendőlés úgy kezdődik a 24. versben, így mondja Isten angyala Gábriel Dánielnek, hogy 77 szabadott a te népedre és a te szent városodra. Rögtön a jövendőlés eleje megmondja, hogy milyen időtávot fog át ez a jövendőlés. 77 az 490 nap. Hát ez nem valami nagy idő, 490 nap az másfél év. Valamit azonban tudnunk kell, hogy a Bibliában, a nagy idői proféciákban a napok mindig éveket jelentenek. Ha valaki elolvassa Ezékiel könyve 4. fejezet 6. versét, fontos igehely jó megegyezni, Ezékiel 4-6, ott így mondja szó szerint a Biblia, egy-egy napot egy-egy évnek számítottam néked. Tehát a 70x7, 490 nap, rögtön azt mondhatjuk, tegyük egyenlővé, ez 490 évről szóló jövendőlés. Már Huber Lipót is leszögezte, hogy semmi értelme nem lett volna, hogyha Isten másfél évről mond jövendőlést, hát az egy csöpp történelmi időszakasz. A Bibliában már ezelőtt is sokkal hosszabb távú jövendőlések vannak. Gondolják meg például a babiloni fogságot is, Jeremiás könyve 25. fejezete, kimondja, hogy az 70 éves lesz például a fogság. Tehát ez egy 490 éves jövendőlés. Ez egy óriási időköz, hát ez majdnem egy fél évezred. Tehát ezt rögtön Isten angyala Gábriel, aki megjelenti Dánielnek ezt az idői kijelentést, közli, hogy 77 szabatot le a te népedre, nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy szabatot le a te népedre, hogy ez a kijelentés a zsidó népre vonatkozik, a te népedre leszabatot. Jeleztem a táblán, hogy azért ez az érdekes levágattatott vagy leszabatott kifejezés, mert Dániel könyve 8. fejezetében, ott is a 14. vers szerint Dániel próféta eljövendőlés előtt már több mint egy évtizeddel egy óriási időtávú 2300 évről szóló jövendőlést kapott, amivel nem tudott zöldágra vergődni, nem értette ezt az óriási kijelentést, ő pontosan tudta, hogy ez is évekről szól. Azon gondolkozott a próféta évekig, hogy talán Isten meghosszabbítja a 70 éves babiloni fogságot, mert a zsidó nép nem változott meg aközben sem. Tehát 2300 az iszonyatos aránya 70-hez képest. Ezért amikor Dániel könyve 9. fejezetéhez érünk, ami tehát az újabb jövendőlésnek a kezdete, és itt a 24-től ugye a 27-ig tartó verseket vizsgáljuk, akkor Isten megnyugtatta a prófétát, hogy a te népedre, a zsidó népre, ebből a hosszú jövendőlésből, ebből a 2300 éves jövendőlésből csak 77 szabatot le. Csak 77 vonatkozik. Tehát 490 év, amit most szeretnék neked mondani, hogy a zsidó nép életében mi fog bekövetkezni 490 év alatt. Nagyon érdekes egyébként, hogy a héberek az ókorban, amikor az időt számolták, általában egy nagy időtávot adtak meg, és utána azt az időt felbontották kisebb részekre. Mindenkinek ajánlom ma is ezt a történelmi gondolkodásmódot. Ez is benne van a proféciában, hogy a 77 után, tehát mondom 77 után, a proféciát felbontja 7 hétre, tehát 7 hétre, vagyis 49 évre, és megmondja, hogy ez alatt milyen események fognak bekövetkezni. Felbontja 62 hétre, vagyis ha ezt beszorozzuk 434 évre, és megmondja, hogy milyen események fognak bekövetkezni. És ahogy itt látjuk, hogy 7 hét, meg 62 hét, 7 meg 62 az már 69, marad egy hetünk, a proféciának a súlypontja ez az utolsó egy hét, tehát ez az utolsó 7 év, amire egyébként a profécia hivatkozik, tehát súlypontozódik. Tehát így ezt a hatalmas történelmi időszakaszt Isten a profécia során három részre bontja, és elmondja, hogy majd az első felbontott részben mi fog bekövetkezni, a másodikban mi fog bekövetkezni, és a harmadikban mi fog bekövetkezni. Ha valaki csodálkozik ezen a módszeren, én csak megerősíteni tudom, hogy talán a történelmet, irodalomtörténetet, művészettörténetet is helyesebb lenne így tárgyalni. Először legyen például a diákoknak is egy átfogó képük egy bizonyos nagy időszakaszról, és utána belemélyedhetünk részletekbe. Mindenféle történelmi tudásnak
az alapja az, hogy először átfogó képünk legyen, és csak utána menjünk bele a részletekbe. Sajnos a mi oktatásunk, de hát nem csak a magyar oktatás, de világszerte így van, éppen fordítva végzi a dolgát, először becsalogatja ugye a szerencsétlen diákokat az apró részletekbe, akkor mindenkinek elmegy a kedve a történelemtől is, az irodalomtörténettől, művészettörténettől, és a végén már hiába mondják azt, hogy ókor, meg középkor, meg ilyen stílus, meg amolyan. Szóval a Bibliának a módszere is eltanulandó, megfigyelendő, és nagyon világos, nagyon egyszerű szerkezetet közvetít. Ezek után a következő kérdésünk az, hogy jó, hát megvan nekünk most ez a csaknem fél évezredünk, megvan a három részre való felbontása, na de honnan számoljuk az időt? Meg mire vonatkozik ez, meg hogy lesz itt Jézus Krisztus megjövendüléséről szó? A 25. vers pontosan megmondja, hogy mi ennek a proféciának a kezdő időpontja. A 25. verset ugyanis így kezdjük olvasni, tudd meg azért és vedd eszedbe a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. 7 hét, 62 hét és 1 hét van. Kicsit bonyolult ez a megfogalmazás, első hallásra legalábbis annak tűnhet, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezése. Hát ez egy többszörösen összetett nominális szerkezet, ezt talán így lehetne felbontani, mai magyar nyelven talán így talán fürgébb a megfogalmazás, hogy attól a pillanattól fogva, hogy kiadnak egy rendeletet Jeruzsálem újraépítéséről, attól fogva számítódik ez a 77, és benne a 7 hét, 62 hét és az 1 hét. A kérdésünk tehát az, hogy mikor adtak ki rendeletet a babiloni fogság után Jeruzsálem újjáépítéséről. Tudjuk jól azt, hogy a zsidó nép babiloni fogsága 605-től 535-ig tartott. 506, tehát ez 70 éves fogság, mint látjuk. 605-től 535-ig. Ugye a babiloniak vetették fogságba a zsidókat, a perzsák engedték szabadon, és 535-ben nagy Kűrosz, vagy nagy Círus, perzsa uralkodó a szabadon engedéssel együtt valóban egy rendeletet is kibocsátott. Ez az 535-ös rendelet azonban nem elégíti ki a profécián követelményét, mert ez a templom újjáépítésére vonatkozott. Mi pedig itt azt olvassuk Dániel könyvében, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől kell számolni ezt az időt. Tehát 535-től azért nem számíthatjuk ezt a proféciát, mert nagyon sokan a középkorban, aztán a humanizmus reneszánsz idejében, amikor kezdett a Biblia felnyílni és érdeklődni kezdtek emberek a Biblia iránt, nagyon sok olasz, német, francia, humanista tudós ettől számította ezt a 490 évet. Ez nem korrekt, nem helyes megoldás, mert Círus csak a templom újjáépítésére adott ki rendeletet. Másik rendeletről is tudunk 520-ban, amelyet Dárius perzsa király adott ki, de ő is csak a templom újjáépítésére tudnélik, elkezdték a templomot újjáépíteni az első rendelet során, de annyian támadták a zsidókat a környező népek, hogy le kellett állni a templomépítéssel, tehát 15 év után Dáriusnak újra meg kellett erősíteni a templomépítés rendeletét. De ettől se számíthatjuk a proféciánkat, mert ez is a templomra vonatkozik. Csak egyetlen egy időpont elégíti ki a várakozásunkat. Időszámításunk előtt 457-ben Artaxerxész Longimanos perzsa uralkodó, most már ugye a templom felépült, tehát arnak az újjáépítésére nem is kellett rendeletet kiadni, de az egész Jeruzsálem újjáépítését engedélyezte, az utcákat és kerítéseket, ahogy mondja a szövegünk, kerítés helyett azért helyesebb lenne fordítani városfalakat. Tehát amikor az egész Jeruzsálemet újjá lehetett építeni, utcák, városfalak, közigazgatás, tehát amikor a zsidók viszonylagos önállóságot kaptak, ez Artaxerxész Longimanos, vagy latinusan Longimanus, perzsa uralkodó idején történt, uralkodása 7. évében adta ki ezt a rendeletet, maga a rendelet megtalálható Esdrás könyve 7. fejezetében, tehát bibliai könyv, egy másik bibliai könyv tudósít erről. Egyébként a történettudomány se vonja kétségbe, ugye az 5. században már meglehetős biztonsággal mozgunk az időszámításunk előtti történelemben. Tehát amit mond Gábriel angyal által az Isten Dánielnek, hogy Dániel, ez a 490 éves jövendőlés, ez attól a pillanattól fogva számít
amikor Jeruzsálem, az egész város, az egész szent város újraépítetése felől rendeletet bocsátanak ki, ez időszámításunk előtt 457. Most már könnyű helyzetben vagyunk, mert hogyha megvan a kezdő időpontunk, akkor egy valamit kell tennünk, hogy a 457-ből ki kell vonnunk a 70x7, vagyis 490 évet. Látjuk, hogy a 490 nagyobb, mint a 457, tehát át fogunk jutni az időszámításunk nulla pontján. Ugye? Tehát a 490 hosszabb időszak, mint időszámításunk előtt 457. Tehát jövünk a történelemben, átjutunk az időszámításunk nulla pontján. Mivel nulladik év nincsen, csak időszámításunk előtt egy és időszámításunk szerint egy, ezért egyet hozzá kell, hogy adjunk a történelmi számegyenesben, és lejár a proféciánk, ha matematikailag számolunk, 457 minusz 490 az 33, plusz 1, 34-ben. Tehát amit mondott Isten Gábriel által Dánielnek, hogy a zsidó nép időszámításunk szerint eddig az időpontig, tehát még 490 évig lesz az Isten választott népe, abból a hosszú proféciából, amiből előzetesen a proféta részesült, 77, vagyis 490 év szabatik le a te népedre és a szent városodra. Tehát ez a profécia időszámításunk előtti 5. század közepétől az időszámításunk szerinti 1. század harmada végéig tart, és a zsidó népre vonatkozik, hogy mi minden történik a zsidó néppel, és a legfontosabb rész pedig az utolsó egy hét lesz, hogy mi történik ebben az utolsó hét évben, és itt fog majd szerephez jutni a Messiás. Mi történik az utolsó hét évben? Fontossági sorrendben elemzem önöknek a proféciát, majd kitérek eddig elhagyott kijelentésekre is, csak nagyon szeretném, hogyha logikai lépésenként is mindenki fejében megmaradna a levezetés. Tehát először tisztáztuk az időszakot, hogy ez nem nap, hanem év. Tisztáztuk ennek a három részre való felbontását. Tisztáztuk, hogy a történelmi egyenesen hogy helyezhető el. És most nézzük meg, hogy amire hivatkozik, amit, hogy úgy mondjam, a legkitüntetettebb módon kezel ez a rész, az utolsó egy hét. Mi történik az utolsó egy héten a zsidó nép történetében, ebben a hét évben mi történik? Először is az ragadja meg a figyelmünket, hogy ezt olvashatjuk a proféciánkban, hogy azt mondja, hogy a 62 hét nem múlva, hanem pontos fordítás szerint után kiirtatik a Messiás, és senkié sem lesz. Továbbá még pontosítja, hogy ez a Messiás kiirtása a hét felén fog bekövetkezni, mert a hét felén vet véget a véres áldozatnak és ételáldozatnak, ezt majd fogom magyarázni. Tehát tulajdonképpen itt még egy időpontot megad a jövendőlés, és ez az időpont a következő. Ha a hét felén ölik meg Jézus, tehát hal meg Jézus, tehát ezért rajzolom ide a keresztet, akkor ebből már egy egész sor más idői dolog is következik. Mi? Például az első, hogy Jézus ekkor lép fel, amikor lejár a 62 hét, és amikor elkezdődik az utolsó egy hét, ekkor lép fel, ezt meg is tudjuk adni, mert a 34-ből a hetet levonjuk, 27-et kapunk, időszámítás szerint 27-et, tehát Jézus időszámításunk szerint 27-ben lépett fel. Ez az egyik dolog, amit megkapunk. A másik dolog, még mindig csak idői dolog, amit megkapunk, hogyha Jézus ekkor lépett fel, és a hét felén ölik meg, akkor 3,5 évig tanít. Ez a másik idői dolog, amit megkapunk, hogy Jézusnak a fellépése után a tanítói, messiási küldetése mindössze 3,5 évig fog tartani. A harmadik dolog, amit megkapunk, hogy 3,5 év múlva, tehát hogyha ez 27-ben lép fel Jézus, és ezt hozzászámoljuk a 3,5 évet, teljes év a 28, 29, 30, negyed év lehet a 27 ősze, mert 31 tavaszán, húsvét előestéjén ölik meg Jézust. Tehát megkapjuk Jézus halálának az időpontját, ez 31, első hó, ugye a tavaszi első hó az a zsidóknál tulajdonképpen a harmadik, ami március-áprilisnak felel meg,
14-e volt a húsvét, előtte való nap, tehát 13-án ölték meg, tehát nagypénteken Jézust. Tehát három idői kijelentést is megkapunk, amit azon nyomban tudunk ellenőrizni, hogy igaz-e, hogy Jézus 27-ben lépett föl, igaz-e, hogy csak 3,5 évig tanított, és igaz-e, hogy 31 tavaszán húsvét előestéjén feszítették keresztre. Továbbá még megkapunk más időpontokat is, ez a legfontosabb, és ezekhez fogok majd visszatérni, megkapjuk azt is, hogy a hét második felén mi történik. Ugye Jézus, ahogy meghal, feltámad, a mennybe megy, nagyon érdekes, hogy a tanítványok még csak a zsidóknak hirdethetik az evangéliumot, tehát 3,5 évig nincs még világmisszió. A megszülető kereszténység csak a zsidóságnak, így is mondja Jézus, hogy maradjatok Júdában és Samáriában. Csak nekik hirdetik az evangéliumot. Hogyha a zsidók elvetették ugyan Jézust, felfeszítették is, de nagyon sokan tudatlanságból tették. Nagyon sokan nem látták át a dolgokat. Isten még egy lehetőséget adott nekik, még egy 3,5 év lehetőséget adott nekik, amikor Istvánt megkövezik és az apostolokat elüldözik, 31-ben jár le a zsidó nép megbízatása. Ezek után a zsidó nép nem Isten választott népet tovább. Ugyanezt megmondta Jézus Máté evangélium a 21. fejezet 43. versében. Nagyon fontos igehelye ez a Máté 21:43. Elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Továbbá még más idői kijelentéseket is megmond a profécia. Például, hogy a messiás elvetésének a következménye lesz Jeruzsálem pusztulása. Erre időben már nem hivatkozik, ez csak én írom ide, hogy 66-70 között volt a zsidó-római háború. És utána tulajdonképpen, hogyha ez a történelmünknek a vége, ami ez egy nagy kérdőjelet teszek, akkor azt is megmondhatnám, a profécia még utal arra, hogy Jeruzsálemben soha az idők végéig béke nem lesz. Hiszen a proféciánk azzal fejeződik be, hogy ez a föld, amelyen egykor Isten népe élt, de az Isten népe elvetette a megváltóját, ez a föld örök időkre a háborúság földje marad. Hogy ma miért hallunk a híradásokban lépten nyomon mindig Izraelről, meg Jeruzsálemről, meg az arabok és zsidók közötti kiegyenlíthetetlen feszültségről. Például a profécia egészen elszalad, de már csak jelzésszerűen a történelmünk végéig. Ha valaki ellenőrizni akarja a proféciát, tartsa ott a szemét, ha valamikor béke lesz a Közel-Keleten, akkor a profécia hamis. De ha soha nem lesz béke, akkor ebben is a profécia igazsága teljesedik be. Nos, hát az idői kijelentések és az idői azonosítások után most térjünk vissza, hogy valóban ellenőrizhetjük ennek a proféciának az igazságát, hiszen Pascal, a híres fizikus és matematikus azt mondta, hogy ő azért keresztény, és ezt ajánlom ezt a receptet mindenkinek, mert ő azt fogadja el, azt a vallást fogadja el, ami ellenőrizhető. A muzulmán vallás nem ellenőrizhető. A buddhizmus nem ellenőrizhető. Rögtön hinni kell. Hinni kell valakinek, valaminek, amit az ember igazában nem vizsgálhat meg. A keresztény vallás, a bibliai kereszténység azonban más vallás, mert a Biblia kiszolgáltatja magát az összes lehetséges ellenőrzési lehetőségnek. Például, hogy Jézus 27-ben lépett fel, amikor az elemi iskolás gyerekek is tudják, hogy Jézus mintegy 30 éves volt, amikor fellépett. Hát akkor itt valami hiba van. Gondolkozzunk el ezen, ha Jézus 27-ben lépett fel, Lukács evangélistánál meg azt olvassuk, hogy mintegy 30 éves volt, amikor fellépett, hát akkor itt legalább egy 3 évi különbözés, egy 3 évi eltolódás van. Ez azonban nem így van. Tudnunk kell azt, hogy az időszámításunkat egy 6. időszámításunk szerinti 6. században élő szerzetes, aki 540-től az 590-es évekig élt, egy bizonyos Dionysius Exiguus nevű szerzetes, római apát, Dionysius Exiguus állapította meg. És ez a Dionysius Exiguus, ahogy az ókori időszámításokat egységesítette, körülbelül 4 évet tévedett.
Ma, aki a történelemmel foglalkozik, és az ókorral különösképpen, az pontosan tudja, hogy az időszámításunk nullpontja az nem Jézus születésének az ideje. Jézus valószínűleg időszámításunk előtt az 5. és a 4. év fordulóján látta meg a napvilágot. Ezt azért nem tudjuk pontosan, mert maga a Biblia is jónak látta, hogy elrejtse ezt az időpontot a szemünk elől. Nagyon érdekes különben, hogy ebben a proféciában sem kap jelzést Jézus születése. Ugye a profécia, amikor Jézus életére utal, nem a születést látta jónak kidomborítani, hanem Jézus fellépését, tanítását és áldozatát. Két dolgot hadd mondjak önöknek ezzel kapcsolatban. Az egyik dolog az, hogy nagyon nagy dolog egy ember világra születése, és hát még nagyobb dolog volt az Isten fiának a világra születése. De az biztos, hogy ebben önmagában semmiféle jelentőségteljes mozzanat nincsen. Ezért aki például heortológiával, ünnepkutatással foglalkozik, épp most adtam ki én is egy könyvet erről az egyik legkiválóbb magyar heortológusról, Katona Lajosról egy könyv jelent meg, Vácott, az ő életét és munkásságát ismertetem ebben a könyvben. Ugye ő is írt a karácsony eredetéről, hogy a karácsony nem bibliai eredetű ünnep, mert a Bibliában nem tudja a gyökerét mélyezteni, mert mondom, a Biblia nem adja meg Jézusnak a születését, nem csak hogy a napját nem adja meg, a hetét, a havát, sőt az évét sem adja meg. A mi karácsonyunk, hogy december 25-ére került, az nyilvánvalóan egy ókori római ünnepnek, a Szaturnália ünnepeknek a következménye. Ugye a pogány ünnepet keresztényesítették, tehát ennek a kialakulása a 4. századtól bizonyítható, a 4. század előtt nincs karácsony és nincs Jézus születése kultusz. Egyébként kultusz a 4. század után sincs, kultusz az akkor van az emberiség történelmében, amikor sok pénz tapad egy-egy ünnephez, ez másfél-két évszázadnál nagyobb messzeségre nem tekinthet vissza. Magyarországon is a Podmanicki család állította az első karácsonyfát a múlt század 40-es éveiben, és ma is idézhetnénk Babits Mihály híres kijelentését, hogy Jézuska pénzért jő, és karácsonyt rendez gazdagok házában. Furcsa, furcsa világ ez a mi világunk, meg furcsa dolog a karácsony is. Az ember egyik szeme sír, a másik nevet, inkább sírunk, mert a karácsony idején különösen kiéleződnek az emberek és emberek közötti különbségek, a gazdagság és szegénység közötti különbség. Tehát amit Babits a két világháború között leírt az akkori magyar felemás kapitalizmus idejében, a mostani még inkább felemás magyar kapitalizmus idejében is felhasználható, ugye ez a Karácsonyi lábadozás című verséből való ez az idézet, hogy Jézuska pénzért jő, és karácsonyt rendez gazdagok házában. A Biblia nem adja meg Jézus születésnapját, mert nem akarja azt, hogy kultuszt csináljon ebből az emberiség. Ez az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzésem az, hogy ennek ellenére nagyon sokan akkor, amikor Jézus a világra született, tudták, hogy ez a messiási időszak. Emlékeztetem kedves hallgatókat, hogy amikor Jézus megszületett, Máté evangélium a 2. fejezetében olvashatjuk, napkeletről bölcsek jöttek, követve az angyalsereget, a csillagformájú fényességű angyalsereget. Azért tudjuk, hogy ez nem valami égitest volt, mert hát furcsa égitest lett volna, ami például Jeruzsálem fölött megáll. A babiloni bölcsek bemennek Heródeshez, hogy hol kell megszületni az emberiség megváltójának. Heródes megkérdezi a papjait, akik azt mondják, hogy Betlehemben. Mi már tudjuk, hogy miért mondja azt, hogy Betlehemben, mert sorozatunk elején volt szó Mikás könyvéről, és Mikás könyve 5. fejezet 2. verse elmondja azt, hogy Efrátának Betleheme, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei közül, de belőled születik a megváltó, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Ugye erről a proféciáról pár héttel ezelőtt itt ezen a helyen volt szó. De hozzátehetjük, hogy a bölcsek nem csak Mikeás könyvét ismerték. Nem tudom, eltesznek ezen gondolkodni, hogy beállítanak napkeletről ezek a bölcs emberek. És a papok nem csak azt ismerték, hogy Mikeás a helyről jövendőlt,
Nem mondták azt a bölcseknek, hogy kérem, menjenek haza, majd fél évszázad múlva születik meg a megváltó, vagy egy évszázad múlva, vagy 500 év múlva. Igen, ők ismerték Dániel könyve 9. fejezetét, pontosan tudta mindenki, hogy valahogy itt van a messiás időszak. Tehát ez a messiás első eljövetelének az időszaka. Ugye, tehát ez önmagában egy nagyon jelentőség teljes tény, hogy a bölcseknek is azt mondták, hogy Betlehembe menjenek, és igen, ez az időszak. És amikor Jézust bemutatták szülei a jeruzsálemi templomban, így olvassuk a másik evangéliumban, mert ugye ezt a Máté 2-ből tudjuk, így olvassuk a Lukács evangéliuma elején, hogy sokan voltak Jeruzsálemben, akik a váltságot várták. Anna próféta asszony, Simeon próféta, és mások Jeruzsálemben, akik Mikeást és Dániel tanulmányozva eljutottak arra a fölismerésre, hogy most kell valamikor megszületni, mondom napot, órát, hetet, hónapot nem tudtak ugyan, de érezték, hogy ez a messiás időszak, az Simeon, aki bizonyára 70-80 éves is lehetett, amikor a kezébe vette Jézust. Azért mondta ezeket a halhatatlan szavakat, hogy most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, mert látták a te üdvösségedet, aki világosságul lesz a pogányoknak, dicsőségére Izraelnek. Csak úgy fölemlítem, hogy ebben a Lukács második fejezetében Simeon visszaidézi a Dániel második könyvének, a Dániel könyve második fejezetének a messiási proféciáját is, mert amikor a megdöbbent szülők hallják, hogy Simeon mit mond Jézusról. Például Máriának azt mondja Simeon, hogy a te szívedet is éles tőr járja át. Ilyen döbbenetes előrejelzés volt, hogy Máriának majd végig kell nézni a fia halálát. Ugye megint csak a születésnél már a halálára célod. A szívedet éles tőr járja át. És úgy figyeltek József a nevelőapa és Mária az édesanya, akkor Simon még hozzátette ezeket a kijelentéseket, hogy ő a messiás lesz sokak elesésére, és feltámadására az Izraelben. Sokan rá fognak esni a kőre, sokan megismerik Krisztust, és ez ad nekik majd új életet, megtérnek, megváltoznak, Krisztus követő emberekké lesznek. Igen, ez ő lesz, a te fiad lesz sokak elesésére, tehát a kőre esés, ugye Dániel 2, és feltámadására az Izraelben. Tehát ezt a két megjegyzést hadd tegyem hozzá a születésnap kérdéséhez, hogy Isten azért nem közölte Jézus születésnapját, mert hát közölhette volna. Ugye közölhette volna. De azért nem közölte, mert Isten ezzel világosan kinyilvánította a szándékát, hogy Jézusnak a születésének az ünnepét nem kell ünnepelni. Ez az ünnep, még ha jó szándékból következik, is alaposan vakvágányra viszi a Jézussal kapcsolatos felfogást és hitet. Ugyanakkor nagyon sokan tudták azt, hogy valamikor most kell megszületni a megváltónak, egyébként aki a legjobban tudta, az az az ember volt, aki minden egyévesnél kisebb gyereket ki is végeztetett. Hát hogy ne tudta volna, hogy komolyan vette, ez Heródes volt. A más úton térnek vissza a Babilóniába, várt még egy kis ideig, és minden egyévesnél, ugye helyes fordítás szerint, mert a mi Bibliáinkban általában két évest ír, de helyes fordítás szerint minden egyévesnél fiatalabb Betlehem környéki kisgyereket kivégeztetett, mert persze Heródes komolyan vette a dolgot, csak a maga kificamodott gondolkodására val, hogy ő a messiást valami politikai riválisnak gondolta, és hogy neki ne legyen riválisa, ezért Jézus élete azzal kezdődik, hogy rögtön halálveszélybe forog. Ugye a történetet ismerjük, az angyal jön Józsefet figyelmezteti, Egyiptomban menekül a család, és később, amikor Heródes meghal, egyébként Heródes időszámításunk előtt 4-ben hal meg. Innen tudjuk, például Josephus Flavius kijelentéseiből, ha Heródes időszámításunk előtt 4-ben halt meg, akkor Jézusnak csak előtte kellett, tehát vagy 5 végén, vagy 4 legelején születhetett Jézus, pontos időpontot nem tudunk, és utána bontakozik ki majd Jézusnak az egész élete. De Jézus életében nem a születés a fontos, nem a gyerekkora fontos, nem a fiatalkora fontos. Ma tele van a magyar aluljárós irodalom is azzal, hogy Jézus Indiában és hasonló szörnyszülemények.
Ugye a Biblia világosan közli, hogy Jézus életében nem a születésnap, nem a gyerekkor, nem a kamaszkor. Jézus életében az a fontos, hogy valóban mintegy 30 éves korában lépett fel. Nem ellentmondás a 27-ben fellépett Jézusról úgy beszélni, hogy mintegy 30 éves volt. Nem pontosan Lukács így adja meg, hogy mintegy 30 éves volt, és ami a fontos, az most jön. János evangéliuma tudósít arról, János evangéliumában követhetjük nyomon időrendben Jézus szolgálatát, ő beszél arról, hogy Jézus hányszor ment fel Jeruzsálembe, húsvéti ünnepekre, sátoros ünnepre, tehát onnan tudjuk az evangéliumi harmóniát megcsinálni, János evangéliuma a tengely, a koordináta tengely. Abból tudjuk, hogy Jézus valóban 3,5 évig tanított, és a 3,5 év után teljesült be ennek a jövendőlésnek az a döbbenetes kijelentés, aminek csak a felét írtam fel a táblára, kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. Ez a Bibliának legfélelmetesebb, és Jézusra nézve egyáltalán nem jelképekben megfogalmazott mondata. Föltenném önöknek a kérdést, hogy ugye pontos a fordításunk így, hogy kiirtatik. A mi magyar nyelvünkben is mikor, mikre, kikre használjuk azt, hogy kiirtani. Azt mondjuk, hogy egy erdőt kiirtani, azt mondjuk, hogy egy állatfajt kiirtanak. Emberre a kiirtást nagyon ritkán szoktuk alkalmazni, csak akkor mondjuk ezt a kifejezést, ha valami egészen kegyetlen vagy brutális módon végeznek emberekkel vagy embercsoportokkal. A Biblia nem véletlenül használja ezt a kifejezést. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki ember fiává is lett, aki az egész életét azzal töltötte, hogy embereket megértsen és segítsen. Miféle emberiség soraiban élünk mi, miféle emberek vagyunk mi, hogy az igazat és az ártatlant se szó, se beszéd, könyörtelenül, nem azt mondja, hogy megölik, azt mondja, hogy meggyilkolják, kiírtják. Én általában nagyon szeretem a nyelvészeti műsorokat, fölhívnám a figyelmüket, hogy éjszaka vannak ezek a Magyar Rádióban, este 10-11 óra után. Ha úton vagyok, és nagyon sokszor vagyok úton, ezeket mindig meghallgatom. Néhány héttel ezelőtt egy egyszerű magyar paraszt ember betelefonál, Grécsi László, ugye a műsor, egyik műsorvezető, és azt mondja neki vidékről, hogy kérem, a mai világban nagyon sokat használják ezt a kifejezést, hogy kivégzik. Például a banditák kivégezték, a mafiózók kivégezték. De ne használják ezt, hogy kivégzik. Kivégezni általában, ez a magyar szó arra vonatkozik, amikor valakit egy bizonyos per, egy bírósági tárgyalás után kivégeznek. Most már ugye ennek az ideje lejárt, de hát volt, hogy kivégeznek. Azért ilyen esetben, hogy embereket megölnek, miért nem mondjuk azt, hogy megölik? Meggyilkolják. Nagy különbség. Nagyon élvezetes volt a műsor, mert a méltán híres, neves nyelvész professzor gondolkozik, azt mondja, hogy hát nézze, hát ma ez a nyelvi szokás, hát sokan mondják, hogy kivégzik, hát lehet mondani, hogy kivégzik. Elkezd gondolkodni, azt mondja, de azért magának van igaza. Mindent a maga rendjén. Ezek az emberek meggyilkolják a másikat. Megölik. Ez igaza van. A kivégzést azt akkor kellene használni, amikor egy szabályos per után, hogy úgymond ítélet végrehajtásról van szó. Azért mondok önöknek egy kis nyelvészetet is az előadáson, mert tessenek ízlelgetni ezt a szót. Ki írtatik a messiást? Ki írtjuk? Ki írtották a messiást? Az emberiség istengyilkos. Gondolkozzunk, hát szembesüljünk ezzel, hogy hova jutott az ember és az emberiség, ha a tulajdon létrehozóját, a tulajdon teremtőjét nem bírta elviselni, 3,5 évig tudta hallgatni, azt is persze csak azért, mert előtte Keresztelő János felkészítette az embereket, ha nem lett volna Keresztelő János, Jézussal rögtön végeztek volna. Jézus úgy születik a világra, hogy már a bölcsője körül vér folyik. Jézus, amikor fellép Názáretben, már a fellépésekor le akarják taszítani a hegyről, Lukács 4. fejezete, elolvasandó. Jézussal szemben és nem köztörvényes bűnözők akarják megölni, hanem köztiszteletben álló papi emberek. Lefizetés útján,
János 7. fejezetet tudósít arról, hogy már megfizettek Júdás előtt is embereket, csak azok elfelejtették Jézust elfogni. Soha ember nem szólott így, mint ez az ember, mondták a megbízóiknak. És Júdással 30 ezüst pénzzel megalkudva papi vezetők, tehát egyházi vezetők, köztiszteletben álló emberek, és erre azt mondja a Biblia, kiirtottátok. Kiirtják. Ha valaki azt mondja, hogy ő nem bűnös, vagy ő benne nincs hiba, vagy nincs olyan nagy vétek, hogy ő neki valami komolyan magába kellene nézni, erre az egyetlen egy bibliai kifejezésre gondoljon, hogy Jézus Krisztus, amikor a földre jött, és hogyha most jönne a földünkre, sokan kérdezik, most is ugyanezt csinálnák vele. Sőt, kimerem mondani, hogy nemhogy most is ugyanazt csinálnák vele, most is ugyanazt csinálják vele. Ezt a Biblia mondja ki a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, Jelenések könyve 11. és 13. fejezetében, a bárány megöletette világ alapítása óta, és az Isten fiát ma is megfeszítik. Krisztus, ha eljönne, ma is megölné, kiirtanák, de nem kell eljönnie. Elég csak arra gondolniuk, hogy ki beszél ma Krisztus tanításairól, ki tartja mértéknek ezeket, ki mondja azt, amit egy elég neves magyar tudós ember így szokott megfogalmazni, sokat ír így újságokba, és azt mondja, hogy az egyik barátom mindig ezt a kérdést teszi fel, hát mit szólna ehhez Jézus Krisztus? Meggondoltátok, emberek, valami felől gondolkoztok és döntötök, megkérdezitek még a döntésetek előtt, hogy mit szólna ehhez Jézus Krisztus? Hát ki kérdezi ezt meg? Ki írtatik a Messiás? De a mondat, ahogy folytatódik, hogy senkie sem lesz, ez talán még megrázóbb. Tudjuk jól, hogy Jézust mindenki elhagyta. Két tanítványa ment utána a főpap udvarába, János és Péter. Tudjuk jól azt, hogy a tanítványi csapatot szétverték, beteljesedett a profécia, hogy ahogy elfogják a pásztort, szétszélednek a nyájnak juhai, ezt maga Jézus idézte a Zakariás könyvéből. Hol voltak azok az emberek, akik 5 nappal azelőtt hozsannáztak? Hol volt az a több tízezres ember, aki pálmát lengetett? Hol voltak? Irodalmi mű. Sokszor felidéztem itt a sorozatunk keretében, úgyhogy most találós kérdésként teszem fel. Ismerik, hogy kiről szól, miről szól ez az irodalmi mű? Mikor az erdő járt, a hal repült, a vad sövény fügét hajtott, s vérzett a hold, akkor születtem én, rikoltva, torz fejjel, fülem csúf szárnyként rökködött, ördög torzképe lettem a 4 lábúak között, kit kivetett magából a föld, s egy ősi akarat, gyötör, gyaláz, néma vagyok, megőrzöm titkomat, ostobák. Jutott nekem is egy nap, vad s drága nap, hangok lengtek fülem körül, s pálmák lábam alatt. Ki mondja ezt el? Hogy hangok lengtek füle körül, pálmák lába alatt. Ki mondja azt, hogy ostobák, más magyar fordításban szamarak? Teljesen mindegy, az angolból mind a kettő fordítható. Chesterton híres verse, a szamár, aki vitte Jézust a virágvasárnapi bevonuláson. A szamár azt mondja az embereknek, szamarak. Hát kinek éljen eztetek? Kit újongva, kit üdvözöltetek, hogy imhol jön a Dávid fia, és hozsánna Jeruzsálemnek, és békesség, és 5 nap után meg azt kiáltottátok rá, hogy feszíts meg, feszíts meg. Kiirtatik a Messiás, és senki sem lesz. Rámutat ez a proféció, hogy Jézus szenvedésében nem is a fizikai szenvedés volt a legborzalmasabb, hogy átszegezték a kezét, a lábát. Nem az, ahogy leköbdösték, hogy rámérték azt a bizonyos 39 korbácsütés, hogy fölsebezték a bőrét. Sokszor beszéltem már erről, nem kívánok ennek részleteibe belemenni. A jó hírben meg is jelentettük az amerikai orvos szakértői jelentést Jézus fizikai haláláról. De nem ez volt a legborzalmasabb Jézus halálában? Nem a fizikai szenvedés, hanem az, hogy senki sem volt.
Voltunk már olyan pillanatban, amikor magunkra maradtunk? A családtagjaink is ellenünk szóltak egy olyan dologban, amikor ártatlanok voltunk, vagy éppen nekünk volt igazunk. Elképesztő és rettenetes érzést elviselni azt, hogy valaki egyedül marad, nem érti meg senki sem. Azért annyira egyedül szerintem egyikünk sem maradt még itt ezen a világon, hogy egy-egy ember meg ne értette volna. Mert nagyon sokszor bekövetkezik ez, hogy a legjobb barátaink szembefordulnak velünk, de az Isten mindig gondoskodik arról, hogy a Filippi levél második fejezete mondja, hogy szomorúságunkra szomorúság ne jöjjön. Mindig van egy ember, aki megvigasztal. De Jézusról így szólt a profécia 69. Zsoltárban, hogy várt vigasztalókra, de nem talált. És nem csak az emberektől volt elhagyott, hanem Jézusból, amikor kiszakadt a kiáltás, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, hogy kiirtatik a messiás, és senki sem lesz, a legborzalmasabb az volt, hogy maga Isten sem segíthette meg. Tehát Jézus egyedül maradt. Emberektől, a tömegtől, a tanítványoktól, teljesen elszigetelve, egyedül, lelki egyedüllétben és meg nem értésben. De mi volt ehhez képest az a magány, amit Jézusnak azért kellett elviselnie, mert Isten sem szólt, nem avatkozott közbe. Hát Isten az ártatlant mindig megmenti. Isten, ha nem, akkor valami vigasztalást, erősítést ad neki, de Isten hallgatott. A 22. Zsoltár, hogy kezdődik, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól hallgatásodnak szava. Én Istenem, kiáltok hozzád nappal, és nem felelsz. Éjjel is, és nincs nyugodalmam, pedig te szent vagy. Benned bíztak, atyáink, benned bíztak, és te megsegítetted őket. De én féreg vagyok, nem férfiú, az embereknek csúfja, és a nép utálata. Zsoltárt el kell olvasni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is történt a Golgotán. A Zsoltárról van egy csodálatos elemzés, külön kértem a mai estére, hogy egyik főiskolai továbbképzésünkön hangzott el ez az elemzés. Mindenkinek ajánlom, hogy a 22. Zsoltárt, amit Jézus maga imádkozott el a keresztfán. Nem Jézus tulajdon szava volt, hogy én Isten, miért hagytál engemet? Ez így kezdődik a 22. Zsoltár. Ugye Dávid a maga elhagyatottságában profétikus szavakra fakadt, és tudott beszélni a megváltó eljövendő szenvedéséről. Ez az, amit így fejezünk ki, hogy Jézus halála egészen más halál volt, mint bárki ember halála ezen a földön. Jézus nem az úgynevezett első halállal halt meg, amivel meghalunk mi emberek. Jézus a második halál rettenetével szembesült, a második halál tapasztalatát élt át. Ugye a Biblia szerint az első halál a bűnünk következménye, minden ember bűnének következménye. A második halál azonban már a bűnnek a büntetése, a bűnnel egyé vált személynek a büntetése. Második halálban részesülnek azok az emberek, akik az Isten ítéletében nem nyernek felmentést, és akiknek el kell veszniük. Tehát tulajdonképpen Jézus, de ez így is volt ugye rendjén, egy olyan halállal kellett, hogy meghaljon, ami a kárhozat halálának a tapasztalata volt. Ő neki az emberiség bűnterhét és a bűnnek a végső következményét el kellett szenvednie. És ezért Jézus halála kimondhatatlan halál. Ez nem az első halál. Jézus kiirtották, és senki sem volt. Kedves hallgatók, hogy említettem, sokat lehetne beszélni erről a messiási jövendőlésről, és ennek a részleteiről is, de az időnk halad, le kell kerekítenem a mondandómat, és most már csak nagyon röviden szeretnék arra hivatkozni, hogy miért mondja azt a profécia, hogy a hét felén véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak. Azért, mert jelzi Dániel által az Isten, hogy az ószövetségi áldozati rendszer lejár Jézus halálával. Nincs szükség többé bárányáldozatra, nincs szükség többé Jeruzsálembe menni, nincs szükség templomra. A templom kárpitja ezért hasadt el fölétől az aljáig, olvassuk Máté evangélium a 27. fejezetében. Véget értek a templomi szolgálatok. Így mondja ezt majd Pál apostol a Kolossé levél 2. fejezet 16. és 17. versében, hogy ezek csak a jövendő árnyékai voltak. A bárányáldozatok, az áldozati rendszer, Jeruzsálem templom, csak árnyékok voltak.
de a valóság a Krisztusé. Amikor Krisztus eljött és az árnyék szolgálat, a jelképes szolgálat helyébe állt, meghozta az áldozatát, ezek után nincs szükség ezekre a ceremoniális törvényeknek a követésére, nincs szükség a templomra és a templomra.

belátás nyílott a Szentek Szentjébe, a Szentek Szentjében volt a figyláda, 10 parancsolat, tehát az Isten földön lakozásának a jelképe volt a Szentek Szentje. Ezután, hogy mondja a proféciánk, felkenettetik a Szentek Szentje, egy új Szentek Szentje kenettetik fel. Most már nem földi templomokra van szükség, hanem arra van szükség, hogy a Krisztusban hívő keresztény ember a mennyre függessze a tekintetét. Istennél van a bűnbocsánat. Egyedül Istennel lehet elrendezni a bűnöket. Különben az Ószövetség is ezt hirdette, csak hát egy nagy népnek, a zsidó népnek ezt dramatizálni kellett, szemléletessé kellett tenni. De amikor eljött az árnykép után a valóság Krisztus, akkor aki hisz benne, annak személyesen kell Istenhez fordulnia. Ezért mondja, hogy egy másik templom kenettetik fel, egy másik templom szolgálata lép érvénybe, és ez a mennyei templom, ahova Jézus a szolgálata, a feltámadása, mennybe menetel után megérkezett. Ezért mondja a profécia ezután, hogy még sokakkal megerősíti a szövetséget. Nagyon érdekes ez a szó, ez így van a héberben is eredetileg, hogy sokakkal megerősíti a szövetséget. Tehát Isten nem akarta azt, hogy az Ószövetség óvá legyen. Istennek volt olyan terve, hogy ha a zsidó nép elfogadja Krisztust, sokakkal megerősíti a szövetséget. Isten azonban látta előre, hogy sem a zsidó nép, de a magyar nép se, hogyha mi lettünk volna a zsidók helyett, se az angol, vagy semmilyen más nép nem fogadta volna el Krisztust. Igen, a népek nem fogadják el Krisztust, egyes emberek fogadják el. Egyes emberek fogadják el. Azokkal viszont megerősíti a szövetséget, elindul egy új szövetség, elindul a történelem útjára azoknak a szövetsége, akik Krisztusban hisznek. És akkor nagyon gyorsan még a profécia rámutat arra is, hogy Krisztus elvetésének a következményei nagyon gyorsan beírlelődnek. Jézus maga mondta Máté evangéliuma 24. fejezetében a jeruzsálemi templomra utalva, hogy kő kövön itt nem marad, míg ezek a szavak be nem teljesednek. Hogy említettem, Jézus halála után egy emberöltőn belül, tehát 66-ban kitört a római zsidó háború. A rómaiak 3-szor ostromolták meg Jeruzsálemet. A 3. ostrom során, amelyet Cestius Vespasianus után, a 3. ostromot Titus vezette, a 3. ostrom során megdöbbentő dolgok történtek. Tessenek figyelni a proféciára. Profécia azt mondja, hogy nem egy hadvezér fogja elpusztítani Jeruzsálemet. Azt sem mondja, hogy egy császár fogja elpusztítani Jeruzsálemet. Tessenek, akinél van Biblia, nézzenek bele a szövegbe, mit mond pontosan a profécia. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. Még egyszer erre a finomságra hadd hívjam fel a figyelmet. Véletlenül se azt mondja Dániel könyve, hogy egy hadvezér fogja elpusztítani Jeruzsálemet, vagy egy császár. Titus a jövendő császár volt, de akkor, amikor elpusztította Jeruzsálemet, még nem volt császár. Nem volt hadvezéri minőségben sem. Ő Cézár volt, fejedelem volt. És ami még ennél is fontosabb, Titus nem akart elpusztítani Jeruzsálemet. Ha valaki kezébe veszi, Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című művét láthatja, hogy Titus nem akarta elpusztítani Jeruzsálemet. Hát akkor miért pusztult el? Josephus Flavius szemés fültanú volt, leírja az eseményeket, hogy a római katonák annyira erőteljesen zsidó ellenesek voltak, így mondhatnám mai szóval, az antiszemitizmus dühöngött a római katonák között. 4 éve voltak már Palesztínában. Elegük volt az egész zsidó háborúból. És amikor be tudtak hatolni Jeruzsálembe, és áttörték a templom körüli kordont, egy katona, egy római katona meggondolatlanul fáklyát dobott be a jeruzsálemi templom belsejébe. A jeruzsálemi templom belül fával volt bélelve. Rögtön tüzet fogott az épület. Amikor megkapta a hírt, ugye Titus lovára pattant és oda száguldott, és ahogy bementek a templomba, a saját vezéreivel belépett a templomba, elámult, mert valóban a világ egyik csodája volt a jeruzsálemi templom. Rögtön ki is hirdette, hogy korbácsütés annak, aki nem hajtja végre a parancsát, rögtön oltsák el a tüzet, és akadályozzák meg azt, hogy Jeruzsálemet elpusztítsák.

0: de a római katonák erre nem voltak képesek. A tűz tovább harapózott. A templom leégett. Nem azért égett le, mert a fejedelem parancsot adott volna. A bibliai proféciáknak tulajdonságuk, hogy elmondanak hatalmas nagy összefüggéseket, és akkor hirtelen, mint amikor egy nagyívű összefoglalás után, mondjuk a kamera egy kis virágra, vagy egy nem tudom, egy kis zsombékra ráirányítja a tekintetet, ott van az, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. Igen, a római nép képviselői, a római zsoldosok pusztították el a szent helyet, 66-70 között a zsidó háborúban, és majd 132-135 között az úgynevezett barkokba felkelés során is. A templomban pusztító utálatosság lesz. Helyes fordítás szerint még ez is benne van a proféciánkban. A templomban pusztító utálatosság lesz. Elmondja Dániel, hogy Róma fogja elpusztítani a templomot. Ha valaki meg akarja jegyezni a bibliai jelképek közül ezt a különleges jelképet, a pusztító utálatosság mindig Róma jelképe a Bibliában. A Rómának nagyon sok jelképe van egyébként. Róma jelképe a vas például, Dániel második fejezetében. Róma jelképe a fenevad, a kis szarv, Dániel hetedik fejezetében. De Dániel 8. és 9. fejezetében, később a 11. fejezetben is a pusztító utálatosság, tudnék az utálatosság kifejezés a pogányság szimbóluma, a pusztító jelző pedig arra mutat, hogy a pogány birodalmak közül a világtörténelemben Róma volt a legféktelenebb. Rómának semmi nem volt drága. Hogy Róma lekaszaboljon, megöljön, hogy divideet impera, hogy megosszon és uralkodjon, hogy embereket tízezresével vigyen a sírba, ez Rómának soha nem volt kérdés. A Bibliában Róma két részre lefoglalt jelkép, az ókori Rómára és jogfolytonos utódjára, a középkori egyházi Rómára. Mind a két Rómát ez jelképezte, hogy mondjuk az inkvizíciónak mennyi áldozata volt, hogy most az 5 millió vagy 80 millió, most is őrre mennek ezért a történészek, hogy hány embert ölt meg Róma a középkorban. Mondjuk ennyit, hogy milliókat. Milliókat. Tehát ezért mondja, hogy a templomban pusztító utálatosság lesz, ez tetejében még kettős profécia, Róma, mely elpusztítja Jeruzsálemet, és Jeruzsálemivel Jeruzsálem jelképe a mindenkori hívő népnek, ez a profécia középkorig nyomul előre, sőt azon túl is Róma fogja pusztítani Isten követőit késő évszázadokon keresztül. A templomban pusztító utálatosság lesz, de aztán az egész pusztulás és a történelemnek az összes pusztítása végén majd a pusztítóra szakad. Igen, ez a hatalom, nagyon fényes hatalom a történelemben, sokan csodálják és követik. Megsemmisülése csak a történelem végén következik be. Erről szól Jelenések könyve 18. fejezete. A pusztítást, Isten hagyja a pusztítást. Döbbenetes dolog egyébként, hogy Isten miért hagyja a pusztítást? Miért viseli el ezt a borzalmas világtörténelmet az Isten? De az Isten azért hagyja többek között a pusztítást, mert meg fogja mutatni, hogy aki valóban, aki kardot ragadt, kard által vészel. Aki pusztít, azt el fogják pusztítani. A saját logikája fogja térdre kényszeríteni a gonoszságot. Ez a történelem végső kifutása, de ezért kell Jézusnak majd közbeavatkoznia, mert amikor a pusztítás olyan szintre hág, hogy már a pusztítóra fog visszaháromolni, és már az egész világ egy kaotikus rendezetlenségben, a saját levében fő, ekkor Jézus már nem halogathatja tovább a visszajövetelét. Ez azonban a proféciánknak azért a perifériájában, a proféciánknak a középpontja az első eljövetel, és a második eljövetel csak annyiban tartozik ide a proféciához, hogy a 2300 év ugyanolyan szempontból fontos, mint a 490 év. Ha 490 év beteljesedett hajszál pontosan, akkor a 2300 évvel kapcsolatos profécia csoport is pontosan be fog következni. Kedves hallgatók, egy megrendítő proféciát tekintettünk át. Átnéztem önökkel vázatosan a kijelentéseket. A profécia elején van négy kijelentés, ehhez azonban hozzáérni alig jutott időm. A négy kijelentést majd a jövő héten fogjuk megvizsgálni a Bencsur utcában, de hadd idézzem önöknek, hogy az első kijelentés az, hogy vége szakad a gonoszságnak és bepecsételtetik a bűn. Mit jelent ez? A zsidó nép kimerítette törvényszegései poharát, lejárt a zsidó nép kegyelem ideje, Isten választott népe volt 1500 évig, hogy miért vetette el Isten a zsidó népet, és egyáltalán mikor vet el az Isten egy embert vagy egy népet, erről majd a fórumon beszélgetünk. A második kijelentés, hogy eltöröltessék a bűn, és elhozassék az örök igazság. A bűnnek a rendezése, a bűn végső rendezése következett be Jézus eljövetelével, kereszthalálával, áldozati halálával, az örök igazság pedig az, ami megjelent a földön, de amit ez a föld nem fogad be. Ezért dőre dolog itt a földön jobb államról gondolkozni és remélni valami jobb jövőt és jobb világot. Az igazságot nem fogadja be, a világosságot nem fogadja be a sötétség. A harmadik kijelentés, hogy bepecsételtessék a látomás és a proféták, arra vonatkozik, hogy minden profétikus előrejelzés középpontja ez a dánieli messiási előrejelzés. Hiszen említettem önöknek az előadásain, hogy egyetlen egy idői kijelentés van a Bibliában Jézus első eljöveteléről, és ez a dánieli, és hogy felkenetessék a szentek szentje, ez a negyedik kijelentés, amivel nyilvánvalóvá tette az Isten, hogy a kereszténység, az új szövetség, az új vallás, annak a lényege az lesz, hogy mindenki személyesen, személy szerint győződjék meg arról, hogy ki az Isten, ki volt Jézus Krisztus, és felnőtt korában önként szabad választással csatlakozzék Krisztus követői közé. Ahogy említettem, négy versből áll a profécia, négy verset se tudtunk kielégítőképpen most magyarázni. Én azonban remélem azt, hogy mindenféle különösebb eszközi segítség nélkül magából a szövegből megértettük ennek a proféciának a rendkívüliségét. Vigasztaljon bennünket az a tudat, hogy a 16. században, amikor elterjedt a reformáció, Magyarországon erről a proféciáról könyveket írtak. Ha valaki szeret régi magyar irodalmi műveket elővenni, antikvárokban meg lehet kapni például Kecskeméti Alexis János prédikációs könyvecskét, tehát Kecskeméti Alexis János prédikációs könyvét. Maga a bibliafordítónk Károlyi Gáspár, ha valakinek megvan otthon a vizsói bibliája, tessenek felnyitni a 9. fejezetnél a vizsói bibliát, és ott valami rendkívüli dolgot tetszenek találni, hogy Károlyi Gáspár a magyarázat, amiben én is nagyban építettem őrá is, a magyarázatot nem a lapszélen hozza, nem a lap alján hozza, megszakítja a Biblia fordítását, és egy teljes nagy oldalon magyarázza ezt a proféciát. Ha Károlyi Gáspár megértette 1588-89-ben, ha Kecskeméti Alexis János megértette és külön könyvet írt erről, én azt gondolom, hogy csak egyetlen egy válasz van arra a sokak által feltett kérdésre, miért nem fogadja el a zsidó nép a messiást. Erre csak egy válasz van, mert nem ismerik Dániel könyvét. De miért nem beszél a kereszténység erről a proféciáról? Erről csak egy válasz van, mert nem ismerik Dániel könyvét. És akkor az előadásomat, hogy már egy igazi tekintéllyel zárjam le, Newton mondásával fejezném be. Newton híres profécia magyarázó volt. Igen, Newton a fizikus, a csillagász. Newton azt mondta, kicsit kapaszkodjunk meg, mert valamit majd meg fogunk érteni, azt mondta Newton, ha valaki Dániel könyvét nem ismeri, az a keresztény hit alapjait nem ismeri. Ma sajnos ennek nyomán kimondható, hogy maga által magát kinevező keresztény nagyon sok van, de olyan keresztény, aki ismerné a Bibliát, és a Bibliából csak ezt az egyetlen egy kijelentést nagyon kevés van, és ez ad magyarázatot a valóságos helyzetre, hogy keresztények miért nem beszélnek a zsidóknak erről a jövendülésről, hogy keresztények miért nem beszélnek ateista embereknek erről a jövendülésről, keresztények, akik verik a saját mellüket, és Magyarországon nagyon dönög a mell, keresztény nemzetiek vagyunk, mondják, ami virágnyelven annyit jelent, hogy nem vagyunk zsidók. De ha már keresztény nemzetiek vagyunk, akkor már jó lenne kereszténynek is, meg nemzetinek is lenni. Itt fejeződik be az előadás, akinek kérdése van, most is tartunk egy 10 perc szünetet, van még egy fél óra időnk a rögtöni kérdésekre. Aki részletesebben akar belekérdezni, egy hét múlva a Benczúr utcában találkozzunk. Viszontlátásra! Ön azt mondja, hogy valóban a kedves hallgatónk igazat mond, ha az egész Dániel könyvét elolvassuk, nagyon sokszor találkozunk ezzel a kijelentéssel, hogy maga Isten szólítja fel Dánielt arra, hogy pecsételje be a könyvnek a jövendőléseit. Maga Dániel könyve is így fejeződik be, a 12. fejezet 4. versében ezt olvashatjuk. Te pedig, Dániel, zárd be beszédet, és pecsételd be a könyvet. Nagyon helyesen tetszett mondani, hogy ez annyit jelent, hogy Dániel könyve zárt könyv, megértés nélküli könyv marad nagyon sokáig az emberi történelemben, be van pecsételve, de engedjék meg, hogy felolvassam az egész mondatot, amit előtt, most az imént olvastam. Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időkig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Tehát ez igaz, hogy a történelmünk során Dániel könyvét nagyon kevesen értették meg. Nem általában Dániel könyvét, mert például ezt a Dániel könyvnek ezt a részletét a jegyzetünk utal rá, zsidók is megértették, például idézzük a marokkói Sámuel zsidó rabbit, aki 1075-ben írt egy művet. Egyébként ő nagyon komolyan utána nézett a dánieli jövendőléseknek, és ő zsidó rabbiból keresztényé lett a középkor legkellősebb közepén, amikor azért kereszténynek lenni nem volt valami felemelő érzés. Még éppen az inkvizíció mágiait nem állították fel 1075-ben, de azért ez már a 7. Gergely korszaka. Ez a marokkói Sámuel is leírja, hogy ő utána nézett Dániel könyvében, és azt mondja a rabbi társainak, hogy értsétek meg, a messiás eljött már. Tehát a 9. fejezet, ennek ez a része egyáltalán nem volt bepecsételt. Bepecsételt ez a látomás volt. Erre mondja kifejezetten a 2300 éves látomását, de az valóban a 19. században teljesedett be, azért addig az bepecsételt volt. De ez nem volt bepecsételt. Nem csak egy marokkói Sámuel tudunk említeni, hanem például, hát én is egy olyan faluban lakom, ami zsidó telepesekről van elnevezve, mert itt Budakalász az nem a kalász szóból nyerte az elnevezését, hanem a karaitákból. Akik Buda fölött északon, ezek a karaiták zsidó emberek voltak a középkorban, a 11.-12. században, akik ott a mi falunk helyén telepedtek le, és ezek a karaiták azt mondták, hogy most mi elolvassuk az Ószövetséget, hogy most eljött a messiás, vagy nem jött el a messiás. Nagyon alaposan, előről, hátulról elolvasták az Ószövetséget, úgy, mint a Nádas Péter híres regényében a zsidó szatócsbolt vezetője, aki átadja a boltját egy másik valakinek, és 8 évig visszavonul, és elkezdi az Ószövetséget tüzetesen tanulmányozni, 8 év után kijön, és azt mondja, kérem, valóban eljött a messiás. És azt a mi prófétánk mondta meg, Dániel próféta. Ez nem volt bepecsételt, ez nagyon világosan nyomon követhető dolog. Tehát ezt a történetben nagyon sokan belátták. Ha például valaki megveszi Pascal Gondolatok című művét, itt van az asztalnak a szélén. Pascal az 1000 töredékből álló gondolataiból legalább 20 töredéket erre a proféciára szán. Az a könyv. Most éppen ehhez a kiadáshoz én írtam az utolszót, ezt külön ki is emelem, hogy Newton egy fizikus és egy csillagász. Pascal egy matematikus, egy geométer, egy fizikus. Szóval ezek a világos agyú emberek. Ezek utána jártak a dolgoknak, és azt mondták, hogy kérem szépen, Dániel könyve pontosan leírja azt, hogy mi fog bekövetkezni, időileg is pontosan leírja, hogy mi fog bekövetkezni a történelemben. Hadd mondjam el, hogy például Josephus Flavius a zsidók története, tehát nem a zsidó háború, a zsidók története című művében leírja, hogy amikor Nagy Sándor meghódította a Palesztinát, és ment Jeruzsálem felé, akkor a zsidó vallási vezetők a város kulcsai mellett Dániel könyvét hozták eléje kinyitva, és rámutattak arra, hogy ő felőle hol jövendőlt a próféta. Tudnék, valóban a Nagy Sándori Görögországra nézve is jövendőlések vannak Dániel könyvében. Tehát ezt már az időszámításunk előtti 4. században is tudták. Jézus hogy hivatkozott Dániel könyvére? Máté 24. fejezet 15. versében. Ugye Máté 24.15, azt mondta Jézus, amikor látjátok majd azt a pusztító utálatosságot, ott állani a szent helyen, akiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát ha Jézus így hivatkozott Dániel könyvére, hogy aki olvassa, értse meg, akkor azt mondhatjuk, hogy az egész Dániel könyve nem volt bepecsételt írás, bepecsételt a 2300 éves jövendőlés volt, egyedül ez. De azon kívül a többi profécia, tehát ez a bizonyos 4 nagy profécia közül a többi profécia, az a történelemnek minden időszakában érthető jövendőlés volt. A Jelenések könyvét tetszett említeni, Jelenések könyve 10. fejezete azt is bemutatja, hogy ez a bepecsételt Dániel 8.14, ez mikor fog megnyílni. Ugye amikor Jézus egy nyitott könyvet tart a kezében, Jelenések 10. fejezetében bemutatja, hogy ez, ahogy halad előre a történelmünk, Dániel proféciái mind világosabbak és világosabbak lesznek. De amiről ma este beszéltem, ez nem volt bepecsételt. Erre hivatkozott Keresztelő János, erre hivatkozott Jézus Krisztus, betölt az idő. Az az egyszerű kifejezés, hogy betelt az idő, vagy betölt az idő, az annyit jelent, hogy az Isten által előre megjövendőlt profétikus időszak vége felé siet, betelik az idő. Betelt az idő, elközelített a mennyek országa. Ne mondogassátok azt, hogy Ábrahám gyerekei vagytok. Isten a kövekből is tud utódokat támasztani Ábrahámnak. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát Keresztelő János és Jézus Krisztus is erre a proféciára hivatkozva mondta azt, hogy betelt az idő. Jézus ez alapján nevezte magát emberfiának, ez alapján mondta önmagát kősziklának. Jézus azt mondta, hogy aki Dániel próféta könyvét olvassa, aki olvassa, értse meg. Hát ha Jézus ezt mondta, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ez bepecsételt volt. Nem tudom, hogy érthető-e. Azt mondta, hogy nem, persze ő nem azt mondta, hogy így be volt fizikailag pecsétel, azt mondta, hogy nem érthették, meg én azt mondom, hogy amire Jézus azt mondta, hogy aki olvassa, értse meg, nem mondhatott Jézus olyasmire, ilyesmit, amit nem lehet megérteni. Ilyen elméletek vannak, különösen a mai kis protestáns közösségekben, de azt az első ránézésre is meg lehet állapítani, hogy egy olyan elmélet, ami azt mondja, mert amit ön ismertetett, ez, hát én is olvastam erről könyveket, teljesen alaptalan az elmélet. Ezek az elméletek azt mondják, hogy a 7 év, meg a 62 év ez a zsidókra vonatkozott, de ezt az utolsó egy hetet kiveszik és ide a történelem végére helyezik, és mivel ma a zsidókkal kapcsolatban annyi sokféle politikai zűrzavar van, beszélnek a zsidók egyetemes megtéréséről, meg Jeruzsálem, meg mit tudom, micsoda, de azt szeretném csak megkérdezni, hogy ami 490 évben itt egybefüggően itt van előttünk, fel van osztva három része, milyen jogon veszem ki én ezt a 7 évet, és teszem ide az emberi történelem végére. Csak egy jogon lehet tenni, ha valaki nem ismeri a Bibliát, és zsonglőrködik a bibliai kijelentésekkel. Azért, mert ma nem ismerik az emberek a Bibliát. Azt se tudják, hogy mi a 490 éves jövendőlés. Még kevésbé, hogy a három része osztása mit jelent. És ma viszont az emberek mit ismernek? Az, hogy minden napi híradás Izraelről szól. És mindenki, hogy ugye a zsidók, meg a zsidók visszamentek, meg 47-48 után visszatelepültek, és ott valaminek történik el. Hát egy ilyen politikai demagógia sok mindent elhitethet emberekkel, de ezt rögtön ránézésre el lehet mondani, hogy milyen jogon veszem én ki ezt az egy hetet, aminél itt beteljesedett Jézus fellépése, tanítása, kereszt alá. Hogyan lehet ezt innen kivenni és azt mondani, hogy ez az egy hét már nem a zsidókra vonatkozik, meg nem Krisztusra, hanem ez az egy hét az idők végére vonatkozik. Ez számomra egy észbontó dolog. Még akkor is, hogyha ezt olvashatjuk pünkösdista, baptista, keresztény testvérgyülekezet, most már református, evangélium, amit akarunk. Na tehát az egyházakban nincs profécia ismeret lényegileg, nincsen. Tehát ha ma megkérdezek egy katolikus, evangélikus, református embert, kérem, tud arról, hogy a Bibliában idői proféciák vannak? Hát azt felé, hogy ne haragudjon, soha az életben nem hallottam ilyenről. Most ilyen embereknek azt hitethetik el, nem tudom, az utcában kiadott könyvek garmadája, vagy nem tudom én, a Jehova tanúja által kiadott könyvek garmadája, amit csak akarnak. Hát ma ez ugyanolyan, mintha óvodásokat akarnának a relativitás elméletről meggyőzni. Hát ez, ha nincs alapja, akkor azt hitetik el az emberekkel, amit csak lehet. Úgyhogy most ebbe, ne haragudjon, ebbe nem akarok belemenni, meg egyéb dolgokba se. Ha ez valaki előtt 3-4 óra alatt nem világos, jöjjön el a Benczúr utcából, részleteibe, belemegyünk szó szerinti részleteibe, és hogyha bárkinek bármilyen problémája van, jobb, hogyha összeáll valami, mint hogyha részekre esik. Erre a kérdésre most ezt tudom válaszolni, önjelentkezettesség. Hogy kiirtatik a messiás, és senki sem lesz, erre tetszett mondani, hogy kiirtatik a messiás, és senki sem lesz, az valóban elmondhatjuk, hogy a tanítványok zöme elfutott, ugye János és Péter követi Jézust a kihallgatásain. A keresztfánál ki van ott, ugye azt tudjuk, hogy Nikodémus és Arimatei József ott van. Valószínűsíthetjük, hogy a tanítványok közül is egy némely ott van, hogy Mária is aztán a tanítványokkal együtt tartott, ez is igaz, ugye mert az apostolok cselekedetei első fejezetében olvasunk róla, csak egy valamit ne felejtsünk el. Lehet, hogy néhány tanítvány meg Mária ott van testileg, de lelkileg senki nincs ott. Aki lelkileg leginkább ott volt, az Mária Magdolna. De amikor Jézus feltámad, és az üres sírral szembesül, azt mondja Mária Magdolna, hogy nincs meg az én Uram, hogy hova vitték. Tehát egyszerűen nem értették ezt az egész dolgot, hogy Jézus miért engedte magát felfeszíteni. Jézus előtte nagyon sokat beszélt arról, hogy ő ezért az óráért jött a világra, hogy őt elfogják, megöljék, megfeszítsék. Még azt is hozzátette, Máté 16-ban olvassuk először, hogy még azt is hozzátette, hogy harmadnap föltámad. De ebből semmit nem hittek el. Most tetszik érezni azt, hogy ha valaki testileg ott van, de hogy szoktuk mondani arra az ember, hogy nincs jelen azért. Hát, hogy valaki testileg ott van, de hát, ha lelkileg nincs ott, akkor nincs jelen. Tehát erre mondja azt a proféció, hogy kiirtatik a messiást, és senkie sem lesz. Nem azt mondja, hogy senki nem lesz ott, senkie sem lesz. Lélekben senki nem érti meg. Azért, mert a zsidó vallási vezetők annyira elhitették a népet, hogy a messiásnak valami hatalomnak, méghozzá politikai hatalomnak kell lennie, hogy egy olyan látvány, hogy valakit leköbdösnek, fölfeszítenek, és ott függ egy szemét lerakodó helyen a Golgotán kereszten, ez egyszerűen olyan botrány számba ment, nem fogták föl azt, hogy a világon nem a politikai megoldás, hanem ma sem fogja fel az emberiség. Ma is az emberek állandóan a politikától, a hatalmi helyzettől várnak valami jobb csillagzat születését. A világnak erkölcsi megoldásra van szüksége. Az erkölcsi megoldás csak a személyekben, egyes emberekben indulhat el. És ezt ők addig nem fogták fel, míg Jézus végig nem vezette őket a proféciák, amikor feltámadt. Ugye Lukács evangélista közli ezt a könyve 24. fejezetében, hogy elkezdvén Mózestől végig elmagyarázta nekik, hogy ezeknek így kellett bekövetkezni. Hát akkor bizonyára Jézus ezt is elmondta nekik, hogy kedves tanítványaim, hát itt van Dániel könyvében, hogy kiirtatik a messiást. Nem az van, mint Ézsaiás 53-ban, hogy mint a juh, mely mészárszékre vitet is, ott jelképben van. Ez nem jelkép. Itt nincs mit nem érteni, nem kiirtatik a messiást.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Kedves gyülekezet, szeretném, hogyha megnyitnátok velem, amíg nem késünk el az élet igényével, és a zsidókhoz írt levelet. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből fogom az alapigét felolvasni. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 22. verse így szól. A szövegkörnyezetből ragadom ki, de egy picit majd fogunk beszélni az összefüggésről is. Így szól a 22. vers. Járuljunk hozzá, tudnélik Krisztushoz, igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. És ma délelőtt egyetlen kérdést szeretném, hogyha megvizsgálnánk közösen. Én felteszem nektek ezt a kérdést, de azt szeretném, hogyha ti tennétek fel belül a szívetekben magatoknak, ahogy én is feltettem magamnak, amikor ezzel az igével kezdtem foglalkozni. Készen vagyunk-e arra, hogy Krisztushoz járuljunk? Hogy ez az ige mondja, hogy járuljunk hozzá. És hogy gondolkodjunk is, ne csak engem halljatok, felteszek nektek egy kérdést, és válaszoljatok rá, akár félhangosan is. Lehet-e Krisztushoz igaz szívvel járulni? Lehet? Jó, megyek Krisztushoz, viszem az igaz szívemet. Lehet Krisztushoz igaz szívvel járulni? Fogós kérdés, vigyázzatok, mert lehet, hogy akármit mondtok, mindenképp rossz a válasz. Mert hogyha Krisztushoz tudok igaz szívvel járulni, akkor honnan szerzem azt az igaz szívet? Nem tőle? Nem azért, mert hozzájárultam? Vagy ha nem tudok hozzájárulni igaz szívvel, akkor miről akar itt nekem az apostol beszélni? Mi a válasz? Lajos.
1: Egy kicsit lejjebb ott beszél a tiszta lelkismeret.
0: Tiszta lelkismeret, jó. Közelítünk.
1: Amit úgy értelmezek, hogy arról beszél, hogy a jót mondom jónak, őt igaznak és magamat hamisnak. Ugye János Hudétlevél első részében van, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő is igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisnak.
0: Lajos a lényeg felé mutat. Krisztustól milyen szívet kapunk? Amikor azt mondja a Biblia, hogy Krisztus megigazít, igazzá tesz, akkor az milyen igazság?
2: Az a kulcskérdés, hogy az igaz szív alatt mit érthetünk. Az igaz szív alatt azt értjük, hogy én egy őszinte vágyakozással megyek Jézushoz, noha tudom azt, hogy mennyi bűnöm van, akkor Jézus meg tud szabadítani. Tehát, hogyha egy őszinte belátást értünk az igaz szív alatt, egy vágyakozást, vagy jobbulással, akkor nem.
0: Köszönöm. Azt hiszem, hogy mindannyian megragadtátok a lényeget. Egyetértünk az előttünk szólókkal? Akkor nem árulok zsákba macskát. Itt az igaz szív nem az igazságos szív, amit Krisztustól kapunk. Ugye kétfajta igazság van a Bibliában, ezt mindig el szoktuk mondani, még a görög is, még a héber is, tehát az Ószövetség is ezt támasztja alá. Van az igaz, mint elméletben igaz, és van az igazságos, mint aki igazságos a tetteiben, a hétköznapjaiban. És itt pedig egy melléknév van az eredeti szövegben. Lehet úgy is fordítani, megnéztem a, nem saját külföldből beszélek, megnéztem a szótárat jó alaposan. Itt az a szó van, hogy igazi szívvel, nem másolattal, nem egy másikkal. Nem valami hamisítvánnyal, hanem igazival. A szótár ezt így külön ki is emeli, hogy nem hamisítvány, nem egy másik, az eredeti, az igazi. Menj oda Krisztushoz, járuljunk hozzá azzal a szívvel, ami bennünk van. Nem két szívvel, az egyiket odaadom, a másikat megtartom. Ugye mind a ketten, akik szóltatok, megragadtátok a lényeget, nem lehet Krisztushoz úgy menni, hogy igazságos már a szívünk, mert ő az, aki igazszá tesz. De nem mehetünk úgy oda hozzá, hogy még megtartok magamnak valamit, van egy pótszívem, vagy nem is tudom, milyen kifejezéssel lehetne itt élni. Azt mondja, járuljunk hozzá igaz szívvel, az igazi szívvel, nem egy másolattal. Mit jelent az, hogy tiszta szív? Járuljunk hozzá tiszta szívvel, mint akiknek szívük tiszta. Itt megint nem, most nem teszem fel kérdésként, mert ezt szótár nélkül nehéz kitalálni. Itt az a szó van szó szerint, hogy meghintett szívvel. A meghintés szó az elsősorban, sőt azt hiszem, hogy talán csak a zsidókhoz írt levélben szerepel. Arra utal vissza, amikor az Ószövetségben a pap meghintette vérrel és vízzel. A 9. fejezetben találjátok is ezt, 9.19-ben. Vérrel és vízzel hintenek meg valamit, azzal tisztítják meg. Na most, amikor Krisztushoz megyek és odaviszem a szívemet, azt mondom, hogy ez egy igazi szív, az, ami bennem van, azt hozom eléd. Nem hazudok neked, nem képmutatóskodok előtted, mert teljesen felesleges, mert a vesémbe látsz. És azt mondom, hogy ez a szív meg van hintve. Mit is jelent ez, hogy meghintve? A gonosz lelkiismerettől, vagy gonosz lelkiismeret ellen. Az, hogy a Szentlélek már elkezdte a munkát a szívemben. Nem állok ellen annak a munkának, amit ő akar végezni. Meghinti a szívemet. Elkezdi, hogy is mondjam, milyen kifejezést tudtok erre találni? Bizsergetni, vagy valami? Valamit megindítani, beindítani, hatékonnyá tenni a lelkiismeretemet. Ugye ez a dolog, hogy mondjam, antropológiája, hogy szoktuk ezt nevezni. Amikor Krisztushoz megyek, azt kell adnom, amin van. És hogyan kezdődik az, hogy én Krisztushoz mehetek? Úgyhogy a Szentlélek már meghinti a szívemet. Elkezdi mozgatni. Megtisztít a gonosz lelkiismerettől. Mi a gonosz lelkiismeret? Lelkiismeret furdalás? A gonosz lelkiismeret lelkiismeret furdalás, vagy nem? Csak egy igent, vagy egy nemet kérek. Nem, ugye? A jó lelkiismeretben van lelkiismeret furdalás, jobb esetben, hogyha az rendesen működik. A gonosz lelkiismeretben nincs lelkiismeret furdalás. Itt azt mondja, hagyjátok, hogy a Szentlélek meghintse a szíveteket. Elkezdjen munkálkodni a szívetekben. És megtisztul a szívetek a gonosz lelkiismerettől. A rosszul működő, a hibásan működő lelkiismerettől, ami hajlamos dolgok felett elsiklani, hajlamos dolgokat a szőnyeg alá söpörni. Azt mondja az ige, úgy járuljunk hozzá, hogy az igazi önmagunkat, az igazi szívünket visszük. Újra felteszem a kérdést, hogy készen vagyunk-e erre. Én megmondom őszintén, amikor ezzel szembesültem, mertem azt mondani, hogy igen, készen vagyok, nagyon lelkes vagyok. Itt van a szívem, nem titkolok el előle semmit. A Szentlélek működteti a lelkiismeretemet, csak az a baj, hogy ebben az igében van még egy fél mondat. Mit hagytam ki? Hangosan, mit hagytam ki? A hitnek? Nem azt mondja, hogy járuljatok hozzá hittel. És akkor mi azt mondjuk, hogy igen, hozzájárulunk hittel, és hogyha hozzájárulunk hittel, ugye Istennek lehetetlen tetszeni hit nélkül, mi tetszeni akarunk neki, tehát hittel járulunk hozzá. Nem, hozzátesz egy kifejezést, ami szintén nem sokszor szerepel a Bibliában, legalábbis konkrétan ez a formája ennek a kifejezésnek. Azt mondja, a hitnek teljességével, máshol úgy fordítja, hogy teljes bizonyosságával. Akkor hagyd tegyem fel a kérdést, mi a különbség a között, hogy hittel járulni Krisztushoz, és mi a különbség, hogy mit jelent az e fölött, hogy a hit teljességével. Próbáljuk meg megfogni ezt a dolgot. Hogyha azt mondom, hogy hittel, akkor azzal, mintha egy hiányt vagynék magam után, nem? Pál apostol, vagy aki a zsidókhoz írt levelet írja, ugye sokan mondják, hogy Pál apostol és Lukács írták együtt, ezt megerősíti a stílus is. Azt mondja itt az apostol, hogyha odajárulsz, és a Szentlélek már elkezdte megjavítani a lelkiismeretedet, hogy jól működik, akkor ne csak úgy járulj oda, hogy hozod az igazi szívedet, hanem akkor a hit teljességével gyere. A teljesség az a szó, amitől

mindent mi nekünk. Az Isten felénk teljes. És mit kér cserébe? Járuljunk hozzá bizalommal, a hitnek teljességével. Mit jelent az, hogy teljes hit? Azt jelenti, hogy nincs kivétel. Nincs kivételes eset. És hogy aktualizáljam egy picit ezt a kérdést, mi most egy nagyon kivételes esetben vagyunk, mert a közösségünk fel van fordulva, hogy a problémákkal, ugye, bocsánat, a felfordulás, ne, igen, felfordulásan a közösségben a problémáink miatt, köszönöm a korrekciót. Tudunk-e ebben a helyzetben a hitnek teljességével Krisztushoz jönni? Ezt anélkül mondom, hogy állást foglalnék bárki mellett. Volt egy néhány beszélgetésem az elmúlt 3 hétben. Ezt személyes dologként mondom el nektek, hogy 3 hete meghoztam egy döntést, hogy teljesen kivonom magam minden alól, ami a közösségünkben jelenleg, hogy is mondjam, aktuál politikai kérdés. Nem tudok állást foglalni, nem tudok okosat mondani, mert mindenki nagyon okosakat mond. És 3 héttel ezelőtt, amikor ezzel szakítottam, tényleg befejeztem bizonyos fórumoknak az olvasását, egyszerűen meg kellett hoznom ezt a döntést, mert valahogy soha nem találtam békét. És ahogy olvastam Zsoltárok könyvét, azt olvasom, Zsoltárok 37-37, könnyű megjegyezni, a jövendő kié. Emlékeztek erre? Hogy a konkordancián már szólt is. A jövendő a békemberéjé. 3 hete arra jutottam, hogy én nem vagyok a békembere, nem tudok lenyugodni. És hogyha nem vagyok a békembere, hogyha bennem nincs békesség, akkor van holnapom? Van mai napom? Mert ugye, ami előttem áll, az mindenképp jövő, tehát a következő 1 óra is jövő. Arra jutottam, hogy nem vagyok a békembere, úgyhogy el kellett vágnom minden kötelet. Volt, akikkel emiatt konfliktusba is keveredtem, vagy nem foglalok állást. Erre jutottam, erre az ígére, amit most olvastam nektek. Ami nekem hiányzott, és úgy érzem, hogy sokunk hiánya, az nem a hit. A hit teljessége. Mit jelent az, hogy teljesség? Az, hogy nincs kivételes eset. Az, hogy nincs olyan, hogy most annyira rossz döntést hoztunk, vagy annyira jó döntést hoztunk, mindegy, nem foglalok állást. Hogy most tönkre mennek az intézményeink, vagy nem mennek tönkre. Hogy így kritizálunk, vagy úgy kritizálunk egymást, önmagunkat, mindegy. A hitnek teljessége nem a racionális tényekre alapoz. A hit teljessége azt mondja, hogy ha tiszta a lelki ismeretem Isten előtt, azaz nem gonosz, nem tartogatok magamnak semmit, akkor onnantól kezdve minden gondomat rávethetem. Valahogy úgy vagyunk ezzel a teljesség szóval, hogy eszembe jutott egy jó példa. Olyanok vagyunk egész éven, mint amikor Izrael megy a pusztában. Ugye nem csak én, sok prédikátortól hallottam már ezt a hasonlatot, és maga Ellen White is használja ezt a hasonlatot. Olyanok vagyunk, az egész közösségünk, mint Izrael a pusztában. Megyünk, és felmerül egy-egy kérdés. Egyik ez Magyarországon nem jellemző, de nem tudom, tudtok-e róla, hogy világon több pontján a közösségünknek probléma a 6 napos teremtés. Probléma elhinni azt, hogy Isten a szavával képes teremteni. Jön Izrael a pusztában, és megáll a vörös tenger előtt, és azt mondja, hogy hát a tengere nem tudunk átkelni. Nincs az a teremtő Isten, aki ki tudja nyitni a tengert. Hát ő csinálta. Ketté tudja nyitni. Nem baj. Megyünk tovább. Nem lázadunk. Utána azt mondjuk, hogy anyagiakhoz való viszony, tized, stb. Jönnek ilyen gyakorlati kérdések. Elegendő-e a manna? Vagy ezt a hitvány eredelt utálja lelkünk. Néhányan lemorzsolódnak megint. Aztán megyünk tovább a pusztában. Nem vagyunk elégedettek a prédikátorokkal, meg a szolgálattevőkkel. Biztos az ő hibájuk az, hogy a közösség ilyen állapotban van. A magam nevében nyilatkozhatok. Igen, magamat is felelősnek tartom. Mi is történt a pusztában? Mit mondott Kóré? Vagy csak Áron áldozhat? Mi történt? Izraelben megint lemorzsolódtak, de Izrael megy tovább. És aztán eljutunk ehhez az üzenethez. Eljutottunk ehhez az üzenethez 1888-ban is, és most is erről az üzenetről szeretnék csak érintőlegesen beszélni. A hit teljessége, ez a teljesség szó. Ezt a teljesség szót mondta ki ott 1888-ban, most már több mint 120 évvel ezelőtt 2 prédikátor Minneapolisban. A hit teljességére van szükségünk. Hova érkeztünk meg a pusztában? Melyik az a hely? Ez bizony Kádes Barnea. Emlékeztek a történetre? Kiküldjük a kémeket, és már itt vagyunk a célnál. Már túléltük azt, hogy tudunk bizalmat szavazni a közösségnek.

Már túléltük azt, hogy az anyagiakkal való problémáinkról lemondunk, és hitben Istenre bízunk. De amikor Isten azt mondja, hogy a teljességet kérem, akkor azt mondjuk, hogy hát erre a földre nem lehet bemenni. Ez a föld megemészti az ő saját lakosait, és egyszerűen nem jutunk be. Nem jutunk be. Testvéreim, azért beszélek arról, hogy a hitnek teljességét kell Krisztusnak adnunk, mert a teljesnél kevesebbel nem tudja beérni. Hogyan akar minket megmenteni? Hogyan akar kiszabadítani a bűneinkből? Úgy, hogy amihez azért ragaszkodunk, vagy ami nem olyan feltűnő, azt meghagyja nekünk, vagy teljesen ki akar szabadítani? Ez egy elég gyermetek kérdés, ugye? Tudjuk, hogy teljesen ki akar szabadítani. A Kolossi levélhez szeretném, hogyha lapoznánk. A Kolossi levél első fejezetében találtam egy nagyon érdekes igét, bizonyára a ti figyelmeteket is meg fogja ragadni. És azt a kérdést teszem fel, ha Krisztus azt várja tőlünk, hogy a hitnek teljességével jöjjünk hozzá, akkor mire elég az ő áldozata? Mire elég az, hogy Krisztus meghalt? A Kolossi levél első fejezetében azt mondja, hogy békesség, a 20. versben azt mondja, békességet szerzett az ő keresztjének vére által, tudnék az ő áldozata által. És nézzük a 21-22. Verset. Mire képes Krisztus, akik hajdan elidegenültetek, és ellenségek voltatok, gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt? Most mégis megbékéltetett. Azt mondja, idegenek voltatok Istentől. Gonosz cselekedetekben mit csinált az elmétek? Gyönyörködött, ugye? Itt fordítási kiegészítés, de gyakorlatilag a szöveg környezetből, az eredeti szavakból is erre lehet következtetni. Az ember benne volt ezekben a gonosz cselekedetekben, és az egész elme, az ember agya nem tiltakozott ezek ellen. Ti tiltakoztok önmagatokban a gonosz cselekedetek ellen? Nyugodtan igen, lehet igen mondani. Nézzük meg a Római Levél 7. fejezetét, mit mond? Nem kell odalapozni, bizonyára tudjátok sokan fejből. Azt mondja, hogy most már látom a törvényt, hogy jó, gyönyörködöm az Istenben. Erről beszélgettünk a szombatiskolában. Hogy gyönyörködöm az Istenben, gyönyörködöm az Isten törvényében. De Pál úgy folytatja azon a helyen, és ez még csak a 7. fejezet, hogy látok egy más törvényt a tagjaimban. Hiába nem gyönyörködöm már a rosszban, még van valami, ami a cselekedeteimet nem hagyja pályára állni. És hogyan folytatja itt Pál a Kolossi levélben vissza? Azt mondja, titeket is megbékéltetett, akik hajdan gyönyörködtetek a gonoszban. Kihagy egy lépést, amit idéztem Róma 7-ből, akik gyönyörködtök már az Isten törvényében, de nem tudjátok a törvényt betölteni. És hogy folytatja a 22. vers? Megbékített mennyire? Az ő emberi testében a halál által. Mennyire? 22. vers. Valaki olvassa fel ezt a három kifejezést. Hogyan állítson önmaga elé minket? Minket. Hangosan, nyugodtan. Megbékéltetett az ő emberi testében az ő halála által, a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson titeket ő maga elé. Azért mondom, hogy ez a kérdés nekünk Kádesbarna, és 120 évvel ezelőtt is az volt, mert ezen a ponton mindig megfordulunk. Nem egyszer beszélgetésben, vagy akár szombatiskolánál is, hogyha eljutunk ehhez a kérdéshez, hogy Krisztus szándéka az, hogy szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson ő maga elé, akkor különböző kifogások jönnek. A távoli jövőben. Vagy csak azt mondjuk, hogy a jövőben. Nem mondjuk, hogy távoli, mert az hitetlenség, de majd a jövőben. B. Azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen csak egy jogi procedúra, mert ő elnevez minket igaznak, a többit betakarja. Valóban így van. Összeveszek a feleségemmel, nem kérek tőle bocsánatot, vagy mondjuk bocsánatot kérek, és azt mondom, hogy de ugye tudod, hogy legközelebb is fel fogom húzni magam. És ő azt mondja, nem baj, én úgy tekintek rád, ezen túl is, mintha soha nem húztad volna fel magad, és ezután sem leszel velem agresszív. Működik ez így? Mert hozzáteszem, hogy ugye én ember vagyok, és gyarló vagyok, és úgysem fog működni, hidd el, legközelebb is, kiabálni fogok veled. 3 héttel ezelőtt, amikor elkezdtem újraolvasgatni erről a témáról, ugye én keresztségem környékén kezdtem ezzel főleg foglalkozni, akkor került kezembe Villannak a könyve. Most 3 héttel ezelőtt rá kellett, hogy jöjjek, hogy naponta